az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: ezúttal is itt vagy, és közösen kalandozhatunk egy kicsit a női labdarúgás világában. Hogy telt az elmúlt egy hónap? Ugye nagyjából egy hónapja találkoztunk legutóbb.
1: Miután nyár volt, ezért gyorsan. De szerencsére elindult a labdarúgás, úgy a fiúknál, mint a lányoknál, úgyhogy már számos olyan esemény van, amiről esetleg még beszélhetünk.
0: Férfi labdarúgásról itt most ebben a műsorban nem fogunk beszélgetni, ellenben nőiről annál inkább. Mi az, amit követtél most az elmúlt időszakban? Nagyon sok játékosunk irányába kell osztani a figyelmünket, mert hogy nem csak idehaza zajlanak az események, és ez az igazán örömteli, hanem külföldön is.
1: Valóban, szerintem azt nem lehet kihagyni, hogy Csiszárhené játszott egy Barcelona Atlético Madrid rangadót Barcelonában a Johan Cruyff stadionban, és 72 percig pályán volt, bár a végén nagy nehezen a Barcelona nyert 4-2-re. Aztán volt egy olyan hétvége, ahol top bajnokságokban összesen 4 magyar gól is született, ami szerintem megint csak fontos, és az látszik, hogy elég sok játékosunk játszik, és van olyan 2, aki a Bajnokok Ligájában is van, 5, aki pedig az Európa Kupában lesz érdekelt.
0: Közülük az egyikük itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, a Sturm Graz csapatának klasszisát, Csípos Lillát köszöntjük. Szia Lilla, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és bekapcsolódsz a Csajok Ligája 12. epizódjába.
2: Mindenkit üdvözlök, sziasztok!
0: Ha jól számolom, hát elképesztően indítottad ezt a szezont, azt mondja, hogy 3-4... 6 darab assziszt és 3 gól közt a nemzetközi mérkőzésen is találat. Hát először is szerintem az első szó mindenképpen a gratulációi kell, hogy legyen, mennyire vagy elégedett a saját, illetve a csapatod teljesítményével. Ugye, ahogy itt egy picit divatos szóval élve spoilereztünk már, az a helyzet, ugye, hogy nemzetközi fronton is érintettek vagytok, és a második számú kupasorozatban brillírozik a csapat.
2: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Én mindig azt mondom erre, hogyha az embernek egy nagyon jó csapata van, akkor nyilván egy kicsit egyszerűbb kitűnni is, bár ebben rengeteg munka van, de én azt gondolom, hogy most a Sturm Grazban egyértelműek a céljaink, illetve hát azért nekem van egy nagy segítségem csatárposzton, ugye a Pulinc Brigitta, akinek, ha beadom a labdát, tudom felnézés nélkül is, hogy hová fog érkezni. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy az Európa Liga első körét azt meg tudtuk oldani. Nem volt egyszerű, az FC Gintra csapata is egy nagyszerű csapat, egy nagyon brusztos csapattal találkoztunk, de én azt gondolom, hogy játéktudásban meg tudtuk mutatni, hogy mi szeretnénk tovább menni, és ez sikerült is. És hát most vár ránk egy nagyon erős ellenfél, ugye a Wolfsburg jövő héten. Nagyon örültem neki egyrészt, hogy egy erősebb csapatot kaptunk, mert most fogja tudni majd megnézni az ember, hogy hol tartunk igazán.
0: Kicsit segíts az erőviszonyokat tisztázni. A magyar szurkolók, akik egy picit is követik a női labdarúgást, mondjuk edzőmérkőzéseken láthatták itt a nyár folyamán például az Austria Wien együttesét, a Szentpölten csapatát Vágó Fanni miatt talán még inkább többen ismerik, de az nekem egy picit bevallom őszintén meglepetés, de aztán majd most mindjárt megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy jelen pillanatban, bár ugye nyilván 6 mérkőzés azért még nem a világ vége, de hogy a Sturm Graz vezeti a bajnokságot. Szóval egy kicsit segíts az erőviszonyokat első körből az osztrák bajnokságban helyre tenni, mennyire volt jó, vagy bármelyik részén is helytelen a felvezetésem.
2: Én azt gondolom, hogy mi még nem játszottunk ugye az Austria Wiennel, illetve a Szentpöltennel, a fordulóban az utolsó 2 mérkőzésünk lesz. Én azt gondolom személy szerint, hogy az Austria Wien nagyon nagy erőt képvisel ebben a ligában. Mondhatom, hogy 20-25 minőségi játékossal rendelkeznek. A Szentpölten én úgy gondolom, hogy idén erősebb, mint a tavalyi évben. Nagyon boldog vagyok annak, hogy Vágó Fanni visszatért az osztrák Bundesligában. Nagyon szeretem őt, barátomnak tartom, tartjuk is a kapcsolatot. És nálunk ugye a Sturm Grazban nincsen sok minőségi játékosunk, 13-15 között van, de
0: úgy gondolom... De egy Csípos Lilla 2-t is ér ebben a helyzetben.
2: Köszönöm szépen, de úgy gondolkodott a csapat vezetősége, hogy 15-14 minőségi játékost szeretnének hozni, és ezzel a kerettel szeretnénk mindent elérni. Ez ki fog derülni jövő héten, hogy mennyire elég, hiszen jövő héten érkezik hozzánk az Austria Wien, de ez ugye megint egy picit másabb helyzet, hiszen az Austria Wien Bajnokok Ligájában szerepel, mi az Európa Ligában szerepelünk, azért itt van egy egy hatalmas terhelés, szerda szombatok, szerda vasárnapok, úgyhogy mennyire lesz az eredmény reális.

0: hogy mennyire tudják a csapatok kipihenni magukat, ez pont ettől lesz majd érdekes.
1: És csak egy picit akkor, hogy el tudjuk helyezni azok is, akik kevésbé járatosak a női foci rejtelmeiben. Szóval ez az Austria Wien, amelyik csapatról szó volt, és akit Sipos Lilla méltatott az elmúlt másodpercekben. Nos, azt a norvég Brandt ütötte ki, de tükörsimán, tehát egy 2-1-es odavágos vereség, norvégiai vereség után 4-0-al hazai pályán, amelyet láttunk itt Budapesten a harmadik kerület pályán, amikor ugye a Fradi rendezett BL-s rejtezős minitornát, és gyakorlatilag oda lehetett nekik adni előre a továbbjutás, persze nyilván le kellett játszani a meccseket, ugye ezer sebből vérzett a Ferencváros, vérzik a mi szívünk
2: is,
1: hogy ez,
2: vérzik egyébként.
1: Igen, hogy ez így alakult ez a sztori, de csak hogy el tudjuk helyezni az erőviszonyokat, hogy ez a Bécsi-Ausztria, ez mekkora erős, mekkora játékerőt képvisel.
2: Két dolgot hadd tegyek hozzá, az egyik az, hogy a visszavágón Bécsben az a norvég viszonylag hamar ember hátrányba kerültek, ami nyilván nem veszel semmit az Ausztria.
1: 76. percben.
2: Akkor én mondom rosszul, hát igen, viszonylag az egy relatív, akkor ebben
1: akkor
2: azért
1: tévedtem. Akkor már egyébként 2-0
2: volt, így van, és láttuk az Ausztriát is Pesten, mert játszottak a Fradival, és ott meg kb. 70. percig 1-1 volt, és amikor sor cserélt Albert Fön, és behozta a gyerekeket, akik egyébként azóta kiválóan helyt állnak az NB1-ben. Szóval azt kérdezném Juniortól, mert ugye neki ez a közismert beceneve.
1: Igen, viszont a tényleg gyorsan hozzáteszem, hogy Sipos Lilla van itt velünk, és ő a vendégünk.
2: Oké, szóval hogy az a kérdésem, hogy az jelzi az osztrák futball erejét, hogy a nemzetközi kupákban három csapat érdekelt, hogy az Ausztria a BL-ben, a Sturm Graz és a Szentpölten pedig az Európa kupában, úgyhogy a Szentpölten Juventus ellen esett ki a playoffban.
0: Én azt gondolom, hogy abszolút. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős ligánk van. Hogyha most tényleg azt nézzük, hogy feljutott a Rapid is ugye az első ligában, ők is szerintem egy nagyon fiatal, de nagyon jó csapattal rendelkeznek, tehát nekem nincs az az érzésem hétvégente, hogy például most játszunk a Rapiddal pénteken, és hogy hát ez egyszerűen meg lesz, és biztos, hogy 3-4 lesz közötte. Hanem én azt érzem tényleg, hogy minden egyes hétvége egy kihívás, minden egyes csapat próbált investálni a nyáron, és úgy gondolom, hogy nagyon megerősödött ez a liga. Most attól függetlenül, hogy most az első fél időben játszottunk az Áltákkal, és 6-2-re tudtunk nyerni, de azért ott is lehetett volna az első fél időben ez másképp, mikor 2-1-re vezettünk, kapufájuk volt. Tehát ez nyilván ugye szituáció függő. Az Austria Wien is igen érdekes, mert tudnak így is és úgy is teljesíteni, ezt észrevettem már én is tavalyi évben, ugye még a Südburgenlandot erősítettem, és a 70. percig azt hiszem csak 1-0-ra vezetett az Austria Wien. Viszont ugye ez futball, tehát itt bármi megtörténhet. Lehetséges, hogy kint nem volt túl jó napjuk, de én azt gondolom, hogy amikor hazai pályán 4-0-ra nyersz, bár én láttam a gólokat, hát az ellenfél kapusának nem volt túl jó napja, de ezt nem kell megmagyarázni. Tehát azért az Austria Wien az egy neves csapat, olyasmi játékosokkal tényleg, akik válogatott szinteken játszottak, úgyhogy érdekes egy szezon lesz, de nem lehet kijelenteni, hogy az Ausztria ismét megnyeri a bajnokságot. Azért itt vagyunk.
1: Igen, mi van akkor, ha a Sturm nyer, azért másoknál ilyenkor szokták mondani, hogy bevállalunk mondjuk egy tetoválást, ez a te esetedben nem lenne egy nagy kunszt, nem tudom, van-e még esetleg bárhol hely, ahova lehetne, de tényleg, ha most így nem akarnak kellemetlen helyzetbe hozni, de így ország világ nyilvánossága előttes fogadalmat, ha a Sturm bajnok lesz, mi az, amit bemernél vállalni?
0: Még nem gondolkodtam rajta.
1: Van még egy 10-15 perc adásidőnk, addig megpróbálsz valamit kitalálni?
0: Megpróbálok valamit kitalálni mindenféleképpen, de azt hiszem, hogy meg is van. A tandemugrástól nagyon félek, meg a magasságtól, úgyhogy hozzuk azt így ide, szerintem, hogyha megnyerjük a bajnokságot, bevállalok egy tandemugrás repülőből kiugrást.
1: Ez bárcsak így lenne, sok sikert kívánok hozzá, és valamilyen formában mondjuk a rádióban egy tandemugrást elmesélni, hogy milyen volt, vagy közvetíteni, nem tudjuk, de majd valahogy kitaláljuk.
2: Közvetítettek már sportlövészetet is, jól a rádióban.
1: Igen, valamit kitalálunk majd rá. Figyelj, Lilla, egy picit arról beszéljünk, kérlek, és egy picit megkomolyodva, vagy komolyabbra fordítva a szót. Gábor említette már, Elbert Gábor, hogy illetve a felvezetésben én is utaltam rá, hogy sokfelé oszlik a figyelmünk, mert hogy nagyon sok magyar játékos van külföldön. Szerinted ez minek köszönhető? Jónak látod-e az irányt? Ugye te viszonylag régen kikerültél a hazai közegből, mennyire tényleg milyennek látod ezt a folyamatot, mert sokat beszélünk róla itt a Csajok Ligájában, hogy miközben üdvözlendő az, hogy top bajnokságban vannak játékosaink, akik ráadásul játszanak is, közben elvitathatatlan, hogy sajnos a válogatott meg éppen nem a, és akkor nagyon-nagyon finom vagyok, és nőies, és úrias, és minden, hogy nem a legszebb napjait éri, és akkor tényleg nem akarok csúnyábbat mondani. Szóval, hogy ez a kettőség hogy jelenik meg benned, meg egyáltalán ezt a folyamatot, hogy tényleg sok játékosunk van jó csapatokban, akik játszanak, és milyennek látod?
0: Ezt abszolút reálisan látod, emiatt egy picit nekem is vérzik a szívem, de én azt gondolom, hogy azok a játékosok, most itt beszélünk Csiszárhenniről, tényleg, tehát akik tudtak élni a lehetőséggel, megragadták, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem, mert én személy szerint azt gondolom, hogy a magyar bajnokság nem fog olyan erőt képviselni, mint például az osztrák, a német, vagy akár az olasz bajnokság.
1: Lilla, itt is most muszáj, bocsánat, hogy közbe kérdezek, és elnézést, hogy közbe szólok. Látod-e a magyar bajnokságot, hogy fejlődik, vagy mozdul-e bármilyen irányba, ami pozitív?
0: Én most jelen pillanatban figyelem, nézem az összefoglalókat, és én azt gondolom, hogy áll egy helyben ez a történet. Most lehet majd azért megköveznek engem egy picit, de ez saját véleményem, és én azt gondolom, hogy jelentős oka annak, hogy a magyar válogatottunk miért nem jut előre. Még mindig nem játszik annyi játékosunk szerintem kint külföldön, amennyi kellene, hogy kint játszon, de nyilván a mi generációnk, mint Vágó Fanni, én is ugye Fanni 35 éves, én 34 éves, tehát annó még a
1: bálogatott... töltöttétek a 19-et.
2: Pont, hát én emlékszem, szépen. Az a baj.
0: Igen, Gábor, ez így van. De hogy annó én még emlékszem a válogatott szereplésére, amikor én voltam olyan szerencsés, hogy Pádár Anita, Szejt Szilviával játszhattam egy gyepen, és ez teljesen más generáció volt. Ott nagyobb sikereket is el tudtunk érni, pedig akkor tényleg még nem volt ennyire témában ez a külföld, de valahol szerintem a generáció váltás is betett ennek az egésznek. Viszont azt boldog látom, hogy a játékosaink játszanak, hogy jól tudnak teljesíteni, hogy megkapják a játékperceket, viszont mégis azt gondolom, hogy válogatott szinten és a magyar bajnokság szintjén viszont állunk egy helyben, és én őszintén kimondva, mert ami a szívemben a számon, nem is fűzök hozzá nagy reményeket, hogy itt változás lesz.
1: Jaj, kicsit elkezdett könnyezni a szemem, és vérzik a szívem ezt halva. Ami most így nekem hirtelen eszembe jut, és akkor egy picit beszéljünk erről, Gábor, nem beszéltünk erről, és akkor kérem Lillát is majd, hogy csatlakozzon ehhez a gondolathoz, de első körből te reagálj, kérlek, Gábor. Te tudod értelmezni, hogy mi történik most Szekszárdon? Tehát, hogy elindult az új idény, a Ferencváros címvédőként nekivágott, pontosan tudjuk, láttuk itt a BL miniselejtezős tornán, hogy a Fradinál ez az átalakulás a jelenre nem volt jó hatással, aztán a közeljövőre lehet, hogy az lesz, mert hogy a fiatal játékosok egyre többet játszhatnak, első osztályú meccseket, stb. De ami az alsó vidéken történik, szóval, hogy az, ami Szekszárdon zajlik, az egész, nem tudom, 15-20, de inkább lehet, hogy 25 évvel ezelőtti sportban lévő dolgokat hozza vissza, ilyen katyvasz, értelmezhetetlenség, és akkor még megint nagyon finom és nőies vagyok, amikor így fogalmazok, az, hogy Vágó Attila után jön egy edző, aki nyer egy darab meccset, utána ő már nincs, most egy sérült játékos, nevezünk ki játékos edzőnek Ola Adrián személyében, ha a mikrofont fogod pattogtatni, a hallgatók megőrülnek tőle. Szóval, hogy lehet értelmezni, bírod követni, ami ott történik?
2: Így, hogy levettem a kezem a mikrofon, hogy nehezebben.
1: Cserébe a hallgatók nem
2: az őrülnek. Az a baj, elég sok információ, én nagyon röviden talán úgy foglalnám össze, hogy ott volt egy hosszantartó, szisztematikus építkezés, aminek az eredménye lett, hogy ez NB1, de hogy erre nem volt meg igazán a finanszírozás, és ugye az a nagy klubban volt, a szekszárdi klubban a női foci, tavaly nyáron ez kivált belőle, nagy reményeket fűzött hozzá mindenki, egyelőre inkább csalatkozni kell ebben sajnos, akkor nagyon finoman fogalmaztam, és azt látom, hogy mindenki, aki ott az építkezésben részt vett az elmúlt években, az kikerült, vagy saját akaratából, tehát azt mondta, hogy ezt nem, vagy arra
1: inkább tették, elmentek ez... játszani NB2-be az ott szereplő.
2: Hát elmentek a PVSK-ba sokan az utolsó pillanatban, ez most szerintem sem néz ki jól, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a kifutása. És akkor próbáltam nagyon finom, és
1: igen,
2: nem bántani
1: nagyon
2: senkit.
1: Nagyon diplomatikus voltál. Lilla, te bírsz ebből bármit kibogozni? Grácsból, hogy mi történik Szekszárdon, ott a Magyar Bajnokság alsó régiójában?
0: Nagyon káoszos a történet. Én még ott tartottam, ugye az Attila után megérkezett az új edző, és én még láttam is ugye a győzelmet
1: az Astra ellen.
0: Az Astra ellen, így van, és akkor hogy utána valami posztot láttam ebből, ugye az Olá Adrián volt kiposztolva, de megmondom őszintén, hogy nagyon nem figyeltem, mert nekem ez ilyen túl értelmezhetetlen, hogy most mi folyik. Én személy szerint ismerem magát a tulajdonost, de hát kíváncsian várom. Nyilván én szeretném, hogyha ez működne, és hogyha a Szekszárnak lenne egy jó kis csapata, ami szintén segíteni a női labdarúgást otthon, hát bízom benne inkább, hogy ez megoldódik.
1: Na Gábor, akkor viszont visszad Illa előző állítására, hogy egy helyben topog, vagy toporog a magyar női első osztályú bajnokság, vagy úgy egyáltalán a női klub focink idehaza. Ugye erről sokat beszélünk, hogy hogyan lehetne ezen javítani. Szerinted mire alapozza, majd mindjárt megkérdezzük, hogy mire alapozza, de mi, tehát nyilván kívülről látja, ahhoz most már elég régóta látja kívülről, hogy meg tudja ítélni objektíven. Ahhoz már nem egy olyan játékos Lilla, ugye az előbb fel is vette a korát, hölgyek esetében nem illik ezzel jönni, aki most minden áron mondjuk nem tudom én helyet akarna magának követelni a válogatottba, tehát én szeretném tisztázni, amennyire én most ezt így lehámozok mindent a történetről, hogy itt neki nem se pozitív, se negatív érdeke nem fűződik ahhoz, hogy egy ilyen mézes, mázos maszlaggal jöjjön. Viszont ez egy viszonylag határozott és egyértelmű dolog. Ezt a toporgást érzékeled, nem érzékeled, és ha igen, akkor hogyan lehet ebből tovább lépni?
2: Abszolút, ő egy olyan ember, akinek tényleg ami a szívén, az a száján. Ezt mondta is, ez így is van. Én azt gondolom, és ezt sokszor elmondtuk, hogy addig nem lesz előrelépés, amíg a férfi labdarúgás nem tekinti partnernek a nőit. Bármely országot megnézünk, amely mondjuk viszont hirtelen följött, neve legyen ez Svájc, legyen ez mostanában Lengyelország, vagy akár Ausztria, vagy kicsivel korábban Franciaország, úgy kezdődik, hogy a férfi labdarúgás azt mondja, hogy akkor partner. Ez
1: és
2: az egyik fele.
1: Látsz ebbe irányba mutató
2: jeleket? Sőt, azt látom, hogy még az kevesebbnek tűnik a pénz hirtelen a sportban, az összes klubnál az első, amit megvágnak, az a női foci. Lásd Ferencváros, ahol kicsivel kevesebb, mint a fele a költségvetés a tavainak. Ez a gyerekeknek nagyon jó, mert sok olyan gyerek kap lehetőséget, aki valószínűleg nem kapott volna, és van köztük nem egy, aki kiválóan él ezzel. A másik fele meg magának a közegnek a felelőssége, hogy még nem termelte ki a maga szellemi elitjét, tehát hogy nagyon kevés az a játékos, aki komoly diplomával rendelkezik, vagy munkatapasztalattal. Tehát az a szüksége volt nem csak a női labdarúgásnak, az összes többi sportágnak is, hogy a saját szellemi elitjét kitermelje. Ezért azok, akik jobbak, azoknak az első számú célja az, hogy minél előbb külföldön legyenek. Ebben majd, ha lehet még, akkor kérdeznek egyet a juniortól.
1: Most
2: lehet, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy egy 10 éves gyerek Ausztriába tudjon kimenni, és ott megállja a helyét.
1: A junior pedig, aki válaszol, Sipos Lilla, Stumbrác labdarúgó.
2: Igen, ezt minden is akkor már játsszuk, jó.
0: Szerintem a kulcs ehhez, hogy minél gyorsabban kikerüljön külföldre. Hogy a legminimálisabb éveket töltse Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez a kulcs.
2: És mit kell neki tudnia? Tehát mire kell felkészültnek lennie, amikor mondjuk 17 évesen azt mondja, hogy...
1: Állja, 17 éves kor, az nem késő már erre?
2: Ez gyereke válogatja szerintem. Tehát van, aki kész van erre 16 évesen, annál előbb ugye nem lehet menni a FIFA szabályok okán, és van, aki 20 évesen lesz kész, mert ezt szerintem kell tudni
1: Lilla.
2: Főzni, eltartani, és okay. A többi,
1: na,
2: de
1: Lilla.
2: Majd Lilla megmondja.
1: Egyrészt mi kell hozzá, és másrészt mi az életkor? Tehát a 16, 17, 18 hova lövöd be, amikorra legyen már külföldön szerinted?
0: Szerintem a 15-16-17-en nem lőttünk mellé. Én azt gondolom, hogy ha technikai tudás és az alaptehetség megvan, akkor én mindenféleképpen azon dolgoznék, hogy kondicionálisan minél többet fejlődjek. Én abszolút az intervall futásokra mennék rá, hiszen a külföldi ligáknál ez a legfontosabb. És mint mondtam, hogy ha megvan a tehetség, ha megvan a technikai tudás, azon nyomban, ha lehetőség van, indulni ki felé, de már egy alap jó kondícióval, hiszen mások az edzések, mások az edzések minőségei, és hát nyilván a tempó, arról nem is beszélve.
1: Na most az, hogy ezt kellene, hogy legyen. Viszont az, ami most van, tehát például beszélünk erről az U19-es hamarosan következő Európa-bajnokságról, amit rendez Magyarország, azért ez így, hogy ugye az MLS kötelezi is a klubokat, hogy játszanak, az, hogy ebben próbál lépni, vagy próbál előre lépni, mennyit segíthet például mondjuk ennek a korosztálynak, akik hazai rendezésű EB-n szerepelhetnek szerinted?
0: biztos, hogy sokat segített. Most ugye itt is nyilván az a kérdés, hogy kik az ellenfelek. Én megmondom őszintén, én az utánpótlás válogatottat annyira nem követem, a felnőttet annál inkább. Viszont ugye ott is fontos, hogy hát amikor most én U19-es, U17-es válogatott voltam, ott is tudtuk, hogyha egy spanyol, vagy egy német, vagy akár egy belga ellenfél szembe jön, esélyed nincs. Tehát lehetett szépeket mondani a mérkőzések előtt, hogy megcsináljuk, meg a stb. Én nem is szeretem az ilyen meccs előtti beszédeket, mert én megmutatni szeretem, én nem szeretek ezekről beszélgetni. De hogy én azt gondolom, hogy nehéz ezt megmondani, mert én ott sem látok túl nagy változást, és ott is rengeteg csapat előttünk jár, de fényévekkel, és pontosan emiatt az edzések minősége, a háttérmunkák, de ezt ugye nem lehet összehasonlítani. Én nálunk is érzem a Sturm Graznál, hogy mennyi támogatást kapunk a főnöktől, a fiúcsapattól, ezek rettenetes fontos dolgok. Amíg Magyarországon ugye azt kaptad, tapasztalat, hogy ma nem edzhettek a füvön, mert a fiúk edzenek, ma nem mehettek a kondiba, mert a fiúk a kondiba lesznek, tehát ezek tehát ez nagyon-nagyon...
1: Nyugtass meg azért, hogy ebben tapasztalsz változást is. Most annyiban hadd szálljak szembe Lillával, hogy azért ezt ebből ennyire drasztikusan azért a mai hírek nem erről szólnak, hogy nem mehetsz fűre, meg nem mehetsz edzőterembe. Hát most értem, hogy volt
2: nyugtassalak ilyen. Nyugtassalak meg, vagy legyek őszinte.
1: Legyél őszinte.
2: Van egy-két klub, ahol aki a klubot vezeti, valamely oknál fogva megfertőzött a női focival, és ott vannak lehetőségek. Mondjuk a Honvédnál most, hogy a Sanyi meg a Balázs, ugye az edző meg a klubvezető mennyire tudják ezt közösen kezelni, vagy nem, az egy másik kérdés, de ott például igen. De szerintem most, hogy mondjak neveket is, tehát a Győrnél mostoha a női foci, a Fradiban a gyerekek nem látnak füvet, tehát csak egy 3-4 perc műfűvön edzenek egész életükben, ami nem jó, és akkor még az élcsapatokról beszélünk. Az MTK-nál szerintem megint csak megvannak a lehetőségek, hogy nyugtassalak meg, tehát ott van, de aztán nagyjából ennek felcsúton megvan, és aztán nagyjából ezzel vége.
1: Hát értem, részben értem, viszont akkor azért az vitathatatlan, csak hogy
2: van előrelépés.
1: Ezt akartam mondani, hogy azért az, de...
2: Ha nem is nagy, de van, bizonyos helyeken van előrelépés a lehetőségekben, ez biztosan így van.
1: Igen, a Csajok Ligája az egyik legjobb példa erre, hogy 12 hónappal ezelőtt ez a formátum még nem létezett. És igen, azóta apró léptekkel haladunk előre. Lilla, óriási jó volt, hogy itt voltál velünk, viszont úgy elröppent ez az idő, ami a mai Csajok Ligájára rendelkezésünk rá, hogy sajnos a búcsú pillanatai jönnek. Egy nagyon gyors kérdés. Szezon végén ugye vagy mondtad ezt a tandemugrást, mi az, ami ki van tűzve célnek? Nagyon röviden kérlek egy nagyon rövid válasz, hogy mivel lennél elégedett, hogy látod, mint látod.
0: Most csak úgy beszélek a céljaimról, hogy nem szeretek a céljaimról beszélni, mert az embernek, ha célja van, akkor jobb, ha a háttérben marad és csendben marad. Szeretnék az első háromban benne lenni, egy kupa győzelmet csak félig kimondtam, és személyes céljaim pedig idén nincsenek. Háromszor voltam az év játékosa és gólkirálynője, szeretnék csapatilag mindent elérni, ami lehetséges.
1: Kívánom, hogy tandemugrás legyen a vége. Ezek után, ha már nincsen személyes célod, akkor legyen az, hogy megvalósuljon. Sipos Lilla, nagyon szépen köszönöm, hogy Grazból a Sturm Graz labdarúgója volt itt velünk. Gábor, valami, amit kimaradt?
2: Csak annyi, hogy most már Facebook oldal is van a műsornak, a műsort a részben független, úgyhogy aki női fociról akar tudni, az nézze a Csajok Ligája Facebook oldalát.
1: Csajok Ligája keresse, így van Facebookon. Ez volt tehát a 12. epizódunk. Tartsanak velünk mindenki, aki a női foci iránt érdeklődik, egy hónap múlva is. Elbert Gábort és Németh Kornélt hallották. További szép napot mindenkinek.
3: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

to win again, to never stop climbing the rising road.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sportban.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a stúdióban Gyéki Balást, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzőjét. Hát már azt mondom, hogy visszajáró vendég vagy, mert jönnek a sikerek, Magyar Kupa, bajnokság, igaz legutóbb idézőjelben csak bronzérem a Bajnokok Ligájában, de hát más még ilyenkor a szezon kezdésre készül, mondja, hogy még nincs összedolgozva teljesen a csapat, ti meg már túl vagytok egy ilyen komoly megméretésen.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen. És ez így volt az előző 4 évben is, vagy ugye most már több mint 3 év vagyok a csapat edzője, de ez a 4. kupánk, hogy nyáron, amikor hazajöttek a világversenyről a játékosok, akkor utána egy évet leszámítva minden évben nyáron volt a Magyar Kupa, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó lökést is tud adni a csapatnak. Úgy is készültünk, hogy ez a szezon egyik legfontosabb megmérettetése. Nyilván ez Magyarországon az a trófea, amit abból a szempontból talán számunkra a legnehezebb megnyerni, hogy egy mérkőzésen mindenki elhiszi, hogy elkaphatja a Ferencvárost. Ezt meg is próbálják, és rendre az elmúlt években mindig kemény küzdelmek alakultak ki a Magyar Kupa döntőjében. Úgyhogy kifejezetten örülök, hogy megint győzni tudtunk. Pláne úgy, hogy ugye ez volt sorozatban a 9. győzelme a Ferencváros vízilabda csapatának, ami évről évre ki lehet mondani, hogy ez egy plusz terhet jelent, hisz nem egyszerű ezt a sorozatot megtartani.
2: Akkor csak nekem furcsa ez, hogy így szezon elején van ez a Magyar Kupa?
3: Valószínűleg igen, mi már megszoktuk, de azért minden évben a szezon közepe vége fele kérdezik a játékosok, hogy hogy lesz a nyár, mennyi időt kapnak. Én meg el szoktam mondani, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy amikor vége a világversenynek, akkor egy 2, maximum 3 hét, most 3 hét jutott nekik. Tavaly is körülbelül 3 vagy 3,5 hetet tudtak kapni, és utána elkezdtük a felkészülést az előttünk álló sorozatra. Mert azt gondolom, hogy nem csak ahogy mondtam, hogy egy lökést ad a csapatnak, de tényleg egy rangos esemény, és nagyon meg kell tisztelni ezt, és a Ferencvárosnak minden trófea számít. Az előző évekhez képest most ugye nem volt meg a lehetőség a szuperkupának a begyűjtésére, de örülünk, hogy így alakult, és hogy egyből ilyen gyorsan végül is valami tapaszt kaptunk arra a sebre, ami még azért bennünk van, vagy rajtunk van a Bajnokok Ligája bronzérem után.
2: Ilyenkor, amikor véget ér a szezon, akkor ezt még így átértékeled, mire jutottál ezzel a Bajnokok Ligájával? Mert ugye voltál bent, akkor elmondtad a friss érzéseidet, de amikor leülepedett?
3: Hát igen, nagyon sok időm volt most, ilyen nem is tudom, az elmúlt 10 évben nem volt, mert amikor elkezdtem edzősködni, akkor utána egyből már minden nyáron dolgoztam az utánpótlás csapatoknál, úgyhogy egy hét vagy ilyen pár nap szabad időm volt, emlékszem még az pár éve említettem is, hogy Fukuokából hazajöttünk a világbajnokságról, megnyertük a világbajnokságot, és az a világbajnoki győzelem nekem azt a szabadságot eredményezte, hogy leszártam a repülőről, és mentem edzést tartani a Népligetbe a felnőtt csapatnak. Úgyhogy nagyon sűrűk voltak a nyarak, most ebből a szempontból teljesen más volt, ki tudtam kapcsolódni, az elején tudatosan nem is foglalkoztam a vízilabdával, mert nyilván az egy törés volt nekem abban a pillanatban, hogy nem tudtuk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és amikor kicsit úgy leülepedett bennem, akkor ugye a Instagramon is meg kiraktam egy posztot, és úgy lezártam azt a fejezetet, és onnantól elkezdtem koncentrálni a szezonra, és értékelni azt, hogy mit hagytunk magunk mögött, miben hibáztam én, miben hibáztunk a csapattal, és miben lehet változtatni, miben kell egy kicsit átalakítani a játékunkat a jövő évre. Úgyhogy nyilván sokat gondolkodtam. Egyébként az első gondolatmenetem az volt, hogy ez egy hosszabb gondolatmenet, de ha van idő, akkor elmondom, és a játékosoknak így is kezdtem a megbeszélést, hogy amikor vezetőedző lettem 3 évvel ezelőtt, akkor a célkitűzésem az volt, hogy jussunk el a Rekkó szintjére, mind eredményekben, mind pedig abban a mentális állapotban, hogy mindent meg akarjunk nyerni, és soha nem lankadjon a motivációnk. Ez azt hiszem sikerült is. Tényleg 3 évig mindent begyűjtöttünk, 10-ből 10 trófeát megnyertünk, a 11. nem jött össze, de jutottunk arra a szintre is, amit azért láttunk a Rekkónál, ami nem csak a siker, nem csak a pozitív hozadéka, hanem a negatív hozadéka is, hogy a mindennapokat egy kicsit nehézkesen éltük meg. Hiába nyertünk valamikor Magyar Kupát az elmúlt években, hiába nyertünk bajnokságot, olyan természetessé vált, hogy már nem úgy ünnepeltük, mint egy Bajnokok Ligáját, ami valamilyen szinten érthető is, de a szezon elejétől fogva tulajdonképpen a Bajnokok Ligájára készültünk már az előző évben. Úgyhogy ezt el is mondtam a játékosoknak, hogy szeretném ezt átalakítani, ezt a gondolkodásmódot. és egyetlen egy van a szemünk előtt, az a Magyar Kupa. Utána meg lesz a Bajnokok Liga sorsolása, megnézzük, kiket kapunk, és elkezdünk azzal foglalkozni, és ha nyerünk egy Bajnokok Liga meccset, akkor igenis örüljünk annak a pillanatnak, mert semmi nem jön automatikusan, rengeteget dolgoztak ezzel is a elmúlt 4 hétben a játékosok, úgyhogy büszke vagyok ezért rájuk, hogy ezt a gondolkodásmódot ők is magukévá tudták tenni.
2: Amikor Löw Zsolttal beszélgettünk, ugye volt a Párizsnál is edző, meg a Chelsea-nél a Bajnokok Ligáját is megnyerték, akkor itt többször felmerült az a kérdés, hogy sztárok közé hogy megy be edzőként, mert hogy egész más, mint mondjuk egy ilyen középcsapathoz, egy kis csapathoz. Azért nálattuk is nagyot változott a világ, amit említettél ezzel a sok győzelemmel. Változott az öltöző is?
3: Biztos, igen. Sőt, mindenki változott, és az talán nem helyes, hogyha azt mondják, hogy nem változtam semmit, mármint hogy én se vagy a játékosok is, mert egyszer a Kemény Dénestől hallottam, hogy megváltoztatták-e a sikerek, és igen, megváltoztatták, persze, teljesen máshogy néznek rá a játékosokra is máshogy néznek az emberek, hisz mindent megnyertek, úgyhogy egy picit nem csak a személyiségük változik meg, az egész aurájuk, a viselkedésük, hogyha jó emberekről van szó, és tudják kezelni ezeket a helyzeteket, akkor tudják ezt azt a gondolkodásmódot a sporttal kapcsolatba tartani, amit előtte tartottak, de valami egy picit megváltozik, akár a saját elvárásuk a klubtól, akár a saját elvárásuk a vízilabdától, mindenben, úgyhogy ez egy állandó beszélgetést igényel, és egy pici gondolkodást is a játékosok fejével, hisz azért az elmúlt években annyi mindent nyertek, hogy tényleg világklasszis játékosok lettek, akár jó magyar játékosokból is. Úgyhogy ezáltal ők változtak, biztos, hogy én is változtam, nem szeretnék megváltozni, mint ember, valószínűleg ők is így vannak ezzel, de változtat azért a siker az embereken, meg az embereknek talán a kinézetén is. Nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, de meg kell nézni, hogy a fociban is hogy változtatták meg a sikereket, vagy a sikerek az edzőket. Nagyon, nagyon sok ilyen edzői filmet nézek, könyvet olvasok. Most a legutóbb ugye a Mourinho-nak a filmjét, vagy ezt a Netflix-es sorozatát néztem meg. Nagyon érdekes volt, hogy egyébként nem a kedvenc edzőm, de tök érdekes volt így látni, hogy miket él át az évek alatt, és hogy mondjuk miért nem szeretik őt a harmadik évben a játékosai, mert olyan légkört teremt maga körül, egyébként teljesen tudatosan, de tovább is áll a csapataitól aztán.
2: Te milyen légkört szeretsz teremteni?
3: Én azt szoktam mondani a játékosoknak is, hogy nyilván...
2: Mert te is 3 éven túl vagy.
3: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy nyilván a tavalyi évünk feszültebb volt egy picit, mint az előző 2, de ez azt eredményezte, hogy olyan magasra tettük a lécet, hogy mindent meg akartunk nyerni, és közben jött egy-egy vereség, amihez nem voltunk hozzászokva. De azt is elmondtam nekik, meg tudják nagyon jól, hogy én úgy szoktam ezt mondani, nem szép szóval, ezért most azt nem mondom ki, hogy talán nem az a legjobb egy játékos számára, hogyha egy olyan légkörben dolgozik, ahol minden nap kapja a kritikákat, hanem egy kicsit pozitívabban, lejön edzésre, nyugodtabb a légkör, és úgy tud lejönni, hogy úgy jön le már, hogy várja is az edzés, mert kedve van ott lenni a Ferencváros népligeti sporttelepén, és jó oda jönni, és nem az van, hogy megint le kell menni, és gyomorgörcse lesz, hogy mit fog kapni éppen az edzőtől. Persze kell egyfajta feszesség, ez sose kérdés, de annak a feszességnek, meg annak a számonkerésnek jogosnak kell lennie.
2: Azért a változásban az is benne van, hogy mondjuk a meccs közben a vízparton másképpen reagálsz, mint 3 éve, akár a játékvezetőkre, szituációkra, bármire?
3: Hát nyilván a játékvezetőkkel való kommunikáció az egy örökös kérdés, meg egy örökös manipulálása a játékvezetőknek, nem szép szóval. Egy kommunikáció, amivel egyébként kialakult tényleg egy párbeszéd köztünk, de azt gondolom, hogy ez nagyjából nem változott. Ugye az én esetemben van az a elhíresült videó, amikor a Rekuel időt kértem, és tényleg nagyon csúnya szavakkal próbáltam helyre tenni a játékosokat. Ezt meg valamilyen szinten meg kell érteni a nézőknek, hogy nyilván nem ellenük szól, senki semmiképp sem a gyerekek ellen szól, én ezért elnézést kértem, hogy talán a tévében ez abszolút nem helyes, de egyszerűen elfogynak azok az eszközök egy edző kezéből 3 év után, amikor minden szép, minden jó, és a negatív dolgokra is megpróbál pozitívan reagálni, és azt mondani, hogy semmi gond nincsen, csinál tovább, kisfiam, gyerünk, jó vagy. Valahogy ki kell őket már zökkenteni abból a komfortzónából, amiben látványosan belekerülnek ilyenkor. Alapvetően pozitív légkört és támogató légkört hozok létre a játékosaim körül, azt gondolom, hogy ők is így gondolkoznak erről, de ez az elmúlt évben talán pont ezért megváltozott. Nyilván az én kritikám saját magam felé, hogy valószínűleg vissza kell változzak, ugyanabba a szerepbe kell visszatérjek, hogy ők minden nap ugyanúgy jöjjenek le, hogy ne attól kelljen idegeskedniük, vagy a fejükben ne az legyen, hogy valami keményebb kritikát kapnak aznap. Nem jellemző, de ha kell, akkor meg kell lépni azokat is.
2: Nyilván, amikor meccset játszotok, ugye nagyon sok néző van, tehát ők nem hallják azt, amit ott mondasz, de ilyenkor átfut a fejeden, hogy hoppá, ezt most hallhatta minden tévénéző, amit mondtál?
3: Annál az ominózus esetnél nem gondolkodtam ilyen szinten, tudtam, hogy jön a mikrofon, és tudtam, hogy benne lehet ez is, de azt gondoltam, hogy valahova eljutottunk, és valahogy ezt meg kell állítani, és ott már nem volt elég semmilyen módszer. Most egyébként a múlt héten volt egy hasonló szituáció, a Vasas ellen játszottunk bajnoki mérkőzést, ott időt kértem, és akkor megkérdezte a kollégám, a Korényi Balú, hogy mikrofont tartsam, mondom, nem kell, nyugodj meg, tisztább vagyok, hogy mi fog történni, és valójában tényleg egy kicsit keményebben szóltam hozzájuk, de hát nyilván egyetlen egy káromkodás nem hangzott el. De erre én is próbálok már figyelni, mert ez egyértelmű, hogy nem ez a módszer, és egyébként a hétköznapokban sem ez szokott lenni, úgyhogy ez egy végpont volt, amiből egyébként, ha megnézzük, hogy utána hova jutottunk el, mert a játékunk mennyit javult a rá következő időszakra, akkor látható volt az is, hogy szüksége volt a játékosoknak egy keményebb fejmosásra.
2: Nem akarok ezen a témán lovagolni, de eszembe jut Mésző Kálmán esete, ugye, aki hagyta, hogy bekamerázzák, bemikrofonozzák, és hát annak még a mai napig megvan a híre, a tiéd azért ezt nem fog ilyen sokáig elkísérni?
3: Hát reméljük nem, hát nem jellemző rám alapvetően, de és nem is vagyok rajta így a Facebookon, bár van Facebook profilom, de nem követem ezeket a dolgokat, de azt hallottam, hogy kaptam kemény kritikát a ominózus eset után hozzászólásokban. Nyilván nem olvasom ezeket, nem is kell vele foglalkozzak. Mondom, én elnézést kérek, hogyha valakinek ez sértő volt a média nyilvánosság előtt, vagy a tévén keresztül, nem is ez volt a célom, nem is fordult elő velem ilyen. Ezekből is tanul az ember, és nem vissza kell fogjam magam, hanem egyszerűen csak ugyanannak kell legyek, mint előtte voltam.
2: Lépjünk oda vissza, amikor mondtad, hogy átértékelted a dolgokat, és mondtad, hogy te is rájöttél, hogy mi az, amiben hibáztál. Ezt elmondod ilyenkor a játékosoknak, hogy uraim, hát ezt a BL-t nem tudtuk az elmúlt szezonban megnyerni, ez nem sikerült, én ebben voltam esetleg ludas, vagy hogy zajlik ez?
3: Jó kérdés. Amúgy a szezon úgy indult, hogy egyesével leültem sapka szám szerint a játékosokkal, mindenkivel volt egy beszélgetésem a megbeszélés után, és ott azért elmondtam azt is, hogy igen, ott például a elődöntő utolsó pillanatában lehet, hogy máshogy kellett volna döntenem, vagy az elődöntő utolsó időkérésén, amikor játszottunk egy figurát, amit egyébként előtte belőttünk, lehet, hogy egyszerűbb lett volna egy egyszerűbb figurát játszani, és azt belőjük, bár így is kialakult, és az történt, amit elképzeltünk, ott volt a helyzet, kimaradt a helyzet, ez benne van a sportban, azért mondom, állandóan a csúcson maradni nem lehet, le kell vonni a konklúziókat, ez a biztos része. A másik pedig az, hogy jó, hogyha mindig éberen tart minket, és saját magunkat is kontrolláljuk, edzők, és figyelünk az, hogy arra, hogy esetleg valami nem úgy működött.
2: Úgy megütötte a fülemet, amit mondtál, hogy már talán nem tudtatok úgy örülni minden győzelemnek, mert ugye a Bajnokok Ligájában úgy elkényeztettétek egy picit talán saját magatokat is. Kell ehhez mondjuk a csapaton belül egy váltás, új játékosok, hogy újra legyen versenyhelyzet, hogy jobban koncentráljon a csapat?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt egy dolgot mondanék, ilyen összehasonlításképp, hogy vagy párhuzamot vonni a Manchester City-nek a nagy csapatával, aki megnyerte a Bajnokok Ligáját pár éve, és sikert sikerre halmoztak, megcsinálták a triplázást, és ott volt a lehetőség, hogy újra meglegyen. De évről évre látszott, hogy nem nagyon tudnak újítani, és ott lehetett látni, ami egyébként talán a Guardiolának a filozófiájában is benne volt, hogy nagyon megszerette a játékosait mindig, és nagyon nehezen nyúlt hozzá egy-egy játékosához, és ez okozta talán azt, hogy egy idő után egyre nehezebb volt sikert elérni vele. Nyilván minden nap lemenni az uszodába évekig, és minden nap engem hallgatni, a játékosoknak is olyan, hogy mintha egy papagáj jönne be, és ugyanazt mondaná, kevés dologban változik a vízilabda, azt a pár dolgot azért próbáljuk nekik megmutatni, de így mégis olyan, mintha majdnem minden edzésen ugyanarról lenne szó. Egyébként annyit próbáltunk változtatni rajta, hogy tavaly a Korényi Balú ebben a fázisában a bajnokságnak többször szállt bele az edzésbe, és többször tartotta ő azt a tréning részét, amikor úszás gyakorlatokat vagy fizikális munkát kellett csinálni, ezekbe többször szólt ő bele, hogy az ő hangját hallják, ez egy eszköz volt egyébként kettőnk közt a Varga Zsolttal is, ő is tudatosan adta át nekem a terepet egy idő után, hogy én beszéljek többet a válogatottnál, hogy ne az legyen, hogy mindig őt hallják a játékosok. És így akkor nem éri el talán azt a végségű merültséget ez a kapcsolat, hogy mindig kapnak valami új impulzust a játékosok. Ez szerintem nagyon fontos a játékosoknak is, nyilván én is voltam játékos, mindig ugyanazt hallgatni azért nem a legjobb, de hát ezen kell majd dolgozunk, hogy új inspirációt, motivációt tudjunk adni a játékosoknak. Egyébként pár ilyen apróságot szoktam bevezetni, minden évben megváltoztatom a taktikai számokat, még ha ugyanazt is játszok, egy picit legyen frissebb, picit másra jönnek a játékosok, és idén bevettünk 3 olyan taktikai elemet a játékunkba, ami egyébként még nincs meg, hogy automatizmusként működjön, de elkezdtük gyakorolni, és láthatóan, amikor ezeket gyakoroltuk, akkor az új energiákat adott a játékosoknak, belátták, hogy van valami újítás is benne. Úgyhogy ezek szerintem fontos dolgok, aztán meglátjuk, hogy hova teljesedik ki belőle a játékunk.
2: 2 kérdés is megfogalmazódott bennem, az egyik, hogy Balázs akkor most már nem veszik ilyen aktívan a részét a dologból, illetve a másik, hogy lehet még kitalálni új elemeket, hát már annyi mindent kitaláltak edzők, mindig van újítási lehetőség?
3: A Balázs most ez esetben a Korényi Balázs.
2: Igen.
3: De abszolút, abszolút, csak én mondtam nekem, amikor elindult a szezon, hogy most egy picit újra engem fognak hallani, aztán majd ha szükség lesz, akkor ő vissza fog lépni, mert azt szeretném, hogy egyfajta feszesség megint.

0: viszont annyi újítás van, hogy ezekbe az alaptaktikai dolgokba egy pici szint próbáltam belevinni, amit meglátjuk, hogy működik, majd egyszer-egyszer már működött a Magyar Kupa mérkőzéseken is, de láthatóan bele is hibáztunk, úgyhogy még ezt el kell sajátítani magunkénak. Minimális változások azt gondolom, hogy mindig lesznek, de inkább a gondolkodásmód az, aminek változnia kell az edzéseken, a mérkőzéseken és a játékosok fejében.
1: Ugye beszéltünk arra, hogy esetleg lehet cserélni az öltözőben játékosokat, hogy más legyen a motiváció. Erre sor került?
0: Hát annyiban sor került, hogy ugye alapvetően is nagyon szerethető és jó centerünket, a Miguel de Torrot ugye lecserültük Kakarisra. Ez nem csak egy személyi változás volt, ez egy szintlépés, bár Miguel de Toro is nagyon sokat tett a klubért és jól is játszott, de Kakaris a világ legjobb centere. Úgyhogy ez egyébként...
1: Hogy sikerült idehozni?
0: Úgy sikerült, hogy amikor edző lettem, már akkor megkerestem, akkor ő már aláírt a Rekkóhoz, utána a Rekkónál ugye volt ez a csődhelyzet, akkor bejelentkezett, de késő volt, akkor már nem tudtuk leigazolni, mert nem volt rá büdzsénk. Viszont a tavalyi évben pedig újra időben megkerestem, és azt gondoltam, hogy ő lesz a számunkra az a plusz, ami ennyi idő után egy kicsi újdonságot hozhat a csapatba. Az biztos, hogy az érkezésével alapvetően meg kell változtatni a támadójátékunkat, mert azt azért el szoktam mondani az utóbbi napokban, el is mondtam párszor, hogy az a magyar vízilabdázók úgy szocializálódtak az elmúlt 10 évben, hogy vagy egy centerrel, vagy center nélkül játszották a meccseiket, és ez bizony tényleg nagyon nagy gondolkodásmódváltást igényel. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképp új motivációt és frissességet hozott a játékosokhoz. Nem gondolom, hogy sokkal több játékoshoz kellene nyúlni, hisz így is a legjobbakkal dolgozhatok, de tényes való, hogy egy pár év után eljönnek azok a pillanatok, amikor vagy elfárad egy kapcsolat, vagy a játékos nem tudja már magát motiválni, akár ugyanazzal az edzővel. Ezek olyan dolgok, amik nehezek, mert közös sikereket érsz el, akkor ezek nehezen kerülnek kimondásra. Nincs ilyen problémám jelen pillanatban, majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz.
1: Sokan azt nem értik, hogy hogyan tudtátok megtartani Mandicsot, mert hát ő azért elég keresett a vízilabdázásban, gondolom szerették volna több helyre leigazolni.
0: Hát természetesen, de azért nagyon jó ütembe kezdtünk el vele tárgyalni. Ha jól emlékszem, amikor visszajött az olimpiáról, akkor egy éve volt nálunk, és volt még egy éves szerződése, és abban a pillanatban leültem vele beszélni, és megmondtam, hogy jöjjön ő oda hozzám, és mondja el, hogy mik a tervei. Amikor ő azt jelzi, hogy szeretne hosszabbítani, azonnal megyek a vezetőséghez. Eltelt egy vagy két nap, oda jött, azt mondta, átgondolta, ő szeretne maradni, nagyon jól érzi magát, úgyhogy akkor már meg tudtuk hosszabbítani a szerződését. Viszont akkor nagyon nagy versenyben voltunk több csapattal, hisz a Radnički Kragujevac akkor kezdte el összetenni az új nagy csapatát, ahol közel másfélszeres fizetést kínált neki, és minket választott, úgyhogy ez is egy óriási dolog és egy pozitív visszajelzés. Ő nem a pénzért maradt itt, ő nagyon-nagyon-nagyon áron alul van nálunk, ami egyébként azt jelenti, hogy szeret itt lenni és szeret nálunk játszani. Van egy plusz klauzula a szerződésébe, hogy mikor kerül meghosszabbításra, talán ezt most egyelőre még hagyjuk, de jelen állás szerint jól állunk vele, bármikor jöhet vele majd a következő egy-két hónapban egy bejelentés, de hát ezt egyelőre megvárjuk azt is, hogy a Ferencvárosnál mi lesz a jövőkép, ezt jó lenne azért majd látni, mert azt is tudni kell, hogy a Ferencváros vízilabda csapatával hogy terveznek majd.
1: Erről beszélünk majd még, de maradjunk még itt egy kicsit Mandics miatt annál, hogy azért nyilván itt nem olyan árak vannak, mint a labdarúgásban, itt nem fizetnek ki 100 milliókat egy játékosért euróban, hanem jóval szerényebb összegeket, meg hát azért nem nagyon vásárolnak ki, gondolom, szerződésből játékost.
0: Mandics esete egyébként más, mert neki volt szerződése, amikor idejött, és akkor ő érte egyébként 100 000 eurót kért a Novi Beograd, tehát nyilván nem fizettünk érte közel se annyit, nagyon-nagyon keveset, de fizettünk érte, tehát volt egyfajta transfer a két csapat között, ezt el kell mondani őszintén. Viszont mi is adtunk már több játékos, hisz nekünk, amikor minket megkeresett, nem is minket keresett, meg amikor Nagy Ádám még nálunk játszott, és Marseille-be igazolt, akkor szerződése volt, és megkeresték őt, utána minket is megkerestek, az edző engem is személyesen megkeresett, és megállapodtunk egy összegbe, tehát volt ott is transfer a két csapat között, érte megkaptunk mi, nem ezeket az összeget kell elképzelni, amit a fociba látnak az emberek, de azért ezek ilyen pár tízezer eurós összegekről beszélünk, ami azt gondolom egyébként egy vízilabda csapat költségvetésében azért számottevő, hogyha az egész éveset nézzük, hogyha kiesik egy játékosnak a fizetése, plusz még kap is érte pénzt, akkor el tud kezdeni gondolkodni, hogy edző meg egy vezető, hogy alakítsa át a követ.

0: következő évi csapatát.
1: Ugye a labdarúgásban azt szokták mondani mostanában, hogy kevés munka folyik labda nélkül. Nálatok is, amikor gondolom elkezdődik a szezon, az úgy senkinek nem esik jól. A nyaralásból visszajön, száraz edzések, vizes edzések. Hogy szokott ez nálatok kinézni? Milyen periódusokkal dolgoztak itt? Hogy készültetek például a Magyar Kupára?
0: Hát az idei szezonban egyébként ez is valamennyire egy újítás volt, azt gondolom a részemről, de ezt a játékosok, ahogy láttam, meg hallottam az interjúkban is megemlítették, hogy egy picit szórakoztatóbbá akartam tenni ezt a felkészülést abból a szempontból egyébként, hogy amellett, hogy nagyon fárasztó volt a játékosoknak, tényleg nagyon kemény munkát tettek bele ebbe a négy hétbe, hogy láthatóan már a második héten elmentünk Kassára egy felkészülési tornára, ami alapvetően nem volt betervezve, de évek óta kerestek minket. Jóba vagyok az egyik szervezőjükkel, akár Olbácsóval is, megígértem, hogy kimegyünk. Azt gondoltam, hogy tényleg egy annyi plusz löketet adhat, hogy a második héten már tényleg a nem általad említett állandó úszásokkal, konditermi edzésekkel kell foglalkozni, és valamennyire nem csak hogy szórakoztatóbb lesz, hanem a játékunk is gyorsabban tud csiszolódni ezáltal. Úgyhogy kimentünk, nagyon hasznos tornán vettünk részt, jó meccseket játszottunk könnyebb meccseket is, játszottunk a Rándicskivel nagyon nehéz mérkőzést, és azt gondolom, hogy gyorsabban épült a játékunk, mint tervezhető volt, így ezáltal más lett a felkészülésünk is. Persze, emellett azért a két kapunk mellett jött utána egyébként a Panathinaikosz, csináltak szárazföldi tornatermi edzéseket is, azok nyilván kemények voltak, úgyhogy nagyon fárasztó időszak volt mögöttük, mert nagyon kevés időszak maradt, vagy kevés idő maradt a szuperkompenzációs részre, amikor a nagyobb terhelésből visszaveszünk, és gyorsan tudnak regenerálni a játékosok, és azonnal egy magasabb szinten jönnek vissza. Így tulajdonképpen végül is munkával csinálták végig ezt az időszakot. Most is azért azt is lehet látni, hogy ahogy vége lett a Magyar Kupának, egy nap szünetet kaptak, és elindult az Olimpiakosszal a közös felkészülés. Tegnap borzasztóan nehéz volt minden játékosnak, láttam fejben fizikálisan minden téren. Ma már egy fokkal jobb volt az Olimpiakosz elleni két kapunk, és holnaptól pedig indul a Telekom Kupa, amely mellett még mindig játszunk edzőmeccset az Olimpiakosszal, és a brazil válogatott mellett a Vasassal is játszunk, úgyhogy szerintem egyébként ez egy plusz szint ad a játékosoknak, és ennyiben mindenképp megváltoztattuk az előző éveket, mert azt éreztem, hogy ebből a fajta ilyen szürke munkából egy kicsit ki kell őket zökkenteni, mert sokkal nehezebb lenne a visszaállásuk.
1: Szükség van arra, hogy külföldi csapatokkal együtt készüljetek?
0: Igen, nagy szükség van rá. Egyébként nem mellesleg ezek a csapatok, amikor jönnek hozzánk, nem kis profitot is termelnek a klubnak, hisz a saját hotelünket adjuk ki nekik, a Ferencváros éttermében étkeznek, úgyhogy ezeket mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon sok vízilabda csapatot tudunk hozni, úgyhogy a Ferencvárosnak a bevétele ezáltal még nőjön is.
1: Jelentkeznek is, hogy szívesen jönnek?
0: Rengetegen jelentkeznek, folyamatosan valakit vissza kell utasítani, mert a kapacitás az pedig nem akkora, hogy 3-4 csapatot be tudjunk fogadni, így maximum 2 csapat tud bejönni a Ferencváros hotelébe, a Ligeti Hotelbe, de ez amellett, hogy egyébként egyfajta bevételt is termel a klubnak, azt gondolom, hogy mindig egyfajta plusz motiváció, hisz nem azokkal a magyar játékosokkal találkoznak, vagy magyar csapatokkal, akikkel hétről hétre, hanem egy picit feszesebben kell az edzéseket megcsinálni, és sokkal keményebbek is, és nagyobb intenzitásúak is, és ezek a edzőmérkőzések.
1: Gondolom, ezt te döntöd el, hogy kivel szeretnél így készülni. Olyan csapatokat választasz, amelynek mondjuk a stílusa hasonlít a Prorecco-éhoz, hogy a Bajnokok Ligájában fölkészüljetek?
0: Tavaly teljesen tudatosan ez volt, ugye a Prorecco volt a szuperkupa döntőnk, Prorecco ellen volt, és előtte a Barcelonával játszottunk, aki ugye megnyerte végül a Bajnokok Ligáját, de nagyon-nagyon hasznos volt a felkészülésünk ezáltal. Idén pedig azt gondoltam, hogy jó kapcsolatunk van a Pireusz edzőjével, a Pireusszal is, és meghívtuk őket, hogy jöjjenek a Telekom Kupára. Ez már alapvetően nekünk elég volt, a Panathinaikosz magától jelentkezett be korábban, és velük is nagyon jó edzőpartnerekre leltünk, és jó mérkőzéseket játszottunk.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig a stúdióban Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának mestere. Abból az apropóból beszélgetünk, ugye, hogy a Magyar Kupát sikerült itt rögtön a szezon elején megnyerni, bár még idáig nem jutottunk el. És hát beszéltünk már a kemény fölkészülésről, és itt hírek alatt tisztáztuk azt is, hogy azért volt olyan szakasza a felkészülésnek, amikor egyes hírek szerint 48 órán belül, más hírek szerint 60 órán belül játszottatok 4 meccset. És hát majd beszélünk egy kicsit arról is, hogy hogyan lehet frissíteni. Tehát ez teljesen normális? Minden évben szoktatok ilyet csinálni, hogy ilyennyire megterhelitek a játékosokat?
0: Vannak ilyen napok, amikor valóban elmegyünk külföldre edzőtáborba valamelyik nagyobb csapathoz, és akkor 3 nap alatt kell lejátszani mondjuk 4 edzőmérkőzés vagy 5-öt. Nyilván látjuk azt is, hogy a második után jön el az a holdpont, amikor egy picit meg kell szakítani, ezt úgy szoktuk mostanában már csinálni, hogy csak 2/4 játszunk, nem 4/4 az egyik edzésen, akkor azt dupla forrokkal játszunk, és akkor utána ember-ember hátrány gyakorlás van. Nyilván ez is nagyon hasznos, de itt ilyen, ebben az esetben kevesebb a kontakt a játékosok között, mert láthatóan edzésről edzésre nő a feszültség a két csapat játékosai között, azért általában ők a válogatottban is találkoznak, és azért hozzák ezeket a sérelmeket, amik érik egymást, úgyhogy előfordul, ez egyfajta más terhelés, de nagyon hasznos, viszont azt is lehet látni, hogy ilyen hosszabb felkészülés után kell egy pár napos pihenő. Most egyébként az volt a díl a játékosokkal, hogyha megnyerjük a Magyar Kupát, utána nem sok pihenőt kaptak vasárnap, még azért ünnepeltünk, elmentünk a Ferencváros éttermébe, kicsit megünnepeltük a győzelmet, egy nap pihenőt kaptak, kedreggel pedig kezdtük a felkészülést az olimpiákosszal, és szombatig végig toljuk ezt a hetet komoly mérkőzésekkel, edzőmérkőzésekkel, utána pedig kapnak egy ilyen 2,5-3 napot, és kedden folytatjuk majd a munkát, amire azt gondolom, hogy szükség is lesz, mert tényleg egy olyan 4-5 hetet hagynak maguk mögött, ami megterhelő volt. Mint korábban említettük, máshogy volt megterhelő, mintha lejöttek volna állandóan súlyzózni, úszni keményen. Nagyon fárasztó azért ez is, már csak azért is, mert folyamatos koncentrációt igényel, hogyha valaki ellen játszunk, azért az a legmagasabb szintű koncentráció.
1: Hivatkoztam már Löw Zsoltra, most is azt teszem, mert azt mondta, hogy például a futballistákat már annyit keresnek, hogy nem nagyon lehet pénzzel motiválni, hanem inkább szabad napokkal. Hát te nagyon bőkezű vagy, egy egész napot adtál a játékosoknak a Magyar Kupa győzelem után?
0: Persze, hát nagyon rövid volt a megbeszélés, és már elkészült a vacsora, és akkor csak egy nagyon gyors pohárköszöntő volt, megköszöntem neki, gratuláltam, és mondtam, hogy pihenjék ki magukat, megérdemlik az egy napos pihenőt, kedreggel találkozunk. De alapvetően teljesen igaza van a Zsoltnak, mi is ezt szoktuk csinálni. Ezt az első évemben észrevettem, hogy ez a kifizetődő. Egyszer-egyszer, amikor láttam, hogy így feszül a hurok, és egyre nehezebbek már az edzések, a mérkőzések, akkor látom magam előtt körülbelül, hogy egy két-három héten belül milyen meccsek jönnek, és azt mondom, hogyha azzal elégedett vagyok, azért a mi esetünkben nyilván az eredményesség is fontos, azokat hozzuk, és a játékunk is olyan, és a koncentráció is olyan, akkor van, hogy elengedem őket 2 vagy 3 napra, és elmehetnek egy hosszabb hétvégére. Úgyhogy ez előfordul. Itt, ami a nehezítő tényező valójában az, hogy közben azért a válogatott is elkezdi majd a felkészülést a hétfői keddi napokkal a VB-re, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű történet, majd ebben is megpróbáljuk azt a harmóniát megtalálni a játékosokkal, hogy azért tudjanak pihenni is, tudjanak regenerálódni, és megmaradjon az a munka is, meg a munkamorál is, ami szükséges, hogy fent tudjuk tartani ezt a szintet.
1: Ugye a bajnokságban találkoztatok a Vasassal, és akkor egy magabiztos győzelmet arattatok, és azért nem nagy, de kis tétbe lehetett volna arra fogadni, hogy valószínűleg a Vasassal fogjátok játszani a Magyar Kupa döntőt is, miután megvolt az elődöntők párosítása. De azért ott jóval keményebb csata volt, mert most én tisztelem az ellenfeleiteket, de hát nyilvánvaló volt, hogy a Kaposvárt azt meg fogjátok verni.
0: Igen, egyébként én nem vártam, hogy a Vasasba jut a döntőből, őszinte leszek. Én azt gondoltam, hogy a BVSC meg fogja őket tudni verni. Bár láttam, hogy szerdán, amikor játszottunk a bajnokin, akkor nagyon jól beleállt a Vasas a mérkőzésbe, utána viszont azt is láttam, hogy egy picit elengedték a második fél időben, amikor már mi domináltunk. Valójában akkor már egyébként azt gondolom, hogy a Magyar Kupa elődöntőre készültek, egy jó edzésnek fogták föl. Egyébként ez egy jó mentalitás volt abból a szempontból, hogy tényleg megterhelték magukat, és nem engedték el a mérkőzés elején a meccset, hanem próbáltak egy jó meccset csinálni ebből a párharcból. A BVSC azért lepett meg, mert én évek óta azt várom tőlük, hogy valamikor valami nagyot robbantanak, és eljutnak a bajnoki döntőbe, vagy a kupadöntőket játszanak, ehhez képest ugye az elmúlt 3 évben, amióta folyamatosan erősödtek. Nyilván idén azért átalakult a keretük, mert két meghatározó játékos távozott, és helyettük fiatalok érkeztek. Azt lehetett látni, hogy nem érik el azt a szintet, amit terveztek, vagy szeretnének. Szerintem nagyon közel álltak ahhoz, hogy egy vagy két igazolással versenybe tudjanak szállni a bajnoki címért. De hát nyilván ez az ő dolgok, ő életüketben, és soha nem szólok bele, meg nem is foglalkozom ezzel. Örülnék, hogyha jó ellenfelek lennének Magyarországon. Annak örülök, hogy a Vasas most egy jó párharcot játszott ellenünk kétszer is, úgyhogy ez azt gondolom, hogy fontos a mi csapatunknak is, meg fontos a magyar vízilabdának is.
1: Hát beleállt a Vasas a mérkőzésbe, bár az elején az első negyedben úgy tűnt, hogy nem lesz olyan nehéz, 4-2 volt, de aztán a második negyedben kiegyenlítettek, fölzárkóztak, és ott szoros volt a találkozó. Ezt ilyenkor te hogy éled meg, hogy így nem, gondolom ott azért nem tudsz ilyen higgadtan gondolkodni, hogy jó az, hogyha jó ellenfelek vannak, mert ott azért tudod, hogy nyerni kell, muszáj nyerni.
0: Persze, hát egy ilyen helyzetben ez a feszítő egy magyar kupában, hogy egy meccsen bármi történhet, el lehet kapni bárkit. Volt egyébként egy olyan szituáció a meccsen 8-7-nél, vagy amikor egyenlítettünk 8-8-ra, hogy megállították a játékot, és azt vizsgálták, hogy volt-e brutalitás. Most ott találnak egy brutalitást a VAR-nál, és megállítják a játékot, és ellenünk fújják be, akár 9-7-re vezethetett volna a Vasas, és 4 percig emberi hátrányba játszunk, ami azért azt gondolom, hogy nagyban befolyásolhatta volna a meccset. De ott azért már lehetett látni, hogy a Vasas is egyre fáradtabb, és felé tudjuk őket őrölni, ez is történt. Ott már egyre több jó döntést hoztunk, és egyre több olyan helyzetet tudtunk kialakítani, amivel nem tudtak mit kezdeni. Nagyon jól zártak, egyébként vissza lezártak a meccsen olyan kontratámadásainkat. Az is zavaró volt szerintem, és egy kicsit becsapós volt, hogy jól kezdtük a meccset, abszolút irányítottuk a mérkőzés elejét. Tulajdonképpen találtak egy gólt az elején, hogy ha az nincs, akkor akár lehetett volna 3-0-4-0, és akkor azt gondolhatjuk, hogy meg is van ez a párharc, és ez is történt, a fejben egy kicsit elhittük, hogy ez szép lassan kialakul, de jobb ez így, hogy mi is ilyen helyzetbe kerültünk, mert azt gondolom, mindenkinek szüksége van arra, a nézőknek is, hogy jó meccseket lássanak, meg a játékosoknak is, hogy fejlődjenek, és ne csak az legyen, hogy eltonyulnak, és nyernek 10-15 góllal valamelyik ellenfél ellen.
1: De ilyenkor jön egy klasszis, aki átlendíti a csapatot a holtponton. Hát ennek a döntőnek az egyik legjobb játékos a Mandics volt, akiről már beszéltünk, ugye? Ezért van itt?
0: Hát nyilván ezért van itt. Azért az elmúlt években nem egyszer játszott a döntőkön nagyon kimagaslóan. Magyar kupa döntőn is, magyar bajnoki döntőn is, BL döntőn is volt, hogy ő lendítette át a csapatot. Ezért van itt, ez a dolga, ezt ő pontosan tudja. Hál' Istennek pedig azt gondolom, hogy a játékosok is nagyon megszerették, elfogadták őt, de azért nem csak róla szól a történet, azt is meg kell említeni, például ha nem szeretek alapvetően kiemelni játékosokat, de azért azt is lehetett látni az egész magyar kupa sorozat meg a felkészülés alatt, hogy a Fekete Gergő tényleg szenzációs formában tért vissza minden mérkőzésen, kirobbanó erőben játszott, és lefoghatatlan volt, és azért a döntőben ő is nagyon jól játszott, akár csak az elődöntőben, meg a negyed döntőben.
1: Ugye 26-szor nyerte meg a Ferencváros a vízilabda magyar kupát, azért ez még mindig jelent nyomást, hogy ezt most meg kell nyerni? Annak ellenére, hogy az Európa ligában is, meg mindenütt mindig jól szerepeltetek a bajnokok ligájában?
0: Volt egy ilyen vezetői mondás pár évvel ezelőtt, hogy nincs nyomás, ez nem nyomás, de erről nagyon sokat lehet beszélni. Egyszer, aztán amikor megnyertük a második bajnokok ligája győzelmünket, akkor el is mondtam, hogy nyilván a nyomás az élet egyéb területeit nézve az talán nem ez, mert nagyon sok videó jelenik ma már meg róla, lehet látni TikTokon, Instagramon, hogy a LeBron James nyilatkozik és elmondja, hogy milyen nyomás, hogyha nincsen ennivaló éppen otthon, és voltak így nőtt föl az NBA-ből, és így kellett kiküzdenie magát. Természetesen ezek az életnek egy olyan területe, amit mi fel se tudunk fogni, talán azt mondhatom, hogy szerencsére. De valójában azért az, hogy minden évben nyerni kell, a vezetőség elvárja, azért az egyfajta nyomást okoz, és az is egyfajta nyomást okoz, hogyha valaki nem teljesít jól, nem hozza azt a szintet, amit a Fradi elvár, azért az egzisztenciája is meginoghat, mert esetleg jövőre nem kap szerződést. Úgyhogy ezek azért mindig olyan kérdések, amivel kicsit mindkét oldalról kell foglalkozni, a játékosok fejével is, meg azokról is, akik esetleg a pénzt adják, de azt is tudni kell, hogy valójában nyomás alatt játszanak a játékosok, de ez alatt a nyomás alatt azért jól tudtak teljesíteni az elmúlt években.
1: De fogalmazhattam volna úgy is, hogyha a Ferencváros nem nyer meg egy sorozatot itthon legalábbis, de akár most már mondhatjuk azt, hogy a bajnokok ligájában, akkor az már sokak szemében kudarc.
0: Igen, ez talán lehet már egyfajta nyomás, hogy van egy elvárás, és úgy néznek utána rá, hogy nem teljesített semmit abban az évben. Az elvárások nőtek, magunknak tettük magasra a lécet, és azt gondolom, hogy mindig meg is ugrottuk szinte. Úgyhogy ez egy jó dolog. Hogyha már ilyen idézetekről, vagy ilyen videókról beszélünk, akkor pedig egyiknél pedig tényleg hallottam, hogy igazándiból ez egy privilégium, hogyha úgy nézzük, mert aki ilyet, ilyen nyomás alatt játszhat, ilyen lehetőségei vannak, az egy kiváltság. Úgyhogy meg kell becsülni ezt, hogy ilyen lehetőségünk van, és ilyen körülmények között tudunk teljesíteni minden nap.
1: Hát akkor egy pipa megvan, Magyar Kupa megvan, a bajnoki döntő az még messze van, meg a bajnokok ligája döntő mondjuk, ha eljuttok odáig, reméljük. Viszont azért ez egy hosszú sorozat. Mire számít azt mondjuk a bajnokok ligájában, menjünk most abba az irányba inkább? Ugye most éhesebb a társaság, hogy tavaly nem sikerült?
0: Azt érzem, hogy igen, ezt is látom rajtuk, meg ezt is mondták. Nyilván az, amikor megkérdezték a Magyar Kupa után, hogy milyen érzés az, hogy 12-ből 11 trófeát megnyertük, az első gondolat, ami beugrott, az, hogy nagyon hiányzik az az egy. És szerintem a játékosok is így
1: most
0: vannak.
1: Most nem tudtál elaludni.
0: Így van. A játékosok is ezt érzik, mert nagyon közel voltunk hozzá, 5 métereseken múlott, ott volt a kezünkben a mérkőzés. Így nagyon közel voltunk hozzá, és olyan elérhető dolognak tűnt. Emiatt hiányzik, emiatt plusz motivációt adhat, de hogy milyen lesz a bajnokok ligája szezon, abban azért nem mennék bele, mert 21-én lesz majd a sorsolásod, megnézzük az ellenfeleket, utána persze térjünk vissza rá, beszéljünk róla bármikor. Ami alapelvárás, hogy amit én a csapat felé támasztok, hogy tovább kell jutni a csoportból, és csoport elsőként kell tovább jutni, az annyiban meg szokta könnyíteni a következő menetet, hogy azért a 3-4 legnagyobb csapat elkerüli egymást egy csoportban, és tulajdonképpen kialakulnak olyan párharcok, hogy egy fokkal könnyebb azért a Final Four-ba való bejutás. Utána meg ott nyilván bármi megtörténhet, de mondom, ez annyira messze van, és az idei gondolkodásunk az egyértelműen az, hogy nem akarunk ebbe így belemenni, azt akarjuk, hogy amikor jönnek a következő meccsek, örüljünk, teljen meg a Komjádi, amikor Budapesten lesz a mérkőzés, és szórakoztassuk a közönségünket, és mi is élvezzük a vízilabdát.
1: Elfogadom, hogy ugye a sorsolás után lehet látni, hogy milyen erős lesz a csoport, de azért azt látod, hogy van-e átrendeződés, lett-e olyan csapat, amelyik újabb konkurenciát jelenthet nektek, vagy körülbelül ugyanazokra az ellenfelekre számíthattok ott a véghajrában, mert azt szokták mondani ugye a spanyol labdarúgó bajnokságra, hogy sok minden történik, de általában az első három helyet, ugye a három nagy, a Real Madrid, Barcelona és az Atleti Madrid osztja el egymás között legtöbbször.
0: Van átrendeződés, látványos, azt gondolom. Nyilván azt lehet látni, hogy a tavalyi évhez képest a Recco erősödött sokat, a Barcelona erősödött szintén nem keveset. Mi is erősödtünk, így az első három csapat, aki kiemelkedett tavaly a BL-ben, az sokat erősödött. Az Olympiakos átalakult, de szintén ugyanolyan erős lesz, mint tavaly. Elveszítette a stabil centereiket, ott játszik a világkupa győztes görög csapatnak a kétharmada, amellé sztár külföldi igazolásaik voltak. 4 külföldivel játszanak ők is az idei szezonban, úgyhogy nagyon erősek ők is. A Panathinaikos már elindult az erősítések útján a tavalyi évben, idén már nagyon sok pénzt költöttek rá, magasabb költségvetéssel dolgoznak ők is, mint mi. Úgyhogy olyan igazolásaik voltak, aki például egy görög válogatott többet keres, mint Mandics nálunk. Komoly összegeket fordítottak arra, hogy versenybe szálljanak a görög bajnoki címére, ezáltal abba is, hogy a bajnokok liga versenybe beleszálljanak. A Radnički Kragujevacnál pedig azt lehetett látni az elmúlt két évben, hogy évről évre elősödött. Idén tovább erősödött, és idén most már tényleg azt gondolom, hogy olyan erősek lettek, hogy nincsen hiányposztjuk. Azért meg a tavalyi évben, tavaly előtti évben is volt egy-egy olyan pozíció, amiben talán nem volt két ugyanolyan játékosuk. Az idei évben ez nem is kérdés, az egész klasszis olimpiai bajnok szerb válogatottnak a közel 60%-a, vagy akár több is náluk játszik, kiemelkedő külföldiekkel. És akkor mondjuk még nem is beszéltünk a Marseille, aki tavaly megnyerte az Eurókupát, és azt gondolom, hogy ott van a hely a legjobb 8 csapatban a bajnokok ligájában, mert annyira erős csapat az elmúlt években bizonyította ezt, úgyhogy nem is beszéltünk meglepetés csapatról, ami minden évben van, a horvátokat nem is említettem.
1: Ki lehet meglepetés csapat most?
0: Hát a horvátoknál is van egyfajta átrendeződés, azt nem tudjuk, milyen lesz a Mladost Zagreb, de ők is átalakulnak valamennyire, szerintem egyébként nagyon jók lesznek ők is. A Jug megerősödött, de nem a bajnokok ligájában játszik, úgyhogy számunkra ő ebben a pillanatban nem ellenfél. Ami érdekesség, hogy tavaly azért a Hannover közben tudott szólni, és továbbított egy kőkemény csoportból, és beleszólt a bajnokok ligájának a átrendeződésébe is. Úgyhogy ott voltak a legjobb 8-ba. Ilyen meglepetés csapatok lehetnek, nem tudom, ezt meg kell nézni. Azt is lehet látni, hogy például a grúzok is rengeteg pénzt tesznek a vízilabdába, az Apollon is megalakult, hogy a Dumi is ott játszott az elmúlt évben, és nem csak ott játszik, most már félig meddig egy ilyen csapatmenedzserként is gondolnak rá, és ő alakítja az igazolásokat. Úgyhogy azért ők is komoly játékosokat igazoltak. Montenegrói csapatról nem is beszéltünk. A montenegrói csapatok mindig nagyon sok borsot törnek az ellenfél óra alá, van egy sajátos játékstílusuk, egy harcmodoruk. Úgyhogy érdekes lesz ez, de azt gondolom, hogy 3-4 csapat kiemelkedik így is a mezőnyből. Viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy ki az a 4 csapat, aki bejut a végén a Final Four-ba.
1: És a tavalyi 2 döntős, a Barcelona és a Prorecco, ugye Prorecco-ba Zalánki visszatért.
0: Hát igen, mondtam, hogy erősödött, és nem csak ő tért oda-vissza, visszatért Biács, tehát nagyon komoly kapus igazolásuk volt, 2 világklasszis kapusuk van jelen pillanatban, nem csak egy, mint tavaly volt, bármelyik gyengébben teljesít, jön be egy másik világklasszis. Leigazolták a olasz válogatott centerét, Gianazzát a Bressából. Ugye a Bressát nem is említettem, a Bressa minden évben nagyon erős csapata, indul a Bajnokok Ligájában, úgyhogy ez egy nagyon nehéz év lesz, de az elvárások ugyanazok, és ugyanoda szeretnénk eljutni, ahova az előző években jutott.
1: Barcelonáta?
0: A Barcelonátában az átalakulás ugye annyit jelent, hogy a Burján Gergő eligazolt tőlük, aki egyébként a BL döntőnek az egyik hőse volt, de azért azzal, hogy a Di Fulviót leigazolták a Recco-tól, az azt gondolom, hogy az talán az idei nyári átigazolási időszak egyik nagy bomba igazolása volt. Kicsit későn is jelentették be, már nyilván mindenki tudta a vízilabda berkeken belül, de húzták, ha meddig lehetett, hogy ne a Kakarisszal együtt legyen bejelentve, vagy ne a Zalánkival együtt. Így egyfajta pluszt jelentett még a vízilabda berkeken belül, de azt látható, hogy a tavalyi évhez képest az ő játékuk még mindig emelkedni fog.
1: Sokan arra számítanak, hogy mindegy, mi történik, ha jönnek majd a büntetők, akkor ott van Fogel Soma, ugye ő is sérüléssel is bajlódott, és hát a legutóbbi sorozatban nem, mindig azt mondják, meg fog úgyis egyet több büntetőt, mint az ellenfél kapusa. Azért nagy számok törvény alapján ez sem lehet mindig így.
0: Hát nyilván nem lehet mindig így, pedig tényleg nagyon sokat foglalkoztunk vele ott a Bajnokok Ligának azon részében, amikor például decemberben kikaptunk a Bressától 5 méteresekkel, akkor az volt az egyik mondás, hogy ez egy jel, lehet, hogy ezen múlik a Bajnokok Ligája, végül is ezen is múlt, tényleg minden nap lementünk, vagy minden nap ott maradtunk az edzés után, és még 10-15 percig gyakoroltuk az 5 métereseket, hát nehéz azért előidézni egy olyan állapotot, ami ott van Máltán, ha kiagyod, akkor kiesel, és letargiába esel, ha belövöd, akkor hős leszel, azért az edzések nem erről szólnak, mégis egyfajta idegállapotot eredményez, és megpróbáljuk azt imitálni, ami ott történik. Nyilván a Soma esete egy speciális történet abból a szempontból, hogy neki volt egy óriási sorozat, amikor talán több mint 10 valány mérkőzés úgy dőlt el, hogy 5 méteresekkel nyertünk, vagy a Ferencvárossal, vagy a válogatottal, és ennek ő volt az egyik főszereplője. De azért azt tegyük hozzá, hogy aki ellenünk nagyot alakított az Ágére, a spanyol válogatott kapusa, a világ másik legjobb kapusa, és nem egyszerű is borsot tört már az orrunk alá, úgyhogy ezek nagyon közel vannak egymáshoz, ezek a dolgok, függ egy picit a játékosoknak a lelki állapotától, és néha szerencsén is múlik, nem tudjuk, mi van megírva fönt, elég jó történet volt megírva nekünk az előző 3 évben, a vége egy picit gyengébbre sikeredett, de bízom benne, hogy most egy újabb olyan időszak következik, amit mögöttünk hagytunk, azt meg tudjuk ismételni.
1: Gondolom, ő is készül videózásra, és eszembe jut, hogy az olasz válogatott ugye nem jutott ki a labdarúgó világbajnokságra, talán éppen azért, mert Donnarumma, amikor jöttek a büntetők, akkor nem találta meg a kis cetliét, amire fölírta, hogy kiből hogy kell készülni, mert ellopta egy kis labdaszedő gyerek. Ugye ki is jutott a világbajnokságra, kiutaztatták az észak-macedónok. A lényeg, hogy hát itt mire tudja fölírni? A kapufára nem biztos, mert hogy nem tudja, hogy melyik kapuban lesz, vagy hogy működik ez nála.
0: Nagyon sokat foglalkoznak a kapusok, a kapusedzőnkkel, Gárdonyi Bandival, nagyon sokat videóznak külön is, az ellenfél lövőit kielemzik, mindenféle külön szituáció hat-hat ellen itt a emberelőny szituációkat és az 5 métereseket is, úgyhogy nagyjából van egyfajta térképük, hogy körülbelül
1: ez
0: hova.
1: Fejben.
0: Ez abszolút fejben van, meg azért a Lévai Marcinak is ismerős, hogy volt egy olyan kulacsa, amire ott voltak a játékosok fölírva, és akkor meg volt írva, hogy BF, bal felső, vagy valami ilyesmi, hogyha ölő, úgyhogy vannak ilyen apró trükkök, de valahol én azt gondolom, mégis a legvégén az intuíció dönt, hogy ott mit éreznek, vagy éppen mit látnak az ellenfél játékosának a mozgásától. Azért a Soma annyi nehézséget okozott az ellenfeleknek, hogy az is látható volt, hogy az utóbbi mérkőzéseken, akár az olimpiát vesszük, akár a Bajnokok Ligájában, amikor kikaptunk a 5 méteresek a Bressa ellen, vagy a Barcelona ellen 2-szer is az elmúlt 2 évben, mindig azt lehetett látni, hogy egy picit máshogy lőnek neki, nagyon sokszor választottak magas lövéseket, fejfüléket, mert köztudottan ő úgy jött ki, hogy először magasan indul el a mozgás, aztán lefele tartotta a mozgását, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként ez is egy olyan jel a kapusoknál is, vagy a kapusedzőnek is, hogy változtatni kell a dolgokat, hogy még kiszámíthatatlanabb legyen az egész, amit ők képviselnek.
1: Ugye sok információt lehet hallani a Ferencvárosról, te is tettél egy célzást, hogy még azért nem érzitek teljesen biztosnak itt a helyzetet, ez befolyásolhatja a szezont? Tehát lehet olyan döntés, születhet olyan változat, ami a vízilabda csapatnak rosszat jelent?
0: Azért azt mindenképpen elmondanám, hogy meg lettünk nyugtatva, hogy az idei szezonunk teljesen biztosított, és megvan az anyagi rész, és nem kell aggódnunk, úgyhogy ezért ez fontos nyugalmat ad a csapatnak, ezt nyugodtan merem kijelenteni, viszont tény és való, hogy a következő évet azt annyira nem látjuk. Ez egyébként általában ilyen december, január, február fele szokott jobban kikristályosodni, és akkor látjuk, hogy milyen lesz a következő évi büdzsénk. Ezt azt gondolom, hogy idén is körülbelül akkor fogjuk látni. Azért októberben elnökválasztás lesz, azt is meg kell várni. Ha Gábor marad az elnök, akkor tudjuk, hogy kitől kell megkérdezni, hogy mi a terv a Ferencváros vízilabda csapatával. Meglátjuk, egy picit ilyen értelemben azért sodródunk az árral, de hát ezt mindig így van egy sportoló életében. Bízunk benne, hogy tudjuk ezt a szintet képviselni, és tudja a Ferencváros is ezt a szintet tartani. Egyelőre én nem aggódom, meg nem is hoznék előre olyat, hogy mi lehet jövőre, mert ami biztos, hogy az idejéből megvan a költségvetésünk.
1: Nyéki Balázs, köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, sok sikert kívánok a csapat szerepléséhez.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
3: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
2: Az U20-assal a helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
3: Nem igaz az U20-as, U23-as.
2: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-as szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
2: Nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniális, hogy jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
3: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
2: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
3: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is.
2: És, szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első bál.
3: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a karasztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
2: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
3: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
2: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
3: Igen.
2: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal is ezzel a 13-38-ra, ami 16%-dal jobb az idei legjobbadnál, és mindössze 3%-dal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szóval, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyre, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
3: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
2: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
3: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából. És fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
2: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
3: És bármelyik lehet.
2: Mindegy, súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra, az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki. Mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
3: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
2: Szóval ez időben van, mit akar? 3 óra? 4 óra?
3: Van, hogy elhúzódik 3-3 és félre, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
2: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
3: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
2: Én kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnjük.
3: Lehetne, ha lenne.
2: Én
3: nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szerettek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
2: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
3: Hát lehet, igen.
2: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
3: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért...

0: legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
1: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 cm. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szóval, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, már mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban, vagy akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
0: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
1: Valahol ott, igen.
0: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
1: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Kriszt Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezés szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az, én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebben az esetben akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
0: Nálunk azért bármi előfordulhat, nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
1: Hú, ez de nehéz lehet.
0: Hát igen, nehéz, szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
1: mondja
0: ember.
1: Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
0: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanított.
1: Na, hát ez mindenképpen előre
0: igen,
1: mutat.
0: De hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
1: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
0: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen, és itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy
1: ennyire.
0: Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitölt, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg

0: csak följebben.
1: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EBS üstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártam?
0: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
1: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
0: Hát,
1: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy az egyéni vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
0: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
1: Ez időben mit írunk?
0: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha
1: úgy van. A szurkolók pár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
0: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
1: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
0: egy
1: volt?
0: Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
1: Vettem egy nagy pánikot, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
0: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már jelengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez maradt, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
1: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
0: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
1: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
0: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
1: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy hogy jó. Mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarok se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
0: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az élsporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
1: Ez is de jó hozzáállás.
0: Szóval mindig... Hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
1: ez
0: is
1: akkor
0: tudom.
1: Valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
0: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam-e igazából, láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
1: És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, hogy a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
0: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban
1: se. Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarolt, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgató közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
0: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
1: Imádom ezt a hozzáállást, és nagyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de ennél jó még.
0: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
1: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
0: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
1: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futással.
0: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
1: Na! Nem
0: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-em is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
1: Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
0: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
1: De aztán minden jó, ha a vége jó, hogy nem?
0: Van.
1: Ugye ott a lengyere kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
0: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken, ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
1: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, hogy ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Széni a 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltad ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
0: Hát végül is igen. Néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
1: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
0: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
1: Körmendi Katalinról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
0: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
1: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
0: Igen.
1: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Hát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anyalánya kapcsolat.
0: Mi lehet, hogy valakinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatába, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatással volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá, nem csak az édesanyukának.
1: Édesapukád is, tesó, mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor, mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
0: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, ez eredmények azt mutatják.
1: Igen, reméljük, meg tudom erősíteni.
0: Ez,
1: igen.
0: Ez így marad.
1: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés, ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem, rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már, és kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
0: Igyekeztem.
1: Örülünk neki, örülünk, de majd visszaépítik azokat a tokokat meg az ajtókereteket, aki akarja.
0: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
1: Az vagy... mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól
0: igen,
1: tudom mi.
0: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027. szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog. És próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint, ahhoz, mint ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok. Tehát
1: ezt
0: igazából,
1: nem kell így gondolni, ez egy ténykérdés.
0: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
1: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
0: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint aha, a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
1: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
0: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert ez azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
1: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
0: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
1: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
0: Tetszik, igen, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
1: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
0: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
1: Azt nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az
0: angolhoz
1: képest.
0: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de ezért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
1: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, üsse kavics, ha már edzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
0: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de
1: nem,
0: egyébként...
1: Magon vagyok?
0: Nem.
1: Na, meg jó van,
0: megjelentettem. Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
1: Hát mondjuk igen, a hét próbálnám, van, akinek az 1-6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, most viccet félretéve.
0: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni majd még, Meglátjuk.
1: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
0: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat választani, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
1: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
0: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óra látogatások alól.
1: Mondjuk így jó esetben. A hatodik helyen, igen.
0: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Hát meg nem is kell, hogy érdekeljen.
1: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
0: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek. Úgyhogy beletrafáltál.
1: A foci évével akkor nagyon szép volt, igen.
0: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
1: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
0: A legtöbb sportágban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
1: De mondjuk egy Fradi Győrnői kézi rangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
0: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
1: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki hatodik helyezés, szóval a hét próbában az Európa-bajnoki hatodik helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a hét próba hatodik helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
0: Az is lehet, de 6. Maradjunk a 8-10-nél.
1: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedben ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van. Aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazásban. Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Augusztus 12-én veszük fel ezt a beszélgetést Márton Anita otthonában, és nem így terveztük, de napra pontosan 10 évvel ezelőtt a Riói olimpián megnyerted a bronzérmet, ami hát fantasztikus teljesítmény. Hogyan emlékszel erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
2: 19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen, és nem csak ebben a sportágban, majd erről még beszélünk. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa Bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghambe. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
2: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. A érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trényei Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
2: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Fú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlydökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz. Úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van, szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
2: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
2: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, akivel találkoztam, hogy kérdeztem, hogy látogatom, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van. Hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
2: Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
2: A sporták halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban is azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésbe, mint súlylökésbe. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
2: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
2: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, már jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyébe, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
2: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
2: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
2: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat, sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatottsága az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a

0: szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben, viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz, ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk föntállni a dobogón a magyar mezben.
1: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csaba. Az éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
0: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudomány Egyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
1: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
0: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag, és akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni, és tehát ugye 2020 őszén vettem át a szegedi

0: Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025. decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
1: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik mondjuk diszkoszvető szeretne lenni?
0: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és én mindig mondta, hogy nem megy, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít, nyilván, hogy a barátok milyen irányban mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na, tehát azért próbálkozik, igen.
1: A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye klub vezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztály vezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra, és így tovább, és így szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
0: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam azért a sportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó pörög az agyam még.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita a házának kertjében, talán a szél bele is hallatszik, és a hírek előtt ott hagytuk el, hogy indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
0: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó magam is úgy érem, éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a három elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsibocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyébe, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is jelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
1: Mi ugye azt szerettük volna itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy egy időben legyetek a stúdióban, de amikor ez adásban megy, akkor te nem vagy Magyarországon. Ha már a csapatról beszéltünk, akkor azt olvastam nálad, hogy a három már említett, újra választott, megerősített elnökségi tag mellett behoznád dr. Langár Bencét, aki befektető egyetemi oktató közgazdász, Molnár Balázs közgazdát, illetve Rutkowski Edét, aki a régebben dolgozott ugye a szövetségben is, de amúgy az Európai Atlétikai Szövetség projekt koordinátora. Így lenne teljes a csapat, illetve miért pont őket?
0: Most nyilván jelenleg úgy gondoljuk, hogy így lenne teljes a csapat. Szerettünk volna nyitni és olyan embereket is behozni az elnökségbe, akik egy kicsit külsős szemszögből is tudják nézni. Nyilván nagyon fontos az, hogy magát az atlétikát is ki kell vinni a piacra. Tehát azért az elmúlt időszakban is, amióta ugye a kormányváltás is volt, ez ugye a kormány részéről is többször elhangzott, hogy az az egyik elvárás ugye az egyesületek és a szakszövetségek felé, hogy sokkal több lábon álljanak. Ugye szerencsére az atlétika ugye az egyik alapsportág, tehát hogy azért úgy gondolom, hogy ennek van realitása, hogy egy picit jobban a piacot kiszolgálva lehessen tovább menni. Ugye a Rutkowski Edének ugye széleskörű tapasztalata van, nemzetközi kapcsolatok, versenyszervezés, ugye korábban dolgozott az atlétikai szövetségnél is, úgyhogy így nagyon széles körű tapasztalattal rendelkezik, jól átlátja a dolgokat. A Molnár Balázs, ugye szintén atléta volt, az atlétika világából indult útnak, ő pedig ugye olyan cégei vannak, akik, vagy amelyekkel atlétákat, sportolókat visznek ki Amerikába, Amerikából most már vissza Magyarországra, illetve más országok fele is nyitottak most már ők is a piacon. Nyilván ő is egy elég széles körű látásmóddal rendelkezik, ami gazdasági oldalról ugye meg tud közelíteni. Itt beszélhetünk akár, tehát nem csak maga a sportolóknak, hanem az edzői tudásnak is ugye a behozatalát, kihozatalát egy picit megközelítve. És hát ugye dr. Langár Bence pedig egy nagyon sikeres befektetői vállalkozás cégeket tudhat maga mögött, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért mindent is tud, amit ebben a szegmensben tudni lehet. Viszont úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben érdemes lesz még bővíteni a csapatot elnökségi szinten is, hiszen ha Magyarországon is több szövetséget megnézzük, illetve ugye a világtrendet is követve, tehát nem hétfős elnökségek vannak azért a szakszövetségekben, hanem nem 11-13, akár 15 fő, nyilván ilyen esetben a munka is meg tud oszlani, illetve nyilván egy sokkal szélesebb látásmódot biztosít egy szövetségnek a működésre, hiszen ugye több szem többet lát, úgyhogy vannak ilyen irányú elképzelések is a jövőben. Egyelőre nyilván az a kérdés, hogy szeptember 2-án a tisztújító küldött gyűlésen, hogy döntenek az egyesületi vezetők, képviselők, és hogy utána, ha olyan döntés születik, hogy elnöknek választanak, és ez a csapat esetlegesen össze tud állni, akikkel mi eddig együtt beszélgettünk, akkor nyilván látnunk kell azt, hogy mit találunk az atlétikai szövetségben, és hogy tudunk megindulni. Egyébként nagyon jól előkészített anyagok vannak már most is a háttérben. A megerősített 3 elnökségi tag az elmúlt hónapokban is nagyon sokat dolgozott azon, hogy az egyesületek képviselőit megkeresték, beszélgettek velük, mire van szükség, mit látnak másképp, javaslatokat gyűjtöttek. Ezek ugye össze vannak szedve egy csokorba, úgymond rangsorolva vannak nyilván, hogy mi az, ami prioritást érez, és úgymond azonnali cselekvést kell ezzel kapcsolatban véghez vinni. És hát nyilván ez azért idő, hogy átlássuk a teljes hátteret, és hogy milyen irányban, meg milyen mozgástérben lehet elmenni.
1: Hogy a hallgatóink is értsék, mi a dolga egy szövetségnek, és akkor itt most egy sportági szakszövetségnek, és most akkor itt bontsuk egy kicsit szét az élsportot, illetve a szabadidősportot két részre.
0: Hát élsport részéről ugye maguk a versenyeknek a megszervezése, ugye részben, vagy ugye fölkérni arra egyesületeket, hogy ugye egy országos bajnokságot rendezzenek meg. Nyilván a válogatott sportolóknak a segítése, legyen az szó egészségügyi vonalról, vagy a felkészülésük támogatásáról esetlegesen. Ugye a különböző korosztályos és felnőtt Európa bajnokságok, világbajnokságokra való felkészítés, utaztatás, egy nagyon komoly irodai háttérre van szükség nyilván, akik így a mindennapokat is leszervezik. Nyilván nagyon sok rétű, ugye kapcsolattartás más szövetségekkel, akár itthoni szinten, akár ugye nemzetközi szinten a World Athletics-el, az Európai Atlétikai Szövetséggel. Nyilván folyamatos információ áramlás van napi szinten, ugye az Európai Szövetség, Világszövetség között, illetve az Atlétikai Szövetség között. Fú, hát nagyon sok mindent lehetne egyébként felsorolni, és akkor ugye nyilván van egy másik része, ami ugye nem az élsporthoz kapcsolódik, hanem a tömegsporthoz. Ugye meg kell teremteni az utánpótlás bázist, ugye minél több fiatallal megismertetni az atlétikát. Ugye az elmúlt időben ez is egy ilyen hiányként merül föl, hogy jelenleg az Atlétikai Szövetség vezetése nem kellőképpen nyitott mondjuk az utcai versenyszámok iránt, a hegyi futó, ultrafutó versenyszámok iránt, holott sokkal szélesebb a paletta attól, hogy csak a pályaatlétikáról beszéljünk, és nyilván erre igény van, hiszen szerencsére így Magyarországon is azt lehet látni, hogy egyre többen veszik rá magukat, és akkor elindulnak egy városi maratonon, vagy egy kisebb futóversenyen, és én úgy gondolom, hogy itt is a szövetségnek feladata, hogy népszerűsítse a saját sportágát, jelen legyen, és ebből lehet utána építkezni, de tényleg de nagyon sok mindenről lehetne még beszélni.
1: Az utóbbi időben többször hallottam olyat, hogy Halász Bence a hátán viszi a magyar atlétikát. Mi a véleményed erről? Egyetértesz-e ezzel, vagy azzal, hogy Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, vagy az utánpótlásból jövő, de már a felnőtt versenyek is induló Bátori Liliana is hozzátesz a magyar atlétikához?
0: Alapvetően, ha megnézzük, akkor az elmúlt hát nem is tudom, 20-25 évben általában egy ilyen kiemelkedő személye volt a magyar atlétikának. Itt ugye mondjuk először Pass Krisztiánt, de még hogyha előttük is visszamegyünk, azért Annus Adriánék, vagy akár Kővágó Zoli, de aki igazán kiemelkedő volt, tehát ugye Pass Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, ugye utána, amikor ő befejezte a pályafutását, ugye akkor jöttem én, illetve ugye dr. Bai Balázs 110 gátas futónk, és most ugye úgy gondolom, hogy a Bence az egyik ilyen sportcsillagunk, hiszen ugye nemrég meg is nyerte az Európa bajnokságot kalapácsvetésben, és nyilván igen, tehát nagyon sok tehetséges fiatal atléta van a háttérben is, akik ugye várják azt a lehetőséget, hogy igazán kiugorhassanak a saját versenyszámukba. Mindig volt azért, tehát voltak más atléták is, akik megközelítették ugye a dobogós helyezéseket. És sajnos nálunk ilyen magyar rossz szokás, hogy ugye csak azt nézzük, hogy érem van-e, és hogy csillog az az érem, amikor az is fontos, hogy nyilván akár egy 1-8 helyezet, egy 12 helyezet, vagy egyáltalán az, hogy már van, aki képviselje hazánkat egy-egy ilyen versenyen, hiszen tényleg ugye az atlétika a sportok királynője, világszinten rengeteg embert mozgat meg, és talán a legnehezebb is ugye a top vonalba beérni, tehát nyilván nem mindegy, hogy egy sportágat, nem tudom, most csak mondok valamit, 3 millióan űznek a világon, vagy mondjuk 500 000-en, és így ugye sokkal nehezebb tényleg ugye sprintben is, hosszú távfutásban ugye az afrikaiakkal fölvenni a versenyt, akik ugye genetikai is már arra vannak ráállva. Egyébként egyszer ilyen érdekességképpen mondta valaki, hogy hát, hogy mi magyarok, mi a dobószámokra vagyunk ráállva. Hát mondom, azért ez egy kicsit erős, de nyilván azért alapvetően a magyar emberek többsége is egy ilyen zömökebb, erősebb testalkat, de azért, ha megnézzük ugye a jelenlegi magyar atlétikát is, futó és ugró atlétákból is bővelkedünk, és sikeresek vagyunk.
1: Én nagy híve vagyok annak, hogy azt az atlétát is ismerjük el, aki egyáltalán döntőbe jut világversenyen. Márton Anitával beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért, és beszéltünk korábban a létesítményhelyzetről, és ha már most, mint elnök jelölt kérdezlek, van egy nemzeti atlétikai központunk Zsigoszki Gyuláról elnevezve, aminek az edzőpályáját elvileg ingyen használhatják a válogatott sportolók, de az egész létesítmény kihasználtságával kapcsolatban te hogy vélekedsz?
0: Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki lehetne használni. Egyébként én úgy tudom, hogy nem ingyenesen használható a maga a bemelegítő pályarésem, hanem ugye fönt az a futókaré a stadionon belül, és pont ez a probléma, hogy én ebbe egy kicsit úgy gondolom, hogy erősebb kommunikációra kellett volna törekedni a szövetségnek az államtitkársággal. Én egyébként így, mint egyesületi vezető, ugye mi vagyonkezelők vagyunk itt Szegeden, tehát nyilván azért van egy rendszeres kapcsolattartása az állami szférával, és beszéltünk erről, hogy nyilván ez egy tárgyalás kérdése. Na most, ha az egyik fél nem ül oda tárgyalni, és nem indul meg egy kommunikáció, akkor nyilván ez a létesítmény nincs kellőképpen kihasználva, de ugye állami részről is természetesen feltétel az, hogy azért fönn kell tudnia tartania magát a létesítménynek, és én egyébként örülök neki nagyon, mert azóta többször jártam már ott a stadion közelébe, és rendszeresen járnak ki testnevelés órán is gyerekek, a játszótéren is, ami ugye mellé lett építve, ott is többször láttam már csoportokat, tehát hogy azért ki van használva maga a létesítménynek az a része, ami a lakosságnak lett ugye átadva, viszont egy picit talán jobban ki lehetne használni az edzőpálya részét is. Itt ugye egy picit talán az is probléma, hogy a szálláshelyek a közelben nem igazán vannak, és nyilván, hogyha edzőtáborozni érkezik oda egy csapat, akár Magyarországról, akár külföldről, nyilván az lenne a legideálisabb, hogyha lehető legközelebb lenne a pályához, akár egy ilyen pályaszállás is. Azt kifejezetten nagyon szeretik az atléták, hogy tényleg semmi mást úgymond nem kell csinálni, csak fölkelni és lemenni menni a pályára, amikor például Nyíregyháza
1: ilyen. Tatabánya is ilyesmi.
0: Igen, igen, de ugye Nyíregyházán kifejezetten ugye nagyon jó az, hogy ott ugye a gyakorlatilag a fedett pályát a hotel résztől egy üvegablak választja el. És akik mondjuk a téli időszakban, mondjuk akár egy országos bajnokság ideje alatt ott laknak, ők csak kimennek a folyosóra, leülnek a kanapéra, és nézik az atlétika versenyt, vagy akár az edzéseket, és a rögtön ugye a fedett pálya mellett van a szabadtéri pálya, tehát hogy tényleg teljesen nyugodtan csak az edzésre koncentrálva ott tud lenni a sportoló a létesítményben, mert ott van minden egy helyen. Ott tud regenerálódni, ott tud kikapcsolódni, az étkezés ott van, az edzés lehetőség ott van, tehát hogy nyilván ilyenekre lenne szükség minél többre.
1: Van Magyarországnak egy Continental Tour Gold versenye 16 éve, ez a Gyula István Memorial Atlétika, vagy a nagy díj, neked ugye nem kell bemutatnom. Ez a Formula 1 után a második olyan verseny, amit minden évben megrendeznek legrégebben. Mi a vélekedésed erről elnökjelöltként?
0: Én nagyon örülök neki, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, amit kutya kötelessége továbbvinni a magyar atlétikának. Viszont talán egy picit ugye azért arra is gondolni kell, hogy itt annyira kevés a lehetőség a magyar élmezőnynek, hogy színre lépjen. Ugye azt tudni kell, hogy egy-egy ilyen kvalifikációnál, mondjuk egy Európa-bajnokság, világbajnokság vagy olimpia kvalifikációnál ugye kétféleképpen lehet kvalifikálni. Az egyik, hogyha valaki a World Athletics által megszabott szintet teljesíti, ezt körülbelül egy olyan 8-10 ember tudja a világon teljesíteni, és utána pedig a világranglista alapján föltöltik ugye a mezőnyöket, és itt viszont számít az, hogy milyen kategóriájú versenyen versenyzett az adott atléta, ott milyen helyezést ért el, és milyen eredménnyel érte el. És pont ezért történhet az meg, hogy a mi atlétáink elé rendszeresen bekerülnek olyan külföldi atléták, akik jóval kisebb eredménnyel, vagy gyengébb eredménnyel rendelkeznek, viszont a saját országuk fektet abba, hogy olyan kategóriájú versenyeket rendezzen, ami segíti a saját atlétájuknak a kvalifikációját. És nálunk viszont ugye az elmúlt években nem volt ilyen, én szerintem talán a 2023-ban volt az utolsó, amikor bronz kategóriás versenyt szerveztek. Tehát, hogy gyakorlatilag a saját sportolóinkkal tolunk ki, és rengeteg pénzt, nem mondom, hogy az atlétikai szövetségből bele, de nyilván az atlétika szövetség részéről is, illetve ugye ennek van egy állami támogatása is. Én egy picit úgy érzem, hogy ezzel jobban is lehetne gazdálkodni, viszont például a tavalyi évben, idén sajnos nem tudtam elmenni, de a tavalyi évben én is kint voltam, és annyira jó volt látni, hogy olyan sok ember volt a stadionban, hogy ott voltak a mi atlétáink is, és amikor jöttünk hazafele, akkor mondtam is a férjemnek, hogy megmondom őszintén, egy picit irigykedem. Mert én is ugye több gyulai memoriálon indultam, akkor azokat ugye Székesfehérváron rendezték meg, illetve egyet még a régi Népstadionba. Viszont nyilván ez a millió, ami itt a Nemzeti Atlétikai Stadionban van egy ilyen verseny alkalmával, hogy hazai közönség, tehát hogy a 23-as budapesti világbajnokságon volt lehetőségem ezt megélni, de egy picit azért így irigykedve gondoltam az akkori, vagy a jelenlegi atlétáknak, hogy nekik ez most már úgymond évek óta rendszeresen megadatik.
1: Márton Anitával beszélgetünk, aki elnök jelölt a szövetség élére, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tudod-e, hogy miért alakult ki részben az elnökségen belül, részben pedig a szakosztályok, klubokon belül ez a fajta ellentét, amit most látunk a social médiában. Mi lehet ennek az oka, hiszen atléták vagytok, ugyanazt szeretnétek?
0: Én annyira egyébként nem érzem erősnek mondjuk a klubok közti ellentétet. Nyilván van pár klub, akik nagyon erősen képviselik az egyik, vagy a másik, vagy akár a, ugye jelenleg a harmadik oldalt, hiszen ugye, ahogy mondtam, ugye van a, most jelenleg az Atlétikai Szövetségnek ugye a régi, vagy akár jelenlegi vezetése, de ott ugye Gyulai Miklós lemondott. Van ugye a három pozíciójában megerősített elnökségi tag, illetve van ugye a Kovács Zolit képviselő csoport is. Egyébként szerintem azért a Kovács Zoli és a köztem én egyáltalán nem érzem ezt az ellenségeskedést. Szerintem egyébként a klubokból, vagy a kluboknak abból lett elege, hogy egyszerűen semmiben nézik őket. Tehát ezt nyilván nem lehet tovább csinálni. Nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt időszakban, ami azért kérdéseket vett föl, akár sport szakmai szemszögből, akár azért lehetett ugye elég sok mindent olvasni az interneten és a különböző vezetői pozíciókban lévő emberekről. Nekem nem tisztem ezzel kapcsolatban úgy gondolom véleményt nyilvánítani, viszont én úgy érzem, hogy ez nem tett jót a magyar atlétikának, és nem az nem tesz jót a magyar atlétikának, hogy most van egy ellentét úgymond. Nyilván egyébként, ha a Zolit nézzük, vagy akár engem nézzünk, nagyon hasonlóak az elképzelések. És úgy gondolom, hogy azért a magyar atlétikában élők nagy része pontosan érzi, érti, hogy mire van most szüksége a magyar atlétikának. És nyilván mind a ketten ezt képviseljük kisebb árnyalatokban. Ki az egyik részét látja fontosabbnak, ki a másik részét. Én itt újra visszatérnék arra, hogy én nálunk azt látom erősebbnek, hogy mi tudunk csapatban gondolkodni, és szerintem erre van most szüksége a magyar atlétikának, hogy közösen tudjunk előre menni, és ne legyen egy belső széthúzás. De ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem lehet véleménykülönbsége, de nyilván, ha azt meg tudja magyarázni, és alá tudja támasztani, akkor annak helye van, és annak viszont nincs helye, hogy már valakinek más véleménye van, és be kell fogni a száját.
1: Beszéltünk az atlétikai világbajnokságról, illetve 2023-ban a World Athletics elnöke azt mondta, hogy a világ eddigi legjobb ilyen típusú rendezvénye volt. Szerinted a magyar atlétika jól élt azzal a lehetőséggel, amit az a világbajnokság nyújtott?
0: Szerintem jól élt, de élhetett volna sokkal jobban is. Talán én szakosztályvezetőként éltem akkor azt meg, hogy azért a budapesti világbajnokság előtt, után megnőtt az atlétika iránt érdeklődők száma, nagyon sokan csatlakoztak akkor az egyesülethez, egy nagy számú létszámnövekedést tudtunk tapasztalni, viszont úgy érzem, hogy marketing vonalon mondjuk azt látva, hogy mondjuk egy britek ezt hogy tudták fölgöngyölíteni, akár a Riói olimpiára, ha gondolok, hogy ezt hogy oldották meg, vagy akár egy pekingi gyémántligára, tehát sokkal nagyobb energiát tudtak abba fektetni, hogy ezt népszerűsítsék, hogy ez egy nemzeti érdek legyen, hogy miért szervezünk. És akkor most egy picit így ide csatolom azt is, hogy ugye volt már erre a korábbiakban próbálkozás, hogy ugye budapesti olimpia. Ez ugye az olimpiai mozgalom, olimpiai szemlélet, és hogy például ugye 24-ben, illetve 24 előtt, hogy Párizsban sikerült azt elérni az évek alatt, hogy Párizs ezt akarja, hogy ők attól függetlenül, hogy nyilván ott is voltak ellentétek akár politikai vonalon, de összetudtak fogni, és tudták azt mondani, hogy igen, Franciaországnak, Párizsnak, a francia népnek erre szüksége van. És én nagyon szeretném, hogyha ez egyszer itt nálunk is véghez menne, és egy picit ez a nemzeti érzés, egy picit látni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy majd itt stadionokat építünk, hanem annyi minden van a háttérben, amit az átlag emberek is igenis hasznosnak találhatnának, és a saját hasznukra fordítva élvezhetnék ennek a gyümölcsét.
1: Hát az olimpiáról még nem is született döntés, is, de az atlétikai világdöntőt az Budapesten rendezik, ugye egy háromnapos esemény, ahol a világranglista első 10 helyezettjét hívják meg. Erről mi a véleményed?
0: Szerintem alapvetően egy jó kezdeményezés. Én amit mondjuk nagyon sajnálok, hogy sajnos a technikai számok egy picit kiszorultak. Nyilván ez nem a magyar atlétika döntése, hanem ez ugye egy nemzetközi döntés. Én értem azt is, hogy esetleg ugye marketing szempontból ugye azért a sprint sprinterek, a rövid távfutás sokkal nagyobb előnyt élveznek a technikai számoknál, meg ugye nyilván hosszabb idő egy technikai számot lebonyolítani, de azt én nem feltétlenül tartom fairnek, hogy amíg a futások gyakorlatilag a teljes palettát képviselik, addig például dobásban ugye Bencének szurkolhatunk, majd ugye férfi kalapácsvetésben, illetve azt hiszem női gerelyhajítás lesz, ha emlékeim nem csalnak, és ugyanígy az ugrások is egy picit a háttérben vannak szorítva, pedig nyilván nagyon látványos tud lenni, és kiélezettek ott is a versenyek, sokszor centig döntenek.
1: Az olimpiai ciklus felénél járunk. Hogy érzed, hogy azok, akik mondjuk az LA10 programban benne vannak az atlétikai képviseletében, az atléták közül, illetve a kvóta számok tekintetében, hogy áll pillanatnyilag a magyar atlétika?
0: Szerintem jól állunk. Nyilván itt ugye jövő évben lehet elkezdeni ugye a kvalifikációt gyűjteni atlétikába, és hát azért az utolsó pillanatok is mindig sorsdöntőek, úgyhogy most egy picit megint visszacsatolok oda, amit mondtam, hogy elengedhetetlen az, hogy olyan minőségű versenyeket rendezzen a Magyar Atlétikai Szövetség, amivel tudjuk segíteni a fiatal atlétáinknak a kvalifikációját, hogy ne kelljen órákat utazni ahhoz, hogy egy jó versenyen tudjanak szerepelni, hanem ez nekik is itthon megadasson, úgymond.
1: Igen, de ez pénz kell, és akkor itt csatolunk vissza arra, amit mondtál az elnökségi bővítéssel kapcsolatban, hogy olyan emberekre van szükség, akik adott esetben pénzt tudnak hozni a szövetségnek, amiből aztán ilyen típusú kvalifikációs versenyeket lehessen rendezni.
0: Akár igen, nyilván, tehát ugye a szponzorok, támogatóknak a behozatala, illetve nyilván jelenleg nem látunk bele, hogy mi a pontos helyzet a magyar atlétikába. Ugye a három elnökségi tag ugye pont ez miatt emelte fel a szavát már a kezdetekben is, mert úgy érezték, hogy teljesen más irányba is lehetne csoportosítani a pénzeket. Most itt nem szeretnék abba belemenni, hogy honnan kéne elvenni. Nyilván megvannak azok a szegmensek, ahonnan lehet elvenni mindig pénzt, és ezt most egyáltalán nem a sportolóktól. De nyilván, tehát egy jól átgondolt költségvetéssel úgy gondolom, hogy ki lehet szorítani azt az összeget, mert itt azért nem 100 milliókról beszélünk.
1: Hogyha van még olyan küldött, aki nem döntötte el, hogy rád Márton Anitára vagy Kovács Zoltánra szavaz, bár úgy tudom, hogy magán a küldött gyűlésen is lehet jelentkezni valakinek elnöknek, de hogyha marad ez az állás, ugye lezárult a jelentkezési ciklus, szóval, hogy ha van olyan küldött, aki még nem döntött el, hogy kire szavaz, annak mit üzennél?
0: Én úgy gondolom, hogy, tehát ahogy mondtam is, hogy nem sokban tér el egyébként a Kovács Zolinak az álláspontja a mi elképzeléseinktől. Én hiszek abban, hogy a magyar atlétika össze tud fogni, és mi ezt csapatként tudjuk képviselni, ugye a korábban felsorolt elnökségi tag jelöltekkel, de nyilván ez nincs kövevésve, hogy mindenkit be fog szavazni a küldött gyűlés, akiket mondjuk mi gondoltunk, vagy akikkel elkezdtünk együtt dolgozni, de bármi történik, én például nyugodt szívvel mondom azt, hogyha a Zolit választják meg, és utána is bármiben tudom támogatni a magyar atlétikát, akkor ugyanúgy oda fogok állni, és segíteni fogok a Zolinak. És úgy gondolom, hogy ez fordítva is így lesz, és bármilyen összetételű lesz az elnökség, mindenkinek félre kell tenni az esetleg személyi ellentéteket, és azzal menni tovább, hogy itt a magyar atlétikáról van szó, mert ha most nem tudunk tovább menni, akkor egyszerűen meg fogunk rekedni, és olyan lehetőségektől esünk el, amiket utána már nem fogunk tudni kihasználni.
1: Márta Ranita, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A csatát én nyertem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, a pontos idő 6 óra 4 perc, szeptember 20-án itt vagyunk, és indult a Sport Reggel a 105.9-en a Nemzeti Sport Rádióban. Itt van velünk ma reggel Szőke Viktória. Szia Viki, jó reggel.
3: Szia, jó reggel.
2: Szabó Szenok. Szilvia is kicsit még mufurc így korán reggel, mert azt mondta, hogy szülinapozni volt. Szülinapozni volt tanap este, aztán hosszú volt jó az reggel. Este, úgyhogy, igen, úgyhogy majd, igen. De nem baj, mert megérkezik, senki se aggódjon, jó kedve lesz 7 órától. És Gyurta Gergely. Szia Gergely.
4: Jó reggel, sziasztok.
3: Jó reggel.
2: Kivel mi újság?
3: Minden rendben. Vártam ezt a műsort.
2: Kolozsi Ildit várom,
3: így van, nagyon kedvelem őt régóta, úgyhogy nagyon jó lesz újra találkozni, mert én szerintem évek óta nem találkoztunk,
5: és
3: nagyon
5: jó kapcsolatban, úgyhogy...
3: Meg természetesen lesz egy kis speciális olimpia, meg torna, úgy szívem csücskei.
2: Abszolút, és megbeszéljük, hogy mi zajlik most a hétvégén, mik vannak, amikről érdemes beszélni a sportvilágában. Ki mit nézett tegnap? Bármi, ami sport, mondjuk kezdjük azzal.
4: Na?
3: Gege?
4: Húha, én focit néztem elsősorban, NB1-et. Ugye én 2-2-nél
2: kikapcsoltam.
4: 2-2-nél kikapcsoltam.
5: A Debrecen-Vasas?
2: 2-2-nél kikapcsoltam.
4: Ennyi jó, itt már nem lesz több gól. Reggel nézem, 4-2. Oké, szép munka.
5: Úgyhogy
4: a leglényegesebb részéről lemaradtam, de azért az a 2-2 is úgy izgalmas volt.
2: Kisvárda Paksot is nézted?
4: Azt nem.
2: Baj azért nem volt egy. Azért nem értél rá.
4: Nem.
2: Viki?
3: Én most lehet, hogy nevetni fogtok, de figyeltem Feckó Tamás csapatát, a Diósgyőrt, hogy nyert 2-0-ra idegenben. Meglepődtél? Volt bent vendégként, és nagyon szimpatikus.
2: Még is nyertek.
3: Edző, úgyhogy hosszú idő után, ugye most ő lett az edző, nyert a csapat.
2: Gratulálunk.
3: Figyeltem, és nagyon szép volt egyébként Maier Gréta a második ugrása. Az elsőnél egy picit rontott a végén, az ugrásának a végén, de megnyerte az ugrás döntőt, úgyhogy gratulálunk.
5: Nagy szabású ez a szombathelyi esemény, ugye?
3: Igen, mert 25 ország, 110 versenyzője van itt, és hát a brazilok nagyon kitettek magukért, mert itt van a kétszeres olimpiai bajnok Rebeka Andrade is, meg Farajva is a csapatból, a fiúknál Souza, aki gyűrű specialista, és a Andrade-ről meg azt kell tudni, hogy ő a nemzetközi szinten az a tornász, aki fel tudja venni a versenyt Simon Biles-szal. Olyan szinten tornázik.
2: Ez nem hangzik rosszul.
3: Igen, úgyhogy nagyon nagy
2: sztár. Jó mezőny jött össze.
3: Igen.
2: Ez világkupa, ugye?
3: Ez világkupa, challenge világkupa, van a világkupa sorozat, meg a challenge világkupa sorozat, és egyébként pont ebből a sorozatból is ki lehetett jutni a világbajnokságra, és Maier Gréta mellett majd két fiatal hölgy képviseli a magyar színeket, akik a világkupán elért pontjaik alapján jutottak ki a VB-re.
4: Akkor ez a világbajnokság előtti nagy torna.
3: Igen, ez végül is nagyon sokaknak igen, de a mediterrán országok közül többen máshol versenyeznek, mert van világkupa is, de hát például a brazilok is fontosnak tartották, hogy elkezdjék itt az akklimatizálódást, mert a Rotterdamban lesz majd a VB.
2: Ez mikor kezdődik?
3: Október 17-25 között lesz a VB. És már olimpiai kvalifikációs VB, igen. M4 Sporton meg élőben közvetítjük a döntőket.
2: Nem kell fölvenni, lehet majd mi is.
3: Jó, persze.
4: Belegondoltok, milyen érdekes, hogy már most elkezdünk az olimpiára kvalifikálni.
3: Mert az EB-n is egyébként
5: szerintem
3: az első
5: három csapat. Igen. Hogy pont erről beszélgettünk a múlt héten.
2: Igen, ezzel most elárulta magát Gyurta professzor, hogy nem hallgatta a múlt héten a vasárnap reggel.
5: Pont erről beszéltünk, hogy Párizs még most ért véget,
3: igen.
5: És már arról beszélsz, hogy Los Angelesre elkezdődnek. Tehát ez a két év, ez úgy elrepült, hogy
3: Hát igen, vívóknál, triatlonosoknál is ugye elkezdődött a két éves, meg a judósoknál is a két éves kvalifikációs sorozat.
4: És hát ugye a szerkesztő úr beküldte a csoportunkba, hogy ugye 2032-es Brisbane-i olimpián ugye már
5: milyen
4: egy
5: pályát... Milyen szerkesztő úr? Én küldtem be.
4: Hát akkor a
3: szerkesztő hölgy.
2: A riporter hölgy küldte.
4: Igen.
2: Mondom, most már jobb kedved van.
5: Lehet reggelizni.
2: Én egy mosolyt látok az arcodon,
5: hát,
2: Szilvi.
5: Ez egy ilyen
2: kényszeredet.
5: Nem.
2: Na akkor mesélj, mit csináltál tegnap, milyen napod
5: semmit
2: volt?
5: Semmit, születésnapos volt, úgyhogy nem sportos. Én viszont Gegének visszadobom a labdát, hogy áll a Masters-re való felkészülés, és onnan ráköthetünk arra a hírre, amit küldtél.
4: Hát csinálom.
5: Igen?
4: Csinálom, heti három.
2: Heti három?
4: Heti három.
2: De amikor edzettél, akkor mennyit edzettél?
4: Heti tizet.
2: Hát naponta hármat kb. Hát mi történt?
4: Hát a Masters, most már...
5: Na, de most már részleteket is tudsz? Hány, milyen... Mi ez? Korosztály? Vagy korosztály? Milyen korosztályban? Ugye,
4: most belértem a 35-dikbe, tehát 35-ös korosztályba fogok indulni.
6: 35 plusz?
4: Vagy nem, 35, az, az 35-ös, tehát az még rendes, és akkor 40-től van, 40-től 45-ig.
5: Na de akkor a 35-től 40-ikben, akkor te a legalacsonyabb korosztály vagy?
2: Hát az még durva.
5: Az előny.
2: Az a 35 még durva, nem? Ott még azért vannak jó versenyzők. Azért
4: vannak, de egyébként megnéztem, hogy 9-18-as gyors, az céloztam meg, mert sajnos 15 nincs.
5: Tehát nem nyílt vizet?
4: Hát nyílt víz nincs. Úgyhogy sajnos maradom.
5: Masters nincs nyílt víz. Nincs. Miért? 17-ben
2: volt. Féltik a versenyzőket. Hát azért az 10 kilométert, az kit érdekel, nem Masters-en?
5: Nem, víz, nem nincs, ott rövidebbek vannak. Max
2: 3 kilométer.
5: Én ott voltam Füreden, ott volt Masters, és ott volt nyílt víz.
6: Én, ja, 2017-ben?
5: Igen. Uh-huh. Igen.
2: És ott nyúlt a benyúlásodon, az ott múlt a benyúlásodon, hogy első legyél. Rosszul jött ki a fal, vagy a kis tábla.
5: Fal. Na de a lényeg, 800 gyors.
4: 800 gyors, 9-13-as kvalifikációs idő kell ahhoz, hogy meglegyen.
5: És azt hol úszod meg?
4: Hát vannak előtte kvalifikációs versenyek.
5: Az és itt az van? Mikor lesz? Igen.
4: Hát ugye azt most ki kell, majd meg kell célozni, hogy hát ilyen szerintem ilyen február körül fogok.
6: Az és ez az idő, ez...
4: Hát azt még nem tudom, ugye az előre, tehát ugye vannak versenyek, amiket...
5: Tehát februárban megnézed a programot, és keresel egy versenyt, ahol megúszod.
4: Csak hát ugye addig ugye kell majd sportorvosi vizsgálat, tehát ezért egy hosszabb folyamat.
6: És ez az idő, ez milyen szerinted? Könnyen megoldható, vagy megúszható?
4: Hát persze, de megcsinálom.
6: Na hát persze.
4: 7:49 volt, tehát azt gondolom.
6: Ó, hát
5: na
6: akkor
5: jó,
6: az meg lesz.
5: Fénykorodban volt,
6: csak szóval
5: ezért a
6: főség. De jó formában van.
4: Nem, most már nem tudom, hogy 28-at.
2: Egyedül úszol, vagy egyedül csinálod?
4: Egyedül.
5: És méri valaki az időd?
4: Hát én. Én szoktam órával saját.
5: Aha.
6: És amúgy edzővel fogsz készülni, vagy így magadnak?
4: Hát még azt nem tudom. Most egyelőre most ott tartok, hogy ugye itt az újra formába hozás időszakon vagyok, ugye az állóképesség gyűjtés az, hogy egyáltalán fejbe végigbírjam. Hát azért már ugye hétfő szerda pénteken szoktam edzeni. Hát igen, azért szerdán már úgy vagyok, hogy nem biztos, hogy beugrok a vízbe. De aztán mindig rájövök, hogy de muszáj, mert jó az, hogyha összejönne. Úgyhogy csinálom.
6: És a kisfiad is láthat akkor majd téged.
4: Így van.
6: Élesben verseny. Így van.
5: Jó, nem teszünk rá terhet.
2: De.
4: Nem, tényleg nagyon durva.
5: Döntőbe jutás.
4: Nincs, itt csak időfutam van.
5: Tehát mindenki leúszza, és akkor lesz egy sorrend?
4: Így van.
2: Hát ez ilyen öttusás.
4: Igen.
5: De Masters. Nem baj, az jó.
4: Nem, abszolút. Úgyhogy izgalmas időszak elé nézek. Meglátjuk, hogy fog összejönni.
5: Na, és hát ehhez köthető, ha nem is a nyílt víz helyszíne, de a kajakkenú helyszíne a 2032-es Brisbane-i olimpián a hírek szerint egy olyan víz, felület, nem tudom, folyó ez vagy tó,
6: mutatom is. Hát remélem, jól mondom, Fitzroy folyószakasz. És hogy alkalmasnak ítéltek, pedig krokodilok élőhelyéül szolgál. Azért ez elég ijesztő.
2: De hát ha láttok egyébként videókat, hogy a krokodilokat hogy szokták megfélemlíteni, mindig rácsapnak oda az orrukra egy lapáttal.
5: Igen.
2: És hát ha bármit nézem, hogyha egy kajakos ott evez, akkor ott rácsap egy lapáttal az órára. Tehát ott akkor csak nem jönnek közel.
5: Kajakos.
6: Ha csak erről lenne szó.
2: Ők lesznek a hajóban most már a négyesben.
5: Jó, az a bőt van egy mérlegelés, és a krokodil rajta van,
2: akkor jó.
5: Kizárják, ha a krokodil nyomja a hajót.
4: Szél, könnyesen.
5: Ja.
4: Hát
6: mit szólsz ehhez?
4: 6 év van még addig.
5: Ja.
4: Hát
5: addig kipusztul meg a krokodil.
4: Hát nem, gondolom, addig szépen így elkezdik. Nem tudom, hogy...
6: Kitelepítik őket?
4: Hát igen. Tényleg? Istenem van szólva. Hát szerintem igen. Ez kizárt, hogy ezt engedik, hát hogy egy olimpián véletlen valaki beesik, vagy valami.
2: De ők azért tudnak evezni, akik olimpián vannak, csak nem fognak már beesni.
4: Jó, oké, de előfordulhat bármi.
6: De a központi helyszíntől 630 kilométerre rendezik majd? Kicsi. És akkor igazából annyira ki tudnak oda úszni a krokodilok, vagy? Tehát, hogy mindenhol vannak?
5: Lelőhelyét
6: hát igen, 630? Úgy értelmeztem. Igen, A lelőhelyétől, igen.
5: Vagy jó időeredmények lesznek, az a krokodiloknak lesz köszönhető, nem? Mert mennek utánuk, és akkor mint a nyíl úgy mennek a kajakosok.
4: Hát az biztos, hogy a teher ott lesz rajtuk, hogy itt aztán úgy kell nyomni, de ugye azt olvasom, hogy 500 krokodil jelenleg ott. Hát most ez nyilván, ez most nem tudom, hogy számolták ki, hogy egy, kettő,
6: ezt én sem, ezeket soha nem értettem.
4: 6-7 jó, akkor kb. 500.
5: Csip van a kis fülükben.
4: De hát azért gondolnátok, hogy alkalmasnak minősítenek egy olimpiai helyszínt.
5: De te is meséltél valami sztorit aligátorokról, nem?
2: Van. Az Mexikóban.
4: Mexikó. Úgyhogy ugyanez volt. Ugyanez, hogy az egy tó volt, amiben beáramlott valamilyen folyó, tehát hogy ugyanolyan helyszín lehetett, mint itt a Brisbane-i olimpián.
5: És amikor kiutaztatok, és ezt megtudtátok, ugyanígy, akkor ugyanez volt választási
4: volt,
5: lehetőség?
4: Volt a pecsét, hogy oké, abszolút minden rendben, vízminőség, helyszín,
6: hát erről hotel. Is ezt mondják, hogy teljesen megfelel a feltételeknek, a vízminőségtől kezdve minden, biztonság.
4: Mi akadálya lehet, és jó, akkor hát, kiérkeztünk, tele volt.
6: Ez is egy hír, vegyük úgy.
5: És láttad, hogy ott voltak akkor?
4: Nem engedtek oda. Nem engedtek oda minket. Hát abból óriási botrány volt. Így is azért ez is egy World Aquatics, akkor még FINA volt, a FINA Grand Prix elnevezésű versenysorozat egyik állomása volt, és hát azért így is...
5: Na de hogy akkor ott akarták rendezni, és végül is akkor a elsöpörte őket a...
4: Törölték.
5: Aha. És kiutaztál, és nem lehetett versenyezni?
4: Így van.
5: Csak nyaralni kellett?
4: Hát...
6: Viszont szerintem jobban odafigyelnek majd erre, hogy minden rendben legyen, különösen ugye a párizsi olimpia miatt.
5: Hát de mondani,
6: hogy azért ott többen
5: a
6: szajna, is megbetegedtek.
5: Krokodil.
6: Lásd fel, Bian
2: Bettina. Minus 28-ban, Los Angelesben. Arról már tudunk valamit egyébként? Ott nagyon meleg lesz a víz, nem?
4: Nagyon hideg.
2: Hideg lesz?
4: Nagyon hideg. 16 fok hullám. Elképesztő
6: de
4: hullám.
6: Los Angelesben gyakorlatilag minden nem készen vannak, mert ugye előversenyek is voltak már. Például speciális olimpia, nyári világjátékok is voltak 2015-ben. Fantasztikus helyszínek voltak, úgyhogy szerintem, hogy nevetsz.
4: Meg az úszók is itt vannak, most képzeljétek el, most pont ott vannak, hogy megpróbálják egy kicsit beúszni itt a helyszínt, meg megnézni, hogy milyenek a körülmények, úgyhogy hát eddig azt mondják, hogy elég jó.
6: Igen.
4: Én is lennék.
6: Több helyszínt is teszteltek már.
5: Ez a Venice Beach, nem?
4: Ott Venice lesz, Beach,
6: igen.
4: Ott lesz, van, az úszok. Így van.
2: Na, ha már úszásról volt szó, kajakkenúról, mi legyen még? Kis kézilabda, Szilvia, azokat követted a tegnapi eredményeket úgy helyek közel?
5: Igen. Hát, tudom, hogy a női BL az, ami mindent víz, de hogy a férfi bajnokságban már megint nem tudom nézni, de milyen eredmények voltak.
2: Hát, szomorú voltam, hogy a bizonyos sportfogadási oldalak szolgáltatásait nem vettem igénybe.
6: Ennél, szépen mondtam.
5: Én igénybe vettem, és jó kedvem lett.
2: A Gyöngyös-szigeten Miklós meccsel igénybe vetted. Én nekem ott az 50. perc környékén néztem, hogy kár volt.
5: Pénteken a Plernekán is döntetlenre fogadtam, és az is lett.
2: Az egy jó meccs lehetett. Sajnálom, azt közvetíteni kellett volna, igen.
5: Ott voltam.
2: Igen, ott voltál?
5: Korné volt a speaker, úgyhogy...
2: Ó, a díszes társaság.
4: Elnézést, kicsit visszakanyarodva az előző hetire, ugye Tatabánya, Szeged? Ugye 32-31, azt hiszem.
2: Igen, az is X lett, amit be akar hozni a Gege, igaza van. Igen? Pénteken meg a Győrben X-elt a Tatabánya.
4: Hogy mennyire meglepő például ez az eredmény? Hogy mondjuk Tatabánya megveri a Veszprém.

0: második helyet nagy harc lesz
1: a tabányok a Szeged között. Hogy lehetséges, hogy meglepetés születik esetleg, és mondjuk Szeged nem kerül föl a második?
0: Hát, simán.
2: Meglátjuk, mert ugye a Tatabányának is nemzetközi kupája van, úgyhogy nem az kérdés, hogy mennyi sérülés lesz, mennyit vesznek ki.
0: Hát kérdeztem múlt héten a Szeged meccs után, Tóth Edmondot, ő azt mondta, hogy ezt azért még nem célozzák meg így, hogy az első kettő bekerülést. Azért nekik még mindig cél a dobogó, a harmadik hely, aztán lesz, ami lesz. Úgyhogy azért még ők sem mondják ezt ki, de szerintem keret minőségre nagyon közel van a Tatabány és a Szeged egymáshoz.
2: És eddig szerintem úgy volt, hogy volt egy ilyen 5-6 közép csapat, és alatta volt egy 3-4 kis csapat, de most azt látom, hogy ez a középmezőny, ez ilyen nagyon széles.
0: Ez egy 10 csapat kb. Igen. Vagy az lehet, hogy sok, hát 14-ből ilyen 8 csapat körül az nagyjából reális lehet. Én a kiesők közül az Egeren kívül még nem tudom hirtelen.
2: Hát a két újoncot mondják, Dabast és Egert, ők pont ma játszanak egymás ellen, úgyhogy az érdekes lesz. De rajtuk kívül szerintem bárki
1: odaérhet.
2: Veszélyben lehet, és igen.
1: És például a hölgyeknél, ott még mindig kiemelkedő a Fradi és a Győr.
2: Ott hát te voltál abszolút. Már tegnap, nem? Esztergomban?
0: Nem voltam.
3: Jól megverte a Vasast az Esztergom tegnap.
0: Nem, múlt héten voltam, múlt hét szombaton voltam az Esztergom Moson-Magyaróvár meccsen. Nagyon jó az Esztergom. Tehát aztól függetlenül, hogy a Móvárnak egyébként nincsen pontja három forduló után, és azért sokan féltik a csapatot több szempontból is, az Esztergom nagyon jó. Uh-huh. Tehát az Esztergom szerintem simán negyedik lesz a top 3 mögött, mert azért ott is, hogyha úgy veszük, akkor a Győr meg a Fradi kiemelkedik. Mögöttük a Debrecen így, hogy BL-ben most nem indulnak, így talán odaérhetnek még közelebb a Fradihoz meg a Győrhöz, de hát a realitás az nem azt mutatja, hogy vagy a dobogóra fel, vagy a negyedik.
2: Harcán, mit gondolsz?
0: Szerintem a sima Debrecen. Attól függ, hogyha visszajönnek addig a sérültek, tehát ennek óriási szerepe van, de az nem sokára lesz szerintem az a Debrecen. Esztergom, mintha úgy emlékeznék. Uh-huh. Igen, október 9-én Esztergomban. Hát az...
1: Ajaj.
2: Kicsi lesz az a csarnok megint.
0: Hát az mindig. Ha. Igen, az a kis esztergomi ékszerdoboz, azt nem arra tervezték szerintem, hogy majd esetleg 2-3 ezer néző kijöjjön, mert olyan 1000 fős a befogadó képességekkel.
3: Ezek kell keresniük?
0: Hát nem, szerintem helyet? Nem. Hát erről nincs szó szerintem, mert nem tudják ott a környéken hova elvinni, meg hát nem is éri meg, mert inkább legyenek ezen a mi szurkolóink, mint elviszik, és akkor nem tudom, hogy milyen szurkolók fel, hogy lesznek-e annyian. Úgyhogy szerintem az egy pikáns meccs lesz, és benne van a pakliban, hogy most itt még október elején az Esztergom elkapja a Debrecent, aztán hosszú távon majd szerintem kijön azért. Az se a Loki jobb.
2: De az biztos, hogy ezek a meccsek, ez az Esztergom-Debrecen párharc lesz így a legélesebb, vagy a legfontosabb, nem a bajnokságban?
0: Az biztos, igen. Tehát ez abszolút a dobogóról dönt, úgyhogy ez egy komoly kis csörte lesz. Hát ez, hogy Esztergom, ez abszolút a hazaiaknak kedvez, mert zseniális kézilabdát játszanak a leggáborék.
2: Tegnap mennyi lett a Szombathely Móvár?
0: Egyen nyert a Szombathely.
3: 30-29.
2: Azt a mindenit. Igen, Móváron ott most valahogy nem állt össze a dolog, úgyhogy...
0: Igen, ott hát Szombathelyen meg ugye a Pődör család, ha mondhatjuk ezt így, azért ott azért szép eredmények szoktak általában születni, hát most is összejött egy. Uh-huh. De most a Magyaróvár az meg lehet, hogy bajban lesz majd. Hát idén nem, hogy nem az európai kupákért fognak küzdeni, hanem könnyen lehet, hogy ott a alsóházban lesznek, és...
2: Hát igen, ugye tavaly mindenki elkönyvelte, jó Dunaui városot, komoly anyagi gondok voltak, ő biztos, hogy kiesik, és nem is tudom, melyik Kozár Mislen volt a tavaly a másik
0: kieső. Két feljutó esett ki.
2: Igen, úgyhogy, de idén viszont
0: az MTK-ra
2: nem lehet azt mondani, újonc és úgyis kiesik.
0: Nem, az Egerre, igen, az Eszterházi esére az nem megbántva őket, de az szinte borítékolható, hogy az egyik kiesők lesznek. Hát a másik kérdés, hogy a másik kieső majd melyik csapat lesz, mert ott akár a NECA is bajban lehet, mert tavaly is az mentette meg őket, hogy volt valóban két nagyon gyenge együttes.
2: Tegnap nyert, pénteken nyertek Egerben, simán viszonylag.
0: Hát csak az kevés lesz, hogy négyel nyertek.
2: De végigvezettek, úgyhogy azt néztem. Na mindegy, hát meglátjuk, és akkor áttérhetünk talán a női kézi BL-re, mert ott meg a Fradi nagyon szépen menetel.
3: Hát lehengerlő, nem?
2: Nyertek tegnap a Szóla otthonában.
0: Ez egy körömrágós meccs volt. Egyébként nagyon sokáig X volt, vagy X közeli eredmény, ott a másik fél elején vissza is jött a Szóla minusz kettőről.
3: Hát az... Tudom, így az eredmény alapján azt gondolhatnánk, hogy ez egy sima 3-0-es győzelem, vagy 3 gólos különbségű győzelem simán.
0: Hát, a Fradi valamiért mindig ilyen szoros meccseket játszik a Szólával. Szerintem tavaly 2-1 gólos győzelme volt a Fradinak, ha jól emlékszem, a Szóla ellen, úgyhogy ebből a szempontból nem, mert hát azért mégiscsak egy jó csapatról beszélünk. De hát a

0: Aladdinnak szerintem óriási céljai vannak ebben az évben, azért a Final Four-ba, most már talán ki is mondják, hogy szeretnének bekerülni, akkor megvenni kell ezeket az akadályokat. És hát végül sikerült, hogy Viki ebben igazad van, hogy a lényeg az megvan, a két pont az a zsebben. Igen, a győzelmet azt nem kell megmagyarázni, de ha már női Béla Cseszeme meg ugye bukott a bukaresti együttes, amely két magyart is foglalkoztat, úgyhogy ott azért volt meglepetés, mert senki nem várta, hogy Dortmundban fognak éppen megégni, abban a német együttesben, ahol még talán most is félprofi státuszban vannak csak a játékosok, tehát hogy Németországban milyen érdekes, hogy a férfi kézilabdát mennyire kiemelten kezelik, és hát minden pénzt beletolnak, és a nőknél meg hát ott úgy elengedték ezt a vonalat, pedig a női válogatott sem rossz.
1: Péter beszélt nekem egyszer arról, hogy valami kis tornacsarnokban játsszák a bajnoki meccseiket.
0: A Dortmund?
1: Nem, a Péter hol volt? A Metzingennél, nem biztos. Ahol ő dolgozott, az a csapat, majd megnézem mindjárt, egy ilyen iskolai tornateremben játszott a meccseit, Bundesliga meccseket, úgyhogy ő is ezt mondta, hogy ez igen. A női vonal, ez nem olyan erős a Bundesligában.
0: Metzingen, jól mondtad.
1: Yeah, aha.
2: Hát akkor Marosán Gyurinak mondhatjuk, hogy nem? Békés Csabai.
0: Marosán Gyuriék nyertek?
2: Bizony.
0: Pénteken. Érdemes megnézni a 15. perc, 15-15-nél talán Marosán Györgynek.
1: Időt kért?
0: Hát, nem az, hogy időt kért, eszméletlen, azt érdemes megnézni. Tényleg ajánlom mindenkinek. Usain Boltot sokan látták szaladni. És hát eszméletlen sebességgel tette. Ugyanezt tette most Marosán György, nagyjából egy 20 méteres sprintet vágott ki a sárga lapját megelőzően, valamilyen játékvezető ítélettel. Jogosan nem értett egyet, de hát óriásit futott, igen, egyébként.
1: Igaz, a versenybírói asztalhoz futott, Gyuri?
0: Hát futott egy nagyot a kispad végétől a félpályáig, ahol számon kérte a játékvezető, közben még toporgott, és egy jó zsírégető program volt az a Gyurinak ott
1: és
0: nagyjából.
1: És a sárga lap lett az eredménye?
0: És sárga lap, de azt kirekavált, azért megtett minden. Igen, azért megdolgozott.
1: Gyuri nem olyan.
2: De. Hát én nekem ez megdöbbentő, hogy Gyurival szoktuk csütörtökön a Sportrádióban a reggeli műsort vezetni. És itt, igen.
0: Hát ott más, csak úgy mondhatod, hogy a Sportrádióban.
2: És el nem tudom képzelni, hogy fel tudja kapni a vizet. És
0: akkor, na, akkor látva a videót.
1: Hát igen, azért a közvetítéseknél is mindig azt hallom, hogy mondjuk Csessi vagy Kornél, ugye ilyen nagyon vehemensen közvetít, Csessi ráadásul a játékvezetőket elég sokszor kritizálja, és Gyuri ilyen tényleg ilyen, hogy szokták mondani, hogy szangvinikus nyugalom.
3: Nyugalom, igen.
1: Nem, ez nem volt 7 méteres. És akkor mindig ő...
0: Én azt gondolom, hogy vannak hibáik a játékvezetőknek. Jelen esetben erre most nem volt példa.
1: Igen, tényleg így. Ő mindig olyan visszafogott, és akkor igen.
3: De valahol ki kell jönnie harciasságnak.
2: Hát igen, ez az elnyomott agresszió. Szokták mondani.
3: Jó értelemben véve.
2: Abszolút, igen.
0: Jó volt ezt, hogy a pályán eresztik.
1: Igen. Nekem mindig is azok az edzők tetszettek, meg tetszenek. Csapatjátéknál főleg, nem az, aki így áll karba tett kézzel, mert arra
3: hanem
1: is volt például.
3: Érzelmeket is.
1: Hát persze. Kivetít. Meg azért egy kézilabda most már olyan, hogy 60 percen át, azt le kell menedzselni, nem már?
0: Tehát abszolút.
1: Ott már nem csak az edzői, amit megtanultál a könyvben, az számít, hanem az, hogy hogyan reagálsz az ellenfél taktikájára, a saját csapatodra. Tehát ez kőkemény munka, és nem nagyon lehet már így tényleg leülni a kispadra, és akkor nézni, hogy mi történik.
0: Hát igen, és erre majd akkor megmutatom nektek a példát, a jó példát Marosán Györgytől a szünetben. Most muszáj menjünk, mert jönnek a hírek, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd a Sportreggelt.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! Két fontos összecsapás vár a bajnok esélyesekre az OTP Bank Ligában. A címvédő Eto a fővárosba látogat az MTK-hoz. Kezdés 14 óra 30 perckor. Míg az Európában vitézkedő Fradi Kelet-Magyarország felé veszi az irányt. Nyíregyháza FTC labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben ma 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Elengedhetik az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét. Fontos részlet derült ki az iskolakezdési támogatásról. Ma még nyáriasan meleg lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának a második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány pénteken jelentette be, hogy megszünteti az előző kabinet által 2022-ben több mint 23 ezer milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A cég közölte, csak a hivatalos kormányzati bejelentés után reagálnak. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermekcsaládja kap idén iskolakezdési támogatást. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó rész kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni idős embereket. A Kopenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották. Ma is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót. A BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. a Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadság hídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyi közösségi közlekedésben.
1: Közlekedés.
2: Forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között hétfőtől péntekig a fakivágás miatt. A Pécs és Remeterét közötti szakaszon a munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják.
1: Időjárás.
2: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel, északkeleten több felé lehetnek majd a záporok, zivatarok.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Paks és a Vasas is idegenben nyert a labdarúgó NB1-ben. Norvégiában győzött a Ferencváros a női kézilabda BL-ben, megnyerte a Luxemburg elleni Davis kupa osztályozót a magyar teniszválogatott. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Vasas két gólos hátrányból fordítva 4-2-re győzött a Debrecen otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Újabb sikerével az újonc angyalföldi együttes felőtt a második helyre a tabellán. Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője, így nyilatkozott a mérkőzést követően.
4: Nagyon fontos a győzelem, és örülök neki nagyon, hogy tényleg a csapat nyer, de legyünk őszinték, nagyon nem álltunk hadilában a szerencsével. Én szerintem a szezon leggyengébb játékát nyújtottuk, fájdalmasan rosszul kezdtük a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy hiányzott a csapatból minden, ami eddig a Vasas jellemezte. Persze óriási gratuláció a srácoknak, hogy 2-0-as hátrányból vissza tudtak jönni, és meg tudták fordítani, és a végére lett egy ilyen euforikus siker. De még egyszer mondom, hogy bőven lesz mit elemezni, mert ami hibát azért lehetett elkövetni, azt mi igyekeztünk ezen a mai mérkőzésen, és ez nem jó, ezekből tanulni kell, és 3 ponttal gyarapodtunk, de én azért a mutatott játéknak nem örülök, és mint mondtam, ez a 3 pont, ez most nagyon szerencsés 3 pont, de kell a focihoz is, azt nem mondom, hogy a srácok nem tettek érte nagyon sokat, de mindegy, örülünk, nyertünk, 3 ponttal gazdagodtunk.
3: A másik tegnapi mérkőzésen pedig a Paks 1-0-ra nyert a Kisvárda vendégeként. A tolnai csapat a 6., míg a Szabolcsi együttes a 8. helyen áll a tabellán. A győztes gólt Lezsér Bence szerezte, akit Zsoldos Barnabás szólaltatott meg a találkozó után.
5: A legszebb gól az, ami a győzelmet is jelenti. Egyet értesz vele?
6: Hát igen, igazából mindegy, hogy azt 1 méterről, vagy igazából nagy gólt lő az ember, ha 3 pontot ér, akkor úgy gondolom ugyanannyi értéke van.
5: Mit láttál meg akkor? Mit éreztél meg? A lehetőség az ugye kapu előtt pár méterre volt.
6: Hát igen, igazából jó helyen voltam, pont oda pattant, jól vettem át, jól eltaláltam, és gól lett.
5: Egyébként ez a meccs milyen volt belülről?
6: Hát,
5: küzdelmes?
6: Igen, úgy gondolom, hogy Brustos nem a játék dominált egyik oldalról sem, tipikus egygólos meccs, amit szerencsére mi szereztünk meg.
5: És azt gondolom, hogy most akkor a pihenőre is egészen más lelkivilággal megy a csapat.
6: Hát igen, ez fontos, mert ugye most 2 hét leállás lesz. Ez nagyon fontos, hogy igazából rendezzük a sorokat, mert az eddigi bajnoki szezon az nem úgy alakult, ahogy számítottunk rá.
3: Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 3-4-3-tól az MTK bajnok Győrt, míg 17 órától az Újpest a Zalaegerszeget fogadja. A 8. forduló pedig a 7:30-kor kezdődő Nyíregyháza-Ferencváros mérkőzéssel zárul majd. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A labdarúgó NB2-ben a Kecskemét 1-0-ra nyert a Szeged ellen, és ezzel feljött a 2. helyre a tabellán. Először kapott ki az Újdényben a Kazincbarcika, amely Mezőkövesden szenvedett 4-1-es vereséget, és kikapott a Videóton is méghozzá 1-0-ra Nagykanizsán. További tegnapi eredmények: Ajka Csákvár 1-0 és DVTK Gyirmót 2-0. A DVTK-t állt a Videóton elleni kupameccs után, első bajnoki meccsét is megnyerte Feckó Tamással a kispadján. A szeptember 8-án kinevezett szakemberrel Marosi Tiervin beszélgetett.
7: Bajban ismerszik meg a csapat ereje, mert nehéz helyzetben volt a DVTK, ugyanakkor egy nagyszerű teljesítménnyel sikerült a Merkanti Bank Liga egyik élcsapatát legyőzni.
8: Nagyszerű hozzáállású játékosokkal dolgozok, akik tényleg mindent megtesznek minden nap az edzés minden percében azért, hogy hétvégén siker legyen. Fontos volt ez a mai győzelem, hiszen egy élcsapatot győztünk le, és nagyon meggyőző játékkal, hiszen nagyon gyorsan megszereztük a vezetést, amire készültünk. Második fél időben ugye egy kicsit bele kellett nyúljunk a taktikai dolgainkba, ezáltal sokkal stabilabbá váltunk. Jót tett a csapatnak az a minimális rendeződés, amit nem tudott lereagálni az ellenfél. Ezért második fél időben már egyetlen lövéssel talált el a kapunkat. Nekünk viszont volt két óriási helyzetünk, ahol a vendégekapus a Paplóci két hatalmasat védett. Ugye 1-0-nál viszont kellett nekünk a Gróf Dávidnak a két óriási védése, hogy meg tudjuk tartani az előnyünket.
7: Ebben a bajnokságban először hozta le a mérkőzését kapott gól nélkül a Diós Győr. Nagy munka van ebben?
8: Igen, a belső védőink nagyon sokat dolgoztak a mai mérkőzésen, és nagyon jól játszottak. Főleg úgy, hogy az első fél időben kisárgázták őket. Az, hogy a Novák Csanit, ugye, aki vezeti a gólövő listát, helyzet nélkül tartották, az óriási dolog.
7: Szekszárdi Milán gólját pedig egész biztos, hogy a tévében, interneten, különféle portálokon nagyon sokat fogják mutatni. Ez is mutatja, és ez is bizonyítja, hogy 16-oson kívülről is bátran el lehet vállalni az MB2-ben.
8: Igen, Éger Laci barátom mondta, hogy akár szabadrugásokhoz is odaállíthatjuk, mert nagyon jó rugótechnikája van. Ezt edzésen is látjuk, hogy a 30-on belül biztatjuk is, hogy vállalja. Eddig az összes olyan szituációt, amit elvállalt, megmondom őszintén, megtaláltuk az összes labdát, amit elrugott, de boldog vagyok, hogy a mérkőzésen egy ekkora hatalmas gólt tudott bemutatkozni a bajnokságba a hazai közönség előtt.
7: Jön egy hosszú 3 hetes válogatott szünet, tovább építheted a csapatot, hogyan fog telni ez az időszak? Legközelebb október 10-én lép pályára a DVTK.
8: Ugye a játékosok, ahogy említettem, nagyon jól és becsületesen dolgoznak minden edzésen. Megértették azt, hogy sajnos nem tudok szabad hétvégét adni nekik, mert fontos az, hogy tudjunk dolgozni teljes heteket. Pénteken lesznek az edzőmérkőzéseink, és azért vasárnap már kell kezdeni az edzéseket. Bármennyire is megérdemelték volna most az, hogy legyen szabad hétvége, de tisztában vannak azzal, hogyha el akarunk érni komoly dolgokat, akkor ahhoz komoly munkára van szükség. Ezt pedig csak így tudjuk megcsinálni, hogy vasárnap már kezdjük az edzéseket.
3: Nagy eséllyel több hetes kiadás vár Varga Barnabásra. Az Alkatén labdarúgója a Pánszerájkos elleni kupameccsen szenvedett combizomsérülést. A támadóra így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken. Márko Rossi a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Ott lesz ugyanakkor a keretben Szala József, aki először kapott meghívót a nemzeti csapatba. A Paks támadója Varga Barnabás kimaradása miatt nagyobb szerepet is kaphat Márko Rosszitól, mint amire korábban számított. Szala Józsefet Szabó Bence hívta fel telefonon.
9: Egy pár nap eltelt már azóta, azért biztos, hogy benned is ülepedett a gondolat, illetve azért a hírek is érkeznek. Egy eléggé negatív, ugye Varga Barnabással kapcsolatban, úgyhogy még az is elképzelhető ezek után, hogy sokkal nagyobb szerepet kaphat. Nem tudom, így ezt a hírt hozzácsapva az eredeti gondolathoz, hogyan érzel most a válogatott behívóval kapcsolatban?
10: Igen, már eltelt pár nap, viszont még mindig felfoghatatlannak tartom, tehát az, hogy ez megtörtént, nyilván a napon, mikor megtudtam, nagyon örültem, illetve egy hatalmas büszkeség töltött el, illetve nyilván igen, olvastam én is, sajnos ez nagyon rossz hír, mert ugye már letette az asztalra elég sok mindent a válogatottban is, és én nem is az én helyzetemmel, de hogyha több lehetőséget fogok kapni, akkor természetesen örülni fogok, de ez hatalmas dolog, hogy már megkaptam így az első meghívómat is.
9: Ugye a paksi időszakod az nagyon jól indult, de önmagában már az is egy érdekes dolog, hogy egy évvel ezelőtt már leigazolt téged a paksi csapat, hogyha eléd felvázolták akkor abban az időben, egy évvel ezelőtt a lehetőségeket, akkor mi az, amit mondtak neked, és illetve te nagyjából hogyan képzelted el ezt a paksi időszakot, hogy ebből akár egy ilyen válogatott meghívó is lehet? Gondoltad-e volna, hogy ilyen gyorsan megérkezhet ez?
10: Hát igen, pont ez, hogy ilyen gyorsan nem gondoltam volna. Szerencsére jól indult a szezonom. Ugye amikor leültünk Haraszti Zsolttal, akkor felvázolta, hogy számítanak rám, nyilván ugye visszaadtak kölcsönbe, hogy még erősödjek, és úgy lépjek ide az NB1-be, hogy megerősödve, illetve önbizalommal tele, de nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan, alapvetően, ha csak az NB1-et nézzük, hogy ilyen jól fogom kezdeni, de az, hogy sikerült megszereznem így az első válogatott meghívómat, nem gondoltam volna.
3: Az élovas Barcelona Rafinha mesterhármasával 3-1-re nyert a Sevilla ellen idegenben a spanyol labdarúgó bajnokságban. Olaszországban a Lazio 2-0-ra győzött a Venezia vendégeként, és ezzel pontszámban beért a 13-13 ponttal élen álló Róma Inter párost, amely szintén tegnap 2-2-es döntetlent játszott egymással. Angliában viszont botott a címvédő, a londoni együttes Arsenal a Brightontól kapott ki meglepően simán 3-0-ra.
1: Nemzeti Sportkrónika.
3: A Ferencváros 28-25-re legyőzte idegenben a norvég Sola csapatát a női kézilabda bajnokok ligájában, a csoportkör harmadik fordulójában, és őrzi hibátlan mérlegét. Szertvesztesség nélkül 4-0-ra legyőzte a magyar tenisz Davis kupa válogatott Luxemburgot, így készülhet a februári világdöntő selejtezőre. A pénteki két egyéni siker után tegnap a Füle Mátyás Mag Péter páros is győzött, és ezzel lezárta a párharcot, Mag pedig ezt követően a már tét nélküli egyéni mérkőzését is megnyerte. A szövetségi kapitányt, Bardótki Kornélt, Kreisz Bálint kérdezte a sikeres osztályozót követően.
11: Szerintem mondhatjuk azt, hogy minden tökéletesen alakult, hiszen 4-0-ra győzött a magyar válogatott Luxemburg ellen. Ma a fiataloké volt a főszerep, és a tapasztalatlanabbnak nevezhető játékosoké. Milyen benyomást tettek rád?
12: Nagyon jó benyomást tettek rám a párosban a fiúk. Sokat gondolkodtam egyébként a páros összeállításon, hogy esetleg a Zsombit és a Fábit játszassam a párosban, de aztán mai reggel folyamán úgy döntöttem, hogy mégis a Petinek és a Matyinak szavazok bizalmat. Úgy éreztem, hogy ezt a párost ők is meg tudják nyerni, és szerencsére tényleg így is lett, nagyon jól kezdték a mérkőzést. Mindent, amit előtte megbeszéltünk, tényleg haladéktanul betartották abszolút. Nagyon jól játszottak, jól szerváltak, végig az ellenfélnek bréklabdájása volt a két szett alatt. Nyilván egy fedett gyors pályán azért nagyon nehéz brékelni. Az első szettben kétszer is sikerült, a második szettben az ellenfél sokkal jobban szervált, elmentek a tiebreak, így ott a tiebreakban a fiúk sokkal jobban koncentráltak, és megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést.
11: És aztán Mag Peti egyedül is lehetőséget kapott, és egyéniben is bemutatkozhatott, és nagyon magabiztosan nyert. Szerinted nekik mit adhat ez a siker a további pályafutásukra nézve?
12: Hát én nagyon bízom benne, hogy sokat adhat ez a siker. Szerintem Matyinak az amerikaiak elleni mérkőzés, amikor egy top 100-as játékosan Navával tudott játszani, igaz, már tét nélküli meccsen, de biztos, hogy nagyon sok adott neki, hiszen látjuk, hogy utána azért jól nagy eredményeket ért el az egyéni versenyen, Challengeren elődöntőbe tudott jutni, ahol a Seibotvillet is megvert, aki korábban ugye 50 körül volt a világranglistán, úgyhogy szerintem egy ilyen Davis-kupa siker mindig egyrészt összekovácsolja a csapatot, és a fiúk tényleg szerintem még jobb viszonyban lesznek egymásra, ha lehet ilyet mondani, és még jobban bíznak egymásban, és nyilván a tenisz szempontjából is önbizalmat adhat a fiúknak az, hogy ilyen közönség előtt egy ilyen atmoszférában nyerni tudtak, és én nagyon bízom benne, hogy az egyéni versenyt ezt tovább tudják vinni, és jó eredményeket fognak elérni a közeljövőben.
3: A Fehérvár a V19 6-2-es vereséget szenvedett hazai égen az olimpiai jubjanától az osztrák jégkorongliga alapszakaszának második fordulójában. A magyar csapat így jelenleg 2 ponttal a 9. helyen áll a tabellán. A Honvéd 9-7-re kikapott a görög Panathinaikosztól a férfi vízilabda bajnokok ligája Spliti selejtező tornáján. A magyar csapat ma délben a házigazdával játszik. A 3 csapatos csoportból pedig az első 2 jut majd a BL főtáblára. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Murgyica István. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép öreget kívánunk mindenkinek, folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban. A stúdióban továbbra is Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely és Erdei Márk. A héten megkezdte Európa Liga szereplését a Ferencváros, és a skót Celtic vendégeként egy 3-1-es győzelmet aratott. Ennek kapcsán a korábbi Ferencváros játékossal, Sikér Dáviddal Elpap István beszélgetett.
2: A legszebb álmainkat is felülmúló eredmény született Glasgow-ban. Született már hasonló eredmény, az ha nem is direktbe, de áttételesen BL részvételt ért, még ez 2020-ban, amikor Sikér Dávid és Tokmak Nguyen-Goyaival 2-1-re győzött a Ferencváros. Ugye ez egy nem párharc, hanem egymérkőzéses forduló volt a BL selejtezőben a Covid időszakban. Sikér Dávid itt van velünk a vonalba, szeretettel köszönt. Aki egy irtozatosan nagy góllal adta meg az alaphangot 6 évvel ezelőtt az akkori Ferencvárosnak. Milyen érzéseket csalt elő belőled, hogy ismét ott játszik a csapat, nem is beszélve arról, hogy aztán milyen eredmény született tegnap este.
3: Természetesen figyelemmel követtem én is a mérkőzést, és nagyon izgatott voltam, mert persze, hát ugye a stadion meg a pálya, láttál ugye az ellenfél, láttál is úgy feltöltek azok a régi emlékek, és hát szerencsére nagyon hasonló lett a végkimenetel is. Azért eredményt tekintve mindenképpen, és az jutott egyből szemben az első gólnál, hogy ugyanabba a kapuba, és ugyanúgy a jobb alsó sarokba vágódott az az első labda, ami ugyanúgy akkor is, és most is megzavarta a hazaiakat, és hát tényleg azt a különbséget azért kiemelném, hogy most a Fradi azért most már játékban is minimum felvette a versenyt, úgy gondolom a hazaiakkal, de az biztos, hogy a tegnapi napon jobbak is voltak, tehát megérdemelték ezt a győzelmet. Anu mi is persze megérdemeltük a győzelmet, mert mi két volt tudtunk, ők pedig csak egyet, de azért a játékép az akkor nem ilyen volt.
2: Tehát ott abszolút zárt védekezésre rendezkedtetek be.
3: Megérdemelték ezt a győzelmet. Anu mi is persze megérdemeltük a győzelmet, mert mi két volt tudtunk, ők pedig csak egyet, de azért a játékép az akkor nem ilyen volt.
2: Tehát ott abszolút zárt védekezésre rendezkedtetek be, és aztán abból sikerült ugye végül kettő, főleg a második gól, mert az egy klasszikus kontra volt, ugye, amit Tokmak belőtt. Na, de a tegnapi meccsen, ahogy ez a meccs indult, az első 4 perc után, én azt mondtam, ha ezt megússzuk 5 alatt, akkor összetehetjük a kezünket, mert azért volt egy kis zavarodottság, meg a Celtic nagyon nagy tempóval szállt bele a meccsbe. Na, de aztán amint átvészelt a Fradi ezeket a gyors szögleteket, állandóan ott pattogott a labda a 16-oson, szép lassan átvették a kezdeményezést, és onnantól megnyugodtak, és onnantól már nagyon-nagyon jó volt nézni a csapat játékát.
3: Igen, abszolút, én is ugyanígy láttam, és ahogy egyre többször ment át a Fradi a hazaiak tér felére, látszott, hogy nagyon jól fel vannak készülve az ellenfélből, és én úgy gondolom, hogy egy kimondott taktika jelen volt számukra az, hogy amikor az ellenfél tér felének a közepe felé már odaérnek, és esetleg még ha szélen is van a labda, akkor minimum 3 vagy 4 ember is, de már támadta a 16-ost, és akkor jöttek is a beadások, és végül is az első gól is egy hasonló akcióból született, csak ugye az nem egy beadás volt, hanem egy előtt labda, ahol tényleg a Yusuf nagyon szépen cselezett befele, és egész mérkőzésen nagyon veszélyesen játszott, a ellenfél védő nem tudtak mit kezdeni vele, és ugye emiatt a nyomás miatt a védő is, amit kapott a csatároktól, ugye, hogy mentek be többen, és ezért nem nagyon mehet a tisztán labdával, gyorsan belekapott, hát mondd a szerencsénkre, ettől egy még jobb lövés lett, és még kevésbé hárítható, és akkor sikerült, hogy a senki a jobb alsó sarokba ismét az első labda.
2: Hát ugye hivatalosan öngólnak adták, bár ugye elvileg az a rend, hogy ha amúgy kaput találna, akkor nem öngól, már pedig ez kaput talált volna. Más kérdés, hogy valószínű, vagy lehet, hogy a kapus, ha nem pattam meg, akkor az elérte volna.
3: Igen, azt gondolom, hogy akkor nagyobb esélye hárítható lett volna, de így nagyon nehéz volt rá reagálni, de igen, a kapu feltartott, egy életerős lövés volt. Na, szerintem utólag ezen nincs mit magyarázni. Jól játszottam ugye a Fradi, és nem véletlen, hogy 3 gólt szereztek, és ezen felül is még voltak tovább helyzeteik is, úgyhogy nem volt az, hogy oda mentek tényleg a Celtic Parkba, és akkor rájuk nehezedett volna az a nyomás, mert az volt tényleg a sok szurkolónak a hangzavar, a a buzdítás, és ugye ellenfélnek, amit láttunk az elején tényleg ezt a pár percet, ahogy kezdődött, ez egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, de azt a fajta ritmust, amit ott az elején produkáltak, hogy szinte sprintbe közlekedett minden hazai játékos, azt azért tudjuk, hogy nagyon nehéz folyamatosan tartani, és ugye ez volt az, ami szépen megfordult a meccs közben, és azt vettem észre, hogy alapvetően a Fradi jobban tud futballozni, tehát ez volt az érzésem, hogy hiába a pörgős, fizikálisan jó felkészített gyors játékosaik vannak a Celticnek, alapvetően a kombinatív játékban és technikai szerintem a Ferencváros jobb volt.
2: Mit szóltál, amikor megláttad a kezdőcsapatot? Ugye egyfelől kiderült, hogy Dibusz nincs még abban az állapotban, hogy védjen, és ugye helyette Varga Ádám kapott lehetőséget, és a fiatal Bagi Ádámot is betette a kezdőbe Borbély Balázs, tehát még mondta is azt, mondja, hát a fiatal percek beszámítanak, akkor hol máshol Celtic ellen idegenben kezdőbe rakom a srácot. Szóval volt egy-két meglepő pont azért abban az összeállításban, mondjuk a többség nem, de azért egy-két meglepő pont volt, nem?
3: Igen, számomra is volt, ott több gondolat is keresztül futott a fejemmel, most nyilván nem vagyok ott, egyéb szinten nem látom az edzéseket, annyira nem is vagyunk olyan napi kapcsolatban, hogy most ki mennyire, hogyan szolgált rá teljesítménnyel, de nyilvánvalóan jó kellett ebben is meg a gámok időszakban is teljesíteni azoknak a fiataloknak és magyaroknak is, akik amúgy, én emlékszem rájuk még annó utánpótláskorúak voltak, meg több

0: velünk edzettek, amikor én még ott voltam, szóval örök neki, hogy ők kezdenek ilyen szépen beérni, és hogy a maga a klub is próbálja építeni őket, mert ehhez ez is kell, tehát ez elengedhetetlen, mert ugye amikor azt várják csak, hogy mikor lesz egy kész érett játékos, és majd akkor berakjuk, tehát akkor azt tudjuk, hogy az valószínűleg akkor nem a Fradiba fog megvalósulni, de most úgy látom, hogy próbálnak erre is hangsúlyt fektetni, hogy akár ilyen szintű kiélezett és fontos tételbíró mérkőzésen is építsen egy játékost, és akkor ha más nem úgy megy, akkor majd cserélünk, de tényleg ez örömteli volt, hogy több magyar is volt a pályán.
1: Siger Dáviddal Elpap István beszélgetett.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Ó, egyszer,

0: hangosítás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, a pontos idő 7 óra 2 perc, folytatódik a Sport reggel valóban itt a 105.9-en a Nemzeti Sport Rádióban. A stúdióban továbbra is Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gerge és Erdei Márk. Kézilabdával folytatjuk, hiszen kereken 50 éve nyerte el az első olimpiai érmét, ráadásul az első olimpián, ahol női kézilabdát is rendeztek, a magyar női kézilabda válogatott. Ennek kapcsán a csapat tagjaival Szilágyi Dóra beszélgetett.
3: Gudorné Nagy Marianna, milyen volt találkozni, milyen találkozni a csapattársakkal?
4: Ez mindig jó, meg tényleg olyan, ahogy itt említették, hogy mintha most váltunk volna el, és ismét együtt vagyunk. De én nagyon örülök, amikor ilyen alkalomban.
3: Akkor Montrealban 18 évesként ön volt a legfiatalabb?
4: Igen, én voltam a legfiatalabb. Hát eleve az, hogy kijutottam oda, álmomban nem gondoltam volna, mondjuk előtte egy-két hónappal. Úgyhogy hát ez köszönet a Bógyi bácsinak, meg egyáltalán. Szerintem ez egy szuper dolog, hogy olyan fiatalon az ember kijut egy ilyen versenyre.
3: És ez mindig fiatalon tartja, hogy ebben a csapatban mindig ön lesz a legfiatalabb?
4: Nem tudom, erre még nem gondoltam, de az biztos, hogy mindig én leszek a legfiatalabb ebben a társaságban.
3: Említette Bógyi bácsit, Török Boldog szövetségi kapitányt. Milyen volt vele a kapcsolatuk?
4: Hát a Bógyi bácsi egy fantasztikus ember volt. Nagyon jó edző volt, és fantasztikus ember. Én tényleg csak rébuszokba tudnék róla beszélni.
3: Van olyan legkedvesebb emlék róla, ami mindig eszébe jut, hogyha rá gondol?
4: Hát igen, és sokáig téma is volt a lányok között is, hogy volt egy olyan pillanat, amikor az öltözőbe ugye még öltöztünk, és ő bejött, és látta, hogy öltözünk, becsukta az ajtót, és kopogott.
3: Most a csapattársak közül ki az, akivel mondjuk a legtöbbet tartja a kapcsolatot?
4: Hát a Rozival, a Fifivel, az az Angyaléva, bocsánat.
3: Igen.
4: Főleg velük, meg hát az Ilonával. Ők közelebb vannak korba hozzám.
3: Ha most visszagondolunk erre az 1976-os montreali olimpiára, ugye ez 50 évvel ezelőtt történt. Inkább a mérkőzések, vagy az érzések maradnak benne az emberben? Mire emlékszik vissza?
4: Hát én, mint ifjú titán, nekem inkább az érzések. Mert egyszerűen az a légkör, az a közeg, az, hogy amiről már itt is szó volt, hogy olyan emberekkel, olyan világsztárokkal futhatott össze az ember, akit te életedben nem gondolsz rá.
3: Ki volt az?
4: Például a Paplaci. Például, és arra emlékszem, hogy volt a Népsportban egy fotó is, ahol a Paplaci, a német Erzsi, sajnos már nincs köztünk, a Csajbokné, meg én állunk ott a Montrealban, talán a kajálda előtt a lépcsőn, és egy fotó volt rólunk.
3: Az, hogy ott a montreali olimpián milyen volt mondjuk az olimpiai falu, hogy kell ezt elképzelni, és ugye 4 éve voltunk a 72-es események után, a müncheni tragédia után, erre figyelt
4: kell,
3: vagy...
4: Ajaj, nagyon-nagyon figyeltek, tehát tényleg a biztonság volt a fő szempont, és úton útfélen ellenőriztek bennünket, tényleg a katonákkal lehetett felszállni a buszra, és utána nem lehetett leszállni róla, sem volt, tehát csak oda, ahova mentél a versenyre.
3: Ez nem volt ijesztő?
4: Nem igazán. Én legalábbis akkor még az akkori eszemmel ilyenre nem is nagyon gondoltam.
3: Vagy inkább lehet, hogy megnyugtató volt, hogy ott...
4: Az is lehet, igen. Főleg tényleg annak a táblatában, hogy mi volt előtte 4 évvel. Így az ember biztos, hogy jobban biztonságban érezte magát.
3: Itt, amíg vártak egymásra és gyülekeztek, addig itt egy ilyen kis filmet vetítettek, és én láttam az egyik gólját, egy nagyszerű indítást kapott, és egy ilyen szép berepülős gól volt, és akkor itt beszéltek is róla, talán félfüllel hallottam, hogy valaki talán a Rozália mondta, hogy majdnem bele is haltál?
4: Igen, ez csak a Rozi lehetett. A humora az még mindig a régi. Kell, hogy mondjam, hogy én nem emlékeztem rá, úgyhogy tényleg jó volt. És kár, hogy nem igazán tudunk esetleg olyan felvételeket, ami a meccsek rajta vannak. Tehát ezek azért úgy kimaradtak, mert a mai világban már sokkal könnyebb ebből a szempontból. Tehát az ember ugye el tudja rakni az emlékeit.
3: Igen, hogyha ott van egy videós tartalom, és akkor visszanézi, hogy pontosan mi volt.
4: És esetleg eszébe is jut, hogy mi volt.
3: És fényképek?
4: Azok se nagyon vannak, nekem legalábbis szerintem el is tűntek, gondolom, mert azért elég sokat költözködtünk ide-oda, mindenhova, de hát majd a csajok napja is van, és a Rozi úgyis elküld mindent.
3: Tóth Harsányi Borbála, itt az előbb a kis köszöntésnél felfigyeltem arra, hogy múmiának hívták magukat? Ez honnan jött ez a név?
0: Nem tudom, már nem emlékszem, hogy ki találta ki ezt, hogy múmiák, mert olyan programokat csináltak, ami inkább 20-30 éveseknek való, nem pedig ilyen 80 éveseknek, és azért nekünk ez egy kicsit sok volt és fárasztó, de azért hívtuk ki magunkat múmiáknak, de jó pofa és vicces, nem?
3: De nagyon vicces, csak hogy nem tudtam, hogy honnan ered, vagy honnan.
0: Én sem emlékszem, hogy ki találta ki, én csak már a végeredményre emlékszem, hogy mi vagyunk a múmiák.
3: Milyen csapatkohéziót adott ez, mondjuk? Akárhogy volt egy ilyen közös megszólítás, vagy hogy alakult ez a jó kapcsolat közöttük? Mert ahogy Balai Attila a köszöntésben is elmondta, olyan, mintha tegnap találkoztak volna utoljára, tehát még ma is annyira jó a hangulat.
0: Igen, mert ugye, hogy évente szoktunk találkozni karácsonykor, az Olimpiai Bizottság rendezi ezt a nyugdíjas karácsonyt, és hát tulajdonképpen nem olyan nagy a távolság, és meg azért van, akikkel telefonon tartjuk a kapcsolatot, meg ugye visszajönnek azok a régi dolgok, ahogy a kézisek azok mindig jópofák, meg jópofák voltunk, meg jó volt együtt. Nem volt ez különösebben nekünk olyan furcsa, mert mondom, olyan, mintha most történt volna valóban, mintha tegnap találkoztunk volna utoljára.
3: Ezt jól érzékelem, hogy inkább ezek az emlékek és emberi kapcsolatok vannak meg, vagy emlékeznek rá szívesebben, mint egyébként egy-egy meccsre, vagy mérkőzésre ott az olimpián, de most itt ugye az NDK elleni döntetlenre, ami ugye fájó volt, vagy ugye aztán a végén a románok elleni győzelem, ami az eufóriát adta.
0: Szóval én csak a saját nevemben tudok mondom nyilatkozni, és amit mondtam, hogy nekem nagyon fájdalmas volt ez a kézilabda szempontjából, hiszen kikerültem a kezdőcsapatból, és aki imád játszani, és én imádtam játszani és gólt lőni, nekem az nagyon nehéz volt a cserepadon ülni. De aztán arra a románok elleni mérkőzésre nagyon jól emlékszem, persze, mert hát ott végre játszottam. A másik kettő, a két gyengébb ellenfél, a japánok és a kanadaiak, azok, hát az nem volt semmi kézilabdás értéke annak a két mérkőzésnek, a másik meg nagyon bosszantó volt, nagyon bosszantó, hogy kikaptunk a, és a németeket meg nem tudtuk legyőzni, szóval, de annyira a játékra már azért 50 év nagyon hosszú idő. Annyi minden történt azóta, és azért kár, hogy úgy mindenre. De arra például emlékszem, hogy az Olimpiai Faluban az egyik orosz kosárlabdás csaj volt, akinek 48-as vagy 52-es lába volt. Ezzel rögtünk, hogy ott kiteregette a dolgait, szóval ezek ilyen apró dolgok, de ez történt.
3: Azt említette, hogy nagyon haragudott arra, hogy nem került csapatba, és hogy ott kellett ülnie a kispadon. Ez egyébként akkor Bogyi bácsival, Török Boldog szövetségi kapitánnyal megbeszélte, vagy erre kapott valamilyen választ, hogy ennek mi az oka?
0: Nem, én ezt tudtam, hogy ő a 75-ös csapathoz, amely kivívta az olimpiai részvételt, ő ahhoz a csapathoz ragaszkodott.
3: Ugye ott, bocsánat, volt egy világbajnoki bronzérem.
0: 75-ben volt, Ukrajnában volt. Igen, azért ő ragaszkodott az embereihez, és akkor ő neki a fejébe az a 75-ös csapat volt, aki ott kivívta ezt a részvételt, és ő elég nehezen változtatott különben. Hát minden edzőnek megvan a maga happy-e, de ő nem magyarázkodott nekem, ezt nem mondta sose. Én haragudtam és mérges voltam, és nem nagyon beszéltem vele, nem akartam vele különösebben erről beszélni, mert mit beszéljen, ön fogja nekem megmagyarázni az edző, hogy mi. Azért mondta ezt a végén, ugye, a románok elleni mérkőzés előtt beszélgetünk, akkor mondta, hogy Borikám, én magát eddig tartalékoltam a román meccsre, meg eldugtam a nagy túrót, hát azért nem tudott, mert hiszen nagyon jól emlékszünk, a románok ellen mindig marha jól ment a játék, mindenki nagyon jól tudta, hogy ki vagyok én, szóval ez csak olyan fedő szöveg volt az ő részéről, nyilván őt is bántotta, meg őt is foglalkoztatta, hogy kit vigyen, kit ne vigyen, kit játszasson, hát ez egy nagy edzői feladat, úgyhogy
3: sajnos mert Török Boldog sem lehet itt, illetve öt játékos sem ezen a megemlékezésen. Mi hiányzik ebből a csapatból a leginkább, a legjobban?
0: Hát az elmúlt évek, mi hiányzik? Nem is tudom. Nem tudom, nekem különösebben nem hiányzik az a fajta izgalom, meg idegesség, ami ott volt azzal együtt, hogy nekem mondom maga a kérdés volt, hogy kijutok-e, hogy elvisznek-e, benne leszek-e az utazó csapatban. Tehát ez egy óriási öröm volt, amikor hallottam a nevemet. Annyi idő eltelt, higgyel, és annyi kézilabda meccset láttam azóta, és magam is, hát ugye még öreg veterán olimpián is voltunk különben, tehát azt is megcsináltuk. Úgyhogy nagyon sok rakódik arra rá, tehát, és az egyre halványul. De így, amikor együtt vagyunk, és azért sok minden előjön, nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy elmentem Montrealba is, és most, hogy itt vagyok.
3: Követi ma a kézilabdát?
0: Persze, persze. Sokáig voltam én EHF ellenőr is, tehát én sokat jártam külföldre, ezekre a kupa mérkőzésekre, és minden kézilabda meccset megnézek a tévében, de most már nem megyek ki személyesen. Veszprémbe, ugye én Veszprémbe játszottam, és ott olyan hatalmas hangzavar van, én azt nem bírom már. Nem. Én nagyon jól fölülök a tévé előtt, fölrakom a lábam, és kellemesen nézem a mérkőzést, és nem kell nekem küzdeni, hogy ki nőtte, ki volt, vagy hogy volt, mert mindent vissza lehet játszani, úgyhogy követem persze, és szurkolok nekik nagyon. Tehát ez annyira más már ez a kézilabda. Férfiaknak is, nőknek is nagyon más minden.
3: Azt megkérdeztetem, hogy mit gondol a mai női válogatottról? Ugye azért jövő héten lesz majd egy Eurókupa, egyébként Romániában. Mi a véleménye a mai csapatról?
0: Romániában egyébként fantasztikus játszani, pláne Kolozsváron, ott mi is voltunk pár Kárpát-kupán. Ott a magyarok nekünk szurkoltak mindig a románok ellen is, úgyhogy ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy Romániában nagyon jó kézilabdázni, mert ott szeretik is a kézilabdát, értik is. Kíváncsi vagyok erre a csapatra. Annyira átalakult a játék, és annyira az egyegyezésekre központosítanak, és keveset készítenek elő például az átlövőknek. Én hiányolom az átlövést. Én átlövő voltam, és én tudom, hogy annak azért néha kell egy kis segítség, hogy a középső ember oda készítsen neki, zárjanak neki. Ezt én hiányolom. És soknak találom ezeket a betöréseket, de hát ilyen. Hogy milyen lesz, csak nem tudom, de nagyon szurkolok neki. Nagyon szurkolok. Ez az edzővel is, én nem ismerem ezt a
3: Vladimir,
0: nem ismerem személyesen. Ő elérte egy nagyszerű eredményt az ifi csapattal, hogy aztán most mit fog csinálni, nem tudom, szurkolok neki.
3: Tomár Rozália, hogy emlékszik vissza erre az 1976-os montreali olimpiára? Van-e olyan pillanat, amire szívesen visszautazna és újra átélni?
5: Hát már nem szívesen utaznék vissza, mert nem régen voltunk kint, és az csodálatos volt. Tehát volt nekünk egy 50 éves nem ünnepség, de hát az olimpiai bizottság szervezte meg, és kimentünk. Tehát amit mi nem láttunk 76-ban, azt mi átéltük most 26-ban, tehát 50 évvel ezelőtt. Úgyhogy hát akkor pedig hát a meccsekről szólt, edzés, meccs, erről szólt az életünk. Kint voltunk egy hónapot, nagyon hosszú volt, nekem már akkor volt, a kisfiam már megszületett, úgyhogy nekem borzalmasan hosszú volt az az egy hónap. Úgyhogy erről szólt, meccsedzés, elvittek bennünket, megnéztük valamit, egyet, vagy maximum kettőt, de szóval nem ezzel telt az idő, de az olimpiai falu az szép volt, jó volt, minden rendben volt. És jöttek a meccsek, hát ez volt a lényeg, a mérkőzések.
3: A visszaemlékezésben is mondták, és egyébként lehetett érezni is a hangulaton, hogy nagyon jól érezték magukat. Milyen hangulat volt ott a busz hátsó részében?
5: Most, ahol kint, mert ez most történt, amikor most az 50 éves évfordulóra kimentünk Montrealba. Na szóval nálunk az a helyzet, hogy mi mindig jól érezzük magunkat.
3: Hála Istennek!
5: Igen, mi ilyen kicsit viccesek vagyunk, és mindenki érti a másik viccét ebben. Ez a jó, szóval itt nem lehet megsértődni, itt semmi, mondhatunk bármit, mindenki veszi a lapot. És hát ez történt, hogy most voltunk Montrealban, akkor volt a hátsó szakasz, az egyik külön kaszt, hát nem szeretném elmesélni pontosan, hogy, de nagyon jól érezzük magunkat mindenhol, és hát azt hiszem ez látszik most is. most is látszik.
3: Az, hogy ugye ott abban a lebonyolításban eleve ugye akkor szerepelt először, ha jól tudom, a női szakág a kézilabdázás történetében olimpián. Milyen volt akkor nőként kézilabdázónak vagy sportolónak lenni?
5: Ilyenre nem is gondolom. Tehát nekünk ez egy olimpia volt. Őszintén én egyszer nem gondoltam arra, hogy ez most a nőknél az első ilyen. Soha nem gondoltam. Tudtam, hogy jönnek a meccsek, lejátszottuk. Tehát legalábbis benne, nem tudom, hogy másban ez megfordult, hogy itt most mi először vagyunk. Itt nekünk ugyanúgy, mint egy VB, jöttek a meccsek, lejátszottuk, edzés, erről szólt akkor Montreal.
3: Itt Montreal.

0: Milyen hangulata volt annak a már nevezhetjük úgy, hogy bronz mérkőzésnek, vagy a románok elleni mérkőzésnek, amiről tudtuk, hogy a bronzéremről dönt?
1: Nyertünk. És ez, tehát ha kikaptunk volna, akkor lett volna a szomorúság. Itt nyertünk, itt most volt az öröm. Szóval ez azért így működik a meccsek után. Nem igazán foglalkozunk azzal, hogy ez most miről van szó. Játsszuk a meccseket, és mindig nyerni akarunk. Ez minden sportoló így van. Mi időnkben is, és a mostaniak. Mindenki nyerni akar. És hát nagyon örültünk neki nyilván. Mindig nagyon jó csapat voltunk. Nyilván volt, akinek ő volt a barátnője, de összességében mi egy igaz, mint ahogy most is látszik, hogy azért mi úgy nagyon jól együtt vagyunk. Mindenki tudja a másiknak a baját, bánatát, hibáját, ami már főleg ebben a korban van. Akkor is megvolt. Annyira nem vagyunk egyformák, de így szeretjük egymást, így vagyunk jobban, és öregségünkre is ez a helyzet.
0: Sajnos már öten a csapatból, és egyébként a szövetségi kapitány Török Boldog sem lehet itt. Sterbinszky Amáliával milyen volt a kapcsolata? Azt azért többször olvastam, hogy ketten voltak vezéregyéniségek, irányító átlövő. Hogy volt?
1: Hát az Amál volt a balátlövő, én irányító. De hát mi nagyon jó barátnők voltunk, mert ő ugyan a Vasasban játszott, én a Fradiban, de hát ő is vízilány volt, hajdúszoboszlói, vízi, egy idősebb vagyunk, egy hónapkor különbség van köztünk. Van. Tehát mi nagyon, nagyon jó barát, mi együtt voltunk, mint mindenhol. Na, és nagyon jól éreztük magunkat. Úgyhogy nekünk kicsit más a viszony, mondom, mert mi egyszerre kerültünk a válogatottba. Minden egyszerre történt. Egyszerre szereztünk, nem igaz, mert ő egy évvel előbb jogosítványt, akkor én egy évvel később. Akkor én egy évvel kezdtem korábban az edzőit, ő egy évvel később. Szóval minden így, és ez anélkül, hogy tudtunk volna egymásról ilyen szempontból. De valahogy mégis, én nem tudom, ez a... És a vidéki stílusunk, ugye mi falusi lányok vagyunk. Hát a falusi az nem budapesti. Azért bármikor elmondom, hogy a falusi gyerekek azok vagányabbak. Na, szóval, és azért mi ilyen típusúak voltunk, úgyhogy mi nagyon megtaláltuk ilyen szempontból egymást.
0: És Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökének milyen kötődése van az 1976-os montreali olimpiához?
2: Kicsit fura a helyzet, hiszen én most elnökként köszöntöttem a 76-os bronzérmes hölgyeket, meg a fantasztikus eredményre. Hiszen egy kicsit másik oldalról kötődöm, a vesztes félről, hiszen a bronzmérkőzésen Romániát győzték le nagy csatában a magyar hölgyek, a magyar lányok, és édesanyám a román válogatottban szerepelt akkor, Miklós Nagydolna. Ugye hát azóta megváltozott már a világ, mert nekem már sikerült magyarként, erdélyi magyarként a magyar válogatottban játszani, de akkor ilyen volt.
0: Mesélt valamit az anyukája az olimpiáról? Milyen emlékei vannak? Vagy illetve a magyar csapatról milyen emlékei vannak?
2: Igen, nagyon sokat mesélt, és nagyon sokat is kérdeztük, hiszen nagyon büszkék voltunk rá, hogy olimpián volt, és ugye sajnos neki nem sikerült győzni, de így a magyar lányoknak sikerült, és hát mindig sorolta a neveket, felből tudta a magyar válogatott összeállítását, és mindig kérdeztük, na is beszélgettetek, és ezért is mondta, hogy nagyon nehéz volt, fiam, mert tiltotta a rendszer azt, hogy a magyar lányokkal beszélgessen magyarul, és hogy csak lopva néha a WC-ben, vagy a fürdőben tudtak beszélgetni, de hogy ismerik egymást, azóta is emlékszik mindenkire, és nagyon jó érzés volt most a lányokkal, az öreg lányokkal találkozni, és rögtön kérdezték édesanyját, hogy van, add át üdvözletünket, és én otthon mindig ezt kapom, hogy te is mondd meg, fiam, hogy üdvözlöm őket.
0: Milyen volt egyébként mondjuk az ön anyukájának, amikor a magyar válogatottal Románia ellen játszott?
2: A világ úgy fordult, hogy nekem már megadatott, hogy magyar válogatott legyek, ne essek, és anyukám nagyon büszkén, és nagyon örült ennek, hiszen egy magyar embernek mégiscsak az igazi kiteljesedés, hogyha egy magyar válogatottban tud szerepelni, és hát Románia ellen mindig külön kihívás volt, hiszen a junior éveimet a román bajnokságban játszottam, és utána kerültem Magyarországról, lettem magyar állampolgár és magyar válogatott, úgyhogy mindig külön kihívás volt. Anyukám nagyon büszke volt arra, hogy én magyar válogatottban szerepelek, és azt mondom, ez így van rendjén.
0: Mennyire nehéz egyébként összehozni egy ilyen 50 éves találkozót, ugye néhány hónappal ezelőtt

0: még a világbajnoki ezüstérmes férfi kézilabda válogatott tagjaival, és azt az évfordulót ünnepeltük, most pedig bármán öten, illetve a szövetségi kapitány sem tud itt lenni, de 7 játékos itt van, és ünnepli a bronzérmének az 50 éves évfordulóját.
1: Igen, ha nehéz, akkor azért nehéz, mert sajnos vannak, akik már nincsenek közöttünk, és ők nem tudnak itt lenni, de mindenki más vállalta, hogy eljön, 2 fő nem tudott eljönni, és ők is betegség miatt, de a többiek itt voltak, ahogy néztem, nagyon érezték magukat, látszik, hogy ők egy összeszokott társaság. Egy ilyen sikeres csapatnak azért van egy olyan ismerve, hogy olyan kohézió van, és olyan összhang van közöttük, amit az idén múlásával azért nem szűnik meg, még ha ritkábban is találkoznak, és tényleg látszik, hogy most is lelkesen beszélgetnek, és nagyokat nevetnek, nagyokat poénkodnak. És ez is a célja az eseménynek, hogy összehozzuk őket, megemlékezünk róluk, mert megérdemlik. Mégiscsak az első érmet szerezték az olimpiák történetében női kézlabdában, és magasra is tették rögtön a mércét. Nagyon sokat tettek a magyar kézlabdáért, és megérdemlik, hogy 50 évvel is az esemény után megemlékezünk róluk.
0: Igen, magasra tették a mércét ezzel az olimpiai bronzéremmel. Most ugye nem ez a realitás, de arra ugorva, hogy jövő héten lesz egy Eurókupa a magyar női kézilabda válogatottnak. Mit gondol, mit vár ettől a csapattól? Hol helyezkedik el ez egyébként a rangsorban? Tehát, hogy mit kell várnunk ettől az Eurókupától?
1: Hát az Eurókup igazából azért jött létre, mert voltak csapatok, akik már az előző világeseményekre kijutottak vagy az Európa bajnokságra, és a rendező ország, most 5 rendező ország van, ők sem kellett selejtezőt játszaniuk, így lett 8 csapat, aki tudott egy külön kupát játszani, ami részben éles, hiszen minden meccset meg akar mindenki nyerni, de ugye nagy tétje különösebben nincsen, de én attól függetlenül azt várom, hogy jó gyakorlás legyen a lányoknak, jó felkészülés az Európa bajnokságra, hiszen ez már nincs olyan messze, november végén kezdődik az Európa bajnokság, és Romániában nagy váladon kezdünk a csoportban, és bízom benne, hogy tovább jutunk, és akkor majd Kolozsváron folytatjuk, és ha tényleg sikeresek tudunk lenni, akkor eljutunk Lengyelországba is, ahol a helyosztókat és a döntőket rendezik majd.
2: Az 1976-os montreáli olimpián bronzérmet szerző női kézilabda válogatott tagjaival beszélgetett Szilágyi Dóra, valamint megszólaltatta I. és Ferencet is, a szövetség elnökét, akinek családi ágon volt köze ehhez a bizonyos olimpiához. Hamarosan innen folytatjuk a Sportreggelt.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Először nyert idegenben a Paks, 6 gólos meccset nyert meg a Vasas, nőtt a lakosság eladósodása Európában. Ma még nyáriasan meleg lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Paks Lenzsér Vence közeli bombagoljával 1-0-ra legyőzte a házigazda Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank ligában. A tolnai együttes első idegenbeli sikerét aratta a mostani szezonban. Szintén az NB1-ben a Vasas rendkívül eseménydús mérkőzésen 2 gólos hátrányból fordítva 4-2-re nyert a Debrecen otthonában. A Videóton FC Fehérvár idénybeli negyedik idegenbeli mérkőzésén a negyedik vereségét szenvedte el a labdarúgó Mercantil ligában. Ezúttal a Nagy Kanizsától kapott ki 1-0-ra. A Diósgyőri VTK 2-0-ra legyőzte a Gyirmótot, így a múlt hét kedden kinevezett vezetőedző Feckó Tamás a Magyar Kupa után a bajnokságban is győzelemmel tért vissza korábbi csapatához. A Ferencváros szinte végig vezetve 28-25-re nyert a norvég Szola otthonában a női kézilabda bajnokok ligájában, így őrzi hibátlan mérlegét. Tovább jutott Luxemburg ellen a magyar férfi tenisz válogatott a Davis Kupa osztályozóján. Pénteken Marozsán Fábián és Piros Zsombor is megnyerte az egyest. Még tegnap a Füle Mátyás Mag Péter páros is győzni tudott 2 szetben. Így a mieink 3-0-ás behozhatatlan előnyre tettek szert. Kikapott még pedig 9-7-re a görög Panathinaikosztól a Honvéd a férfi vízlabda bajnokok ligája Szliti selejtező tornáján. A Honvéd holnap délben a házigazdával játszik. A 3 csapatos csoportból az első 2 jut a BL főtáblára.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás. Egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késfelfizetők aránya. Hatályba lépett a dízel autók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20.000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség. A pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának 2. állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják. mert azok szerint az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet.
0: Közlekedés.
4: Forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között hétfőtől péntekig fakivágás miatt. A Pécs és Remeterét közötti szakaszon a munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják.
0: Időjárás.
4: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel, északkeleten több felé lehetnek majd a záporok, zivatarok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, továbbra is itt vagyunk a stúdióban Szabó Szilviával, Gyurcsány Gergellyel és Erdei Márkkal, a mikrofonnál Szőke Viktória, a telefonvonal túlsó végén pedig Galambos Zsolt, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség kosárlabda szakágvezetője, és egy nagyon fontos versenyről beszélgetünk a következő percekben, ami nem más, mint az 5. Körment Kupa meghívásos egyesített kosárlabda torna, amelyen 8 csapat játszik, köztük természetesen a magyar válogatott is. Tegnap megtörtént a divizionálás, a kvalifikáció, a csoportmérkőzések sora, és ma pedig már majd a helyosztók lesznek. Zsolt, hogy mi történt tegnap, hogy sikerült a nyitónap, mennyire lelkesek a csapatok, hogy szerepelt a magyar válogatott eddig?
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó reggelt a kedves hallgatóknak. Nagyon jó sikerült a 5. Körment Kupának a nyitónapja. Ugye ezt megelőzően mindig tartunk egy ünnepélyes nyitószeremóniát a város kastélyának udvarán, amely mindig rendkívül magas színvonalú, és nagyon élvezik a meghívott vendégek, nagyon szeretnek hozzánk jönni Magyarországra, akár az olasz csapatról beszélek, vagy akár Boszniáról, Szlovéniáról, Szerbiáról, de most már itt vannak ugye a németek és a finn csapat is. Úgyhogy izgatottan vártuk az első a napot, mert az mindig egy picikét feszültséggel teli, meg ugye várakozással teli, ugyanis fel kell osztani a csapatokat a divízióba. A felosztás az a divizionálásra kezdődik, amely során minden csapat részt vesz egy felmérő mérkőzésen, vagy kettőn, attól függ, hogy látják a szakvezetők, hogy melyik divízióba lehet őket beosztani. Úgyhogy megtörtént a divizionálás, és a csapatok a megfelelő helyükre kerültek. Az első divízióba került Olaszország, Magyarország, Finnország, és egy szétlőéssel, ugyanis a Bosznia és Bosznia-Hercegovina és Szerbia még egy mérkőzést játszott egymással, és ott kiderült, hogy melyik csapat megy fel az első divízióba, illetve melyik csapat kerül a második divízióba. Mivel Bosznia nyert, ezért feljöttek az első divízióba, ahogy mondtam, a magyarok, a finnek és az olaszok mellé, és a második divízióban pedig Szerbia, Szlovénia, Németország és az olasz második csapat szerepel. És ahogy megkezdődtek a csoportmérkőzések is, a felmérések során, ugye a divizionálás után, mivel jól lett így kiválogatva, ezért szoros mérkőzések játszottak a pályán, úgyhogy egy-két pontos különbséggel jeltek a csapatok, és az olyan jellemző speciális olimpiánál, hogy hiába a második divízió, és hiába lassabb a játék, de mind a két csapat azonos ritmusban, azonos játékot játszik, ezért nagyon élvezetes mérkőzéseket lehet látni, bedobja egyik csapat a két pontot, a másik válaszol rá, utána egy büntető, aztán megint két pontot dobnak, és akkor ezáltal egy-két pontos előny, illetve hátrány alakul ki a csapatok között, és így gyakorlatilag a végén nagyon izgalmas lesz. Rájátszás ugyan a hétvégén nem történt, de hogyha döntetlen lett volna a végeredmény, akkor egy 3 perces extra time lett volna a mérkőzéseken.
1: Zsolt, említetted ezt a szót, hogy divizionálás. A hallgató kedvéért mondjuk el, hogy erre azért van szükség, mert ugye egy csapatban ép és értelmi fogyatékos játékosok együtt játszanak.
2: A divizionálás mindig szükséges a speciális olimpiánál, ugyanis mi, tehát a divízió elmélet az ugye a képesség szerinti felosztást jelenti, hogyha mondjuk van 16 csapatom, legyen egy Európa bajnokság, vagy bármilyen szintű nemzetközi verseny, a 16 csapat nálunk nem úgy van, mint az épeknél, hogy különböző csoportok vannak, és utána az elsők mennek fel, a többiek mennek tovább, a többiek pedig, vagy az első kettő, a többi kiesik, hanem nálunk ezt a 16 csapatot mondjuk felosztanánk divíziókra, képességi csoportokra. Az első 4-5 csapat, hogyha olyan van, akkor ők a legjobb képességűek, és ők egy helyre kerülnek, pontosan azért, hogy elkerüljük azt, hogy a mérkőzések során óriási nagy verések ne legyenek, hanem közeli ez azonos eredmény születhessen, ezáltal izgalmasabbá válik az egész történet. Az első divízióban nagyon jók vannak mondjuk, a második divízióban már picit gyengébbek vannak, ők is jók még, de egy picit gyengébbek, már nem tudnának az első divízió csapatokkal lépést tartani. Utána a harmadik divízió még gyengébb, és akkor a negyedik divízióban általában halmozottan sérült fiatalok játszanak nagyon lassan, nagyon meggondoltan, de ott is nagyon élvezetes meccseket lehet látni. Akár, hogyha beszélhetünk mondjuk Down-szindrómával élő fiatalokról, azt, ahogy mondtam is, hogy halmozottan sérültekről, tehát nagyon fontos a divízió elmélet, hogy elkerüljék egymást azok a csapatok, akik nagyon jók, nagyon professzionálisak, olimpiára készülnek, vagy éppen európai játékra készülnek, és a nagyon-nagyon gyengék, a halmozottan sérültek, mert aznak nincs semmi értelme, és ezt így találták ki annak idején a speciális olimpiának.
3: Körben mindig híres voltak a kosárlabdáról. Mennyi nézőszám, mennyire látogatnak ki a nézők, illetve mennyire értik itt a játékot a nézők?
2: Hát a nézők azok a Körmendben, mint a futball, vagy Magyarország a futball ország, mindenki ért hozzá, Körmendben ugyanez van. Tehát Körmendben már kis gyerekkorúban, hogy az emberek magukba szippantják a kosárlabdának a gyönyörűségét, járnak mérkőzésekre, szinte együtt nőnek fel a gyerekek, ugye a bajnokságokkal, és hát tényleg mindenki ért hozzá, mindenki látja, ha nem is járnak ki meccsre később, de mindenki nagyon-nagyon komolyan tudja. Figyelemmel kísérik a rendezvényünket, és hát több száz ember látogatott ki, elszórta az egész nap, tehát jöttek, mentek az emberek, és érdeklődtek gimnáziumokból, érdeklődtek különböző szociális intézményekből is, érdeklődtek civilek, akik tudták. A Facebookon ugye meghirdettük, már hetek, hónapok óta ment a hirdetés a speciális olimpia 5. Körmend kupájának, úgyhogy folyamatosan azon voltunk, hogy az emberekhez eljusson így a Facebookon, az Instán, most már TikTokon is az információ. Úgyhogy, és ugye a csapatoknak is a létszáma azért több, tehát 108 fővel rendelkezünk most, tehát aki éppen nem játszott, ő is a lelátón volt, tehát az, hogy üres lelátók előtt játszunk, az hál' Istennek soha nem történt meg, mert évről évre egyre többen látogatják az eseményt.
4: És egyébként azt is olvastuk, illetve hallottunk róla, hogy YouTube-on is lehet követni a közvetítést, úgyhogy azért ez se akármi. Mennyire számít nektek az eredmény, vagy akár a játékosoknak az eredmény? Nyilván a szurkoló mindig örül, hogyha a csapata tud nyerni, de mennyire van egy elvárás a magyar csapat felé, hogy akár mondjuk ma, nem sokára a következő olaszok elleni meccset jól lenne behúzni?
2: Nagy büszkeség számunkra, hogy így live-on tudjuk közvetíteni meccseinket YouTube-on. Ezt köszönhető, hogy a helyi szervezőnek, Csák Mátének és a Budapestről a kollégáknak, akik ezt létrehozták. És ez meglepő, az olaszok, még az olaszok számára, akik nagyon professzionálisan szervezik televízióban minden évben a nemzetközi versenyüket, de még ők is emelték a szemöldőjüket, mikor meghalották, és nem hitték el, hogy egész napos live stream fog következni, és akkor mondták, hogy csak 8 órakor lesz, vagy a divizionálás lesz, mondtam, hogy nem, egész nap lesz, higgyétek el, be lesz kapcsolva, nézzétek meg, én a Facebookon megosztom, minden edzőnek adtam a Facebook, ugye tudják is, és megosztották, hogy láthassák a családok a Olaszországban, Finnországban, Németországban, Szlovéniában, tehát hogy láthassák a családok a gyerekeiket élőben. Nagyon jó közvetítés van Körmendben, úgyhogy abszolút élvezhetőek ezek az adások a YouTube-on, sőt, visszanézhetőek bármikor, még hónapok szerintem évek múlva is, ez mindig YouTube-on marad, hogyha valaki szeretné visszanézni a meccseit, akkor láthatja. Úgyhogy, és ahogy mondtam is, hogy Körmendben, tehát nagy szakértői közönség van, ugye én is 16 éve itt élek, vagy itt vagyok a feleségem körmendi, ezáltal bepillanthattam egy forrongó, őrült városnak az életére sokszor, amikor mérkőzések vannak, akkor az emberek ugye átváltoznak, és gyakorlatilag az egész város várja a mérkőzést, és teltház előtt játszik a csapat. Ha megy nekik, akkor azért szurkolnak nagyon, ha nem megy, akkor azért szurkolnak nagyon. Tehát itt abszolút egy műértő, egy szakértő közönség van.
1: Biztos vagyok benne, hogy ma is ez a forrongó hangulat tart majd, hiszen az éremosztás vagy a helyosztó mérkőzések sora is ma lesz majd, viszont tegnap, illetve még a megnyitó ünnepség kapcsán Körmendre látogatott az Európai Eurázsiai Nemzetközi, illetve Európai Szövetség sportigazgatója alelnöke Miroslav Krogulac, aki lengyel sport szakember, illetve Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke. Ők mit szóltak egyébként a mérkőzésekhez? Tudtál-e velük beszélgetni? Hogyan vélekedtek a tornáról?
2: Hát Miroslav Krogulac régi barátunk. Nagyon szigorúan nézi a magyar szervezésű versenyeket, már 2001-ben is ugye Debrecenben annak így az atlétika Európa-bajnokságon, amikor voltunk, akkor nagyon szigorú szemekkel nézte és rajta tartotta az egészen ugye mutatóját az egész rendezvényen. El van ragadtatva, nagyon tetszik neki egyszerűen, tehát a megnyitó ünnepétől kezdve a napi a mérkőzések, ugye kim van, figyelemmel kíséri a rendezvényt abszolút, és hát el van ragadtatva. És most azon gondolkodunk, ilyen közös gondolkodás, hogy egy EB-t, hogy Magyarországon, akár itt Körmendben is, mert alkalmasra abszolút az infrastruktúra, hogy itt lehetne rendezni. Tehát ilyen, hogy annyira el van ragadtatva, vagy ilyen nem gondolkodik, hála Istennek, mirek. Hát Lengyel Lajos úr, és hát személyesen mondta el nekem, hogy abszolút meg van elégedve a rendezvénnyel, nagyon jó hangulatú, nagyon jó karmák működnek, vagy aurák működnek, és abszolút egy élvezhető mérkőzés. Még az előbb nem választottam egy kérdés, hogy a magyaroknak mennyire fontos, meg az, hogy a győzelem, meg a siker. Hát az, hogy együtt vannak a partnerjátékosokkal, sokkal többet ér, mint hogy most egy győzelem. Tegnap egy kosárral kaptunk ki a finnektől, végig a gyakukon voltunk, és pont ugye Lajosék is megemlítették, mondták is a Lengyel Lajos elnök úr, és mindenki is, hogy akár nyerhettünk is volna, de hát ugye ilyen a kosárlabda, hogy egy kosár az egy kosár, akkor is, vagy akár egy pont, akkor is az is egy győzelem, de nem voltunk elszomorodva. Ugyanis annyira jól játszott a csapat, annyira jó volt őket látni a pályán, annyira jó volt a kohézió, hogy ez mindenkinek a megelégedettségére volt. Úgyhogy előtte ugye emeltük Boszniát, és ezáltal most ma, ha az olaszok pariban lennénk, nyernénk, akkor mindenki ünnepelhetné esetlegesen egy döntőt, de most ez egy picit távol van, mert az olaszok rendkívül erősek így Európában, és de mondom, a lényeg az, hogy együtt vagyunk, az, hogy a játékosaink úgymond rengeteg új információt, barátságot kap, és új barátságokat tud kötni, és ezáltal tehát az egész körforgásban ugye ott van a tetején Miroslav Krogulac, ugye, aki az Eurázsiai most ugye az alelnöke is, hogy rettenetesen tetszik neki a verseny, tehát szó szerint is az esti buli, mert ugye este tartottunk még egy bulit is, a helyi nagyon jó barátunk, a Németh Zsolttal, aki egyébként tudósítója, és ugye sokszor a TV csatornáknak, itt a körmegyi tudósítója, és egy óriási buli kerekedett ki, és hát a Mirek ugye még ezen túl, hogy a mérkőzéseket is így élvezte, az esti bulibát aztán már nem, mert nincs már szó, hogy élvezte, el volt
1: ragadott,
2: hogy ült és látta, hogy mennyire boldog a fiatalok, az önkéntesek itt voltak közöttünk, eljöttek ugye a városból a helyi gimnáziumi, a körmendi költségi gimnáziumnak a tanulói, akik egész nap önkénteskednek. Még este még megtáncoltatták a tömeget, úgyhogy egy olyan óriási telgetes hangulat volt, hogy erről nehéz itt valóban mesélni.
5: Hát akkor azt nem kérdezzük meg, Zsolt, hogy mennyire vagy fáradt, mert hogyha a buliban is ott voltál, meg a szervezésben is ennyire részt veszel, akkor nyilván az nem egyszerű. Én inkább a mérkőzésekről kérdeznélek, hogy mondjuk kimegy egy kisgyerek, és még nem látott soha ilyen körmendkupát, biztos, hogy őt is magával ragadja, nem? Hogy épp és értelmi fogyatékos emberek együtt sportolnak, tehát ez biztos egy ilyen szívmelengető, vagy valamilyen a sporton túlmutató élmény.
2: Maximálisan. Tehát vannak kisgyerekek a pályán, ugye ők a szokásos, amikor a szünetek vannak, akkor bemennek és dobálnak kosára, tehát ők élvezik azt, hogy itt vannak ebben a millióban. De elkanyarodva a kisgyerekektől, a játékvezetők, akik először vannak itt, akik ugye felnőtt emberek, és professzionális játékvezetők Vas megyéből, ők is teljesen magukhoz láncolja a történetüket, és szinte könnyek között fújják a sípot az első időben, és utána szinte követelik, hogy őket küldjék el ezekre a versenyekre, mert nem akarok most, nem is lényeges, hogy neveket mondjak, de van olyan kollégám a Szombathelyről, aki ugye játékvezető, hogy már csatlakozott a nemzetközi térre is, hogy már Trevizóban is ott volt és fújt, és annyira magával ragadta ez a verseny is, hogy miután lefújta a mérkőzéseit, nem ment haza, hanem tovább nézte a meccseket. Tehát nem csak a kisgyerekekre hat ez, hogy ugye a kisgyereknek minden aktivitás, ami magával ragadja az egész napos történet, az nagyon fontos számukra, de hogy még a felnőttek is így vannak, hogy aki ide becsöppen a speciális olimpia eseménybe, akkor azt magával ragadja, legyen az éppen egy nagyon komoly magyar sportoló, tehát mindenkit magával ragad, és elvarázsol, és feltölt hetekre, hogy ilyen van.
1: Hát igen, az élménykötegekről mindenki beszél, hogyha valaha is kapcsolódott a speciális olimpiához. Zsolt, itt közben azért tegnap a Hősök terén a magyar kosárlabdázás napján streetball csapatok is pályára léptek, köztük speciális olimpikonok is. Mennyire tudtad figyelni az ő szereplésüket, illetve mennyire volt fontos, hogy ott részt vegyenek ők is?
2: Hát most már közel 20 éve részt veszünk ugye a streetballon, azt is ugye... A speciális olimpián keresztül, valamint rajtam keresztül megy az egész speciális olimpia részvétel. De nagy örömmel veszünk mindig részt a streetballon, úgyhogy Kucsora Józsi, Józsefékkel nagyon jó kapcsolatunk. Szinte napi telefonkapcsolatban vagyunk, és hogyha versenyek vannak, akkor természetesen most is egy 16 főt beneveztünk arra, hogy legyen egy speciális olimpia szegmens, hogy a gyerekek részt tudjanak venni ezen a versenyen, ezért a nemes megmérettetésen, és hogy miután lejátszák a mérkőzéseiket, és megkapják ugye az ajándékaikat, közöttük ugye a pólókat, és felmehetnek a színpadra, és akár még egy bemutató mérkőzés is játszhatnak éppen magyar hírességek ellen, ez óriási lendületet is tudnánk adni, és hát nagyon nagy büszkeség mind a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, mint a sportolók szüleinek, akik kimennek, szintén kicsik a sportolóikat, mert amikor egy face team ott van mellettünk, és ott mutatják be a gyakorlataikat, és egy óriási, ahogy láttam, hogy a Facebookon egy óriási próba sikerült, hogy nem tudom, hogy hány csavarral dobta be a kosárlabdázó a gyűrűbe a labdát. Tehát ez a streetball is mindig is egy komoly motiváció volt a gyerekeknek, várják is. Én is így figyelemmel kísértem a Facebookon, meg ugye elküldtem a játékosokat, és akkor küldték ugye a fotókat külön a szülői csoportunkba is, meg hát lát, feltették a Facebookra is. Tehát abszolút lejött az egészről, hogy nagyon örülnek a gyerekek, és nagyon büszkék rá, hogy ott együtt egymással és egyéb hírességekkel is fotózkodhatnak. Úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Zsolt, akkor mindenképpen nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a magyar válogatottnak, és egy jó tornát így a nap végére, hiszen ugye 8:30-kor az olasz egyes csapattal játszik a magyar válogatott, a Magyar Speciális Igen. Olimpia kosárlabda válogatottja, úgyhogy aki még hallja ezt a beszélgetést, az még ki tud menni a körmendi csarnokba. Sok sikert kívánunk!
4: Budapestről most már necces elindulni, akkor inkább a YouTube-ot ajánljuk.
1: Így van, hogy lehet azért élő streaming felületen, a YouTube felületen is nézni. Galambo Zsoltnak köszönjük szépen ezt a rengeteg információt, gratulálunk köszönjük. A szervezéshez, rendezéshez, sok sikert a magyar csapatnak, és köszönjük, hogy velünk voltál.
2: Köszönjük szépen, viszontlátásra, szervusztok!
1: Kedves hallgatóink, maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen folytatódik a Sportreggelit a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép jó reggelt kívánunk, itt folytatódik a Sportreggel. A stúdióban továbbra is Erdei Már, Gyurta Gergely, Szőke Viktória, a mikrofonnál pedig Szabó Szilvia. Mivel megyünk tovább, már kézilabdázzunk?
2: Hát ez szerintem egy pici kézilabda még azért mégiscsak lehet, mert kevés kézilabda volt eddig. Ugye az első félreben is beszélgettünk kb. 10 percet, aztán voltak az 50 éves olimpiai bronzéremről interjúk, szerintem most még pont elfér.
3: És aztán most még focizunk is.
2: Persze, focizunk is.
1: És akkor csak, hogy még egy kis átkötés, ma ünnepli 42. születésnapját Mikler Roland.
3: Igen.
1: És Bulat Anita is, aki 43 éves, és az egyik kedvenc sportolótok Szűcs Luca is ma. Születésnapos, úgyhogy Isten
3: mindenkinek
1: éltesse.
3: Boldog születésnapot.
1: Így van.
4: Isten éltessen mindenkit.
3: Mi volt ez a te
1: Rolandot külön? Na szóval, ha már Mikler Roland, ugye a Szeged is játszott BL fordulót, és a Veszprém is.
2: Nincsenek a legboldogabb napjai Mikler Rolandnak, hogyha erre gondolunk, mert ugye egy hete kikaptak Tatabányán, akkor el is mondtam a közvetítés során, hogy egy hét múlva lesz, igen, 42, úgyhogy ha most beáll a meccs végén, gondoltam ezt ott az 55. perc tájéken, akkor lehet ez egy jó előszűnapi ajándék lehet. Hát végül az sem lett az, meg a GOG elleni meccs sem.
1: És az melyik meccsen volt, amikor még a tévé mutatta is, hogy Portner gyakorlatilag szólt neki, hogy na figyelj, akkor én most bemegyek, és olyan furcsa, tanácstalan volt, hogy hát, azt kidönti el
2: hát
1: most.
2: Hogy... Múlt héten, mikor Tatabányáról közvetítettem, akkor nem a tévében néztem, akkor próbáltam figyelni a játéktérre. De nem tudom, szerintem most hétközben lehetett ez.
1: De hogy ez ilyen fura volt, és az mindig kérdés, nem, hogy a kapusokat kicseréli le. A kapusedző szól a vezetőedzőnek, a vezetőedző
2: nem
1: szól,
2: fiatalok,
1: vagy a két kapus egymás
2: nem fiatalok
1: között.
2: Ők, mert szerintem ők el tudják dönteni azt, hogy 10 perc után nincsen fogott labdám, akkor 5 percre leülnék, mert ez így nem jó.
1: Hát de nem 5 percre ült le, hanem utána akkor végigvédte.
2: Hát a Portner sem teljesít egy őr azért úgy talán, amit el lehetett tőle várni. Bár ugye, ha már Marosány Györgyről is beszéltünk, ő azért szerintem nem várt tőle sokkal többet, mint mondjuk Tulintól. Úgyhogy talán ebből a szempontból a minőségi váltás nem történt a kapuban. Nyilván egy BL győztes játékos érkezett ugye a svájci kapus személyében, de neki is ilyen voltak például problémái abból, hogy dopping ügybe keveredett, úgyhogy el is
1: mondani,
2: volt tiltva.
1: Igen, hogy azért neki még kell idő, nem, hogy visszajöjjön a meccsekbe.
2: Hát, igen. Nehéz.
1: De nyilván Szegeden Mikler Roland egy fogalom, tehát azért a szurkolók biztos, hogyha nem is megy a csapatnak, de azért talán jobban elfogadják, nem? Egy vereséget is jobban elfogadna, hogyha mondjuk Mikler Roland
2: hát szerintem a szurkolók most türelmesebbek is látva ezt a szegedi keretet, tehát ezzel a kerettel szerintem nem lesz meg a továbbítás a BL csoportból sem, aztán remélem rám cáfolnak. Szerintem az sem lesz meg, mert a GOG is előrébb jár, annyi mászlia lehet a Szegednek, hogy ugye két gólon sikerült őket tartani gyakorlatilag, ami ugye majd az egymás ellenében esetleg jó lehet, de hát nem egyszerű ez a sorsolás.
1: De olyan ugye, hogy most olyan a BL lebonyolítás, hogy viszed magaddal a pontokat.
2: Hát pontot azt nem fog vinni a Szeged, az egészen biztos.
3: Viszont Mikler Roland 3 védéssel járult hozzá ez a nagyon sok gólos mérkőzéshez, igaz ugye 2 volt a vége mínuszban a Szeged számára, de hát szerintem ő azért jól szerepelt a kapuban.
1: Viszont a veszprémi kapuban minőségi csere történt,
3: igen,
1: mondhatjuk ezt, tehát Emil Nielsen valami varázslatos teljesítményt nyújt, és szerintem már most a szurkolók kedvence, mert egy nagyon szerethető figura.
4: Abszolút ilyen.
2: Elejétől kezdve.
4: Nem egy atletikus alkat.
2: Jó lakott óvadás mondjuk.
4: De
2: ki,
4: hát
2: tehát
4: mégis úgy véd,
1: de figyelj,
4: hogy...
1: Varta Csaba azt mondta itt, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Abszolút. Olyan hajlékon, olyan gyors és olyan ruganyos, hát hogy ő ilyet még nem látott.
2: Tehát... De Miloszávia meg Dettó ugyanez, aki most ugye Lengyelországban a KLC-hez szerződött. Szerintem óriási fogás volt Emil Nielsen, azért előjöttek a bajós kérdések, hogy mi lesz itt, ha a váltás lesz, mondjuk itt nyilván egy kormányváltásra gondolok, hogy akkor is jönnek ezek a nagy sztárok, mert azért mégiscsak ezek a kérdések megfogalmazódtak. Szerencsére jöttek, és szerencsére a Veszprémnek most óriási esélye van arra, hogy a Final Four, minimum a Final Four-ba kerüljön, mert jövőre ugye a Berlinbe fog majd csatlakozni Pitlik, valamint Dikamem is, Gidzel mellé, úgyhogy ez egy kvázi verhetetlen csapatnak tűnik így előzetesen, aztán majd meglátjuk.
3: De legközelebb a Veszprém, bocsánat, Belgrádban játszik, a Szeged pedig a Sportingot fogadja.
2: Igen.
3: Tehát azért nehezebb dolga lesz a Szegednek.
1: Viszont most a Füksze Berlin nekem egy kicsit csalódás volt. Vagy a Veszprém túl jó?
2: A Berlin még nem állt össze itt a szezon elején. Voltak változások, még nem ez az a Berlin, amit elvárnak. Meg a szurkolók sem szerintem Berlinben, meg ugye a szakvezetés sem. Volt már ugye a Magdeburgtól is vereségük, kettő is, igen, a Szuperkupában, meg a bajnokságban is már. Stuttgartban csak egyel nyertek, a Melsungen kettővel verték otthon, úgyhogy nem meggyőző egyelőre ez a Füksze.
1: És ugye a klubvilágbajnokságon is majd velük játszik a Veszprém, hogyha a Sydney-t legyőzi, de hát az
2: arra van esély.
1: És igen, de most már nem tudom, mit akartam mondani, de...
2: Kimentsünk.
1: Nem, annyi, hogy 2027-ben lesz 50 éves ugye a Veszprémi klub, a megalapításának a jubileuma, úgyhogy azért az egy nagy durranás lenne, ha végre abban az évben, nem csak a négyes döntőig, de
2: hát
1: mondjuk egy BLC még eljutnának.
2: Hát igen, meg hát azért voltak már ugye nagyon közel, annak meg éppen a 10 éves évfordulója van, úgyhogy amikor 9-ről kikaptak a KLC-vel szemben, hát reméljük, hogy esetleg ebben a szezonban vagy a szezon végén összejön, valóban 9-24-én, vagyis 4 nap múlva játszanak majd a Sydney-vel. És hát igen, reméljük onnan tovább jutnak, aztán onnantól kezdve megint harcban lehetnek legalább a döntőért, mert ha jól emlékszem, tavaly döntős volt a Veszprém, tavaly előtt megnyerte azt a...
1: És erre is azt mondta Barta Csaba, hogy amikor a Barca elleni tavalyi döntőt elbukták, az kétszeri hosszabbítás volt, és Emil Nielsennek 29 védése volt. 29! És akkor így fogalmazott, hogy emlékeztetném magam, hogy az a 29 védés tavaly ott volt, az most itt lesz remélhetően nálunk. Úgyhogy,
2: hát az Emil Nielsen mellett szó, hogy nála jobban kevesen ismerik a Barca játékosait, az biztos. Tehát az abszolút mellette szól. Hát szerintem meg lehet a Veszprémnek idén ez a klub VB cím. Nem tudom, ez a, hova helyezzük el így ezt a klubvilágbajnokságot.
3: Egyre mert... komolyabb szerintem most.
1: Hát ugye attól kezdve, hogy ott van egy Magdeburg, egy Barcelona, most így a Veszprém, szerintem azért van egy presztízse.
2: Hát de ők vannak ott mindig, tehát hogy mindig ez a három csapat kerül oda. Nem tudom, hogy ez nyilván inkább pénzben éri meg szerintem.
1: De Európában most nem tudsz náluk jobb csapatot mondani, nem? Aalborg esetleg?
2: Az Aalborg nem. Nem valóban, tehát most így hirtelen nem, csak hogy mi alapján ők kerülnek oda, mert mondjuk a Melsungen lett, vagy az Európa Liga győz, és akkor akár ők is oda kerülhetnének, és szerintem azért ők sem lennének rosszak Sipos Adriánékkal, vagy Palasics Kristóffal, igen. Úgyhogy...
1: Minden esetre, ha valaki klub VB-t nyer, de tavasszal mondjuk nem jut el a BL Final Four-ba, az biztos, hogy nem vigasztalja őket.
3: Tehát ez egészen biztos.
1: Hogyha egy BL győzelem mellé még klubvilágbajnok is vagy, az haba tortán, de hogyha csak az van, azért...
2: Hát azt a bizonyos lőtéri kutyát sem érdekelte két évvel ezelőtt, mikor a Magdeburg ellen a Veszprém megnyerte egy góllal a klub VB-t, aztán összesítésben egy góllal alul maradtak a nyolcban. A Magdeburg ellen, úgyhogy ez...
1: Hát igen, mindig ez a kérdés, hogy szeptemberben kell csúcsformában lenned, vagy majd tavasszal, amikor ugye a trófeákat osztják.
2: Az se baj, egész évben, de az ritka. Tehát az inkább a német csapatokra jellemző, akár mondjuk a Magdeburgak, mondjuk, hogy le tudnak hozni egy szezont veretlenül, ami szintén nagyon nehéz, mert egy Bundesliga az nem a magyar bajnokság, nem megbántva itt egyik csapatot sem. Hát, szerintem a Veszprémnek idén. Ha most sem, akkor én nem tudom elképzelni, mikor.
1: Ennél erősebb keret nagyon nehéz. Nehezen lehet. Bedobnék egy másik témát, amiről szerintem lehetne beszélni. Mit szóltok ahhoz, ugye jön majd a válogatott összetartás, hogy Zinedine Zidane, a franciák szövetségi kapitánya elrendelte azt, hogy a média nem lehet ott az érkezésnél, és ezzel azt akarta kiküszöbölni, hogy az ilyen mindenféle performance, meg ilyen ruhakölteményekbe bújó játékosok ne tudják kihasználni ezt a média figyelmet. És most...
3: Többen nem örülnek ennek szerintem.
2: Az a baj, elkezdtem volna mondani, hogy a reálosok bohóci elmezben megjönnek a francia edzőtáról, de az a baj, hogy Jules Koundé szokott lenni a bohóci elmezben mindig.
3: De ezt a rajongók is szeretik. Ezt a rajongók is szeretik egyébként, amikor itt tényleg leszállnak hát a buszról, és akkor...
1: Az biztos, hogy most már eljutottunk odáig, hogy Szoboszlai Dominiknál is, amikor ő megjelenik, az ő szettje az mondjuk kétnapos téma, nem?
3: Meg hollandé is, nem?
1: Uh-huh. Igen.
2: Igen, igen. Az mennyire lepett meg téged, Gege, Real Madrid szurkolóként, hogy Kamavingát behívta a francia válogatott keretébe. Ugye a VB-re nem vitték ki még Deschamps-ék, de most megkapja az esélyt korábbi edzőjétől.
4: Hát ugye ez edző válogatja, hogy kiben lát fantáziát. Egyébként az mindenképpen meglepő, hogy Zidane most próbál egy picit változtatni azon, amit ugye korábban hibaként vélt felfedezni.
1: De Kamavinga kihagyása az hiba szerinted?
4: Szerintem, hát mondjuk az idei
2: őszintén, francia... Őszintén, azt kérdeztem, igen vagy nem?
4: Nem, nem, nem, nem, Nem. Abszolút nem. Viszont az, hogy behoznak, mondjuk behozott Zidán egy ilyet, hogy ne legyen ott a sajtó, szerintem ez mindenképpen pozitív az egész csapatra nézve. Ettől függetlenül nem tudom elképzelni, hogy mondjuk ne márkás, vagy ne divat bemutatóhoz hasonló öltözetbe jelenjenek meg a focisták, hiszen
1: ugye itt mindig előjön az, hogy most ezt a ruhaszponzor miatt csinálják, egész egyszerűen feltűnési
3: diszkedettség. Meg mert ki is alakítottak maguknak stílust. Ugye egy stílust, meg hát a közösségi médiában óriási táboruk van, mindenki várja tőlük. Igen.
1: Jó, egyébként azt a részét megértem, hogy ők állandóan melegítőben vannak, meg sportruhában, tehát kihasználják, vagy próbálják kihasználni ezeket a lehetőségeket, nem?
4: De egyébként pont a Barcelona vezetője, segíts kérlek, Flick mondta azt, hogy igenis a mérkőzések előtt, ugye ott is mindenki saját öltözetbe jelenhetett meg, utcai ruházatban, amilyen beszeretett volna, és Flick érkezett.

0: mindig beírtak, hogy ez az utazó szette.
1: Persze. Tehát, ez Magyarországon is mindig követik.
2: Most a Ferencváros is milyen csinosban utazott.
3: Szerintem ez jó előjel.
1: Jó szetteket raknak ez össze.
2: Fehér és drap, azt hiszem ez volt a színösszeállítás.
1: Igen, igen, igen, az... Ez rendben volt nagyon.
3: Ez mégiscsak egy ilyen egységet mutat, hogy igenis mindenki ott van, szeretik a klubot, klubhűek, és próbálnak egy kicsit tényleg azonosulni az egésszel. Nyilván ide kell egy vezető, aki ezt meg tudja hozni, és hallgatnak is.
0: Na, de Zidán célja mi szerintetek, hogy ne vigye el a fókuszt? Vagy a játékosok ne ezzel foglalkozzanak?
3: Hát akár ez is lehet. De inkább szerintem ez egy picit ilyen szarv letörés mindenki felé, hogy na most akkor innentől kezdve
0: állj be sorba, vagy ne ezzel foglak.
3: Én nekem van egy ilyen érzésem, hogy...
1: Igen, az érdekes kérdés, hogy ez alapvetően kit érdekel, hogy bejönnek meg a válogatott játékosok.
0: Hát de látod, pont ezt mondom, hát emlékszel a Szoboszlai Dominik szettjére?
1: De
0: hát
1: Magyarországon is, hogyha megnézitek
2: az... beszélnek időközönként.
1: Hát, ha megnézitek, mikor a válogatott találkozik, akkor is mindig az van, hogy az első MLS poszt akár Instagramon, hogy mindenki megérkezett, és ott lehet, hogy csak mondjuk melltől fölfelé játszanak a játékosok, de már abból azért látod, hogy ki milyen szedben érkezett. Nem tudom, én ezt a részét én értem Zidánt bizonyos szempontból, hogy ő most akkor rendet akar tenni, és az egókat úgy beállítani a sorba.
2: És ott állnak a fiatalok, gondolok, igen, és igen. Várják az autogramokat, igen. A közös fotó, igen. És ott van a szett.
0: Szerintem azt mondod, hogy a fotósok állnak ott, mert ők is.
2: Meg a fotósok is ott állnak.
1: Komoly média sorfal lehet ott ilyenkor.
3: Ha mondjuk te lennél egy vezető edző, te nem hozzád be ezt a szabályt.
1: Én ezt nem gondolom olyan akkora dolognak. Tehát, hogy nyilván a meccsre, meg az edzésre azért nem úgy fogsz megérkezni, ahogyan te akarsz, hanem ott azt mondják, hogy te a löblő, tehát a kék melegítőben érkezel, vagy éppen a fehérben, vagy nem tudom, a pirosban, teljesen mindegy. De az, hogy most szerintem, hogy a repülőről leszállva te milyen szedben húzod a bőröndödet...
3: De már gondoltok kezdve, te már a válogatott tagjaként érkezel oda a helyszínre. Én azt gondolom, hogy
0: Nekem nem azzal van a bajom, hogy civilben jönnek, hanem hogy már ilyen extrém cuccban, tehát, hogy azt miért nem, miért kell.
1: De közben,
0: kell,
1: amit te mondasz, hogy arra meg jó volt, amit a Szilvi mondott, hogy ők egész évben, vagy az 365 napból 330-on mondjuk abban a melegítőben
3: de
1: vannak.
3: De hát ez a munkájuk, ez egyértelmű, a
1: egyértelmű, de hát most az, hogy ők civilben megérkeznek szerintem a válogatott edzőtáborba, az, hogy utána 10 perc múlva már, amikor kimegyünk a pályára, akkor már ne... A hülye frakkod legyen rajtad, vagy nem tudom, amit éppen kitalálnak maguknak, hanem akkor már tényleg melegítőben, vagy az első képeken, amik már benn vannak az edző központban, ott
3: de
1: már nyilván...
3: a lehetőséget máshol is. Tehát, hogy miért pont az edző központban szeretnél te olyan ruhába érkezni? Tehát, hogy erre van divabemutató.
1: De hát, hogyha ott leszállsz a gépről, ott most nem tök, most melegítőben kell utazzak a gépen, mert azt mondta a főnök.
3: Hát nyilván ebben van, tehát nyilván két oldala van az éremnek, persze. Tehát...
0: És mit szóltok ahhoz, hogy azt akarja elkerülni, hogy mondjuk egy valaki ilyen nagyon extrém ruhában van, minden sajtóhír róla szól, és az esetleg a válogatott többi tagjára nézve olyan hatást kelt, hogy na én csak másodlagos vagyok, hogy nem ezt akarja elkerülni, hogy egyenlőek legyenek.
1: Hát valószínűleg ez a cél, hogyha véletlenül ki is kap a francia válogatott, akkor ne az legyen, igen. Hogy utána arra fognak cikkezni,
0: igen.
1: Hogy ez a, mit tudom én mondjuk, akkor a menyon, milyen szedben érkezett meg a Milán kapusa
0: arra
1: a francia válogatott edzőtáborába.
3: De most alapvetően szerintem, hogyha már ott van mindenki és nézik, most mindenki azért a legnagyobb sztárokra kíváncsi, tehát hogy most Mbappé, ha éppen melegítőbe jön, akkor úgyis Mbappé lesz a cikk, a főcikk. Ha most ő extravagáns cuccba érkezik, akkor meg főleg. Most nem feltétlenül mondjuk, nem tudom, Saka lesz a fő...
1: nem a francia edzőtáborban.
3: Hát...
1: Hát nem tudom, ez vékony ég. Viki, te mit gondolsz, mert te még úgy megbújtál itt a sötétben, nem nagyon szóltál hozzá.
2: De hogy
1: megint
2: nem, hát
1: a francia
2: melegítőbe
1: jöttél, nem tudom, ez nem rád vonatkozik az, amit a Zinedine Zidane kiírt.
3: Le Blue, ott van, Le Blue.
2: Pedig azt hittem.
1: De jól áll egyébként, jó ez az új Le Kokos, ugye a kakasos címer ott a szívednél, úgyhogy abszolút látszik, hogy...
0: Ezt nem is látom.
2: Nem, én sem.
1: Na szóval mit gondolsz erről a témáról?
2: Hát szerintem a mai sportvilágban szinte elengedhetetlen.
0: De mi?
2: Hát az, hogy egyébként így megjelenjenek alján. Tehát, hogy igazából az Zidán kérése az nem feltétlenül teljesíthető szerintem hosszú távon.
1: Meg ez nem biztos, hogy jó, mert ugye azt mondják mindig, hogy a hölgyek jobban szeretik az egyenruhás csávokat. Így még jobban rájuk lesznek akaszkodva, hogy mindenki melegítőben van.
2: Én igen.
3: Már Vikinek a példája, igen, tehát ha megnézzük Forma 1, a kosarasok, tehát mindenki a mérkőzésre jó. úgy érkezik.
0: Egyébként tényleg Hamilton is mindig ilyen.
2: Így van.

0: Bár hozzáteszem, az egyéni sportág.
1: Igen, igen.
2: Na, hát nekem
1: Naomi Osaka, vagy Osaka Naomi, uh-huh. mindig megnézem, hogy miben jelenik meg, mindig olyan ruhakölteményeket, és tényleg már annyira divat világában megy el.
3: Vannak.
1: Igen, de annyira
0: de
1: tudja viselni.
0: Látta, az is egyéni.
1: Nekem tetszik egyébként, uh-huh. amit ő képvisel.
0: De szerintem nála már ilyen a mentális...
1: Meg a mentálisan segíti őt?
0: Hát, vagy régen voltak ilyen mentális gondjai, ugye?
1: Igen.
0: És az is lehet, hogy ez a sorozatban is elmondja. Önkifejezés, és akkor...
1: Hát igen, meg neki azért rengeteg támogatója van, uh-huh. akiknek fontos is, hogy ő így megjelenjen a teniszpályán, de aztán utána ugye levesz belőle, és akkor egy picit extrém csak már a pályán.
4: Megem. Hogyha ti ekkora sztárok lennétek.
3: Ezen
4: felül, ugye természetesen. Akkor ti például öltöznétek ilyen nagyon extra ruhákba?
0: Hát én ezt el tudom képzelni, most megint Szoboszlai Dominikra térjünk ki, tehát ő egy tényleg ilyen modell kinézetű srác. Igen. Biztos vagyok benne, hogy ruhamárkák többsége, igen, áll sorba, hogy őt szponzorálja. Tehát nem tudhatod, hogy ez
1: így van.
0: Ez mire utal, vagy ez
1: nekem egyébként
0: van.
1: Most így a Ferencvárosnak az outfitje nagyon tetszett, jól néztek ki szerintem ebben, nagyon. Amit most kitaláltak.
3: Nagyon, meg ugye az olasz
1: válogatott. Többen mondták, hogy fel kellett varni a
3: Igen, ezt például Dibusz Dénes is említette, hogy be kellett venni a nadrágból talán. De az olaszokra is azért az jellemző, hogyha most egy picit még át lehet kötni rájuk, hogy azért ők a divat ikonok nyilván, tehát ők is mindig ott a frissen vasalt öltönyben szépen
0: ingel. Az elmúlt három évben sajnos nem láthattuk őt.
3: Igen, az elmúlt három évben nem készült az olasz válogatottról.
1: Amúgy Ronaldo, ő mennyire extrém öltözködésben most így nincs előttem.
3: Cristiano,
1: igen. Ja. A feleség elég extrém, ugye, azt tudjuk.
0: Hát volt
1: Georgina.
0: Egy rózsaszín fürdő nacis képei.
1: Igen, de hogy így nyilván a labdarúgó pályán látjuk. De hogy most nincs előttem, hogy egyébként annyira nem extrém, nem? Amikor
4: nem
1: így
4: volt,
1: megy, nem annyira.
4: Nem annyira jellemző. Hát nyilván márkás ruhákba jelent meg, de nem volt az a nagyon kivívó.
3: Nem az a hanyag elegancia, nem neki, de ő teljesen elegáns, tehát igen. Mindig...
1: Igen, ő az elegáns vonal.
3: Póló, nagyon.
1: Szoboszlai Dominik pedig az extrém vonal.
0: Igen, igen.
3: Szerintem ő még nem az extrém, szerintem Zsülk Undi az extrém vonal, szerintem a Szoboszlai való a kettő között van.
0: Volt az ilyen sárga maszk, vagy ilyen hálós valami a fején?
3: Például igen, volt, amikor véletlenül rajta hagyták a szépészeti maszkot a repülőn, azt igen, nem a... szóltak neki időben.
0: Mert lehet, hogy az... valaki tényleg megjelenik falmer,
1: a jobb maszkok felszívódnak,
0: nem szól semmi, de ezek nekem sem tetszettek, ez nagyon sok.
1: Jó, hát nyilván keretbe kell tartani ezt.
0: Hát Zidane.
1: Így van. Keredet, hát akkor meglátjuk majd.
0: De Flick is, amikor a Barcához került, ott is valami a mobiltelefonokkal nagyon szigorúan.
3: Ha nem fizették be a számlákat. Hát volt az sok minden, hát a Flicknek az érkezése óta a gyökerestül megváltozott minden, és nem csak arra gondolok, hogy a, igen, nem csak arra gondolok, hogy a financial fair play-be, vagyis a pénzügyi szekcióban is nagyon ugrott a Barcelona vissza oda, ahol volt, és most már vehet játékosokat, hanem valóban igen, a játékosok fegyelme, a játék minősége, és az sokat javult a német edző érkezése óta.
4: Sajnos.
3: Esik?
1: De úgy 3-1-re nyert a Sevilla ellen, ugye, a Barcelona?
3: Hát igen, Rafinha mester 3-as, és a Gege már reszketve írt nekem egyébként, hogy mennyit fog kapni a Real majd október 25-én. Hát lesznek álmatlan éjszakáitok utána.
4: Júj. És ez most tényleg így volt, tényleg megértem neki.
0: El klasszikó.
1: Magyar labdarúgásról nem beszéltünk, de azért ma is lesznek mérkőzések természetesen. Az aktuális fordulóban, 8. fordulóban 14.45-től Újpest Zalaegerszeg, 17 órakor MTK Eto, és 19 óra 30-kor pedig Nyíregyháza Ferencváros.
3: Igen, az első két meccs az csere történt, úgyhogy MTK Győr lesz 14.45-től.
1: De a párosításokat jól mondtam, csak
3: igen,
1: az időpont.
3: Azért történt csere, mert az Újpest kérte, uh-huh. hogy, vagy az M4 kérte, hogy közvetítenék az újpesti jégkorong meccset 14 óra 5 perctől az Újpest Csíkszereda meccset. Egy bizonyos ismerős fog a kapuba állni, mindegy. De a lényeg, hogy 17 órától.
1: Lesz a család?
3: Nem. Kint lesz persze, és az 5 órától lesz majd az Újpest Zalaegerszeg. Így van. Úgyhogy,
1: jó, köszönöm a pontosítást.
3: Csak azért, hogy a szurkolók, akik egyébként kilátogatnak Újpestre, mondjuk a jégkorong meccsre, utána meg bemehetnek a labdarúgó mértőzésre.
1: Ez egy jó döntés,
3: van valami jó deal.
0: Valaki ezt figyelembe veszi.
1: Egyébként
3: ritka.
1: Igen.
3: Itt Újpesten is egyébként, úgyhogy hát akkor innen folytassuk majd szerintem a sporteget, a hírek után Altóriai Sándort fogjuk majd hívni, és egy kicsit tornázunk.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Két fontos összecsapás vár a bajnok esélyesekre az OTP Bank Ligában. A címvédő Eto a fővárosba látogat az MTK-hoz. Kezdés 14 óra 30 perckor. Míg az Európában vitézkedő Fradi Kelet-Magyarország felé veszi az irányt. Nyíregyháza FTC labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben ma 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Először nyert idegenben a Paks is 6 gólos meccset nyert meg a Vasas. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét. Ma még nyáriasan meleg lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Vasas 2 gólos hátrányból fordítva 4-2-re győzött a Debrecen otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Újabb sikerével az újonc angyalföldi együttes feljött a második helyre a tabellán. A másik tegnapi mérkőzésen pedig a Paks 1-0-ra nyert a Kisvárda vendégeként. Az éllovas Barcelona Rafinha mester 3-asával 3-1-re nyert a Sevilla ellen idegenben a spanyol labdarúgó bajnokságban. Olaszországban a Lazio 2-0-ra győzött a Venécia vendégeként, és ezzel pontszámban beérte a 13-13 ponttal élen álló Roma Inter párost, amely szintén tegnap 2-2-es döntetlent játszott egymással. Angliában viszont botlott a címvédő Arsenal. A londoni együttes a Brightontól kapott ki meglepően simán 3-0-ra. A Ferencváros 28-25-re legyőzte idegenben a norvég Szola csapatát a női kézilabda bajnokok ligájában, a csoportkör harmadik fordulójában, és őrzi hibátlan mérlegét. Játszma veszteség nélkül 4-0-ra legyőzte a magyar tenisz Davis kupa válogatott Luxemburgot idegenben. Így készülhet a februári világdöntő selejtezőjére. A pénteki két egyéni siker után tegnap a Fülemátyás Mag Péter páros is győzött, és ezzel lezárta a párharcot, Mag pedig ezt követően a már tét nélküli egyéni mérkőzését is megnyerte. A Honvéd 9 hétre kikapott a görög Panathinaikosztól a férfi vízilabda bajnokok ligája Split selejtező tornáján. A magyar együttes ma délben a házigazdával játszik, a három csapatos csoportból pedig az első kettő jut a BL főtáblára.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerint az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A kormányfő megemlítette október 23-át is, amikor, mint fogalmazott, Magyarország és a világ az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire fog emlékezni. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon átvehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Elkezdődhet a Lunch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Mostanra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Langevin-t alvállalkozóinak kifizetéséhez.
0: Közlekedés.
4: Kerékpáros felvonulást rendeznek Bács-Kiskunvár megyében, Kecskeméten az 5-ös főúton az Irinyi utca és a Nyíri út közötti szakaszon az autómentes naphoz kapcsolódóan. Ezért 12 és 16 óra 50 perc között a forgalmat időszakosan maximum 10 percre megállíthatják.
0: Időjárás.
4: Napközben sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkülhet a szél, a hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul, holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel, északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hamarosan 8 óra 42 perc lesz. Köszöntjük sok szeretettel a hallgatókat itt a Nemzeti Sportrádióban, a vasárnapi Sportreggelben. Továbbra is itt vagyunk együtt Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Gyurta Gergellyel, a mikrofonnál Szőke Viktória, és telefonon hívjuk Altorjai Sándort, a Magyar Torna Szövetség főtitkárát, hiszen nagyon fontos verseny zajlik jelenleg is Szombathelyen, a Torna Challenge világkupa sorozat kiemelt állomásaként, most már sokadik alkalommal Szombathelyen van a nemzetközi elit, például ugye a brazil kétszeres olimpiai bajnok Rebeka Andrade is itt van velünk, és a magyarok legjobbjaiból, például Maja Gréta, aki megnyerte az ugrás döntőjét, de minden további fontos részletet Altorjai Sándorral beszélünk meg. Jó reggelt kívánunk, szervusz Sándor!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Örülünk, hogy itt vagy velünk, gratulálunk az ugrás döntő megnyeréséhez Maier Grétának, és ugye még eladjuk majd mondjuk gyorsan, hogy női felemás korláton Cifra Bettina Lili hatodik lett, Marko Levente a férfiaknál Gyűrűn pedig ötödik, de ma is lesz majd kikért szurkolni a döntőben. 25 ország 110 versenyzője, nagyon nagy verseny, hogyan zajlott az elmúlt napok sorozata, mennyire vagy elégedett az eddig látottakkal?
2: Én azt gondolom, hogy ismét elégedettek lehetünk, ugye 20. évet versenyezők versenyzik a több szakágunk itt Szombathelyen, hiszen 2007-ben aerobik EB-vel tulajdonképp szinte azzal indult az egész, előtte 2006-ban már itt volt nemzetközi tornaverseny, de az igazán nagy egy aerobik EB volt, és azóta folyamatosan Grand Prix, illetve világkupa versenyek vannak, és a most hétvégén igaz, hogy egy picit kevesebb nemzet érkezett, mint az előző évben. Az előző év volt a rekord, 37 nemzet jött, viszont a kevesebb nemzet nagyobb nevekkel érkezett, úgyhogy hát a legbüszkébb a magyarok mellett természetesen az, hogy vendégül láthatjuk itt, és láthatja a magyar közönség Rebeka Andrádét. Mai nap például délután 3-kor gerendán, ugye Grétivel együtt a legmagasabb pontszámmal kerültek be, de nagyon sok olyan versenyző van, aki a jövő hónapban megrendezésre kerülő világbajnokságon ott fog lenni, és akár döntőben, vagy akár éremesélyesként fog szerepelni.
1: Az, hogy egyébként Rebeka Andrade ellátogatott ide, és ugye a brazil válogatott több klasszisa is, csak hogy megemlítsük még a felemás korláton győztes Flavia Szarajvát, az mit jelenthet? Azt is jelentheti, hogy ők már elkezdték az európai aklimatizálódást a rotterdami világbajnokság előtt, és hogy fontos helyszínnek tartották Szombathelyet, mert hogy nagyon sok tornász kedvelt helyszínnek tartja, és nagyon-nagyon szeret ebben a légkörben akár nagy világversenyek előtt is megmérettetni magát.
2: Így van, sikerült ezt a szombathelyi világkupa versenyünket nagyon jó helyre tenni. Minden évben a Párizsban megrendezendő világkupa versennyel kooperálunk együtt, hogy kitartja egy héttel előtte, kitartja a másik egy héttel utána az idei esztendőben, is így volt. Igazság szerint mi egy héttel később szerettük volna, az volt a terv, de Párizsból megkerestek bennünket, ugye ott a párizsi csarnokot, ahogy foglalják, hogy mostanra szabad, és akkor, vagyis a jövő hétre szabad, és akkor így cseréljünk, tehát folyamatos kooperáció van ez ügyben. Én azt gondolom, hogy a távoli földrészekről igen, már jönnek Európába, brazilok például tavaly is itt voltak nálunk, de hát az idei évben ausztrálok, hongkongiak, tehát a világ szinte összeségtájáról érkeznek versenyzők. Jó híre van a versenynek, szívélyes vendéglátást próbálunk minden évben biztosítani, maximálisan figyelemben venni a versenyzőket, például a brazilok tavaly nagyon későn jelentkeztek, és már Szombathelyen nem volt szállás, Bükkön laktak egy kiváló szálláson, azt mondták, kiváló a szállás, nagyon jó volt a kaja, de hogy ők közelebb szeretnének laknák, mondtuk, hogy gyerekek, akkor időbe kell jelentkezzetek, mert aki már jelentkezett, nem tudjuk kirakni.
3: Hát, hogy lehet
2: idén időben jelentkeztek, és a magyarokkal együtt egy szálláshelyen laknak, és borzasztóan elégedettek mindennel, szervezéssel, rendezéssel, úgyhogy ez örömhír a rendező oldalról, de ugye a legnagyobb örömhír az, hogy a versenyzők jól érzik magukat, jól szerepelnek, és a lányokat láthattuk, ugye tegnap aranyérem született, de a fiúknál a fiatal vonal képviselteti magát itt a versenyrendszer miatt, mert nagyon felhalmozódott az augusztusi EB-t követően a versenyek, hogy most a fiatalok kaptak a fiúknál lehetőséget, és azt gondolom, hogy szépen helytállnak.
1: Igen, nem kell azért izgulnunk, hogy mondjuk Mészáros Krisztófer nem azért nem indul most a szombathelyi Challenge világkupán, mert mondjuk sérült, hanem mert hogy már gőzerővel készül a rotterdami világbajnokságra, és akkor még sorolhatnánk Tomcsányi Benedeket is ehhez a körhöz, vagy például Hajdútast és a többieket. Remekül szerepelt a férfi torna válogatott az Európa bajnokságon, egy csapatban 8-ak lettek, és nagyon remek gyakorlatokat láthatunk korláton tőlük, meg nyújtón is. Ez mind-mind pozitív dolgokat vetít elő az október 17-én kezdődő világbajnokságot érintve?
2: Én ebbe bízom, de nem, talán nem az idei év lesz a nagy fókusz, vagy mi már előrébb nézünk. Nekünk a következő 2027-es év, ugye, mint minden sportágban kvalifikációs év, már arra vetjük a szemünket, hogy úgy mondjam, de egy érdekes szám, ami talán a nagy közönségnek nem annyira ismert, hogy például a férfi válogatottnál az Európa-bajnokság válogató versenyén 16 fiú állt a sorban.
1: Az nagyon jó, szép szám.
2: És ebből kerül ki az az öt, aki részt vesz a versenyen. És hát ugye, aki a sportot valamennyire is követi, az mindig tudja, hogyha van egy belső verseny, akkor az mindig előre visz, akár az élet más területén is. Úgyhogy mi ennek borzasztóan örülünk, hogy a férfi felnőtt válogatottban idén már 16 versenyző állt oda, és jövőre még ehhez jön további versenyző, hiszen életkoruknál fogva a felnőtt korosztályba lépnek, akik lehet, hogy jövőre nem fogják a legelsőket szorongatni, de azért bekerülnek, és hát a nagy létszám az mindig nagy versenyt hoz ki.
3: Ismerjük egyébként a brazil habitust, ha mondhatom ezt ebben a formában. Azért ismerjük, hogy ők azért hogy szeretnek szurkolni, milyenek mondjuk egy-egy karneválon ott Brazíliában. Mennyire jellemző, hogy ők elkísérik a sportolókat Európába is egy-egy versenyre, és esetleg mondjuk jobb hangulatot teremtenek a lelátón, vagy úgy unblock összességében milyen a hangulat, hányan látogatnak ki?
2: Nagyon szép számú közönség volt, hiszen tegnap Szántó Dávid helyettes államtitkár úr is meglátogatta az eseményt, és elismerően nyilatkozott mind magáról a versenyről, mind alatt, hogy mennyien nézik meg. És igen, jól mondod, a brazilok karneváli hangulat engem is megdöbbentett, hogy a lelátón olyan szurkolást, olyan hangorkánt rendeztek, hogy ritkán van ilyen tornaversenyen. Ugye a miénk egy nagyon konzervatív és szabálykövető sportág, meg hát azért csend szokott lenni, szóval nem úgy szurkolnak az emberek, mint akár egy labdajátékos meccsen, mert hát itt azért egy tripla szaltóból, hogyha hirtelen hangorkán keletkezik, az embernek elviheti a figyelmét, és ha 2,5 tartónál nyitunk, akkor az időnként egészségtelen tud lenni. De nagyon nagy élmény volt, tehát az eredményhirdetésnél vagy egy gyakorlat végén tényleg olyan hangorkánt, zászlóerdőt rendeztek, hogy élmény volt nézni.
3: Mondjuk egyébként Szombathelyen az azért eléggé megszokott, hogy szoktak ott ugrálni a sportolók, hogyha mondjuk itt a kedvenc sportágra gondolok, mondjuk a kosárlabdára, úgyhogy azért nem áll tőlük
1: távol. De a tornát is nagyon szeretik. Abszolút. Szombathelyen. És egy kicsit akkor visszakanyarodva, amivel kezdtük, hogy Mayer Gréta megnyerte az ugrás döntőt, amelynek az első ugrásával nem volt teljesen elégedett a selejtezőben, viszont a fináléban már ezen is sikerült javítani, és 13,516 ezret pontot kapott. Ugye az Európa-bajnokságon láttuk Mayer Grétát, 7. volt ugrásban, ő készül a világbajnokságra, és mellette pedig majd ott lesz a VB-n Balázs, Kira és Szilágyi Nikolett is. Ők ugye a világkupa sorozatból kvalifikálták magukat a VB-re. Már a női csapatunk nem lesz kint sajnos, viszont mit lehet várni mondjuk Grétitől a világbajnokságon, vagy mire lehet számítani?
2: Ugye az Európa-bajnokságon döntő volt, de azért valljuk be, a világbajnokság testesen szólva egy más kávéház, tehát ott azért még a világból föl lehet sorolni 10-15 nemzetet, aki még olasz szánykörmöket nyújtogat, de szinte ma már nem lehet ezt úgy lekonkrétizálni, hogy jó, itt vannak a, nem tudom én, az oroszok, az amerikaiak, a kínaiak, japánok, és akkor onnan, mindenhonnan, tehát mindenhol van nagyon ügyes, akár férfi, akár női tornász, tehát nagyon nehéz bekategorizálni, ez mindig az adott pillanat dönti el, mint például az EB-n is, ugye nem tudom, Gerendán Gréti kezdett, aki az egyik legstabilabb versenyző, hiszen világkupa sorozatot nyert, ami nem az, hogy egy versenyen jól sikerült, hanem sorozatban jól sikerültek a gyakorlatai, és becsúszott egy becsúszott hiba. Tehát az mindig az adott pillanat fogja eldönteni, és borzasztóan jó föl volt készülve a Gréti, és hihetetlen mennyiségű melót végeznek el az edzéseken. Úgyhogy remélem, hogy remélem, hogy rendben lesz a VB-n is ez. Mindennek tesznek az edzőteremben, úgyhogy abban nekem kétségem nincsen. Eszméletlen szorgalmas lányról van szó. Ugye a selejtezőben, ahogy említetted, siba csúszott az ugrásba, például krokodilkönnyek csorogtak. Krokodilkönnyek, annyira elégedetlen volt, és mondtuk, hogy akkor holnap, mert láttuk a döntőben van, és aztán hát a döntőben lehetett látni. De beszélhetnék tegnap a Lilióról is, aki elsőként került be, és a döntő után krokodilkönnyek, és kint a csarnok előtt mondtam neki, hogy figyelj, lehet, hogy itt most könnyek vannak, de majd szólok neked egy kontinentális vagy úgy világversenyen, amikor mosolyogni fogsz, szinte könnyek között, és akkor emlékeztetni foglak erre, hogy ez a pillanat is el fog jönni, tehát mindenből lehet tanulni. Jó úton haladnak, én szerintem a következő év, ha ne legyen sérülés, akkor azért szép sikereknek örülhetünk majd szerintem.
1: És még ma is érdekelt lesz Maier Gréta Gerendán, ahogy egyébként Rebeka Andrade is, fantasztikus mind a két Gerenda gyakorlata, hogy és azonos pontszámmal, igen, ez a 14,1, ami fantasztikus nagy harc lesz köztük, és korlátom majd Nagy Márk Dávid lesz még döntős a magyar versenyző közül, Gréti pedig ugye talajon első számú tartalék, így aztán ma is...
2: Már bent van talajon.
1: Már bent van?
2: Már visszavondás volt, igen, már talajozni is fog.
1: Hát akkor két fronton is szurkolhatunk Maier Grétának. Igen. És még visszatérve a férfiakhoz, ugye fiatal csapat indul most a szombathelyi Challenge világkupán ebben a mezőnyben tőlünk, viszont már gőzerővel készülnek Mészáros Krisztoferék a VB-re. Mindenki egészséges, mindenki hadrafogható?
2: Mindenki rendben van, mindenki egészséges, Hajdutas nem fog a VB-n most részt venni, amerikai egyetemi tanulmányai nem teszik lehetővé, azt egyeztették az edzőkkel, és akkor a jövő évi versenyeken már számíthatunk rá természetesen, úgyhogy ő lesz az EB csapathoz képest az egyetlen hiányzó, de mindenki készül, mindenki egészséges, úgyhogy bízom benne, hogy jól fognak haladni, és hát abban is bízom, hogy a hölgyeknél, ugye, akik az EB-re csapattal nem tudtak kijutni, talán egy gyakorlat, ha bármelyik szeren még megvan, akkor ott vannak, de ugye már az EB előtt elmondtuk, hogy mindenki sérülésből tér vissza, a műtétekből, tavasszal még Lilinek is beavatkozása volt, és éppen ezért nem indul, még négyszeren csak felemáskor látom, hogy a lábába beavatkozás volt. Bízom benne, hogy a hátralévő hónapokban teljes értékűen fel tudnak épülni, hiszen még egyikőjük sem a 100%-os, és aztán az év elejét már úgy tudják kezdeni, hogy a versenyekre teljesen fókuszálva, hiszen február végén már Kotbuszi világkupa van, ami egyébként a VB-nek egyéni kvalifikációs helye, ahová a VB-re a Kira és a Niki bejutott idén tavasszal, ugyanez a metodika lesz jövő tavasszal is.
1: Hát izgalmas percek, izgalmas hónapok, meg évek következnek most a tornászok szemére, ma pedig még női talaj és gerenda, döntő férfi ugrás, korlát és nyújtó finálé, úgyhogy van kikért szurkolni és megnézni. Igen, mindenki látogasson ki a Szavária csarnokba. Köszönöm szépen, köszönjük szépen.
2: Mindenkit szeretettel várunk, nagy élmény lesz.
1: Köszönöm, Sanyi, köszönjük Altoriai Sándornak, a Magyar Tornászövetség főtitkárának. Legyen szép a napotok.
3: Mi pedig hamarosan Kolozsi Ildikóval folytatjuk, aki, ha minden igaz, már meg is érkezett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzd és bízva bízzál. Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 5 perckor folytatódik a mai Sportreggel, a stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtóiroda, a média központ működése is, díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kis súlyból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkájára volt szükség?
2: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy szogd meg te is. Hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobile Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív médiavezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem az kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
1: Terepmunka.
2: Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezetés ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész ellószít, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, hogy mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
1: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
2: Eddig a csúcsunk az 3 verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a Vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. összesen már, jó, 30
1: év.
2: Mindenit. Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, hogy én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. Sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát, hogyha eljött az ideje, ha én alábbadok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
1: Hát, amit mondtál, nagy ez a terep. Hát pontosan. Hát az nem elveszi tőled a munkát, hanem esetleg melletted.
2: Igen, igen. Úgyhogy most például, hát nagy büszkeségem volt, hogy az atlétikai szövetség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta angolsággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lajci visszanézett a Zámbó Istire, hogy hú, ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Ezt most látjátok. Igen, tehát, hogy egyrészt a fejem, másrészt azt, hogy a fogalmazás gátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. Te sose bánom egyébként. Tehát tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt sem tudtam, hogy hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott tehettünk két ilyen szenzációs eseményen, én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni. És még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
3: Egyébként ez a 2017-es budapesti vizes világbajnokság.
1: De hogyha a füredet is tegyük bele, mert amit Ildi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát hanem több, ugye?
3: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Aquatics is folyamatosan azt mondja, hogy az a 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
2: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dölt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, hanem valahol érzed.
1: A junior szumó Európa bajnokságon, és ugyanolyan lelkesen beszélgetünk, ugye már? Hú, ez a helyes.
2: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfbal VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy világ bridge-ezni. Nem tudom ezt most éppen, hogyha kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a Párizsira kijelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, neki ez a csapat kell, ez a vizesebb, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment, és az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na az külföldön nem lesz meg. Szóval... az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több, egy idő után mi már tehát hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk felkerül. De ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Mărculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meg legyen, az meg legyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka. És egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, ahelyett meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártyáját, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az Atlétikai Szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok. 22-ben ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán. De ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
4: Igen. Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
2: Abszolút nem. Abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt. Hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá, és ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni, tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzorcég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart

0: Abszolút, tehát hogy, ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy, hogy mi, mivel lehet újítani, én pedig ilyen vagyok. Tehát én amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy ilyen...
1: Hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos jegyzet.
0: Offline vagyok én is.
1: Fiú, igen. A két fiú minden telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút...
2: Hát ez a generációs különbség.
3: Annyiban javítanám Szilvit, hogy mivel Gegesen használja a telefonját, nálunk fejben van.
1: Ja, igen, gondoltam.
0: Igen. Na, hát akkor vizsgázzunk.
2: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg.
0: Nagy és volt fontos, egy olyan, hogy évente három.
2: És igen, nem, évente nem, három.
0: Egyszerre három.
2: Egyszerre három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
0: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon ismert, és régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy...
1: Ki?
0: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda kapus.
2: Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
0: Igen, a zseniális srác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában, igen. Már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy hát igen. Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol. Hogy tényleg most is úgy futottunk neki, egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, hogy ne írni, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az úgy, egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akkreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert az se tudja, mennyiért fog dolgozni. Hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
4: Bocsánat, van tagfelvétel?
0: Igen. Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem óriás, és sőt a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, mi ők zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla. Szóval... és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos ez nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 éves, én is egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén...
1: Mondjuk az volt az atlétikai világbajnokság.
0: Így van,
1: most
0: így van.
1: Most pedig ugye, igen.
0: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash Tap csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük. szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a szallerpatlik

0: áll a Duplantis előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
1: és kellett... És nem engedi ugrani.
2: De énekel, igen.
0: De nem az, hanem érted, nem kell ez, nem kell ez. Persze. És egyszer csak Duplantis-a csinálja, 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy, hogy tényleg egy olyan... Tehát amit mondtam az imént, hogy, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem, egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor, mert ugye együtt dolgoztunk a Westerpressnél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy, hogy te...
1: Két... Ezért van ilyen jó kedved, ezt megbeszéljük.
0: Szóval tudnád, hát voltam szerelmes.
2: Nem, de egyébként azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az, az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt, ezt nagyon köszönjük.
3: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jön, hogy, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy, hogy ezt, ezt akkor te tudatosan csinálod.
0: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyúnak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik. Mindenki azt hiszi, hogy ha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. Mm. És attól te, én azt szoktam mindig
2: szoktál
0: mondani...
2: Szoktál dicsérni? Mert sok vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
0: Ne viccelj, hát én dicsérek, én rugdosok emberek, gyere, menjünk, nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Tehát, hogy, hogy de hát nem emlékszel, szoktam
2: de,
0: szerintem.
2: De.
0: Meg a másik az, hogy... hogy hogy megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak, az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogy, hogyha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is a jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadász területnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális. Tényleg az a mondásom mindig, hogy, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Mount Everestnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez ilyen egyszerű. És tényleg, tényleg nincsenek itt, itt óriási nagy dolgok. Az István könyvében sincsenek nagy dolgok. Vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás, nem? És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
2: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
0: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer megfertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
2: Ildi, ezer évig hallgatnánk. Még egy fél óráig fogunk is, de kell mennünk a hírekre, jó? Jövünk vissza hamarosan. Kolozsi Lázár Ildikó a vendégünk.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok!
2: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A Paks és a Vasas is idegenben nyert a labdarúgó NB1-ben. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Ma még nyáriasan meleg lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A Vasas két gólos hátrányból fordítva 4-2-re győzött a Debrecen otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Újabb sikerével az újonc angyalföldi együttes feljött a második helyre a tabellán. A másik, tegnapi mérkőzésen pedig a Paks 1-0-ra nyert a Kisvárda vendégeként. Gazdag Dániel csapata a New England Revolution győzött. Sallói Dániel klubja a Toronto viszont kikapott magyar idő szerint ma hajnalban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A New England hazai pályán az Orlando ellen nyert 4-2-re, és jelenleg a keleti főcsoport második helyén áll. Gazdag a kezdőcsapat tagjaként 89 percet töltött a pályán. Sallói Dániel is kezdő volt, sőt végig is játszotta a St. Louis elleni idegenbeli találkozót. Csapata a Toronto azonban 3-1-re kikapott, és csak a 12. helyen áll a keleti főcsoport tabelláján. A Ferencváros 28-25-re legyőzte idegenben a norvég Szola csapatát a női kézilabda bajnokok ligájában a csoportkör harmadik fordulójában, és őrzi hibátlan mérlegét. Játszmaveszteség nélkül 4-0-ra legyőzte a magyar tenisz Davis kupa válogatott Luxemburgot idegenben, így készülhet a februári világdöntő selejtezőjére. A pénteki két egyéni siker után tegnap a Fülemántyás Mak Péter páros is győzött, és ezzel lezárta a párharcot, Mak pedig ezt követően a már tét nélküli egyéni mérkőzését is megnyerte.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Itthon elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák terület alapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a terület alapú támogatások összegének megemelését is. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a Müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten.
3: Közlekedés.
4: Kerékpáros felvonulást rendeznek Bács-Kiskunvár megyében Kecskeméten az 5-ös főúton az Irinyi utca és a Nyíri út közötti szakaszon, az autómentes naphoz kapcsolódóan. Ezért 12 óra és 16 óra 50 perc között a forgalmat időszakosan maximum 10 percre megállíthatják.
3: Időjárás.
4: Napközben sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkülhet a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel, északkeleten több felé lehetnek majd a záporok, zivatarok.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
5: Folytatjuk a sportreggelt, vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. Kell ez, az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
6: Abszolút egyébként, mert jobban van, nem hogy kell, hanem ugye kinek milyen, mert mindannyian mások vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a mobilpressnél, csupa egyenként, de nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt, tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és feltette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről. Egy hete tanítottam meg nekik, erre fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik, az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, és senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem magam, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából ő neki mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szó viselgatját, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, a főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vesztel Pressnek, amikor bementem, hogy hát, de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen bal szélen kiment el, és hogy lőtte a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott. Igen. Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodperc alatt elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális, igen, élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalj, aki nézi, Jenő, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű női sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
5: mondd el azért, melyik az
6: Gyergyó Szent Miklóson. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, hogy Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi bent maradt, meghallgatta. És utána nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített. A Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben. Tehát, hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő, ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Hajdúbi István vagyok, jó reggelt kívánok, a BVST kezdőcsapatát kérem sorolni, ha háromra nem kezd, ilyen leteszem a telefont, 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdőcsapatát. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni. Pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, te szép szeme van, biztos azért került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként Pekingben is beszélgettünk, azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, hogy megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, persze, és nem másért.
5: Bocsánat, szóval, kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltad. Na, ezt meséltem.
7: Meg, hogy miért szívet, lelket melengető volt a pekingi, amit a közösségi oldaladon olvastam.
6: Ó, óriási. Tehát valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valamiért engem a Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy 4 magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-ben, nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy. Az egyik volt az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, a Kovács Kati megnyerte a 3. aranyát, Balogh Gabi leesett a lóról, és ez mekkora nagy dolog volt, és Kolozsi Ildi. Tehát, hogy valamiért ott ők is megérezték, és állandóan kérdeztek engem, interjú tévének, interjú újságban, mindenhova, a kínai nagyfalnál történt az, hogy tényleg jobbnál jobb, szőkébb, magasabb nők jöttek, mentek ott a környéken, mindenki fotó, kollégám, Szalai Péter, Ildi, azért ennyire nem vagy jó nő. Szóval igazából tehát ilyenek, valamiért ők is valahogy összerázódtunk ott a Kínával, és hát nekem fő célom az volt, ahogy például Sydneyben az volt, hogy ausztrál kalapot vegyek. Na, ezt muszáj, bocsánat, ez nem Peking, de ezt muszáj elmondanom. Már ugye Csurka Gergő mondta, hogy ide azért itt zajlik egy olimpia, nem bánod.
5: Mert, hogy
6: nem zavar, hogy neked annyira kalap kell. Mert ugye mi kint voltunk elszállásolva, és akkor menjünk be a Harbourba. Nekem minden olyan csapat kellett, például a judó, vívás, minden, ami a Harbourba volt, én tudjak kalapot venni, mindegy. Lényeg az, hogy megnyitó, de még akkor nem volt kalapom. 5. sorban ülünk, imádták a magyarokat, jó helyre adták. Bejönnek a katonák a megnyitón, még az a képen megvan, ahogy az előttem álló katona így leszúrta a zászlót a földbe, majd utána ő egyedül lekapta a kalapját, és az ölembe dobta. Nem nekem szánta, csak oda esett. Gergői felállt. Nem mondom az elejét. 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni. Szóval, na, ilyen eseteim voltak ott.
8: Magyarul akkor a Csurka Gergő is vágyott egy kalapra.
6: Igen, ezek szerintem. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én Pekingben egy másik ilyen hatalmas célra, persze azért ez most vicce, nagy, valaki komolyan vegye, hát azért én ott végeztem a munkámat. Úgy képzeljétek el, hogy míg a Nemzeti Sportos, vagy bármelyik médium képviselője megírta a kis cikkét, vagy megcsinálta a kis interjúját, és elment a városban nézelődni, addig Ildi a következő médiumokra fel lehet sorolni. Danubius, Schlager, Juventus, ebben mind tudósítottam, és mindháromban mást, mert nem lehetett ugyanazt mondani. Írtam valami két újságnak, HVG, Origo, és így tovább. Tehát Ildi, az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célra mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
7: Egy kis elérhető szállókán.
6: Abszolút, és Federer. Na hát Federerre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatón, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
7: Bocs, az volt a missziót, hogy
6: tőlük... neki tőlük valamit szerezzek a Viktornak mindenképpen. Na most a Federer elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Ildiset, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor így sok szakmai kérdés között egyszer csak Ildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szülinapjára ekkora felhajtást fognak látni. Annyira örült neki, hogy kétszer. Mert ugye az van ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjú van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt, Kobiékat is tanyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ, tehát hogy így föl, mert ugye feketem el nem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje, mert hogy ilyettem, úgy izgultam, hogy nem mertem. És az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom, thank you so much. Most halálkodok neki. Ennyi van rajta videó. Na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar. A másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagy sztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 pont fogúság. Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. A Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, hogyne, pedig persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két isten, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, és egyszer csak ott álltam magam a busz mellett. És akkor megvan egy képsorozatom, hogy koketálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Mellette vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban, ezt tegyük hozzá gyorsan, és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órákért, tehát ezt tudnotok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyeszónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatatlan, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt. Tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis a kezed, tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így hogy lépegetett tovább. Az egyik a Mixzóna menedzserem, Kukla Reni, elrohant, és hozott neki egy sütit a Media Centerből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a háta meg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, akkor ebből baj lehetne, a dopping.
7: Így van.
6: Meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen. Tehát, hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy-egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
7: Persze.
6: Szóval... Hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások. Hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam, tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük, egyszerűen a felszel lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstjét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg. És tulajdonképpen mindig úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a mix zónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye Boltra fenem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
5: És Betlehem Dávidnak is segített.
6: Igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
7: Nagyon helyesek voltak.
6: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem, tehát ő a Góliát, mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a Bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
5: Hajatok hasonló, úgyhogy a...
6: Igen.
5: Passzal segítettél picit.
6: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tudja, és az infodeszkben ülő kollégám észreveszi, a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy, és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hogy hol ülne föl, oké, elkísérjük, és ezek tök jók. Tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úriember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszkben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
8: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
6: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jó belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
5: Mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy lesz egy iskola is, ami vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
6: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, én a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem, mert sport akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsi Ildinél fölveszik azonnal. Valamiért, valami biztonságot ad a...
5: Hiteled van már szerintem.
6: De hogy az, hogy tényleg biztos. Megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
5: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
6: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitma nem illnek, ajánlottam be egyszerre négy embert, hogy majd az egyik fönt marad a rostán. És írtam mindenki ez jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen mások vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről. Az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. És mert leírtam a többinél, hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg ilyenek. Hát ez egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
8: Ez neked is volt, Gege, hogy ha a jövőre készülsz a Masters-re, akkor nem lehet mellette.
9: Jó, így lesz. Vasárnap reggel figyelek, abszolút.
6: Sőt, a hátadon vissza valaki, ha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát ez egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg, az sokat tud nektek adni, hiába vagy a kórumban egyedül.
5: Igen. Szóval az iskola.
6: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy hát miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, 2 percben fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem.
8: És úgy, akkor hogy... eddig volt komlósi oktatási stúdió, most már lesz kolozsi oktatási stúdió?
6: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott tért véget az én pályafutásom, mert a csörgött a telefon, Gábor felvette, és valaki így kérdezte, kolozsi oktatási stúdió. De igazából örülnie kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kell bejárnia. Tehát hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni
7: hát
6: mindenkinek.
7: Hát alap.
6: Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél az M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefon. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, már nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, amikor hány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiába, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen. Tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, mindegy, hazamegyek, mit nem mondtam el, akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla, hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerősöm, mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe, és mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen, és hogyha változni kell, és én szívesen ülök, én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kereckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Mm-hmm. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval mindegy, és 2 év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvasta, mondtam, de hogy olvastad, én olvastam. Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hanguk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában is, jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukba, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem 3 kérdést az órán Vitrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a szabadságtérre, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé elől, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, hát én együtt vezettem műsort a komlósi belökött oda is, hogy a Vitrai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csokom, nagyon szép volt, nagyon meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki. Szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni. Adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az. Uh-huh.
5: Ildi, ez már sajnos a végszó.
7: Hát sok sikert kívánok.
5: Köszönöm, hogy elmondtad.
6: Köszönöm, hogy itt lehettem.
5: Ilyen kevés kérdéssel, ilyen élvezetekkel, és még nem volt itt a rádióban, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezer van, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Ez volt a mai Sportreggel. Szőke Viki, Gyurta Gergely, Erdei Márk és Szabó Szilvia búcsúzik, Nagy Máté hangtechnikusnak köszönjük szépen, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. További szép napot mindenkinek.
7: Viszontlátásra.
6: Szép napot.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erik Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Szántó Petrával, az Eurosport kommentátorával beszélgetünk teniszről a következő szűk fél órában, mert hogy végleg lezárult egy korszak, ti is megírtátok, illetve az egész világ sajtó. 2002. október 7-e óta most először fordul elő, hogy a nagy hármasból, tehát Federer, Nadal, Djokovic alkotta hármasból, egyik játékos sincs ott az első 10-ben az ATP világranglistán a férfi teniszezőknél. Erre elsőként, amikor úgy olvastad, akkor mi volt a reakciót, hogy úristen, egy teljesen más korszak következik, vagy a mostani teniszben már el kell fogadni, hogy ők nincsenek, hiszen Djokovic 12-dik.
6: Egyrészt az ember, amikor ezt a 2002-es időpontot hallja, akkor azt mondja, hogy úristen, azért ez milyen generáció volt, azért ez milyen időszak volt, milyen korszak volt, hogy három ilyen korszakos teniszező, akik egyenként külön-külön is a világ legnagyobb sportolói közé tudták magukat verekedni, ráadásul évtizedeken keresztül, elmondhatjuk, hogy bő két évtizeden keresztül mind a hárman ott voltak a legjobbak között. Tehát ez egy milyen iszonyatosan hosszú idő volt. Másrészt nyilván ezért nem érte váratlanul ez az embert, hiszen Federer és Nadal már korábban visszavonultak, nyilván sejthető volt, hogy a 40 felé kocogó Djokovicnak is előbb-utóbb azért már eljön az az időszak, amikor kiesik a legjobb 10-ből a világranglistán. Szerintem az is óriási csoda volt, hogy Djokovic egyáltalán idáig kihúzta a legjobb 10-ben 39 évesen, úgyhogy az ausztrál teniszbajnokságon januárban még döntőt játszott. Elképesztő teljesítmény ez is, elképesztően hosszú, inkább az a sokkoló, meg a szürreális, hogy mennyire hosszú időn keresztül tudtak ők hárman. Mi egyszerre hárman, meg aztán ketten, aztán már csak egy valaki, de ott lenni a legjobb 10 között. Tényleg egészen zseniális.
5: És akkor még a Brit Murray-ról nem is beszéltünk, mert azért őt se felejtsük el.
6: Hát őt se felejtsük el, és ő is húzhatta volna még egy pár évig, hogyha nincsenek azok a súlyos sérülései. Simán benne lehetett volna az is, hogy ő is 36-37-38 éves koráig ott van a legjobbak között. Neki nem volt ebből a szempontból szerencséje, inkább őt talán azért kell megdicsérni, hogy emellett a hármas mellett ott tudott lenni, és néhány Grand Slam bajnoki címet, meg egy pár hét világ elsőséget el tudott csípni.
5: Mi vár ránk? Zverev ugye most megnyerte a legutóbbi három Grand Slamből a legutolsót, US Open-t, előtte Wimbledonban döntőt játszott, azt nem nyerte meg, illetve Párizs, tehát Salakon is a Roland Garroson, de előtte sokáig úgy gondoltuk, hogy sosem nyer.
6: Hát ez egy jó kérdés, ugye amikor elkezdett Federer meg Nadal kikopni a nagy hármasból, és csak Djokovic maradt, akkor azért elkezdődött a generációváltás. És nyilván a generációváltásban volt egy ugrás, mert nem az Zverev, Medvegyev félé kezdtek el, ugye akik közvetlenül Nadalék után jöttek korosztályban Grand Slameket nyerni, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy nem ők kezdenek el, hanem jött egy még annál is fiatalabb generáció, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner. Tavaly ott tartottunk, hogy ők ketten osztották el egymás között a Grand Slam bajnoki címeket, és azt gondoltuk, hogy ez most hosszú-hosszú ideig ki fog tartani, és Zverevnek ugyanúgy akadály lesz majd ez az Alcaraz-Sinner duó, mint ahogy akadály volt annó még a Federer-Nadal-Djokovic duó is, még akkor is, hogyha azért Zverevnek megvolt a lehetősége 2020-ban, hogy egy nagy hármason kívüli Grand Slam döntőben vegyen részt, amikor Dominic Thiemtől kapott ki döntőszett 5-3-ról 2-0-as szett vezetésről, és tényleg az volt bennünk, hogy ő neki így akkor nem lesz meg a lehetősége, mert hogy az egyik generáció kiment előle, a másik generáció meg már ránőtt. De közben aztán kiderült, hogy sem Carlos Alcaraz, sem a Jannik Sinner által dominált tenisz, és az a fajta sebességű tenisz, amit 2023-24-ben láttunk, vagy 22-től 25-ig láttunk ettől a két fiatal játékostól, ez nem fenntartható sérülések nélkül. És ez az év már arról szólt, hogy mind Sinner, mind Alcaraz megsérült, és nem tudott mindenhol ott lenni. És ez volt az az ajtó, ez volt az a rés, ez volt az az ablak, ahol Zverev végül be tudott mászni, hosszú-hosszú kínszenvedések után, hiszen azért 6 év eltelt, majdnem 6 év eltelt az első elveszített Grand Slam döntője óta, mire ugye Roland Garroson nyerni tudott, viszont azzal, hogy megnyerte a US Open-t is, azzal elmondhatjuk, hogy ő most ezt a kis légüres teret, amit Sinner és Alcaraz kiválása jelentett, ezt ő ki tudta használni, és szerintem ő volt a legközelebb hozzá a játékban, hogy ezt megtegye. Nagyon sokat küzdött érte, nagyon sok kudarcon kellett átmennie, de az, hogy idén az Ausztrál Openen elődöntőig jutott, megnyerte a Garrost, ott volt a Wimbledoni döntőben, ahol csak 4 játszmában kapott ki Sinnertől, és most megnyerte a US Open-t, szerintem ezt a fajta kétséget, ami szerintem benne is volt, meg a rajongóiban is volt, ezt most be tudta tapasztani.
5: Na viszont itt egy bakira fel kell hívni a figyelmet, most akkor vajon Párizs nyerte meg, vagy Wimbledont Zverev? Párizs.
6: Párizs, igen.
5: Én mondtam rosszul, azért álltam meg egy pillanatra, mert
6: de Wimbledonban is döntőt játszott, tehát nem volt messze ott sem.
5: Ha már említetted ugye a Federer-Djokovic-Nadal triót, akkor ugye az is még egy kérdés, mielőtt Zverevről beszélnénk, aki most Shelton győzte le New Yorkban a US Open-en, az amerikai teniszbajnokságon, Grand Slam-en, hogy mi van akkor ezzel a két úriemberrel, az Alcarazzal és Sinnerrel? Tehát, hogy ez a duó, ez miért nem tudott tovább menni, és hát persze nyilván majd még róluk szól a következő év is, mondjuk 2027 a Grand Slam-ek, meg nem csak azok.
6: Hát, mert kiderült, hogy ezt a fajta sebességű teniszt, ezt a fajta dominanciát, azt, hogy ők mindig mindenhol elindulnak, és a végletekig elmennek, a határig elmennek, azt ennyire fiatalon sem lehet sérülés nélkül végig csinálni. Carlos Alcaraz 4,5 hónapot hagyott ki csukló sérülés miatt, ami azért egy nagyon-nagyon súlyos sérülésnek számít, főleg ennyire fiatalon. Nagyon kellett rá vigyázni, hogy nehogy véletlenül túl hamar jöjjön vissza, és beleessen abba a csapdába, amiben mondjuk Juan Martín Del Potro vagy Dominic Thiem esett bele, akik nyertek egy-egy Grand Slamet, de aztán a csukló sérülésük miatt sokkal-sokkal hamarabb abba kellett hagyni a teniszt, mint ami bennük volt, vagy mint a hány Grand Slam bajnoki cím bennük volt. Úgyhogy Alcaraznál szerintem ez egy nagyon kényes szituáció volt. Azt gondolom, hogy azért elég meggyőző volt a visszatérés a US Open-en, elég jó meccseket játszott, és csak egy óriási, hatalmas döntőszett tiebreakes meccsen kapott ki a későbbi döntősben Sheltontól, de ő talán kezd visszatérni. Sinnernek sem volt rossz éve, ő azért szépen teljesített itt-ott-amott, a Roland Garroson nem sikerült nyerni, ott a második fordulóban nagy meglepetésre kikapott, viszont Wimbledonban címet tudott védeni. Tehát egy Grand Slam-e azért van Sinnernek, nem mondhatjuk azt, hogy rossz éve lett volna, de az elmúlt heteit, hónapjait viszont neki határozza meg a sérülés, különböző mindenféle sérülések, tehát hogy volt egy lyuk ebben az egészben, amit 2022 óta láttunk az olasz és a spanyol rivalizálásának a kialakulásában, hogy 2026 nem róluk szólt. Oké, hogy Alcaraz azért megnyerte az Ausztrál Open-t, Sinner meg megnyerte Wimbledont, de még így is úgy mondjuk, hogy ez egy gyenge év volt ebből az ő szempontjukból, ez egy gyenge év volt.
5: 2027-ben csak róluk szól majd a 4 Grand Slam?
6: Ha egészségesek, azt gondolom, ha olyan egészségesek, mint amilyenek voltak az ezt a szezont megelőzően, akkor simán benne van a pakliban, hogy ők ketten játsszák mind a 4 Grand Slam döntőt. Ugyanakkor viszont az, hogy ez az év egy picit másról szólt, arról szólt, hogy ők itt-ott-amott kiszálltak hetekre, hónapokra, megadta a lehetőséget másoknak. Ez most konkrétan Zverevet jelenti, mert senki más nem tudta kihasználni a lehetőséget. Nyilván Shelton eljutott a US Open döntőig, Flavio Cobolli eljutott a Roland Garros döntőig, Novák Djokovic eljutott az Ausztrál Open döntőig. Ezek a kis apró lehetőségek voltak, de Grand Slam-et csak Zverev tudott nyerni a kínálkozó térben, üres térben. Azt viszont, hogy ő ilyen Grand Slam évet tudott zárni, talán azt jelenti, hogy 2027-ben ő is valamilyen szinten fel tud zárkózni Alcarazhoz és Sinnerhez, és itt-ott-amott lesznek olyan szituációk, amikor egyik vagy másik játékos le tudja győzni. Azt gondolom, hogy Zverev esetében az, hogy ő oda tartozik ebbe a hármasba, azt csak akkor mondhatjuk ki, ha lesz egy olyan Grand Slam torna jövőre, ahol mind a két játékos meg tudja verni. Az egyiket mondjuk az elődöntőben, a másikat a döntőben. Ha ezt megcsinálja Zverev, akkor felzárkózott ehhez a hármashoz, és akkor lehet, hogy lesz egy megint egy nagy hármasunk egy pár évre.
5: Mert hogy Zverev 29 éves, ha jól mondom.
6: Érdekesség, igen, hogy
5: 30, ugye, ha már
6: tehát, hogy itt azért van egy generációs különbség azért Alcaraz, Sinner és a Zverev-Medvegyev féle csoport között. Zverev talán becsatlakozhat, és akkor a fiatalokkal együtt még elvickélhet, és megszerezhet magának pár Grand Slam bajnoki címet. Ez az év, ez az ő magabiztosságát, vagy az önbizalmát ebből a szempontból építette. De hogyha két egészséges Sinnerrel és Alcarazzal kell szembenéznie, akár neki, akár bárki másnak, az egyelőre lehetetlen feladatnak tűnik. Kérdés az, hogy Alcaraz és Sinner a következő évet le tudja elhozni teljesen egészségesen.
5: Ki az, akit látsz a még fiatalabbak, vagy a kevésbé ismertek közül, akik mondjuk lehet, hogy ott a top 10 környéken kopogtatnak, ha már Kobollit is említetted, mégis a Djokovic most először ugye 12. És csak 24 év után először nincs a nagy hármasban senki a legjobb 10 között, és Djokovic 24-szeres Grand Slam bajnok, tehát hogy magyarán felnőhet egy újabb olyan nemzedék, akiket még nem ismerünk, hogy kicsit a merítést akarnám megtudni tőled, hogy kire kell majd még figyelni 2027-től 30-ig mondjuk.
6: Ez a 2026-os év szerintem ebből a szempontból érdekes volt, mert egyrészt láttuk, hogy jön a merítés, a fiatalok megint jönnek, tehát már az Alcaraz-szék utáni fiatalok is jönnek. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy közben egy Zverev 29-30 évesen bele tudott ebbe az egészbe nyúlni egy picit, és ki tudta venni a saját kis sikerét. Tehát szerintem ebből a szempontból két oldalú lehet a folytatás. Egyrészt, hogy ez Zverev mintájára azok a játékosok, akik már ott vannak, nagyon rutinosak, de nem tudtak a Federer, Nadal, Djokovic érában, és aztán az Alcaraz, Sinner érában sem Grand Slamet nyerni, esetleg meglátják a lehetőséget ebben az egészben. Ilyen lehet Daniel Medvegyev, vagy azok a versenyzők, akik mondjuk már voltak Grand Slam döntőben, esetleg visszatérhetnek a csúcsra, nyilván Cicipászt most ebből a szempontból talán nehéz említeni, hiszen neki azért messze nem volt olyan éve, de hát, ha valaki ilyet el tud majd csórni, vagy csenni tőlük. Viszont van egy fiatal nemzedék, Ben Sheltont szeretném kiemelni leginkább, mert...
5: Ő most negyedik a világban, most az ötödikről jött előre, igen. Mert nézem itt hirtelen a telefonom, hogy Sinner, Zverev, Alcaraz, Shelton, Ozsi Eliassim, akit ugye a kiejtést ezt tőle tanultam, hogy milyen szépen kell mondani, Félix vezetéknevét, aztán jön Medvegyev a hatodik helyen a ranglistán, Kobolli, TFO és Deminor a kilencedik.
6: Igen, tehát Ben Sheltont kell szerintem egyértelműen kiemelni, főleg az amerikai nemzedékből.
5: 23 éves.
6: Ő 23 éves, tehát ő gyakorlatilag a Sinner Alcaraz féle korosztályban van, csak neki picit más a története, hiszen ő az egyetemi főiskolai amerikai bajnokságból teljesen váratlanul 3 évvel ezelőtt jött át a profikhoz. Nyilván Sinner és Alcaraz régebb óta próbáltak bejönni a legjobbak közé, tehát neki kicsit más a története, emiatt ő egy picit később is ért be. Szerintem játékban az elmúlt 3 évben Ben Shelton fejlődött annyit, hogy szépen lassan azért felér majd ahhoz a szintre. Most azért megverte Alcaraz döntőszett tiebreakben egy óriási mérkőzésen. Kemény pályán és hüves pályán Ben Shelton játéka hosszú távon, tehát én úgy gondolom, hogy 1-2 éven belül beérhet arra a szintre, hogy lehet esélye Grand Slamet nyerni. Nagyon összetett játéka van, egy nagyon jóra való srácról van szó. Az édesapja, az edzője nagyon jó családból származik, iszonyatosan sokat segít neki az amerikai közeg, tehát különösen a US Open-en lehet szerintem majd jó esélye ezzel kapcsolatban, illetőleg talán még Wimbledonban. Ben Shelton bizonyította itt az elmúlt 2-3-4 hétben, tehát itt nem csak a US Open-t, hanem az azt megelőző kemény pályás tornákat is említem, hogy a játék megközelíti szépen lassan a legjobbakét. Nyilván neki még rutinja a Grand Slam döntőkben sokkal kevesebb van, de az, hogy negyedik a világranglistán, azért sok mindent elmond, és szerintem ő lehet az, aki viheti tovább ezt a fiatal generációt. Nyilván beszélnünk el bizonyos Rafael Hodárról, aki teljesen a teljes ismeretlenségből tavasszal elkezdett nyeregetni mérkőzéseket, és egy fantasztikus alagszezon után a kemény pályán is megmutatta magát. 19 esztendős. Én azt mondom, hogy ilyen João Fonseca tehetség, szintű tehetség ő, tehát Fonseca és Hodár azok szerintem, akik játékban ott tartanak, amíg tinédzserek között, hogy szépen lassan 1-2 éven belül nekik is megérhet majd az a szint, amiben fel tudják venni a versenyt Alcarazékkal.
5: Hodár
6: szerintem salakon nagyon-nagyon-nagyon jó lehet, hogy neki mondjuk salakon lehet a legtöbb esélye arra, hogy egy Garroson jól szerepeljen, de őszintén szóval, amit láttam tőle most itt élete első Wimbledoni tornája, meg élete első US Open-je nem sikerült annyira jól, de hogy kemény pályán láttam tőle, az nagyon-nagyon összetett és bíztató. Ők ketten azt gondolom, hogy a tinédzserek közül szerintem szépen lassan szintén megérkezhetnek majd. Ugye Rafael Hodár már ott kopogtat egyébként a top 10 kapuján, úgyhogy februárban, márciusban még senki nem tudta, a nevét sem ismerte. Lehetett hallani, hogy van egy tehetséges spanyol srác, de senki nem tudott róla semmit, és 4-5 hónap leforgása alatt ott van a top 10 közelében, megint egy spanyol, 19 évesen, rengeteg ideje van még. Tehát, hogy ez a része szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy a fiatalok is jönnek föl, Shelton csatlakozhat Sinerékhez, és érdekes lesz látni majd ebből a másokat látott 29-30 éves generációból, Daniel Medvegyev, Alexander Zverev, ide sorolnám szerintem egyébként Taylor Fritzet és Frances Tiafot is az amerikaiak közül, akik kemény pályán meg füvön nagyon jók lehetnek. Ők meg tudják-e esetleg ezeket a kisebb-nagyobb réseket valahogy látni?
5: Szántó Petrával, az Eurosport kommentátorával beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádióban teniszről, de akkor még mielőtt Zverev, mert egyszer promóztam, mondtál egy nagyon érdekeset Ben Sheltonnál, hogy ő az egyetemi sportból került ide a profi tenisz világában, ez milyen átmenet, erről kevesebbet hallani.
6: Kevesebbet hallani, viszont egyre több, és pont szerintem Shelton példája miatt egyre többen kezdik el ezt. Tehát azok a játékosok, akiknek valamilyen lehetőség, valamilyen oknál fogva nincsen meg a lehetőségük arra, hogy már tinédzser koruktól kezdve a

0: gyönyörűen teljesített, és mindenki azt mondta, hogy hol volt ez a srác eddig. Nem hallottunk róla, igen, mert nem volt profi, azért, mert egy amerikai egyetemnek a csapatában játszott, és akkor ott azon a US Open, ahol eljutott az elődöntőig Ben Shelton, ott azt mondták, hogy hát akkor itt nincs más választás. Abba kell hagyni az egyetemet, és profivá kell válni. És három év leforgása alatt a világranglista negyedik helyéig följött Ben Shelton, úgyhogy US Open döntőt játszott most egy héttel ezelőtt.
1: És megérte vajon abban neki az egyetemet? Nyilván anyagilag biztos.
0: Szerintem az ő példája mutatja azt, hogy ez igen, ez megérte. De láttunk korábban is már egy-két ilyen példát.
1: Tehát erre lányoknál is, fiúknál is. Egyetemet azért tudja folytatni majd.
0: Nem hiszem, hogy nála most ez lesz a legfontosabb. Ő annyira jó teniszező, hogy ő szerintem profi teniszező lesz a következő években. Én nem hiszem, hogy Amerikában most az, hogy ő ösztöndíj alatt elindult egy egyetemen, az nagyon sokat számítana. Amíg az édesapja is fölmondta, mert az édesapja volt egyébként annak a egyetemi csapatnak a kapitánya és az edzője, és ő is fölmondta a munkahelyét, hogy elmenjen a fiával együtt az
1: ATP-túra. Ez viszont tényleg egy amerikai tündérmese.
0: Ez abszolút az, és nagyon-nagyon rövid idő leforgás alatt. De ez az kell, hogy egy kivételes tehetségről van szó, nyilván nem tudja mindenki ugyanezt az utat bejárni. Voltak rá már példák, Cameron Norrie, lányoknál Daniel Collins, egy-két olyan versenyző, akik végigjárták ezt a 4 éves egyetemi rendszert, és utána lettek profik, és eljutottak a top 10-ig, akár Grand Slam döntőig is. Shelton esete azért egy picit más, ő azért egy korszakos tehetség.
1: Zverev most tényleg mentálisan nyerte meg ezt a US Open döntőt? Tehát arra gondolok, hogy azt olvastam, hogy valaki azt mondta, hogy Zverev azt hitte, hogy 4-1-nél adogatott, azt mondta, jobb is így, mert ha tudta volna, hogy a meccsért adogat, biztosan ütött volna 3-2-s hibát. Ugye hát ez a mentális gyengeségre val, ebből mennyi az igazság, ugye én ezt a közösségi médiában láttam.
0: Annyi volt, hogy 5-2-nél a negyedik játszmában szervált a meccsért, és beütötte a meccslabdát, és nem tudta, hogy ez a meccslabda. És az emberek már felállva tapsoltak, ünnepelték, ő meg így azt hitte, hogy vége van a saját adogatásának, és megy tovább a mérkőzés, leadta a labdákat a labdaszedőnek, és a testvére, aki az edzői stábjában van, oldalról kiabált be neki, hogy figyelj, vége van a meccsnek, gyerünk, örüljél már, te megnyerted a US Open-t, és látszott, hogy volt egy fázis késés, és akkor így fölfogta az Zverev, és aztán utána kezdett el csak ünnepelni. Annyira fókuszban volt, ami szerintem arra utal, amit mondtál is, hogy egész egyszerűen az önbizalma, a magabiztossága, a mentális ereje az olyan szinten fókuszban volt ezen a meccsen, hogy azt se vette észre, hogy egy Grand Slam győzelemért adogat, egy Grand Slam trófeáért adogat. Nyilván benne van, hogyha tudta volna, hogy 5-2 van és 40-15, akkor simán lehet, hogy ütött volna egy vagy két kettős hibát, mert egy picit jobban izgult volna. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a negyedik játszmában annyira jól játszott Zverev, hogy ezt mindenféle izgalom mellett is be tudta volna fejezni azt a mérkőzést, így kicsit viccesebb volt a befejezés ebből a szempontból, de az kétségtelen, hogy Zverevnek az a tudata, hogy egy újonc Grand Slam döntőssel játszik, egy 23 évessel játszik, aki még soha életében nem játszott Grand Slam döntőt, azért az nagyon-nagyon sokat segített, mert hogy ő is volt a másik oldalon, ő is átélte azt, hogy milyen első Grand Slam döntőt elveszíteni. Továbbra is mindenképpen ki kell hangsúlyoznom azt, hogy 2020-ban Dominic Thiem ellen a US Open döntőjében Alexander Zverev 2-0-ra vezetett szettekkel, onnan visszajött Thiem, de a döntőszetben 5-3-ra vezetett. Adogatott a meccsért, és 30-15 volt az állás, és onnan elbukta döntőszett tiebreakben azt a meccset. Azt hiszem, egy olyan kudarc, egy olyan frusztráció volt, amit éveken keresztül szenvedett érte. És utána volt jó pár elveszített Grand Slam döntője, volt, amit simán veszítette el Sinner ellen, volt, hogy 5-szettes meccset játszott Alcarazzal a Roland Garroson, de mindegyiket elveszítette, és majdnem 6 év kellett neki, hogy eljusson arra a szintre, hogy ő végre meg tud nyerni egy Grand Slam döntőt. Ehhez kellett az, hogy ugyanúgy egy újonccal játszott a Roland Garros döntőjében, Kobollival, aki szintén nem tudta a helyzetet megfelelően kezelni, mint ahogy Shelton is egy picit izgult azért a mérkőzésnek egy jó nagy részében izgult, és emiatt Zverevnek volt egy mentális fölénye. És itt számított az, hogy valaki 29 éves, és átment már olyan csalódásokon, olyan hullámvölgyeken, olyan elveszített meccseken, amik aztán később olyan erőt adnak neki, amik átvitték ezen a szezonon.
1: Ennyit a férfiakról, és akkor még a maradék időben a női teniszezőkről, meg a női döntőről. Szabalenka kikapott világ elsőként ugye a fehér orosz a kazah Rybakinától, és hát bizony összetörtött az ütőjét, jó nagy hiszti volt. Ha visszaugrunk az időben, ez azért nem jellemezte a női teniszezőket, tehát nem McEnroe-Borg korszak, és nem tudom, Agassi talán még, aki ilyen volt, de a nőknél ez kevésbé volt jellemző. Mit üzen ez tulajdonképpen itt azért az agresszivitása nyilvánult meg Szabelánkának, vagy jó van ez így? Mit gondolsz erről? Ő azt mondta, hogy ki akartam adni, ami bennem volt, ha bent tartottam volna a feszültséget, akkor egy szót sem tudtam volna mondani a diátodon, ezt mondta Szabelánka.

0: ezt a részét teljesen megértem. Igazából nagyon nagy meglepetés szerintem Arina Szabalenka viselkedése nem okozott. Tehát ő azért 99-7-ig az elmúlt több mint két évben vezette a világ ranglistát, nyert Grand Slam döntőket, és veszített el is Grand Slam meccseket. Azért tudtuk Szabalenka temperamentumáról, személyiségéről, karakteréről, hogy ő azért másfajta játékos, mint amik az elődei voltak, a klasszikus, jól viselkedő elődei, vagy fogalmazhatunk, hogy utódai is, hiszen Jelena Rybakina, aki most átvette a világ elsőséget tőle, szintén egy teljesen más karakter.
1: Hát nem merem mondani, hogy gyerekkoromban a Chris Everton nőttem fel, és Martina Navratilova sem arról volt híres, hogy ott színészkedett
0: volna. Nem volt jellemző, azt kell mondanom, hogy talán a Williams testvérek megérkezésével azért volt már egyfajta nagyobb versengés, vagy versenyszellem, néha-néha akár agresszív kitörések is, azért Serena Williams-et léptették már le US Open elődöntőben, tehát hogy voltak már erre példák.
1: De ez ott volt a korszakhatár, hogy a Williams nővérek megjelenése.
0: Igen, azt mondom, hogy ott volt a korszakhatár, nyilván azzal párhuzamosan, hogy az erőtenisz is átvette a főszerepet a női teniszben, vagy legalábbis nagy részben. Ezzel azért előre törtek azok a karakterek, azok a személyiségek is, akik így vitték a vállukon a női teniszt. És Szabalenka így vitte a vállán a női teniszt, neki mindig, hát maradjunk annyiban, hogy ő sosem palástolta az érzelmeit. Akár pozitívak, akár negatívak voltak, ő mindig kiadta magából minden meccsen. Ez most egy Grand Slam döntőben nagyon feltűnő volt, mert egy nagyon feszült, nagyon szoros mérkőzést veszített el. Hozzá kell tenni, hogy az ő háttérsztoria sem túlságosan egyszerű ebből a szempontból. Ebben az évben Grand Slam szinten nem volt könnyű dolga, hiszen kikapott Rybakinától januárban az Ausztrál Open döntőjében. Nem sikerült a Garros, nem sikerült a Wimbledon, az utolsó esélye az volt, hogy megnyerje a US Open-t, és legyen idén Grand Slam bajnoki cím, ami az elmúlt években mindig megvolt Szabalenkának, vagy itt, vagy ott, de tudott nyerni. Most érezte, hogy az utolsó esélye, ráadásul abban a tudatban lépett pályára, hogy el fogja veszíteni a világ elsőséget, ha törik, ha szakad, Rybakina az eredménytől függetlenül át fogja venni a világ elsőséget. Nyilván ez is valamiféle csalódást jelentett, de mondom, Szabalenka ilyen típus, tehát hogy ő sosem palástolta az érzelmeit, amivel alapjáraton egyrészt nincsen baj, másrészt nagyon sokszor a női teniszben egy-egy fontos mérkőzés azon múlik, hogy hogyan tudod menedzselni az érzelmeidet. Ha tudod menedzselni az érzelmeidet, akkor a nehezebb pillanatokon esetleg kicsit higgadtabban tudsz túljutni, tisztább fejjel tudsz gondolkodni, és mondjuk egy ilyen szoros meccset, mint amivel Rybakinával játszott a döntőben, meg tud nyerni, vagy meg tud fordítani. A másik oldalon ott volt egy Rybakina, aki ugyan szintén izgult, szintén nyilván benne is dúltak az érzelmek, de egész egyszerűen olyan szinten jól tudta menedzselni az érzéseit, hogy ez nem okozott semmiféle problémát, és higgadtan be tudta fejezni azt a meccset. És ez egy nagyon szép ilyen tűz és jég, vagy tűz és víz kontraszt volt a női teniszben, hogy két ilyen erőteniszt játszó, hihetetlenül gyors játékos, akik a kemény pályán egyértelműen a világ két legjobb játékosa, ennyire hihetetlenül kontrasztos személyiségek, és ez szerintem most Szabalenkának a döntőbe került.
1: Egy fehér orosz és egy kazak, ők honnan, vagy mikor jutottak el mondjuk a tengeren túra, tehát hogy hol lettek ilyen jó teniszezők? Amerikai iskola, vagy a régi Szovjetunió?
0: Ők nem.
1: Szóval a régi Szovjetunió,
0: tegyük hozzá, hogy Rybakina ugye orosz származású, őt kb. 10 évvel ezelőtt vásároltak ki a kazak szövetség, nem kevés pénzt beleölt és beleborított Rybakina támogatásába a kazak szövetség, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, mert Rybakina lehet, hogy oroszként elsorvadt volna, nem kapott volna ennyi lehetőséget. Egy lett volna a sok orosz teniszező
1: közül. A gazdag közül. Oroszok ugye általában Amerikában kötnek ki, és
0: igen,
1: ott tanulják
0: ugye,
1: meg.
0: Igen, tehát Sarapovánál például ez volt a helyzet. Rybakina kapott egy lehetőséget nem amerikai szinten, de egy pénzes országtól, hogy honosították kazakként, és el tudták vinni a világ elsőségig, most már 3 Grand Slam bajnoki címig. Azt mondom, hogy ez egy abszolút jó investáció volt a kazak teniszszövetség részéről, nyilván nem kevés pénz, és ezt Rybakina meg tudta hálálni. Szabalenka azon típusú játékosok közé tartozik, aki hát nem használta ki. Tehát ez is az ő történetének a szépsége, hogy ő sem használta ki a lehetőségeket, nem ment el Amerikába, ő a saját édesapjával készült, aki aztán néhány évvel ezelőtt rákban meghalt. Ez is egy olyan dolog, ami hozzátesz Szabalenka történetéhez. Neki 21-22 évesen el kellett veszíteni az édesapját, aki egyébként az edzője is volt. Nyilván innen azért nem egy könnyű dolog tovább menni. Ő egy, szerintem egy nagyon motivált, elhivatott, nagyon-nagyon, a szó jó értelmében vett akaratos versenyző volt, aki tűzön-vízen keresztül próbált kitartani, és az életében történő traumákat is felhasználta arra, hogy végül eljusson a világ elsőségig, és nyerjen egy halom Grand Slam tornát, és tényleg éveken keresztül a világ legjobb keménypályás játékosának számított, talán még most is Rybakinával együtt annak számít, tehát egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy jövőre Ausztráliában Sabalenka újra nyerni tud, és még azt sem tudom kizárni, hogy ő egyszer akár Roland Garrost is tud nyerni, hiszen ő is nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. Két nagyon más történet, de egyik sem az amerikai hollywoodi történet.
1: Szántó Petrával, az Eurosport kommentátorával beszélgetek, és a végére még egy kérdés, amit többen megjegyeztek már. A világsztároknak, a világ elsőknek milyen kötelezettségeik, felelősségük van? Itt most a nőkre gondolok elsősorban, de hát azért a férfiaknál is fel lehet tenni ezt a kérdést. Nyilván Sabalenka jelenség és a Sabalenka viselkedés kapcsán merült ez fel.
0: Szerintem nagyon nagy felelőssége van egyébként egy világ elsőnek, mert hát neki kell mindenféle szempontból példát mutatnia. És nyilván az is lehet egy példa, amit Sabalenka csinált, hogy ő azt mondta, hogy ez vagyok én, kiteszem az asztalra azt, ami vagyok, ez a nyers, nem cizellált személyiségem, én nem játszom meg magam a teniszpályán, én megmutatom azt, ami bennem van, ha az rossz, akkor az rossz, ha az jó, akkor jó, én nagyon tudok örülni a győzelemnek, és nagyon-nagyon szomorú vagyok akkor, hogyha kikapok, mert nem szeretek kikapni. Tehát ezt a fajta nyers erőt, ezt Sabalenka 2-3 éven keresztül abszolút képviselte, és ez sokak számára példaértékű lehet, főleg, ha ismerik az ő háttértörténetét. Tényleg nagyon-nagyon sok traumán ment keresztül Sabalenka. Én egyáltalán nem csodálkozom rajta, hogy neki például vannak ebből a szempontból, nem akarok nagy szavakat használni, mert nagyon nem illik azt mondani egy ilyen kaliberű sportolóra azt, hogy mondjuk indulatkezelési problémái vannak, de
1: kicsit, ettől emberi.
0: De ettől emberi. És ez sokaknak szerintem egy nagyon-nagyon komoly emberiséget mutatott meg. Tehát nagyon sokan ezért szerették Sabalenkát, mert magukra ismertek. A saját kis hétköznapi küzdelmeikben magukra ismertek
1: itt
0: arra.
1: A példakép, a világ első, a dúsgazdag, erős teniszerző, stb. És mégis azt csinálja, amit én, aki nem tud kettő egyeneset ütni a labdába.
0: Így van. Tehát, hogy összetudod. Szerintem egy kicsit talán ebből a szempontból ilyen Andy Murray-s feeling, mert Andy Murray volt az, akit szerintem mindenki szeretett, de közben ő a pályán valami egészen
1: azt csinálta,
0: elítélhető módon tudott viselkedni, amit mi csinálunk a dugóban, amikor valaki bevág Elling Index nélkül, mi is anyázunk, meg ütjük a kormányt, nem tudom, ők ezt megcsinálták a pályán is. Ettől voltak emberiek és szerethetőek. Nyilván Sabalenka esetében ez összejön azzal, hogy egy nő ne viselkedjen így, vagy egy nőnek talán a finomságot, vagy a kecsességet kellene előtérbe helyeznie, vagy a sportszerűséget, vagy az, de közben meg adott egy leckét is a világnak, hogy én nyerni akarok, ha nem nyerek, akkor dühös vagyok, és ez is egy jogos érzelem, egy valid érzelem, ő talán ezt tanította. Rybakina, aki most jön, világelsőként neki egészen más szerepe lesz, és sokaknak pont ez a szimpatikus, hogy ő képes az érzelmeit kontroll alatt tartani, ő képes stabilan teljesíteni a legnehezebb helyzetekben is, és képes a benne lévő teljesen normális érzelmi hullámzást átvinni abba, hogy közben egyébként meg elképesztően stabilan teljesít, és egy nagyon udvarias, nagyon kedves, mindig mosolygós, mindig a megfelelő dolgokat mondó, a sajtóra, egyéb dolgokra soha ki nem akadó versenyző, aki nem két edzés között nem tudom, partizni jár, meg ide-oda jár, meg BMW-t vezet, meg nem tudom. Úgyhogy ez egy nagyon más karakter Rybakina, és nagyon más szempontból fog ő majd példát mutatni a feltörekvő új generációnak.
1: Köszönöm szépen, Petra, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, és ismét nagyon sok érdekességet mondtál a világ legismertebb teniszezőiről. Ezzel ez a fél órás teniszblokk véget ért, Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra. Köszönjük a figyelmüket!
2: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Két fontos összecsapás vár a bajnok esélyesekre az OTP Bank Ligában. A címvédő Eto a fővárosba látogat az MTK-hoz. Kezdés 14 óra 30 perckor. Míg az Európában vitézkedő Fradi Kelet-Magyarország felé veszi az irányt. Nyíregyháza FTC labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben ma 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: A Paks és a Vasas is idegenben nyert a labdarúgó NB1-ben. Nőtte az európai lakosság eladósodása. Ma még nyáriasan meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
6: A Vasas két gólos hátrányból fordítva 4-2-re győzött a Debrecen otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Újabb sikerével az újonc angyalföldi együttes feljött a második helyre a tabellán. A másik tegnapi mérkőzésen pedig a Paks 1-0-ra nyert a Kisvárda vendégeként. Gazdag Dániel csapata a New England Revolution győzött, Sallói Dániel klubja a Toronto viszont kikapott magyar idő szerint ma hajnalban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A New England hosszabbításban szerzett gólokkal 4-2-re nyert a vendég Orlando City ellen, és jelenleg a keleti főcsoport második helyén áll. Gazdag a kezdőcsapat tagjaként 89 percet töltött a pályán. Sallói Dániel is kezdő volt, sőt végig is játszotta a St. Louis elleni idegenbeli találkozót. Csapata a Toronto azonban 3-1-re kikapott, és csak a 12. helyen áll a keleti főcsoport tabelláján. Az illovas Barcelona Rafinha mesterhármasával 3-1-re nyert a Sevilla ellen idegenben a spanyol labdarúgó bajnokságban. Olaszországban a Lazio 2-0-ra győzött a Venezia vendégeként, és ezzel pontszámban beérte a 13-13 ponttal élen álló Roma Inter párost, amely szintén tegnap 2-2-es döntetlent játszott egymással. Angliában viszont botlott a címvédő Arsenal. A londoni együttes a Brightontól kapott ki meglepően simán 3-0-ra. A Ferencváros 28-25-re legyőzte idegenben a norvég Solar csapatát a női kézilabda bajnokok ligájában a csoportkör harmadik fordulójában. Így őrzi hibátlan mérlegét.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint 2 meghaltak és 20 megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el. Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót. A város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók, legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása, és esetleges amerikai vagyonuk befagyasztása is. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-58%-ra nőtt azok aránya, akiknek a gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya.
2: Közlekedés.
6: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán hatósági tevékenység miatt csak egy sáv járható Tatabánya és Bicske között. A 61-es és a 35-ös kilométer között az átterelt sávot zárták le, a 48-as kilométertől pedig az eredeti oldal belső sávjára terelik a forgalmat.
2: Időjárás.
6: Sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap viszont egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek záporok, zivatarok.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltó a világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
9: Én köszönöm a lehetőséget.
8: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
9: Edzés.
8: Fedett pálya vagy szabadtér?
9: Fedett.
8: Verseny itthon vagy külföldön?
9: Itthon.
8: 43-99 vagy olimpiai döntő?
9: 43-99.
8: Egyéni vagy váltó?
9: Váltó.
8: Esős idő vagy hőség?
9: Esős.
8: Reflektorfény vagy nyugalom?
9: Nyugalom.
8: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
9: Balaton.
8: Vitorlázás vagy gokárt?
9: Vitorlázás.
8: Kanapé vagy kirándulás?
9: Most kanapé.
8: Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
9: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutás ideje, most meg már a pihenőmet töltöm, úgyhogy ez most nem az volt.
8: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
9: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
8: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóba jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
9: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4 kú közül valamelyiket elvigyem. Uh-huh. És nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények. Azt hiszem, itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte azt a mezőnyből. Én az összes gondolatom a körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
8: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
9: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad. És tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
8: Kötelező rituália az van?
9: Nem, nincsen.
8: Nem foglalkozom énekkel.
9: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy ez, én nekem ez, én nem gondolom, nem hiszek ezekben, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van, amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanaz a rutinhoz.
8: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
9: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon fő versenye, mert ez Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira, én ezt akartam annyira.
8: Érezted magadon a fáradtságot azért?
9: Nagyon. Ez nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van kettő darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, hogy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
8: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
9: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogyan lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se az, hogy az mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolóként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülőre mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha ez gála verseny.
8: Van hát az olyan... atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok?
9: Én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégsem fogja meg a figyelmet, főleg nem három napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
8: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
9: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Tehát azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és szerintem ez a színes pont kellett ebbe. És nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
8: Úgy versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban. Ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
9: A kommunikációját még a World Athletics-nek nem értettük abból a szempontból, hogy például a nagy, tehát a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk 3 nappal a verseny előttig. Tehát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákuma voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
8: Wow.
9: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a nulladik nap, ami ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
8: Kiöltözős.
9: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az Európai Atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvény, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg. Több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, hát most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a nulladik napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És ez meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
8: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dress code egyébként?
9: Nem, és senki nem tudta, mi az.
8: Oh.
9: Nem viccelek, mi is így gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
8: Az is jó lehet valamivel.
9: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dress code-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Tehát azt mondom, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenkit buszokkal vittek be oda, ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
8: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
9: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
8: Mitől lehet?
9: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, most magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. de nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsiak erre a szurkolók, most ez a szurkoló én nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a Premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
8: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ide, hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
9: Nem is kell neki.
8: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
9: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiáért egy márkagyártó tud adni. Mert az olimpiáért maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak. És az olimpiai bajnoki cím az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni. Abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet. Nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
8: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
9: Sok a kérdés. Ez most nem másfél órás adás. Hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés van.
8: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon.
9: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem ez minél hamarabb eljön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan. Az első 20 hiányzik.
8: Aha. Nagyon komolynak tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
9: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
8: Nem, futás közben, ja. Bocsánat.
9: Látod? Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem a gyorsabban, mint a másodperc, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogyha az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a cél van előtt, az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
8: A legelején beszéltünk az időjárásról. Mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
9: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban. Hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid. És az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez veszel, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
8: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
9: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
8: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
9: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézzünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemben nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszitek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
8: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
9: igen,
8: amit ugye Wade van Niekerk futott a 2016-os Riói olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, az számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
9: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs, és ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok, és nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan az nem jó.
8: Amióta Hollandiában Lauer Mövli,
9: igen,
8: csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Ból is edz. Mennyiben változott meg az életed?
9: Ez megint egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint ez most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
8: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
9: Az étrendemet. Már hogy edzettünk eddig is, tesek?
8: Megvisel?
9: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
8: Aha.
9: Az elején megviseltem úgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan
8: és miért. Jó, és nagyon röviden, mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
9: ezeket
8: embernek.
9: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni. Sajnos.
8: Hát ezt szörnyen sajnálom.
9: Szomorú.
8: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
9: Nagyon befogadó volt a csapat, az még most is az. És azért, amikor egy mix váltó után vagyunk most 3-4 nappal az ultimate után, amikor egy mix váltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséggel, de az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam, és egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
8: Pont ezért van a kérdésem. Ott tényleg abszolút várod?
9: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú Egyébként, na, nem mondjátok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
8: Latyakos idő,
9: undorító,
8: igen.
9: Undorító, de valahol meg az meg most már így belém. És ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom. És szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
8: Pörög az agyad este, és akkor...
9: Nem, ott nem tud pörögni.
8: Nem tud pörögni.
9: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok, így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újraélegyek. De bírom, és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem. Ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azon már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsen magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
8: Még egy kérdés itt a hollandiai történetek kapcsolatban, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
9: Nem, hát ez... Na, úgy, de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Nincs, uh-huh. Nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Uh-huh. Ma meg ma van, és nem az olimpiai aranyán ül, vagy nem a nem tudom, a világcsúcsán, a fedett pályás világcsúcsán ül rajta, vagy a 26 darab gyémántliga győzelmén, az ott nem fog segíteni, hidd el.
8: Mikrofonnál továbbra is jó, András, a stúdióban pedig Molnár Attila továbbra is, és ott fejeztük be, hogy Hollandiában nagyon-nagyon jól érzed magad, szeretnél majd visszamenni, és a gyors kérdésedre pedig már válaszoltál, de most fejtsd is kikérlek, hogy fedett pálya vagy szabad tér?
9: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
8: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
9: Hát ezért a fedett pálya.
8: Hol van nálad a célok teteje?
9: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
8: Csak egy világbajnoki döntő, egy nyilván egy
9: jó, hát olimpiát hát nyerni világcsúcsal, az szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az, nem tudom, én nem, uh-huh. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
8: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-os világcsúcsról is, szerinted meddig lehet eljutni?
9: Abszolút az adottságon és a munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasságokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fog tudni mondani.
8: Uh-huh. Te amúgy munkamániásra gondolod magad így a sporton belül, de azt mondod, hogy nagyon várom már a napi kétezés, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
9: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy uh-huh. Biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen el, amit szeret csinálni, mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adja a munkában, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
8: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
9: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. És amikor így beszélgettük, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy így mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak hollandok vagyunk.
8: Tehát semmi szarkazmus?
9: Semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
8: Ugye 400 méterrel rajta és Enyengi Patrikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
9: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami töri a jeget elől. Legyen az most Bence, vagy az atlétikának a korábbi csillaga, én úgy gondolom. egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, de amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlennek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges. Úgyhogy hálás vagyok mindenkinek, de megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne. Tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogy ha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákban is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
8: Akkor arra a kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ezt teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
9: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor az nem sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
8: De erre tudsz példát mondani?
9: Nem szeretnék.
8: Okay,
9: nem, de néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk neki fut a rúddal a hát minek lécnek? Nem tudom, ez, nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek, addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt meg ittök egy kávét közösen. És már volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátassal, nem csak gátassal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak véres rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
8: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
9: Én úgy gondolom, én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok irigy egy bemelegítésre, vedd át, ami át szeretnél. Egyébként nem az fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt te most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom, ilyet beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbe.
8: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven szóba, trestolba, vagy azért erről szó sincs?
9: Az amerikaioknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trestol, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktust lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
8: És neked erről mi a véleményed?
9: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Ez nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, vagy nem lennének ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de... Nem, nem, én, de visz szint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, most ki, hogy dopingol, és ez tök jó. Az dopingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbe kapott tökleteket, ameddig már hitelét veszti. Tehát nem, én nem gondolom. Ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a WADA, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni, de amikor ez a trash, te most a trash talkot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ez nem pártalom.
8: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorfény vagy nyugalom.
9: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
8: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
9: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
8: Ez szeretem az abszolút embereket. Nem látszik.
9: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és szóval is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejembe, amit így végigpörgetek, és
8: jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az ők egy picit.
9: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta, mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az a séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem kifár, az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromban, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
8: Ez teljesen értető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és azt egy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövete, egy 4-5-6 fős.
9: Az más, az nem buli. Jó, az teljesen más.
8: Na, ezért gondoltam
9: jó, de ez nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az ütalomba. Persze, ez megint az antidopingnak a hatása, hogy
8: Én igen,
9: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de
8: ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
9: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset azt, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni, szó szerint, megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró, meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
8: És az nem csak neked lenne sok, ez teljesen
9: egyértelmű. Az egy sportoló halála, de már csak ha a 2 év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az állítás, hogy jó, hát ő dopping volt, és innentől már ez
8: nem tudod elmosni magadról.
9: Nem tudod.
8: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfröden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
9: Volt?
8: Igen. Mit jelent? Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-etnek hívni ezt?
9: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirúgdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
8: És onnan mit hozol? A vitorlázásból.
9: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Mi van? Hát te vagy meg a gondolataid van, meg a kivasalt víz melletted, és semmi nincs, és most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam a gondolataimmal. De megtanultam a gondolataimmal így ellenni, és ez nem ilyen bezártság, meg belső elfogultság, hanem csak így az is akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
10: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
9: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal a, nem tudom, a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként két napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat, mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
10: Beszélgettünk itt korábban is, most is említetted, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
9: Igen.
10: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet,

0: rám haragudni, hogy mert ott nem volt stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezgetett fél óra múlva, hogy hát tiszta is hallottad? Hát én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
1: Jézusom.
0: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
1: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted. Akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki.
0: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenkinek ez lefordítható lesz, de
1: én nyugati western stílusú játékkal játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
0: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától 120 óráig valami, amit úgy szórakoztatni, ha valaki fogékony rá, és legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
1: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk mutatni, mert...
0: Nem, de így egyet talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újraéled, meg meghal, meg újraéled. Nem. Ez egy 60 eurós játék, az 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
1: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként. Abszolút. A játékokból.
0: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, meg, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
1: Ilyen kérdés egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport mint olyan.
0: Fú, te amúgy jó lennék benne szerintem.
1: Na, ezért kérdezem. Csak úgy azért kérdezem, mert a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
0: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként nem. Az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, igen. Azt hiszem egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Uh-huh. Az irodai munkashelyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportban azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy ez nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyekezett mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem azért, mert a munkám.
1: Egyébként focistaként kezdted.
0: Aha.
1: Miért pont a futball?
0: Nagy szívó ereje volt ennek. Első, második, harmadik osztályban tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézikép, nem, hát lehetett volna kézizni, és azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult. Utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam. Egy idő után meg levetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam, és akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebbe úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
1: Ugye a futballcsapatsport, a 400 méter egyéni, viszont egyéni szám, neked melyik mentalitás fekszik jobban?
0: Mind a kettőt magamével tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy ilyen mellékszála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük el, nek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, odarúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebben jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert hát elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt, na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán

0: így vagy úgy levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy na várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra. Az első 3 évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, mely 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy 4x-es. Szerintem 4x-es. Uh-huh. Annak ellenére, hogy 4-en csináljuk, mert nem csak magamért felelek, és ezt nem 4-en visszük azt a botot, bár 4-en visszük azt a botot, de én amikor az én kezemben van, akkor mind a 4 embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
1: De tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást?
0: Persze,
1: kedvenc csapat, kedvenc játékos?
0: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, aki kapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én uh-huh. szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
1: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombos, hogy lerakjuk még mondjuk Európában máshova, akkor az hol köt neki, mi a kedvenc?
0: Most PSV. Bocs. Hát Holland.
1: Aha. Fel kell dolgozni hirtelen PSV-t, mondasz tényleg. Jó, hát
0: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Blablabla. Igen, kifogás.
1: Hát na jó, hát szurkolok, hogy ki tudja oda jutni. Majd még egy gyors kérdés itt a végére, bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő 1-2 hónapod?
0: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
1: Nyugalom vagy, igen, nem.
0: Valami kanapé volt.
1: Kanapé vagy kirándulás, igen.
0: Az, hát most kanapé, uh-huh. aztán majd elmenjünk kirándulni, de azért, mert ez az 1 hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd 2 hónap múlva meg már... Igazából 1 hónap, 1 nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide hát ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de az is egy új dolog. Remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
1: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag 2 napi kétezéses időszakot kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kinek hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Buli, a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani adásunkban Szirányi Bencével beszélgetek, majd akit Miskolcon értem el telefonon, a DVTK Jégesmedvék 38 éves játékosa, aki egyben az U12-es Miskolci csapat másodedzője is. Mielőtt köszönteném Bencét, Szongó Domáról egy friss hír, az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo fiatal magyar játékos a gólt lőtt, a vendég Boston Bruins elleni 6-2-re elveszített junior felkészülési mérkőzésen. A 18 éves válogatott csatár az idényt a kanadai kiemelt junior bajnokságban a Sioux Greyhounds csapatánál kezdi majd, mivel a Buffalo nyáron draftolta őt, ezért készülhet most a kerettel együtt. A friss hír után tehát Szirányi Bence lesz a főszereplő, aki 10 világbajnokságon felnőtt VB-n járt, 2 elit VB-n is 2016-ban és 2023-ban. Szia Bence, hogy bírod a kettős terhelést, tehát hogy egyszerre vagy játékos is, valamint másodedző is?
6: Sziasztok, először is mindenkit üdvözlök a Bully magazinban. Élvezem, az az igazság, hogy mindig van mit csinálni. Ugye mi otthon a családban még 3 gyereket is menedzselünk a feleségemmel, és a feleségem meg a DVTK Jegesmedvék Akadémiájának az erőléti edzője, szóval mi többet vagyunk tényleg a jégpályán, mint a otthonunkban. Így, de élvezzük a kihívást, élvezzük. A gyerekek is szerencsére nagyon szeretik a sportot, a jégkorongot szeretnek a jégpályán lenni, ami külön öröm számunkra, mert ami minket boldogált, az látszik, hogy őket is.
5: Hány évesek a gyerekek, akkor azt tegyük tisztába, ezt a végén gondoltam, hogy majd elmondjuk, de hát ezek szerint ez a napi életben egy fontos, nagyon fontos.
6: Hát nálunk a napi élet az a gyerekek köré épül. A legnagyobb kisfiam, ő 2012-es születésű, tehát ő most lesz majd 14 éves, mert novemberi. A középső fiunk, ő 2014-es születésű, tehát ő 12 éves az decemberben, és a kislányunk, ő meg 2018-as születésű, tehát most volt 8 éves augusztusban.
5: Ritkán szóval hallani jégkorongozókat, mondjuk a családi élet azon részéről mesélni, amikor az apa szerepről, hogy te hogy élted ezt meg, most ne a szakmával kezdjük, majd azt a végén elmondod is, majd tovább bontjuk még a DVTK-s korszakot, meg a válogatottságot, meg a jövő évi elit VB-t, ami a válogatottra vár, mert hogy ugye időközben az is kiderült, hogy csak annyit mondok, hogy megvan a pontos menetrend, jövő év május közepén, ott majd május utolsó két hetében a norvég-kazakh meccs lesz a két utolsó a 7 meccsből, és ezen dől el megint, hogy benn marad-e a csapat az elit VB-n, vagy sem sorozatban harmadszor, hiszen most már a harmadik VB-re készülünk. Na de, például amikor a legfiatalabb gyerkőc megszületett, a kislány, akkor már te is úgy voltál, hogy most már szeretnél egy kislányt?
6: Hát kérlek szépen, az a pikantériája ennek a sztorinak, hogy hát szerintem pont világbajnokságra mentünk, vagy talán valamilyen válogatott összetartásra mentünk a csapattal, és a feleségem már úgy jött ki engem a repülőtérre, hogy fú, de rosszul van, hány ingere van, és hogy biztos beteg lesz. Majd még mielőtt felszálltunk a repülőre, csak küldött nekem egy fotót a terhességi tesztről. Igazából sokként ért a dolog, mert úgy voltunk, hogy 2 gyerek után picit pihenünk, és majd a harmadikat majd mostanság vállaljuk be, amikor már ilyen nagyobbak a fiúk. De amikor kiderült, hogy kislány, igazából egy nagy kő esett le a szívünkről, ugye mindig fontos, hogy egészséges legyen a gyerkőc, de tényleg egy 2 fiú után egy kislány. Hát nem mondom azt, hogy megváltás, mert kislányként szerintem néha nehezebb, mint 3 fiú. És egy nagyon karakán kis csajról beszélünk, aki megteremti magának a figyelmet és a területet, és mi nagyon örültünk annak, igen, hogy kislány lett a harmadik, és így igazán teljes lett a család.
5: Nyilván nem is tehet mást, ugye? A legkisebb, a harmadik gyerkőc, tehát hogy megéljen, ehhez neki aztán kőkeményen harcolni kell. A 2 fiú pedig olyan igazi vagánysrác, vagy még azért nem mondható el ez róluk, hát illetve 12-14 éves, tehát már nagyok.
6: Nagyok, igen. Hát igazából egyre önállóbbak, évről évre önállóbbak, és próbáljuk arra nevelni őket, hogy csinálják a maguk dolgát. Most idén már mind a 2 srác egyedül jár edzésre az iskolából, akár busszal, akár a csapattársaikkal, mert vannak, akik együtt járnak iskolába. A persze vannak nehézségek, ugye, mint minden családnál, hogy a fiúk azért szeretnek lusták lenni, és szeretik azt, hogy minden oda van készítve nekik. Ez nem mondható el a kislányról, tehát ő a szekrény előtt 3-szor átöltözik, és a 4. ruha lesz jó. A fiúk azok felveszik azt a ruhát, amit az anyjuk kikészített nekik. Szóval, de ettől eltekintve igen, vagány srácok, és azt kell mondjam, le a kalappal előttük, mert azért az eddig életük során rengeteget költöztünk, rengeteg új városba laktunk, más óvodákba jártak, más iskolákba jártak, tehát össze-vissza rohangáltunk, és mindenhol megálltak a talpukon, és nagyon gyorsan beilleszkedtek a környezetbe, és nagyon jól alkalmazkodtak, tehát igazából le a kalappal a gyerkőcök előtt.
5: Vissza akkor a nyitó kérdéshez, hogy hogyan éled meg most a mindennapokat Miskolcon, mint a DVTK Jegesmedvék, ugye Erzteligás csapat játékosa, és az U12-es csapat másodedzője. Apaként, férként, tehát 3 gyerek mellett, hogy elmesélted, nem unatkoztok.
6: Sűrűek a napok, de én úgy vagyok vele, hogy addig jó, amíg van mit csinálni, és van hova fejlődni. Általában ugye délelőtt egy iskolajárattal kezdődik, amikor elviszem a gyerkőcöket iskolába, majd elmegyek a saját edzésemre, aztán edzés után beülök egyet ebédelni, vagy hazamegyek ebédelni, ami éppen gyorsabb, és megvan, de utána már ugye lassan mennem kell vissza a jégpályára, mert a U12-es csapatunk kezd a száraz edzéssel, meg utána jégedzés van. Meg ugye közötte van még talán egy iskola túra, amikor föl kell vegyek egy-egy gyereket, valamikor a kislányomat, valamikor a kislányomnak akár a csapattársát is. Szerencsére nagyon jó közösség van így Miskolcon a szülők között, és nagyon barátságos az egész környezet. Tehát, hogy sokszor van, hogy nem is én veszem fel a kislányomat az iskolába, vagy a gyerekeket, hanem az egyik-másik jégkorongos szülő hozza el edzésre őket. Szóval én nagyon örülök, hogy ez így működik. Köszönöm.
5: Ahogy megérkezett az ebéd, ha jól hallom közben.
6: Igen, csak hát illik megköszönni, hogyha meghozták nekem az ebédet. Szóval én élvezem, hogy ilyen sűrűek a napok, persze. Esténként nincs probléma az elalvással, meg azzal, hogy várjam, hogy mikor kerülök már ágyba este, de én szerintem a feleségem nevében is mondhatom azt, hogy élvezzük így a mindennapokat, hogy azt csináljuk, amit szeretünk.
5: Amikor bejelentetted a visszavonulást ott 2024 áprilisában, akkor ilyen életre számítottál, hogy majd mondjuk 2-3 év múlva itt fogsz tartani, hogy még játszol, de már edzősködsz, és mennyire volt ez tudatos?
6: Igazából az edzősködést azt csinálom most már, azt hiszem ez a pont, amikor visszavonultam, akkor kezdtem el az edzősködéssel jobban foglalkozni.
5: Akkor tudatos volt?
6: Én tudatosan építem ezt az edzőkarriert már 18 éves korom óta, tehát nem véletlenül végeztem el a testnevelési főiskolát. Nekem testnevelés tanári diplomám van, mellette ugye megvan a legmagasabb Magyarországon elérhető edzői papírom. Szóval én 18 évesen már arra készültem, hogy gyerekekkel fogok foglalkozni és tanítani fogok. Szóval nekem igazából így az egész arra épült, hogyha véletlen valami történne a jégkoronggal, akkor is benne maradjak úgy a közegbe, hogy tanítani tudjak, tehát hogy a gyerekekkel foglalkozzak. Tehát ez nekem egyáltalán nem volt új dolog, és amikor ugye visszavonultam a válogatottól, akkor az volt az alapkoncepció, hogy picit többet tudok a gyerekekkel lenni, meg a családommal, ami mi sikerült is. A jégpályától nem szakadtunk el, mert most nem a válogatottat, meg az országot képviselem, hanem sokszor a gyermekeimmel kell menjek mindenhova tornára. Szerintem pont a tavalyi VB felkészülés közepén, amikor a srácok össze-vissza mentek meccset játszani, én Prágában voltam a kisebbik fiammal és a családdal egy tornán. Utána egyszer még voltam a kisebbik fiammal a 16. kerületben egy Hungary Talent tornán, közben a nagyobbik fiam meg a kislányom az Elite Képzés nevű táborban vettek részt, ahol én is részt vettem, mint edző, és segítettem az ottani munkát. Tehát igazából együtt vagyunk, és együtt fejlődünk, csináljuk azt, amit tényleg nagyon szeretünk, és ennek így nagyon örülök, hogy ez így alakult.
5: Meddig tervezel az aktív játékos pályafutással, ha már a válogatottat 2024 tavaszán ugye abbahagytad, lemondtad, illetve hát visszavonultál attól, 150 vagy 151 meccs után?
6: Igen. Hát én úgy vagyok vele, hogy most évről évre kötöttem szerződést, és én nem is akartam igazából hosszabb szerződést kötni, csak azért, mert nem tudom, hogy most már majd 39 éves leszek jelen pillanatban, fizikailag, meg mentálisan is nagyon jól érzem magamat, de lehet, hogy egy fél év múlva nem így lesz, és úgy leszek vele, hogy most már elég volt ebből az elégből, és akkor jöhet az edzői része, ugye főállásban. Meglátjuk, tehát én akkor tudok erről nyilatkozni, amikor vége lesz a szezonnak, és egy picit pihentem, és meglátjuk, hogy valamelyik klub ugye igényt tart rám majd, vagy nem tart igényt, de én úgy vagyok vele, hogy ha igen, és még van nekem erőm mentálisan és fizikálisan játszani, akkor lehet, hogy tovább játszanék, mert lehet, hogy megbánom azt, hogyha nem játszok tovább, és hiányozni fog nagyon az a fajta nyomás, amit a mérkőzések alatt ránk tesznek.
5: Tehát magyarán egy kicsit akkor ebbe bele is lehet fáradni, vagy akár nagyon, de neked még ez a következő szezonod az motivációval teli.
6: Így van. Tehát, hogy én nagyon hálás vagyok azért akárkinek, a genetikának, vagy a jóistennek, hogy 39 évesen tényleg itt vagyok, és talán egészségesebb vagyok, mint a fiatal játékosok nagy része. És jól is érzem magam a bőrömben. Szóval mondhatjuk, igen, hogy motiváltan és úgy várom, hogy izgalmakban gazdag szezon legyen.
5: Itt a Nemzeti Sportrádióban a Buli című jégkorong magazinban Szirányi Bencével beszélgetek. Őt kérdezem, aki ugye korábbi válogatott játékos és a DVTK Jéges Medvék mostani jégkorongozója és az U12-es csapat másodedzője. Briansonban is megfordult, azaz külföldön is. Ha visszagondolsz a pályafutásodra, akár a válogatottban, akár ugye klubcsapatokat is mondhatok, Újpesttől UTL Fehérvár, AV19, DVTK Vasas, hol volt az a pillanat, amikor azért mondjuk egy kicsit nehéz volt felállni a padlóról, vagy nehéz volt folytatni? Ne felejtsük el, hogy 10 VB-n világbajnokságon jártál, ebben ugye benne volt a 2016-os Szentpétervári A-csoportos, és még kihagytam egy másikat, mert ott voltál 23-ban is Helsinki-ben.
6: Há, igen, ott két meccset játszottam. Hú, voltak nehéz időszakok. A fehérvári éveim során is, amikor talán volt egy vámmitétem, és azt megcsinálták, majd pihentem 5 hónapot, de a következő évben még számítottak rám már, de már nem olyan minőségben, mint ahogy én szerettem volna, és nem is nagyon kaptam meg a lehetőséget, úgy igazából az is érett meg a váltásra az a klub, hogy én már nem szerettem volna ott maradni, hogy csak úgy üljek a padon, és úgy ellegyek magamba, tehát játszani szerettem volna mindenképpen, és azért jött kapóra ez a miskolci váltás, mert jöttünk az Extra Ligába játszani, és ez egy nagyon jó bajnokság volt, én nagyon élveztem. A Vasas éveimben nem volt ilyen, mert igazából ott 3 évet voltam fiatalként, és ott annak vége lett sajnos. Tehát igazából ott egy nagyon jó közeg volt, egy nagyon jó csapatot szedtek össze a Kandyal Balázsék annó, egy nagyon jó vezetőséggel, és ugye annak vége lett az egész sztorinak, ezért ugye más csapat után kellett nézni. Tehát, hogy voltak nehéz időszakok, de szerencsére mindig sikerült átdolgoznom magam azon az időszakon. Az akkori idősebb játékosok, amikor rosszabb pillanataim voltak, ugye azt tanították, hogy ne azzal foglalkozzak, hogy most éppen nem úgy működnek a dolgok, hanem csak dolgozzam át magam rajta, edzek egy kicsit többet, vagy ne foglalkozzak annyit éppen azzal, hogy most nem játszok, hanem csak dolgozzak, és majd az kialakul szépen, hogy mi lesz. És ez így is lett.
5: Annyit javítok, hogy természetesen nem Helsinki-ben, hanem ti Tamperében játszottatok a 2023-as világbajnokságon, csak nem akartam a mondandódba beleszólni, illetve közbeszólni. Tehát 10 világbajnokság, a feljutást bebiztosító krakói gól, az pedig nyilván a legemlékezetesebb számodra még 2015-ből, ott Lengyelországban a lengyelek ellen.
6: Hát mindenki azt hiszi, hogy az volt az, de nem, igazából én ki szoktam javítani, inkább az utána következő A-csoportos világbajnokságon mondanám a belorusz mérkőzést.
5: Amikor nyertünk, mert és az egy történelmi tett volt, hogy ilyen szintű csapat ellen nyertünk.
6: Azon a mérkőzésen a Sebők Balunak én adtam a gólpaszt, a szólópaszt, amit bevert, és a Galló Vilinek is én adtam a gólpaszt azon a mérkőzésen. Tehát igazából azon a mérkőzésen én 2 gólpaszt osztottam ki, és sikerült nyernünk, tehát ez így extrán pozitív volt számomra, és emlékekben is így nagyon az első pár helyen van ez a belorusz elleni mérkőzés.
5: És ha megyünk tovább, akkor ugye a Fehér Oroszország elleni győzelmet követően kellett várni sokat a magyar jégkorong válogatottnak, újabb 7 év, 22-ben Ljubljanában feljutott a válogatott, 23 ott volt a világbajnokság, de kiesett, 24-ben Bolzánóban megint feljutott a válogatott, és azóta ugye 25, 26 és 27 most már a harmadik elit VB lesz, amikor ott lesz a válogatott. Egy kicsit azért szoktál játszani a gondolattal, vagy teljesen lezártad ezt, hogy mivel már visszavonultál 24 tavaszán, így a válogatott nem hiányzik meg az elit VB?
6: Nem azt mondom, hogy a válogatott nem hiányzik, van, az hiányzik, mert nagyon sok barátom van ott, és nagyon sok olyan játékos, akivel akár együtt nőttem föl még most is, és amikor én már idősebb voltam a csapatban, és ők fiatalabbak, és úgy belenőttek a válogatottba, tehát nagyon sokan játékos van, akit nagyon szeretek emberileg, és hiányzik az együtt töltött idő velük, de az nem hiányzik, hogy április elején elkezdjem a felkészülést, és akkor júniusig nyomjam még a VB-t. Megmondom őszintén, a mérkőzéseket megnéztem, a nagy részét, amikor éppen nem kellett a gyerekekkel rohanni sehova. A meccseken néha hiányzott az, hogy milyen jó lenne ott ülni a padon, de az, hogy én arra most fölkészüljek, hogy májusból teljesíteni kell, az a része már úgy nem hiányzott, és nagyon élveztem a családommal és barátaimmal töltött időt.
5: A válogatott helye az mennyire mondható, hogy reális, tehát az elit VB, úgyhogy azért az orosz-fehér-orosz kettős még nincs ott, de simán lehet, hogy úgy alakul a politikai, geopolitikai helyzet, hogy majd ők is hamarosan visszakerülnek. Tehát, hogy a legjobb 16 közé bejutnunk, hol a magyar hoki helye, az ingázó szerep, vagy inkább az elit VB, vagy a divízió 1 per A?
6: Igen, ez baromi nehéz kérdés. Hát nem is tudom, hogy lehet-e válaszolni. Most is igazából szerintem ilyen ingázó. Most, hogy bemaradtunk, szuperek a srácok, és tök jól játszottak azokon a meccseken, amiken kellett jól játszani.
5: Először ugye Kazaksztánt 25-ben, 26-ban pedig idén megvertük a briteket, és ez elég volt. Tehát osztrákok ellen is egy nagyon fájó meccs volt, mert benne volt a siker.
6: Azt kell látni, hogy azért, hogy az eleje az nagyon eleje, tehát hogy a világbajnokságon utána van egy ilyen középrésze, ahova én azt mondanám, hogy a magyarok be tudnak húzni egy-egy mérkőzést, de még nem mondanám, hogy közéjük tartozunk. Ez nagyon jó tendenciát mutat, ha úgy nézzük, hogy mi volt 16-ban, vagy akár mi volt 2008-ban, ugye, a svájci VB-n, az első átcsoportoson.
5: 2009-ben, igen, Zürichben.
6: 2009-ben, bocsánat. Tehát, hogy ha úgy nézzük a tendenciát, akkor nagyon jó irányba halad a csapat. Egyre több magyar játszik külföldi nívós bajnokságban, amire szüksége van arra Magyarországnak, hogy ők tudják képviselni úgy az országot, hogy magas színvonalon.
5: Ha tovább gondolod, akkor egyébként ez az ingázó szerep, ami régebben a szlovénekre jellemző volt, az mekkora szintlépés, hogy mit látsz például ott Miskolcon is, tehát ha az utánpótlást nézzük, mert talán onnan könnyebb megválaszolni, említetted, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy mekkora merítési lehetőség van, jönnek-e a gyerekek, hogyan juthatunk el majd, hogy akár a KHL-ben, az orosz profiligában, Svédországban legyenek újra játékosaink, vagy minél több, mert nyilván onnan lehet esetleg a tengeren túlra is ugrani.
6: Figyelj, most Miskolcon szerintem hát történelmi rekord van a újonnan elkezdő gyerekekben, mert talán most az U8-as, U7, U8-as korosztályban 52-en voltak edzésen, ami ilyen Miskolcon szerintem még nem volt sose. Ez ugye köszönhető annak, hogy az Urbán Peti és a Bíró Ignác bácsi megcsinálták ezt az Ovikorit, ami egy nagyon jó toborzási lehetőség, és rengeteg gyerek csatlakozott az U7-es, U8-as korosztályban onnan az Ovikorcsolya programból, mert megtetszett nekik a korcsolyázás, meg akár a jégkorong. De ugye ez megint egy olyan dolog, hogy erre éveket kell várni, hogy azok az U7, U8-as gyerekek U20-ba jussanak, vagy U18-ba. Ami ugye az akadémiai rendszer ugye arra épül, hogy minél több gyereket küldjünk ki külföldre, tehát megint az van, hogy az első pár játékos, aki top játékos a csapatban, az kérdés, hogy most ha elmegy külföldre, akkor ugye a hazai bajnokságot nem igazán fogja támogatni és fölfele húzni, viszont a magyar jégkorongot fogja. Tehát szerintem erről órákat meg estéket lehetne beszélgetni, hogy vajon mi is lenne a jó, és nem tudom, hogy van-e egyáltalán ebben arany középút, hogy ez mindenkinek jó legyen. Kérdés az, hogy most a magyar bajnokságot, ezt a ligát akarjuk följebb húzni, vagy a magyar jégkorongot szeretné magasabb szintre emelni.
5: És miben lehet megnyilvánulnia ennek, hogyha a magyar jégkorong fejlődik, mert ezt is örökké kérdezik tőlem is, meg gondolom a szakemberektől is, hogy akkor most mondja meg, hogy ha 10-1-re kikapunk az amerikaiaktól, de benn maradunk, akkor most miben fejlődött a válogatott?
6: Ez nehéz, ez megint nehéz kérdés. Itt megint csak a saját véleményemet tudom elmondani, mert igazából erre nincs semmilyen mérési lehetőség. Mert, mint tudjuk, a jégkorongban a 10-1 az, a persze 10-1, meg kikapott, meg egy gólt lőttünk, meg nagy a különbség, mert amikor én ott voltam Tamperébe, a svéd csapatnak nem lőttünk kétharmadon kapura az utolsó kétharmadban, azt hiszem, tehát hogy elég borzalmas volt abból a szempontból. De ugye azt is látni kell, hogy mi mekkora merítési lehetőségből dolgoznak a magyar edzők, vagy a válogatott edzők, és ugye az amerikai merítési lehetőséget is nézzük meg, hogy az amerikai válogatott az tele volt egyetemi bajnokságból hozott játékosokkal, akik igazából az egy profi liga, mondhatni, tehát jobb bajnokság, mint ami az ENSZ ligában működik, és ők onnan is tudnak válogatni. Tehát ők ki tudnak állítani ilyen válogatottból 5-öt, ami egy világbajnokságra, vagy többet is talán el tud menni, és büszkén tudja képviselni jó eredménnyel az amerikai államot. és ugyanez van Kanadában, Svédországban, tehát hogy vannak...
5: A csehek is inkább ehhez közelítenek, szlovákok
6: igen,
5: is.
6: Igen, tehát hogy ha csak megnézzük a kultúrájukban, én voltam a gyerkőccel Brnóban tavaly 2 éve, és este 9-kor értünk a szállásra, lementünk ott az étterembe, hogy együnk egy egytálételt vacsorára, és a tévében nem a MB2-es foci ment, hanem cseh extraliga rájátszás ment éppen, és mindenki azt nézte, és ültek benne az emberek, és nézték a mérkőzést a tévén keresztül. Tehát a másik, meg hogy voltunk Pozsonyba, ugyanígy a gyerkőccel beültem egy kávéra viszonylag messze a jégcsarnoktól, és a kávézóban az U20-as világbajnokságot adták felvételről. Tehát, hogy a kultúrájukban benne van az, hogy a jégkorongra alapoznak, vagy építik a gyerekeket. Az iskolába bemegy a jégkorongedző, megkérdezi a 25 gyereket, hogy mit szeretne, vagy mi szeretne lenni, ha nagy lesz. A 25-ből 22 azt mondja, hogy jégkorongozó. Nálunk még messze vagyunk ettől szerintem, de aki elkezdett jégkorongozni gyerekek közül, az biztos, hogy többként ment haza utána, ha abba is hagyta egy pár év után, mert a jégkorong egy baromi jó sport, és nagyon sok mindent fejleszt, ami az iskolában segít, ami a hétköznapokban segít. Tehát egy olyan dologról beszélünk, ami egy fantasztikus sport. A másik meg, hogy nagyon jó a jégkorongos közösség. Én akivel beszéltem szülőkkel, annyira megszerették ezt a jégkorongos közösséget, és egy annyira barátságos családi hangulat van a jégpályákon, és itt most arról beszélünk, hogy egy miskolci csapat elmegy Nyíregyházára, vagy Budapestre, és ott a szülők azok barátok lesznek egy pillanat alatt, tehát hogy ott nincsen ellenségeskedés. Tehát egy nagyon-nagyon családias ez a környezet, ami szerintem vonzó lehet sok ember számára ez a közösség.
5: Zárásul, mielőtt kiül a ebédet teljesen, azt áruld el itt a Jégkorong magazinban, Szirányi Bencével beszélgetek, hogy mit várhatunk a DVTK jégesmedvéktől, te mit vársz az U12-es csapat edzőjeként, másodedzőjeként, játékosként, a felnőttektől az extraligában, illetve az Erste-ligában.
6: Nézegetjük a kiírásokat mindig, hogy ki kit igazol, milyenek lesznek a csapatok, ezt így mindig nehéz a szezon elején bármit is mondani, hogy mit várhatunk. Én biztos vagyok benne, hogy a mi csapatunk az fiatalodott idén, és több fiatal játékos fognak látni a nézők a mi csapatunkban, és abban is biztos vagyok, hogy egy nagyon hajtós szívüket a pályára kitévő csapat lesz az idei csapatunk is, és dolgozni fogunk azért, hogy minél messzebb jussunk a rájátszásban, és legyen egy fantasztikus szezonunk. Az U12-es csapatról meg még ennyit se tudok mondani, mert ott aztán olyan cserégetések vannak az U12-es bajnokságban, hogy sokszor fogalmunk sincs, hogy a Maccal játszunk, vagy a KMH-val, vagy az Újpesttel, mert annyit cserégetnek klubot a gyerekek, hogy mintha a pólójukat cserélnék.
5: Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, és Szirányi Bencét hallották, aki 38 évesen a DVTK jégesmedvék játékosa, az Erste-ligában és az U12-es miskolci csapat másodedzője, korábbi kiváló válogatott játékos, 10 VB-n ott volt, például 2 elit VB-n is. Még egyszer köszönöm szépen, Szirányi Bencét hallották, viszont hallásra.
6: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
5: A magyar felnőtt férfi jégkorongválogatott, tehát jövő májusban Düsseldorfban, majd az Elit VB-n 7 meccset játszik megint a bennmaradás reményében, és az utolsó 2 meccs az sorsdöntő lesz, Norvégia, legvégül pedig ismét Kazaksztán ellen. Emlékezzünk vissza, 2025-ben sikerült Kazaksztánt legyőzni, a 26-os idei VB-n Zürichben pedig a briteket, ezért bennmaradt a csapat. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Gól!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ős bemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: 15 éve találtam itt meg a taekwondót. Az iskolámmal jártam ki ide, és az anyukám és az öcsém kísért el. És az öcsémnek köszönhetően próbáltam ki a taekwondót, mert ő egyedül nem mert felvenni a pásra, úgyhogy elkísértem. Nekem megtetszett, lementem egy edzésre, és utána ott ragadtam teljesen.
1: Sziasztok! Köszönjük szépen a figyelmet! Nagyon köszönjük a kedves vendégeinknek a részvételt a megnyitón. Óriási érzés a zene, a tánc és a sport közösségét együtt látni egy ilyen nagy rendezvényen. Úgyhogy a 18 éves nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztót ezúton megnyitom. Jó szórakozást! Sziasztok!

Pénteken és szombaton tartották Kőbányán a Merkap sportközpontban a nagy sportág választót. Aki lemaradt, tavasszal bepótolhatja. Ráadásul most meg is hallgathatja a tavaly szeptemberi nagy sportág és hangszerválasztón készült sporthelyadását. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és a nagy sportág, illetve hangszerválasztó kommunikációs igazgatója. Azt hiszem, hogy a kommunikáció az igen jól sikerült, mert hogyha itt körülnézünk, akkor több száz, több ezer gyerek és kísérője van itt.
1: Igen, 18 évesek lettünk, nagykorú a rendezvény, a nagy sportágválasztó 2007-ben indult útjára, évente kettő alkalommal az iskola kezdés és az iskola végéhez kapcsolódóan szeptemberben és májusban, és néhány éve bekapcsoltuk a hangszerválasztó lehetőségét is, úgyhogy 25 hangszert is kipróbáltak a gyerekek, és a kommunikáció, hát sok minden változott 2007 óta ebben is. Számos videót és anyagot készítettünk, hogy az iskolák és a családok halljanak rólunk, tudjanak rólunk, de azt gondolom, hogy szinte mindig teltházasok tudtunk lenni az elmúlt évben, tehát már ilyen szempontból önjáró a brand, a népszerűség. Úgyhogy az ingyenes rendezvényeinken a sportágak kipróbálása, most már a hangszerek kipróbálása, ez a fajta szabadidős lehetőség, hogy eljön egy család mondjuk szombaton és eltölt néhány órát, a gyerek kimozogja, kisportolja magát, egy-két nyereményt fölszed a támogatóink sátrainál, vagy a mi sorsalásainkon. Egyébként kipróbál még egy-két hangszert, és találkozik egy-két bajnokkal, olimpiai világbajnokkal, úgyhogy óriási nagy összképe az, ami miatt ez vonzó a családoknak.
0: Ez egyébként az egyik legvonzóbb benne, hogy itt találkozhatnak olimpiai világ és Európa-bajnokokkal?
1: Az összkép nagyon vonzó mindenképpen, de hát persze, amikor Szilágyi Áron eljön háromszoros olimpiai bajnokként, vagy más az elmúlt egy-két olimpiáról fiatalabb olimpiai bajnokaink, vagy régebbi legendák, akkor azért az a családnak, tanárnak, diáknak is vonzó dolog.
0: A nagy sportág választó lényegét én valahogy úgy képzelem el, hogy ide jönnek a gyerekek, kipróbálnak 105 sportágból valamennyit, megtetszik nekik, elmennek sportolni, tehát ha ebből indulunk ki, akkor minden egyes sportág választón más a közönség. Ezt le tudjátok mérni, hogy mennyire sikeres egy ilyen rendezvény, vagy egyáltalán mikor nevezhetjük sikeresnek a rendezvényt?
1: Ugye fizikailag lehetetlen 100%-os pontosságú mérést végezni egy olyanban, hogy valaki eljön, regisztrál a szülei nevében 4-5-6 évesen, és hogy fél év múlva, egy év múlva elkezd sportolni egy Jászberényben, Szegeden, vagy Zuglóban, vagy Budán. Ezt nem tudjuk így mérni. Ha van egy olyan apparátumságnak olyan forrásaink, ami ezt biztosítja, akkor igyekeznénk ezt megoldani. De most is a nagy színpadon, a megnyitón be tudtunk mutatni olyan sportembereket, akik nálunk találkoztak először a kedvenc sportágukkal, és azóta is bajnokok. Úgyhogy ez létező dolog, sokan vannak. Van olyan, tudok olyan vízilabdásról, aki kiállt a sportágválaszolra kislányként, és válogatott, és amerikai egyetemre nyert felvételt. Tudunk olyanról, aki világkupán indult küzdősportágban, és itt ismerkedett meg a sportágával. Szóval vannak pozitív példák, és mivel nyilván, aki 2007-ben volt 5 éves, az most már 22-3 éves felnőtt ember, és aki most 5 éves, az lehet, hogy 3-4 évben kezd el valamilyen sportágat, vagy az egész életére kihat majd egy szabadidős sportág. Hát életé végéig focizni, kosarazni, pingpongozni, nem tudom, bármelyik sportágat mondhatnám, eljár majd a barátaival, nem lesz belőle egy sportoló, nem mérhető az eredményessége, de egy teljes életet él a sporttal és a hivatásával együtt.
0: Egykori vízilabdázóként azért te a vízilabdát még mindig egy picit előrébb kezeled, vagy egy ilyen rendezvénynek a kommunikációs igazgatójaként neked az a fontos, hogy bármit, csak sportoljanak a gyerekek, a fiatalok?
1: Két polc van a szívemben. Az egyik polc az, hogy én eljárok iskolákba sok más bajnokhoz hasonlóan, és találkozom sok gyermekkel, és a sportágválasztón pedig ugye nagyon koncentráltan tudok kommunikálni a sport előnyeiről, és a sport és a tanulás együttműködéséről. És a másik polc, hogy amellett, hogy a gyerekekkel szívesen találkozok, és nagyon szeretem őket, a másik pedig az meg maga a vízilabda, tehát természetesen ez a kedvenc sportágam, és senki nem vitathatja el tőlem, vagy gondolhatja azt, hogy ez egy téves gondolat tőlem. Mindegyik sportágat szeretem, sokat követek, akár élőben vagy tévében, ha van rám módom. Nyilván én egy csapatsportoló vagyok, az kicsit befolyásolja a mentalitásomat, de abszolút látom a szépségét a többi sportágnak, és teljesen mindegy, hogy teniszről, atlétikáról, vívásról beszélünk, és sorolhatnék 104 mozgásformát, amit most meg lehet nálunk találni a nagy sportágválasztón. Mindenkinek megvan a maga szépsége, típus, alacsonyabb, magasabb, izmosabb, vékonyabb, kicsit lomhább, kicsit fürgébb, állóképesebb, vagy robbanékonyabb, mentálisan inkább magának való, vagy csapatban gondolkodó, inkább versengő, vagy inkább a szabadidős sportos vonalat kedvelő ülősportágak, vagy egyéb mozgásformák, vagy ilyen tevékenységek is vannak. A rádió amatőrözéstől a súlyemelésig elég széles a paletta.
0: Kiemelted a tanulást, és gondolom, hogy Dr. Kis Gergelyként ez neked nagyon fontos, de az is fontos, hogy mindezt átad a gyerekeknek, hogy a sport az egyik legfontosabb, de a tanulás rovására nem mehet.
1: Igen, átalakult a világ, és én úgy igyekszem ehhez alkalmazkodni a saját értékrend megtartása mellett, hogy azt kommunikálom, hogy a sport és a tanulás együttese segít kiváló embereket nevelni. Nem a bajnoki érmek és nem a bizonyítvány ötös mennyisége számít, hanem hogy igazán jó ember legyen. Egy csomó 3-4-es tanulóból lehet kiváló szakember a saját területén. Egy csomó kitűnő tanuló lehet nem annyira jó emberré válik, de persze tanuljunk. Mi is figyelünk a gödöllői vízilabdát, vezetem a fiú szakosztályt, és figyelünk arra, hogy a fiainknál a suli rendben legyen, tanárokkal is kommunikálunk. Erről, úgyhogy az életpálya modellem az tényleg 4 éves kortól a munkavégzésig tart, cégekkel is kapcsolatban vagyunk, és felnőtt csapatunk játékosainak igyekszem a munkában is segíteni. De egyrészt az emberi részem elem ki a mai világban, a másik, amit szerintem fontos kiemelni, hogy fontos a tanulás, legyen sok diplomás ember Magyarországon, de szakmunkára is szükség van. Tehát ha valaki egy szakmát választ hivatásának, asztalos, kőműves, ács vagy bármi lesz, azt is óriási tiszteletet kell, hogy övezzen, és tanulja meg jól a szakmáját, ilyen szempontból kell tanulnia, de nem biztos, hogy 5 diplomával valaki jobb ember lesz, mint egy kiváló szakember, és mind a kettőre szüksége van az országnak.
2: Baranyai Judit vagyok, a Magyar Triatlon Szövetség versenyrendszer referense.
0: Azt hiszem, hogy annál nagyobb kihívás nem is lehet, mint egy ilyen 10x10 méteres területen megmutatni a gyerekeknek, hogy mi is az a triatlon, de azért úgy látom, hogy ez sikerül.
2: Igen, próbáljuk elmagyarázni, mert eléggé furcsa nekem, hogy van, aki nem ismeri, de hát nagyon élvezik a gyerekek, úgy látom.
0: Úgy látom, hogy víz nélkül is lehet úszni, legalábbis vannak itt olyan gépek, amivel ez imitálható.
2: Igen, ez egy elég komoly úgynevezett vázatréner a szárazföldi úszóedzésre. Remekül alkalmas egyébként a profi úszók is, meg a triatlonisták is használják.
0: És itt azt hiszem, hogy a legnagyobb hangsúly talán az átöltözés, a kerékpár felakasztása jelenti. Ezek olyan apróságok, amik nagyon fontosak a sporták szempontjából?
2: Igen, a triatlon tulajdonképpen nem 3 sporták, hanem 3 sportág és 2 depozásnak a művészete. Úgyhogy ezt nagyon, ezt külön gyakorolják egyébként a sportolók, hogy ezt hogy lehet minél gyorsabban csinálni.
0: Azt mondta az előbb, hogy szeretnék megismertetni a gyerekeket, mert hogy nagyon sokan nem ismerik. Valóban egy olimpia utáni évben is nagyon sokan vannak, akik nem ismerik, hiszen azért ott is ugye sok magyar volt, jól is szerepeltünk, és azért nagy hangsúlyt kapott a triatlon is akár.
2: Igen, igen, de végül is ezek a gyerekek, akik most itt vannak, ők pont ismerik, és azért is akarják meg. Hát gondolom ez a depózás meg a biciklizés nagyon tetszik nekik. Én azt gondolom, hogy azért egyre népszerűbb, és az a célunk, hogy ezt, hogy próbálják ki a gyerekek minél többen, hiszen egy elképesztően egészséges sportág, egy kimondottan a keringésre épülő sportág, úgyhogy én amikor elkezdtem, akkor beleestem, tulajdonképpen szerelembe estem, és azóta is tart ez a szerelem, igen.
3: Miletics Karola vagyok. 3 éves korom óta táncolok. Anyukám vezet egy egyesületet, egy táncegyesületet, ahol én leszek a jövendőbeli művészeti vezető. Balett táncot oktatok, illetve kortárs balettet, és nagyon szívem ugye kisgyermekkorom óta a tánc, és ez valószínűleg így marad életem végéig.
0: Azért 3 éves korban elkezdeni valamit, és a mai napig nem tudom hány éves vagy?
3: 18.
0: A mai napig mindezt ilyen kitartóan űzni azért az nagy dolog, és az is szíved ügye, hogy ezt a kisebbekkel, a gyerekekkel most megismertesd itt a nagy sportágválaszton?
3: Igen, én nagyon fontosnak tartom, hogy kisgyermekkorban megismerkedjenek a gyerkőcök a tánccal, hiszen nagyon fejleszti a kreativitásukat, az önbecsülésüket, és azért ad egy önbizalmat, helyes testtartást, és azért egészségügyileg is jót tesz a testnek egy bizonyos szintig. Úgyhogy igen, nagyon fontosnak tartom a gyermekek tanítását.
0: táncról beszélünk a te esetedben, vagy balettről beszélünk?
3: Igazából mind a kettő. Én balettal kezdtem, szóval igazából nekem a balett az, ami mindig is az életem része volt hosszú távon. Viszont én kipróbáltam mindent, szóval az összes táncfajtát nagyjából kipróbáltam életem során, de mindig is a balett volt az, amit belőlem jött.
0: És mennyire kaphatóak a mai gyerekek a táncra, a balettra?
3: Igen, ez nagyon változó. Azt veszem észre, hogy a kislányok nagyon. Fiúkat már nehezebb találni a balett szakmába, pedig nagyon szükség van rájuk is. Viszont igen, szerintem nagyon szeretik a lánygyermekek a táncot.
0: És kitartóak is, mert azt, hogy szeretnének megismerkedni, nyilván az egy másik dolog, de aztán sokan ott is maradnak?
3: Igen, igen, szoktak. Sőt, nagyon sok gyermekből felnőtt korára is ebben a szakmában találja meg igazából így az otthonát, meg a hivatását.
4: Szia, Alams Nanda vagyok, a Heartless Studio képviseletében vagyunk kint, a Magyar Levegősportok Szövetségétől. Szóval több mint 7 éve csináljuk ezt a sportágat, mellette légtornázunk is, és 2021-ben nyitottuk meg a saját stúdiónkat. Hát ennek a pontos megfogalmazása az az lenne, hogy minden, amit a levegőben csinálunk, bármilyen eszközön, vannak ilyen egyedi gyártású eszközök, például napocska, hold, úgyhogy ez tényleg sok mindent magában foglal, mindent, amit a föld fölött csinálunk.
0: Nagyon sok kislány áll most itt sorban, hogy a rúd sportot kipróbálja, de egyébként mennyire jellemző az, hogy sikerül bevonzani a gyerekeket?
4: Hát, ha mindenkit nem is, de általában egy ilyen rendezvény után egy 5-10 fő eljön kipróbálni, szóval van rá érdeklődés azért.
0: És miután kipróbálják, ott is maradnak?
4: Nem mindenki, de mondjuk a fele annak ott marad, aki jön, úgyhogy nagyon jók ezek az események, hogy tudjuk toborozni, meg népszerűsíteni ezt a sportágat.
0: Te mit szeretsz ebben a legjobban? Nem a toborzásban, hanem magában a sportágban.
4: Talán az, hogy nagyon sok oldalú, nagyon sok mindent ki lehet próbálni, és ez tényleg egy önkifejezési forma.
0: Újvár Izabella volt atléta, labdarúgó, futgolfjátékos, azt tudjuk, hogy neked nagyon fontos a sport, de mennyire fontos ez neked, hogy a gyerekeknek is fontos legyen?
5: Majdhogy nem, már fontosabb, mint nekem a sport. Most kvalifikálni szeretném magam a futgolf világbajnokságra, illetve szeretném megszerezni futgolfban a 7. magyar bajnoki címemet. Most jelenleg vezetem a bajnokságot, ami nagyon nagy örömmel tölt el, de emellett ugye ott van a cégem, ahol ugye legfőképp gyerekekkel foglalkozom, illetve futgolfot is oktatok. Van egy egyesületem, ahova sztárokat igazoltam le, hogy tudjam népszerűsíteni ugye a sportágunkat. Lisztes Krisztián, Vince Otto, szerintem ezek a nevek mindenkinek sokat mondanak, és nagyon örülök, hogy ilyen kiváló embereket tudhatok a csapatomban, és igazából még sok mindenkit fel tudnék sorolni, akik ott vannak, de nem lenne elég az idő rá, hogy el tudjam sorolni őket. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek át tudjam adni azt, amit én a sportból kaptam, a sportról megtanultam, és amit az edzőimtől megtanultam, mert az élet más területein is hasznát tudjuk venni, és minden gyereket, minden szülőt arra ösztönzök, hogy a sport nagyon sokat ad, tehát hogyha nem is versenyszinten, de legalább hobbi szinten kezdjük el, mert annyit hozzátesz a gyerekeknek az életéhez már gyerekkorban is. Én tudom, mert elváltak 4 éves koromban a szüleim, és én a sportba menekültem szerencsére. És nekem annyit adott a sport, hogy úgymond egy második családom volt, meg ugye nyilván a csapattársaim, meg minden, és én szeretném ezt a gyerekeknek átadni, és ugyanúgy megtanítani, hogy az, amit a sporttól kapnak, vagy a sportból megtanulnak, azt a tanulásban, később a munkájukban és a magánéletükben is fel tudják használni.

0: Zoltán olimpiai bajnok, vízilabda kapus. Mennyire mozogsz otthonosan egy ilyen rendezvényen?
1: Hát ezt mondják meg azok, akik láttak. Inkább úgy mondom, elmozgom. Régebben többször voltam ilyesmi rendezvényen, most már kevesebb meghívás érkezik. Amúgy jól érzem magam, kicsit nehezebben oldódom föl, de a régi társak és akár az új sportolók között azért mindig megtaláljuk egymással a hangot, és ez azért ezen segít. De látva a sok-sok gyerekarcot, azért ez egy nagyon értékes rendezvény, egy egész életemet sportrendezvényeken töltöm, és mondhatnám, hogy otthonosan mozgok, de azért ez egy másik minőség itt. Viszonylag kevés televíziót nézek, de azok között nagyon sok sportközvetítés van. És az jutott az eszembe, amikor álltam fent a színpadon, vártam a soromra, illetve mutattak be bennünket, hogy az egyik kedvenc műsorom, amit sajnos csak 4 évente tudom megnézni, ez az olimpiai megnyitó, nyitó ünnepség. Hogy annyi ragyogó és jó arcot ritkán látni akármilyen médiában. És ahogy itt néztem a gyerekeket, ugye az ugrott be, hogy ez a gyermeki öröm, meg a csillogás a szemekben, ez valahol hasonlít ahhoz az eseményhez, vagy az hasonlít ehhez, ez most nem érdekes a sorrend. És így bekapcsolt egy gomb, tehát viszonylag korán sikerült megérkeznem a lélekben is a rendezvényre, és úgy gondolom, hogy maradok még.
0: Éppen, hogyha már ezt a színpadi megnyitót említetted, nekem kívülállóként nagyon felszabadultnak tűntél egyébként, amikor beszéltél, sztorizgattál, a Sydney döntőt megelőző órákról meséltél. Ezek még előjönnek, vagy csak ilyen alkalmakkor jönnek elő, amikor rákérdez valaki?
1: Állandóan ott vannak a fejünkben, vagy az én fejemben, tehát mások nevében nem akarok, de szerintem nem tévedek nagyot, hogy azt mondom, hogy ott van a fejünkben. Amúgy köszönöm a visszajelzést, erre mondtam azt, hogy szerintem elmozgom ezeket a helyzeteket, de ezen azért sokat segített az ott eltöltött 10 perc, ami alatt figyeltem a többieket és figyeltem a gyerekeket. Nagyon izgultunk már ilyenkor. Kora délután volt azt hiszem a mérkőzésünk, és 4:30-kor, köszönöm, igen. Hát az még kora délután, ha úgy vesszük. És hát ott mindannyian az első olimpiai döntőnkre készültünk, úgyhogy el lehet képzelni a feszültséget. Volt egy nagyon jó módszerünk arra, hogy hogyan lehet ezt oldani. Minden meccsünk előtt bementünk az öltözőbe, ott már nem voltak velünk edzők, csak mi 13-an a játékosok, és akkor elkezdtünk énekelni. És ezt javaslom nektek módszerként is, mert a közös éneklés főleg az nagyon jól tudja oldani a feszültséget, nagyon jól össze tudja rakni az energiákat, úgyhogy javaslom nektek is. Persze volt egy csapattársunk, aki és itt most a táncosokra gondolok elsősorban, illetve hát rátok, akik táncolnak, aki meghallott az első taktusokat, és az óra alatt már azt mormogta, hogy inkább táncolj a port, jobban bírom. Ez volt Piros Peti, ő egy kicsit kritikusabb volt ez ügyben, de persze aztán ő is beállt az éneklésbe.
0: Igen, a gyerekek nyílt tekintete és lelkesedése azt hiszem, hogy mindenképpen magával ragadó, de neked egyébként fontos az, hogy a gyerekeknek fontos legyen a sport, akár a vízilabda, akár bármi más?
1: Egyre fontosabb. Nekem van egy vízilabda egyesületem, egy nagyon jó régi barátommal, Petővári Zsolttal, és mi napi szinten próbáljuk elültetni ezt a fajta életmódot bennük. Hol könnyebb dolgunk van, hol nehezebb. Küzdünk mindennel, minden, ami elvonó dolog, ami legalábbis ettől a sporttól elvonó, de éppen 20 éves születésnapunkat ünnepeltük, az egyesületét, nem a miénket, és jöttek a legeslegelső tanítványaink közül is, és azt láttuk, hogy valami értékeset csináltunk, azt a fajta örömöt és átszellemültséget, azt szeretnénk még többet látni, mint amit akkor láttunk az ő arcukon.
0: Kok Máté olimpiai bajnok vívó, párbajtőröző, aki, nem is tudom, hogy mondom, virgonckodik itt a nagysporták választón, és oda vannak érted a gyerekek. Ez a tavaly nyári olimpiai aranyérem, ez mennyiben változtatta meg az életed, akár abból a szempontból, hogy többen felismernek, hogy a gyerekek is felismernek, de sokkal népszerűbb lettél, nem azt mondom, hogy előtte nem voltál, de azért egy olimpiai aranyérem ilyen szempontból mindenképpen átírja ezt a történetet.
2: Hát igen, azért egy olimpiai arany az meg tudja változtatni egy embernek az életét, ahogy mondtad. Valóban sokkal több a felkeresés, azért tök nagy megtiszteltetés, hogy a sportág választom már tavaly is, meg idén is itt tudok lenni a színpadon, és akkor látom a csillogó szemeket, és tényleg a egy-két biztató szót tudok nekik mondani, akkor már sokat tettem szerintem az ügy érdekében, hogy ezeknek a sport, ezeknek a leendő sportolóknak valami kis útravalót adjak, amely hát emlékeznek erre a pillanatra. Azért tényleg itt most a 20 perce osztogatjuk az autogramokat sportársaimmal, és azt veszem észre, hogy nagyon lelkesek, és tényleg így fotózkodnak meg minden. Azért az olimpia az tényleg az egy más kategória. Tényleg azért, amikor nyertem a világbajnokságot, akkor is azért volt azért hype, de az olimpia, az tényleg ez már most már több mint egy éve történt, és mindig azért van felhajtás. Meg kell tudni ezzel birkózni, mert ez már ott lesz úgymond érted végéig ez a cím, és ezzel meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy jól tudom ezt kezelni, és nem viszi el a flót, és tudok a feladatra koncentrálni. Most a világbajnokságon ez meg is látszik az ezüstéremmel, csapattal, hogy jó, mi fel tudunk pörögni egy-egy más versenyre is.
0: De azért érdekes, hogy úgy fogalmaztál, hogy ezzel meg kell birkózni.
2: Hát igen, mert azért főleg a vívás az azért nincs annyira reflektorfényben, tehát nem ezt szoktuk meg, és igazából Magyarországon azért tényleg az olimpiai aranyérem az nagyon nyomalatba, és ez érzékelem is, hogy azért szinte nagyon sok eseményre hívnak, és olyan helyekre, ami korábban nem volt például a tervben, és ez azért egy nagy élmény is, de azért megterhelő is azért, hogy a koncentrációba azért mégsem szabad letérni az útról. Most már csak 3 év van az olimpiáig Los Angelesben, ott azért szeretnék egyéniben, csapatban is ugyanígy helytállni, mint Párizsba, és ehhez az kell, hogy ezt az olimpiát ezt tényleg el kell raktározni valahova, és utána pedig tényleg csak fókuszálva legyünk arra, hogy kijussunk az olimpiára, mert az olimpia aranyém, ez nem garancia, hogy ott leszünk a Los Angeles olimpián.
0: Azt mondod, hogy van még 3 év, de azért már úgy hallom, hogy eléggé fókuszálsz, és eléggé ezek a célok vannak a szemed előtt. Addig minden egyes szezonnak úgy vágsz neki, hogy ez az olimpiai jegyében zajlik ez a szezon, vagy azért ahhoz még messze van ez a 3 év?
2: Én örülök is amúgy, hogy így már fókuszálok egy távoli célra, és ezt kell a gyereknek is megérteni, hogy tűzzenek ki egy célt, egy sportván, ahol éppen el akarják kezdeni, és ha esetleg lesz egy sikertelen széria, mert nekem is volt az olimpia után egy úgymond csöndesebb év, amikor egyéniben nem úgy jöttek ki, de nem adom fel, és úgymond megyek és harcolok arra, hogy visszatérek a győztes útjára, és az olimpiára kiussak, és ezt gondolom, hogy nekik is ezt kell megérteni, hogy küzdjenek, mert lehet, hogy nekik fog egyszer kijönni a lépés, és nem szabad sose feladni, ez a legfontosabb. Én ebben hiszek.
0: És az, hogy csapatban megvan az olimpiai aranyérem, az nyilván akkor nem vett el a motivációból, hogy egy picit megnyugodtál, hanem még nagyobb azért, hogy akkor egyéniben is legyen egy olimpiai aranyérmed?
2: Igen, most az olimpia után azért egy kisebb fajta úgymond kiégés lehetett így ebbe a szezonban, mert nem pihentem az olimpia után, azért mégis egy 4 éves ciklus kellett lezárni, és ez azért megterhelő, nem vagyunk robotok, tehát nekünk is a pihenés, és igazából egyből visszaálltam a versenyszezonban, mert jött 2 fiatal versenyző, mert a sikerség és a Nagy Dávid még nem tudott visszatérni. Az év első felében úgy próbálgattunk új csapatokat, nyertünk is 2 világkupát, és egy év végére úgy kipukkadt a lufi.

0: VB ezüstérem, csapatban ezüstérem, tehát egy nagyon jó szezon zárt, és ezt a fajta rutinját, amiben elkezik, ezt kell most egy kicsit átvennünk, hogy nekünk se kell ész nélkül menni mindenhova.
1: Nagy Péter a súlyemelő szövetség elnöke olimpikon, és akinek nagyon fontos az, hogy a gyerekek szeressék a sportot, és nem feltétlenül a súlyemelést, hanem bármit.
2: Így van, ez nekem nagyon fontos, mindig is szeretem az ilyen rendezvényekre járni, akár iskolai sportokhoz, akár az ilyen rendezvényekre, úgyhogy én is minden gyereket arra biztatok, hogy sportoljon. Bármit, csak csinálja valami mozgást.
1: Neked mit adott a sport?
2: Hát én nekem gyakorlatilag mindent. Tehát az életemet köszönhetem úgymond neki, az életem legnagyobb részét a sportba töltöttem el, úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, és az, hogy én sportoló lettem, én azt gondolom, hogy egy elég nagy kiváltság, és én örülök, hogy ennek részese lehettem, és hogy ezt meg tudtam élni, és meg tudtam valósítani az álmaimat és a céljaimat is.
1: És ezt mennyire lehet és kell átadni a gyerekeknek, hogy nem csak maga a sport, hanem minden, ami körülveszi a közösségépítés, akár az életszemléletváltás, vagy egy felfogás is lehet a sport. Ezt át lehet adni, vagy ezt át kell élni majd nekik?
2: Én úgy gondolom, hogy át kell adni. Nekik is ezt meg kell tapasztalni, mert senkire nem úgy jön, hogy otthon nézi a tévét, és majd rájön erre. Tehát biztatni kell őket, hogy menjenek le és sportoljanak, mert tényleg az a közösség, ami a sportolóknál kialakul, bármilyen sportágról tényleg egy ilyen sportközösség kialakul, az a hosszú távon, az nagyon-nagyon kifizetődő, nagyon-nagyon-nagyon sok téren, akár kapcsolatépítésben, akár a fegyelemben, hogyha nézzük. A sportolók azért sokkal, úgy gondolom, hogy jobban megállják a helyüket a civil életben is, a sport után is, a sport mellett, mert ugye munka mellett is bármikor lehet sportolni, ahogy tanulás mellett is kötelező a sportolás.
1: Egy ilyen nagy sportág választón ugye én már 105 sportág van. Érnek meglepetések, vagy találkozol olyan sportágakkal, amire még te is felkapod a fejed, hogy erről még életemben nem hallottam.
2: Hát ugye manapság az elég sok új sportágat kitalálnak, ugye eddig a súlyemelés sajnos kiesett, nem volt itt a rendezvényeken, most vagyunk itt újra, nem is tudom hány év után, úgyhogy még nem volt időm körbenézni, de azért én is tájékozom a sportok iránt, ugye néha én is felkapom a fejemet, szerintem, hogy itt körbe mennék kisebb a 105 sportágban, biztos, hogy találnék olyat, amire azt mondanám, na, ez biztos nem az én sportágam.
1: A súlyemelésre egyébként hogy lehet, vagy lehetne rávenni a gyerekeket?
2: Súlyemelésre, hát hogyha megvan bennük az elhatározás, de nem csak akkor. A súlyemelésre azt is tudni, hogy egy nagyon jó kiegészítő sportág. Szerintem nincs olyan sportág, aminek nem lehetne az alapja a súlyemelés és a súlyemelő gyakorlatok. Úgyhogy én azt gondolom, ezt próbáljuk is most bele, hogy tudatukba helyezni az embereknek, az edzőknek, testnevelés tanárnak, hogy nem kell félni a súlyemeléstől. Ez egy nagyon jó és hasznos sportág, és nagyon sok mindenre ez is meg tud tanítani. Akár a fegyelemre, a technikára, helyes testtartásra. Úgyhogy nagyon sok pozitív tulajdonsága van a súlyemelésnek, amit ki szeretnénk hangsúlyozni a jövőben.
3: A Sporthely mai házigazdája a nagy sportág és hangszerválasztó volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Pera Emesét hallották.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. 100 milliókat csalt ki idősektől egy család az illegális újbudai aranyfelvásárlóban. Ma még nyáriasan meleg idő lesz, holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót és egy lakóházat is találatért. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el. Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Elő-Pomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. Friedrich Merz kancellár az eredmények utánra válság értekezletet hívott össze pártja a Kereszténydemokrata Unió számára. A kelet-németországi Szász Analtban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali ALT nyert meg. Fokozatosan helyreállítják az áramszolgáltatást Kubában az újabb országos áramkimaradás után. Az állami áramszolgáltató szerint a 15 tartományból 14-ben már rendben működik a hálózat, sok helyen azonban továbbra sincs áram az alacsony termelési kapacitás miatt. Idén ez már a 7. országos áramkimaradás volt. Kuba súlyos energiaválsággal küzd, az erőművek elavultak, az amerikai olajembargó pedig nehezíti az üzemanyagellátást. Itthon 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület, szavazni este 7 óráig lehet. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Idős embereket több 100 millió forinttal megkárosító családtagjait fogtak el a rendőrök. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahova a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábító hatású illattal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és a Konkó pihenőhely, azaz a 86-os és a 96-os kilométer között fejlesztési munkálatokat végeznek, ami miatt a belső sávot lezárták. A 88-as kilométernél korábban két személyautó koccant össze, de a külső sávon már megindult a forgalom. A kialakult torlódás hossza már meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, az a 67-es kilométernél a Tata környecsomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 1-es főúton.
0: Időjárás.
3: Sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon északkeleten megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel, északkeleten több felé lehetnek majd a záporok, zivatarok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Idegenbeli sikerek a labdarúgó NB1-ben, Norvégiában győzött a Ferencváros a női kézilabda BL-ben, megnyerte a Luxemburg elleni Davis Kupa osztályozót a magyar teniszválogatott. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Vasas két gólos hátrányból fordítva 4-2-re győzött a Debrecen otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Újabb sikerével az újonc angyalföldi együttes feljött a második helyre a tabellán. Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője, így értékelt a mérkőzést követően.
2: Nagyon fontos a győzelem, és örülök neki nagyon, hogy tényleg a csapat nyer, de legyünk őszinték, nagyon nem álltunk hadilában a szerencsével. Én szerintem a szezon leggyengébb játékát nyújtottuk, fájdalmasan rosszul kezdtük a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy hiányzott a csapatban minden, ami eddig a Vasas jellemezte. Persze óriási gratuláció a srácoknak, hogy 2-0-as hátrányból vissza tudtak jönni, és meg tudták fordítani, és a végére lett egy ilyen euforikus siker. De még egyszer mondom, hogy bőven lesz mit elemezni, mert ami hibát azért lehetett elkövetni, azt mi igyekeztünk ezen a mai mérkőzésen, és ez nem jó, ezekből tanulni kell, és 3 ponttal gyarapodtunk, de én azért a mutatott játéknak nem örülök, és mint mondtam, ez a 3 pont, ez most nagyon szerencsés 3 pont, de kell a focihoz is, azt nem mondom, hogy a srácok nem tettek érte nagyon sokat, de mindegy, örülünk, nyertünk, 3 ponttal gazdagodtunk.
3: De mi kellett ehhez, vagy mit mutatott a csapat, hogy sokadik alkalommal hátrányból talpra tudott állni?
2: Én azt gondolom, hogy van egy tényleg egy jó karakteres csapatunk, akik játszanak egy őszinte focit, és néha azért jönnek ezek a hibák, mert tényleg megpróbálunk mi focizni, és esetleg olyan szituációban is, ami védünk le akarja passzolni a labdát, amikor ki kellene vágni. Tehát a karaktere az úgy gondolom, hogy nagyon rendben van. Azt is úgy gondolom, hogy fizikálisan nagyon rendben van a csapat. Örülök neki, hogy ennyire erősek a srácok mentálisan, mert az nagyon sokat kell dolgozni, hogy legyen szerencséd. Úgyhogy ehhez mentál erő kell, de én még egyszer gratulálnék a Debrecennek, mert jó focit játszottak, és talán egy picit úgy belenyugodtak abba a 2-0-as előnybe, de ezt nem tudom megmondani, mert utána is tudtak újítani. Összességében nem biztos, hogy ez a reális eredmény, de azt szokták mondani, hogy a győzelmet nem kell, a vereséget pedig nem lehet megmagyarázni, úgyhogy én gratulálok a csapatnak, és még egyszer mondom, nagyon-nagyon fontos 3 pontot szereztünk.
1: A másik tegnapi mérkőzésen pedig a Paks 1-0-ra nyert a Kisvárda vendégeként. A tolnai csapat a 6., míg a Szabolcsi együttes a 8. helyen áll a tabellán. A győztes gólt Lenzsér Bence szerezte, akit Zsoldos Barnabás szólaltatott meg a találkozó után.
4: A legszebb gól az, ami a győzelmet is jelenti. Egyetértesz vele?
5: Hát igen, igazából mindegy, hogy azt 1 méterről, vagy igazából nagy gólt lő az ember, ha 3 pontot ér, akkor úgy gondolom ugyanannyi értéke van.
4: Mit láttál meg akkor? Mit éreztél meg? A lehetőség az ugye kapu előtt pár méterre volt.
5: Hát igen, igazából jó helyen voltam, pont oda pattant, jól vettem át, jól eltaláltam, és gól lett.
4: Egyébként ez a meccs milyen volt belőle?
5: Hát,
4: küzdelmes?
5: Igen, úgy gondolom, hogy Brustos nem a játék dominált egyik oldalról sem. Tipikus egygólos meccs, amit szerencsére mi szereztünk meg.
4: És azt gondolom, hogy most akkor a pihenőre is egészen más lelkivilággal megy a csapat.
5: Hát igen, ez fontos, mert ugye most 2 hét leállás lesz. Ez nagyon fontos, hogy igazából rendezzük a sorokat, mert az eddigi bajnoki szezon az nem úgy alakult, ahogy számítottunk rá.
1: Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 3:43-tól az MTK a Győrt, míg 17 órától az Újpest a Zalaegerszeget fogadja. A 8. forduló pedig a 7:30-kor kezdődő Nyíregyháza Ferencváros mérkőzéssel zárul majd. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A labdarúgó NB2-ben a Kecskemét 1-0-ra nyert a vendég Szeged ellen, és ezzel feljött a 2. helyre a tabellán. Először kapott ki az új idényben a Kazinc Barcika, amely Mezőkövesden szenvedett 4-1-es vereséget, és kikapott a Videóton is méghozzá 1-0-ra Nagykanizsán. További tegnapi eredmények: Ajka Csákvár 1-0 és DVTK Gyirmót 2-0. A DVTK tehát a Videóton elleni kupameccs után első bajnoki találkozóját is megnyerte Feckó Tamással a kispadján. A szeptember 8-án kinevezett szakemberrel Marosi Ervin beszélgetett.
6: Bajban ismerszik meg a csapat ereje, mert nehéz helyzetben volt a DVTK, ugyanakkor egy nagyszerű teljesítménnyel sikerült a Mercantil Bank Liga egyik élcsapatát legyőzni.
7: Nagyszerű hozzáállású játékosokkal dolgozok, akik tényleg mindent megtesznek minden nap az edzés minden percében azért, hogy hétvégén siker legyen. Fontos volt ez a mai győzelem, hiszen egy élcsapatot győztünk le, és nagyon meggyőző játékkal, hiszen nagyon gyorsan megszereztük a vezetést, amire készültünk. Második fél időben ugye egy kicsit bele kellett nyúljunk a taktikai dolgainkba, ezáltal sokkal stabilabbá váltunk. Jót tett a csapatnak az a minimális rendeződés, amit nem tudott lereagálni az ellenfél, ezért második fél időben már egyetlen lövéssel talált el a kapunkat. Nekünk viszont volt két óriási helyzetünk, ahol a vendégek kapusa, a Paplóci két hatalmasat védett. Ugye 1-0-nál viszont kellett nekünk a Gróf Dávidnak a két óriási védése, hogy meg tudjuk tartani az előnyünket.
6: Ebben a bajnokságban először hozta le a mérkőzését kapott gól nélkül a Diós Győr. Nagy munka van ebben?
7: Igen, a belső időink nagyon sokat dolgoztak a mai mérkőzésen, és nagyon jól játszottak. Főleg úgy, hogy az első fél időben kisárgázták őket. Az, hogy a Novák Csanit, ugye, aki vezeti a gólövő listát, helyzet nélkül tartották, az óriási dolog.
6: Szekszárdi Milán gólját pedig egész biztos, hogy a tévében, interneten, különféle portálokon nagyon sokat fogják mutatni. Ez is mutatja, és ez is bizonyítja, hogy 16-oson kívülről is bátran el lehet vállalni az MB2-ben.
7: Igen, Éger Laci barátom mondta, hogy akár szabadrugásokhoz is odaállíthatjuk, mert nagyon jó rugótechnikája van. Ezt edzésen is látjuk, hogy a 30-on belül biztatjuk is, hogy vállalja. Eddig az összes olyan szituációt, amit elvállalt, megmondom őszintén, megtaláltuk az összes labdát, amit elrugott, de boldog vagyok, hogy a mérkőzésen egy ekkora hatalmas gólat tudott bemutatkozni a bajnokságban hazai közönség előtt.
6: Jön egy hosszú 3 hetes válogatott szünet, tovább építheted a csapatot, hogyan fog telni ez az időszak? Legközelebb október 10-én lép pályára a DVTK.
7: Ugye a játékosok, ahogy említettem, nagyon jól és becsületesen dolgoznak minden edzésen. Megértették azt, hogy sajnos nem tudok szabad hétvégét adni nekik, mert fontos az, hogy tudjunk dolgozni teljes heteket. Pénteken lesznek az edzőmérkőzéseink, és azért vasárnap már kell kezdeni az edzéseket. Bármennyire is megérdemelték volna most az, hogy legyen szabad hétvége, de tisztában vannak azzal, hogyha el akarunk érni komoly dolgokat, akkor ahhoz komoly munkára van szükség. Ezt pedig csak így tudjuk megcsinálni, hogy vasárnap már kezdjük az edzéseket.
1: Feckó Tamást hallották. A Ferencváros 28-25-re győzött Norvégiában a Szóla ellen, a női kézilabda bajnokok ligájában, a csoportkör harmadik fordulójában is őrzi hibátlan mérlegét.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Szetveszteség nélkül 4-0-ra legyőzte a magyar tenisz Davis kupa válogatott Luxemburgot idegenben, így készület a februári világdöntő selejtezőre. A pénteki két egyéni siker után tegnap a Füle Mátyás, Mag Péter páros is győzött, és ezzel lezárta a párharcot, Mag pedig ezután a már tét nélküli egyéni mérkőzését is megnyerte. A szövetségi kapitányt, Baldóczky Kornélt, Kressz Bálint kérdezte a sikeres osztályozó után.
8: Szerintem mondhatjuk azt, hogy minden tökéletesen alakult, hiszen 4-0-ra győzött a magyar válogatott Luxemburg ellen. Ma a fiataloké volt a főszerep, és a tapasztalatlanabbnak nevezhető játékosoké. Milyen benyomást tettek rád?
9: Nagyon jó benyomást tettek rám a párosban a fiúk. Sokat gondolkodtam egyébként a páros összeállításon, hogy esetleg a Zsombit és a Fábit játszassam a párosban, de aztán mai reggel folyamán úgy döntöttem, hogy mégis a Petinek és a Matyinak szavazok bizalmat. Úgy éreztem, hogy ezt a párost ők is meg tudják nyerni, és szerencsére tényleg így is lett, nagyon jól kezdték a mérkőzést. Mindent, amit előtte megbeszéltünk, tényleg haladéktanul betartották abszolút. Nagyon jól játszottak, jól szerváltak, végig az ellenfélnek bréklabdájása volt a két szett alatt. Nyilván egy fedett gyors pályán azért nagyon nehéz brékelni. Az első szedben kétszer is sikerült, a második szedben az ellenfél sokkal jobban szervált, elmentek a tiebreakig, ott a tiebreakben a fiúk sokkal jobban koncentráltak, és megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést.
8: És aztán Mag Peti egyedül is lehetőséget kapott, és egyéniben is bemutatkozhatott, és nagyon magabiztosan nyert. Szerinted nekik mit adhat ez a siker a további pályafutásukra nézve?
9: Hát én nagyon bízom benne, hogy sokat adhat ez a siker. Szerintem Matyinak az amerikaiak elleni mérkőzés, amikor egy top 100-as játékosan Navával tudott játszani, igaz, mert tét nélküli meccsen, de biztos, hogy nagyon sok adott neki, hiszen látjuk, hogy utána azért jó, nagyon eredményeket ért el az egyéni versenyen, Challengeren elődöntőbe tudott jutni, ahol a Szejbot Vizet is megvert, aki korábban ugye 50 körül volt a világranglistán, úgyhogy szerintem egy ilyen Davis-kor siker mindig egyrészt összekovácsolja a csapatot, és a fiúk tényleg szerintem még jobb viszonyban lesznek egymásra, ha lehet ilyet mondani, és még jobban bíznak egymásban, és nyilván a tenisz szempontjából is önbizalmat adhat a fiúknak az, hogy ilyen közönség előtt egy ilyen atmoszférában nyerni tudtak, és én nagyon bízom benne, az egyéni versenyt ezt tovább tudják vinni, és jó eredményeket fognak elérni a közeljövőben.
1: A Fehérvárra a V19-6-2-re kikapott hazai égen az olimpiai jubilától az osztrák jégkorongliga alapszakaszának második fordulójában. A magyar csapat így jelenleg 2 ponttal a 9. helyen áll a tabellán. Zárásként egy friss hír, Bárány Donát váltja a csütörtökön megsérült Varga Barnabást a magyar labdarúgó válogatott keretében. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Mint ismert, a Nemzeti Együttes első számú csatára Varga néhány nappal ezelőtt egy görög kupamérkőzésen sérült meg, és több hetes kihagyás vár rá. Őt Márko Rosszi szövetségi kapitány azzal a Bárány Donáttal pótolja, aki éppen tegnap szerezte meg első gólját a holland bajnokságban. A magyar válogatott pénteken játszik először Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után a Sportolók slágerlistája című műsor következik itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Another one.

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Put your flags up in the sky.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, urait a Sportolók slágerlistájában, velem Gergely Istvánnal. A mai vendégünk a világ egyik legjobb vízilabdázó nője, hanem a legjobb, de abban biztos vagyok, hogy az egyik legérettebb és a leghasznosabb is. Ő kezdte Rita. Szia Rita, hogy vagy?
2: Sziasztok, jó.
1: Azért mertem ezt mondani, mert én emlékszem még arra az időszakra, amikor nagyon-nagyon-nagyon régen beszélgettünk, ez 2014-ben volt, egyszer a Komjádi úszodában, és akkor kérdeztelek, hogy hogyan lehetne jobb eltenni a női vízilabdát, stb. De most ebben nem menjünk bele, mert nem ez a lényege. És már akkor kiemelkedő voltál a mezőnyből, és az nem tegnap volt, hanem nagyon-nagyon régen, és most az elmúlt időszakban megnéztem egy jó pár interjút, mostaniakat, 5 éve ezelőtti, 10 éve ezelőtti nyilatkozatokat, és mind a mellett, hogy látszik, viszonylag közel vagyok a vízilabdához, látszik az a fajta érettség rajtad, ami most már így tapasztalható, amikor úgy megérik valaki valamire, és szerintem te ez vagy, és látszik ez az evolúciója ennek a játékodon, a megnyilvánulásaidon, a nyilatkozataidon, és nyilván ez hozzájárult az is, hogy azért több csapatban játszottál, mert azért végignéztem pontosan, hogy hol játszottál, ez Magyarországon szinte az összes jó klubban játszottál, Spanyolországban voltál, és most újra itthon vagy. De amúgy hogy vagy?
2: Jól vagyok, így próbálom felvenni ezt a ritmust, ami ugye itthon van, mert azért amikor légiós az ember, akkor nagyon sok szabadidővel is rendelkezik, hiszen nincsenek azok a teendői, mint itthon. És kint nagyon egyszerű életem volt, mert 10 perc autóval, vagy 10 perc gyalog jártam az uszodába, most meg ugye azért ez nem így van, meg nem is így volt előtte se. Úgyhogy így próbálom felvenni a ritmust, az edzésre járás, és ugye járok iskolába is. Úgyhogy próbálom felvenni a ritmust, és beosztani az időmet, hogy minden beleférjen a napi rutinomba.
1: De azt valljuk be, hogy most Spanyolországról beszélünk, hogy ahol említetted, hogy nagyon kényelmes volt az élet, ez Mataró és Sabadell.
2: Ez így van, nagyon hálás vagyok először is a lehetőségnek, hogy egy az UVS-e annó elengedett, és megértette az okát, amiért el kellett, hogy menjek, aminek így nagyon egyszerű volt az oka az, hogy így teljesen megcsömörlöttem a mindentől is, ami itthon volt, és úgy éreztem, hogy szükségem van egy környezetváltozásra, és ők nem álltak ezelé a lehetőség elé, és hogy a Mataró meg utolsó pillanatban, augusztus legvégén tárt karokkal fogadott, és a mai napig most pár hete voltunk kint a Fradival, és hát én teljesen azt érzem, hogy olyan, mintha hazamennék, annak ellenére, hogy eligazoltam a Sabadellhez 2 év után, és azt is maximálisan megértették az észérveimet az amelletti döntésem mellett, és nagyon örülök annak, hogy ebbe a 3 évbe, ami és amiért a legfontosabbnak tartok ebből a 3 évből, hogy úgy megyek oda-vissza, hogy a mai napig tárt karokkal várnak, és nekem ez nagyon fontos, hogy jó érzésekkel gondolnak rám, és tudom azt, hogy bármikor, ha arra járok, leülhetünk egy Klára mellé.
1: De ezen meglepődsz, hogy így várnak téged haza?
2: Oda? Spanyolva? Uh-huh. Meglepődök. Azért lepődök meg, mert nagyon sok mindent tanultam így magamról, de alapvetően én kis hitűnek tartom magamat, ami így a saját személyiségemet illeti, és ott rájöttem, hogy így az emberek tökre tudnak kedvelni, annak ellenére, hogy nagyon sötét a humorom, nagyon szarkasztikus tudok lenni, viszont...
1: Viszont önkritikád azért van.
2: Tessék?
1: Az van. Most az, hogy ezt bevallod.
2: Az, meg hát nyilván kritikus vagyok magammal szemben minden egyes alkalommal, de valahol meg ez segített ahhoz hozzá, hogy a pályafutásomban is, során is minden hibámból próbáljak megtanulni, hogy nem feltétlenül jókat néztem, hanem azt néztem, hogy hol tudnék még jobb lenni.
1: Az UVS-ben kezdted a vízilabdát, és azért ott is elég erős karakter voltál. Tehát nagyjából a magyar női vízilabda az elmúlt 10 évben, amióta úgy gondoltad, hogy most már komoly játékos leszel, az így rólad szólt, tehát hogy azonosították ezt Hely Ritával a magyar vízat, ami rendben van, mert hogy kellenek a kiemelkedő játékosok a minden sportágnak, kellenek azok az arcok, kellenek azok a karakterek, ebben az esetben a gólok, meg az, aki viszi a, a csapatot a hátán. Ebből kifolyólag én azért nem azt gondolnám, hogy tehát ezeknek a típusú játékosoknak, vagy személyiségeknek a kisítőség lenne a jellemzője, vagy az önbizalom hiány. Meg ezt így, hogy így mondod, én azért próbálom ezt magamra erőltetni, hogy ezt elfogadjam, de ez így nem jött le rólad sose.
2: Ezt kicsit úgy tudom megfogalmazni, hogy van az a Keszthelyrita, akit az emberek vízilabdásként ismernek az uszodában, és azon kívül, azon amellett meg van egy olyan Keszthelyrita, aki tele van, vagy sokszor tele volt kétségekkel, önbizalomhiánnyal, és ez egy ilyen belső harc tud lenni az ember fejében, hogy amikor kételkedsz magadban, hogy úristen, hogy képes vagy erre, izgulsz a meccs előtt, és ez valamikor ez egyik csapattársam kérdezte tőlem, hogy te szoktál izgulni egy meccsek előtt? És mondtam, hogy hát, hogy szoktam, hogy természetesen. És mondtam, hogy jó, mert nem látszik. És mondtam, hogy akkor viszont nagyon örülök, hogy nem látszik, mert én azt meg úgy gondolom, hogy fontos, hogy ők ne lássák rajtam azt, hogy én izgulok, mert a végén még átragad rájuk, mert ezt is nagyon sokszor megkaptam a pályafutásom során, hogy amilyennek a kedvem nekem, azt így nagyon könnyen át tudom ragasztani másokra.
1: Ezt én is hallottam, képzeld el.
2: Igen, és ezt nem tartom egy pozitív tulajdonságomnak, persze, ha jó kedvem van, akkor hurrá, de mint említettem, a szarkasztikus és sötét humoromat azért nem feltétlenül a minden csudi szuper és fú, napsütés, stb. Így látom a mindennapjaimat, szóval ez viszont így a mérkőzéseken, szóval ez egy nagyon jó dolog, hogy mégiscsak létezik valamilyen szinten a póker arcom, mert nem látják rajtam azt, hogy izgulok, és nekem ez nagyon fontos, hogyha bárkivel is együtt játszom, bármilyen csapatban is, akkor azt lássák rajtam, hogy egy stabil pontja vagyok a játéknak, és lehet rám számítani, és amint lehet, hogy mondta az érettség, azt szerintem így ebben mutatkozik ki számomra, ha saját magamat nézem, hogy erre a stabil pontra és megbízhatóságra nagyon, nagyon sokat törekedtem az elmúlt években, meg arra is, hogy amit mondtál, hogy sok gólt lövök, meg nem tudom, én ezt már nagyon régóta tudom, hogy úgy soha nem fogunk nyerni, hogyha én lövök 5 gólt, és én az nagyon régóta arra törekedtem, és törekszem is a jövőben is, hogy mindenki lőjön gólt, akkor lesz legerősebb a csapat, hogyha kiszámíthatatlanabbak, és szerintem az aranygenerációnak ez a titka, hogy mondj egy játékost, akit ott hagysz, hogy jó van, ő lőhet.
1: Én azokat nem szerettem, hogy lőjenek, akik nem tudtak lőni. Aki tudott lőni, az a sose volt gond. Nekem mindig az volt bajom, aki nem tudott lőni, mert se ő, se én nem tudtuk, hogy hova fog lőni, és ez nehéz. Visszatérve arra, amit mondtál, hogy 5 gólt, vagy akárhány gólt lősz egy mérkőzésen, azért a fiúknál volt olyan, hogy az egyik játékos lőtt 3 gólt, az ellenfél meg csak 2-t, és 3-2-re nyertek egy EB-t, ez a Kásás Tamás volt. Tehát, hogy nem baj, ha sok gólt lősz, az se baj, ha kevesebbet. A lényeg, hogy ez egyet több legyen mindig, mint amit az ellenfél lő. Na de az utóbbi időben nagyon sokszor mondtad azt, hogy mindegy, hogy hány gólt lősz, vagy adott esetben még, hogyha egy olimpián nem is lősz gólt, nyertek, nagyon-nagyon boldog lesz. Szerintem ez már egy olyan fejlődési folyamat eredménye, ami végigmentél, hogy azért az ember szeret gólt lőni szerintem, hogyha játékos. Hidd el, hogy meg a kapusok is szeretnének gólt lőni, de ez nekik nagyon-nagyon ritkán adatik meg, és hogyha nem sikerül, akkor ők a világ legnagyobb majmai, mert legalább megpróbálták. De szerintem egy csatárnak, mint te vagy, szerintem ez a vérében van, hogy ő gólt lőjön. Ez régebben tényleg nagyon látszódott rajtad, és amit mondtál, hogy izgulsz, ha nem izgulsz a meccs előtt, egy picit meg visszakanodva, a rajtatán úgy látszik, hogy izgulsz, hogy nagyon-nagyon fókuszálsz. Tehát benne vagy a bemelegítésbe, benne vagy a mérkőzésbe, és ki nem nézel még. Szerintem azt sem tudod, hányan vannak a nézőtéren, tippelek. De hogy így működsz, ez látszik. Ebből látszik, hogy picit izgulsz, és nagyon figyelsz arra, hogy nem is az, hogy gólt lőj, de a helyzetet azt nagyon érzed, és hogyha ott vagy, akkor azért lehet, hogy nehéz leimádkozni a kezedről a helyzet, a labdát, és az se baj, hogyha te lövöd el, mert azért Faragó Tamásnak az idézetét talán olvastad, meg hallottad, hogy ő biztosra akart menni, azért nem passzolta le, és rálőtte ő.
2: Nem így. Amit mondtál meccs előtt, arra így visszatérve, meccs előtt igazából végigmegy a fejembe, hogy mi történhet a mérkőzésen, végigmegy a fejembe az ellenfelek, akikkel szemben vagyok. Tudom azt, hogy melyik posztokon fogok játszani, tudom azt, hogy melyik poszton mit kell csinálnom védekezésbe, és az ellenfelek összes játékosát, hogy hol szeret lőni, mit csinálnak. Ezeket szoktam amúgy végig gondolni. A közönségre visszatérve azt tudom, hogy a szüleim hol ülnek, azt mindig megkeresem, azt a legnagyobb tömegbe is megkeresem, hogy hol vannak. Nem szoktam őket hallani, a közönséget. Szóval, és szerintem ez egy, én ezt szeretem, hogy ezt így nem hallom, nem izgat, mert amikor játszunk itt is egy budapesti VB döntőn, én azt érzem, hogy csak mi vagyunk a lányokkal és a játék. És ez egy fantasztikus élmény, ami szerintem tök szuper, hogy megadatik így nagyon sokszor. Ezért mondom, hogy engem a közönség az nem hoz ki, de a fókuszáltság az biztos ebben is így kijön, hogy valószínűleg akkor látszódik, igen, hogy én ezt így, hogyha a fejemben, amúgy abszolút az jár végig a fejemben, hogy mit kell csinálnom a vízben majd.
1: Nagyon látszik, hogy megy a fejed, tehát nagyon látszik, hogy így pörögnek a fogaskerek a fejedben, és nagyon vízilabdának ész akkor. Ez így nem mindenkire jön le ennyire evidensen, de rajtad nagyon-nagyon ott van, hogy te akkor ilyen nagyjából egy funkciós, hogy akkor vízilabdázol. És ez szerintem nagyon-nagyon jó. Hát nem szerintem, mert mindenki szerint nagyon-nagyon jól csinálod. Ugye az UVS-ében kezdted, és mindig nagyon nehéz eligazolni szerintem a nevelőegyesületből, mert ráadásul, és ezt abszolút pozitív értelemben mondom, hogy a lányok azok meg még talán jobban kötődnek dolgokhoz, ilyen esetben a klubhoz is, meg az UVS-en nagyon-nagyon összetartó brigád, jó edzőkkel, egy ilyen állam az államban, tehát hogy ez ilyen külön része a vízilabdának az UVS-en női, és ez szerintem rendben is van, így mindent megnyertetek, ugye?
2: Igen.
1: Velük, és onnan eligazolni azért ez szerintem nagyon-nagyon nehéz lehet, de csak lehet, hogy ez kívülről tűnik annak. Te hogy élted meg azt, hogy említetted, hogy szükséged volt arra, hogy te miből kellett megújulnod, vagy milyen impulzus hiányzott ott?
2: Igazából itt szóba került, hogy játszottam az összes magyar klubban szinte. Így a pályafutásom elején is ugye az Újpest volt a nevelőegyesületem, és ott is akkor történt meg ugye az, hogy felnőttben kezdtem el játszani, amikor már saját korosztályom, mert akkor még serdülő voltam, nem nyújtott elég kihívást. Akkor kezdtem el felnőttben is játszani, akkor ott történt, ami történt az OSZ-ben, a Honvéddal, de elmentem Újvárosba, amit mondta, hogy nagyon jó volt például Újvárosban a közösség, a mai napig onnan vannak kb. A legjobb barátaim, és azzal a társaság a mai napig, mint egy évben többször összejárunk.
1: Mennyit pedig voltál? Egy évet?
2: Két évet voltam ott, és onnan azért igazoltam el, mert mindennek ellenére hiányzott számomra a kihívás. És az volt, az Újváros nem indult nemzetközi porondon, a Szentes meg igen, és jobban voltam az edzővel Szentesen, akivel együtt is játszottam, és nagyon sokat köszönhettem neki, ez a Zandleitner Krisztina, aki nem csak ő, hanem még a Tiba Zsuzsa, a Sósildi, a Primászági, akik nagyon sokáig pátyolgattak 14 éves koromtól.

0: mindig is az életemben. Ugye ez a 7-8 évent az UVS-ében töltöttem, aztán ott azért volt ugye edzőváltás is közben, szóval nem az volt, hogy 8 évig egy edzővel húztuk le, hanem Ács Berci volt, aztán lett a Benczúr Marci, és egyszerűen én úgy érzem, hogy az alatt a 8 év alatt is én így nagyon sokszor mondtam otthon, hogy el szeretnék igazolni külföldre. Nagyon sokszor mondtam, hogy el szeretnék igazolni külföldre, csak úgy nem jött a lehetőség, itt jön talán a kis ütősége, já, biztos nem kellek, de hogy nem úgy alakult az életem, hogy elmenjek külföldre, és szerintem ez egy, én ezt úgy érzem, hogy korábban meg kellett volna lépnem önmagam miatt, hogy fiatalabban kellett volna elmennem Spanyolországba, vagy tök mindegy hova, de szerintem ezt fiatalabban meg kellett volna tennem, mert amikor már megtettem, akkor már nagyon bele voltam fáradva abba a közegbe, amiben 8 éve éltem.
1: Na, ott volt egy Olaszország is neked.
0: Igen, az az olimpia, az a barcelonai VB után 13-14-es szezon volt Catania, ami ugye akkor Catania az olyan volt, mint most a Sabadellyt, ha említed, ugye, hogy nem tudom, hányszoros BL győztes volt, és az is úgy az volt bennem, amikor én 10 éves voltam, hogy a Catániával, hát ez a világ legjobb csapat, hogy abban játszani
1: hogy
0: akarok.
1: Volt, akkor
0: igen, akkor ez így volt, és örülök annak, hogy azt is kipróbáltam. Szóval így nincsen bennem, amiatt is hiányérzet, ott nem éreztem jól magamat amúgy.
1: Mi volt a gond? Ez pont kicsit több, mint 10 éve volt.
0: Nagyon fiatal voltam, tök máshogy gondolkoztam a vízilabdáról, én úgy gondoltam, hogy ez egy csapatsportág, ők meg úgy gondolták, hogy ezért van a légiós, hogy nyerjünk, és az így nehéz volt ezt így első alkalomra megélnem. És most ugye 3 évvel ezelőtt, amikor kimentem Spanyolországba, egy abszolút tudtam, hogy...
1: Neked kell vinni.
0: Hogy igen, hogy légiósként mi az elvárás. Ott Olaszországban egyedül voltam légiós, ezért az is úgy nehéz volt, miután ugye az olaszok nem nagyon beszélnek angolul. Az úgy nehéz volt, de itt úgy gondolom, hogy a Spanyolországnál az, hogy idősebb voltam, és már megvolt ez a tapasztalatom, hogy mi lesz az elvárás, és hogy csak azzal foglalkozzak, hogy jól játszak, és akkor ott lehetsz önző, mert ők aztán, őket nem érdeklő, hogy rólad kaptunk 3 gólt, azt nézik, hányat lőttél. És mondom, ez így működött nekem, ez itt kint Spanyolban, mondom, elfáradt ez a 8 év így a UVS-ében számomra, és korábban is, szerintem korábban el kellett volna igazolnom, a belső hangomra kellett volna hallgatnom.
1: Ez a 8 év, vagy a hazai vízilabda fárasztott el?
0: Szerintem inkább a hazai vízilabda. Szóval nagyon nehéz az, hogy az UVS-ével 8 éven keresztül, mondhatom, a 8 éven keresztül bajnokok voltunk, és mindig azt a pressziót, hogy minden, hogy titeket akarnak megverni, ezt azért így nehéz volt fejben 8 éven keresztül így menedzselni, és fárasztó is volt. Hogy ez kicsit olyan volt, hogy cik, néha volt benne olyan, úristen, hogy de ciki, ha nem sikerül, hogy mi lesz, ha nem sikerül, akkor ezzel így megküzdeni. Szóval nehéz volt ennyi, mert szerintem át így toppon maradni, mindig megnyerni a bajnokságot, mindig hozzájárulni, és valahogy ez egy ilyen jó érzés volt kint, hogy nem, hát ez így nem egy feltétlen ez volt így az elvárás, hanem az, hogy ott tényleg az volt, hogy így magammal foglalkozzak, játszak, nem függ senki se tőlem, hogy az nagyon jó érzés volt, hogy így kicsit úgy élvezni tudtam a játékot.
1: De hogyha belegondolsz, ez a 8 év, ezzel a viszonylag egyértelmű elvárással mindent meg kell nyernetek, ez egy gyakorlás is lehet. Tehát, hogy az, hogy te gyakorold azt, hogy megfelelni ennek, igen, meg kell nyerni. De nagyon unom már ezt az egészet, de igen, tudom, hogy nekünk kell megnyerni. Nagyon rossz érzés abba belegondolni, hogy amúgy, hogyha nem nyerünk, ez ciki, tehát egy bajnokit is elbukni, már az is ciki. Nemzetközi meg ugye hát alap, hogy megnyeritek, hogyha egyszer elindultok, főleg, hogyha itthon rendezzük. Tehát, hogy ez azért egyfajta olyan gyakorlás, mert fölkészít arra, hogy ha kimész külföldre, akkor ott igazából tudod úgy élvezni a játékot, hogy alapból benne maradsz, hogy ezt meg kell nyerni. Tehát, hogy érted, hogy ezt minden rossznak szerintem megvan az a jó oldala, amit el tudsz vinni magaddal, és amúgy nagyon értem azt, amit mondasz külföldön, és főleg Spanyolországban, meg más, mint Olaszország, tehát ahogy más az olasz és a spanyol vízlabda, úgy más az olasz és a spanyol habitus is. Nekem jobban tetszik a spanyol. Valahogy másképp

0: lazábbak, mint az olaszok, és ahol voltál Mataró Szabadai, azok közel is vannak egymáshoz, és ott egy tényleg nagyon jó életet lehet élni. Én, ahogy te is az egyik interjúban mondtad, hogy, hogy azért mindenkinek ajánlott kimenni külföldre, és kipróbálni magát abban a sportágban, amit ő szeret, és még adott esetben jó is. És ahogy említetted, hogy itt ilyen felszabadultan tudtál játszani, azért megnyílik a világ teljesen más dolgokra is, és ez szerintem mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy te most sokkal-sokkal érettebb vagy, mint mikor kimentél, most így, hogy hazajöttél. De mit adott neked az a Spanyolország lét? Mi az, amit hazahoztál onnan magaddal?
1: Szerintem sokkal lazább vagyok, és sokkal rugalmasabb, mint voltam. Az első évben én is, hogy akkor ennyi percnek kell lenni a bemelegítésnek, ha nem tudok annyit melegíteni, akkor elkezd ilyen tikkelsz, hogy úristen, játszani kéne, de csak 10 percet tudtam melegíteni, és ezt egy idő után így abszolút így elengeded, jó van, megyek a flow-val, a többiekkel, akkor az, hogy én ezt mondom, ez a lazaság az, amit szerintem itthon is így ebből így, szerintem el kéne tudnunk így sajátítani, hogy amikor lazítani kell, akkor lazíts el, és meg kell feszülni, akkor tényleg tedd oda magadat. Azért teljesen más. Én azt mindig azt mondom, hogy az időjárás nagyon nagy faktor abban, hogy Spanyolországban miért lehet jól érezni magadat, amikor este 10 van, és még világos van, itt meg este 6, és full vak sötét, hogy az kire ne lenne ilyen rossz hatással, vagy rossz érzéssel. Egyszerűen nekem így a Spanyolországról tényleg ez a napsütés, a lazaság, a sör, esküszöm az edzés után, hogy este 10-kor, másnap nyilván reggel 11-kor van edzés, ha nem reggel 8-ra mész, hanem este 10-kor beülünk egy izére, egy citromos sörre, persze. És beültök a csapatoddal, isztok egy izét, egy citromos sört, vagy aki amit akar, esztek egy szendvicset, vagy bármi, és így csillesztek. És annyira feltölti az embert, hogy itthon meg erre így mindenki rohan. Rohanunk A-ból B-be, este 9-kor végzel, rohansz haza, mert másnap reggel 8-ra mész edzésre, meg nyilván nincs is nyitva semmi, szóval, de szerintem ez a lazaság, és én nagyon remélem, hogy ne csak amiatt menjenek el külföldre játékosok, hogy jól érezzék magukat, hanem azért is, mert annyi mindent tanulsz vízilabda kultúráról, önmagadról, új emberekkel ismerkedsz meg, és úgy is tudsz hazajönni. Én például Olaszországból úgy jöttem haza, hogy úristen, de értékelem azt, ami itthon van. Sokkal jobban megbecsültem a családomat, a barátaimat, a közeget, mindent egymilliószor jobban megbecsültem, mint azelőtt. Azelőtt nagyon elvágytam, hogy mikor tudok elmenni külföldre, hogy már nem akarok itthon lenni, és hazajöttem, és úristen, mondom, ez a Mencsvár most jelenleg. És spanyolból meg az, ami miatt így hazajöttem, hogy azért az, hogy csak vízilabda van, az én koromnak, meg igényeimnek már azért nem feltétlenül megfelelő. Ez fiatalon szerintem sokkal jobban menedzselhető. Nekem azért, én azért már úgy tudatosan úgy készülök arra is, hogy egyszer majd, ha abba hagyom, akkor utána legyenek papírjaim, hogy tanultam is valamit az alatt a x év alatt, és ezt így Spanyolországban így nem tudtam menedzselni.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
1: Keszthelyi Rita válogatott vízilabdázó a vendégem, nem mellesleg olimpiai bronzérmes, világbajnok, ezüstérmes, Európa bajnok. Bajnokok ligája győztes.
2: Sokszoros sajnos bajnok. Nem.
1: Nem?
2: Az sajnos nem.
1: Hogy?
2: Hát ez a szabad eljárás nem jött össze, ez volt az oka, ami miatt oda igazoltam, hogy azt behúzzuk.
1: Jó, akkor idén. Az az egy. Nem idén, jövőre.
2: Az jó, jó, nekem úgy is jó.
1: Hát szerintem erre nagy esély.
2: Magyar klubbal, nem? Magyar klubbal édesebb.
1: Hát szerintem te tudsz örülni a sikernek, azért nem mindenki tud. Visszatérve még itt az olaszországira, szerintem abban a korban, akkor voltál 23 éves?
2: 22.
1: Szerintem akkor sokan úgy gondolják, hogy jobb külföldön. Tehát, hogy ezzel nincs gond, tehát, hogy akkor, ha kipróbálja az ember, szerintem azzal csak nyerni tud. És akkor úgy jöttél az, hogy mennyire értékeled azt, ami itthon van. Szerintem nagyon sokan ugyanígy gondolkoznának, és ugyanezt élték volna meg abban az időszakban. Ahogy említettem a beszélgetésünk elején, azért ott egy erős karaktered van, és dominálod, tehát dominálsz a vízben, és szereted irányítani a csapatot is, meg úgy az egész történés, és szerintem pont ezek azok az emberek, akik így, és amúgy ki is mondtad te is, hogy szereted magad próbára tenni. És ez szerintem nagyon rendben van, mert ez a fejlődésnek egy nagyon fontos mérföldköve, meg a fejlődésnek egy nagyon fontos ismertetőjele, hogy próbára legyél téve, és ha nem a sorsz tesz téged próbára, mert az előbb-utóbb megteszi, de hogyha te saját magad keresed ezeket, szerintem a fejlődésed sokkal gyorsabb lesz. És utána hazajöttél, és utána, amikor kimentél Spanyolországba, már más volt, hogy kimentél, és már más dolgokat éltél meg ott is, és máshogy változtál. Örülök neki, hogy hazajöttél, de hogy azért nem tudtad volna ott elképzelni az életedet kint Spanyolország, mert ugye azt mondtad, hogy milyen lazaság van, mennyire jó érezted magad, milyen jó ott élni, és oké, hogy csak a vízilabda van benne, de hogy azért voltak barátok, meg azért ott is van élet, meg ott is van más a vízilabdán kívül is.
2: Igazából ezzel így úgy vagyok, hogy az tanulni haza akartam jönni, hogy tanuljak is. Igazából a szabadelybe, fú, nagyon nehéz szezonunk volt a tavalyi, kezdve azzal, hogy azért két ember, aki alapjátékos, alapember, és számolsz vele, az terhes lett, aminek persze az ember örül, meg sok sikert kíván.
1: Ez a legcsodálatosabb dolog.
2: Igen. Igen, de ez egy nem kalkulált veszteség a csapat számára, és onnantól kezdve én például tavaly végig bekkeltem.
1: Te?
2: Igen.
1: Az komoly.
2: Tavaly én mondom a...
1: Akkor gyakoroltad rendesen.
2: Igen, és valahol, amit mondta, hogy kihívásokat keres az ember, az elején azért nagyon nehezen szoktam meg, valószínűleg pont, amit mondta, hogy azért a támadó szellem miatt, illetve az is, hogy azért ha valaki leigazolja a spanyol meg a BL-nek a gól királyát, akkor nyilván azt várja el tőle, hogy szórja a gólokat, de hát ezt azért backként azért ezt nehéz
1: nagyon
2: leprodukálni. És kellett egy kis időszak, még ezt így magamévá tettem. Előtte is már nagyon becsültem és tiszteltem azokat, akik a backposzton játszanak, és tudom azt is,
1: ez
2: hogy...
1: Ez komoly? Csatárok nem így néznek mindig a backekre, de...
2: Én ezt talán komolyan mondom meg, főleg úgy, hogy azért a legjobb barátnőm is a Takács Orsoly, a Szűcs Gabi, ők backek voltak, és csak szimplán azt nézni, hogy ők mit küzdenek, már nem mint külső szemlélő, mint aranyos szélső hátsó, hogy ők a legnagyobb, legerősebb emberekkel küzdenek ott középen, és azért teljesen ki vannak szolgáltatva a védőknek, akik mi vagyunk, hogy...
1: Elméletileg
2: mi vagyunk, akik őket segítjük, de amikor meglátod, úristen, hogy le lehet fordulni, és akkor te lefordulsz, de amúgy a te embered így bepasszolja a centerbe, és te kiállsz, és ezért játszok kevesebbet. Most mondtam egy példát, ami nyilván megtörténhet.
1: Abszolút értem, igen. Ez meg is szokott.
2: Hogy ez meg szokott történni, igen, és ezt így... Szóval én már évek óta nagyon tiszteltem és becsültem az ő munkájukat, és én azt gondolom, hogy ők nagyon alá vannak becsülve, és nem beszélünk róluk eleget. Tudjuk, hogy miért, mert az ember azt látja, hogy ki hány gólt lő.
1: Így van.
2: De nagyon régóta is úgy gondolkodom magáról a sikerről, hogy mi 13-an, akik a vízben vagyunk, mi teszünk ki egy kerek egészt. És hogyha valaki nem azt a feladatot csinálja, ami neki van számba, akkor az ott hiányozni fog, és azt valaki másnak kéne bekipótolni, nem tudom. És lehet, hogy valakinek ebből a kerek egészből egy nagyobb szelet jut, és valakinek annyi jut, hogy háromszor el kell vinned a kiállítást, mert azzal segíted a legjobban a csapatot, és az ugyanúgy hozzájárul a mi sikerünkhöz. Mert én ezt nagyon régóta így gondolom arra a kérdésedre, hogy a bekekről mit gondolok. Azt így gondolom, hogy hálás vagyok nekik, hogy ők elvisznek három kiállítást, ha csak ez a feladata. És hogyha ő több percet játszik, akkor az tök jó, mert az meg a csapatnak is az eredménye, hogy életben tartod a bekkedet, és én mindig arra is szoktam mondani, hogy ez azt is jelenti, hogy nem nekem kell bekkelnem a végén. De szerintem ez egy nagyon nehéz munka, és nagyon ki vagy szolgáltatva a társaidnak, és amit a legtöbbet tanultam belőle, az, hogy szélső vagy külső körös védőként mennyire figyeljek arra, hogy a backnek segítsek a legjobb tudásom szerint, hogy az ő életét idézőjelbe, az ő meghosszabbítsam azt az időt, amit ő a vízben tud tölteni, és nekem szabadelyben ebben a csapattársaim nagyon-nagyon vigyáztak rám. Szóval azért is tudtam végig nagyon sokat backelni a 20 perceket, mert egy olyan védekezést játszottunk, hogy nem lehetett bedobni a centerbe a labdát, illetve hát a bajnoki döntőn elképesztő volt, szerintem 5 ember azonnal szállt be a labdára, hogy bejött a labda, már én csak megtartottam, nem forgattak meg, jöttek és elvitték a labdát. Ez egy jó élmény volt, viszont nagyon fárasztó is volt, és ezt az ember hiánytól egy kicsit így megcsömörlöttem egy szezon közben, hogy nem vagyunk elegen, és így sok minden hozzájárult még ez a döntéshez, és úgy éreztem, hogy most van ez a pont, hogy nem szeretnék még egy évet kint tölteni, illetve azt is tudtam, hogy nagyon sok játékos el fog igazolni, és más lesz a csapat a következő évben, és már nem feltétlenül volt kedvem így előről kezdve külföldön, és nem akartam vezérszerepet betölteni, tehát ezt is tegyük hozzá, hogy eleve Szabadelyben, amikor megérkeztünk, akkor mondták, hogy akkor parton is vezérszerep, meg ilyenek, és mondtam, hogy én nem szeretnék, tehát hogy a vízben szívesen, meg az a dolgom, azért vagyok itt, de a parton.
1: Mi nem megy, de mi nem megy a parton?
2: Hát.
1: Ami a vízbe megy. Oké, az vízilabda, de ugyanazt kell játszani itt is, meg ott is. Tehát, hogyha valaki tőled ezt kér, akkor elhiszi, hogy tudod csinálni.
2: Persze, csak úgy voltam vele, hogy nem én vagyok ott 6-szoros BL győztes, de egy voltak körülöttem egy páran, akik vagy 6-szoros, vagy nem tudom hányszorosak voltak, és jó párszorosak. Hogy én azért új ember voltam, tehát azért be kell illeszkedni egy csapatnak a dinamikájába, meg kell keresned a te helyedet azért a vízben is, hogy te hol férsz be a játék képébe. Én ezt mindig keresem, meg mindig úgy igyekszem, hogy mindenkinek az így a legjobb legyen, mint az egójából, mert mindenkinek van egója. Szóval én ezt így, én azért úgy fontosnak tartottam azt is, hogy így ne tartsanak önzőnek, mert amit mondtál, hogy fiatalon nagyon sokszor megkaptam, hogy önző vagyok.
1: Ami szerinted igaz lehetett?
2: Lehet, hogy igaz volt. Én azt gondolom, hogy biztos, ha ezt mondták rám, igaz lehetett. Én ezt belülről nem így éltem meg, tehát hogy nem arra törekedtem, hogy 10 gólt lőjek, vagy 5-öt, hanem inkább azt mondom, amit inkább ilyen csőlátás, amit a csatárokra tudod mondanak, hogy így előre, aztán
1: szerintem
2: jöttek a helyzetek.
1: Enélkül, hogy, és itt mondtad ki szerintem ennek a kulcsát, hogy nem úgy lő valaki sok gólt, hogy megkapja és elővi, hanem olyan helyzetben kapja meg, amit el kell lőnie. Most, ha valaki sok gólt lő, lehet nevezni önzőnek, de amúgy meg ez a feladata egy csatának, hogy sok gólt lőjön. Azzal, hogy bekerültem, hogy backbe, szerintem megnyílik a vízilabda mindenkinek, mármint, hogy aki csatár volt, mert szerintem nagyon fontos, hogy több aspektusból lásd a játékot a vízben, és teljesen másképp reagálsz a visszasegítésekre, másképp nézel a bekekre, mint azelőtt néztél, amikor csak azt váltatod, szereljen, és amikor te indulsz, adja már is oda, és amúgy ne remegje meg a keze, és ne várjon másfél másodpercet többet, mint amennyit kell, mert hogy te ott vagy, és miért nem adják oda, hát neked be kell lőni. De ugyanannyit ér egy védekezés, mint egy támadás. Tehát, hogyha nem kapsz gólt, és nem lősz gólt, az még mindig döntetlen. De ha kapsz gólt, akkor nem tudsz, vagy hát valószínűleg nehezebben fogsz tudni gólt lőni, és ezért -1-be vagy, és lehet, hogy ez a te -1-ed, a mokleten a védőt. Tehát ilyen szempontból jó, hogy ezeket megtapasztaltad, vagy megtapasztalják a játékosok, és akkor még nem voltál kapuba.
2: Kapuban nem. Hát az szerintem az ki is fog maradni az életemből.
1: Maradjon is, ez veszélyes üzem. Azt nem szabad, az sok szempontból nagyon veszélyes, az annak több káros mellékhatása is lehet sajnos, ezt így tudom bizonyítani, vagy hát ezeket meg én értem meg. Na és utána hazajöttél Spanyolországból, új tapasztalatokkal, új elvárásokkal, szerintem nagyon, ahogy említettem, azért nagyon érett játékos vagy, én nem tudnám magadra itt mondtad, hogy már ebben a korban, én nem tudom, hogy miről van szó, mert szerintem a korod az nem akadálya annak, ahogy most is néztelek benneteket, ahogy játszottatok, az nem akadálya jó játéknak nála. Tehát te még nagyon sokáig szerintem jól fogsz játszani, akárhány éves is leszel. Egyrészt, mert van egyfajta gondolkodásod és rutinod, ami ebben nagyon sokat segít, másrészt fizikálisan azért meg mindig a nagyon jó karban lévő játékosok közé tartozol, tehát magasan a legjobbak közé tartozol. És ugye most hazajöttél a Fradiba, ami azért egy nagyon-nagyon jó csapat, ott is vannak azért, ahogy én látom, magyar vízöblet, vannak egók, tehát ott is vannak azért a játékosok, akik szeretnek támadni, viszont minden lehetőségetek adott arra, hogy mindent is megnyerjetek, hogyha én ezt jól látom.
2: Szerintem pont én is úgy gondolom, hogy játékos keretileg névsor alapján nagyon erős a keretünk, sokra hivatott a keretünk, viszont ennek azért tud lenni hátulütője is, hogy sok dudás egy csárdában. Ezt tudjuk, hogy ez akár pont emiatt. Akár
1: de most ott vette, hát nem kell több dudásod akkor.
2: Én ahogy mondtam, én csak a saját dolgomat szeretném csinálni, amit rám bíznak, amivel megbíznak, ezeknek az elvárásoknak megfelelni, és semmi többet nem szeretnék. Én úgy érzem, hogy jó úton haladunk ezzel a csapattal, hogy összeérjünk. Szerintem kellenek a kihívások és megmérettetések számunkra, hogy így érjen a csapat, hogy így tudjuk azt, hogy bizonyos szituációkban, és szerintem főleg védekezésben, ki hova mozog, ki fog így elindulni és ott hagyni, ki fog ott maradni, és szerintem ezek így fontos dolgok, illetve azt gondolom, hogy mondtad, hogy sok csatár szellemű játékosunk van, ennek meg az a veszélye, hogy elő tud fordulni az, amikor tudod, ez a föl-le.
1: Úszóversenyeztek, igen.
2: Igen, így úszóverseny van, és meg gondolkodás nélkül, amikor meglátod, úristen, van egy fél teszt hossz előnye, én ezt odaadom. Aha, tök jó. Csak hátul jön a for. Szóval ezt gondolom, hogy ebben kell így előre lépnünk, és remélem azt, hogy egy nagyon gyors, kellő rutinnal rendelkező, ahol tudjuk diktálni a sebességet, néha vissza fogjuk tudni tartani a sebességet, mert néha úgy gondolom, hogy nem szabad átesni a ló túloldalára, mert ez volt ilyen szabad egyben is, hogy ott volt ugye mindenki, a rengeteg jó játékos, és ugye mindenki ment gólt akart lőni, és akkor így álltam hátul, hogy mondom, vezetünk 5-tel, van hátra 4 perc, és mondom, most kaptunk egyet, mert mentünk, mint az őrült előre, és nem vettük észre akkor a túloldalt, az üres embert, és akkor így persze, hogy az a vége, hogy kapunk egy gólt, és az olyan dühítő.
1: A várakozásról, és mit vársz magadtól ebben a szezonban?
2: Figyelj, én egyik szezonban se tűztem ki célt magam.
1: De nem úgy gondoltam, hogy mit megnyerni, hanem úgy gondoltam, hogy a Keszthelyi Ritától most azt várom, hogy így játszon, ezt csinálja, ezt ne hibázza el. Tehát, hogy van-e, mert most így, ahogy így beszélgetünk, hogy azért említetted a mérkőzések előtt átgondolod azt, hogy kivel áll szembe, mit fogsz csinálni, valószínűleg, hogy hova lősz, ki a kapus, ő hogyan mozog. Tehát így megtervezett kvázi a mentál tréning jelleggel az egész mérkőzésedet. Hogy valószínű, akkor az egész szezonodat is valahogy itt tervezgeted, nem tervezgetsz ilyeneket, hogy...
2: Nem tervezgetek.
1: Nem, most nem azt, hogy megérjük a bajnokságot, megérjük a mélyet, a nem tudom, tehát, hogy így, ha nincs elvárásod saját magaddal szemben? Ne boruljak ki, ne lőjem el.
2: Nem, ezeket így inkább meccs előtt szoktam így elmagyarázni magamnak, hogy valószínűleg, hogy mit tudom én, hogy lehet, hogy el fogsz pattanni, maradjál nyugodt, bármi történik, te ezt elviseled, elbírod, kibírod, csinálod tovább a dolgodat, nem mozdítson ki, amit mondtál ebből a mentális kis biztonságomból, ebből a buborékomból, a buborékomba semmilyen külső zavaró tényező nem jöhet be, mert nem jöhet be, mert ez nem szabad. Igazából, ha célt kéne megfogalmaznom, én azt fogalmaztam meg így az elmúlt minden szezonom előtt, így a spanyolok előtt, hogy a szezon végén elégedett legyen velem a vezetőség. Így ezt tudom
1: ezt fogalmaztam.
2: Én ezt, igen.
1: Hú, nekem ez meglepő volt.
2: Amit én bele tudok tenni, azt bele fogom tenni, tehát, hogy edzeni amúgy szeretek.
1: Melós vagy amúgy?
2: Szerintem igen. Régen jobban. Azt bevallom őszintén, hogy azért régen, amikor fiatalabb voltam, akkor a lazát is tiszta erőből úsztam le. Most már, és akkor volt ott egy ilyen 24-25 éves koromnál egy ilyen fordulópont, hogy amúgy a laza, az laza. Tehát, hogy ezt így nem azt várja az edző, hogy elsőnek érjél be, hanem azt, hogy az laza. Szóval azt akkor ő megtanultam, hogy a laza, az erős, szóval, hogy nem ugyanaz a kettő. Én szeretném jól érezni magamat a vízben, szeretném jól érezni magamat a csapatban, szeretném élvezni a játékot, és hogyha magammal szemben kéne megfogalmazni bármit is, akkor azt, hogy élvezni szeretném.
1: Mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
2: Élvezni szeretném, és ezt amúgy, ha hosszú távú célt kérdezel, ez is a cél, vagy ez is a megfogalmazása annak, hogy például meddig fogok játszani, addig, ameddig élvezem, ameddig örömöt okoz, addig fogok játszani, és ezekkel a lányokkal, akik vannak a Fradiban, ezekkel több részt együtt játszottam a válogatottban, vagy Spanyolországban, vagy még most is együtt játszom, és velük élményt szeretnék szerezni.
1: Nagyon kevesen gondolnak el így a sportra, tehát főleg a versenysportra, hogy jól szeretnék magukat érezni a szó pozitív és eredményes érdekében. Tehát nem úgy jól, hogy mindegy, hogy mi történik, ott csak érezzük jól magunkat, mert hogy sportolgatunk, hanem hogy megéld azt, amit amúgy csinálsz. Nagyjából talán ez lehet az. Pályafutáson vége felé én is hasonlóan gondolkoztam, tehát én is szerettem volna élvezni azt, amit csinálok. Úgyhogy tudom, hogy nagyon sokat kell dolgozni, tudom, hogy néha nagyon nem esik jól, de hogy a nem esik jót is úgy élvezni, hogy oké, de ez a része, és akkor megcsinálom, és ez így kerek az egész. Beszélgettünk klubcsapatokról. Mindent, nem is mindent, de egy picit jellemezted a nagyjából a klubokat, ahol voltál, és marad még egy csapat, amiről nem beszéltünk, ez a nemzeti válogatott. Nemzeti válogatottat, ha mondom, akkor így mi jut eszedbe, hogy milyen érzésed van ezzel kapcsolatban?
2: Szerintem ez egy büszkeség. Ez jut így eszembe róla legelőször. Szerintem büszkeség az, hogy a csapat tagja lehetsz, hogy szerencsés, tehát hogy ha még így jellemeznem kéne, akkor magam részéről én szerencsésnek tartom magamat, hogy ennyi éven át képviseltem a válogatottat, mert ez egy kiváltságos dolognak tartom, nem adatik meg mindenkinek, nehéz is tud lenni, és így visszatekintve így erre a 10x évre, ami 17, mindig ilyen valahol megújulást is találok benne. Annyi játékossal játszottam már, hogy mindig meg kellett találnom meg annyi edzőnél, hogy mindig meg kellett találnom önmagamat az ő elképzeléseiben a játékosok mellett, és de a válogatottat képviselni az egy büszkeség. Tehát ez de gondolom, szerintem te is így gondolod.
1: Abszolút. Hogy teljesen más dolog. Tehát ezt nem nagyon nehéz összehasonlítani a klubbal, a vízilabdában legalábbis. Hát ebben, ami valóban igazad van, hogy a női válogatottban az elmúlt 17 éved alatt, mert 10 VB volt?
2: 10.
1: 10. Ez rekord. Azért szerintem...
2: Nem tudom, de most ugye tudom. Ez az összecsúszott a Covid miatt is, ugye azért lett
1: attól
2: ennyi.
1: Attól még 10, és ebben még azért van. És szerintem 10 van, ha jól tudom, a Duminak. És ő a legtöbb. Meg te ti ketten vattok, azt hiszem, a csúcstartók, és még egyet hozzáteszel, akkor átveszed a vezetést. Nem ez a lényege, mert ugye ha úgy fog menni, és szeretni fogod, akkor fog ez csak megtörténni. De valóban nagyon sokan kicserődtek melletted a válogatottban is, és ami nagyjából állandó volt, hogy mindig voltak szemtelenül fiatalok melletted a válogatottban. És most is így van. Hogy változik a te szereped a válogatotton belül, vagy hogy változott? Hát ugye valamikor te voltál a nagyon fiatal bent, és most elértünk oda, hogy most már azért jönnek be a 10x évesek, akik amúgy tényleg nagyon ügyesek.
2: Nagyon ügyesek szerintem, olyan Nem, hát szeretem őket, nagyon viccesek is. Hát az én szerepem, hogy ebben hogy változik. Igazából ugye Sanyival beszélgettünk, és ahogy mondtam, hogy
1: Cseh Sándorral,
2: igen, vele beszélgettem így sokat, hogy ő mit szeretne tőlem. Tehát, hogy hogy képzel el engem így a csapatban, és amúgy ezt így előtte, mondom így akár a Bíró Attilával is tudtam, hogy, hogy ő mit vár el tőlem. Amúgy nagyon sokat dolgozok, ugye, pszichológussal is, hogy, hogy így mondjuk, hogyha egy a csapatot teszem így magam elé abszolút, hogy akkor mindenkit kiszolgálok, meg izé, akkor, akkor ugye magamra is semmilyen energiám nem jut, hogy a víz, még a vízben sem, tehát akkor nem tudom gólt se lőni, mert annyira el vagyok foglalva, hogy, hogy a csapattal, hogy, és akkor volt olyan, hogy szóltak, hogy oké, de neked is jól kéne játszanod, mert arra meg úgy szükségünk lenne, és ezt az egyensúlyt nagyon nehéz volt megteremtenem. Adok is, de magamra is jut meg. És ez az elmúlt években alakultak ki, ez így a rendszerek, hogy lehet, hogy én vagyok a csapatkapitány, de nagyon sokan segítenek emellett így a csapatban, hogy mi az utazó felszerelés, most mondok ilyeneket, vagy gondolkoznak csapatprogramon, vagy én azt érzem, hogy én csapatkapitánynak így igazából, hogy a vízben érzem magamat, persze a parton is az vagyok, de nagyon sok segítséget kapok másoktól, hogy nekem, én olyan személy vagyok, hogy magamra is szükségem van egy energiát fordítani, és a Sanyival leülve igazából nem vár el tőlem semmi más, mint amit eddig. Játsszak jól, élvezzem. Én szeretném azt, hogy a fiatalok, hogyha egyszer így vissza gondolnak rám, majd ha nem leszek, akkor azt mondják, hogy tanultam tőle valamit.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók slágerlistája. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Két fontos összecsapás vár a bajnok esélyesekre az OTP Bank Ligában. A címvédő Eto a fővárosból látogat az MTK-hoz. Kezdés 14 óra 30 perckor. Míg az Európában vitézkedő Fradi Kelet-Magyarország felé veszi az irányt. Nyíregyháza FTC labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben ma 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és sütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kezdte itt a válogatott vízabdázó vendégem. Nagyon messzire szaladt el ezzel, hogy majd ha egyszer visszagondolnak rád, mert szerintem egy arra még figyelni fognak, hogy mit csinálsz, tehát az még azért odébb van, ez ilyen túlélet volt most. Amúgy csapatkapitánynak lenni szerintem egy szellemi vezéri pozíció, tehát hogy ez a ott érezniük kell a többieknek, hogy te vagy a vezér, szerintem ez működik amúgy. Az, hogy valaki jól tudjon mellette játszani és figyelni a csapat, ez valóban nagyon nehéz, és ez nem mindenkinek megy. Mert hogyha nagyon odafigyelsz a csapatra, akkor elveszel. Ha nagyon magadra figyelsz, akkor elhagyod a csapatot. Tehát, hogy ez sokan nem tudják, hogy milyen nehéz feladat ez, és ebben milyen nehéz megtalálni az egyensúlyt, de hát ha neked nem megy, akkor ki másnak mehetne ez.
2: Mondom, ezt úgy érzem, hogy azért 15 szeptembere óta, amióta ugye akkor a Bíró Attila átvette a csapatot, akkor lettem én, és az egy nagyon nehéz időszak volt, vagy nehéz volt, ismert nálam jóval rutinosabb és sikeresebb játékosok is voltak a csapatban, akiktől megkaptam ezt, vagy hát a Bíró Attila ő ezt így gondolta jó döntésnek. Én akkor azt gondolom, hogy nem feltétlenül voltam erre a feladatra készen, és biztos, hogy hát a Garda Krisztinával játszok talán legrégebb óta, a most, akik még vannak a válogatottban, és biztos, hogy elképesztően sokat változtam ahhoz képest, amilyen voltam, és amilyen most vagyok. A gondolkodásomban is az, hogy én azért mondom, én fölismertem azt, hogy szükségem van segítségre. Én szerintem az egy bátor dolog, hogy kérsz segítséget akár egy pszichológustól, mentáltrénertől, az edzőtől, bárkitől.
1: Ez abszolút, amúgy.
2: És szerintem ez nem mindenki hajlandó ezt megtenni. Én erre teljesen nyitott voltam, hogy így segítséget kapjak ebben a feladatkörben, mert tudtam azt is, hogy jól is kéne játszanom, és nem biztos, hogy menni fog a kettő az együtt. Szerintem ez, ahogy egyre idősödtem, egyre többször sikerült, és azt gondolom, hogy az elmúlt években érzem úgy teljesen stabilan, hogy ez a kettő, ez így működőképes, hogy én is, meg így a csapat is így megvan egymás mellett, igen, és megvan a kialakított rendszer is, ahogy ez így működőképes a csapat számára is, ahogy nekik a legjobb, mert azt gondolom, hogy azért mégiscsak az a legfontosabb, hogy mindenkinek jó legyen, a csapatnak jó legyen.
1: Hú, ez nagyon durva kérdés lesz. Szerinted milyen játékos kezd helyérita?
2: Nem, erre mindig azt mondom, hogy kérdezd meg azt, aki velem együtt jár.
1: De azt meg tudom kérdezni. Téged tudlak ritkában megkérdezni. Hogy jellemeznéd magadat? Mik az erősségeid, mik a gyengeségeid?
2: Ezen így nem szeretek így se gondolkozni, meg...
1: Hát, próbáljuk.
2: Szerintem, amit mondanék, az, hogy nagyon jól látok a pályán. Szerintem ez egy erősségem, és szerintem ez egy fontos dolog,
1: szerintem,
2: hogy gyorsan...
1: Szerintem bármit mondasz, az jó.
2: Mit?
1: Bármit mondasz, az hidd el, tehát, hogy valakinek ennyi rutinja van, ő már tudja magáról. És hidd el, hogy nem merném megkérdezni, hogyha nem tudnám, hogy jót fogsz válaszolni.
2: Na, hát akkor szerintem ez, hogy jól látok a pályán, ez fixen benne van, de ez számomra ez így a játék intelligenciával összeköttetésben álló. Szerintem jó döntéseket hozok az esetek többségében.
1: És ami nem megy?
2: Ami nem megy, hát a bekkelés azért még mindig, az még mindig annyira azért nem megy. Azzal így azt mondom, hogy arra is amúgy így büszke vagyok, hogy így küzdöttem vele. Szóval nagyon, az tényleg büszkeséggel tölt, hogy ezt tavalyi évben ezt így végigcsináltam, az nagyon, meg az is látott, 33 évesen tanultam meg, vagy hát tanultam meg.
1: Van papírod arra, hogy bekkeltél.
2: Vagy egy egész szezont végig bekkeltem, igen. Az egy jó dolog, de hát valószínűleg a bekkelés, mondanám így a bekkelés, a középtengelyt, amihez azért nem nagyon értek.
1: És lassan lezárva a vízilabdát, ha visszatekintesz a pályafutásodra, mert még van előtted, akkor azt hogy jellemeznéd? Elégedett vagy vele?
2: Én elégedett vagyok vele. Ezt valaki amúgy kérdezte, hogy látom, hogy 3 ezüst, vagy tök jó, vagy 3 elvesztett döntő. Mondtam, hogy mind a 3-ra nagyon büszke vagyok. Lehet, hogy nem arany, de mind a 3 nagyon jó élmény volt, egy nagyon jó utazás volt a csapatommal. így alakult, de nincsen bennem hiányérzet, és szerintem ez egy fontos, hogy bármikor, ha egyszer visszanézek, akkor azt mondjam, hogy nincs bennem hiányérzet, és nincsen bennem.
1: Én amúgy erről azt gondolom, hogyha valaki így látja a saját pályafutását, akkor eljött az ideje annak, hogy megjön az arany is.
2: Hát jó lenne.
1: Én nagyon-nagyon esélyesnek, nem csak én, nagyon esélyesnek tartunk, én tartalak benneteket arra, hogy bármit megnyerjetek. Ez lehet, hogy az a fajta gondolkodásmód kell, hogy el tud engedni azt, ami eddig volt, hogy az ne feszítsen. Tehát, hogy ne kudarcként éld meg azokat, amiket mások úgy élnek meg, hogy elveszített döntő, hanem úgy éld meg, hogy már csak egy lépést kell megtenni ahhoz, hogy ez arany legyen, és megtettünk ezeret, hogy ez ezüst legyen.
2: Én mondom, én nem is ezt válaszolom, hogy kudarcként élem meg, mert nem, egyiket se értem meg kudarcként, ha valamit, bármi, nem, és azt se értem meg kudarcként, mert az is idáig vezetett, tehát a pályafutásomba az a Rio, tehát az a legkegyetlenebb pontját kell mondanom a pályafutásomnak, az a Rio, Rio Olimpia, de nincsen olyan pontja, amit kudarcként élnék meg. Azt is úgy élem meg, hogy az élet, a pályafutásom legfájóbb élménye, és legszörnyűbb, de az sem kudarcként jellemezném, csak úgy, hogy a legfájóbb pontja, amire azt gondolom, hogy az is nagyon sokat segít, hogy utána, ugye Tokióban azért csak összejött a bronzérem, negyedik próbálkozásra a női vízilabda szakágnak, ugye Peking, London és Rio után, és lehet, hogy ez így megszépíti, de ha azt a pontot kéne mondom, az biztos, hogy Rio lenne, de nincsen kudarc a pályafutásomban, csak olyan, amiből erősebben tértem vissza.
1: Na és egy picit elenged a vízilabdát. Mi van, ha nem vízilabdázol, akkor mit csinálsz?
2: Fú, hát készülök arra, hogy mi lesz, ha nem vízilabdázom. Amúgy ezt így viccet félretéve, hogy mehettem volna én is Amerikába egyetemre, és aztán úgy döntöttem, hogy nem. Ezért a szüleim nagyon haragudtak rám. De
1: hogy nem mentél ki?
2: Hogy nem mentem ki, mert hogy egy amerikai diploma, meg a nyelvtudás, meg tütörő-tütörő, és mondtam, hogy én meghiszek magamban annyira, hogy ez a vízilabda, ez egy jó döntés.
1: Ha jó, de akkor is vízilabdáztál volna.
2: Igen, de egy nem a Arizonába mentem volna, hanem a legjobb helyre, és úgy voltam vele, hogy oda nem, meg aztán, hogy kicsúsztam ebből az olimpiai gap year-ből is, és akkor mehettem volna, de az első évben csak tanulhattam volna, de nem játszhattam volna, és mondtam, hogy azt, hogy csak edzek, azt azért annyira nem. És utána ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy jó, semmi probléma, abból hozzuk ki a legtöbbet, ami van, az pedig ugye a vízilabda, és az, hogy vízilabda mellett akkor tanuljak annyit, amennyit tudok. És ahogy mondtam is, itt kérdezted, hogy tanulok. Én tényleg azt gondolom, hogy igyekszem így készülni arra, hogyha egyszer abba hagyom, akkor hogy mihez kezdjek magammal, vagy hogy legyen róla így papírom, mert azért nyilván nem dolgoztam cégekbe marketingestéként, logisztikusként, vagy bármi, de az időmet azt igyekszem úgy kitölteni, hogy valami haszna legyen, ami a sportolás utáni életemre készít föl. Az meg ugye a magánéletemről, meg ha jól olvastad, sehol senkinek nem nyilatkozok semmit így a magánéletemről. Szeretnék majd azért így a budapesti forgatagból kikerülni, és egy kertesházba költözni, amikor nem kell Margit-sziget, Népliget, Tüskeuszoda, mindenhova járni. És a másik, amit ugyanígy, ahogy a vízilabdában az volt a célom, hogy élvezni szeretném az életemet azután, hogy nem sportolok, és boldognak lenni.
1: Hát abban több van még, mint amennyi a vízilabdában, tehát hogy ott azért biztos. Még a felénél se tartasz, bőven a felénél nem tartasz, én közelítek talán a feléhez már a sajátomnak, tehát lassan föltesszük a B-oldalt, de te még nagyon az E-oldalt pörgeted. Hobbid van?
2: Van. Szeretek nyelveket tanulni, szóval spanyol-angol, azt nagyon szeretem.
1: Ezt még nem hallottam hobbilag, de jó.
2: De ezt szeretem, tehát szeretek spanyolul tévét nézni, meg angolul is. Van egy labradorom, őt nagyon szeretem, és vele szeretek időt tölteni, és amúgy, amikor jó idő van, azt így abszolút megragadom ahhoz, hogy menjünk. Séta a Dunapart mellett lakunk.
1: De akkor megy a vízbe is, nem?
2: Persze, de csak vezélyszóra. van magától,
1: ja,
2: nem?
1: Hát nálad, nyilván nálad hogy? Hát, nem, nem,
2: hát volt egy pár veszekedésünk Spanyolországban, amikor ő úgy gondolt, hogy a tengerbe bemegy.
1: A kutyával veszekedtél?
2: Persze.
1: Hát de hát a kutya az kutya, hát ha fürödni szeretne, főleg egy labrador az...
2: De akkor... nem, az enyém az szófogadó.
1: Ja, bocs.
2: Az szófogadó, de szoktunk ilyen harcokat vívni, hogy le akar menni a Dunapartra, én meg ott hagyom, hogy akkor mehet, de én megyek haza. Ezt így
1: elmagyarázod neki, mint a, nem tudom, az nem, iskolás gyerekeknek?
2: Nem, de tényleg úgy áll ott a Duna mellett, hogy ő arra szeretne menni, mert ott van, hogy ott tud bemenni a vízbe, én meg mondom, hogy biztos, hogy nem, és elindulok a másik irányba, és akkor egy 100 méter után így jön utánam, szóval nem indul el, tudja, hogy nem, ha nem az, nem. De ő, amúgy meg szeretek a barátaimmal lenni, a családommal, így hobbinak, mondom, tanulok, szóval így
1: mit tanulsz?
2: Kitölti az időmet ezek a programok. Létesítmény üzemeltetői most ez a következő projektem, ez egy egyéves továbbképzés a testnevelési egyetemen.
1: Én szerintem ez egy jó irány. Én ezt, amikor meghallottam, hogy ezt bevezették, én azt mondtam, hogy na, őrejük nagy szükség van, mert nagyon sok létesítmény van most már Magyarországon, és azért viszonylag kevés a szakember, aki ezt jól tudja művelni, tehát ő, aki költséghatékonyan tudja üzemeltetni ezeket a létesítményeket, és ez nem kiindulva a labradorodból, hogy hogy hát, hogy milyen szépen bánsz el, és milyen szépen neveled, de hogy így látni vélem benned azt a fajta tudatosságot, amivel esetleg egy létesítmény működését és a hozzátartozó logisztikát és humán erőforrást menedzselni, hogy kinek hol a helye és pontosan mit kell csinálnia.
2: Hát ezt úgy gondolom azért, hogy erről is az a véleményem, hogy így a legaljáról szeretném valahogy ezt elkezdem csinálni, hogy ezt így valaki mellé betársulok, megtanulom, mert nyilván nem tudok róla sok mindent, szóval én ezt alapvetően így a vízilabdával is úgy vagyok, hogy a nulláról kezded, szóval meg kell, ha kell valaki, aki segít benne, és ez így, szerintem én is úgy érzem, hogy számomra ez most egyelőre egy ilyen jó iránynak tűnik, és remélem, hogy beletanulok. Van ismerősöm, aki amikor ezt elkezdte, akkor azért mondta, hogy ő erre nem képes, azt ma meg már kenivágja az egészet, szóval én is úgy gondolom, hogy én is át fogok esni ezen a fázison, hogy azt mondom, hogy én ezt nem tudom, és aztán remélem, hogy utána én is ezt így fogom tudni csinálni, mert szeretnék ebbe is jól teljesíteni, vagy azt szeretném, hogy elégedettek legyenek majd a munkámmal.
1: Hát nem furcsa, amiket mondasz amúgy, mert hogy szerintem ennél sokkal több vagy. Tehát, hogy azt mondod, hogy szeretnétem, hogy elégedettek legyenek a munkáddal, meg hogy a vízilabdát is a nulláról kellett kezdeni, ez igaz. Tehát, hogyha végére érsz majd egyszer a vízilabdának, az egy szakma, amit a csúcsára tudtál vinni, tehát, hogy tökéletesen tudtad csiszolni, és még nincs vége, ebből még azért van szerintem nagyon-nagyon szép eredmény, vagy szép eredmények, de ezzel te már nagyon sokat tanultál, amit átviszel a másik, tehát a civil életedbe a tanulás mellé, tehát neked azt már, amit itt megtanultál, ahhoz már csak hozzá kell tanulnod, te nem új dolgokat tanulsz, és már szerintem erre rá is fogsz jönni, hogy az a fajta modell, ahogy te működsz, ahhoz te már csak plusz tudást teszel hozzá, tehát ott már nem nulláról kezdesz. Mert az, amiket te megtanulsz a sport alatt, és amiket te amúgy mérkőzések között, meg amúgy, hogy elmész tanulni, meg az egész életvitted, ahogy működik, ezeket már megtanultad. Valakik ezt közben tanulják meg, hogy ők elmennek iskolába 20 évesen, 21-es, ők közben tanulják meg azt, amit te már tudsz. És szerintem ez nagyobb értékám, amiket megtanulsz, ez a fajta csapatban való működés, ez a fajta gondolkodás, ez a fajta lojalitás, ez a fajta hozzáállás a munkához, azért ezt a nehezen megtanulni. Hidd el, hogy azt, amit meg lehet tanulni könyvekből, meg a terepmunkából, bármiből, amiben neki fogsz, szerintem azt egyszerű megtanulni, mint érzi jól rendesen csinálni a dolgokat. Tehát, hogy nem 8-kor kezdett, hanem, ahogy említetted, 7:30-kor, és nem 16 óráig vagy ott, hanem ha ugyan 18 óráig.
2: Megyek majd hozzád állásinterjúra.
1: Nyugodtan, de hogy hidd el, hogy ez így van.
2: Persze, én azt tudom, hogy a sport az rengeteg olyan dolgot tanít meg, amit civil emberek, most mondtam, azért mondom, hogy civil emberek, azok nem tudnak, mert amit mondta, egy csapatban dolgozni, akár azt is, hogy lehet, hogy lesz olyan ember, akit kevésbé kedvelsz, mert szerintem ez is fontos része egy a csapatban működésnek, hogy nem választod a társaidat. Tehát meg kell szoknod, meg kell tanulnod velük együtt dolgozni, és valahol ez a szépsége is a dolognak, mert ennyi emberrel együtt tudni működni, hát azért ez nem egyszerű, és ennyi ember is kell belőle, aki ezt így tud alkalmazkodni a másikhoz, meg elfogadni, meg nyitottság is kell hozzá, hogy el tud mondani azt, hogy figyelj, reggel, ha nem iszok kávét, addig ne szólj hozzám.
1: Ez így van?
2: De ez amúgy nem csak én nem csak ilyen vagyok ilyen, de nagyon sokan vannak ilyenek így a csapatban is, akik így látod rajta reggel, hogy még nem ivott kávét. Ne szólj hozzá, ne süss el egy poént, hogy de jól áll a haja, vagy valami, hanem így kávé után majd hozzászólhat.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
1: Keszthelyi Rita válogatott vízilabdázó a vendégem. Nehéz a női csapaton belül?

0: Hát vagy edzésen, hogy jobbra kéne menned, vagy nem tudom, tehát, hogy nem így, inkább így edzésen, hogy túl nyersen fogalmazom meg a véleményemet, és hogy ez rosszul esik a másiknak. És ez is így, ebbe is biztos, hogy nagyon sokat javultam, de szerintem a nyersességem az biztos, hogy megmaradt, de ez is egy információ nekem, hogyha valaki ezt így rosszabbul viseli, és ez információ neki is, hogy én nem bántó szándékkal fogalmazok így meg semmi, csak egyszerűen szeretném, hogy nyerjünk, jól csinálja a maximalizmusom. Ez szól abba a nyers üzenetbe, hogy is kellene csinálni, vagy mit kellett volna abban a szituációban máshogy.
1: Hogy legyátok a férfi csapatot?
0: A fiúkat?
1: Hát,
0: A fiúkat?
1: szándékosan mondtam a férfi csapatot, mert hogy
0: Hát nekem
1: de mesélsz arról is, hogy a fiúkat, de kisfiúk, de nem, tehát hogy ugye egy a női csapatból, hogy látjátok a férfi csapatot, hogy ők is csak vízilabdáznak, csak nem rosszak az érők sem, hogy így.
0: Szerintem ők is így kicsit hasonlítanak a mi ilyen csapatszerkezetünkre, hogy megvannak ezek a rutinos rétegek, a közép és a fiatalok, szóval szerintem ez az elegyez náluk is. Nagyon jó, amit jó volt látni most így Szingapúrban, hogy egy szálláson voltunk, hogy mi lányok, mi nagyon sokat kártyázunk, meg szoktunk játszani, de most a fiúkat is láttuk, hogy nem csak az, hogy így négyen, öten voltak lent és kártyáztak, hanem szerintem mindenki. És azért ez én úgy, amennyit mi együtt egy helyen laktunk, azért ezt nem mindig így láttam őket, hogy így együtt bandáznának. És szerintem ők, de mondom, szerintem a két csapat nagyon hasonló így összetételében és mentalitásában is, és ők is, hát ők is szerintem jó úton haladnak, hogy sikeresebbek legyenek, mint eddig voltak, vagy most ugye nyilván itt az aranyról beszélünk, mert most már vagy nekik is ugye az ezüst után az jönne. Nekem maga a Zsolt is, Zsolt munkáját látva, nekem az nagyon szimpatikus, nagyon tetszik, szerintem jó lehet vele együtt dolgozni, de azért azt is tudom, hogy nagyon kemények is a Zsoltnak az edzései. Azt is szoktam látni. Úgyhogy szerintem ők is mind a két válogatott jó kezekben, jó szakemberek kezében van. Szerintem a következő 3 évet illetően.
1: Nagyon jó ezt hallani, hogy így látod. És nagyon jó volt veled beszélgetni.
0: Köszönöm szépen, mert a lehetőséget.
1: Én köszönöm, mert jó látni azt a folyamatot, ahogy szépen alakulsz és változol, és ez jó irányba megy, ez sem mellékes, hogyha valaki jó irányba változik. Én nem félnék a helyedben a jövő tekintetében, bár ez csak így a... Most ez jelentsen bármit is, de egy picit idősebb vagyok már nálad, és azok a versenyzők, akik így gondolkoznak a pályafutásukról, a pályafutásuk alatt még, és már így készülnek a jövőre, és megvan bennük a kellő szerénység is, szerintem azokat nagy baj nem szokta érni, amikor átlépnek a civil életbe. Ugyan lesz majd bukkanó, biztos, de azt meg majd kezeled azokkal a tompító eszközökkel, amiket megtanultál a sportpályafutásod alatt. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok neked először is még a vízilabdában, mert még ez még vár rád, klub szinten is, meg válogatott szinten is, és utána majd meglátod, hogy meddig élvezed magát a sportágat, mert ugye azt mondtad, hogy amíg élvezed és szereted csinálni, addig fogod csinálni, de ez talán függ az eredményektől is, hogy milyen eredmények fognak a közeljövőben születni. Én biztos vagyok benne, hogy szépek, ennek köszönhetően még sokáig fogsz vízilabdázni, sok a körömére hozzáteszem. Úgyhogy sok sikert kívánok neked a vízilabdázásban, a hétköznapokban, a kutyanevelésben, a válogatottságban és a tanulásban is, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is, Rita.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Bárány Donát is válogatott meghívót kapott. Több száz millió forintot csaltak ki idős emberektől Újbudán. Hidegfronthoz néhány fokos lehűlést. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretében. Vargára több hetes kihagyás vár. A helyére beálló Bárány éppen tegnap szerezte meg első gólját a holland bajnokságban. A magyar válogatott pénteken Ukrajnát fogadja, majd utána Észak-Írország ellen lép pályára. Az együttesre október elején is két mérkőzés vár a Nemzetek Ligájában. Gazdag Dániel csapata a New England Revolution győzött, Sallói Dániel klubja a Toronto viszont kikapott az Észak-Amerikai labdarúgó bajnokságban. A New England hosszabbításban szerzett gólokkal nyert 4-2-re az Orlando ellen. Ezzel jelenleg a keleti főcsoport második helyén áll. Gazdag a kezdőcsapat tagjaként 89 percet töltött a pályán. Sallói Dániel is kezdő volt, sőt végig is játszotta a St. Louis elleni idegenbeli találkozót. Csapata a Toronto azonban 3-1-re kikapott, és csak a 12. helyen áll a keleti főcsoport tabelláján. Második mérkőzését is elvesztette a Honvéd férfi vízilabda csapata a Splitben rendezett, három csapatos selejtező tornán, így nem jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. A magyar csapat a görög Panathinaikosztól elszenvedett tegnapi vereség után, ma a házigazda horvát Járdán Splittől kapott ki 12-6-ra.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsérültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, az épületből 400 embert kellett kimenekíteni. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót is. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessza kikötőjében egy hajót, a város közelében pedig egy logisztikai központot. Irán nem nyitja meg a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, illetve minden fronton állítsa le a háborút. Idehaza több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség lovasterápiás és parasportversenyén Fóton. A fiatalok fogorvosi szűrésen, arcfestésen és kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. Aranyminősítést és két külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Egyek képviselte, a község ezüst minősítést szerzett. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító család tagjait fogta el a rendőrség. A három gyanúsított egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtetett Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le.
0: Közlekedés.
4: Már csak nem 5 kilométeres a dugó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, ugyanis munkálatok miatt a belső sávot lezárták a Komáromi csomópont és a Concó pihenőhely között. aki teheti, az a 67-es kilométernél a Tata környecsomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 1-es főúton. Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Kápolnás négy közelében. A 44-es kilométernél már mindkét sávon megindult a forgalom, a torlódás azonban még mindig továbbra is 4 kilométeres. Motorossal ütközött egy személyautó a 24-es főúton, Mátra-Füred határában. A 8-as kilométernél egy sávon váltakozó irányban engedik a forgalmat. Két személyautó karambolozott az 51-es főúton, Dunavarsány közelében. A 30-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, főként csak a déli tájakon vannak helyenként fátyol felhők. Este sokfelé beborul az ég és megerősödik a szél, majd holnap a változó felhőzet mellett ismét sok lesz a napsütés. Főként csak az északi, északkeleti ország részben lehet eső, zápor, helyenként zivatar. Hajnalban 13-19, napközben általában 18-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 14 óra 39 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek. Kezdjük a mai Körkapcsolást, a műsor szerkesztője Olasz Gergő, a technikáért pedig Jámbor Tamás felel. A labdarúgás, illetve a magyar labdarúgás ezen belül is, ami meghatározza majd mai műsorunkat, hiszen 14 óra 45 perctől alig 5 perc múlva már is kapcsolunk az Új Hidegkúti stadionba, ahol az MTK Budapest ellenfele a címvédő Győr lesz majd. 17 órától élőben közvetítjük az Újpest-Zalaegerszeg csatát, a napot pedig este 7:30-tól majd, mármint ami a magyar labdarúgó közvetítéseket illeti, a Nyíregyháza-Ferencváros találkozó zárja. Csapjunk is bele, Vukovics László állandó szakértőnk itt a stúdióban. Jön tehát az MTK E2 mérkőzés. Laci, kevés időnk van, úgyhogy egy gyors felvezetéssel mire számíthat egyik, illetve másik csapat. Itt vannak előttünk a kezdők, én ahogy így rápillantottam, azért olyan orbitálisan nagy meglepetés egyik oldalon sincs.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Hát talán annyi, hogy az MTK-nál az egy kispadra szorult mondjuk Bognár István, vagy Varjú, akik eddig játszottak, de valóban az alapcsapat játszik, még Szuhodovszki Soma, aki esetleg ott lehetne a kezdőbe. Itt a mérkőzés tétje az, hogy a Győr, ha nyer, akkor a második helyen tud, majdnem azt mondtam, hogy telelni, de egy mara hosszú szünet jön most pihenni. 3 hét jön most, ugye 3 hét múlva lesz a következő forduló, október 10-én. A győrieknél érdekesség lehet, hogy a tavalyi bajnokcsapatból 4 vannak most ott a kezdőcsapatba, ugye rengeteg játékost eladtak, most nem sorolom föl Vitáistól kezdve. Itt nagyon nehéz Efraín Juárez dolga, hogy kialakítson egy ütőképes csapatot, itt a legfájóbb a Viking úr elleni kiesés volt a BL-be, de most odáig nem menjünk vissza. Az MTK a saját játékát szeretné játszani hazai pályán, ami alatt értem a gyors, kombinatív játékot, a támadó futballt. Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen sok helyzet lesz, és nagyon bízok benne, hogy sok gól is. Mindkét edző nyilván ez egy evidencia, hogy a győzelemmel lenne elégedett, de itt jogosan várhatjuk el, hogy tényleg sok helyzetet hoz a találkozó, és egy látványos meccset láthatunk, ha talán nem is lesz annyi gól, mint a Debrecen Vasason.
1: Igen, amikor meg nem is az, ugye, amikor legutóbb egymásnak feszültek az Új Hidegkútiba, hogy akkor 9 gól volt, és 7-2-re nyert.
2: Ja, tényleg.
1: Elképesztő meccsen.
2: Megcserélték a pályát, mert rossz volt a fű Győrbe, és elkezdődik a pályára, és abból lett ez a nagy gólra, nem emlékszem.
1: Talán.
2: És bocsánat, még Verebes Józsefet hadd hozzam be egy pillanatig, aki mind a két csapattal bajnok volt, egy élő legenda, ugye a mester, a mágus, aki az MTK-ba is 87-ben bajnokságot ért, a Győrrel 81-82-be, szóval ő nagyon köthető mind a két klubhoz.
1: Szóval említetted, hogy sok gól, vagy bízunk benne, hogy sok gól, kiktől várod egyik, illetve másik oldalon a találatokat?
2: Hát az MTK-nál most nyers a kispadon kezdő, nagyon gólerős játékos, de akik a pályán vannak, Jureket szerintem nagyon feldobhatja az, hogy bekerült a válogatott keretbe.
1: Pontosan ezt akartam kérdezni.
2: És ugye tükörszélsőként hozza befele, fantasztikus ballában rendelkezik. Idén jönnek is ezek a lövések, be is talál belőlük, nagyon szépen teljesít a fiatal játékos, és Keresi az, aki bárhogy játszik, mindig benne van a gól. Tehát az a típusú játékos, aki mindig gólhelyzetbe tud kerülni, és egyre több gólt is szerez. Most Keresi kezd majd csatárposzton, mert sokszor szélsőt játszik, ha nyers a kezdő, akkor Keresi a szélről szokott indulni. A győrieknél sok külföldi játékos, ugye Djukanovic, Kulenovic, akik most újak, őket nem ismerjük annyira, de most megkapják a sanszot Efraín Juárez-től. Hát, hogy mennyire tudnak élni vele, azt a mérkőzés fogja megmutatni. Érdekesség, hogy Gavrics, akit el akartak adni Azerbajdzsánba, a kispadon kezd.
1: No, mielőtt kapcsolnánk a helyszínre, gyorsan friss, ropogós részeredmény a női kézilabda bajnokok ligájából, mert hogy van magyar érdekeltségű találkozó, amely 14 órakor kezdődött. Norvégiában a Storhamar vendégeként 20-13-ra, azaz 7-es góllal vezet a győri együttes, az Audietó gárdája, és akkor még szintén egy friss, ropogós hír, mert hogy 15 órától, tehát alig negyed óra múlva jön majd egy angol bajnoki mérkőzés, ahol bizony magyar érdekeltség van, ráadásul mind a két oldalon lehet ne magyar érdekeltség, és ezzel már egy picit ugye előre is szaladtam, vagy le is lőttem a poént, hogy sajnos Tóth Alex nincs ott. A Bournemouth kezdőjében Bournemouth-Liverpool mérkőzés, ellenben Kerkez és Szoboszlai ott van a Liverpool kezdőcsapatában. Ami viszont jó hír az elmúlt időszakhoz képest, és azt kell mondjam, hogy ennek örülnünk kell, hogy Tóth Alex legalább a meccs keretben ott van a Bournemouth csapatában, úgyhogy bízunk benne, hogy lehetőséget kap majd Rózsa mestertől. Na ennyit egyelőre, viszont előjárójában, most viszont már kapcsolunk a helyszínre. Következik tehát az OTP Bank Liga 8. fordulójából az MTK Budapest Eto FC mérkőzés. Már is kapcsolunk a helyszínre Katona Lászlóhoz.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Fekete felszerelésben az MTK és fehérben majd a Győr csapata. Két együttes 140. bajnoki találkozója. A múltat tekintve 62-szer nyert az MTK, 42 alkalommal a Győr és 35 döntetlen, de 3,3-es gólátlaga van ennek a párharcnak, úgyhogy azért lehet arra számítani, hogy itt a felek, ha úgy adódik, akkor egymás kapuit beveszik. Hát főleg úgy, hogy azért itt a bajnokság során leginkább a gólokat tekintve nem állnak hadilábon a csapatok. 14-14 gólt lőtt mind a két együttes. Ennél többet csak az Újpest, Paks, illetve a Vasas 3 tudott szerezni ebben a bajnokságban. Mondjuk a Vasas tegnap 4-et is, de hát ők már 8 mérkőzést játszottak, és ez a 8. bajnoki fordulója mindkét csapatnak, a Győrnek is, valamint az MTK-nak. Az Eto a 3., a 7. helyen pedig az MTK, elkezdi a találkozót a fővárosi együttes. Demjén az, aki a kapuból most előre rúghatja a labdát, ezt meg is teszi. Rajta kívül még a hazai csapatban Ármanász, Radics, Beriásvili és Timóteus van. Ott van a középpályán Kata, Zejkovics, hát két szűrőszerű középpályás. Elől pedig előttük hárman, Zubor, Jurek, Komáromi, Keresi pedig az egyszem csatár elől, de értelemszerűen, ha úgy adódik, akkor váltogatják majd a pozíciójukat a játékosok. Letámad az MTK rögtön a találkozó elején, Komáromi próbálná meg Umatumtól elvenni a labdát, Urblik pedig előre vágja, Urblik Norbert, József testvére. Hát ha úgy adódik, akkor majd Norbert jó teljesítménye okán akár még a magyar válogatott tagja is lehet. Az Etónál Petras a kapuban, Umatum, Kripics, Urblik, Stefuj védőnégyessel, Agba és Szép a két védekező középpályás, Benet, Bumba és Djukanovic a középpályán előrefelé, és Kulenovic a csatár, a bosnyák támadó háromszoros válogatott, de hát nem annak a bosnyák válogatottnak a tagja, amely a világbajnokságon járt. Most sincs ott a keretben, ami majd a következő hetet illeti, de apró érdekesség, hogy gambiai oldalról G például nincs a keretben, illetve Lamin Massa, akit igazoltak, tehát több gambiai is van Győrben, szóval őt Somorjára a szlovák másodosztályba kölcsönözték, úgyhogy nem fog pályára lépni ebben az idényben az Eto első számú csapatában, az NB1-ben, az élvonalban, hanem majd Somorján kell neki teljesítenie. Zejkovics az, aki hátra teszi Katának, az MTK csapatkapitányának, és ha már Verebes József szóba került a stúdióban, Galami József például egy másik vezetőedző, aki mindkét csapatnál volt első számú ember, hát főleg az MTK-nál még szakmai igazgató is a találkozó előtt az korábbi edző, szakmai igazgató emlékhelyét a stadion előtt átadták. Roppant szép gesztus ez a fővárosiaktól. Hát itt ugye bajnokságot is tudott nyerni az MTK-val. Agba az, aki bal oldalra teszi a labdát, Djukanovic, sőt, Stefuj már a 16-os környékén be középre, lesz elővés, nagy helyzet, és nagyot véd Demjén, aztán kivágja a labdát. Ármalász nagy helyzetben volt. Hát Kulenovic megszerezhette volna a gólját ezen a mérkőzésen, de hát a 3. percben egyelőre Demjén kifogott rajta, óriási helyzetben, zicserben volt. Agba átlövés és egy védés. Kézre jött valójában Demjénnek, de fogni kellett, mert életerős, sistergős, 25 méteres bomba volt. Ezt fogta aztán Demjén. No meg előtte is Kulenovic kísérletét 11 méterről szemben a kapuval. Valamelyik sarkot kellett választani a bosnyáknak. Úgy gondolta, hogy majd a kapus jobb oldalára rúgja, ami valójában Kulenovic esetében a bal oldalt illeti. Védeni tudott Demjén. Marad a 0-0 a 4. percben az MTK Győr találkozón. Az MTK oldaláról, ha már Jurek a válogatottba került, a magyar válogatottba, Beriásvili a georgiai csapatba, majd jön Magyarországra, illetve hát természetesen majd az északírek meg az ukránok ellen is játszhat. Ármalász pedig a litván válogatott tagjaként a Nemzetek Ligájában léphet pályára, Liechtenstein és Azerbajdzsán ellen. Ez a C divízió itt azért izgalmas természetesen az a divízió is, de más szintet képvisel, mint éppen a magyar vagy a georgiai válogatotta B divízióval. most éppen Kripic, az Eto csapatkapitánya találja meg szépet, de rossz az átadás, Keresdi szerzi meg a labdát, Komáromi kérné tőle a bal oldalán, de hátra a felező vonalhoz vissza, Radics és aztán Kata kéri el már a győri térfélnél, ő pedig a bal oldalra emeli ki a labdát Timóteushoz, középen bent a 16-oson belül ketten is, megy is a labda túl mély, Petrás kapus pedig leszedi aztán. Hát ő maradt a bajnok csapatból, az tény, legalább a kapus megtartotta az Eto, mert rajta kívül még Bumba, Stefuj, Kripic mondható, hát szép néha azért pályára lépett, de nem sokszor, így jön ki az a 4-5 fő, aki a bajnok csapatból még megmaradt a győrieknél, de hát kiárusították azokat, akiket lehetett, és akkor még Gavrics is szó volt arról, hogy megy majd Azerbajdzsánba, de hát jelen állás szerint nem úgy néz ki, hogy majd váltani fog az elkövetkező időszakban. Most éppen Djukanovic a bal oldalt nem tudja befelé húzni a labdát, hiszen szerelni tudja őt Jurek, aki remek formában 7 góllal egyelőre a góllövőlista élén az élvonalban. A legjobb formában lévő MTK játékosok egyike. Keresi 4 gólos, kicsit lemaradva tőle, de egyelőre úgy néz ki, hogy ez a két labdarúgó meghatározó tagja annak az MTK-nak, amely csak a 7. helyen áll a bajnokságban, és a legutóbbi mérkőzését a Kisvárda ellen hazai pályán elbukta, miközben Debrecenben döntetlent játszottak, a Nyíregyháza ellen tudtak győzni valójában még augusztus 22-én, lassan egy hónappal ezelőtt. Jurek az, aki cselezget 20 méterre a kaputól, de elveszik a győri játékosok a labdát tőle, aztán már szép a bal oldalra emeli, hosszú, és majd jöhet az MTK bedobással, Kata az, aki elkéri és kapja a labdát, saját térfelének közepéről jöhet majd a pardobással, Kata meg is teszi, Zejkovicsnak teszi, ő pedig hátra aztán Radicsnak, aki kisebb sérüléssel bajlódott, ezért aztán ott a védelem közepén nem ő volt fellelhető sokáig, és persze lehetett volna más is a középhátvéd posztján, akár Varjú, ha úgy adódik, vagy Ármálász bemegy középre, szóval Varjú vagy éppen Kovács Patrik nincs ott a kezdőben az MTK-nál, egy kicsit felforgatta Pinezics Máté a védelmet, ennek köszönhető az, hogy most a mai nap folyamán az Ármálász, Radics, Beriásvili, Timóteus négyes az, amely most a védelmet alkotja az MTK-nál. Zejkovicsnél van a labda, ő azért a bal oldalra inkább kiteszi Timóteushoz, középen bent a 16-oson belül csak egy ember, Keresi mutatja, hogy hova kérni a labdát Kripic mellett, de nem kapja, nem hátra az MTK játékosai, Beriásvili, minden egyes labdarúgó a győri térfélen van, tehát kivétel a kapus Demjén értelemszerűen. Remek átadás Jurekhez, nem jó azonban, mármint az átvétel, Radicstól a passz remek volt, aztán Jurek megszerzi a jobb oldalt a labdát, megy a 16-os környékére, jobban beteszi középre, és aztán belsővel Urblik ki tudja vágni az alapvonalon kívülre, szöglet a mérkőzés során először a 7. percben, MTK Győr 0-0, Jurek elkérné, meg is kapja, nincs Bognár István például, aki ezeket a sarokrúgásokat, szabadrúgásokat elvégezni, be kell érni azzal, hogy majd Jurek fogja beívelni valójában a labdát, jobb oldalról ballal, majd akár tényleg a kapu felé is csavarhatja. A mérkőzés játékvezetője Antal Péter, az ő nevét még nem is említettem, eddig nem volt semmiféle dolga ezen a találkozón. 8. perc, Jurek jön az első szöglettel a mérkőzés során, 0-0-ás állásnál. Jön be a labda az ötösön belülre, van fejes is, meg nagy kavarodás, kikerül aztán az alapvonalon kívülre, azt mutatja a partjelző, hogy jöhet egy második szöglet. Hát itt Petrásnak azért illet volna jönnie, de ő maga is egy kisebb zavarban volt, mert felugrott ott előtte Urblik, meg Kripic, aki éppen ott volt. Nagy nehezen azért többszörös segítséggel, de ki tudták vágni valahogy, kipiszkálni a labdát az alapvonalon kívülre. 8. perc, a második MTK szöglet, jön Jurek, az, aki beíveli ugyanoda rövidre, ezt is kifejeli, ezúttal Kripic, jöhet a harmadik egymás után, még ezt is a 8. percre fogja elvégezni, lehet majd Jurek. Úgy néz ki, hogy ez a bevált módszer, oda a rövid oldalra, az ötösön belülre fogja ívelni a labdát, ha csak nem, egy érkező játékosnak oda passzolja, de Zubor nem fogja megkapni, úgy látszik, de végül is, de Zubor ballal nem íveli be, a 16-os vonalánál ott van Kata, ő lehet ellövi, nem, inkább csak oldalra passzolja Jureknek, Jureknél van még mindig a jobb oldalt, aztán kikerül a labda az oldalvonalon kívülre, bedobásra jöhet majd az MTK, Jurek az, aki elvégzi, lehet, de Ármálász is ott van, végül lábra kéri, meg is kapja a litván, aztán kivágja, mégpedig Djukanovic, majdnem a felező vonalig, Beriásvili kapja ott hátul a labdát, majd Radics, kicsit beszorul most az Eto, eltelik a találkozóból 9 perc, igaz, eddig a legnagyobb helyzet, az pont az Etohoz köthető Kulenovics révén. Jurek ballal megnézi a bal oldalt, mert jobbról balra átteszi a hangsúlyt. Timóteus átveszi, Zubor kéri középen, meg is kapja, azért 40 méterre van ő a kaputól, és aztán jobbra vissza Jureknek. Jó az átvétel tőle, veszemben Gyukanovics, Jurek laposan benne a 16-oson belül. Tovább tudják pöckölni az MTK játékosai, úgy néz ki, hogy ez Zejkovics lehet egy kicsit szabálytalan volt, de mehet tovább Antal játékvezető szerint. És Kulenovics az, akit ketten-hárman nem tudnak megakasztani, de végül sikerült aztán Zubornak, ezért jöhet a szabadrugás majd az Etónak a felezővonalnál. Most mentesül egy kisebb fajta háború alól a Győr csapata, nagyon-nagyon ostromolta most az MTK az ellenfél kapuját, úgyhogy fellélegezhetnek Efrain Juárez tanítványai, aki fehéringben és tényleg ünnepi öltözékben van jelen itt az új Hidegkúti Nándor stadionban. Sokan vannak a győriek, tele van az ő szektoruk, és talán úgy összességében lehet egy 4000 néző jelen, akár 5000 is az MTK stadionban. Most az MTK jöhet bedobással, mégpedig Armalas az, aki fogja a kezében a labdát, sőt Timóteus a felező vonalig fel tudja dobni a labdát. Keresi meg tudta csúsztatni, aztán már Kata az, aki harcol leginkább azért, hogy megszerezze az MTK labdát. Zubor az, aki közbelép, és akkor így már az MTK megszerzi. Armalas pedig a jobb oldalt kéri, meg is kapja, mellette ott van Jurek, inkább középre Zejkovicsnak teszi. Armalas pedig felmegy érdekes módon, úgy adódik akkor Jurek elé is, meg oda a támadó harmad környékére. Jureknél van a labda, beíveli a védelem mögé Armalas felé, nem éri el a labdát, egy pillanatra, mintha meggondolta magát, nem fogja elérni, inkább nem sprintel, aztán úgy gondolta, hogy lehet az a legjobb megoldás, ha megpróbálja. Hát kiment az alaponaron kívülre. 11. perc, MTK Győr 0-0, stúdióban véleményezze az első 10 percet Vukovics László.
2: Eddig inkább az MTK akarata érvényesül, attól függetlenül a Győrnek volt eddig a legnagyobb helyzet, amikor Stefúj gyönyörű passza után Kulenovics a kapusra találta szembe magát, Demjén óriásit védett a harmadik percbe, de azóta az MTK többször oda került a győriek kapuja elé, Jurek révén rendkívül sokszor a bal hátvéd mögé kerülnek, jönnek beadások, egyelőre az történik, amit az MTK szeretne, a győriek nem nagyon találják a játék ritmusát.
3: 0-0 a 12. percben az MTK Győr találkozó. Volt itt igen korábban olyan összecsapás, amikor 7-2-re tudott nyerni az Eto, még 2025 augusztusában, kis túlzással egy évvel ezelőtt. Hát úgy összességében a hazai pályán az MTK, amikor már feljutott az Eto csapata az élvonalba, ugye 2 esztendővel ezelőtt, 6-szor találkoztak, ugye 3-3 alkalommal, de csak 2 alkalommal tudott az új Hidegkúti Nándor stadionban randevúzni a 2 együttes, tehát Győrben volt 2 találkozó a legutóbbi 2 bajnokság során is. Petrás vágja előre, most emiatt azért az MTK-nak nem feltétlenül sok pontja van a Győrrel szemben, hiszen az Eto előrébb végzett a bajnokságok során, mint az MTK, és hazai pályán a 2025-ös 7-2-es vereség mellett van egy 2-2-es döntetlenjük, de amikor éppen Győrben kellett játszani, akkor 2 vereség, 1 döntetlen, na meg azért van egy győzelem, akkor 2-1-re nyertek 2024 augusztusában, szóval 2 esztendővel ezelőtt volt legutóbb az MTK-nak lehetősége 3 pontot szerezni a győriek ellen. Beriásvili a felező vonalnál, ott a kezdőkörben szemléli, hogy kinek lehet adni, Zsejkovics a balján, úgyhogy neki adja, ő pedig át is viszi a győriek térfelére a labdát, az oldalvonal mellett baloldalt pedig Timóteus nem tudja továbbítani az előtte lévő Komárominak, aki meg sprintel, mert a 16-oson belül akár el is érheti a labdát, Petras kapus kijön, de aztán végül Akbáz, aki összeszedi a kipattanó lepattanót, ő ballal pedig a félpályáig a felező vonalig vágja, Gyukanovics szépen átveszi, előtte nagy terület van, jobb oldalra teszi ki, olyannyira, hogy Bennett először kapja meg a szót tőlem, olyan szempontból, hogy mondom a nevét. Persze nem szólalt meg Bennett a kosztarikai. Agba ellövi másodszor is, 25 méterre volt a kaputól, Bumba a jobb oldalra teszi a labdát, lesz-e egyáltalán lövés vagy csel, Gyukanovics jön a beadás, egy kicsit hosszú, meg mély is, kifejelik az MTK játékosai, Armalas egészen pontosan, Kripics is feljön a támadással, valójában ez azt jelenti, hogy 50 méterre a kaputól, nagyon-nagyon feltolva a saját védekezését, a Győr már áthelyezte a hangsúlyt az MTK tér felére, Umatum középre, Bumba kéri és kapja el a labdát, azért Borbé Balázs idejében ő nem sok játék lehetőséget kapott, de már más szelek fújnak, úgyhogy ott van a kezdőben. Megrúgják éppen a Románt, jöhet szabadrugással majd az Eto a 14. percben, Agba teszi le a labdát, gyorsan elvégzik, szép a bal oldalra, remek átadás, Tefújnak ballal, beíveli középre, és aztán megint Kulenovics érkezik fel a égbe a labda, lehullik aztán a felső léc mögött található hálóra, így aztán úgy néz ki, hogy valaki hozzáért, ezért mutatja Antal játékvezető, hogy szöglet lesz, úgyhogy az MTK védők közül valaki beleért, miközben Kulenovics akarta a kapu felé pörgetni a labdát. Az első sarokrúgás, amelyet az Eto elvégezett, nincs egyáltalán, aki annyira vállalkozó kedvű lenne. Most úgy néz ki, hogy Stefuj menne oda, de inkább hagyja a csapattársnak, Jukanovicsnak, hogy majd ő rúgja be a labdát. A 15. percben járva MTK Győr 0-0. Ha így marad minden, akkor jelen állás szerint a tabellán a Győr marad a harmadik, hetedik az MTK, tehát senki nem lép előre se hátra. Végül Stefuj lesz az, aki elvégzi a szögletet, mert ballal szépen becsavarhatja ő is az ötösön belőre, és jelenleg az MTK játékosok legalább 4-5-e ott van a saját ötösén belül jön. Stefujtól a labda, van csúsztatás is, és megint van fejes, Umatun fölé! Megnézte, ott volt 3 méterre a kaputól, szépen emelkedett, de nem tudta úgy irányítani a labdát, hogy valójában a kapu felé tudjon bólintani fölé. Nagy helyzet megint az Etótól, de egyelőre negyedórányi játék után nincs meg a vezetés a győrieknél. 0-0 a találkozó állása, a Győr csak egy vereséget számlál, a Fradi ellen kapott ki igaz hazai pályán, akkor nagyon csúnyának mondható 3 gólos vereségbe szaladt bele, de van jelen állás szerint, hogyha ezt is beleszámítjuk, 4 döntetlene, illetve 3 győzelme, 9 kapott gól, ez az egyik legkevesebb a Fradi 7 kapott gólja mellett a bajnokságban. El lehet dönteni, hogy Petrás vagy Dibusz a jobb kapus. Hát ugye jelen állás szerint Dibusz sérüléssel bajlódik, úgyhogy lehet nem is ő fog majd védeni az esti Nyíregyháza elleni találkozón. Stefuj az, aki végül már indítja a győri támadást. Szép az átvételt követően, átviszi a felező vonalon egyet tovább, a mellette jobbján lévő Bumbának adja a labdát, de Bennett kicsit olyan feleslegesen rámozog a román játékosra, most találja meg az ő saját pozícióját a szélen, de már Agba középre széphez, majd aztán Kripics kapja a bal oldalon, mellette ott van Stefuj, aki meg is kapja a labdát. Meglepő, hogy Stefujt nem akarták elvinni, vagy nem adták oda, pedig azért az ő hatékonysága és az ő munkabírása nagyon érdekes, hiszen még a Karcag elleni Magyar Kupa mérkőzésen is szagján, hogy gólt lőtt, de végigjátszotta. 5-1-re nyert akkor a Karcag ellen az Eto, és simán jutott a legjobb 32 közé. Az más kérdés, hogy tényleg Stefuj esetében az állandó 90 percek nagyon jó erőlétben lehet Stefuj. Meg Kripics is, bár ő most hazaadja a labdát Petrás kapusnak, ő egyel tovább, aztán Urbliknak, középen szép kéri el a labdát, ő többet avatkozik bele a támadásokba, mint éppen Agba. Agba inkább a rombolók közé tartozik itt az Etóban. Bennett pedig a jobb oldalt nyargalhatna. Egyelőre ő keresi magát minden szempontból, mert a Honvéd elleni mérkőzésen sok hozzáadott értéke nem volt szép. Egy labdaszerzés követően ki a bal oldalra, Stefuj az, aki rosszul veszi át a labdát, hosszúnak tűnik, és nem tudja bent tartani. Hát pedig lehet bedobásra lett volna jó inkább, hogyha hagyja, hogy kimegy, ehelyett kirúgta az alapvonalon kívülre. Jöhet majd Demjén kapus a 18. percben, akkor, amikor 0-0 a találkozó állása, Demjén ott hagyja Radicsnak, hogy ő végezhesse el majd a kirúgást, Beriásvilinek teszi a labdát. Na, Georgiai pedig figyeli, hogy a mellette lévő Demjénnek, vagy éppen valakinek laposan előre, Zejkovics az, aki megkapja a labdát. Most ő nem került be a szlovén válogatottba, pedig amikor épp a magyarok ellen volt egy barátságos mérkőzés, a felkészülési találkozója a szlovéneknek, amit ugye 1-0-ra nyert meg a magyar válogatott, akkor Zejkovics és Matko is, csak hogy a két NB1-es játékost említsem, tehát ott volt a szlovén keretbe. Tehát más kérdés, hogy Zejkovics nem játszott sérülés miatt. Umatuma jobb oldalt, előre teszi már a labdát, Bennett a felezőnél az oldalvonal mentén el tudja valahogy csípni, aztán Bumbát indítja na, szinte a helyén, Bumba pedig befelé tör, azért még mindig egy 25 méterre van a kaputól, és nem tud előre menni, ellenben lerúgja az előtte álló MTK játékos, Zubor az, aki fogja a bokáját, kap egy sárgát a találkozón először egy játékos, mégpedig Bumba 19. percben. Ugye még itt érdekes lehet az, hogy mennyire volt szabálytalan valójában, Bumba volt-e talpalás, vagy bármi ilyesmi. de Zubor úgy néz ki, hogy felépül, úgyhogy mindenki rendben van. Az MTK jöhet majd szabadrúgással, labda mögött pedig úgy néz ki, hogy azért Radics ott áll, hát ő most kap elég rendesen a napból, illetve a mellette lévő Beriásvili direkt úgy helyezkedik, hogy az árnyékosabb részre tudjon menni, hiszen tűző napon játszanak a játékosok kétharmada, 28 fok van, a szeptemberben azért ez talán, nem is tudom, hogy meglepő-e vagy sem, de tényleg meleg van ahhoz képest, hogy persze délután 3-kor mi legyen, még azért a nap általában fenn van, de hát majd a délutáni esti mérkőzéseken már nem lesz ilyen gondja a játékosoknak. Timóteus a bal oldalt, ő aztán Zejkovicsot látja meg ott középen, és azért egy 40-45 méterre a kaputól az MTK most idézőjelbe beszorítja az Eto csapatát, és apró érdekesség, hogy Bennett visszazár a szélen, mint hogyha jobb hátvéd lenne, és most már öt védős a rendszere a győri csapatnak. Zejkovics 35 méterre most már a kaputól, Kata érkezik, Jurek elfut a jobb oldal, de nem kapja a labdát, csak a hátul lévő Beriásvili, Zejkovics megint csak Beriásvilit találja meg, aztán Kata a jobb oldalra húzódik, letámadnak most a győriek, Katát nem tudják megállítani, megy tovább, egyre közelebb az MTK az ellenfél kapujához, Komáromi kapja meg ballal, elevi 25 méterről, kapufa! És aztán Petrásról vágódik le a labda az alapvonalon kívülre, nem a kapuba, jön egy szöglet majd, a 20. percben óriási bomba Komáromi Györgytől, Petras ezt már csak figyelte, a lényeg valójában, hogy nem történt érdemleges, már mint gólszerű történés, jön egy szöglet a 21. percben, ugye volt itt a találkozó elején, a 7.-8. percben egy MTK 3-as szöglet, egymás után Jurek hívelgette be a labdákat, most is ő fogja, csak éppen kifelé fogja majd valószínűleg rúgni a labdát. 21. perc, MTK szöglet, jön be a labda középre, nincs azonban fővárosi fejes, Kata menti meg a jobb oldalt a labdát a 16-os vonala környékén, de már kifelé sodródik, Bennett az, aki letámadja, az utolsó mezőnyjátékos Timóteus, illetve Zubor az, aki elkéri. Nagyon bátrak a fiatalok az MTK-nál, most Zubor az, aki indítaná a bal oldalt felfutó egyik játékost, tehát ez nem jó Jureknek, úgyhogy jöhet kirúgással a Győr. 22. perc, eltelik lassacskán az első félidő fele, MTK Győr 0-0, a stúdióban Vukovics László véleménye.
2: A Győr most már egyre jobban bemelegszik a játékba, hát nehéz dolga van Efraín Juáreznek, hogy csapatot kell csinálni a sok légiósból, meg az új játékosból. Nehezen szoknak össze, de vannak náluk jó futballisták. Az MTK-sal megszokott kezdőcsapatával játszik, de közelebb van sokkal a gólhoz. Na most Komáromi lövése az gyönyörű volt 25 méterről, nem Petráson múlott, hogy nem lett gól ez a felső kapufa. De ha így folytatódik a mérkőzés ebben a mederben, akkor véleményem szerint az MTK előbb-utóbb megszerzi a vezetést, mert többször meg tudják bontani a győri védekezést.
3: A második MTK lövés volt a mérkőzés során, és hivatalosan ez nem kaput eltaláló a kapufa. A szabály szerint ez nem annak minősül, de a győri oldalról már 4 kísérlet volt, ebből 2 találta el a kaput, Demién védeni tudott ugye egy alkalommal, illetve ha minden igaz, akkor a másodikat is megfogta, akkor Kulenovics az, aki próbálkozott. Jurek próbálkozna a jobb oldalt befelé törni, 23. perc 0-0 az MTK Győr találkozó állása, aztán Timóteushoz átkerül a bal oldalra, Jurek bátran jobbról balra keresztpasszokkal megpróbálja egy kicsit széthúzni a győrieket. Egyelőre még azért sok sikerrel nem jártak a fővárosiak. Szép kapja a labdát Umatumtól a középpálya közepén, elrúgja aztán Zubor lábát. Hát szépnek se volt annyira kellemes ez, de Zubor idézőjelben okosan, de közbelépett, és jöhet szabadrúgással majd az MTK 35 méterre a kaputól. Ha van vállalkozó kedvű MTK játékos, akkor ezt akár még, mivel szemben van a kapuval, el lehet lőni. Igaz, itt nagyon helyezgetni nem lehet, hanem erőből valahogy tényleg a széleket kell megpróbálni lőni. A Szoboszlai Dominiknak nem lenne probléma. Nincsen most ugye a pályán Bognár István, aki a Kispest ellen az utolsó utáni pillanatban rúgott szabadrúgásba, de ezt jóval közelebbről tehette meg. Ott van Komáromi, aki egy kicsit hátrébről mondjuk olyan 28 méterről lőtt már egy pár perccel ezelőtt, az a felső lécen csattan, Jurek is ott marad, és akkor ő az, aki majd el fogja végezni a szabadrúgást a 24. percben, 0-0-as állásnál Jurek tehát a labda mögött, 30 méterre, vagy 34 méterre inkább a kaputól, ballal ellövi életerősen bele a sorfalba, visszapattal hozzá, aztán Zuborhoz kerül, ő pedig már a 16-oson belül Beriás Fili beemeli oda a középre, van mellel, aki átvegye, lövésszerűség is, Kerezsi mellé fölé a 2-1 velege, próbálkozott, de hát most nem találta el jól a labdát, úgyhogy ez már megint egy ilyen nagy esélynek lehet mondani, de az MTK egyelőre nem tornáztatta meg valójában Petrás kapust, nem kellett még hárítania. 25. perc, MTK Győr 0-0, Kulenovics pedig fájdalommal veszi tudomásul azt, hogy Krippics évelése hosszú is, meg nem is jó neki, úgyhogy nem akar ő ezzel foglalkozni, visszafele fut inkább. De az MTK megint megszerzi a labdát, Radics, majd aztán Beriás Vili kapja a labdát. Előtte ott van Ármálász a jobbján, illetve Jurek középre behelyezkedik, tehát megint egy kisebb fölényt akar középen összehozni az MTK. Zejkovics a bal oldalra teszi ki Timóteushoz, egy-egyben Benettel szemben, de inkább hátrafelé teszi, mégpedig Radicsnak, ő pedig beemeli a védelem mögé, könnyedén Urblik vissza a mezőnybe, Zejkovics pedig okosan hátra csúsztatja az ott lévő Radicsnak. Zejkovics a jobb oldalon, Jurek helyezkedik ki, hogy kérje a labdát, de úgy néz ki, hogy inkább balra teszi át Radics, ami azt jelenti, hogy Komáromi beindul, neki nem jó, Zubora azonban összeszedi a visszafejelt labdát. Komáromi sarokkal, mégpedig Zubornak, megfordul Ágba körül, meg maga körül is, emiatt el is veszíti a labdát, aztán Ágba már indíthatja az egyik Győrit, de csak oldalra teszi valójában Bumbának, Benettel az összjáték, a kosztarikainak azonban hosszú, így majd jöhet az MTK bedobással, de már a saját tér feléről, úgyhogy a Győriek Krippics, illetve Urblik vezetésével mennek előrébb legalább a félpályáig, hogy ne nagyon kelljen nekik olyan hátul helyezkedniük, de milyen kapja meg a labdát. Sok ideje nem volt eddig ezen a mérkőzésen, hogy úgy dédelgesse valójában, nem is kellett nagyokat hárítania, csak a mérkőzés legelején valójában. Most éppen Djukanovics a bal oldalt meglódulna, de Beriás Vili könnyedén szereli, Ármálász pedig rárúgja az előtte lévő győri játékos. A bedobásra jöhet majd az MTK 26. percben 0-0-ás állásnál, Kata teszi hátra, mégpedig Demjénnek, a bal oldalt pedig Komáromi már kérné el, de Radics az, aki kapja az előtte lévő középhátvéd, na ő az, aki kiteszi laposan, aztán Komárominak, előtte pedig már két opció is, Zubor vagy éppen a másik fiatalabb Timóteus, de egyikük se fogja megkapni a labdát. Beriás Vili, Jurek mutatja a jobb oldalt, hogy itt vagyok teljesen üresen, de nem fogja kapni, úgy látszik. Zejkovics is inkább Ármálász választja. Hát az MTK most megállítja valójában a lendületet. Vannak beinduló játékosok, de azért figyelnek a győriek, és nem ilyen ólomlábakon lévő labdarúgóik vannak, tehát könnyedén észreveszik ezeket a váltásokat. Hát most éppen Zubor bent a 16-oson belül, a jobb lábán a labda, ellövi laposan, és Petrás leér a jobb alsó sarokba, kívánt lövés, nem talált célt. Vagyis valójában Petrásnak megvan az első igazi védése ezen a találkozón. Akkor, amikor eltelik a találkozóból a mérkőzésből, 27 perc, 0-0 az állás, megint váltott gyorsan az MTK, pont akkor, amikor már arról beszéltem, hogy ezeket gyorsan reagálják le a győriek. Petrás vágja előre a félpályáig, Kulenovics mellel azért hozzá tud érni, de Ármálászhoz pattan a labda, aki megvárja, hogy egy kicsit lassuljon maga a labda, ezért össze tudja szedni, és már indítja az előlévőket. Katánál van a bal oldalt Timóteus, a jobb oldalt Jurek. Mutatja Jurek, hogy van egy kisebb terület, ha úgy adódik, ő szíves örömest elkéri, beindul, de nem adja oda a csapatkapitány. Második szándékból aztán még laposan megtalálja Jureket, Ármálász elé helyezkedik, középen Zejkovics teljesen üresen van, na meg a bal oldalot is ott van Timóteus, Kata, illetve Zejkovics együttesen ott középen irányít, Ármálász kéri el, hát 25 méterre, 30 méterre a kaputól el van az MTK, Timóteus a bal oldalt kapja, a 16-oson belül 2-3 MTK játékos, Komáromi egyel tovább, bent a 16-oson belül hárman is vannak, jobb lábára cselez éppen most Komáromi, a 16-os sarkánál, Kata ellövi, felpörgeti magának, van lövés, és Petrás védés is, 30 méterről egy életerős lövés, ezt fogta azért, Petrás mégis a középre ment. Az indítás után már Kulenovics az, aki Beriás Vilivel harcol, érkezik aztán Djukanovics segítségként, de elől nem nagyon vannak a győriek, úgyhogy inkább csak hátrafelé. Az a nagy lendülete, ami egyébként még az előző évadban megvolt a Győrnek, elveszni látszik. Most Benetta jobb oldalt, megforgatja Timóteust, jobban jön a beadás, kifejeli Radics a 16-os vonaláig, Zubor megcsúsztatja, de inkább csak oldalra tudja bólintani. Timóteus ismét Benettel harcolhat a labdáért, de a kosztarikai inkább hátra Umatumnak, majd aztán szép, Agba 30 méterre a kaputól, megfordul maga körül, inkább hátrafelé, most éppen a Győr tartogatja a labdát. Urblik ki a jobb oldalra, Bennett ballal beíveli középre, van fejes és csúsztatás, borzalmas helyre Armalas aztán, de Kata higgadtan kihozza a 16-oson belülről, és visszaadja a Litvánnak, hogy majd aztán megint elkérhesse Kata. Nagyon magabiztos egyelőre az MTK csapatkapitánya ott a középpálya közepén. Zeljkovics széttárja a kezét, karját, hogy ő mindenféleképpen szeretne játékba avatkozni, de Kata egyelőre magánál tartja. Aztán Radicsot hozza játékba, 30. perc. Nincs gól egyelőre az MTK Győr összecsapáson, de hát azért mutatnak némi jelet a csapatok annak érdekében, hogy gólt lőjenek. Nem Beriásvili, vagy éppen Kata, hát most éppen az MTK csapatkapitányának volt egy lövése. Az átadás a Kerezsit találja meg, aki lehet az elmúlt negyed órában egyszer sem ért a labdához. Kata, a jobb oldalt ott van Jurek, megkapja a labdát. Armalas előtte megint, Jurek középre, az azt jelenti, hogy Zeljkovics. Aztán Jurek visszakapja 25 méterre a kaputól, Agba az, aki leszereli. És Agba már megy előre, le tudná rázni Zeljkovicsot, csak visszaér Timóteus, és ő az, aki szerelni tud. Majd aztán hátra egészen Demjén kapusig, de megint Zeljkovicsnál van, a szlovénnál beinduló ember van. Zubor úgy látszik nem fogja megkapni a labdát, ellenben most Timóteus az, aki előre próbálná rúgni oda Komárominak, de hozzá sem jut el a labda, a győriek pedig felvágják előre, ez azt jelenti, hogy Kulenovics tudja megjátszani Gyukanovicsot, majd aztán végül Beriásvili az, aki összeszedi. Nem tudnak érvényesülni a bosnyák-montenegrói kettős, Benettet már ide se hozom ebbe a körbe, úgyhogy tényleg lehet lesz, egy-két lehetősége lesz az Etónak a mérkőzés során, ha azokat nem lövik be, akkor nem fogják megnyerni a találkozót. Komáromi íveli a védelem mögé, próbálkozna, de igazából Urblik az, akivel szemben nem tudnak valójában mit kezdeni ezekkel az ívelésekkel. Bedobással jön majd az MTK Komáromi egészen pontosan. Hát Zubor kérné, de nem kapja egyelőre. Na most Zubor lábára kerül a labda, hát az ő átadása pedig nem jó ott a 16-os környékén. Vesztegel az MTK, de eladják. Aztán Komáromi másodszor is megpróbálhatja a bedobást, ezúttal nem Zubort választja, hanem Zeljkovicsot a 16-oson belül, fedezi a labdát, középen csak Kerezsi van, nem jut el hozzá, Agba vágja ki oldalra. Jöhet most már a győri térfél közepéről, bedobással majd az MTK. Kata, majd aztán igazából most Timóteus az, aki megpróbálja a labdát egy kicsit más irányba vinni, hát hátra teszi valójában Radics, és aztán Beriásvili, a jobb oldalt pedig Jurek kéri el, Armalas pedig a védelmet próbálja bontani úgy, hogy előre mozog, és szinte egy vonalban van ott a két szélső hátvéd, azaz Timóteus és Armalas, na meg elől Kerezsi, de most már visszább zár Armalas, a jobb oldalt pedig Jurek az, aki a lesvonal környékén mozgolódik, megkapja a labdát, 33. percben emeli a védelem mögé, tehát a védelem közé, de nem jó az átadás, ettől függetlenül Jurekhez visszapattan, a 16-os vonalán táncoltatná maga az MTK a labdát, de nem jut el valójában Katához, beszorul a Győr. Az az igazság. És a labdabirtoklással meg el van egyébként a fővárosi csapat, addig legalábbis nem kell védekezniük. Zeljkovics, Jurek, a jobb oldalt Armalas ott somfordál, nem kapja a labdát, aztán Zeljkovics középpálya közepén, a győri térfél közepén egyelőre az MTK. Az oldalvonal mentén megkapja Armalas jobb oldalt, aztán megint középre kerül Radics. Hát előrébb nem jutnak egyelőre, mert nagyon betömörül az Eto. Amint védekezni kell, akkor egy 5-4-1-et választanak. Könnyedén Kripics kifejeli a labdát a 16-oson belülről, aztán megkapja Agbától ismét. Egy csel után pedig az átadása nem jó. Zeljkovics megelőzi Gyukanovicsot. Aztán megtalálja ő Zubort. Egyel tovább. Komáromi ballal lelövi! Ezt fogja Petrás, és ez is kimegy az alapvonalon kívülre. Szöglet! Komáromi másodszor próbálkozott, ezúttal most már a kaput is eltalálta, és Petrásnak védenie kell. Nincs már kapufa, meg fölé mellé. hanem itt most már tornáznia kell a győriek hálóőrének. 34. perc, MTK Győr 0-0, labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójában, és a szöglettel majd jöhet az 5. ker ráadásul. Jurek felfut az összes MTK játékos közül, a magasabbak Beriásvili, Ármálász, Radics, Zejkovic is ott van, és akkor ennyibe kimerül a magas játékosok létszáma. Jön be az ötösön belőle, kifejeli azonban Stefuj, aztán ellövi Kata 16 méterről, megteszi fölé! Kicsit külsővel, jobbal 14 méterről. Na most már verve volt azért Petrás, de igazából mindenki, mert fölé mellé ment valójában a kísérlet. 35. perc, MTK Győr 0-0, hátra van még 11 perc a rendes játékidőből, az első félidőből, és eladják a győriek. Urblik volt az, aki hibázott, Jurek szerzi meg, vagy hát ő kapja valójában Zejkovicstól, ki a bal oldalra, Komárominál van, Timoteus mellette beemeli, Komáromi, és Stefu jokosan mellé hazaadja Petrásnak, mutatja is most a győri játékosoknak, hogy nyugodjon meg mindenki, mert az elmúlt 5-6 percben nagyon erős a presszió, amit az MTK mutat, vannak már lövések, kaput eltaláló kísérletek is. Petrás jobbal előre a felező vonalig, Beriásvili visszafejeli a mezőnybe valójában, Agma meg csúsztatja át rossz felé, aztán Urbliknak kell továbbítania, Jurektól jó a fejes, és aztán megfordulna Kata, mutatja Anta játékvezető, hogy a labdát kell figyelni, nem tud azonban Gyukanovics elmenni a védők mellett, Beriásvili mellett valójában, Stefuj egy akrobatikus mozdulattal megpróbálná balról jobbra tenni Bennett felé, nem jó az átadása. És aztán már Zejkovics indít a bal oldalt, Timóteust egészen pontosan be középre, Kerezsihez nem jut el, mert a kapus jön, Petrás, ő az, aki megfogja a labdát. 36. perc, az Eto nem megy előre nagyon vejfesztve, vagy fejvesztve, mert amint megszerzi a labdát, az MTK egyből próbál támadást indítani, most éppen Komáromi az, aki megszerzi. Hátra van kevesebb, mint 10 perc az első fél időből. Lesz-e gól? Kérdezem Lukovics Lászlót.
2: Az MTK játékában abszolút benne van a gól. Komárominak valóban két gyönyörű lövése volt, a másodiknál óriási idéje Petrás. A győriek meg nem lehet szó nélkül elmenni a tavalyi csapatból, ugye 6 helyen kicserélődtek, és minden posztra gyengébb játékos jött, mint a bajnok csapatban játszott azokon a helyeken. Ez látszik is a győriek játékán, nem tudják birtokolni a labdát, nem kontrákat se igen tudnak vezetni, tehát eléggé össze-vissza van most a csapat. Az MTK mérkőzés ezen periódusában a döntőfölényben játszik, csak a gól hiányzik a hazaiak játékából.
3: Gól nincs, 37. perc, MTK Győr 0-0, Kata az, aki rátekeredik a labdára, Agba mellett próbálná elvinni, és szabálytalankodik vele szemben a nigériai, úgyhogy jöhet szabadrugásra. Az MTK gyorsan el is végzik, Jurek már 30 méterre a kaputól, Ármálász érkezik, középre teszi Zubor, 18 méterre nem lövi el a labdát, a bal oldal Timóteus teljesen üresen a 16-os sarkánál, meghúzza le a alapvonalig, bala, jön a beadás, félmagasan, Ármálászhoz nem jut el, kivágja Kripics, de nem megy ki még, ott az oldalvonal mentén táncol a labda, Timóteus összeszedi, tényleg dicséretes eddig, amit a fiatalok mutatnak az MTK-nál, Zubor, illetve Timóteus, nem mint hogy a Kata annyira idős lenne, vagy Jurek, de hát ők már azért rutinosabbak az élvonalbeli futballt illetően. Timóteus nem éri el az oldalvonal mentén, és még ő az, aki kikanalazza egészen az alapvonalon kívülre, úgyhogy kirúgásra jöhet majd a Győr a 38. percben. Petrás mutatja, hogy azért széltében, hosszában, ahogy csak lehet, azért szóródjanak szét a játékosok, mert nagyon egy helyen van mindenki. Hát ez a

hogy azért minőségben nem olyanok kerültek a keretbe, akik tudnának úgy igazán bizonyítani, de hát az első pár mérkőzése mindenkinek. Bennettben nem nagyon látom az átütő erőt. A Sőn Szabolcs, aki volt az MTK játékosa is, most ugye a Győriek játékosa, itt van a lelátón. Bennett 16-oson belül, hát a harmadik vonalba próbálta meg visszajátszani a labdát, miután az alapvonalra visszavitte. Majd az Akba egy átlövés! Demjén véd! A második Akba kísérlet, ment a bal alsó sarok felé a labda, leért Demjén. Szóval Bennettnek eddig azért sok jó megmozdulása nem volt, és hogyha a győri kispadot figyelem, akkor például akár Bánáti, Bíró, vagy éppen Huszár lehet, és magyarban gondolkodva, magyar játékosban gondolkodva opció, de lehet, hogy Juárez mester kitart még amellett, hogy ha van azért olyan külföldi, aki talán erősítés, akkor bizonyosságot nyerjen az ő gondolata. Egy indítást Kerezsi felé, ezúttal azonban megint sikerült keresztezni az MTK, vagy a Győr játékosainak, így nincs helyzet Kerezsi neve mellett. Kripics középre Szépnek, az ő átadása pontatlan, nem érte el Gyukanovics, hosszú volt neki, Zejkovicsot pedig Szép rángatja, jöhet majd szabadrúgással az MTK. Egy sárgalap mindössze Bumba neve mellett, úgyhogy még arról sem lehet beszélni, hogy ez a találkozó annyira a szabálytalanságoktól hemzsegne. Egy emelés oda Komáromi felé, és aztán rápattant vissza a labda, emiatt kirúgásra jöhet Petrás, megpróbál a fővárosi csapat a védelem mögé ívelni, emelni labdákat, hogy azzal aztán talán Kerezsi, Komáromi, ha úgy adódik a két szélső hátvéd, tud valamit kezdeni. Kevesebb sikerrel egyelőre. Petras pedig űzi, hajtja az övét, menjenek már ki a 16-oson kívülre. Kripics azonban megkapja most a baloldalt, meg Stefuj is, ő egyel tovább Gyukanovicsnak. Ez volt a recept eddig, sokáig ezen a találkozón, csak Stefujnak sincsenek már most beadásai, meg elfutásai a baloldalt, úgyhogy abszolút kontrollálja a találkozót az MTK. Gyukanovicsot megrúgták, de mégis bedobással jöhet majd Stefuj, amit el is végez. Bumba előtt a terület, a jobb oldalt pedig Bennett kap egy indítást, befutja, még eléri az alapvonal előtt, Timóteus vele szemben ballábára cselez, jön a beadás középre, Beriasvili ki tudja fejelni a 16-oson kívülre, Akba elesik, senki nem bántotta, mehet aztán Komáromi az indítással Kerezsi felé, ő eléri, úgy látszik. Hát az MTK játékosok nem tudnak gyorsan feljönni a támadással, úgyhogy csak lassan, és Kerezsi hátra, ami azt jelenti, hogy Radics kapja meg. Hátra van még 4 perc a rendes játékidőből, az első játék részből, igazából nem is állt a játék, úgyhogy nem is biztos, hogy lesz hosszabbítás majd az első fél időnben. Jurek a jobb oldalt, ő is egy kicsit ilyen öregurasan hurcolja a labdát előre felé, Zejkovics sem annyira erőlködik, 35 méterre megáll ő is, meg Kata is, és akkor itt a biztos pont a fővárosiaknál, Radics már hátrébb a felező vonalnál, meg Beriasvili is. A két szélén mindig van opció, Timóteus, vagy éppen Jurek, vagy Ármálasz, bár a litván inkább középre helyezkedik. Mi az, hogy? Még akár meg is kaphatná a labdát, annyira üresen volt egy pillanatra, de Komáromi egy csel után a bal oldalt elhúz, eléri a labdát, jön a beadás tőle, van-e fejes? Van! Csak nem tudja irányítani Jurek, így aztán Petrás kapus tudja leszedni a labdát, csak felfelé, maga elé tudta valójában bólintani Jurek Gábor, aki 7 gólos a bajnokságban, ővé a legtöbb találat az élvonalban egyelőre, talán ő se gondolta, amikor elkezdődött a bajnoki idény, hogy majd gólokat fog termelni. A DVTK játékosaként volt neki 10-11 gólos szezonja a bajnokságban, de ez még a másodosztályban volt, ha minden igaz. Tehát azért ez a 7 találat, ez mindenféleképpen egy szép dolog tőle, főleg úgy, hogy 7 meccset játszott. Hát, hogy tartaná mondjuk a meccs per gól átlagot, akkor a 33-mal nagyon kiegyezne mindenki az MTK oldaláról, meg Jurek is valószínű gólkirály lenne. Hát erről még azért nehéz bármi nemű következtetést levonni, hogy ez így lesz-e vagy sem. Most ő kapja a labdát, már mint Jurek Katától a jobb oldalt. Egy ívelést követően Ármálasz előtte, középen azonban nincs sok MTK játékos, úgyhogy jobbról balra gondolja Jurek, meg is teszi, Timóteus kapja.
Kata ott van segíteni egy passz erejéig, aztán Timóteus vissza Katához. 2 perc az első félidőből, 0-0 az MTK Győr találkozó állása. Hátra, ami azt jelenti, hogy Radics

0: Jurek elkéri a jobb oldalt, középen Zeljkovic, beszorul megint a Győr, ami azt jelenti, hogy a saját 16-osa előtt felsorakoznak a mezőny játékosok, körbe passzolgatják őket az MTK labdarúgói. Kata majd középre, Zeljkovic, Beriásvili elkéri, azért 35 méterre a kaputól nem fogja előndi, de megteheti például, mondjuk Jurek jobban megteszi, belelépnek azonban, Győri lábról megy ki, nem is megy ki, mert ott van Petrás, ő pedig még a vonal előtt összeszedi, jöhet majd, ha nem is kirúgással, mert ugye a kezében van a labda, de egy nagy előre íveléssel, ha egyáltalán akarja, legurítja maga elé, és aztán végül megteszi ezt a földről. Kuljanovics teljesen eltűnt, de nem azért, mert most éppen a földön van, Radics az, aki letaglózza őt, hanem alig lehetett a neve mellé tenni bármilyen pozitív jelzőt, a negatívat inkább megtartom magamnak, szóval lövésekkel nem nagyon kápráztatta el a vendégszurkolókat, akik tényleg megtelítették a saját szektorukat. MTK szurkolók is jelen vannak, de mondom, hogy 4-5 ezer ember lehet itt az Újhidegkúti Nándor stadionban, meg most jöhet egy szabadrúgás, lehet az utolsó lehetőség a Győr, illetve a két csapat szemszögéből. Stefuj 35 méterre a kaputól, ha bátor, akkor ellövi egészen Demjén kapusig, de elég valószínű, hogy mivel egy-két lépése van a labdától, ő ezt majd inkább beéveli a 16-oson belőre. Szemben van a kapuval, úgyhogy majd csak emelni fog. Ez történik, el se jut szinte, de bejut a 16-oson belőre, kivágja aztán Jurek a 16-oson kívülre. Még flipperezik a labda, és aztán egy indítás, mégpedig Zubortól, Keresi felé, Keresi aztán végül szabálytalan, hiába lövi a kapuba a labdát, már Kripicset megrúgta, akasztotta. Jöhet majd a Győr szabadrúgása, ha egyáltalán ez még egyáltalán meg fog valósulni. Negyedik számú játékvezető nem érkezett, nem is mutat fel semmit. Mert úgy van Antal Péter, hogy ha valójában nem is akartak a csapatok fetrengeni vagy időt húzni, akkor ő nem fog rátenni. Úgyhogy egy fél időnyi játék után MTK Győr gól nélkül döntetlen a Szóval stúdiói.
1: Köszönjük szépen egyelőre Katona Lászlónak, gól nélküli döntetlen, de akár lehetne fordítva is. Erről beszélgetünk majd hamarosan Vukovics Lászlóval, előtte viszont friss, ropogós részeredmények, illetve végeredmény. Ahonnan végeredményt tudok mondani, az olasz labdarúgó bajnokságban Fiorentina-Napoli 1-1, Spanyolországban 65 perc játék után az a Fiorentina-Napoli végeredmény. Spanyolországban a 65. percben Hetafe Malaga 0-0, aztán Angliában a 30. percben Bournemouth Liverpool szintén gól nélküli döntetlen, ahogy a Leeds Crystal Palace összecsapáson sincs találat, vezet viszont a Manchester City 2-1-re a Sunderland ellen. Elkezdődött Németországban a Leverkusen RB Leipzig találkozó, illetve Olaszországban is zajlik két mérkőzés. Frosinone Como 1-0 a 26. percben, és Parma Genoa 0-0. És még egy végeredménnyel vagyok adós, ez pedig kézilabda végeredmény lesz másodperceken belül, mondom is, mert hogy véget ért a bajnokok ligájában, a női bajnokok ligájában a Storhamar Győr mérkőzés, az Eto 30-20-as győzelmet aratott Norvégiában.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: A reklámrendelet felülvizsgálatát kéri a Magyar Reklámszövetség. Elkészült a Mária út, Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. Enyhe hidegfront érkezik. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés 2023. decemberében történt módosítása, amiben a háborús veszélyhelyzetre hivatkozott az előző kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti megállapodást csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Ennek ellenére később mégis a konfliktusra hivatkozva módosították, úgy, hogy az állam átvállalta a többletterhek jelentős részét. A Tisza kormány kezdeményezte a szerződés megszüntetését. A reklámrendelet felülvizsgálatát kéri a Magyar Reklámszövetség. A tervezet szerintük több száz magyar kis- és középvállalkozást lehetetlenítene el, több mint 1000 munkahelyet szüntetne meg, és milliárdos adóbevétel kiesést okozna. A szövetség arra kéri a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést az ágazat szereplőivel. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával. Az első alkalom pénteken a Trafóban lesz, ahol a gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. A havonta más-más helyszínen megrendezett eseményekre olyan 15 és 25 év közötti fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, mi történik a kulisszák mögött. A részvétel regisztrációhoz kötött. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. A két Mária kegyhelyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat teljesen kiépítették, a jelzéseket is felújították és kiegészítették. A szervezők szerint a projekt az útvonal menti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja.
0: Közlekedés.
1: Kigyulladt egy kis busz az M85-ös autóút Sopron felé vezető oldalán, Kóny közelében. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Országszerte süt a nap, főként csak a déli tájakon vannak helyenként fátyol felhők. Este sok felé beburul az ég, majd holnap a változó felhőzet mellett ismét sok lesz a napsütés. Főként csak az északi, északkeleti ország részben lehet eső, zápor, helyenként zivatar. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 15 óra 40 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ahogy arról beszámoltunk, illetve élő közvetítésünkben is hallhatták, az első fél időt követően nincs gól az új Hidegkúti stadionban, MTK Budapest Győr 0-0. Miért gól nélküli döntetlen a mérkőzés állása? Kérdezem állandó szakértőnket itt a stúdióban, Vukovics Lászlót.
4: Mert az MTK kihagyta a helyzeteit, a Győrnek egy volt, de győriek körülhetnek jobban ennek a gól nélküli állásnak, és már említettem többször, de Csingert, Vitálist, Bembuáli, Tóth Rajmundot nem tudja pótolni a Győr. Gondolok itt arra, hogy akik a helyükre érkeztek, nem azt mondom, hogy rossz futballisták, de gyengébb minőséget képviselnek ezeknél, és Gábrics is most a kispadon ül, akit ugye mondtuk, hogy Azerbajdzsánba szerettek volna eladni, de nem jött létre ez a transfer. Ha ő bejön a pályára, az lehet egy minőség. De a győrieknek most meglepően sok pontjuk van ahhoz képest, 12 van most nekik, tehát 15 lenne, ha nyernének, itt második helyen lennének, de igazán érdekes, hogy a második legkevesebb gólt kapták, mert 9 gólt kaptak, viszont rengeteg helyzete van ellenük az ellenfeleknek, tehát lehet mondani, hogy azért nem állt még össze ez a győri csapat.
3: Mi kell itt a második félidőben, hogy változzon, akár az eredmény, akár a játék?
4: Én szerintem az MTK sokkal erősebb a kispadon lévő olyan minőségi játékosokba, gondolok itt Bognár Istvánra, Klaus Milánra, vagy akár Kovács Patrikra, ha bár a fiatal Timóteusz nagyon jól játszik az MTK-ba baloldalt, vagy Nyers Ádámra, aki egy rendkívül tehetséges honvédból igazolt fiatal játékos, a jövő nagy reménysége, akiben abszolút benne van a gól. Viszont győri kispadon vannak azért ott is magyar fiatalok, gondolok itt a Bíró Barnabásra, ugye ő védő, vagy Bánáti Kevin, Huszár, aki mostában gólt szokott rúgni a győrieknél. De minőségben, aki jobban hozzá tud tenni a kispadról, azt gondolom, hogy ez az MTK. És ha az első félidőből indulunk ide, a foci pillanatonként tud változni. Tehát láttunk már, mi is ültünk itt sokszor úgy a stúdióban, hogy az első félidő teljesen az egyik csapaté volt, volt egy ivószünet, és megfordult a játék. Itt nem ivószünet van most, hanem szünet következett. A Győrnek nagyon nagyot kéne változni a második félidőben, hogy megnyerje ezt a mérkőzést.
3: Bognár István intenzíven melegít, úgyhogy ő nem elképzelhetetlen, hogy pályára lép. Majd erről Katona László számol be a helyszínről, viszont van lehetőségünk egy picit előrébb tekinteni, mert lesz ma még két másik mérkőzés is. Mit várunk, vagy mit vársz az Újpest-Zalaegerszeg, illetve a Nyíregyháza-Fradi meccstől?
4: Én mind a két mérkőzésen, ha ez papírforma, amire én gondolok, hát a Fradi mindenképp papírforma, hogy szerintem a Ferencváros bármilyen összeállításban is valahogy begyűri Nyíregyházán, ha bár nem lesz könnyű, mert Boldog Tamás most visszakerül a kispadra, az egy plusz lendületet ad, de a Fradi most olyan lendületben van, hogy azt gondolom, hogy bárki kap lehetőséget, azt meg szeretném mutatni, hogy a csapatban a helye, Borbé Balázs és a csapat nagyon jól együtt vannak, ott Fradi győzelmet várok. Az Újpest ZT az egy szorosabb mérkőzés lesz szerintem, de az Újpestnek muszáj nyernie. Tehát itt az, a muszáj alatt azt értem, hogy most már tényleg eltelt jó pár mérkőzés, voltak jobb, meg kevésbé jobb mérkőzéseik, de a közönség ott annyira ki van éhezve a jó játékra, és a Fradi ellen most már valamit fölvillantott az Újpest
3: a második félidőben. Hogy aztán a Dorogon lerombolja.
4: Igen, hát Dorogon meg, hogy hívják a kapust, ha nem véd így, ugye mindig mostanában a másik kapus véd, és Banai, bocsánat, ha nem véd így, a végén volt egy óriási védés a 91. percben, akkor nem is tudom, hogy kiesett volna, mint ahogy ugye Tóth András volt annak az Iváncsának is az edzője, aki annó kiverte a Fradit, és most kiverhette volna az Újpestet a Dorog színeivel, ez nem történt meg. De az Újpestnek, ha a dobogon szeretne lenni, akkor ilyen mérkőzéseket meg kell nyerni hazai pályán, mint most ez a Zalaegerszeg elleni.
3: Mi lehet a Zalaegerszeg sansza tét nélkül pályára lépni? Vagy ők honnan? Vagy egyébként mennyire nyomaszthatja őket az, ahol a tabellán szerepelnek? Úgy, hogy egyébként ugye nyertek legutóbb a Puskás ellen, ha a bajnokságot nézzük.
4: Szerintem ők nem a tabellából fognak kiindulni. 6 pontjuk van, értem, a Honvéddal ott ketten vannak leghátul. Rengeteg külföldi van, Cselikájá, új edző, próbálja összerakni a csapatot, most már a legutóbbi mérkőzésen nem is néztek ki rosszul. Én azt gondolom, hogy nem feltartott kézzel fognak menni Újpestre, csak kérdezhet, hogy véleményem szerint az Újpest esélyesebb ezen a mérkőzésen, de az ETM megpróbálja majd játszani a maga játékát. Hát emlékezzünk vissza a tavalyi bajnokságra, hogy nagyon nehezen állt össze az elején az ETM, és utána micsoda szezont futottak. Hát az edző, nézzük meg, hogy most már a román bajnokság éllovasát vezeti. Kivásárolták, elvittek játékosokat az amerikai MLS-be, tehát komoly pénzekért adnak el, és ott ez a jövőkép Zalaegerszegen, hogy olcsón megvenni, megmutatják magukat a játékosok, és eladni. Tehát erre ment ki a projekt, és le is nyilatkozták, hogy ők a magyar szabálytól eltekintenek, őnek náluk ez a projekt.
3: Az igaz, viszont úgy nem nehezen tudnak értékesíteni, hogyha folyamatosan a bennmaradásért kell harcolni, bár nyilván messze még a bajnokság vége, de egyelőre azért az Zalaegerszeg nem keltett túl jó benyomást bennünk, egyikünkben sem.
4: Valóban, az elejéhez képest egy kicsit jobban néznek ki. Nem mondom, hogy érdemtelenül nyertek már a legutóbbi mérkőzésen, de előtte hát azért volt a ötös, a Vasaspályán kaptak egy ötöst, azért több helyen beleszaladtak nagyobb vereségekbe. Én akkor azt mondtam, hogy még tulajdonképpen 11 játékos, de nem csapat. Tehát ez nagyon nehéz, hogy összeálljanak csapattá, és egymásért tudjanak futballozni, hogy megértsék azt a játékosok, hogy sokkal könnyebb kiemelkedni egy jól működő szerkezetből, az egyén jobban meg tudja mutatni magát, mintha mindenki csak egyénileg villog, cselezget, abból nem jön ki semmi.
3: Meglátjuk majd, illetve meghallgatjuk majd, hogy hogyan alakul az a mérkőzés is. Előtte viszont pillanatokon belül kapcsolunk majd vissza az új Hidegkuti Nándor stadionba Katona Lászlóhoz, mert hogy jön az MTK Győr mérkőzés második félideje. Előtte friss ropogós részeredmények, potyognak a gólok Manchesterben, City Sunderland 3-2, és még nincs félidő. Nincs találat a Bournemouth-Liverpool találkozón, ahol ugye a három magyar játékosból kettő is a kezdőcsapatban, a két liverpooli a kezdőben szerepel, Tóth Alex a meccskeretben, azaz a kispadon. Willy Orbán csapata az RB Leipzig gól nélküli döntetlenre áll, jelen pillanatban negyed óra játékot követően Leverkusenben, és mivel vagyok még adós, gyorsan nézem itt a monitorom. A zajlik egy jégkorong mérkőzése a magyar bázisú Erste Ligában, Újpest Csíkszereda. 2-2 volt az első harmad végén, 5-0 a második harmad részeredménye, egészen hihetetlen, 7-2-re vezet így az Újpest együttese. Na, annyit egyelőre a részeredményekről, úgyhogy megyünk vissza a helyszínre, az új Hidegkúti stadionba. A kérdés az Katona Lászlóhoz. Laci, volt-e csere egyik vagy másik oldalon?
5: Úgy néz ki, hogy azért Bognár István készülődik, Cifkovics Péterre meg Pinezics Mátéval beszélget, és akkor a 10-es számmal játszó Bognár érkezik az MTK-ba. Kérdés az, hogy ki helyére. Úgy nézem, úgy látszódik, hogy valószínűleg igen, Zubor az, aki elhagyta a pályát, tehát az egyik fiatalabbat lekapta a Pinezics, úgyhogy egy kicsit idősítette most az MTK-t. Bognár tehát a pályán, közben Zubor pedig elhagyta, pedig Zubor is kifejezetten jól játszott az első játék részben. Ünnepélyes kezdőrúgás, az első fél időben még Györe Panna, az MTK Kenusa, a második fél idő előtt most pedig Opavszki Milán, az MTK Kajakosa az, aki elvégezhette az ünnepélyes kezdőrúgást, egyébként mind a ketten ifjúsági Európa bajnokok, illetve Milán esetében világbajnoki címről lehet beszélni. Elkezdődik a második játék rész, győri oldalon nem volt változtatás, ugyanaz a csapat megy ki a második játék részre, mint amely elkezdte az első fél időt, de hát lehet, hogy úgy van Juárez mester, hogyha nem muszáj, akkor nem változtat, bár Bumba nincs ott, úgyhogy ő az, aki mintha a kispadon igen most ül le, és akkor a helyére érkezik a kolumbiai Elán Ricardo, aki a Besiktas együttesével nem lépett pályára, de onnan kölcsönzi valójában a győri csapat, szóval akkor egy kolumbiai labdarúgóval is színesebbé vált most már a Győr együttese. Egy-egy csere tehát mindkét oldalt, Ricardo tehát a győrieknél. Most a jobb oldalt Bennett kapja meg a labdát, hiába mondtam, hogy én őt nem nagyon értem egyelőre, egy összjáték mégpedig az előlévő Djukanovicsal, és aztán Agba, majd az új játékos Ricardo, lehet, hogy azért neki egy másik neve van, de jelen állás szerint, mivel az első találkozóját játssza a győriek színeiben, ez lesz a levett szokás, hogy Elán Ricardo, így kell megnevezni őt majd a folytatásban. Szépen játszanak a győriek, egy lövés, ezt könnyedén fogja ezt a 20 méteres lapos kísérletet, de milyen kapus, az első fél időben is hasonló volt a helyzet, most Kulenovics azért akkor az ígyszerbe nem került, de tesztelték egy kicsit az MTK kapusát, nem csak az első fél időben, itt a második játék részben is a 47. percben. Radics rúgna előre, Agba pedig mellé kitessékeli a labdát az oldalvonalon kívülre, és Timóteus pedig ott a felező vonal környékéről jöhet majd a bedobással. Egyelőre úgy néz ki, nincs aki kérje, Keresi azonban ott van. Na meg jött most már az első labdaérintéssel, Bognár István is. Kikerül azonban ez egyik MTK játékosról a labda, úgyhogy bedobással jött az Eto múlt időben, mert már Umatum behajította a labdát. Ricardo hátra, ami azt jelenti, hogy Kripic, a csapatkapitány teszi oldalra, balra a labdát, és most süti a nap Stefújt, illetve a mellette lévő Djukanovicsot, úgyhogy eddig volt jó életük, hogy szépen azért a naptól védve kellett futballozniuk. Szép. Benne a 16-oson belül már a győri csapat, és ott a lövési lehetőség, és kapufa! Kulenovics, de még ott a kipattanó Bennett, nem tudja aztán végül a labdát megkaparintani. Kivágja Timóteus. Van már felső léce a győrieknek is. Kulenovics megint. Itt a második fél időt úgy néz ki, hogy jobban kezdi a Győr, csak úgy, mint az első játékrész első 5 percét. Hát úgy néz ki, hogy az eredményesség az, ami egyelőre problémás a győrieknél. Nem tényleg egy kicsit bealudt itt a védekezést illetően, de most labdát szerez éppen Jurek, aki már a bal oldalra teszi jobbról a labdát, Komáromi felé, kicsúsztatja azonban Umatum, jöhet bedobással Komáromi. Érkezik Timóteus fel a támadásra, Zeljkovics nem kéri tőle a labdát, hát most már mutatja a játékvezető, minél előbb el kellene végezni. Bognár odament, és aztán egy passz erejéig jó, de úgy látszik, hogy el is veszíti a labdát az MTK, mert Zeljkovics lebirkózza Agbát, jöhet szabadrúgással majd a Győr együttese. Egy-egy csere mindkét oldalt, A Besiktásban, ahogy említettem, Ricardónak nem volt lehetősége bemutatkozni. Egy évig kölcsönben van a győrieknél, de hát majd meglátjuk, hogy milyen eredményességgel tud majd az NB1-ben mutatkozni. Kolumbiában az Inter Bogota együttesében debütált a felnőtt futballban, volt egy 8 gólos idénye is, de a Tolimába kellett mennie, aztán oda igazolt, onnan pedig a Besiktas igazolta le, az más kérdés, hogy még Brazíliában az Atlético Paranaense-ben is pályára léphetett, igaz, mondom, tehát a Besiktasban nem nagyon kellett ő. Labdát szereznek az MTK játékosai a középpálya közepén, egy szép mozdulattal Bognár indítaná Katát, akit meg aztán lerántanak. Szép volt a szabálytalan, Juárez mester nem nagyon tudja mire vélni ezt, szabadrugásra jöhet majd az MTK, Juárez pedig megpróbálja elmagyarázni. Gondolom angol nyelven a negyedik számú játékvezetőnek, Molnár Attilának, hogy miképpen történt az eset szerinte. Elvégzi a szabadrugást az MTK, Kata, majd aztán Komárominál a labda, Kata ott a felezőnél megkapja a bal oldalt kissé, Ármálász a jobb oldalt pedig már futna fel a védők mögé, de ez nem sikerül most, nem is akarja ívelni valójában Kata. Komáromi ki a bal oldalra, Timóteus megkapja, Komáromi, megint körbeadogatják a győrieket az MTK labdarúgói. Jurek az, aki középre mozog be, aztán Zejkovics, ő is 35 méterre a kaputól, csak úgy, mint Kata, a bal oldalt pedig Komáromi, előtte Timóteus, Komáromi, ha úgy van, akkor inkább nem erőlködik Benettel szemben, hogy valami cselt mutasson be. Kata kicsit felpörgeti most az iramot az MTK, ami azt jelenti, hogy Jurek előheti 25 méterről bele az előtte álló Győribe, levágódik Urblikról, jöhet egy szöglet, a hatodik egészen pontosan, amelyet Jurek berúghat oda középre, az ötösön belülre, mert ez volt az első fél időben a rendszeresen megszokott tőle, oda beívelte mindig a labdákat. Az MTK-nál most Pinezics az, aki pár instrukciót ad Katának, hogy mit, hogyan kellene, Jurek leteszi a labdát, hogy majd beívelje középre, de ott van mellette egy társ, meg is kapja, még pedig Bognár István, jobban ő ívél be középre a labdát, Zsékovics fejjel, kapufa és mellé! Akkor már itt is van egy oldalsó léc, de a lényeg az, hogy ez is kapufa. Az 52. percben kisebb tűzijáték mindkét kapunál, de marad a 0-0 az MTK Győr találkozón. Benettet indítja Umatum, előtte ketten is, úgyhogy inkább az üres területbe középre Kulenovicsnak teszi a bosnyáktól rossz az átadás, Kata megint a földön, Agba az, aki elköveti vele szemben a szabálytalanságokat. Jöhet szabadrugással majd az MTK saját térfeléről még a fővárosi csapat, tehát közel a felező vonalhoz, gyorsan, laposan el is végzi, aztán Kata Zejkovicsnak egy passz, Komáromi elkérné, inkább vissza Radicsnak középre, Beriásvili van mellette, de ő inkább jobbra teszi, még pedig Jureknak mellette, Ármálász nem elmegy a szélen, hanem befelé megy, és Jurek pedig elviszi a labdát, annyira, hogy középre laposan betenni, Jurek megszerzi a 16-oson belül, nála van a bal lábán a labda, és egy kicsit, mintha lökték volna, de mutatja Antal játékvezető intézményesített nemzetközi jelzéssel, hogy nem volt szabálytalanság, mehet tovább a játék. 53. perc, eladja azonban Ricardo. A kolumbiai első labdaérintései azért nem annyira meggyőzőek egyelőre. Komáromi nem tudja áthámozni már Umatumon, úgyhogy jön most az Eto Umatum a földön. Ricardónál van, ő balra átteszi, mégpedig az ott felfutó Stefújnak, Djukanovic előtte. Stefúj egyelőre nem adja, csak most ott a 16-os környékén, de megy az alapvonal felé Djukanovic. Már a 16-oson belül laposan beközép, és gól! Megszerzi a vezetést a Győr! Djukanovic beadásába, hát talán beleért valaki, lehet, hogy mégis szép bele tudott kapni, de úgy nézett ki első pillanatra, hogy Demjén kapus lábáról a kapufára vándorolt a labda, és onnan be a kapuba, szép ünnepelteti magát, akkor lehet, hogy Szép Márton szerezte meg a vezetést a Győr számára. A korábbi Bayer Leverkusen játékos megszerzi a győri csapatban az élvonalban az első gólját. 1-0 vezet a Győr az 53. percben Szép Márton góljával az MTK ellen. Volt kisebb tűzijáték, a győriek úgy néz ki, hogy kihasználták ennek lehetőségét. Mit szól a gólhoz a stúdióban Bukovics László?
4: Djukanovic gyönyörűen verte meg az emberét a balszínen, levitte egészen alapvonalig a labdát, és a belőtt labdája Demirről a kapufára, majd az egy méterre a támadás követő szép, közvetlen közelről a kipattanó labdát bekotorta a kapuba. Egy nagyon fontos találat a győriek részéről, nem volt benne a mérkőzésbe, de így ez jót fog tenni a mérkőzésnek. Az MTK meg magának köszönhető, hogy nem bukta be a helyzeteit. A Győr most ért a kínálkozó lehetőséggel.
5: Vezet szép góljával 1-0-ra a Győr az MTK ellen, pedig voltak itt kapufák az első játékrészt követően a második félidőben. Úgy látszik, hogy ha tényleg lesz egy nagy lehetősége a Győrnek, akkor az berúgja, akkor az most megtörtént ilyen formán. Komáromi menne a 16-oson belőre, Umatumon nem tudja áthámozni magát, Agba, majd aztán vissza Umatumhoz, nem tudja előre rúgni, mert belelép Komáromi, jöhet majd bedobással a Győr. A mérkőzés 55. percében 1-0-ra vezette át a Győr szép Márton góljával, és ezzel a jelenlegi állás szerint, hogyha marad minden így, vagyis 3 pontot szerez a Győr együttese, akkor a bajnoki tabella második helyére fellép, megelőzve a Vasas együttesét. Az MTK marad a 7. Gyukánovics a bal oldalt, egy kicsit most szellősebb az MTK. Gyukánovics befelé tör, jobban ellövi mellé. Jócskám, ami azt jelenti, hogy egy 3-4 méterrel, de legalább megint volt lehetősége a győrieknek. Az első fél időben is adott egy 10 percet az Etónak az MTK, hanem negyed órát, hogy egy kicsit kibontakozzanak, de most jelen állás szerint erre ráfáztak, mert az Etónál az előny. Zejkovics haza, Demjénhez, letámadja szép, akinek értelemszerűen megjött a kedve a futballhoz, ha már megrúgta az első NB1-es gólját a mai találkozón. Jurek középre, egyelőre még a saját térfelén az MTK, a bal oldalra kiemeli gyönyörűen a labdát, Kata, majd aztán Timóteus kapja egy összjátékot követően Komáromival, aztán Komáromival a második számú próbálkozás már nem volt pontos, úgyhogy is veszíti a labdát az MTK. Stefúj a bal oldalt, jöhet a győriekkel, kicsit ő most visszafogja az agarakat. Nem kell annyira előre menni, gyorsan valószínűleg ne fáradjanak el a győri játékosok. De hát ugye majd jön a válogatott szünet, és akkor ott majd lehet egy kicsit a fejtágítással a csapatokat irányba tenni. Bár nem mindhogyha akkora nagy probléma lenne győri oldalon, vagy éppen az MTK-nál sem, bár lehet, hogy ez a mai vereség, meg a Kisvárda elleni kudarc, bár a mai meccset még nem veszítették el, de azért fájdalmas tud lenni a hazai pályán elhullajtott pontok tömkelege. Gyukanovics megy a 16-oson belőle, bala beadná, Stefúj volt az, aki valójában rárúgta Ármálászra, bedobással jöhetnek majd a vendégek. A győri szurkolókat a nap tényleg megsüti, az egész találkozó során kapnak elég erőteljes UV-sugárzást, tehát lehet, hogy hoztak magukkal naptejet, úgyhogy akkor nem lesz semmi probléma. Fent Antal játékvezető keze, hogy minél előbb azért végezzék el a bedobást, tehát számol, akkor még benn volt, úgy látszik, a 8 másodpercen belül, ha csak nem kevesebb kellett ahhoz, hogy bedobja a labdát a bal hátvéd Stefúj. De már hátul Agbánál, aki egy kicsit bátrabban feljebb viszi a labdát, olyannyira, hogy most Ricardóval játszik össze. Agba harmadik kísérlet a mérkőzésen, kiábrándító, mellé szállt a labda, nagyon-nagyon gyenge próbálkozás volt, laposan próbálta egyáltalán lövésre szánni el magát, ez nem volt annyira veszélyes, sőt sem ennyire nem volt. 58. perc, és most már visszaszámol Antal játékvezető a kirúgásnál is. El is végezték az MTK játékosai, Demjénnél van. Egyelőre Hulenovics nem akarja őt semmilyen formában letámadni, de most beijeszt egyet, és akkor Demjén előre vágja oda Kerezsi felé, akinek ez sok lehetősége nem volt az első fél időben, itt a másodikban se annyira. Úgyhogy iparkodnia kell az MTK támadójának, hogyha egy kicsit jobb színben akar feltűnni. Egyébként elnézve a kispadokat, inkább mintha a győrieknél lenne nagyobb a mozgolódás. Most labdát szerez Stefúj, mire ezt kimondom, már Ármálásznál van, a litván pedig menne be a 16-oson belőre. Bognár laposan, jó az átadás, de végül nem tud továbbítani, nem tudja továbbítani Kerezsi a csapattársnak. Kivágják a győriek, Timóteus összeszedi, Komáromi a bal oldalt, be középre, 20 méterre a kaputól egyelőre az MTK bal oldalt, ott van Timóteus, be akarta emelni Zeljkovicsnak, rossz volt az átadás, és aztán megmenti Komáromi az utolsó emberek egyike, Beriásvili, Kulenovics mintha kézzel ért volna hozzá, mehet tovább, mutatja a játékvezető. Nincs szabadrúgás, tehát nem kell megállítani, hanem muszáj a játékot. Kata a bal oldalra, Timóteus. Kata visszakéri és kapja is középen, megint körbeadogatja, lehet az MTK a Győrt. Egyelőre úgy néz ki, hogy a bal oldalt erőltetik, mintha Tumatom talán gyengébb lenne, elzúgott középen Kerezsi, de nincs semmi, úgyhogy jöhet majd kirúgással az Eto. Egyelőre Antal Péter játékvezető jól dirigálja az összecsapást. Azért az elmúlt hetekben arról beszélni, hogy valaki jól vezet egy mérkőzést, az üdítő színfoltként jelenik meg. Tegnap a Debrecen Vasas találkozó minden volt, meg nem adott gólok, tömkelege, illetve elég érdekes ítéletek, meg a Varszoba is furcsaságokat hozott ki bizonyos dolgokból, de most egyelőre Antal Péter és a brigád, akik itt jelen vannak az új Hidegkúti Nándor stadionban, csendben észrevétlenül teszik a dolgukat. Kulenovics menne egy csines labdára, aztán végül megszerzi az MTK játékosa, mégpedig Kata, és a bedobást már ő végzi el, a felező vonalnál járnak a csapatok, már mint a MTK a labdával. Zeljkovics kiemeli a bal oldalra, de nem jó Komárominak, és aztán érthetetlen módon, de Bennett kézzel él a labdához. A kérdés az, hogy kim volt-e az oldalvonalon kívül. Hát a kosztarikainak el kell magyarázni Antal Péternek, hogy ilyet teljesen felesleges csinálni. De ha kint volt a labda, akkor értelemszerűen nem jár sárga lap, hiszen kint fogta meg. Hát ha bent fogta meg, akkor meg kellene adni valamilyen figyelmeztetést. Pizenics Mátét le kell fogni. Az ő elmondása alapján ez biztos, hogy bent volt valójában a labda. Úgyhogy megnézik, gondolom, de lehet, hogy nem is kell. Sőt, elég szabadrúgás is ítélnek ráadásul, akkor viszont ha kéz volt, nagyon ebben nem is akarok már belemenni. A lényeg jöhet Jurek révén szabadrúgással az MTK bal oldalról, ha csak nem, Bognár István lesz az, aki majd leemeli, beíveli középre a labdát. 61. perc, vezet a Győr, de MTK szabadrúgás, jön be a labda, átszáll a túloldalra jobbra, Zeljkovics hagyja, hogy kimenjen, hogy aztán valójában szöglet legyen. Több mint egy óra eltelt a mérkőzésből, vezet a Győr az MTK ellen, Vukovics László a stúdióban, milyennek látja a találkozót?
4: A szünet után jobban jött ki a Győr, mint az első fél időt kezdte. Voltak már helyzetei, és a vezetés is meg tudta szerezni. Az MTK kicsit beleállult a második fél idő elejében, most kezd magához térni, átvenni a játék irányítását. Ugyanaz egyelőre a problémájuk, hogy oda kerülnek a kapu elé, de egyelőre nem tudják föltenni az íre a pontot. Kicsit gyorsabban kéne járatni a labdát, mert a győri védelme azért lehet részt találni.
5: Egy durva vezet a Győr az MTK ellen a 62. percben, a 8. fordulóban jönnek előre most Ricardo révén a győriek. Jukanovics jó a csel, Beriásvilijjal szemben, a georgiai kap egy sárga lapot, hiszen nagyon látványosan megfogta a montenegróit. Szabadrúgás majd egy jó 28-29 méterről kisebb balról jöhet, tehát ezzel még lehet jól járt az MTK, hiszen a kapuig is elment volna szíves örömest valószínűleg a Győr támadója, Beriásvili a sárgalapos. Kata megbeszéli ezt a játékvezetővel, de valójában, hogy mit, azt nem tudom, lehet egy korábbi eseményt. És akkor majd a szabadrúgás, Tefúj az, aki be fogja emelni a 16-oson belőre. Tehát vannak fent elég rendesen a győriek. Ágba az utolsó, aki valójában a labdával egy vonalban van jelen állás szerint, tehát egy 28 méternél meghúzza az utolsó mezőnyjátékos a vonalat az Etónál. Petrás is a körívnél van, feljött majdnem a félpályáig. 63. perc, Stefúja a szabadrúgása, jön be középre, MTK játékosok tömkelege. Ember nem mondja meg, hát én biztos, hogy nem, hogy kifejelte ki. A lényeg, hogy a labda az már a 16-oson kívül. Stefúj kapja meg megint a labdát, ellövi ballal, sistergős bomba fölé, mellé. Nem is tartott kapu felé, úgyhogy nem meglepetés, hogy ez nem is találta el a kaput. Szép Márton az 53-ban betalált, ezzel a góllal tehát vezet a Győr az MTK ellen, és ha így marad a találkozó, akkor az Eto a második helyre feljön a tabellán. És az, hogy egyébként idegenben veretlen a Győr, az egy plusz adalék, ugye az egyetlen egy vereség az hazai pályán az FTC ellen. Bognár Jó az átadása, középen van most Gyurek, a jobb oldalt Armalász az, aki felmegy. Középen mutatja, Keresi hova kéri a labdát, meg is kapja, Keresi! Kijön a kapufáról, de ott a kipattanó gól! Bognár István a 64. percben egyenlít! Armalász beadása után Keresi a kapufára, továbbítja a labdát jobb belsővel. Majd érkezik a második hullámba Bognár István. Ő pedig 11 méterről, kissé balról jobban, a jobb sarokba rúgja a labdát Petrás mellett. Egyenlít az MTK a 64. percben, MTK Győr 1-1, így már más a helyzet. Az is előfordulhat, hogy akkor most a cseréket, amelyeket Pinezics Máté ott az oldalvonal mentén éppen hát jegyzett el, nem is látta a gólt. Úgy látszik, hogy Kovács fog érkezni, az biztos, ő biztosnak mondható, de a lényeg 1-1, döntetlen az állás a 65. percben. Bognár egyenlít a stúdióban, Bukovics László véleménye.
4: Gyönyörű labdakihozatal volt Kata a félpálnál, Bognárhoz játszott a bal összekötőjén, aki fölgyorsította a játékot. Jobb oldalt a győri védelem mögé kerültek, Jurek bepassza után Armalász keresztbe adta a kapus és a védők között. Remekül érkezett Keresi, már az a lövés gólt érdemelt volna, még kipattant a kapufáról. Érkezett Bognár István, és 14 méterről bevágta a labdát. Azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten egyenlített az MTK. Ha jó lesz a végjáték, hát mind a két csapat megy ezerrel a győzelemért, de a győrieknek most nagyon össze kell szedni magukat, mert úgy látom, hogy az MTK elkapta a fonalat.
5: 65. perc, most már Kata hozza a labdát a félpályán túl, az MTK 20 méterre a kaputól, jobb lábán a Kata ellövi bele a blokkba, az előtte állókba, sarokkal tenni tovább Üreknek, aki összeomlik, kikerül az oldalvonalon kívülre, jöhet majd a fekete dresszben, nadrágban, sportszárban játszó MTK. Üreknél van a jobb oldalt, hát középen vannak egy páran, a 16-oson belül csak éppen középpályája nincs az MTK-nak jelenállás szerint. Timóteus beadása, Tripicset találja meg, ő vissza a feladónak. Timóteus, előtte Komáromi, Timóteustól jó a csel, elmegy Umaton mellett, jön a beadás, van fejes, Keresi középre. Fogja aztán Petrás, Armalász pedig indokolatlanul leütközi a kapust. Jó, ennek lehet az az oka, hogy ne indítson gyorsan, pont a helyére dobja ki a labdát, de már Armalász visszatért. Gyukánovics az, aki megkaparintja a labdát, szóval Kovács fog érkezni, ő az egyik, Kovács Patrik, aki alapjába véve azért az MTK-nál mégiscsak kezdő játékosnak mondható, de figyelni kell Benetre a jobb oldalt, egy csel után jobban jön a beadás, volt csúsztatás, mintha Kulenovics hozzáért volna, az MTK játékosai nem tudják kirúgni a 16-oson kívülre, de aztán kívánszorog, szép szedi össze, a bal oldalt ott van Stefúj, megkapja, felfut Kripics is a támadással. Jön Stefúj beadása, Benet hiába esik el. Komáromi a bal oldalt meghúzhatja, előtte van egy 30 méteres üres terület, és most indít, mégpedig Keresit. Gyorsabbnak tűnik, mint Turblik. A kérdés, labda volt vagy baba? Azt mutatja a játékvezető, hogy bedobás lett, és jöhet akkor a hármas csere az MTK-nál. Gábrics is készülődik a győrieknél. De Kovács Patrik biztosan jön, őt már háromszor mondtam el, illetve lejön még a pályáról 20-assal, majd Keresi, úgyhogy számára ez volt az utolsó lehetőség, de Szuhodovszki is jön az MTK-ba, illetve a harmadik nyers, ez a hármas csere, Zejkovics az, aki még elhagyja a pályát, illetve Timóteus. Na ez a hármas csere, mit vetít előre? Kérdezem Bukovics Lászlót.
4: Nyers Ádám egyértelműen centerbe jön Keresi helyére, a Szuhodovszkison ma egy remek futballista Bognár Istvánnal nagyon kreatív középpályát fognak alkotni, az előre játékért felelnek, a Kovács Patrik meg a szokásos helyére a fiatal Timóteusz helyett jön be, aki szerintem nagyon jó teljesítmény nyújtott. Az MTK egyértelműen meg akarja nyerni a mérkőzést, viszont így, hogy egy picit több támadó van fönt, lehet lehetőség a Győrnek is kontrákra, közben Urbik a földön van, lehet, hogy kényszerű cseréhez kell folyamodnia a győrieknek.
5: Előfordulhat, hát Gábrics és Sejem már készülődik, hogy beálljon az Etóba, de aztán még lehet, hogy Juárez mesternek át kell futnia a fejében, hogy akkor van-e nekem középhátvédem, vagy olyan játékosom, akit oda be tudna tenni középre, Umatum be tudna helyezkedni, és akkor valójában csak egy szélső átvédet, idézőjelben csak egy szélső átvédet kell behozni, de most egy kicsit megállnak a csapatok, rögtönzött ivószünet, mert Urblik úgy néz ki, hogy ezért felépül, és akkor jön majd a kettős csere az Etónál, itt Gavrics és Sejem fog majd a pályára kerülni. Azért még Vukovics Lászlóhoz egy kérdés, azzal, hogy így döntetlen az állás, az hülyen tükrözi a játékképét? Tehát, hogy rendjén van az, hogy döntetlen most az állás?
4: Hát, ha a meccs egészét nézem, akkor az MTK egy góllal jobb volt eddig. Tehát tudjuk, hogy a focit góra játsszák, a helyzeteket be kell rúgni. A második fél időben az Etónak is már volt az, hogy kapufája megrúgta a gólját, de az MTK-nak legalább 4-5 lehetősége volt. A győriek cseréje egyébként Sejem Bálint az jobb oldalra fog bejönni, ő jobb hátvédet játszik, nagyon gyors, saját nevelésű játékos, ott posztra csere lesz szerintem, ide jobb hátvédbe fog jönni. Az MTK pedig, ha tudja folytatni ezt a játékot, akkor előbb-utóbb a sok helyzetből fog gólt lőni, de ezáltal egy kicsit, hogy több támadóban föllazulnak, és a győrnek nagyobb területek nyúlhatnak.
5: Jöhet majd az MTK, mégpedig, ha minden igaz, akkor Szöglettel, Bogdán az, aki leteszi a labdát a körívre. A győriek egyelőre Sejemet és Gavricsot még jegelik, Urblik meg kint van ugye alapból az oldalvonalon kívül. Na akkor jön a csere, vagy sem? Szögletnél, védekező szögletnél érdekes, hogy ezt meglépik az Etónál. Urblik menne vissza, de nekik len kell maradni egy percet, ugye jelenállás szerint. De cserélnek a győriek, elhagyja a pályát hát Urblik valójában, aki hát úgy nem nagyon tudja ezt értelmezni, hogy most neki miért volt ennyi a mai fellépése. Ennyi volt valójában. És akkor Sejem az, aki még várakozik, hogy egyáltalán a pályára tudjon jönni. Jukanovics az, aki elhagyta a pályát. Érdekes cserék Juárez mestertől. Pedig azért Urblik még szíves örömest játszott volna, meg annyira nem is hibázott a találkozó során. 71. perc, Bognár szöglete döntetlennél, kifejeli azonban az egyik Eto játékos, Agba pedig már indíthatja az előlévők egyikét. Bennett, aki még mindig ott van a küzdőtéren, most éppen egy indításra ácsingózott volna, de elakadt az ott középen lévők egyikének átadása. Bognár laposan indítja, és szöktetné Komárom itt, de hosszú neki a labda, ki tudják vágni Sejem révén. Az Eto játékosai bedobással jön most éppen Bognár, Kovács Patrik, ő a bal hátvéd, Timóteus helyett jött, úgyhogy itt már biztosan mondható ez a posztra csere történt. Meg is kapja aztán egy pörgetés követően Bognártól, végül aztán kikerül az alapvonalon kívülre. 72. perc, MTK Győr, 1-1 a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójában. Ha minden így marad, akkor az Eto marad a harmadik, negyedik döntetlennyét könyvelhetné el, de az MTK is hasonló cipőben járna, hiszen 4 döntetlen lenne a csapat neve mellett. Tehát még hátra van azért 20, hanem 25 perc a mérkőzésből. Rossz labda átvétel Kulenovics-tól, de Agba még megmenti. A bosnyáknak fel kell állnia annak érdekében, hogy legyen támadó elől, de egyelőre nélküle vezeti az előrefele ostromot a győri csapat. Labdát szerez aztán Armalász, úgyhogy most védekezhet Kulenovics. Nem tud, mert elmennek mellette. A jobb oldalra kiteszi a labdát Jureknek. Jureknél van bal lábán a labda, beemeli a 16-oson belülre, Komáromihoz nem jut el a labda. Majd aztán jön Suhodovszki révén az MTK, aki kicsit bal oldalt helyezkedve, de megszelidíti a labdát. Kovács Patrik aztán üres területbe próbálná tenni az ott lévő Bognárnak, de nem jó ez az átadás tőle sem. Most a győriek visszaszerezték olyannyira, hogy aztán Kripics az, aki a saját 16-osán belül selezget, Sejem pedig előre emeli oda Kulenovicsnak. Hát egy kicsit megtolta Radics, úgyhogy egyértelmű a szabadrúgás a 73. percben. Kulenovics lemarad, de Tuáreznek lehet ezért az intévi el is lehetne mégiscsak, hogy hát ő nem nagyon tudott kibontakozni a mérkőzésen, miközben Gyukanovics gólpaszt adott, de hát ha Kulenovics még kell a pályán, akkor ott van. Most Sejemet rúgták meg, Bennett elvégzi a szabadrúgást. Ricardónál van, a felező vonalnál jár egyelőre a Győr, de most a jobb oldalt, az oldalvonalhoz közel, aztán Sejem középen, Kripicsnek, Sejem úgy néz ki, hogy Urblik helyére jött, tehát akkor ebből az adódik, hogy Umatom átment bal oldalra, a hátvéd posztra. Hát ő aztán tényleg univerzális, mert volt ő középhátvéd is, ugye jobb hátvédként kezdte, most egyelőre bal hátvédként kell erős játékot mutatnia. Nyers az, aki az alapvonal oldalon a találkozásánál a labdát megszerídíti, de ott van Kripics, aki pedig kipöcköli a labdát. Kovács jöhet a bedobással, hát nincs egyelőre, aki kérné, csak Komáromi ott Somfordál előtte. Bognár egy mozdulattal mutatja, hogy hol lenne ő üresen, nyers, lekészíti neki, és aztán Bognár lövése mellé megy olyan 15 méterrel. Hát pedig, ha eltalálja a kaput, akkor biztos ez nagy lehetőség lett volna, de erről nincs szó valójában. Négyet cserélt ugye már az MTK, egy változtatási lehetősége van még Pinezics Mátének, aki időközben kapott egy sárga lapot is. A mexikói vezetőedzőnek még kettő változtatásra van lehetősége. Kata indítása, Jurekhez eljut a jobb oldalra, 16-os környékén, visszakapja Kata, 16-os vonalánál, bent már a büntető területen belül, Kata elesik, a játékvezető megint azt mutatja, hogy nem történt semmi, sőt, még kirúgás is lesz ebből. Úgyhogy majd jöhet Petrás kapus. Győrieknél nagy mozgolódás most egyelőre nincs, MTK-nál is bőven van még lehetőség akár támadó poszton még cserélni, bár ugye most nyerset dobta be a mérkőzésbe Pinezics Máté, ezáltal azért Zsóri és Klaus nem biztos, hogy sok lehetőséget vagy lehetőséget fog kapni. A győrieknél Rotaru fog jönni, ő volt lőtt a Karcag ellen, mert nem feltétlenül ő az első számú opció, ha támadásról van szó, de ettől függetlenül most megadja a lehetőséget majd Juárez mester. Gyurek rúgja bele Ricardóba a labdát, aztán Radics a bal oldalra, mégpedig Komárominak. Kovács egy kicsit előtte feljebb helyezkedik, de végül Komáromi inkább vissza, majd Szuhodovszki az, aki hosszú sérülése után visszatérve most már az MTK-ban szó szerint játszhat. Eddig sok lehetőséget nem volt neki. Ez most már a harmadik meccse ebben a bajnoki idényben. A 76. percben jön Rotaru, kérdés kinek a helyére. Ulenovics az, aki elhagyja a pályát, a Bostyák ma se váltotta meg a világot, így aztán jön Rotaru, így ez a változtatás is végbe ment. Még egyet tud majd Juárez mester belenyúlni a csapatába, Petrás a kirúgás után pedig már Kripicset hozza játékba. Aztán úgy néz ki, hogy eladja a labdát a Győr, de Agba elesik, azért, mert valójában Szuhodovszki megrúgta. Jöhetnek majd a győriek a 16-osukon belülről egy szabadrúgással. Agba azért nem volt szívbajos, amikor a labda felé jött, hagyta, hogy egy kicsit azért hozzáérjenek. Sejem pedig, mintha kiengedte volna a labdát az oldalvonalon kívülre, de valójában megrúgták. Jöhet szabadrúgással majd az Eto. Ricardónál van a labda, Sejem. Középen ott kérnék Kripics tőle, de Ricardóhoz vissza, a kolumbiai egy pöcköléssel Agbát találja meg. Hát tényleg ezek a játékosok, tavaly meg Bennett, elképzelhetetlen lett volna a Győr. Tehát jelenáll szerint azért tényleg nem vészes az Etónál a helyzet. Egy vereség a csapat neve mellett eddig a 8 bajnoki találkozón, ha a mait is belevesszük. Umatum a bal oldalra teszi, és aztán már előrébb jutna Gavrics révén az Eto, nem tudja áthámozni magát Szuhodovszki. Ajdanán még kecskeméti labdarúgóként vagy debreceniként, de a válogatottban is ott volt, bemutatkozhatott, kerettag volt. Most már azért más időket írnak. Nem feltétlenül biztos, hogy neki lesz lehetősége a válogatottban megjelenni. Az MTK-nál Kata volt még ilyen, aki a keretben ott volt, pályára nem nagyon lépett, de hát Marco Rossi pont a középső középpályás poszton, ha nem is annyira sok jó játékossal, kiemelkedő futballistával, de el van látva. Bognár 30 méterre a kaputól, most már csak 20, ellövi jobban, eltöri a labdát kis túlzással, aztán Szuhodovszki érkezik a második hullámban, Agba átviszi tőle, vagy rajta a labdát, és már a felező vonalat átlépve hozza a nigériai. A tapasztalja mellett lévő Stefújnak, mert aztán Gavricsnál köt ki a labda, Stefújnak teszi középre be, az azt jelenti, hogy Bennett kaparintja meg, 20 méterre kaputó ballal ellövi mellé fölé, rossz kísérlet, és most már Juárez is fogja a fejét, lehet elgondolkozva azon, hogy van még a tarsolyban a kispadon egy pár játékos, ha úgy adódik, akkor ő inkább cserélne, bár azért Ricardo, Sejem, Gavrics és Rotaru beállítása után azért nem ártana még magyar játékos pluszba behozni, bár ugye a magyarokkal kapcsolatban itt mindig egy ilyen nagy kérdőjel, kitekinthető magyarnak egy adott csapatban. Kovács a bal oldalt, előtte ott van Nyers, középen pedig Omáromi. Nem volt róla az átadás, megszerezték a győriek. Agba, középpálya közepén dadog most a győrieknél a labda, olyannyira, hogy aztán Kata szépen át tudta verni az ellenfelet olyan szempontból, hogy megakasztotta. Egyelőre még nem kap sárgalapot Kata Mihály, pedig ő nagy halmozója ennek. Csak Beriásvili az egyetlen játékos az MTK-ban, aki sárgalapos figyelmeztetésben részesült, illetve Bumba, akit meg lecseréltek ugye a félidőt követően. Bennett, egy összjáték széppel, Bennett inkább hátra, Kripics, majd aztán Agba, Umatum ott van mellette, de szépen meghúzza a váratlan Agba, meg Stefu is, akit lerántanak, Kata pedig akkor megkapja a sárgalapot a 79.-80. perc fordulásakor, és jöhet majd kissé balról szabadrugással a Győr, akár ezt kapura is lehetne nyugodt szívvel lőni, 25-6 méterre a kaputól, nagy valószínűséggel a 16-os vonala előtt fog egy kicsivel majd felállni a sorfal, talán Gavrics az, aki odaáll a labda mögé, hogy majd ő rúghassa el a szabadrúgást. És lefújnak nem lenne rossz, persze, csak ez inkább jobb lábas szög, az az igazság. 80. perc, MTK Győr 1-1, szabadrúgáshoz készülődhet az Eto csapata, miután Antal játékvezető megjelöli a helyet, ahol a sorfalnak állnia kell. 3-4 tagú mindössze a sorfal. Gavrics a labda mögött. Ő rúghatja el a 81. percben már a szabadrúgást 1-1-es állásnál. Jobban ellövi, fölé. A sokadik alkalom már, hogy fölé mellé rúgdossák a labdát a játékosok. 10 perc van a rendes játékidőből. Döntetlen a találkozó állás. A Huszár érkezik. Az általam hát sokszor szidott, vagy nem jó szóval illetett Bennett elhagyja a pályát. Mi várható az utolsó 10 percben a rendes játékidőben? Vukovics László.
4: Ez egy abszolút bekalkulálható csere volt. 23-6 az utóbbi időben, amikor pályára lépett, gólt lőtt. Ebbe bízik Efra.

0: Csinálta azért Ricardót, a középpálya közepén Agba, majd aztán Ricardo. Agba egyébként minőségében abszolút egy jó NB1-es szintű játékosnak mondható. Sejem most a jobb oldalt elfut, és aztán Kovács az, aki bele tud lépni a beívelésbe, ezért szöglette jöhet majd a győri csapat. Szóval Agba az, aki valójában ott vitális helyére érkezhetett, meg picit Ricardo is, de hát nagy az űr ebből a szempontból, hogy őt, illetve Tóth Rajmundot, hogy lehet majd helyettesíteni a győrieknél. Stefuj ballag oda a körívhez, a szöglet zászlóhoz, hogy majd beívelhesse a labdát. Egy újabb perc eltelik, amikor majd berúghatja a labdát. Huszár Benet helyette át, ő is most visszamegy, vagy hát előre megy, hogy fejelni tudhasson a 83. percben a győri szögletnél 1-1-es állásnál. Rövidre jön a labda, ki tudja vágni aztán. Az egyik MTK játékos nyers egészen pontosan, az utolsó mezőnyjátékos nem más, mint Sejem, aki Stefújt hozza a játékba, a jobb oldalt helyezkedik most a szögletet követően. Középen Umatum. Az ő átadása nem jut el, hogy eljut széphez, de igen, kérné tőle Ricardo, meg is kapja a kolumbiai, aztán ő jobbra teszi, Sejem felfut a támadással. Középen bent három győri játékos is a 16-oson belül, jobban nem tudja beadni, Kovácstól mesteri a szerelés, de Sejem visszaszerzi, aztán Ricardot játsza meg, felgyorsítja most a győr a játékot, szép, középen a 16-os környékén passzolgatnak most a győriek, Agba ballal ellövi, igen, gól! Hú, de nagy gól a nigériaitól, 2-1-re vezet a győr! Hát Agba az első fél időben már rúgott kapura, nem is egyszer, majd aztán itt a második fél időben is próbálkozott, ballal a felső lécet eltalálva bevágódik a labda a hálóba. A nigériai megszerzi a vezetést a győri csapatnak, 2-1 a 84. percben. Hú, de nagy gól volt! Péter Agbának értelemszerűen az első gólja a labdarúgó élvonalban. Na itt a fordulat, vagy hát inkább a nagy dolog, ami még benne volt ebben a 10 percben, amiből már lassan 4-5 eltelik, de még van hátra a találkozóból. 84. perc Agba góljával 2-1-re vezet a győr az MTK otthonában. Vukovics László.
1: Minden mozzanatnak jelentősége van, itt most arra gondolok, hogy Kovács Patrik megszerezte a labdát a bal hátvéd helyén a saját kapjától 10 méterre, de újra eladta, Sejem Bálint visszaforgatta, átforgatták egészen középig, és Agba akkora lövést eresztett meg, és olyan ívbe ment a labda, hogy ezt a világon egyetlen kapus sem tudta volna védeni, ballal a levegőből úgy találta a felső kapufát, és pattant a gólvonal mögé védhetetlenül, fantasztikusan szép gól volt, egy kb. 23 méteres ballábas lövés.
0: Elképesztő csavarás, talán ennek a fordulónak a legszebb gólja, de még ugye két mérkőzés hátra van, mégpedig az Újpest Zalaegerszeg, illetve a Nyíregyháza FTC találkozó, ki tudja ott még mit tudnak a fiúk alkotni ebben a fordulóban. 2-1 a Győrnek, és így most már a második helyen a tabellán a bajnoki címvédő, az MTK marad a hetedik. Most éppen Stefuj az, aki középen kiteszi a jobb oldalra, Sejem fut fel, nagyon hasznos csere volt ő, aztán Huszárnak teszi, talán rossz az átadás, pedig ők megérthetnék egymást, hiszen nagyjából egykorúak. Jön egy csere, ami azt jelenti, hogy Klaus jön be, mégpedig Komáromi helyett, úgyhogy az MTK újabb változtatást eszközöl. Klaus egyértelműen csatár, Komáromi meg azért inkább egy ilyen szélső jellegű támadó. Hát egyébként ha már Klaus Milán a pályán, Klaus László pedig a lelátón, fiát figyeli éppen a korábbi válogatott támadó, hogyan tud éppen kibontakozni. Hát most éppen lebontja az egyik győrit, Sejemet, úgyhogy mehet majd a szabadrúgás a győriek esetében, még akár egy sárgalapon is elgondolkodhatott Antal játékvezető egy pillanatra, meg Klaus elrúgta a labdát, ami mondjuk indokolatlan, mert mégiscsak hátrányban van az MTK. Úgyhogy már kihasználta mindkét vezetőedző az 5-5 változtatási lehetőségét, így aztán majd most már nem tudnak belenyúlni a vezetőedzők a csapatokba. Előfordulhat, hogy majd a győr egy kicsit visszaáll, védekezőbb taktikát választ, és Petrás előre rúgja az előlévő Huszár, illetve a másik támadó Rotaru felé,

0: borintja oldalra Radic a labdát, bedobásra jöhet majd Sejem. Juárez mester adja oda a kezébe Sejemnek a labdát, aki már be is hajítja, mégpedig a szép környékére. A szabálytalan pedig az MTK játékosa volt. Úgy látszik, igen, mert szép felvette az irányt, hogy ő merre menne, aztán összeütköztek, mégpedig Radiccsal, úgyhogy ezért majd jöhet a szabadrúgással a Győr csapata. Jönnek is most a orvosi személyzetek, hogyha úgy adódik, akkor már egyből a pályán, de nem akarja Radics, kap egy sárga lapot, úgy látszik, ez megért annyit. Ő nem feltétlenül értelmezi ezt, ettől függetlenül el kell könyvelni, hogy most már Beriasvili mellett a másik MTK középhátvéd Radics is besárgul, a találkozó 88. percébe lépve. Stefu és Gavrics a két labda mögött, vagy a két játékos a labda mögött, majd ők ívelnék be oldalról, jobbról a labdát, közel az oldalvonalhoz, 16-os magasságában. Tökéletes lehetőség, ha valaki fejelni szeretne. A győriek nagyon óvatosak, mert ketten vannak hátul a mezőnyjátékosok közül, és a 16-osnál is ketten. Az összes MTK játékos a 16-oson belül. Gavrics belövi a labdát, de mindennek ez könnyű falat, mert lepattant azért az ötös vonalánál, de hát senkitől nem zavartatta, meg tudta fogni. Kigurítja, mégpedig Katának, 88. perc. Hát sok ideje most már tényleg nincs a fővárosiaknak, hogy valamit tudjanak itt a mérkőzéssel kezdeni, és el is adja most éppen Jurek a labdát. Jöhet előre a Győr. Ricardo megfordul maga körül, aztán indítja, mégpedig, ha minden igaz, akkor Rotarut, Huszár van bent a 16-oson belül, Rotarunál van a labda, egészen a alapvonalig húzza, a beadásába belelépnek, szöglet lesz, ezzel is nyeri az időt, meg mindenfélét az Eto, úgyhogy ha csak peregnek a másodpercek, az mindenféleképpen örömforrás számukra. Stefuj megy oda a sarokba, hogy ő rúghassa be a labdát, de középre. És már az MTK-tól tényleg mindenki visszajött a saját 16-osán belülre. Kata az, aki kirontana, ha úgy adódik a kiszögletet elvégző játékosra, de Stefuj mutatja, hogy ő ezt, ha inkább úgy van, akkor beívelné. 89. perc. 2-1-es győri vezetésnél jön be a labda. Van fejes! Kripics volt az. 10 méterre a kaputól teljesen üresen, de középre Demjén fogta. Akár el is dönthette volna a találkozót. Kata az, aki hozza a labdát. Valódat Kovács mutatja, hogy maga elé nyugodt szívvel, de nem kapja. Huszár felveszi Kovácsot. Aztán most Suhodovszki az, aki a felező vonalnál megállítja a labdát. Beriasvili a jobb oldalra. Gyureknél van. Külsővel a 16-os környékére Armalashoz, de hát hozzá nem jut el, kivágják a győriek. A Litván még a pályán van, úgy látszik, igen, el is végez egy bedobást. Üreket látja, hogy ő az, aki teljesen üresen van, ő Bognárhoz játsza vissza, aztán visszakapja a Jurek. Középen van üres ember, Szódovszki egy csel, jobb lábán alap nem tudja előni, és aztán szabadrúgást ítél a játékvezető Antal Péter, mert összeesett, összezúgott szinte Szódovszki. Úgyhogy jó helyről, szinte szemben a kapuval jöhet szabadrúgással majd az MTK 90. percben. Ez egy lehetőség. Hát Bognár István oda megy, mert megidézné a Kispest elleni utolsó másodperceket, akkor 3-3 lett, ha jól mondom, a bajnoki mérkőzés végeredménye, de akkor Tuivel nagyon kellett, hogy egy pontot szerezzen az MTK. 3 perc a ráadás, ennyi még hátra van. A labda mögött Bognár, a sorfal pedig elhelyezkedik legalább egy 4-5 méterre a 16-os vonalától. Én azt mondom akkor, hogy egy olyan 21-2 méterről jöhet a szabadrúgás Bognár Istvántól. A 91. percben 5 tagú, most már csak 4 tagú álló sorval és egy elfekvő győri játékos. Bognár István 2-1-re vezet a Győr az MTK ellen, de Bognár a labda mögött a szabadrúgással. 22 méterről végezheti el a szabadrúgás. Antal játékvezető mindenkit elhelyezett, és akkor jöhet a szabadrúgás. Hát a fújolás nem az MTK szurkolóktól jön, de a szabadrúgás igen, elakad a győriekben, és aztán kivágják oldalra, nem, csak a félpályáig. Demjén az, aki visszarúgja majd valószínűleg. Ez megtörténik. Egészen a 16-osig Armalász nem csúsztatja meg, ellenben Kovács az, aki nem fogja továbbítani. Le sem volt a Litván ugyanis szabadrugásra jöhetnek majd a győriek. Lassan elterik a 3 perces hosszabbításnak a fele, úgyhogy már a győriek játszanak is az idővel, nem tudnak valójában ugye cserélni. Huszár is mutatja, hogy nyugodtan, ráérősen, Petrás nem kell azért nagyon erőlködni, mutatja is az Eto hálóőre, hogy menjen mindenki előre, majd ő előre vágja, ahogy csak tudja, ez megtörténik. Rotaru és Huszár, akik most harcolhatnak a labdáért, egyiknek sem sikerül hozzáérni, majd aztán most Demjén vágja előre, mégpedig ott Nyersnek, hát neki nem volt sok lehetősége, sőt Klaus az, aki megkaparintotta a labdát, Jurek pedig a jobb oldalt viheti fel, Klaus középen, Nyers is ott van, de most már felmegy oda Ármálász is, csatárt játszik a litván, ahhoz képest, hogy jobb hátvéd, teljesen mindegy, hát a pontszerzéshez erre szüksége van az MTK-nak, de az is lehet, hogy még kontrázik az Eto, Ricardo hozza a labdát a félpályán túl, indíthatná a csapattársak valamelyikét, megteszi Szépet oldalra valójában, ő pedig laposan Huszárhoz teszi, Huszár nem tudja elvinni a labdát, mert megszerzi Kovács, Klaus mellette áthozza a félpályán, Kovács az ívelése jó, Jureknél van, 20 méterre a kaputól, bal lábán Jurek, egy csel, még egy csel, elővi, és kapufa kifelé jön! Bognár még összeszedi, a 16-oson belül 3 MTK játékos, Bognár elővi, Petrás véd, szöglet, azt a mindenit, én már nem tudom hány, nem is az, hogy szöglet, kapufa volt, de szerintem ez a harmadik már a mérkőzésen az MTK-tól. Jurek, ha nem is a mennybe, de azért a 8. bajnoki góljával egy pontot szerezhetett volna az MTK-nak. 93. perc, Bognár a szöglettel, de miért marad még a kapujában. Jön a labda be a rövid oldalra, könnyedén kibólintja ezt. Rotaru és a bedobás talán még elvégezheti, nem. Ennyi. Vége a mérkőzésnek. Elhozza a 3 pontot az új Hidegkúti Nándor stadionból a bajnoki címvédő. MTK Győr 1-2. Rögtön a 3. percben zicserbe került az Eto. Stefúj átadásából Kulenovic 8 méterre a kaputól szemben Demjénnel gólt is lőhetett volna, de az MTK hálóőre a jobb sarokba tartó lövés nagy bravúrral védte. 4 óra után Stefúj szöglete után Umatum fejelhetett 5 méterre a kaputól, fölé bólintott. A 20. percben a fővárosi komáromi 30 méteres lövése szemben a kapuval a felső lécen csattant. Fél óra játék után Zubor lőtt 11 méterről laposan, Petrás leért a jobb sarokra. A félidő vége előtt 5 perccel a győri Agba bombázott 25 méterről, Demjén a sistergős kísérletet hárította. A második félidőben mindkét csapat kapufákat lőtt az első 10 percben. Kulenovic 14 méterről, középről, jobbal a felső kapufát találta el, majd aztán az 51. percben Bognár jobbról ívelt a kapu elé, Zeljkovic 4 méteres félmagas fejese a jobb kapufáról oldalra pattant, hát már nem Petráson múlt, hogy nem lett belőle gól. Aztán egy baloldali akciónál Djukanovic egészen az alapvonalig vitte a labdát a találkozó 53. percében, éles szögből leadott lövése kijött a kapufáról, az érkező Szép pedig közelről a hálóba passzolta a labdát, Szép Márton első gólja a labdarúgó élvonalban. A 64. percben egy jobboldali beadást keresi középről 7 méterről, balla félmagasan a jobb kapufára küldött, a kipattanott Bognár 11 méterről kissé balról jobbal félmagasan a jobb sarokba vágta. A 84. percben aztán Sejem labdaszerzése után Agma 20 méterről szemben a kapuval csavart egyet a bal lábával, mármint a labdán, és a felső lécről vágódott a gólvonal mögé, ezzel megszerezve a vezetést a győri csapat. Majd aztán jött a 91. perc, szinte az utolsó utáni pillanat és lehetőség, amelynek következtében egy újabb kapufa, mégpedig Jurek 16 méterről lőhetett, a baloldali lécet találta el, aztán az ismétlés már Petrás védeni tudta. Győzelmével a győri csapat a 2. helyre lépett fel a tabellán, az MTK pedig a Kisvárda után a Győrrel szemben is kikap az új Hidegkúti Nándor stadionban. MTK Győr 1-2. Az új Hidegkúti Nándor stadion búcsúzik, a szó a stúdióé.
1: Katona László, köszönjük szépen a végeredményt. Tehát egy orbitális bombagóllal, talán ez a legjobb jelző, vagy elképesztő, vagy hatalmas, vagy őrületesen nagy, vagy én nem is tudom mivel. Győri győzelem megérdemelte a vendégek sikere, Laci.
2: Pont erre szerettem volna kitérni, hogy az OTP Banklik a 8. fordulójában most nagyon érdekes meccseket láttunk, gondoljunk bele, kezdődött ugye a Kisvárda Paksal, a Kisvárda sok helyzetet dolgozott ki, sokkal közelebb állt a győzelem, ez a Paks nyert 1-0-ra. Tegnap a Debrecen 9 perc után 2-0-ra vezetett a Vasas ellen, volt egy óriási védése a Vasas kapusának, 3-0 lehetett volna, rúgott 5 gólt a Debrecen, elvettek 3-at a VAR, a Vasas nem érdemtelenül, de megfordította a meccset, és itt van a te kérdésedre a válasz, hogy én szerintem ma az MTK több helyzetet dolgozott ki, és az első fél időben jobban is játszott, de hát kérdésben a válasz, hogy a helyzeteket be kell rúgni, és akkor tudsz nyerni. Nyilván minél több helyzetet dolgozol ki, és minél nagyobb lehetőségek ezek, annál jobb esélyed van arra, hogy gólt lőjél, az edzők ezt szeretik, tehát azt szeretik igazán, ha ebből gólok is születnek.
1: Az a helyzet, hogyha csak a számokra pillantok, azért szerintem inkább ez egy X-es meccs kellett volna, hogy legyen. 21 próbálkozás az MTK-nál, 20 győri részről, 6 talált a kék-fehérek részéről kaput, 8 a győri oldalon. Azért ez kiegyenlített. Több szöglete volt az MTK-nak, de ez nyilván adódik a hazai pályából is, viszont egy mutató mellett meg nem lehet elmenni szó nélkül. Ugye a várható gólok mutatója, ami a helyzetek minőségét, mennyiségét, egy csomó mindent rangsorol, ugye ez az XG mutató. Szóval 2,5 felett vannak a győriek, és az 1,4-et sem éri el az MTK. Tehát, hogy mindent egybevetek, akkor viszont csak kijön a végén az a pici, ami miatt a Győr megnyerte ezt a meccset, még ha egy bomba góllal is.
2: De ezek az adatok nem jelzik azt, amikor mondjuk 2-1-be viszel az utolsó védőről a labdát, vagy egy kapufát például. Á, nem
1: Laci, jelez. Egyértelmű, azért beszélünk egy csomó részéről.
2: Én úgy mondom, hogy amit én láttam, az MTK közelebb állt a győzelemhez a látottak alapján, tehát a helyzetek alapján. Az, hogy most a kapufát nem jelzi, az egy dolog, de az Komáromi lövése, vagy a helyzet, vagy az utolsó passz. Tehát ez mindig az elején kezdődnek a mérkőzésekkel, arra akarok kiukadni, az MTK az elején berúgja, akkor megszerzi a vezetést, akkor sokkal közelebb van a győzelemhez. De a második fél időben jobban kezdte a Győr, meg is rúgta a gólját, egyenlíteni tudott az MTK, ment előre, szerintem egy picit túlzottan is kockáztatott, de mindenképp nyerni szeretett volna, behozta Suhadovskit is, Bognárt is, akkor már 5-en játszottak előrefelé, és egy ilyen kontrából végül is nem egy abszolút kontrából nyerte meg a meccset a Győr, hanem egy fantasztikus átlövéssel 23 méterről óriási gólt lőtt abba.
1: Elképesztő. No, tehát akkor a végeredmény MTK Győr 1-2. Vannak végeredményeim már a mai napról. Az olasz labdarúgó bajnokságban Fiorentina Napoli 1-1, Spanyolországban Hetafe Malaga 1-0. Aztán ami a részeredményeket illeti, a Bournemouth vezet, nem bocsánat, a Liverpool vezet, így lesz helyes a mondat, a Bournemouth vendégeként 1-0-ra, méghozzá Isak találatával az 57. percből, ami a magyar érdekeltségeket érinti, Szoboszlai a pályán volt, kapott egy sárgalapot, és percekkel ezelőtt lecserélték, Gravenbech érkezett a helyére, Tóth Alex egyelőre nem kapott lehetőséget, Kerkez pedig továbbra is benne a pályán. Aztán szintén részeredmények még Angliából. Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 4-3, Olaszországban meglepetés, Frosinone Como 2-0, és Parma Genoa 2-1. A német labdarúgó bajnokságban Willy Orbán csapata az RB Leipzig hátrányban, Leverkusenben ott a hazaiak, a gyógyszergyáriak 1-0-ra vezetnek, aztán elkezdődött a madridi rangadó, Atletico Real 25 perc játék után 0-0, és akkor van még magyar vonatkozású rész eredményem a 82. percből. A Sigma Olomouc Barát Péter csapata, igaz, a magyar játékos sérülés miatt nincs ott a pályán. 2-0-ás hátrányban van odahaza a prágai Sparta ellenében, Hegyi is és Vitályos is. A kispadon kapott helyet a Spartánál hangerőt föl. Egy kicsit csavarunk egyet a hangulaton, vagy emelünk egyet a hangulaton. Jön Bellini és a Samba de Janeiro.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ismét 10-zel nyert a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Újabb részletek derültek ki az autópálya koncesziós szerződésről. Hidegfront vonul át az országon, többfelé erős széllel. Besenyeg Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretében. A nyáron a Debrecenből Hollandiába szerződő Bárány tegnap szerezte meg első gólját a holland bajnokságban. A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában pénteken Ukrajnát fogadja, majd utána Észak-Írország ellen lép pályára. Simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. Második mérkőzését is elvesztette a Honvéd férfi vízilabda csapata a Splitben rendezett három csapatos selejtező tornán, így nem jutott a bajnokok ligája főtáblájára. A magyar csapat a görög Panathinaikosztól elszenvedett tegnapi vereség után, ma a házigazda horvát Érden Splittől kapott ki 12-6-ra. Megdőlt a női félmaraton világcsúcsa. A kenyai Agnes Engetich 1 óra 5 perc 15 másodperccel nyerte meg a koppenhágai utcai futóvilágbajnokságot, és ezzel 1 másodpercet faragott az eddigi rekordból. A férfiaknál a svéd Andreas Almgren 58 perc 6 másodperces Európa csúccsal győzött.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Legkevesebb 5000 milliárd forinttal növelte az államköltségeit az autópálya koncessziós szerződés 2023. decemberében történt módosítása, amiben a háborús veszélyhelyzetre hivatkozott az előző kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti megállapodást csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Később a konfliktusra hivatkozva módosították úgy, hogy az állam átvállalta a többletterhek jelentős részét. A Tisza kormány kezdeményezte a szerződés megszüntetését. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban 2 hete a szélső jobboldali AfD nyert. Fokozatosan helyreállítják az áramszolgáltatást Kubában az újabb országos áramkimaradás után. Az állami áramszolgáltató szerint 15 tartományból 14-ben már rendben működik a hálózat, sok helyen azonban továbbra sincs áram az alacsony termelési kapacitás miatt. Idén ez már a 7. országos áramkimaradás volt. A latin-amerikai ország súlyos energiaválsággal küzd. Meghalt egy apa, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült egy hegyi balesetben Szlovéniában. A gyerek a Szjavica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. Apja utána indult, de ő is lezuhant. A férfi a helyszínen életét vesztette, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség információi szerint a család külföldi.
0: Közlekedés.
1: Erős a forgalom az M1-es autópálya kilépő oldalán a Hegyeshalmi határátkelő magyar oldalán. A környéken másfél kilométeres a dugó. Baleset történt az M4-es autóút Török-Szent Miklós felé vezető oldalán, a Pilis-Monori erdő Káva csomópontnál. A lehajtó ágon útszűkületre kell számítani. 2 motoros karambolozott a 24-es főúton Parád-Sasvár térségében. A 23-as kilométernél a forgalom váltakozó irányban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Többnyire süt a nap, főként csak a déli tájakon vannak helyenként fátyolfelhők. Este egy hideg front vonul át az országon, emiatt sokfelé beborul az ég, majd holnap a változó felhőzet mellett ismét sok lesz a napsütés. Főként csak az északi, észak-keleti ország részben lehet eső, zápor, helyenként zivatar. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 13-19, napközben általában 18-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 16 óra 51 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek. Tóth Alex lehetőséget kapott a hajrában, a Bornusz viszont 1-0-ra kikapott a Liverpooltól hazai környezetben. Kerkez végigjátszotta a mérkőzés, Szoboszlait lecserélték és sárgalapot kapott, a győztes gólt Isak szerezte. Na de, hogy kik szerezhetnek gólt, közülük melyik lesz a győztes, az majd kiderül 2 óra múlva, de hogy kik szerezhetnek egyáltalán találtot a Szusza stadionban. Hamarosan jön a Magyar Labdarúgó Bajnokságból az Újpest-Zalaegerszeg találkozó. Nos, ezt elmondja nekünk, vagyis lefordítom magyarra, a kezdőcsapatokat szeretnénk megtudni Jó Andrástól. Szia, Andris!
4: Szia, Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat, és azonnal mondom a két kezdőcsapatot. Az Újpestre kezdi természetesen, hiszen az Újpest játszik hazai pályán a mai napon. A kapuban Szappanos a védelemben, jobbról baloldalra haladva Újvári, Heitor, Stronát és Zeke. Két védekező középpályásunk van, Jujic, illetve az egykori zalaegerszegi Szendrei. Na, a középpályán Matko, Mayer, illetve Horváth Krisztófer, valamint támadó szekcióban egyedül Amennyidó. Ami a véde a vendégeket illeti, a kapuban Gundel Tokács, a védelemben Csonka, Penába, Diogo és Calderon, a középpályán Babos, Amato, Kujovic és Maxwell, a támadóson pedig Krevson, illetve Makádó. Ők tehát a két kezdőcsapatnak a játékosai, a mérkőzés pedig nem sokára kezdődik, addig is stúdió.
3: Andris, még egy nagyon-nagyon gyors kérdés majd, de ezt Vukovics Lacihoz is kérdezem, hogy mekkora az érdeklődés, és hogy ha esetleg kevesen vannak, Laci, majd erre térjünk, hogy vajon minek lehet az a következménye, de tényleg mennyien vannak, Andris, a Szuszában?
4: Ezt mindenképpen el akartam mondani. Hát egyébként egészen sokan vannak, meglepő, nagyon-nagyon sokan vannak. Ami a vendégszektort illeti, egy fél busz, távolsági buszné szurkoló jött ez a Zalaegerszegből, úgyhogy nem sokan vannak, de alapvetően egészen sokan gyűltek itt vissza az Újpest szimpatizánsok közül.
3: Na, akkor viszont a sok néző minek köszönhető, Laci, mert hogy beszéltünk róla. Köszönjük szépen, Jó Andris, menjünk majd hamarosan hozzád. Szóval, hogy beszéltünk róla, hogy a Fradi ellen jó meccset játszott, a derbin kifejezetten jó produkciót mutatott az Újpest, ellenben a dorogi kupameccs meg nem úgy alakult. Szóval akkor a szurkolók inkább a derbire emlékeznek ezek szerint szívesebben.
5: Igen, ebben teljesen igazad van, hogy kiesett volna az Újpest, nem esett ki, a Fradinál végre szereztek pontot a nagy rivális ellen, és most nagyon bízik benne az újpesti tábor, hogy megindul úgy fölfele az Újpest. Ha a tabellára nézünk, ő is 14 pontos lehet, mint a többiek, a Vasas vagy ma a Győr, tehát ott lehet az elején. Ahhoz az kell, hogy ma megnyeri ezt a mérkőzést, az időjárás is remek, tehát minden adott egy jó futballmérkőzéshez.
3: A tabellán elfoglalt helyezésekből kiszabad-e indulni bármilyen tekintetben, vagy a közelmúltból, mert azért az Zalaegerszeg az elmúlt időszakban jó párszor megtréfálta az Újpestet, de az nem az az Ete volt, amelyik most pályára lép. Szóval, hogy hogyan tájékozódjunk?
5: Hát a tabellából szerintem most még egyértelműen nem lehet, valami körvonalazódik már, de a tabella majd a 33 meccs végén kerül. Azt szoktam mondani, hogy mindenki oda, amilyen teljesítmény nyújtott.
3: Oké, de valami tájékozódási pontot azért most a válogatott szünet előttig bezárólag, de most már kell lássuk.
5: Persze, csak azt szerettem volna ebben kimondani, hogy a legigazságosabb versenyeztetés az a bajnokság, mert mindenki játszik mindenkivel, igaz, hogy nem oda-vissza, hanem háromszor, a végén a helyedre kerülsz. Most egy ilyen ízelítőt kapsz, hogy hol tart a csapat. Hát az Zalaegerszeg nagyon jó példa volt erre, hogy tavaly milyen teljesítmény nyújtott az elején, és hova jutott. Idén ezt nem fogja tudni megismételni. Az zalaegerszegiek örülnének szerintem, ha biztosan bennmaradnának. De ha ránézünk a tabellára, az viszont egyértelműen látszik, hogy nagyon kiélezett bajnokság lesz az idei. Azt gondolom, hogy a Ferencváros kiemelkedik ebből a mezőnyből, nem csak a Celtic ellen mutatott játéka, hanem a játékos állománya, a Borbé Balázsral, ahogy egymásra talált a csapat és a játékos. Azt gondolom, hogy ők külön kasztot fognak alkotni, de a dobogóért is nagy harc lesz, és a bennmaradásért is szerintem nem lesz most idén olyan csapat, aki egyértelműen lemarad és biztos kieső, óriási harc lesz.
3: Beszéltünk róla, igaz, hogy adáson kívül nem szeretnének kiadni, de mindenképpen egy érdekes gondolat, mennyit számít az, hogyan élik meg egyik, illetve másik oldal, hogy viszik magukkal három hétig ezt az eredményt. Ugye most három hétig nem lesz meccs. És ugye pont a Debrecen Vasas meccs kapcsán beszélgettünk arról, hogy a Lokinál ez valami egészen döbbenetes, és mennyire negatív vagy rossz élmény lehet. Nyilván nem ez a fő motivációs szempont, de valahol én azt gondolom, hogy tudatalatt csak benne lehet, hogy Szélesi Zoltán biztos, hogy felhívta a figyelmet, hogy na gyerekek, nyomjuk meg most, nem tudom, én nem látok, nem voltam ott, de kaptok 3-4-5 plusz szabadnapot, hogyha nyerünk. Tehát valamivel biztos, hogy kell motiválni, vagy valami kis extra föl van dobva itt a hosszú szünet előtt szerintem Újpestán is, meg az összes többi csapatnál, de azért tegyük hozzá, hogy azért az Újpest hazai pályán papíron esélyesebb kell, hogy legyen, mint a Zalaegerszeg.
5: Hát nagyon jó megközelítés, és ide csatolnám Löw Zsoltot, amikor a Paris Saint-Germainnél volt. Ő mondta, hogy azokat a nagy sztárokat, mert akkor játszott egyszerre Messi, Neymar és Mbappé, hogy már mondom, mivel lehetett motiválni őket? Az, hogy szabad nap. Tehát az már nem tudtam olyan pénzt adni, hogy már nekik megvolt minden, hogy beígértél szabad napot, és most itt, hogy a három hétig, tehát egy csapatnak rendkívül motiváló az, hogy az edzésre hogy mész le, milyen hangulatba. Három hét, ez 20 nap múlva lesz a következő bajnoki forduló. Ez rendkívül hosszú idő. Most szerintem minden edző megadja a csapatnak legalább egy 2-3 nap pihenőt, mert hosszú volt, hát persze a Ferencvárosnál meg még a Nemzetközi Kupa is, a válogatott, stb. És most azt is elmondják az edzők, nem csak az, hogy 3 hét van, ez, hogy van idő kipihenni, ha megsérülsz, ha elfáradsz, tehát mindenre van idő, itt ezt a meccset be kell húzni, de mindkét csapat így gondolkozik, de az Újpest mögött ott van a hazai tábor, ott van mögöttük az a lehetőség, hogy megint oda tudnak csatlakozni az elejéhez a bajnokságnak. Igaz, hogy még kevés telt el, de valamit már mutat azért a tabella, és a három pontokkal lehet haladni, és Újpesten ez a hiányzik, hogy ott nagy bravúr volt a Fradi pályán szerzett egy pont, csak azokkal nem tudsz haladni.
3: Igen, azt mondjuk elég rendesen meg is ünnepelték. Végeredmény a magyaros cseh mérkőzésről. Sigma Olomouc Sparta Praha 0-3, a magyar játékosok közül a prágaiak a kispadon nézték végig a meccset, Barát Péter pedig ugye sérülés miatt kihagyta ezt a találkozót. 4 perccel az első félidő vége előtt nincs gól Madridban, ahol az Atletico pályaválasztása mellett a Real elleni házi városi rangadó 0-0-ral. Van végeredményem Olaszországból, Parma Genoa 2-1, a 90. percben Frosinone Como 2-0, Como extra teljesítmény nyújtott eddig, de most úgy tűnik, hogy vereség lesz a vége, bár még a hosszabbítás hátra van, és még adós vagyok MB2-es részeredményekkel a szünetben. Karcag Kozár Misleny 1-0, illetve Szent Lőrinc BVSC szintén 1-0, az első osztályú női labdarúgó bajnokságban Astra Kispest Honvéd 0-0, aztán miről nem szóltam még, véget ért Angliában a Manchester City Sunderland mérkőzés, hát majdnem egy teniszjátszmát össze tudtak állítani a felek, 5-3-ra nyert végül a City a Sunderland ellen. Na én azt hiszem, hogy beszámoltunk mindenről, talán egy mérkőzés van még, ami Jó András számára is érdekes lehet, ő így azért a kézilabdában is otthonosan mozog. Veszterce Odense 17-17, tehát döntetlen, hogy lesz-e döntés Újpesten, ez még csak részeredménye Veszterce Odense találkozó, szóval hogy lesz-e döntés Újpesten, vagy itt is döntetlen a vége, ez majd kiderül. Megyünk tehát a Szusza stadionba, a kommentátor az Újpest-Zalaegerszeg mérkőzése, Jó András.
4: Nem mondom, hogy nem lepődtem meg a kézilabda eredményen, de hát igyekszem majd azt is nyomon követni, amennyiben van lehetőségem rám. Az OTP Bankliga 8. fordulójában a válogatott szünet előtti utolsó bajnoki mérkőzés következik a Szusza Ferenc stadionban, ahol az Újpest FC a Zalaegerszeg együttesét fogadja. Köszöntöm a hallgatókat. Na, a lila fehérek, ahogy a stúdióban is elhangzott, 11 ponttal a negyedik helyről várják a találkozót, és az elmúlt hetekben kifejezetten biztató időszakot produkáltak. A Vasas ellen hátrányból fordítottak, majd a Ferencváros otthonában 2 gólos hátrányból álltak fel, és szereztek pontot a 248. bajnoki derbin. Közben a Magyar Kupában is tovább jutottak, igaz, ehhez hosszabbításra volt szükség Dorogon. Az Zalaegerszeg viszont éppen az előző fordulóban mutatta meg, hogy nem lehet leírni, az eddig listavezető Puskás Akadémiát győzte le hazai pályán. Az új vezetőedző Cserike csapata tehát egy újabb nehéz feladat előtt áll, ezúttal idegenben. Az Újpest támadó játékára különösen érdemes figyelni, hiszen Matko 4 góllal és 3 gólpasszal, Amennyidó pedig 3 góllal és 3 gólpasszal kezdte az idényt. Ugye érdekes külön párharc lehet a fiatal magyarokra építő Újpest és a jelentős légiós állománya dolgozó Zalaegerszeg találkozása is. És hát ugye van egy különleges előzmény, a Zalaegerszeg legutóbbi 2 alkalommal egyaránt 2 gólos különbséggel nyert a Szuszában. Csak hogy azoknak a mérkőzéseknek 2 gólszerzője Szendrei Norbert és Krajcsovics Ábel, Ma már az Újpestet erősíti, de hát akkor gyorsan vegyük újra két kezdőt, a mérkőzés már egyébként elkezdődött. A Lilafehér mezben játszó Újpest az, aki elkezdte a találkozót. Gyujics már azonnal előre is vágja a labdát Horváth Kiszofer felé, aztán pedig azonnal sikerült visszafejelni Babosnak a labdát. A labda továbbra is az Újpestnél van. No, akkor a két kezdő gyorsan még egyszer. Egyébként egy változás van az FTC elleni 2-2 mérkőzés után. Mucsányi az, aki nem kapott helyet a mai mérkőzésen, helyette pedig valószínűleg Mayer az, aki a kezdőben van. Ugye kapuban Szappanos, a védelemben Újvári, Helytor, Stronát és Zeke. A védelemben, védekező középpályás pozícióban Jujics, akinek egyébként ez a 100. bajnoki mérkőzése újpesti szerelésben. Szendrei mellett a játszik majd jobb oldalt, ugye az egykori zalaegerszegi játékos, majd róla is majd még beszélni fogunk részletesebben, majd beszélni fogok. A támadó középpályás szekcióban Matko, Mayer, illetve Horváth Kiszofer és a három gólos Ánanyidó pedig majd szeretné növelni góljának számát a mai mérkőzésen. Hátul adogat az Újpest, eltelt már egy perc a mérkőzésből, nincs még gól természetesen, ami az Zalaegerszeget illeti. Gondel Takács a kapuban, Csonka, Penálbá, Diogo és Calderon a védelemben, a középpályán Babos, Amato, Kujovic és Maxwell. Azért ugye Maxwell több helyen is felszokott tűnni, az is bizonyítja, hogy többnyire azért támadó szekcióban foglal helyet, de a bal szélén is azért tudja kamatoztatni a gyorsaságát. A jobb oldalt építkezni az Újpest, Újvári labdáját pedig lefülelte Calderon. Jöhet majd egy bedobással a hazai együttes, a labda egyébként az Zalaegerszeg térfelé járt, aztán pedig már Helytor kapja meg, ő pedig továbbítja Stronátinak, az utolsó mezőnyjátékos, aki megkapja a labdát, a saját térfelén volt még, a labda pedig szépen átcsorgott a túloldalra, a Zalaegerszeg térfelére. Helytor most a jobb oldalt, Újvári kérne jobb oldalt, jó a szöktetés és Újvári. Calderon azért, bocsánat, Maxwell sokkal-sokkal gyorsabb, ezt kihasználta. Most viszont visszaszerezte Újvári a labdát, és kérdése, mi az ítélet, kirúgás lesz majd. Jöhet majd Gundel Takács kirúgása, és akkor folytatnám még itt az zalaegerszegi kezdőt. Ugye elmondtam Maxwellt, elmondtam a középpályát. Egy fontos dolog, hogy a Puskás Akadémia elleni 1-0-es győzelem óta, hogy után nincs változtatás a kezdősorban. Ez úgy tűnik, hogy ez a bevált kezdő 11 itt az zalaegerszegieknél, ugye a két támadó Krepson és Makádó. Őket ugye nem említettem az előbb. Gundel Takács pedig felvágja a labdát, de ezt a párharcot Helytor nyerte meg Maxwell-el szemben. Hát, hogyha Maxwell-re szeretnének építkezni, ami a légi párbajokat illeti, azt többnyire úgy gondolom, hogy Újvári vagy Helytor fogja megnyerni majd. Itt leginkább arra gondolok, hogy magasság különbség van a két játékos között, vagyis három. Hátul adogat az Zalaegerszeg, és kérdés, hogy ki tudja hozni a labdát. Úgy tűnik, hogy igen. Calderon már megindulna a bal oldalt. Maxwell kapja meg. Maxwell befelé cselez. Ez eddig jól néz ki, két újpesti játékos tudott legyűrni magáról. Megint ő kapja vissza. Most visszaviszi oda, ahonnan elhozta. És jó után belépett oda Újvári. Mátkót kellett, hogy kisegítse. Bedobása jöhet majd az Zalaegerszeg. A negyedik perc közepén járunk. Diogo kapja meg a labdát hátul, a saját térfején adogat az Zalaegerszeg, a fordítása jobb oldalra, Amato, aztán pedig már Csonka visszaadja Amatónak, pontatlanul Amennyidó megszerzi, viszont Amennyidó rosszul teszi tovább a labdát Jujicsnak. Így tehát ismét amolyan sötét kékmezben játszó Zalaegerszegnél a labda. Amato a jobb oldalra teszi át tovább a labdát, Babos, aztán pedig vissza Csonkának, Csonka megint előre teszi a labdát, Makádó. Eladják a labdát az zalaegerszegiek, Horváth Kiszofer visszalép, meg is szerzi azt, fölnézem, tudja hova tenni, hazagúrítja Szappanosnak, ez volt a legjobb megoldása most az újpesti balszélsőnek, és már Helytor hozhatja a labdát. Hozná is, inkább odaadja Stronátinak, Jujics visszalép, fölnéz, azért ő rendszerint szereti ezeket a mélységi passzokat. Most úgy látta, hogy Horváth Kiszofer nem indult be, és jól is látta, mert nem indult el, aztán pedig már Mayer lép vissza, és ő szeretné szervezni a játékot. Helytor kapja meg a jobb oldalt a labdát, Újvári visszalép, már az Zalaegerszeg tér felén az Újpest, aztán pedig már Helytor az, aki ismét egy rossz passz mutat be, a labda pedig Gundel Takácsi gurult az Zalaegerszeg kapusához, aztán pedig az ő feltett labdája pontatlan, ezt Matko vette le, a labda pedig az Zalaegerszeg tér felén. Az Újpest járatja azt. Stronáti a kezdőkörben jobbján Heitor. Nem nagyon tudja hova adni, most lett vissza Juhics. Egyelőre jól védekezik az Alaegerszeg. 4-4-2-es felállás látok, ami a védelmet illeti. Maier a jobb oldalra, Újvári rendszerint szabadon kapja meg a labdát. Káderon lemarad, vagy inkább Maxwellnek kéne ott odazárnia, de nem akarok okoskodni. Egy biztos, hogy Maxwellnek rendszerint nincs ott embere, kicsit beljebb húzódik. Az Újpest viszont magabiztosan járatja a labdát. Most a bal oldalt próbálják meg az újpesti extronáti. Horváth beindul, meg is kapja labdát, aztán picit labdát, aztán picit el is csúszott, visszatette inkább Stronátinak, most megpróbálja még egyszer. Na most Horváth elindul középre. Aztán pedig már a fordítás a jobb oldalra. Ez nagyon-nagyon-nagyon magas volt. Szendré az, aki áttette volna a labdát a jobb oldalra. Mátko megtapsolta, de ezt nem úgy tette át, ahogy ő azt szerette volna, úgy gondolom. Viszont itt pedig már a bal oldalt megindulna az alaegerszegi Krefson. Ezt villámgyorsan lefülelte Maier, labda pedig az újra Újpestnél van. Ami az Újpestet illeti egyébként, nem úgy tűnik, hogy nem feltétlenül az történt, hogy egyik napra a másikra minden problémáját megoldotta a Lilafér együttes, hanem mint a magasabb szintre került volna az alapműködése. Jobb az erőlét, intenzívebb a játék, és ami talán a legfontosabb, a kiélezett mérkőzéseken már tud pontot vagy pontokat szerezni, ez látható volt ugye a Ferencváros ellen is, ám azért a Dorog ellen volt egy-két problémája. Szélesi Zoltán csapatának most a pálya bal oldalán megindul Juhics, aztán pedig a betett labda sikerült lefülelnie ott Csonkának, jöhet a mérkőzés első sarokrugása. A 7. perc végén járunk, amikor Maier megy ki a szöglet zászlóhoz, és majd rúghatja be a labdát. Zeke volt egyébként, aki megindult a pálya bal szélén, és már a 16-oson belül volt, amikor betette volna ott az érkező Juhicsnak, és ezt a labdát, ezt a paszt tudta lefülelni Csonka, az alaegerszegiek védője. És akkor itt tartunk, most jöhet a 8. perc elején a mérkőzés első sarokrugása, bal oldalról érkezik majd Maier, rúgja be, viszont röviden elkéri Horváth Krisztófer, kapu fele néz, visszaadja Maiernek, jön a beívelt labda, Gundel Takács pedig nem tudja lehúzni, inkább ki kellett csúsztatnia, mert hogy ott mellette két újpesti is érkezett, Matko és Heitor. Szükség volt arra, hogy az alaegerszegi csapatkapitánya kitolja ezt a labdát az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet egy újabb sarokrugás ezúttal a jobb oldalról, és aki majd be fogja tekerni a labdát, az majd Juhics lesz. Egyelőre útban van neki egy búja, ezt odébb tette, no, most akkor jöhet a lábas szöglet. Ez is laposan rövid oldalra érkezik, visszakapja Juhics, jön a hosszú oldalra a belőbb labda, az pedig Matko lábáról megy ki, Mákádó rendkívül jól fedezte őt. Matko talán nem volt eléggé erőszakos, és akkor jöhet majd Gundel Takács kirúgása. Ott van egyébként Amenyidó, Juhics és Matko is azonnal, hogyha kicsiben végezni kell a kirúgást, már oda is robbannak. Alapvetően kicsiben végezték el, megkapta a labdát Csonka, de nem tudták letámadni őt az újpestiek. Most pedig az előreívelt labda Csonkától nem jó. Szendrei az, aki megszerezte. Újra nála van a labda. Az pedig most már Heitornál van. Az Újpest saját tér felén egyelőre járatja a labdát. Próbálják rendbeszedni a támadásukat. Szendrei. Újvári megint nagyon-nagyon üresen van a jobb oldalt. El is kéri megint két kezét a magasba teszi, hop-hop, és itt Káderon pedig már ellépte, Újvári pedig befelé cselez, nagyszerű becsúszó szerelés volt Krefsontól, hiába repült óriás itt Újvári, ez labda volt, viszont Gundel Takács Bence újabb labdája, amit szeretett volna játékba hozni, amikor visszakapja, pontatlan, ezáltal jöhet majd egy bedobással az Újpest, hiszen ez a labda is kiment, eddig ez nem Gundel Takács Bence napja. Stronati viszont már azonnal tenni előre. Zeke fölnéz, azt látja, hogy Horváth elindul, és akkor előre teszi Horváth Krisztófernek a labdát. Ez viszont hosszú volt. Csonka fedezte ezt a labdát, és ez ki is gurult az alapvonalon túlra. A Gundel Takács Bence pedig valamit a játékvezetővel beszél, akit én még nem is említettem, hiszen a mai mérkőzés Kábrány Mihály fújja, a tartalék játékvezető Hanyec Bence, a két asszisztens Nagy Viktor és Ország Péter, a videóbíró pedig Cirkelbach Péter. Kicsiben végezték el a vendégek a kirúgást, és ezt meg is szerzi az Újpest. Horváth Krisztófer, neki ez lövőtáv, Mayer befelé cselez, a 16-os sarkánál a labda most, Amennyidó már az ötösön, egy csel, ez kár volt már, Csonka szemfülese lecsente a lábáról a labdát, sok volt már az a csel, lehetett volna már talán lőni is. Most pedig figyelni kell hátul az Újpestnek, mert hogy az a Zalaegerszeg az Újpest térfelén dobhatja be a labdát. Dobhatta volna be gyorsan, de Babos úgy döntött inkább, hogy megvárja Csonkát. És akkor a felezőről jöhet majd be a labda Csonka kezéből. Amato elkérte volna, nem neki adja inkább a labdát. Ez lehet, hogy ez a legjobb döntés, mert hogy most már Amatónál van az, visszapattant egy újpesti lábról. Pocsék volt a bedobás. De a labda már visszakerült az Újpesthez, Újvári. Aztán Jujic. Horváth Krisztófer már, a 16-os csücskénél lassan Horváth Krisztófer, a továbbítás Jujic felé pontatlan volt, és Babos is bele tudott érni, hogy kiment oldalt a labda, jött egy bedobással az Újpest, a 11. perc végén járunk továbbra, és Újpest Zalaegerszeg 0-0, Horváth néz föl, cselezget befelé, megtorpan egy pillanatra vele szemben, ott van Csonka, nem tudja hova vinni a labdát. Közben lent van egy újpesti játékos a 16-oson belül, a labda továbbra is játékban, Horváth tekeri be. Aztán pedig már ott felállt, feltápászkodott Amennyidó. Egyelőre Sántiká, közön figyelnünk kell itt a bal oldalt, mert ő Maxwell megindult volna. Aztán pedig a lepaton a labdára Krebsor az, aki sprintel. És ha már azt mondtam, hogy Gundel Takács Bence labdája a kapuból nem jók, akkor azt kell mondanom a túloldalt is, ami a hazai oldalt illeti. Szapanos az lett hazagurítva az, és kirúgta az oldalmodalon túlra. Most Matko megszerzi a labdát, közben Amennyidót figyelem, mert a Szélesi Zoltán is őt figyeli, a Újpest vezető edzője. A biceg az egészen jó és korrekt leírás most Amennyidóról. Tudom, hogy mi történhetett vele a 16-oson belül. Mayer kéri el a labdát, a jobb oldalt van, tehát a játékszer. Matko megkapja, micsoda labda volt ez, és már mehet a kaput felé, 20 méter a kaputól. Matko neki lövőt elvez, nem lövi el, inkább Újbárinak teszi ki a jobb oldalra. A sarokba egy beatlódott labda, Matko ellövi, új, és mekkorát védett Gundel Takács. De már les volt, amikor Újvári megkapta a labdát a jobb oldalt. Remek helyzet volt, ez remek lehetőség volt. Az első kaput eltaláló lövés volt a mérkőzésen, az első komolyabb helyzet, de itt lesen állt Újvári. Úgyhogy ezt be sem tudjuk írni komolyabb lehetőségnek. De ha Matko talán ellövi 20 méterről, amikor megcsinálta a lövőcselt, és tovább a Újvárinak, akkor lehet, hogy ez komolyabb is lehetett volna. Egy biztos, hogy Gundel Takács föllőtte a labdát a szabadrúgás követően, és ez pedig már az újpestieknél. Stronati fogja a fejét, és oda teszi a kezét a szeme elé. Nem túlságosan előnyös most a nap állása. Ez majd problémát okozhatott a magas labdáknál. Amato közben visszaszerzi a labdát, a középpályán van a labda. Krefson fordul, a gyorslábú ukrán játékos. Páderon rendszerint fellép a támadásokba, és most elégedetlen csapattársával szembe, mert Krefsonnak visszaadta a labdát, ő pedig azonnal haza Diogónak. Kádról egy kicsit többet szeretett volna ennél. Penálvá mélységi passz, ez rendkívül jó. Krefson ezúttal a jobb oldalt tűnik fel, aztán pedig már Babos visszafelé cselezget. Nem tudnak átjutni egyelőre az alaegerszegiek komolyabban az újpestiek térfelére, de náluk van a labda, ez sem volt gyakori eddig a mérkőzésen. 72-28 a labdabirtoklás az Újpest Sevára, most Kádron bent a 16-oson belül. Új, micsoda betett labda volt ez, és Makádó pedig rosszul ért bele. Szappanos ezt könnyen felvette a földről, mert tényleg ez egy lapos, gyenge próbálkozás volt, de ez ott az első megadható kaput eltaláló lövés. A mérkőzés 14. percének legvégéig kellett várnunk. Mayer pedig fölnéz, azt látja, hogy ezzel oldalával lehet menni. Inkább továbbítja Matkónak, ez rendkívül jó háromszögelés volt, Jujic is beszállt. Visszakerült a labda Mayerhez. Már a bal oldalt a labda, Zeke. Horváth. Visszakerül az újpestiek térfelére a labda, Heitor. A kezdőkörben néz fel, keresi a lehetőséget, úgy látja, hogy Amennyidónak ezt lehet egy jó volt feltenni, sőt, Amennyidó átveszi a labdát 16-oson belül, új! Gundel Takács véd az ismét, és pedig Matko elől hatalmasat szerel Diogo, és üvölt is a levegőben, fűrésszel szokták így mondani, az öklét többször megrázta. Hű, micsoda helyzet volt ez, micsoda meglátás volt ez Heitortól. Beindult üresbe Amennyidó, és Amennyidó rendkívül szépen 5 méterre a kaputól átvette a labdát, aztán pedig már arra nem volt ideje, hogy helyezni is tudja, mert hogy azonnal ott volt előtte Gundel Takács Bence. Na, ez egy nagyon-nagyon komoly lehetőség volt a mérkőzés 15. perc legvégén, és akkor ha már eltelt negyed óra a mérkőzésbe, akkor megszólítanám Vukovics László állandó szakértőnket, hogy hogyan látod eddig a mérkőzést.
5: Ez egy gyönyörű jelenet volt, amennyi idő egy fantasztikus nehéz labdát vett le egy 40 méteres ívelés az ellenfél ötösén, és valóban nagyon közel került már hozzá Gundel, aki jól lépett ki a kapujából, és szépen védett. Itt szeretnék gratulálni Gundel Takács Bencének, aki bekerült a válogatott keretbe, és az újpestiek pedig Juicsnak, aki a 100. mérkőzését játsza. A mérkőzésre kitérve az Újpest irányítja a játékot, az alaegerszegék is próbálják megtartani a labdát, kevesebb sikerrel. Egy lehetősége volt az Etének egy baloldali beadás az előbb Makádó gyengén lőtt kapu felé. Az Újpestek már több ígéretes, utolsó passzos szituációja volt, de eddig még igazi helyzetet ezen az amennyi idő kísérleten kívül nem tudtak kialakítani.
4: Az állás továbbra is 16 perc játék már eltelt a mérkőzés, a Újpest-Zalaegerszeg 0-0. A labda pedig az Újpestnél Májer a kezdőkörben, vele szemben Maxwell, most már ott van Krefson is, inkább továbbít Heitornak, Zeke, segít neki Májer, szépen jár a labda, most már az Zalaegerszeg tér felén, aztán pedig mindig ezek az utolsó passzok nem jönnek össze az Újpestnél, ámennyi időt szöktette volna ott, de nem sikerült, aztán pedig a labda most a levegőben jár, jó néhány fejről fejre, bocsánat, aztán pedig most Calderon már kihozza a bal oldalt a labdát, a betett labdája pedig pontatlan, a betett passz pontatlan volt, Juic az, aki visszaszerzi, és ezzel pedig már mehet Újvári, bár figyelnie kell, hogy Calderon gyorsabb és vissza is zárt. Mátkó kap egy labdát a jobb oldalt, ez pontatlan volt, és ha már Mátkó, ugye az egyik legfontosabb név az Újpestnél, ugye 4 gól, 3 gólpassz az NB1-ben, vagyis ugye közvetlenül 7 Újpest találban vállalt szerepet, ugye ez rengeteg. Ráadásul nem feltétlenül klasszikus középcsatárként kell róla beszélni. A mozgása, a sebessége és a szélső pozícióba való beindulása is fontos része az újpesti támadójátéknak. Ma ő is kulcsfigura lehet. Itt az ismétlésnél amennyi idő kihagyott lehetősége után nem jött össze neki. De ezért őt nem lehet hibáztatni. Kujovics a labdával most ezúttal hátul. Zalaegerszegi labdabirtoklás. A jobb oldalt már az, és jó az előretett labda is. Babos felé. Babos át tudja venni, de Horváth Krisztófer sokkal erőszakosabb volt, és hát egy picit a kezét is használta, de ezt nem látta szabálytalannak Kápráv Mihály játékvezető. És Horváth Krisztóferrel szemben sem láttak szabálytalanságot. Makádó már a kapu előtt, 16-osnál pedig hatalmas szerelés, úgy láttam, sőt, aztán pedig már Káprá Mihály ezt szabálytalannak látta, és nagyon-nagyon veszélyes erőhet majd ez a zalaegerszegi szabadrugás. Szendrei Norbert pedig megkapja a mérkőzés első sárga lapját. Úgy tűnt, hogy ez szabályos belépő volt. Nem volt az, úgyhogy jöhet majd 18 méterről egy zalaegerszegi szabadrugás. Hát most tolonganak a labda mögött a játékosok, az zalaegerszegi játékosok, ki az, aki majd el fogja végezni. Ott van, ha jól látom, Kujovics, de Calderon is. És Calderon az, aki ismét megfogja a labdát, helyezgeti, ő fogja lőni, most már csak ő van a labda mögött. A sorfal az 5 tagú. Szapanos Péter pedig az Újpest hálóőre pedig rendezgeti őket. A játékosokat, akik ott vannak az újpesti sorfalban. Komoly lehetőség tehát a 19. perc legvégén, 20. elején. De azért azt tegyük hozzá, hogy nem csak Calderon, hanem Csonka is ott van a labda mögött. Az Újpest ultrái ott vannak Szapanos Péter mögött. A lelátón most próbál meg majd gólt szerezni az zalaegerszeg. Calderon vagy Csonka jó voltából, és akkor a 20. perc közepén járunk már, hát lehet belefocsúszni a 21. percbe is, mire elvégzi majd az zalaegerszeg ezt a szabadrugást. Na nézzük, Káprá Mihály most engedélyt ad. Calderon vagy Csonka? Calderon az, aki nekifut, ellövi a labdát, és Szapanosnak mekkorát kellett védenie. A bal felső sarokba ment ez a labda, és nagyszerű védés volt ez. Vagy az is lehet, hogy kapufa volt egyébként, azt hozzátenném, mert hogy bizony-bizony kirúgás következik. Úgyhogy elképzelhető az, hogy Szappanos Péter sem érte el ezt a labdát. Úgyhogy jöhet majd egy kirúgás. Már el is végezte az Újpest, de újra kell rúgni ezt a kirúgást, mert hogy a zalaegerszegiek támadója Krepson belépett a 16-oson belülre. Szappanos inkább most úgy dönt, hogy felrúgja előre Matko irányában. Ott pedig Diogo az, aki picit aláfut, kapuból pedig maga biztosan jött ki Gunde Takács Bence, és fel is vette a kezébe. Már megy is egy labda a jobb oldalra Csonkának. Csonka pedig jobb, ha figyel, mert ott van már a nyakán Horváth Krisztófer. Visszateszi a labdát Penálbának, Penálba pedig belevág egy jó nagyot Mekádó felé. Mekádó csúsztatna, és sikerült is neki. Maxwell az, aki Mayerrel vívott egy komoly harcot, aztán pedig már a második, a harmadik hullámban érkező zalaegerszegi csapattársának sem adta oda a labdát. Úgy döntött, hogy Amátornak inkább visszagurítja. Lehet ez volt a jó döntés. Most Kádoron már megkapja bal oldalt a labdát, amely az Újpest tér felé jár. Maxwell befut üresbe, Kádoron nem adja neki, Diogo pedig haza. Egészen Gundel Takács Bence kapusig, aki a 16-oson belül tartózkodik. Ő pedig Amátornak továbbítja ezt. Most szépen hozza ki a zalaegerszeg, ezzel lehet menni. Már viszi a labdát Babos. Ki a jobb oldalra Csonkának. Csonka befelé cseh, ez visz, hogy inkább Babosnak a labdát. Babos felnéz, lehet, hogy lesen állt már Babos. Egyelőre a partjelző zászlaja nem lengett, nem volt a magasban, és most egy felszabadító rúgás Matkótól. Ámennyidó harcol a labdáért, de ezt el tudja fejelni. Teljesen nyugodtan Penálbá, de rossz helyre fejeli, és Jóics már hozhatja az bal oldalt, megindul Ámennyidó, pedig előtte jobban Horváth Krisztófer betekeri a labdát Matkó felé. Matkó hiába küzdjön a kapuból Gundel Takács Bence, és fel tudja kapni. Picit nyitottabb lett most a játék a szabadrugás követően. Úgy tűnik, hogy az zalaegerszeg magára talált. Kellett egy ilyen 18-19 perc körülbelül. Egy ideje már a vendége birtokolják a labdát, és a százalékos arányban is látszódik. 66-34 a mostani arány. Amátó kapja vissza a saját tér felén a labdát. A továbbítás jó Diogónak, visszalép Kádaron, meg is kapja azt. A balján pedig megindul Maxwell, de nem kapja meg, mert Matko és Újvár és rendkívül jól fedezte a passzsávot. Úgyhogy újraindult az adogatás, ezúttal megpróbálják a jobb oldalt az alaegerszegiek. Most már a labdával Penálba Csonka elkérni, inkább oda beteszik Csínbe Kujovicsnak. És nagyon-nagyon vitás, parázsvita van ott a középpálya és a védelem között, ami az alaegerszeget illeti, mert hogy Babos pöröl Penálbába, hogy tegye már fel a labdát előbb, egy ütemmel előbb, mert egyébként szabadrugáshoz jutott az zalaegerszeg, mert hogy felrúgták ott Babost. Maxwell pedig már a bal oldalt cselezik, aztán pedig átteszi jobb oldalra Amátónak. Meg torpan. És a bal oldalra jön most át Maxwell felé a labda. Egyelőre adogata zalaegerszeg hátul. Szeretné magára húzni az újpestieket. Sikerül is Amennyidót és Juicsot oda bevonzani. De most megint átviszik a jobb oldalra. Amátó fölnéz, és Kádoron megint széttárja a kezét itt a bal oldalt. Egészen elképesztően üresen van. Újvári most veszi észre. És most tolódnak az újpestiek. Jó a labda átvétel Mekádótól. Jó labda volt ez itt.

Személyes történtés kapcsolódik az Újpest, ez egy jó indítás most. Jön ki a kapujába Gundel, és tud védeni, és a labda pedig fölé száll. Szendrei, akiről épp beszéltem. Micsoda kiugratás kapott Juicstól, és nem tudta befejezni, nem tudta a kapuba lőni a labdát. Hát milyen jó lett volna ez, hogyha Szendrei épp gólt szerez. Ezek ilyen különleges, pikáns dolgok a labdarúgásban. Egykori klubod ellen gólt szerezni. Nyilván sokan ilyenkor nem ünnepelnek. Nyilván az is egy kérdés, hogy ki hogy válik el egykori klubjától. Szendrei most gólt szeretett volna szerezni, de Gundel Tokás Bence ezt megállította, úgyhogy jöhet a mérkőzés harmadik újpesti szöglete. Jó a csúsztatás, Matko a hosszún ellövi, ez lecsúszott, ebbe több volt. Juic volt az, aki belőtte ezt a szögletet a 16-oson belülre. Ott volt egy csúsztatás, Matko pedig a kapásba próbálta meg ellőni a labdát a hosszú oldalra, de ez mellé szállt. Gundel Takács Bence pedig már fellőtte a labdát. Maxwell szeretné megszerezni, sikerül is neki, Újvárjában most szemben megnyerte ezt a párharcot. Kujovics hátra, Kádáron megint elégedetlenkedik, talán joggal, ezzel lehetett volna előrébb menni. Egyelőre hátul a saját tér felén az Alaegerszeg, a labda a bal oldalt, a volt eddig, most Diogo egészen pontosan középen megtorpant a saját tér felén. Kezdőkör irányába ment a labda Amátó felé. Pontatlan labdaátvétel, Kádáron besegít neki, ezt Kádáron pedig ritmusváltás után elveszíti a labdát, Juic forgolódik, külsővel a passz Matko felé, Matko pedig Kujovicsal küzd, Kujovics pedig csak szabálytalanul tudja megállítani őt. Jöhet is a szabadrugás az Újpestnek. Most az a kérdés, hogy elvégezték már, hogy nem végezték még el a szabadrugást. Nagyon érdekes tempóban mindenki elindult előre. És akkor jöhet majd az Újpesték szabadrugása, tehát a 27. perc, amikor Újpest Zalaegerszeg 0-0 még mindig, a labda mögött pedig Mayer és Juic. Eddig, mert most már Juic elment onnan. Mayer az, aki igazgatja a labdát, és valószínűleg be fogja majd tekerni. A túloda Stronati pedig nagyon birkózik ott bent az Zalaegerszegiekkel. Veszélyesen érkezik a labda befelé, sikerül kifejelni, aztán pedig Babos már elvinné a labdát a jobb oldalt, sőt, Horváth Krisztofert megveri, de megtorpan egy pillanatra. Utolérte Horváth Krisztofer a végén Babost. Kujovics megint hazateszi a labdát. A haza az most azt jelenti, hogy Gundel Takács kapushoz, aki a 16-oson belül tartózkodott, a labda pedig már a bal oldalt, de továbbra is a saját térfelükön az alaegerszegiek. Megint Gundel Takács, megtorpan egy pillanatra. Az Alaegerszeg tavaly az 5. helyen végzett, Magyar Kupa döntőt játszott. Maxwell vissza Amátónak. Sokat várt Amátó. Nagyon-nagyon sokat, de szerencséje volt. Hop-hop, Kádáron és Matko pedig összeugrik. Nem is értem, honnan jött ez a lökés most. Honnan is miért? Két keze rálökött Matko Kádáronra. Kádáron pedig azt mondja, hogy odarugott Matko. Odaíve magához a két játékost. Sőt, Szendreit és Amátót is odahívja, most négyen beszélgetnek, és öten pontosan a játékvezetővel együtt, aztán pedig most elküld mindenkit, maradjon csak ott Kádáron és Matko. Káprá Mihály gyorsan rendet tesz, azt nem tudom, hogy milyen nyelven, valószínűleg angolul, és nincs lap egyik oldalt sem, Matko azért még ossza rendesen Kádáront, na de mehet tovább a mérkőzés, Gundel Takácsnál a labda, és most már penálba, megtorpan egy pillanatra, Matko pedig őrzi Kádáront itt a jobb oldalt. Kádáron elindul, megtorpan. És Gundel Takács Bence az továbbra is őrzi magánál a labdát, aztán pedig előre teszi. Ez most egy jó labda Csonkának. Csonka belefejelt egyet, ez pedig Horváth Krisztoferről ment ki, úgyhogy jöhet majd egy bedobás. Zalaegerszegi bedobás. Ugye ez a keret jelentősen átalakult, mármint a zalaegerszegi. Jó vezetőedző is érkezett. Portugál Cserikája, aki alapvetően azért elsősorban a 4-4-2-es rendszerben játszhatja a csapatát. Ezt korábban is a közvetítés elején is elmondtam, hogy ez a védekezésben, a védelemben is látszik. A támadó játékban sem különösen alakul át ez a formáció. Maxwell kapja meg a labdát közben. Ezzel meg tud indulni az Zalaegerszeg. Krefson. Már az újpesti térfélen. 20 méterre a kaputól. Krefson a bal oldalra. Kádáronnak a 16-os tüskén jön a lapos bepassz. Maxwell. Hop-hop, Krefson.

0: ott a lehetőség, és ott a gól. Elfeküdt ott középen Stronati, azért vártam egy pillanatra, aztán pedig totyogott ott, és belőtte a bal felső sarokba a labdát a mérkőzés 30. percében. Vezet az Zalaegerszeg 1-0-ra. Azt nem mondanám talán, hogy a semmiből jött, de azért azt a 20. percben történő szabadrugás követően egészen feljavult a játéka az Zalaegerszegnek, és itt is az eredménye. Krefson az, aki megszerzi első gólját az Zalaegerszegben itt az Újpest ellen a mérkőzés 30. percében, tehát vezetés szerez a vendég csapat. Vukovics László szólítanám meg, hogy hogyan értékeni lesz a támadást és a feljavuló zalaegerszegi játékot.
1: Az ellenfél térfelén túlfutotta a letámadást az Újpest, és egy Calderón nem is találta fölpasszolt labdát, úgy került az újpesti középpálya mögé. Krefsun teljesen egyedül tudta vezetni a labdát a félpályától 30 méteren keresztül, rávitte a védelemre, kitette balra Calderónnak, aki laposan visszapasszolt, utána a lövés blokkolták még az újpestiek, de Krefsun elé került, akinek a lövőcserére ketten elfeküdtek, és még utána a Szappanos is elfeküdt, és 8 méterről kényelmesen a léc alá emelt. Nem érdemtelenül vezet az Zalaegerszeg, mert magához tért a kezdeti fásultságból. Az újpestiek meg kicsit belealudtak a mérkőzésbe.
0: A mérkőzés pedig már folytatódik. Horváth Krisztófer a Zalaegerszeget térfelén húzogatja a labdát, nem tudja egyelőre hova adni. Úgy dönt, hogy visszateszi Stronátinak. Még egy gyors kérdés Vukovics Lászlóhoz, hogy minek köszönhető ez a tompa játék most az Újpestről, mert alapvetően jól kezdték a mérkőzést. Még egy picit várjunk, mert a labdaszerzés Makádó az, aki visszalépett, és az Zalaegerszeg már ostomor előre. Az újpesti játékosok pedig lemaradnak. Makádó pedig megszerzi a labdát, visszaszerzi a labdát Helytortól. Már 16-os csücskénél beteszi a labdát Krefsonnak. Krefson húzogatja, jó a továbbpassz. Júj, és Kujovics az, aki lőtt volna egyet, de ott van még mindig a labda Csonkánál. Ellövi azt, és ez fölé szállt. Hát jön rendesen most a zalaegerszegiek kísérlete sorról sorra. Rengeteg üresen álló játékos, meg ugye a nem visszafutó újpesti labdarúgókat is érdemes ide hozni. Szóval akkor picit szemlézzük kérlek, Laci, az újpestiek játékát, mert egészen tompa most.
1: Igen, de mondjuk az zalaegerszegi gól előtt egy 5 perccel Szendrejének ott volt az óriási lehetősége. Hát ha ő csatárvénával rendelkezik, akkor ez gólra váltotta volna. Remek labdát kapott Juicstól, és 14 méterről a kifutó Gundel találta el. Egész másképp néz neki újpesti szempontból, ha ott megszerzik a vezetést, egy 100%-os helyzet volt. Szendrejének meg külön slusszpoén lett volna, hogy onnan jött. Egyébként Gundel is védett Újpesten, tehát neki is van kötődése az ellenfélhez. Az Újpest lassan szövi a támadásait, tehát sok passzal, sok labdavesztés a saját térfélen. Ők kontrában a legerősebbek, közben egy újabb zalaegerszegi.
0: Igen, komoly új zalaegerszegi lehetőség volt, mert hogy Horváth Krisztófer állva várta a labdát, ott pedig lecsent a láváról Amától, aztán pedig már Makádó kapta meg a 16-osan belül, és fölé durrantott, úgyhogy nagyon-nagyon szorult helyzetben van az Újpest. Azt hiszem várják már, hogy jöjjön a félidő vége, mert hogy a 33. percben járunk, Újpest-Zalaegerszeg 0-1, és azon előre vágja a labdát Szappanos Álmennyidó felé. A labdát viszont nem sikerül megtartani elől. Viszont pontatlan az átadás, a továbbítás a középpályán Kujovicstól, ez pedig megszerzi Zeke, és akkor jöhet majd az újpesti labdajáratás. Ugye az ukrán játékos Krefson az 5. NB1-es bajnokián megszerezte meg az első gólját, mint az újpestiek színében. Most pedig megint egy eladás, egy labdáladás újpesti részről, és Maxwell indul el, Mátko pedig visszafut, becsúszó szerelés, szabálytalan, Káprály Mihály befújja, és jöhet a mérkőzés második sárgalapja. A 34. percen Matko kapja meg, eddig 2 sárga villant a találkozón, az egyiket Szendrei kapta, az egykori zalaegerszegi, a másikat pedig most Matko a 34. percben kellett ez a szabálytalanság Matkótól, mert Maxwell, a gyorsléptű Maxwell, aki még idén nem szerzett gólt, ebben a szezonban megindult a pálya bal oldalán. Közben az újpesti stábot is rendeznie kell Káprál Mihály játékvezetőnek. Elégedetlenek voltak, de hát nem tudom mit csinálni, ez tényleg szabálytalan volt. A labda mögött pedig megint Csonka és Calderón. Aztán pedig Calderón még mindig az előző Mátkóféle incidenst panaszolja Káprál Mihály játékvezetőnél. Ugye Mátkó rugott oda Amátónak, aztán a szlovént meglökte Calderón. Így akkor Káprály Mihály végül szóval rendezte le a kakaskodást. No, Kádáron labda mögött, Csonkának csúsztatja le, Csonka pedig már viszi a kapu felé, Kádáronnak a bal oldalra a labda, beívelés lesz bizony, jött is van a labda, és Mátkóról kiment, jöhet a mérkőzésen az első zalaegerszegi szöglet. Hármat már rugott az Újpest, és akkor most jöhet az első vendég, sarokrugás, Csonka az, aki viszi ki a labdát a szöglezászlóhoz, a bal oldalról fog majd jönni ez a beadás. Jobb lába szöglet. Kicsiben elkezdnék Krefson, de nem fogja megkapni, mert jön be a labda. Jó a csúsztatás, mondom én, aztán pedig kifele csapódott már a labda egy újpesti fejről, úgyhogy jött majd a bedobás. Ezt is szerette van a Csonka, azt pedig már Kádáron elkérte. Kádáron fölnéz, és úgy látja, hogy ott üresen állt Kujovic. Krefsonnak az átadás jó, Krefson pedig nem tudja tovább fejelni Makádó felé. És ez így viszont az újpesti. Horváth Krisztófer kezdőkörben elhagyja a labdát, Krefson elveszi tőle, Krefson nagyon-nagyon elkezdte élvezni a játékot. Maxwelltől szoktunk ilyet látni. Ő szokott ennyire csillogni, amikor valami jó megoldás születik, történik. Rendszerint ilyenkor már sarokkal szokta átadni minden második passzát. Maxwell most pedig Csonka, azok a jobb oldalt hozhatja a labdát. Jön a beívelés. Makádó nem tudja beletenni a lábát rendesen, Helytor pedig kivágja onnan a 16-oson kívülre, szorult helyzetben az Újpest. 36. perc végén járunk továbbra, és egy gólos vendég vezetés. Diogo pedig hátul a saját tér felén megkapja a labdát, és mindenki egy nyugalomra int, nem kell sietni sehova. Hát azért egy gólos előre nem ülnék még rá a 36. perc végén. Egyelőre azt tudom mondani, hogy Gundel Tokács Bence a labdával 16-oson kívül állt, és ez remek passzolt most Maxwellnek. Maxwell pedig már jobb oldal tűnik fel. Vele szemben Stronati, hát Stronatit meg tudta verni lábbal, aztán most már Csonka. Csonka felnéz, beíveli a labdát a hosszú oldalra, Kádáronnak ez jó, Kádáron azon a kapásban ellövi a labdát, és fölé szállt az. Jó próbálkozás volt ez is a vendégektől. Szappanos pedig már azonnal kérni el a labdát a melegítő újpesti játékosoktól. Szappanos pörgetni a játékot, de ez nem csak rajta múlik. A labda pedig a bal oldalra pontatlan, olyannyira, hogy az Újpest tér felén Csonka halálnyugodtan tudja átvenni a labdát, Amato pedig már hozhatja át a bal oldalra. Belép a támadásba Diogo is, az utolsó ember Penába, aki most megkapja a labdát a saját tér felén. Kezdőkörtől jobbra, Csonka is beszáll a játékba, megpróbálják kihozni az újpesti játékosokat az zalaegerszegiek. Diogo egészen haza a kapus Gundel Tokácsig. Amato szép labdajáratás az zalaegerszegiektől, meg is tapsolja Gundel Tokács ezt az adogatást. Minden a helyére állt. Gundel Tokács pedig fölvágja a labdát Csonka felé. Júj, micsoda átadás volt ez. Csonka pedig nem tudja átvenni a labdát jól. Így ezzel jöhet az Újpest. Jöhetett volna, ha az átadás pontos Horváth Krisztófertől. Így tehát visszaszerezte a labdát az zalaegerszeg. Amato fölnéz. Egy picit most visszaesett a tempó. Krefson. Maxwellnek jó az átadás. A zalaegerszeg már az Újpest tér felé, aztán pedig Makádótól jött volna a csímbe a labda a Maxwell irányába. Ezt sikerült lefülelni, de a labda továbbra is az Újpest tér felén. A zalaegerszeg birtokolja azt. Amatónak pedig az átadása pontatlan, de jön majd a kapuból Gundel Tokács, és már adja is Diogónak, és a labda pedig újra az újpestiek tér felén, külsővel egy labda a Kádáron felé, ő pedig már a pálya bal oldalán a 16-os tücskénél cserezget, odaadja Krefsonnak, aki a 16-oson belülről érkezett. Kádáron, Krefson, őket a játszanak össze a pálya bal oldalán, közül a szöglezászlóhoz, Krefson visszateszi azt Diogónak. Kujovic. Nagyjából 40 méterre van most az zalaegerszeg az újpesti kaputól. Amato a jobb oldalra teszi tovább Csonkának, most megjáratják jobb oldalt is. Kujovic, az azon most már lövőtáv, Amato beteszi, ez remek labda volt, Babos, még mindig ő elesik a 16-osan belül, Káprán Mihály széttárja a kezét, mondta, hogy mehet tovább. Mellettem pedig az zalaegerszegi stábtagok elégedetlenek. Dél-amerikai nyelven elégedetlenkednek itt nekem, nem olyan értem. Penálba pedig Amatónak mondja, hogy egy picit menjen üresebb területen, mert nem tudja oda tenni a labdát, inkább oda tette Diogónak. Diogo megint azt mondja, hogy nyugodjunk meg. Konkrétan rááll a labdára, ráteszi az egyik lábát, pontosabban elnézést. Azért ennyire nem brazilozunk még itt. Kujovic ő is visszateszi a labdát Gundel Takácsnak, a hálóőrnek. 8 lövése volt az Olaegersznek, 2 talált kaput, egy nagy lehetősége volt, azt pedig be is lőtte. Most pedig már Calderón indul meg a pálya bal oldalán, már a 16-os tücskénél Calderón fölnéz, beteszi a labdát a hosszú oldalra, ott pedig nem érkezett senki, de hosszú volt egyébként, mert ahova érkezett volna, nagyjából három Olaegerszeg játékos, oda nem ment a labda, Calderón pedig elnézést is kér. 40. percben Olaegerszegi vezetés, Krefson 30. percben szerzett góljával. A bedobás pedig már elvégezte az Újpest, aztán pedig el is veszíti. Teljesen szétesett most az újpesti játék, én úgy látom. Diogo. Nem is támadják már meg az olaegerszegi játékosokat az újpestiek. Jobb oldal egy átadás Csonkának. Csonka megvárja, míg pattog hármat a labda. Aztán pedig későn, de azért odalépett Zeke. És akkor jöhet majd egy sarokrugás a második olaegerszegi a mérkőzésen. 41. percben Csonka a labda mögött, bent pedig a kimondott a magasabb játékosok. Mekádót egyébként, mint a ketten is fogták volna. Most érkezik a labda, keményen sikerül kifejelni, aztán pedig már Krefson szedi össze. Beíveli azt, ez rossz volt, Jujic kivágja. A labda a félpályánál pattog már át, megy az Olaegersz a tér felé, ég a labda, és Calderón pedig haza kíséri azt Gundel Takács Benci, ezeken nagyjából 25 méterig kinyílt a kapujából. És fölnéz, azt láthatja, hogy Csonka teljesen üresen várja a labdát a jobb oldalt. És teszi azt tovább Amatónak. Érdekes a testbeszéd egyébként az olaegerszegi játékosoknak. Nem szeretnék megerőltetni magukat most. És önök is hallhatják, hogy a szurkolók fütyülnek. Jó néhányan már elindultak a büfébe. Nem tetszik nekik az, amit látnak csapatuktól. És korábban ugye mondtam, amikor Németh Kornél kollégám is kérdezte, hogy hányan érkeztek a mérkőzésre. A hazaiakról beszéltem. Közben Mekádó kap elő egy rendkívül jó labdát. Mekádó, az lehető les volt már egyébként, de is veszíti azt, és les volt, most emeli az zászlaját a partjelző. Szóval, ami a szurkolókat illeti, mondtam, hogy egy távolságbuszni olaegerszegi szimpatizáns szurkoló érkezett. Többen vannak már, de én nem mondanám többnek, mint 60 fő. De lelkesen szurkolnak, az egészen biztos. A szabadrugást követően pedig a labda helytornál, hozhatja előre, nem támadja meg egyik olaegerszegi játékos sem, már a kezdőkörben, aztán pedig a továbbítás a bal oldalra Stronátinak. Helytor Májernek teszi tovább a labdát a jobb oldalra, és még mindig járatják a labdát, ezúttal már az olaegerszeg tér felén. 43. percben tart a mérkőzés. Maier, Újbári megindul a jobb oldalt, nem kapja meg a labdát, pedig jó lehetett volna. Matko, Júj, micsoda passz Jujicsnak, Jujic nézelődik, neki az lövőtáv, tol rajta még egyet, Jujic ellövi a labdát, lapos, és ez felszedi könnyen Gundel Takács. De ez most már a harmadik kaput eltaláló lövés. Na, az Újpestnél Calderón pedig már azonnal hozza a labdát a bal oldalt. Most megint kéne egy ritmusváltás itt a mérkőzés első fél idejének vége felé. Az dobhatna itt a találkozón egy kicsit. Egyelőre hátul a labda az olaegerszeg tér felén. Ez viszont remek labda Penálbától. Csonka már elindult, és rohamoz az újpesti kapu elé. 16-os tücskénei beívett labda Mekádónak, ez jó lehet. Áj, de! Kicsit ügyetlen megmozdulás volt ez Mekádótól, de még ment tudja tartani a labdát Calderón. Calderónlan szemben Újvári. Hát ilyen lába között szerette volna átfőzni Calderón. Újvárit mosolyog is az olaegerszegiek játékosa. Sikerült kiharcolni a sarokrugást. 3-3 a szögletek állása. Ott döntetlen, ami a mérkőzést illeti, ott pedig 1-0 vezet az olaegerszeg a 44. perc végén, amikor Csonka rúgja majd a harmadik olaegerszegi sarokrugást. Kicsiben, ahogy már korábban is Krefson kérné el, bent pedig tömörülnek a játékosok. Jön is a szöglet, 11-es ponthoz. Nagyszerű fejes volt ez, és mellé szállt. A jobb alsót vette célba Penálba. Remek bólintás volt ez, azt pedig figyelnie kell hátul, mert hogy Horváth Krisztófer elindult, és a Szapanos is látja, a labda pedig hát nagyon hosszú Horváth Krisztófernek. Horváth Krisztófer pedig most kapcsol, hogy ezért lehetne menni, aztán pedig fogja és lerántja Penálbát. Én ezt nem értem egyáltalán, hogy Horváth Krisztófer miért nem előbb kezdett el nagyobb léptekkel futni a labda felé. aztán pedig Penelben úgy érezte, hogy fáj a lába, és visszavetődött a pályára. Elnézést, hogy nevetek ezen, de nagyon érdekes szituáció volt. Nem történt vele semmi konkrétan. Horváth Krisztófer lerántotta, elesett az alapvonalon túl, aztán pedig előre Tigris Buk felfezett a pályára. De most már megy tovább a játék. A 45. percben tart a mérkőzés. Jujic labdaszerzése után pedig jöhet majd egy újpesti bedobás. Most már sietős lett a hazaiaknak. Horváth kapja meg a labdát. És meg is indul most már Zeke a bal oldalt. Megtorpan, hiszen ott van szembe vele Csonka, aki el is veszi a labdát, és mehet tovább, azt mondja Káprály Mihály. A labda az a Legerszegé. Krefson a balján Calderón, aki meg is kapja a labdát. Calderón befelé cselezne, aztán most megtorpan. És mindjárt majd tudom mondani, mennyi lesz a ráadás az első fél időben, mert a tartalék játékvezető már hozza a táblát. Befelé cselezett Maxwell. Nincs ráadás. Nincs hosszabbítás, letelt a 45 perc. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, a 30. percben Krefson megszerezte az első gólját az zalaegerszegi mezben, ami azt jelenti, hogy 1-0 vezet az zalaegerszeg az Újpest ellen a Szusza Ferenc stadionban, és hát az Újpest a szurkolók pedig egyelőre elégedetlenek, azt hiszem minden okuk megvan rá, hiszen az Újpest most nem a legszebb arcát mutatja ezen a mérkőzésen. Egy fél idő játék után tehát Újpest zalaegerszeg 0-1. Egy óra múlva jövünk vissza, addig is a szó a stúdióé.
2: Köszönjük szépen Jó Andrásnak. Azt mondta Andris, hogy az Újpest nem a legszebb arcát mutatja. Szerintem nagyon finoman fogalmazott, de miért és mi történik?
1: Az elején még csak-csak elkezdték a mérkőzést, akkor hazai pálya egy kicsit többet birtokolták a labdát. Azt lehetett gondolni, hogy magukhoz ragadják a kezdeményezést, és jönnek majd az újpesti helyzetek. Egy Szendrei helyzet volt, amit tényleg kapussal szembeálltott, nagyot védett Gundel, de Szendreinek illet volna belőni. Amennyidónak volt egy szép megmozdulása, de utána a 20. perctől kezdve az Zalaegerszeg átvette az irányítást, és teljesen megérdemelten Krefson góljával megszerezte a vezetést, és utána, amit láttunk, ez a 30. percben történt, az teljes demoralizáló az újpestiek részéről, teljesen elvesztették a fonalat, nem tudtak labdát szerezni, az Zalaegerszeg többet birtokolta, szinte tetszés szerint alakították ki a lövőhelyzeteket, az oldalbeadásokat, a közönség abszolút joggal méltatlankodott az újpesti részről, az zalaegerszegiek pedig akár több góllal is vezethetnének most a szünetben.
2: Na hát akkor Vukovics Lászlónak egyelőre köszönöm szépen, hamarosan innen folytatjuk majd a zene és a hírek után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 17 óra 51 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Végeredmények az angol labdarúgó bajnokságból. Bournemouth Liverpool 0-1. Tóth Alex csereként pályára lépett a hazai csapatnál. A vendég együttesben Szoboszlai és Kerkez kezdett. Szoboszlai sárgalapot kapott, emiatt nem játszott végig a mérkőzést a 80. perc környékén. Lecserélték. Aztán Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland gólgazdag mérkőzésen 5-3, illetve jelenleg is zajlik a Fulham Manchester United mérkőzés, ahol 20 perc játék után, 21 perc játék után nincs gól, 0-0 a találkozó állása. Aztán végeredmény Németországból, Willy Orbán csapata az RB Leipzig 2-0-ra kapott ki a Leverkusen vendégeként, 21 perce megy a Schalke Elversberg mérkőzés, nincs gól, 0-0 a találkozó állása. Spanyolországban zajlik az Atletico Madrid-Real Madrid mérkőzés. 2-0-ra vezet az Atletico a 72 perc játék után a 73. percben. Méghozzá Hőszen kapott piros lapot az 50. percben. Emiatt 11-eshez jutott az Atletico, a 11-est Grimaldo értékesítette. Aztán Jonathan David pedig az 59. percben megduplázta az atleti előnyét. Egyelőre a matracosok magabiztosan vezetnek, tehát Hetafe Malaga, ez egy végeredmény, 1-0. És akkor vannak végeredményeim Magyarországról is, mert hogy az MB2-ben Karcag Kozár Misleny 1-1, a 94. percben Szent Lőrinc BVSC 2-1, a Szent Lőrinc ember hátrányban vezet a BVSC ellenében. És MTK Győr az első osztályban a kora délutáni mérkőzésen 1-2 a találkozót követően Demjén Balázs az MTK labdarúgójával, mi több a kékfehérek gólszerzőjével, Bognár Istvánnal beszélgetett.
2: A csereként beállt Bognár Istvánon nem múlott semmi, hiszen egy nagyon szép és erős lövéssel egyenlítettél, és már-már úgy tűnt, hogy rendezhetitek végleg a sorokat, amikor azonban újabb bombagóllal jelentkezett az ellenfél. Miért alakult így ez a találkozó?
3: Lehetett volna fordítva is akár, már gratulunk a Győrnek, több gólt rúgtak, úgyhogy nyilván megérdemelten nyertek. Több volt nyilván benne a részünkről, sajnos ez most így alakult. Most kicsit feszült vagyok, de nyilván majd higgadtabban jövő héten, otthon, holnap, nem tudom, majd biztos jobban át tudom gondolni, de hát sokkal több volt benne, egyénileg is, csapatszinten is, és ezt elrontottuk.
2: Annak ellenére mondod, hogy ugye több volt benne, hogy gólt szereztél csereként, mindössze 45 percet volt a bizonyítás, és ezt is kihasználtad. Miben maradt benned hiányérzet?
3: Lehetett volna még egy gólt rúgni akár, vagy kettőt is. Meg voltak nem a helyzeteim, de azok a lehetőségek, amiket jobban szoktam megoldani általában. Úgyhogy nyilván első a önreflexió, nyilván egyénileg csapatszinten is. Csapatszinten is úgy gondolom, hogy sokkal több helyzetet ki kellett volna alakítanunk. Elég sok rágyorsításunk volt, talán sokat egyénieskedtünk elő szerintem. Magam nevében is beszélek, úgyhogy nyilván majd megbeszéljük, de szerintem itt nem egy pontot hagytunk itt, hanem hármat is akár. Ettől függetlenül a Győr is megérdemelte a meccset, úgyhogy gratulálok nekik. Tényleg három esélyes volt, meg a mérkőzés képe alapján akár több gól is lehetett volna. Megyünk tovább.
2: Akárhogy is nézzük, azért 8 forduló alatt 2 góllal és 4 asszisztal visszatérni, úgyhogy nem is mindig kezdőként játszottál, mindenképpen meggyőző teljesítmény. Hogy látod a saját szerepedet ebből a szempontból ebben az idényben, illetve milyen volt maga a visszatérés ezekben a hetekben, mérkőzéseken?
3: Az eleje az elég fárasztó volt, azért nyilván kellett egy pár hét, akár egy-két hónap, mire visszatudtam fizikálisan jönni. Elején azért sokszor az életemért küzdöttem a bajnokság elején, de nyilván ez normális, nagyon hosszú volt a kiagyás. Alapvetően szerintem jól sikerült a visszatérésem, olyan szeretnék majd minél több meccset eldönteni, ez ma nem sikerült, pedig meg lett volna a lehetőség. Nyilván ezt pozitívra értékelem, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy csapatszinten is több pontunk kellene, hogy legyen. Ez a realitás, hiszen nem szereztük meg ezeket a pontokat, tehát félreértés ne essék, nem úgy gondolom, hogy nekünk bajnokságot kéne vezetni, hanem egyszerűen sok mindenért magunkat okolhatjuk szerintem, hogy nincsen több pontunk. Ezzel mindenképp változtattunk el ugye a hosszú válogatott szünet után, mert ez abszolút tényleg hónapok óta így van, hogy több van mérkőzésekben, és nyilván ez a realitás, tehát még egyszer mondom, nem is adják ingyen, meg nem is azt mondom, hanem egyszerűen ezen át kell kattannunk és változtatnunk.
1: Az MTK-s Bognár István után következzen a Győr labdarúgója, Szép Márton.
2: Szép Mártonnak első NB1-es góljához gratulálunk. Nagyszerűen érkeztél és pontosan is fejezted be az akciót. Így látszott kívülről, de te hogyan élted meg ezt a gólt?
4: Először is köszönöm szépen. Nyilván első gól az mindig nagyon nagy dolog. Örülök neki nagyon. Én csak mentem a kapu felé, tudtam, hogy érkezni fog a labda, az, hogy hogyan, az nekem mindegy volt, ott akartam lenni és befejezni az akciót, szerencsére sikerült, szerencsére gólra tudtam váltani, így meglett az első gólom, és örülök, megyünk tovább.
2: Volt még néhány fordulat a meccsben, de sikerült ugyanúgy egy gól előnyben zárnotok a találkozót, mint amikor te betaláltál. Minek köszönhető ez a győzelem?
4: Az első fél az nehezen indult számunkra, fél időben összekaptuk kicsit magunkat, és a másik fél időre úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképp meg szeretnénk nyerni ezt a meccset. Igen, voltak fordulatok, de végig ott maradtunk fejbe a meccsen, és ez látszott is, és szerintem sikerült behúzni.
2: Tavaly télen érkeztél vissza, akkor még csak perceket kaptál, de ebben az új alakuló csapatban egyértelműen alapember vagy. Hogyan látod a szerepet az együttesen belül?
4: Igen, új pozícióba játszok, ugye ez kicsit szokatlan a védekező középpályás, nyilván tanulom, próbálok fejlődni, másik fél éve szerencsére feljebb is mehettem a eredeti posztomhoz, sokkal jobban tetszett, élveztem a játékot, dolgozok tovább és egyre jobb lesz.
2: Te esetedben tényleg fontos a türelem, hiszen mostanra jött el, azt hiszem, igazán a te időd. Mi az, amit hazahoztál magaddal Németországból, a Leverkusenben töltött évekből?
4: Egyébként a mentalitás, a beletett kemény munka, hiszen minden párharc számít, minden labda számít. Ezt próbálom itt is továbbvinni, és ennyi.
1: Szép Mártonnak gratulálunk a góljához, a győriek pedig egy bomba góllal végül 2-1-re nyertek az MTK ellen. 17 óra 57 perckor a legfrissebb hírekkel folytatjuk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Tüntetést tartottak a terrorháza előtt. A reklámrendelet felülvizsgálatára kéri a kormányt a Reklámszövetség. Szeles, őszi idővel kezdődik a hét. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefolytóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyitják a múzeumot, és egy hétig ingyen látogatható. Legkevesebb 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés 2023. decemberében történt módosítása, amiben a háborús veszélyhelyzetre hivatkozott az előző kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti megállapodást csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Később a konfliktusra hivatkozva módosították azonban úgy, hogy az állam átvállalta a többletterhek jelentős részét. A Tisza kormány kezdeményezte a szerződés megszüntetését. A reklámrendelet felülvizsgálatát kéri a Magyar Reklámszövetség. A tervezet szerintük több száz magyar kis- és középvállalkozást lehetetlenítene el, több mint 1000 munkahelyet szüntetne meg és milliárdos adóbevétel kiesést okozna. A szövetség arra kéri a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést az ágazat szereplőivel. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával. Az első alkalom pénteken a Trafóban lesz, ahol a gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. A havonta más-más helyszínen megrendezett eseményekre olyan 15 és 25 év közötti fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, mi történik a kulisszák mögött. A részvétel regisztrációhoz kötött. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. A két Mária kegyhelyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat teljesen kiépítették, a jelzéseket is felújították és kiegészítették. A szervezők szerint a projekt az útvonalmenti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást szolgálja.
5: Közlekedés.
6: Csőtörés miatt korlátozzák a forgalmat a 11-es főúton Tahitót falu belterületén. A 30-as kilométernél váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
6: Este egy hideg front vonul át az országon, emiatt sokfelé beborul az ég, majd holnap a változó felhőzet mellett ismét sok lesz a napsütés. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 18 óra 1 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Pillanatokon belül jön a folytatás Újpesten. Hát ha fogadnom kellene, nagy összeggel merném megjátszani, hogy Széresi Zoltán változtat a félidőben, azok után, hogy az Alegerszeg 1-0-ra vezet. András, jó András, megerősítesz, hogy megcáfolsz ebben a hitemben.
8: Kornél, Németh Kornél, úgy látom, hogy itt kettő változtatás is lesz. Egy biztos, hogy Juhics levette a mezét, mert másikat kér. Jaj, nem, nincs rajta a mérőeszköz, de minden point félretéve. Krajcsovicsot látom a pályán, illetve Flightert. Úgyhogy kettő változtatás biztos, hogy történik. Közben lesz egy ünnepélyes kezdőrugás is, és hát a mérkőzés majd egy gólos az alaegerszegi előnyből folytatódik. Ugye Krevson szerezte meg a mérkőzés első gólját, és illetve az eddig egyetlen gólját. És ugye a pályán Krajcsovics. Horváth Krisztófert keresem, de nem találom. Azt hiszem, ez a csere, ez indokolt helyén valószínűleg Krajcsovics. Az, hogy Flighter hova jött, valószínűleg ő pedig Álmenyidó helyére, mert mintha őt nem látnám, de nem merném ezt kijelenteni, még várok egy picit, amíg majd elkezdődik a mérkőzés, és majd meglátom azt is, hogy a negyedik játékvezető felemeli itt a táblát, vagy nem, de alapvetően nem nagyon használja. Na most ott van a kezében. Zalaegerszeg kezdte a második félidőt egyébként, és lejött a pályáról Maier. Maier az, akit nem találtam, és akkor a helyére pedig Flighter érkezett, és Horváth Krisztófer pedig nem folytatta a mérkőzést, a helyére érkezett Krajcsovics. Tehát 2-1-kori Zalaegerszegi már a pályán. Diogo az, aki megszerzi a labdát és előre vágja, de ott Krevson nem éri el. Labda pedig kimegy, és megint Szélesi Zoltán az, aki nagyon-nagyon panaszkodik valamiért a negyedik játékvezetőnél. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi az oka. Aztán a bal oldalra kerül át, mert a labda Stronati lábán van, az Zeke kérné el. Nem kapja meg, Stronati nem látja jónak, hogyha oda teszi. Zeke most megindul a bal oldal, teljesen üresen, nem figyel rá Csonka. Na majd most, de közben a labda még továbbra, és a túloldalt, a jobb oldalt. És megkapja most már Stronati. Egyre az Újpest még a saját tér felé. Na most kapja meg Zeke. Középen elkéri a labdát Szendrei. Aztán pedig Szendrei nem tudja megcsípni a labdát, helyette odarúgott egyet Makádónak. A szabadrugás után pedig az Alaegerszeg az, aki hátul gurigat. Egyébként az Alaegerszeg szezon kezdése kifejezetten nehéz volt, ugye egészen hullámzó teljesítmény volt az MTK ellen. 3-0-ra kaptak ki, aztán pedig 5-2-re nyertek a Paks ellen, aztán pedig kaptak egy ötöst Angyalföldön a Vasas ellen 5-0, Eto Zalaegerszeg 3-0, aztán pedig a Honvéd ellen is kikaptak 1-0-ra, majd aztán Puskás akadémiai győzelem 4 egymás követő vereség során, míg Zalaegerszeg még gólt sem szerzett. És én mondtam, a Puskás elé jött a fordulópont. Most pedig Maxwell lehet, aki megfordítja itt a pontokat, mert hogy már az Újpest tér felé robog. Csonka pedig megint a jobb oldalt. Juhi, micsoda labda ez, ha eléri Csonka. Már pedig eléri bizony. Vissza a labda Maxwellnek. Maxwell pedig a hosszú oldalra. Szappanos ezt pedig lehúzza könnyedén. Át kellett ugrani a Stronátét. Szappanos pedig már azonnal felteszi a labdát Krajcsovics felé. Krajcsovics nem ugrik fel. Penálba az, aki elfejelte, mint lett volna egy pici kontakt Penálba és Krajcsovics között, aztán pedig Zalaegerszegi lábról, nem Zalaegerszegi lábról ment ki a labda, újpesti lábról, úgyhogy jöhet majd Csonka bedobása. Egyébként a Zalaegerszeg ki is jelentette az előző fordulóban a Puskás elleni 1-0 után. Egyértelmű a cél, hogy erre építsenek, hogy innentől kezdve minél több mérkőzést meg akarnak nyerni. Mátkó pedig kap egy labdát a jobb oldalt, már a 16-os csücskénél. Újpesti támadásra kibontakozóban egy biciklicse el, aztán meg így megtorpan Mátkó beívelni. Hát ez Diogóba ment ez a labda, továbbra is a labda, ott van Mátkó lábán. Elkéri Szendrei középen, az lövőtáv, nem lövi el. Flyter, ő ellövi, jaj, mekkora gundelt a kácsvédés, kipattanó, ott pedig Csonka csúsztatja, de még mindig ott van 16-osan belül a labda. Szendrei most lefejeli, vagyis visszafejeli Krajcsovicsnak, aztán pedig még mindig Szendrei. Szendrei 16-osan belül, befele csel, lövés, nincs lövés, lepattan a lövése, mégis volt Calderón lábáról, és hát egy szög lehet. Na most felélettek a hazai szurkolók is, komoly lehetőség volt itt. A mérkőzés 49. percben jöhet a negyedik újpesti sarokrúgás. Hát valahogy hasonlóan nézett ki az első félidő is egyébként, ami az Újpestet illeti, aztán pedig ugye az a bizonyos 19. percben érkezett Calderón szabadrugás követően nagyon megtorpant a támadójáték, sőt, a védelem sem működött. Na nézzük Juic szögletét az 50. percben. Bal lába a sarokrugás, tehát érkezik veszélyesen, Gundel Takács vettorpán visszamegy a kapujába, a labda kipattan. Most vissza a 16-oson belülre, ott pedig sikerül kifejelni Kujovicsnak, aztán pedig már Flyter forgolódik egyszer, még egyszer, betett labda, jó, jó a rel, lövés is, lecsúszik Amennyidó lábáról, aztán pedig Juic labdája Helytornak nem jó, és ezzel pedig már itt elindul a jobb oldalt Babos, aztán pedig Helytor csúszik oda, azonnal sárga lapot kap Helytor. A harmadik lap a mérkőzésen, és mind a hármat eddig az Újpest kapta, Babos pedig lemaradt a földön. És üti is a gyepet. Reméljük, hogy nem sérült meg. Káprály Mihály pedig engedélyt ad az orvosi stábnak, hogy jöhetnek be, és ápolhatják Babost. Babos, mintha a bokáját fogná. De most már talpon, nem kér ápolást. Ugye ápolást kérne, akkor lent kéne még maradnia a pályán, legalább egy percig nem jöhetne vissza. Most pedig jöhet majd a szabadrugás, amit majd a Csonka végez el, de Káprály Mihály mutatja a kezében lévő eszközt, ami a sípot jelenti, hogy arra mehet majd szabadrugás. Maxa pedig már megkapja elől a labdát, át is veszi a 16-oson belül, mint a kéz lett volna, de mehet tovább. Most fújja be a játékvezető, kéz volt bizony. Jöhet majd szabadrugással az Újpest. Beszéljünk azért Makádóról is. Makádó is azért úgy próbál villogni a mérkőzésen. Ugye a Puskás Akadémia ellen frissen érkező Makádó rögtön megszerezte a győztes gólt. Az ETA beszámolója szerint, hogy álomszerűen kezdte a debütálását. Nyilván az Alaegerszegnél most azért is lehet érdekes, mert az új játékosoknak nagyon gyorsan kell megtalálniuk egymást. Érezniük kell egymást. Egyre úgy tűnik, hogy ez sikerül. De most Juic az, aki továbbítja a labdát, aztán érkezik a 16-oson belül egy beívelés. Ez nem volt jó, Gundel Takács könnyen lehúzta, aztán pedig már azonnal teszi ki Csonkának a jobb oldalra, Krajcsovics pedig megtámadja. Penálbá kéri el, vissza a labda az ötösen álló Gundel Takácshoz, Amától visszább lép, de nem fogja megkapni ez a labda, bizony föl fog jönni egész ide felénk, a pálya jobb oldalára. Zeke pedig ezt kikíséri, mert ez hosszú volt Babosnak. Babos húzza a lábát, most oda is nyúl, a bal térdét fájalja. Stronati pedig már rátesz egy labdát a jobb oldalra Helytornak. Remek labda oda középre Amennyidónak, Amennyidó pedig nem tudja tovább tenni, összecsúszik a két játékos, Amato és Amennyidó. De a labda még mindig az Újpestnél, érkezik már a második hullámban Zeke, fölnéz, továbbítja azt Krajcsovicsnak. Üresbe befutott Leiter, mekkora lehetőség lett volna az, nem merte oda tenni, aztán pedig a bal oldalra visszatett labda Zekének, nem jó. A labda pedig újra az Újpestnél, Szendrei. Újvári, ellövi a labdát, laposan gurul az. Gundel Takács pedig lehajol, felszedi. Néhány száz szurkoló megtapsolta azért ezt a próbálkozást. A labda pedig már Makádó irányába. Babos meg tudja szelídíteni, de hosszan tolja meg. Zeke pedig szemfülesen leszette azt a lábáról. Szapanos pedig már játékba hozta azonnal. Juic. Bal oldalra Szendreinek, átlépik a felezőt. Szól Szendrei, hogy gyere Zeke Mário, mert kéne jönnöd, de nem jött, csak későn. Na most megfordul Szendrei, ott mutatja Juicsnak, ott kéne érkeznie, és átteszi jobb oldalra Amennyidónak a labdát, Amennyidó pedig elesik, és bizony ez szabálytalan volt. Maxwell az, aki felrúgta Elmenyidót, oda is megy Maxwell, felsegíti Elmenyidót, nincs halak természetesen, és akkor jöhet egy szabadrugás nagyjából a kaputól, olyan 24-25 méterre, a labda mögött pedig Jujic, aki az idei fordulóban ugye egy gólt szerzett, azt is szabadrugásból, de micsoda gól volt az, a felső léce pattant le a labda, aztán pedig már be a kapuba. Nagyszerű gól volt. Most megint árgus szemekkel figyelik az újpestiek, az újpesti szurkolók csapatuk, csapatkapitányát. Ezt jól megcsűrtem, csavartam. Az 54. percben tehát jöhet egy újpesti szabadrugás. Három tagú a sorfal, Jujic pedig a ballábát már készíti. Nyilván lövésre. Jön is a lövés, bizony elakad a sorfalban, visszapattan a labda Újvárihoz. Újvári pedig beíveli a 16-os környékére, Helytor irányába, de ez hosszúnak tűnik, bizony, hosszú is, és már lesen állt Helytor akkor, amikor Újvári indította őt, úgyhogy jöhet majd szabadrugással az Alaegerszeg, egészen pontosan majd Gundel Takács. Káderon is egyébként rendkívül jól játszik a mai mérkőzésen, már ugye két gólnál jár az idényben, feltett labda pedig hosszú Babosnak, ezt Szappanos könnyen felkapta. Káderon volt ugye az, aki a márciusi Zalaegerszeg Újpest mérkőzésen szerezte a második egerszegi gólt, amely lezárta a mérkőzést. Stronati hozza föl most a labdát, jobb oldalt Helytort választja, jobb oldalon, bocsánat, aztán pedig Stronati hoz visszapattam most, és pedig segítségű hívja kapusukat, Szappanost. Stronati visszakapja, Szendrei fordulólabdával átesz a jobb oldalra, Jujic visszalép, nem ő kapja, inkább Helytor hozhatja Helytor a labdát, vagy viheti Helytor a labdát, mert hogy Krefsum van előtte, de ő sem támadta meg. Na most bal oldalt próbálkoznak meg az újpestiek, már az Alaegerszeg tér felén Zeke kapja meg a labdát. Több induló játékos is van, ő úgy gondolja, beíveli inkább, ez pedig Gundel Takács kezében köt ki, és ő pedig azonnal dobja ki Maxwell felé a labdát. Maxwell viheti, lemaradt Újvári, Helytor pedig hátrál, Maxwell most megáll, Maxwell lerázza magára Újvárit, Újvári pedig szabálytalankodik Maxwell-el, szemben jöhet egy szabadrugásra az Alaegerszeg. A mérkőzés 56. percében, amikor az Újpest Zalaegerszeg mérkőzésen az állás 0-1. Krefsun a 30. percben szerzett egy gólt. Éledezik az újpesti támadójáték. De továbbra sem átütő. Csonka viszont a labda mögött szeretné beívelni azt, hiszen szabadrugással jön majd az Alaegerszeg, nyilván ott van Calderón is. Calderón volt, aki remek szabadrugást lőtt kapura. Ez kapufáról kipattant, Csonka most íveli be. Szappanos elengedi, ez mellé csorgott. Az 57. perc elején pedig jött majd Szappanos egy kirúgásra. Én pedig Vukovic Lászlót szólítanám be. Ugye kettőt változtatott az Újpest a fél időben. És úgy tűnik, hogy kezd feléledni az újpesti támadójáték, de ahogy mondtam, továbbra sem átütő. Meddig tartott ez szerinted, és milyen új variációkat hozhat Krajcsovics és Fighter érkezése?
9: Továbbra sem játszik jól az Újpest, de sokkal jobb mentalitással jött ki a második fél időre, mint az elsőbe. Most már azért többet tartózkodik az alaegerszegi térfélen, volt egy szép flighter lövés, és most már ott van a kispadon Tizsani is, aki a Nyíregyházában rengeteg gólt lőtt, csak itt Újpesten sok betegeskedés, sérülés hátráltatta, hogy bemutatkozzon. Elképzelhető, hogy őt is beveti majd az Újpest, de az újpestieknek sokkal többet kéne, gyorsabban kéne járatni a labdát, mert ha ilyen lassan teszik, akkor az Alaegerszeg tud tolódni, és a kontrákban mindig benne van az Alaegerszegnél a két gyors csatárnál a veszély.
8: A bal oldalt Zeke kapja meg a labdát az 58. percben, és már rohamoz előre, mert lemaradt Babos. Zeke még mindig, ez egy kicsit hosszú lesz így, be tudja ívelni a labdát, onnan kijön az alaegerszegi lábról, aztán pedig már Makádó nem éri el, ez Stronátig pattog. De a labda továbbra is az Alaegerszeg tér felén, Krajcsovics egyset követő lerázza magára Lamátót, Lamátó pedig úgy gondolja, lerántja a mezénél fogva, és akkor jöhet az első sárgalap, ami az Alaegerszeg játékos kap. Amátó kapja meg tehát a sárgalapot, ami járt neki a mérkőzés 58. percben. És jöhet egy szabadrugással az Újpest. Jujic a labda mögött, a labda nagyjából 24-25 méterre megint a kaputól. De onnan ellőni nem igazán lehet. beívelni a 16-oson belőle, viszont annál inkább, hogy az Újpest idén még veretlen a Szuszában. Azt is mondom majd, hogy ki kellene játszott, most jön a szabadrugás Jujic, Gundel Takácsinak kapujából remek öklözés volt, de a labda a Krajcsovicsnál. A 16-os jobb csücskénél Flightert választja, Flightert beíveli a labdát, hosszú oldalra Heitor fejel, nem tudott a kapu felé bólintani, Csonka pedig megszerzi a labdát, és már előre teszi azonnal Makádó felé. Micsoda labda volt ez, ez egy komoly ellentámadás lehet. Maxwell megkapja a labdát a jobb oldalt, visszakapja Makádó, bal oldalt két üres játékos, és nem teszi át, nem tudja áttenni a labdát Makádó, labdát pedig nem tudja visszaszerezni az Alaegerszeg, mert az Újpest már elcsente azt, és üti a gyepet. Teljesen megvan rá minden oka Babosnak, hiszen Makádó nem tette át a labdát a bal oldalra úgy, hogy ott a második hullámban érkezett két Zalaegerszeg játékos, és teljesen üresen. Nagy hiba, nagy lehetőség maradt ki, Csonka pedig átfordítja a labdát a bal oldalra, a Calderon felé. Amato, Krefsun megindul üresbe, jó az összjáték, Krefsun pedig ritmusvál, de nem tudja Újvárit becsapni, Újvári pedig kirúgja onnan a labdát a 16-os vonaláról egészen a félpályáig, de azt megszedzi az Alaegerszeg, a labdába a Diogo, aztán majd vissza is teszi a pálya bal oldalára Maxwell felé. Maxwell kapja a labdát bent, már 16-os csücskiné elővi a labdát, aj, mekkora kapufa! Maxwell! Komoly lehetőség volt megint az Alaegerszeg előtt, ez már a második kapufája volt a vendég együttesnek az első félidőben. Calderon, aztán most Maxwell, szapanos hiába nyújtózkodott. Hűj, mi a lehetőség volt ez az Alaegerszeg előtt. Maxwell ott tűnt fel, ahol eddig még nem, középen. Ugye az előző idénben leginkább ott játszott. Ez a bal szélen bevetés, ez nem igazán működik. Na, de nézzük, újra jöhet az alaegerszegi támadás. Calderon kapott volna indítást, ami nem jutott el Calderonig. Maxwell pedig nagyon könnyen becsapta Heitor, a labda pedig már az Újpestnél, Stronati hosszatja azt, Zeke kapja meg az Alaegerszeg térfején a labdát, megporpan, mert ott van szemben Babos, Stronati, Szendrei fordítana a jobb oldalra, a kezdőkörben megáll egy pillanatra, jó, betett labda középre, ami visszajön bal oldalra Stronatihoz, ő pedig már szökteti a balszélen Zekét, Zekével szemben Babos, Zeke egy cselt követően nem teszi még sehova a labdát, tologatja, na most egy jó csel, a beívelt labda ott a hosszú, nem érkezik senki, de hogy nem érkezik, Matko! Mellé teszi be a kapuba a labdát, egyenlít az Újpest! Nagyon üresen érkezett Matko, már Gundel Takács is úgy gondolta, hogy ez így nem jó, de közben bizony les volt. Hát itt videóbírós vizsgálat lesz, az egészen biztos. Vukovics László gyorsan megszólítaná, mert amúgy ez egy nagyon szép gól volt. Lesen állt-e Matko? Laci, segíts kérlek.
9: Nagyon határeset, amit láttam itt kamerálást, egyet mutattak eddig nekünk. Gyönyörű beadás volt Zekéttől, azt várta Babos, hogy lefele viszi a labdát a ballába felé. Ehelyett visszacserezett, gyönyörűen a kapu felé nyeste a labdát. Matko szerintem talán egy picit hátrébről indult, de az biztos, hogy nem kézzel, hanem mellel lökte be a labdát a kapuba. Tehát azt vizsgálják nyilván, hogy egy vonal vagy nem egy vonal. Én azt gondolom, hogy talán egy hajszállal szabályos lesz a gól.
8: Argentin barátaim mellettem megmutatták a laptopjukat, és hát és már én is látom azt, hogy nagyon-nagyon necces, ilyen szlenggel élve. De hát lassan, majd ha te is látsz pontosabbat, akkor kérlek szólj, egyelőre tart a videóbírós vizsgálat, és Káprán Mihály most Jujicsal meg Amátóval beszélget valamit. Na hát ez egy fordulópont lehet a mérkőzésen, azért picit Laci beszéljünk erről is, kérlek, hogy ez a Matko gól mennyire fordíthatja meg a mérkőzés ütemét, iramát, ugye ez az ötödik Matko gól lenne az idénben.
9: Igen, közben mutattak egy olyan kameraállást, hogy elképzelhető, hogy les nem volt, de elképzelhető, hogy jobb kezével hozzáért, amikor mellel betessékelte fél méterről a labdát, tehát ezt is vizsgálják most a varrosok. Nagyon döntő lenne, ha az Újpest most be tudna találni, mert akkor meg is fordíthatja a mérkőzést. De az Alaegerszegnek az előbb 200%-os helyzete volt, öten vitték két védőre a labdát, nagyon rosszul játszották meg, oda lett az egész. Utána a másik helyzet pedig a kapufa, ott szappanos már teljesen verve volt, Maxwell lövésénél ott a kapufa mentett, tehát az Alaegerszeg lezárhatta volna a mérkőzést, nem tette meg, most izgulhat, hogy megadják a gólt, vagy nem, de közben leshelyzet miatt kifele szabadrugás.
8: Úgy bizony, köszönöm szépen, itt mutatja Gálpre Mihály is, hogy les volt, úgyhogy Matko gólja érvénytelen. Neki egyébként, ahogy mondtam, az ötödik gólja lenne az idényben, 3 gólpassza van emellett még, de akkor marad 4 gólos. De hát azt hiszem, hogy ez is fordulópont lehet a mérkőzésen, mert ugye korábban elmondtam, hogy az Újpest idén még veretlen a Szuszában. A Debrecent 4-2-re verte meg, Újpest ellen 1-1, aztán pedig az Angyalföldék ellen 3-1. Támátó pedig hazafelé a labdát. 11-es ponton tartózkodó Gundel Takácsnak, őt Almenyidó támadta meg. A labda pedig már játékban, Gundel Takács ismét kicsiben ott passzolgatnak hátul. Káldorong most megkapja, és már Kujovics kérnie, egészen komoly tempóban iramban jön előre az Alegerszeg. Maxwell megkapja középen, Maxwell húzogat Helytorra szemben. Van előnye, gyorsasági előnye, aztán pedig Kujovics kapja meg a 16-oson belül. Nincs ott újpesti védő, hol vannak a védők? Kujovics lepattant egy újpesti lábról a labda, most visszakapja Kujovics megint. 16-oson belül, nagyon szabadon Helytor lábáról lepattan az, Amato jött volna, lőtt volna egyet, nem tudott, mert oda csúszott Juic. A labda pedig egészen visszagurú Gundel Takács Bencéig, aki nagyjából a kapujából 35-40 méterre tartózkodik, és aztán most tényleg nem siet. Amato megkapja a kezdőkörben, Amato felnéz, és indítja bal oldalt Calderont. Ülj, micsoda labda lehet ez, ha eléri Calderon, de igen, bizony elérte a szögletzászlónál, vele szemben Matko. Maxwell elkérné középen, meg is kapja, Maxwell onnan próbálkozott már egyszer, megint ellövje hosszú oldalra, és most megint szappanosra kellett nyújtózkodnia, most nem a felső sarkot, hanem a hosszú alsót kellett volna védenie, hogyha a labda pontosabb, ez mellé szállt ezúttal, de továbbra is veszélyesebb az Alaegerszeg. Akkor, amikor a 65. percben járunk, Újpest-Alaegerszeg 0-1, Krefsun 30. percben szerzett góljával. Szappanos pedig már játékba hozta a labdát, Amato fejeli vissza az Újpest tér felére. Ezekkel alábök Krajcsovics felé, Krajcsovics nevét nem túl sokszor említettem a második félidőben, mióta pályára lépett. Helytor visszafejeli, ott csak Amato van, most ott van Juic is, pattog a labda, Szendrei lába között Krefsun elhozza, és akkor jobb oldalra Babosnak a továbbítás jó. Krefsun elindul üresbe, kéri is, meg is kapja, ott van Makadó is, egyelőre forog Krefsun, Maxwell, érkezik a jobbján Csonka, nem adja neki, megfordul inkább, és hátrál az alaegerszegi játékos a labdával, Amato kapja meg, továbbra is, ha nem mondtam volna, akkor az Újpest tér felén az Alaegerszeg, Diogo előre teszi a labdát Calderon felé, ez pontatlan volt, ezt elhozza Újvári. Itt a bal oldalt 3 újpesti játékos is szabadon volt, ezt látta Újvári, és későn adta. De ebből még lehet valami, mert Zeke még eléri, nem ért el. Szerencsére Babos volt az utolsó, aki beleért a labdába. Bedobásra pedig már Krajcsovics cipeli a labdát. Komoly becsúszás Kujovicstól, és egy újabb szabadrugás szintén 23-24 méterre a kaputól. A 67. percben befújja a szabálytalanságot Káprál Mihály játékvezető. És akkor úgy gondolom, hogy Juicnak lehet újra próbálkoznia, hogyha ő szeretné majd lőni a szabadrugást, már pedig ő fogja majd. Az eddigi fordulók alapján a Szusza Ferenc stadion pontszerző hely az Újpest számára, de ezt az Alaegerszeg szüntetheti meg, mert hogy

0: A védő Benálba is. Maxwell, aztán pedig visszakapja Csonka a labdát a jobb oldalt. Kujovic. Vissza Gunde Takács Bencéig, aki nagyjából 20 méterig kijött a kapujából. És szól, hogy tessék előrébb menni. Leginkább most Diogónak. Kálderon megkapja a balszélen a labdát. Elindul több játékos is. Krefsun szeretné megkaparintani. Meg is szerzett 16-osan belül a labdát. Krefsun. Kujovic szeretné ellőni, de nem tudja. Inkább továbbítja Maxwellnek a jobb oldalt, ő is a 16-oson belül visszakapja Kujovic. Kujovic még mindig ellövi a labdát, lepattan egy újpesti lábról a játékszer, és sikerül még bent tartania azt. Maxwell pedig becsúszik. Ez szabálytalanak járta a partjelző. Stronati volt a földön, lepacsizott Maxwell-lel. Okos, nem tudom mennyire lehet mondani, hogy okos szabálytalanság volt ez, de ez mindenképpen az volt Maxwell-től. Megtört a játék ütemét. És cserél az Alaegerszeg, lejön a pályáról a 74-es száma játszó Babos, a helyére pedig érkezik Kis Bence. Én pedig Vukovics Lászlónak adnám a szót. A 69. percben járunk, egészen izgalmas kezd lenni a mérkőzés. Erről a cseréről is beszéljünk, beszéljünk a mérkőzés képéről is.
1: Igen, hát Kis Bence végigkezdő volt az Alaegerszegben, az utóbbi 2-3 meccsen szorult ki. Ő egy stabil ember volt a tavalyi bajnokságban. Őt azért hozza be, hogy megnyugtassa a játékot, nála mindig van folytatás a futballba. Babos egyébként veszélyesen játszott, ott, amit említettem már az előbbi bejelentkezésnél, amikor 5-2 ellen vitték rá a labdát, azt NB1-be illik góllal befejezni, ott nagyot hibázott Machado, mert elcselezte a labdát. Ez lehet, hogy sokba fog kerülni az Alaegerszegnek, mert az Újpest most már egyre inkább próbálja állandósítani a nyomását az alaegerszegi kapu előtt, és ha az Ette nem tudja megrúgni a második gólját, akkor nagyon veszélyes lehet számára a végjáték.
0: Flyter tette be a 16-osan belülre a labdát, újpesti támadás volt kibontakozóban, de ott nem érkezett egy csapattár sem, úgyhogy már az Alaegerszeg jött egy kontrával. Kis Bence kap egy labdát elől, frissen érkező játékos, nagy léptekkel halad befelé, lövőcsel, nincs ebből lövés, Csonkának az áttett labda, Csonka megkapja, ellövi, új, mekkora lövés volt, és fölé szállt. Konkrétan ott volt a kapu előtt nagyjából 10 méterre, és fölé durrantotta. Aztán pedig már futnia kell visszafele, mert a Zeke kap a bal oldalt egy labdát. Zeke már továbbítja Krajcsovicsnak, elő pedig Matko kérné, nem kapja. Krajcsovics már 20 méterre a kaputól, neki is lövő távoz már. A labda pedig, amit szeretett volna továbbítani Juic felé, pontatlan volt, visszaért remek ütemben Krefsun. És jöhet majd a bedobással az Újpest, mert hogy itt a pálya bal oldalán kipattant a labda. Stronati már be is dobta. Krajcsovics, aztán pedig Zekének a szöktetés. Zeke fölnéz, beíveli, érkezik Matko túloldalt, Matko belefejel, Amennyidó, nincs ott gól még mindig, nem sikerült belefejelni még egyet, visszafejelik a 16-osan belőle az újpesték a labdát, az pedig onnan kijön, Stronatinak kell szedni a lábát, nehogy kimenjen a labda, meg is szerzi Stronati, útközök ért egy oxigén sátrat, és ahogy láttam, már nehezen emeli ő is a lábát. Heitor Szendrei elengedi, Stronatinak a labda, op-op, egy rossz labda Stronatitól, én mondtam, hogy érezhető a fáradtság rajta. Szendrei most hozza előre, már át is lépi a felezőt, széttárja a kezét, hogy hol vagytok, nem tudom hova adni. Juic visszalép, odaadja neki, de visszakapta azon a Szendrei. Most a bal oldal próbálkozik az Újpest, Stronati az, aki cipeli a labdát, jó a továbbítás Krajcsovics felé, ez szintén jó, aztán Zekéig, Zeki elő pedig elvette Csonka a labdát, nagyszerű becsúszó szerelés láthattunk, Amato pedig nem tudja kivágni, mert hogy ott volt Krajcsovics lába, a labda pedig kipattogott az alapvonalon túlra. Jöhet Gunde Takács Bence kirúgása a 72. percben, és érkezik majd még két változtatás, érkezik majd a pályára a 26-os mezben játszó Tijani, 14-esben játszó Amennyidó jön le a pályáról, illetve jön be 21-essel Tizian Sármer, és aki lejön pedig az Zeke Mário. Én pedig Vukovics László felé továbbítanám a szót, hogy beszéljünk erről a két cseréről.
1: Igen, mind a kettő posztra csere, balhátvédre balhátvéd egy cseré, tehát Zeke helyett Sármer, és hát Tizsáni, akiről beszéltem, nem tudom, hogy milyen állapotban van, mióta edz. Tavaly láttuk a Nyíregyházában, vagyis az előző bajnokságban, hogy rengeteg gólt rúgott, nagyon gólveszélyes. Hát ha olyan állapotban tud lenni, hogy most 20 percet tud segíteni, akkor az nagy előnyére válhat az Újpestnek, de ő is posztra csere. Az Újpest továbbra is 4-2-3-1-es hadrendben játszik, az Alaegerszeg meg maradt a 4-4-2-es felállásnál.
0: Stronati viszont a labdánál nem maradt, továbbítja Szendreinek. 73. perc.

0: Be járunk, Zalaegerszeg vezet még mindig a Tisza Ferenc stadionban 1-0-ra. Krefsun szerezte a mérkőzés eddigi egyetlen gólját a 30. percben. Első gólja volt Zalaegerszeg mezében, most pedig szabadrugáshoz jut a vendég együttes. Elnézést. Kis az, aki a labda mögött, és el is végzi a szabadrugást. Amatónak adja, vissza kapja azonnal Kis, aztán pedig a labda már visszament Penálbához. Csonka csúsztat Kadó felé, aztán ez pontatlan, és megszerzi Stronati. Szappanosan játszik össze egy kicsit, aztán pedig már a labda a jobb oldalt Heitornál. Heitor tologatja egy kicsit, Juic beindul üresbe, de Krefsun követi őt, így úgy gondolja, hogy akkor áthozza a bal oldalra a labdát. Charmer elkérni, Stronati nem neki adja, hanem inkább oda előre Tijanihoz. Tijani pedig már rohan előre, és ki kell vágni előre a labdát. Diogo volt, aki ott volt, a bedobás követően pedig már Krajcsovics viszi a labdát. Jól beívett labda Mátkónak, Mátkó lerázza a védőjét, Mátkó 5 méter a kaputól, egy cseh, még egy, és már ez eddig tartott, mert ott volt Csonka is, és ott volt Diogo is. Diogo rendkívül jó hatást tanítja Mátkót a mérkőzésen, és megint úgy tudta szerelni Mátkót, hogy róla ment ki a labda, mármint az Újpestiről, úgyhogy jöhet majd ez a zalaegerszegi kirúgás. El is végezték azonnal, mert Kápán Mihály már visszaszámolt. Krajcsovics pedig most megelőzi emberét, de róla ment ki a labda. Bedobáshoz jut az zalaegerszeg. Csonka fogja bedobni majd a labdát. Előre Makadó felé. Aztán megszerzi az Újpest. És visszaszerezte az zalaegerszeg. És mikor már ott volt Amato lábán a labda, bocsánat, Csonka lábán. Oda rúgott egyet Szendrei. És jöhet majd a szabadrugással az Zalaegerszeg. Szendrei pedig sürgeti Kápremián játékvezetőt, hogy tessék már szólni nekik, hogy végezzék egy gyorsabban, mert húzzák az időt. És Gundert Takács Bence az, aki majd elvégzi a szabadrugást. A 75. percben fölnéz, tovább is húzza az időt. Makádó irányába a labda, azt elfejeli Stronati, aztán pedig Újvárénak kell előre tennie. Makádó, bocsánat, Mátkó próbálna lefordulni, nem tud, a lábát fogja, úgy érzi, szabálytalanok voltak vele szemben. A labda tovább is az Zalaegerszegnél, önök is hallhatják a futszót. Kápán Mihály nem állította meg a játékot. Juic, komoly belépő ott, ezt se fújja le, Juic. Flajter beteszi a labdát, ott a hosszon érkezik Krajcsovics, és egyenlít az Újpest a mindenit. Én úgy gondolom, hogy itt lesz majd egy videóbírós vizsgálat, mert ahogy korábban mondtam, Juic csak egészen komoly belépője volt, nagyjából 20 méterre a kaputól. De egyenlít az Újpest Krajcsovics góljával. Vukovics László, hogyan láttad ezt a lehetőséget, ezt a gólt?
1: Na már a gól előtt négyel Matkóval szabálytalankodtak, azt nem fújta le a játékvezető, utána cserébe elengedte Juicnak is a labdaszerzését, ami egy rendkívül kemény labdaszerzés volt, labdacentrikusan, de ahogy mondani szokták, labdástúl mindent vitt, abból indult meg az egész gólnak az alapja, kitette jobbra Flajternek, aki rendkívül gyors, megtolta a labdát, lefutott a jobb szélen, gyönyörűen keresztbe gurított a védők és a kapus között, és a hosszunk bezáró Krajcsovics 3 méterről a üresen maradt kapuba továbbított. Szép gól, csak szerintem lesz varozás, hogy szabályos volt a Juic labdaszerzése.
0: Kettőt cserélt a Zalaegerszeg. Lejött a pályáról a 9-esben játszó Makádó. Az ő helyére érkezett Lukasz Alfonso. Illetve lejött a pályáról Maxwell. Az ő helyére pedig Arthur Csádó érkezett. Erről a két cserélő is majd beszéljünk. Egyelőre várjuk meg azt, hogy Zalaegerszeg hogyan tudja kihozni a labdát. Egyelőre úgy tűnik, hogy jól lesz ebből komolyabb lehetőség. Talán, mert ő kis jól veszi át a labdát az Újpest tér felén. Fordít a bal oldalra, Kárdelon felé. Átveszi a labdát. Egyelőre tologatja. Krefsun. Amato. Kujovics. Jobb oldalra fordítja át a labdát az Zalaegerszeg, aztán pedig középen labda, Krefsun elengedi. Hopp, egy kicsit meg nem értés, mert Szapanos jött a kapujával, Heitor pedig nem hagyta neki, elvitte onnan, aztán labda visszakerül Krefsunhoz. Alfonso. Ez nem úgy alakult, ahogy ők szerették volna, Tijani pedig már csúsztatja a labdát, és Flajter ezzel mehet. Flajter, 3 Zalaegerszeg játékosa szemben, még mindig megtartja a labdát Flajter. aztán pedig most már elveszíti. Nagyszerű lépett vissza Amato. 78. percen gyorsan Vukovics László szólítan, beszéljünk erről a két cseréről, jött Machado és jött Alfonso pályára.
1: Igen, Alfonsót már láttuk a tavalyi bajnokságban, többször jól szállt be, rugott is gólokat, szintén posztokra cserélt az Zalaegerszeg, valószínűleg elfáradtak a lejövő játékosok. Az Zalaegerszeg most már eddig meg akarta nyerni a mérkőzést, most is azt gondolom, hogy inkább szeretné megnyerni, de a két csapat közül az Zalaegerszeg lenne elégedettebb a döntetlennel a játék ezen periódusában.
0: A labda pedig most Krefsunnál volt eddig, mert Gyújics nagyon keményen odalépett, és szabadrugással folytatódik majd a mérkőzés. Káprály Mihály a sípjába fújt, és most Budai Takásnak szól, hogy dobja ki a pályáról a flakon, tudom mi lehetett az. És akkor már folytatódik is a mérkőzés. Előretett labda Krefsuntól a bal oldalra. A Csede nem tudta átvenni. Újvári szerelte, nagy tapsot kapott. A labda az Újpestnél, a bal oldalra a fordítás. Stronati lép rá a labdára. Heitor továbbra is hátul adogat az Újpest, most a bal oldalt Szendrei tologatja még, áttesz a jobb oldalra, nagyon mélységi labda, annyira mély, hogy már hosszú is. Ezt kiteszik onnan az Zalaegerszegiek, aztán pedig Heitor a jobb oldalt, ismét feltűnik és kifejeli a labdát. Jöhet majd egy bedobással. A Zalaegerszeg be is tett éppen a labdát, Krefsun. Aztán pedig Machado, ők játszanak össze, aztán pedig már csereként beálló Zalaegerszegi már rohamozna előre, aztán pedig felrúgja Heitort, és szabadrugással jön majd az Újpest a mérkőzés 79. 80. percében már. El is végezték a szabadrugást. Jól fordul rá Krajcsovics. Szabadrugás ellenben, mert Amato keményen lépett oda. Szendrei a jobb oldalra, és visszalép a labdáért Jujic. Heitor már az Zalaegerszeg tér felén. Érdekes utolsó 10-12 perc vár ránk. Érdekes módon Káprály Mihály nem hosszabbított az első fél időben. Talán az idei bajnokságban nem is láttam még ilyet. Heitor, Flyter, vele szemben Calderón. Egyszer, még egyszer. Beteszi a labdát a hosszúra, ott nincs újpesti játékos, de majd csak most. Krajcsov is most futott oda, jó a csel. Charmer visszateszi a labdát Szendreinek. Szendrei fölnéz, beíveli, ez nem jó beadás. Stronati elfejeli bal oldalra Charmernek. Charmer beíveli, ott érkezik egy újpesti Matko személyében. Nem sikerült a kapura fejelni a labdát. Flyter megszerzi, jó beívelt labda. Ott van Tijani, nem tud rábólintani, de ott van még mindig Jujic, féloldó, hüi, mellé ment. A hosszúhasra tette célba ez a lövés. Szép próbálkozás volt. Talán még benne van egy gól a mérkőzés végén. És azt hiszem nyílt a találkozó. Az lehet újpesti, vagy lehet zalaegerszegi gól. És azt hiszem mindannyian ilyen mérkőzésre vártunk, számítottunk. Na majd ilyen lesz. Szerencsére ilyen lett. És most egy picit áll a játék, mert lemaradt a földön. Penálba. De most már jól van. Gundel Tokács pedig már elvégezheti majd a kirúgást, a bal oldalra lövi a labdát. Krefsun ezt megszerzi, vele szemben Jujic, aztán már Heitor is ott van, Machado besegítene neki. Krefsun pedig már elindulna a bal oldalt, Újvári visszahúzza a lábát, és közben elesik Krefsun, és ő volt a szabálytalan. És jöhet majd egy szabadrugással az Újpest. Káprán Mihály pedig figyelmezteti Krefsunt, mert hogy egészen hangosan tiltakozott az ítélettel szemben. És gondolom Káprály Mihály is mondta neki, hogy nem szeretné sárga lapot kapni. A mérkőzés pedig már folytatódott. A labda Heitornál, továbbítja bal oldalra Stronátinak. A labda pedig az Zalaegerszeg tér felé már. Charmerre picit elcsúszik, de még mindig megtartja a labdát. Stronati, aztán pedig már Szendrei, aki fölnéz. És Jujicot választja Stronati. A közbelőtt labdája nem jó, de Charmer talán vissza tudja szerezni. Nem tudta, Juhic segített neki, szerencséjük volt, az Újpest értem, mert beleért ott a labdába, Kis jöhet bedobással. Az Újpest, amit már el is végeztek, a labda pedig már a jobb oldalt Szendrei, aztán pedig már Flájteni, Flájteni nagyon komoly cseleket csinál, de hát ugye ennek nincs túl sok értelme, mert ő konkrétan ezt Machado 3 méterre figyelte, követte. Ismét Flájter elemében van, de a kapu felé kéne törnie szerintem, ha hasznosan szeretne cselezgetni. Labda visszakerül Heitorhoz. Stronati a kezdőkörtől bal oldalra, az a legerszett érfején, tol egyet a labdán, még egyet, ott van Charmer. Charmer nem adja neki vissza, pedig Tijani mondjuk kérte ott bent. Tijani most kapja meg. Nagyszerű játék. Charmer jobban lelövi. Jó, ide jó lövés! És ez könnyen leúszta azért Gundel Takács. Innen ebből a szögből, ahol én ülök, nagyon szépen tekeredett. Azért is emeltem a hangomat, de aztán végül is könnyen leúszta ez Gundel Takács. Csoka pedig fölnéz, és már teszi előre a labdát, amit nem tud megtartani az alaegerszegi csapat. Sőt, Szendrei már teszi előre. Tijani. Juhic, aztán pedig már Flájter. Flájter visszafelé hozza a labdát. Átteszi a bal oldalra. Krajcsovics Csonkával szemben nem tud tovább menni. Káprán Mihály szerint nem volt szabálytalan Csonka. Labda pedig visszakerül az Újpesthez. Újvári fölnéz, beíveri Krajcsovics, és Krajcsovics megint elesik. Ezúttal nem bántotta Csonka. Már nem tudom, hogy az előbb bántotta el valamennyire. És a 84. percben járunk. Gyorsan megszólítanám Vukovics Lászlót, hogy mit vársz az utolsó percektől? Én szerintem még itt van gól a mérkőzésben.
1: Mérkőzésnek azon periódusához érkeztünk egy 5 perccel ezelőtt, ahol az Újpest közelebb áll a győztes gólhoz, mint az Alaegerszeg. Ez a mérkőzésen a 25. perctől egészen a 60-ig fordítva volt. Az ET eldönthette volna bőven a találkozót, nem tette meg, és most azon a periódusban vagyunk, amikor az Alaegerszeg már örülne az egy pontnak is.
0: Hát kíváncsiak vagyunk, egy biztos, hogy Heitor íveli be a labdát, aztán pedig Tijani leütközi Gundel Takácsot. Azt hiszem, hogy nem volt szándékos, de viszont most a kakaskodás 16-oson belül erre nincs semmi szükség. Nyilván Gundel Takácsnak jogosan ment fel a pumpa, mert hogy amikor érkezett a kapuból, akkor kapott egy könyökös Tijanitól. Innen, én úgy láttam, ez nem volt szándékos. Ez pedig felhergelte a hazai szurkolókat, és Tijani kapott is egy sárgalapot. Úgy látta Káprály Mihály játékvezető is, hogy ez szabálytalan volt, túlnyomóan annyira, hogy sárgalapot érdemelt. És a 85. percben, tehát jöhet egy szabadrugás, amit Gundel Takács Bence rúg fel majd. Azt hiszem azért a második félidőben lesz ráadás majd. Úgy, ahogy mondtam korábban, az első félidőben nem volt, de mintha kötelező lenne egyébként. Ugye emlékszünk a labdarúgó világbajnokságra, ahol az ivó született meg az ilyen kereskedelmi egyéb született miatt. Ugye hidratációs születnek csúfoltuk azt, ami ugye a commercial break volt Amerikában, és az alap hosszabbítása 3 perc volt, erre még ugye rányomtak jó néhányat. A labdával most viszont már Csonka a jobb oldalt az újpestiek térfelén. Nem sikerül bent átvenni a labdát Alfonzónak a 16-oson belül, Lámától viszont szépen teszi vissza a labdát Diogónak a bal oldalt, már megindulhatna az Alaegerszeg. Úgy de jól engedte át a labdát a lába között Machado a 16-oson belül. A betett labda Kujovicsnak nem jó, Kujovics megszerzi mégiscsak. Az ő továbbítása viszont nem jó Kis Bence felé. A labda még mindig az Alaegerszegnél. Krefsun nagyszerűen bök alá, de ez pontatlan. Kis azonban még le tudja venni a 16-oson belül, már kifelé sodródott. Csonka. Krefsun tol egyet rajta, ellövi, kiüti a labdát, szappanos, még egy lövés, ez mellé száll. Komoly lehetőség volt ez az Alaegerszeg előtt a 87. percben, de ez a lendület füstbe ment. Krefsun próbálkozása, második próbálkozása mellé szállt, és nagyon úgy tűnik eddig, hogy megtartja veretlenségét az Újpest hazai pályán. A 87. percben, ahogy mondtam is, egy-egy az állás. Szélesi Zoltán vezetőedző szalad a labdáért, mert ő bedobással jöhet majd. Az Újpest Charmerbe is dobja. Szendrei forgolódik az Alaegerszeg téli felén, továbbítja Heitornak a labdát, ő a kezdőkörben veszi át, vissza bal oldalra Szendreinek. Krajcsovics, aztán pedig Stronati. Krajcsovics most belül játszik. Belül az arra gondoltam, hogy középen. Flájter, jobb oldalt kapja meg a labdát, Heitor, középre Szendreinek, Szendrei a bal oldalra, Stronátinak, és ő pedig még tovább Sármer felé. Sármer finom bokamozdulattal betekerné a labdát, ami pontatlan volt, és ebből pedig jöhet egy kontra, egy zalaegerszegi kontra. Krevsun a bal oldalt, Machadónak teszi tovább, Machado pedig nagy lépteke halad már a 16-oson belül. Machado, érkeznek a többiek, benne a 16-oson belül. Sikerült szerelni a Heitornak. Krevsunnak vissza a labda. 88. percben járunk. Krevsun nem tudja megverni Juic, hogy Juic összecsuklik, de sikerült kiterelnie a labdát. Jöhet a kirúgás. Szappanos teszi le a labdát. Aztán pedig mindenkit előre zavar, talán jogosan is, menni kell. Most full játékvezető a sípjába, Káprán Mihály, hogy végezze el a szabadrugást, vagy a kirugást Tizsani felé a labda. Nagyszerű volt, Tizsani jól őrizte meg. Az előre tett labda Krajcsovics felé pedig hosszú. Csonka nagyszerűen fedezte és engedte ki azt. És kirúgással jöhet majd az Zalaegerszeg a 89. perc közepén. De egyelőre nyilván Gundel Takács nem sieti el, Káprán Mihály meg egyszerűen nem foglalkozik, hiába panaszkodik Tizsani is, hogy figyelmeztessük. Na most Tizsani parancsára már visszaszámol Káprán Mihály, játékvezető, és Gundel Takács Bence pedig most rúgja fel a labdát a bal oldalra. Lövi azt Machado felé, Újvári elfejeli, de ezt Kujovic szerzi meg, aztán Krevsun forgolódik, továbbítja a bal oldalra, Alfonso felé, ez rövid volt, aztán pedig, ha életerőset rúg bele Újvári a labdába, az lepattan Calderón lábára, és a bedobásra jöhet majd az Újpest majdnem a szöglezzászlótól. Oda visszarendeli Káprán Mihály Újvárit, Újvári bedobja a labdát, ez nagyon-nagyon rossz bedobás volt ismét, olyannyira, hogy Alfonso már viheti előre a labdát, de kézzel vette át azt, a 90. percben járunk már. Lesz még egy újpesti csere, ki nem más, mint Ademi. Krajcsovics forgolódik, Szendrei kapja meg a labdát az zalaegerszegiek tér felén. Jobb oldalt Heitor, kezdőkörben visszakérni Szendrei, egyelőre nem kapja, inkább bal oldalt Stronati. Túlnyomó újpesti fölé most, ez egyértelmű. Sármer befelé cselez Matkónak, aztán Stronati kapja meg inkább. Matkó elengedte Szendrei Krajcsovicsnak középre, Krajcsovics cselezget. Még mindig ő, aztán pedig rosszul ér a labdába, és az megurult 16-oson belőle egészen. Gundel Takácsigő felkapta a labdát, és a 90. perc már letelt, és 4 perc majd a ráadás. Hát amit nem adott hozzá az első fél időben, azt most itt hozzáadta a második fél idő végén. Most pedig Matko szerezte a labdát, Matko labdát is szerez, és tud-e tisztázni? Nem tud tisztázni az zalaegerszegiek védője. Jézusom, mi történt? Egy pontatlanul hazatett labda, jött a kapujából Gundel Takács, aztán pedig Matko sarokra el tudta vinni onnan a labdát, és Calderón nem tudta kiszedni onnan, bocsánat, nem Calderón, penálba volt az, és Matko beletette a fejét. Vezet az Újpest a 91. percben. Te jó ég, mi történt itt a végén? Milyen jó meccset játszott az Zalaegerszeg. És konkrétan saját magát verte meg az utolsó percekben. 2-1-re vezet az Újpest az Zalaegerszeg ellen. Nyilván várjuk meg a videózást, mert nem tudnám, mit videóznának ezen a találaton. Matko megszerzi a gólját. Neki ez már az 5., ugye korábban is mondtam, hogy az 5., de most már megszerezte. Lajosan Matko, tehát 5. gólját szerzi az Újpest mezében ebben az idényben. És 2-1-re vezet az Újpest az Zalaegerszeg ellen. Álva tapsolja a hazai publikum az újpestieket. Lejön a pályáról Juic, aki korábban mondtam, 100. mérkőzését játsza az újpestieknél, és jön be a helyére Ademi. És akkor gyorsan megszólítanám Vukovics Lászlót. Azt hiszem, ez most talán egy picit tényleg a semmiből jött. Hiába volt újpesti fölény. Ez így talán nem volt benne a végén, hogy egy ilyen hibát tud véteni az a Zalaegerszeg.
1: De az benne volt, hogy az Újpest az utolsó 10 percben, azt mondtam, hogy az a Zalaegerszeg már nagyon örült volna a döntetlennek. És az utolsó 10 percben már benne volt, hogy az Újpest megnyerheti a mérkőzést. De a mérkőzés egészét nézzük, akkor nem volt benne. És ez a 8. fordulóra jellemző. Debrecenben így nyert a Vasas, Kisvárdán a Paks, előző fordulóban így nyerte a Győr az MTK pályán. Tehát ez a nyolcadik fordulóban, akik kiadják a helyzeteket, elveszik, és akinek kevés helyzete van a meccsben, nincs annyira benne, azok nyernek itt a nyolcadik fordulóban.
0: A mérkőzés még nem folytatódott, mert még csak most lett végrehajtva a csere. És akkor jöhet majd a kezdőrugása a gólt követően a Zalaegerszegnek. Gundertakácshoz vissza, ő fellövi. Lesz még itt fordulat a mérkőzés 93. percében, egy jó lövés, ez a jó zalaegerszegi lövés. Mellé szállt ugyan, szappanosra kellett úszni a levegőben. Ez mellé ment, és azonnal jön már Káprály Mihály visszaszámlálása, és két csere is lesz még, két zalaegerszegi csere is lesz még a mérkőzés végén. Szappanos fellövi. Jó a csúszhatás Tizsanitól, Gundertakács jön a kapujából, Krajcsovics nem ért el. A labda most már visszakerült Újpesthez, Ádámi első labda érintése jó. Sármer viszont rosszul továbbítja azt. Kis teszi tovább a labdát, Kujovics 16-oson belül már, Alfonso nem tudja átvenni pontosan a labdát. Kis még támadja Heitort, Heitort pedig kiteszi a labdát. És akkor én mondtam, két csere még itt a mérkőzés végén. Lejön a pályáról 8-asban játszó Csonka, a helyére érkezik majd Harangi, és lejön a pályáról Kujovics is, a helyére pedig majd Fernando jön, és bedobással jöhet majd az Zalaegerszeg. Amato az, aki nagy bedobáshoz készül. Ez a fejes pedig Szappanos kezében köt ki. A 94. perc végén vagyunk. Lesz még itt azért ráadás. A gól, meg a csere miatt is. Szappanos pedig életerős kidobása. Mátko csúsztatna, Amato volt jobb pozícióban. Kis forgolódik. Harangi. Rossz a továbbítása. Jó a fejes, ez Tronátinak. Aztán pedig Szendrén már viheti tovább. Jó a csúsztatás, Flyter. Flyter nagy irammal negy előre. Bal oldalra tesz tovább a labdát Krajcsovicsnak, ez nagyon-nagyon hosszú. Most kell figyelni újpesti részről. És lefújja a mérkőzés Káprály Mihály, nincs hozzáadott semmilyen idő. Megőrzi veretlenségét a hazai pályán az Újpest, sőt, meg is nyeri a mérkőzést. Újpest Zalaegerszeg 2-1. Jobb ütemben kezdte a mérkőzés az Újpest, amennyi a komoly lehetősége is akadt, de Gundert Takács védeni tudta a kísérletet. A 19. percben komoly vendég lehetőség, a 20 méterről érkező szabadrugás a kapufát csattant. Ezt követően teljesen más arcát mutatta az Újpest, az ETL pedig elkezdett komolyabban támadni. A 30. percben pedig meg is szerezte a vezetést. Káderon beadása után Maxwell még helytorba lőtt. A labda Krevsun elé pattant, aki higgadtan elfektette Szappanost, majd közelül a kapuba lőtt. A második fél időt pedig az Újpest kezdte jól, jobban. A 60. percben Zeka beadása után Mátko közelről a hálóba sodorta a labdát. Az asszisztens intett, a videóbíró végül hosszas ellenőrzés után megerősítette az ítéletet. Kérdés, hogy Mátko melyik testrészéről került a kapuba a labda, illetve a válla belóghatott, emiatt les volt. A 75. percben egyenlítés, Flyter remek beadását Krajcsovics közelről helyezte a kapuba. Egykori csapat ellen volt eredményes 1-1. Aztán pedig a végén, a 90 plusz harmadik, második percben egy hatalmas zalaegerszegi hiba. Rosszul hátatett labda, Gundertakács hiába jött a kapujából, nem ért oda időben, Mátko megcsúszott a sarokkal. Aztán pedig a labda a kapuban kötött ki, hiába, én ment érte penálba. Mátko megszerezte az 5. gólját és a szezonban, ezzel pedig megnyerte a mérkőzést az Újpest 2-1-re az Zalaegerszeg ellen, így tehát megőrizte a hazai veretlenségét a Szosza Ferenc stadionban a Lila Fehér együttes. A mérkőzéssel végleményével tehát búcsúzom, Újpest Zalaegerszeg 2-1, stúdió.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Az MTK otthonában nyert a Győr a labdarúgó NB1-ben. Holnap lesz a Magyar Dráma napja. Hidegfronthoz néhány fokos lehűlést. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: A címvédő Eto FC 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB1 8. fordulójában. Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretébe. A nemzeti csapat pénteken Ukrajnát fogadja, majd később Észak-Írország ellen lép pályára. Simán nyert a 3. fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. Az emberfölényben játszó Újpest 11-4-re felülmúlta a vendég Csíkszeredát a Jégkorong Erste ligában. A legjobb négy közé jutott Szira Zsófia, a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női plusz 80 kg-os súlycsoportjában, miután a negyeddöntőben egyhangú pontozással legyőzte Örmény ellenfelét. A férfiak 50 kg-os súlycsoportjában Szaka István negyeddöntős, mivel 4-1-es pontozással nyert moldovai riválisa ellen. A magyar férfi válogatott 4-0-ra kikapott a házigazda üzbék csapattól a sakkolimpia 5. fordulójában. Női csapatunk 3-1-re győzte le a brazilokat.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Legkevesebb 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés 2023. decemberében történt módosítása, amiben a háborús veszélyhelyzetre hivatkozott az előző kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti megállapodást csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Később a konfliktusra hivatkozva mégis módosították úgy, hogy az állam átvállalta a többletterhek jelentős részét. A Tisza kormány kezdeményezte a szerződés megszüntetését. A Kózanosztrához hasonlította a Fideszt a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Magyar Péter szerint mindkét szervezet kicsiben kezdte a bűnözést, és a végén már az autópályákat, a reptereket és az uniós forrásokat is el akarta lopni. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, ahogy az olaszoknak sikerült, úgy a magyaroknak is sikerülni fog legyőzniük a politikai és a gazdasági maffiát. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza múzeum előtt. Bencsik András, a demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefolytóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. Holnap lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.
2: Közlekedés.
3: Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani holnaptól a főváros 18. kerületében a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányosítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Este egy hideg front vonul át az országon, emiatt sokfelé beborul az ég, majd holnap a változó felhőzet mellett ismét sok lesz a napsütés. Főként csak az északi, északkeleti országrészben lehet eső, zápor, helyenként zivatar. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 13-19, napközben 18-24 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 19 óra a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Kellemes vasárnap estét mindenkinek, megyünk tovább labdarúgással. Lesz majd miről beszélnünk pillanatokon belül Vukovics Lászlóval, hiszen az Újpest drámai mérkőzést nyert meg a Nyíregyháza ellen. Ellenben elkezdődött, vagy ezekben a másodpercekben kezdődik az MB2 rangadója, ahol két veretlen csapat feszül egymásnak. A Soroksár-Tiszakécske találkozóról Szabó Bence jelentkezik elsősorban a kezdőcsapatokkal. Most szia, Bence!
6: Szia, Kornél, és köszöntöm a hallgatókat. Jól mondott, rangadó a labdarúgó másodosztályban, mert hogy az első és a harmadik találkozik egymással. A fordulót megelőzően pedig a Tiszakécske még a második helyen állt. Azóta győzött a Kecskemét, így került a Tiszakécske most a harmadik helyre. Ünnepélyes kezdőrugás Lovrencsics Balázsnak egyébként ez a 300. mérkőzés a Soroksár színeiben. Köszöntöm még itt a mérkőzés előtt Szűcs Mihály, a klub ügyvezetője. És hát ugye a kezdőcsapatok, ahogy te is említetted, három helyen változott az előző bajnokihoz képest a hazai együttes. Radnóti a kapuban, Horvát, Kékesi, Hidi, Lukács, Dániel, Szász, ő egy fiatal játékos, először kezdő a Soroksár csapatában, Vatai, Lukács, Leon, Köböl, Halmai, illetve az előbbiekben említett Lovrencsics Balázs. Ami a vendégeket, illetve a Tiszakécskét egy helyen változott a kezdőcsapat. Bódi Ádám kikerült, ugye játszottak egy kupamérkőzést még az előző héten, és a Pécs ellen kiesett a Tiszakécske a Magyar Kupából, akkor több piros lap is villan, de ahogy megnéztem, nem úgy kapott eltiltás Bódi Ádám és Ramos, hogy nem léphetnek pályára a bajnokságban, hanem Magyar Kupa mérkőzésre kaptak eltiltást, ugyanúgy az edzőre is ez vonatkozik, Pintér Csabára, viszont Bódi Ádám ennek ellenére nem tagja a Tiszakécska keretének. Az ő helyén Sós Bence, de hogyha a kapuval kezdjük, akkor Eseri a kapuban, Baranyai, Polgár, Hely, Milic, Varga, Lukász, Pataki, az előbb említett Sós Bence, Szekér Ádám, illetve Ramos az, aki, mint már említettem, a kupa mérkőzésen piros lapot kapott, csak hogy mint Bódi Ádám, illetve a vezetőedző Pintér Csaba. És akkor szerintem ezekben a pillanatokban elkezdődik a mérkőzés. A játékvezető Sípszavára várunk, amely ebben a pillanatban meg is érkezik, és elindul a mérkőzés. Egyébként érdekes, hogy mi a Soroksárt illeti, hogy a Lovrencsics Balázssal együtt a házi góllövő listát vezető Kuznyacov Dániel nem került be a Soroksárnak a mai keretébe, nemhogy a kezdőcsapatban, hanem egyáltalán a padon sincs ott. Valószínűleg sérülés állhat a háttérben. És rögtön egy szabadrugással kezdődik a mérkőzés, mert hogy lerántották a pályának a jobb oldalán Baranyait, majd ezt követően pedig most már Varga József a csapatkapitány lábán a labda, ő ível előre gyönyörűen, azonban ott a labdát hiába vette át jól Sós Bence. A partjelző már mutatta, hogy lesen helyezkedett a korábbi debreceni játékos, és hát mondhatom ezt jó pár Tiszakécske labdarúgóra, mert hogy Sós Bence, Varga József, Lukász, mindnek van debreceni kötődése, és ne felejtsem ki Baranyai Nimródot sem, és az előbbiekben említett Bódi Ádám is elég komoly debreceni gyökerekkel rendelkezik. Most már tovább halad a labda, és egy újabb szabadrugásra következik majd a vendégcsapat. Most sikerült előrébb jutniuk olyan szinten a tiszakécskeieknek, hogy most már a Soroksár térfeléről következhetnek majd egy szabadrugással. Baranyai hozza a labdát, és oda teszi csapattársához, majd ezt követően pedig jöhet a felívelés Lukász a labda mögött, viszont ezt nem várjuk meg, a találkozónak a második percében járunk, én pedig a szót a stúdióba adom.
5: Köszönjük szépen Szabó Bencének, természetesen megyünk majd vissza Soroksárra, de hát nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mi történt, elképesztő meccset hozott az Újpest Zalaegerszeg, főleg itt a végjátéket. 0-1 volt ugye a félidő, mekkorát fordult, vagy mitől fordult, vagy hogyan fordult ekkorát a világ Újpestem?
1: Itt a adáson kívül beszélgettük, meg mondtam meg, hogy ez abszolút beleillett a 8. forduló sor mintájába ez a mérkőzés. Az első 10 percben az Újpest még hazai pályának megfelelően irányította a játékot, a 20. perctől már átvette a Zalaegerszeg, a 30. percben gólt rúgott Krefszum, vezetett az Ete, és onnantól kezdve teljesen elvesztette a fonalat az Újpest. Ott az ETA akár 2-3 gólos előnnyel már a szünetre elmehetett volna, nem tette meg. A második félidő elején az Újpest próbált ritmust váltani, de ez még helyzetekben nem mutatkozott meg, csak mentalitásba. Viszont az 55. perc körül volt két óriási helyzete az Zalaegerszegnek. Először 5-2 ellen vezették, ami NB1-be 100%-osan le kell tudni játszani és gólt lőni belőle. Ott Machado elcselezte a labdát, nagyon mérgesek voltak a társai. Utána Maxwell lőtt egy kapufát 20 méterről, tehát megúszta az Újpest, ez két perc alatt zajlódott le ez a két esemény. És utána egy vitatott labdaszerzés után, egy nagyon kemény labdaszerzés után Juic megjátszott a flightert, elment, hogy beadta Krajcsovics egyenlített, és az újpesti egyenlítő gól után viszont már az Zalaegerszeg örült volna az egy pontnak, mert az Újpestet úgy fölhozta ez a gól, hogy utána már mentek a győztes gólért, habár még itt is benne volt az Zalaegerszeg kontráiba a veszély, de már itt azt lehetett érezni, hogy a Zete megelégedne a döntetlennel, az újpestiek viszont nem, és a végén egy ilyen nagyon furcsa góllal, egy hazadás után, rövid hazadás, Gundel menteni akart, Matko letámadta, és eltalálta Matkót, akinek a testéről, fejéről bepattant a labda az zalaegerszegi kapuba. Szerencsésen nyert az Újpest, ha a meccs egészét nézzük, a döntetlen sokkal közelebb állt a valósághoz.
5: Na most akkor beszéltünk ugye a meccs előtt arról, hogy ki milyen hangulatban megy el erre a hosszú szünetre. Most Zalaegerszeget egyrészt Újpestről hazabuszozni Zalaegerszegre sem rövid, de hát a 3 hét alatt ezt emészgetni, hogy ezt a meccset nem, hogy egy pontjuk nem lett belőle, hanem pontot sem szereztek.
1: Ennél nehezebb szerintem csak a debreceni éjszakák lehetnek, hogy ott már Dzsuzsák góljával, amikor azt hitték, hogy 3-1-re vezetnek, akkor volt 3 gólt rúgtak, a Vare elvette, hát most azt vitatják persze, de hát ott azt megemészteni, az nagyon nehéz lehet. Nagyon át tudom érezni sportemberként azt, hogy mit élnek át, és amit beszéltünk tényleg, hogy október 10-én lesz a következő forduló, és egész más olyan hangulatban lemenni, mint ahogy a Vasas fog lemenni edzésre, hogy van 14 pontjuk, ha bár most már az Újpestnek is 14 pontja van, folyamatában Győrnek most már 15, tehát nagyon sűrű a mezőny, amit már egy előző beszélgetésünknél említettem, hogy szerintem a Fradi emelkedik ki a bajnokságból idén, a dobogói lesz 3-4 versenyző, aki ott lesz, és a többiek óriási harc lesz a bennmaradásért, de vissza még az Újpest mérkőzésre. Az Újpest az utolsó 10 percben, ha csak azt néztük volna, akkor abba benne volt, hogy rúggolt, viszont a mérkőzés egészébe az Zalaegerszeg közelebb állt akár a győzelemhez is. Ezért mondom, hogy ennek a mérkőzésnek talán a döntetlen lett volna az igazságos.
5: Végeredmény Atletico Madrid, Real Madrid 2-1, ezzel még adós voltam. A női első osztályú labdarúgó bajnokságban idehaza Astra Kispest, ugye 0-0 volt a félidő. A végeredmény 1-3, úgyhogy a 90. percben 0-2-nél mindenki elkönyvelte, hogy nem történik semmi más ezen a mérkőzésen, de még jött 2 gól. Aztán részeredménye 48. percben Juventus Atalanta az olasz bajnokságban 1-0. Na de ha már Vukovics László állandó szakértőnk azt emelte ki itt a stúdióban, hogy a Ferencváros kiemelkedik a bajnokságból, akkor pillanatokon belül megtudjuk, mert hogy Tóth Béla ott van Nyíregyházán, ahol a Spari vendége lesz majd a Ferencváros, hogy Borbé Balázs változtatott, mennyit változtatott, hogyan változtatott egyáltalán bármit a Celtic verő csapathoz képest. Természetesen kíváncsiak vagyunk a visszatérő Bódog Tamás kezdő csapatára is, úgyhogy megyünk a nyírségi megyeszékhelyre. Szia Béla!
7: Szia Kornél, köszöntöm a hallgatókat, jó estét kívánok! Hát előjáróban annyit elárulok a ferencvárosi kezdőcsapatról, hogy a Celtic elleni győztes felálláshoz képest 5 helyen változott az összeállítás. Részleteket majd mindjárt mondok, de akkor kezdjük a házgazda jogán a Nyíregyházával, ahol van egy nagy visszatérő. Bódog Tamás szakvezető letöltötte a 4 mérkőzésre szóló eltiltását, így már a kispadról irányíthatja csapatát. A Nyíregyháza bajnokságban előzőleg Angyalföldön játszott és 3-2-re kikapott. Az akkori kezdőfelállás 3 helyen változott, bekerült a csapatba Katona Mátyás, a kapuba Tóth Balázs, valamint a középpályára az a Manner Balázs, aki történetesen ferencvárosi nevelésű. Ugye időközben a Magyar Kupában, annak is a harmadik fordulójában, a harmadosztályú Majos otthonában 8-1-re nyert a Nyíregyházi együttes. Na hát abból a kezdőfelállásból 7-en őrizték meg helyüket a mostani kezdőcsapatban. Tóth a kapuban, tehát a hazaiaknál Tóth egyébként legutóbb még augusztus elején védett a bajnokságban a Debrecen ellen. Jovanov, Temesvári, Katona Levent és Katona Mátyás összetételben a hátvédsor, és ezt most már megbizonyosodva mondom, hogy Katona Mátyás lesz a baloldali védő, mert hogy így melegítenek a nyíregyházi csapatnál. A középpályán Manner, Hős, Kovács és Toma, elől pedig a két Márkó, Régzsa és Kvasina, a két csatár tehát, közülük Kvasina 3 gólnál tart a bajnokságban, Régzsa pedig megszerezte első nyíregyházi találatát Majoson. Na és akkor a Ferencváros összeállítás. A Celtic elleni győzőkhöz képest 5 helyen tér el a mostani összeállítás. Kimaradt a csapatból Nagy Olivér, Mariano Gomez, Kadu, Nagy Ádám és Bagi, és bekerült a csapatba a többi között az a Lisztes Krisztián, aki ugye emlékezhetünk rá, hogy az U21-es válogatottságot lemondta. Tehát ezzel kapcsolatban már az édesapja is megszólalt, és úgy nyilatkozott, hogy azért kérték Németh Antal szövetségi edzőt, hogy mellőzze Lisztes Krisztánt a következő EB-selejtezőkön, hogy hát az egyébként hosszú kihagyás után visszatérő fiatal játékos minél jobb állapotban, kipihentebben tudja majd folytatni a ferencvárosi karrierjét. Varga Ádám maradt a kapuban a vendégeknél, Osvát, Lakatos, Ramakersz és Ódóda összetételben a hátvédsor, ugye Lakatos a Deac elleni magyar kupa mérkőzésen be is talált, Kejta bekerült a kezdő felállásba, és akkor itt van az a névsor, Yusuf, Zakariassen, Korbo és Arzani, akik egyaránt ott voltak a kezdő felállásban Glasgow-ban, a középcsatár pedig Lisztes Krisztián, ahogyan azt korábban említettem. A magyar kupa mérkőzéshez képest 4-en maradtak a csapatban, Varga, Lakatos, Audada és Kejta, de hát ez egyelőre úgy tűnik, hogy a Celtic elleni Európa Liga mérkőzéshez képest egy 5 helyen kicserélődött, tehát a csapat fel az kicserélődött, és próbálja azért Borbély Balázs forgatni az együttest. Itt kezdés, még 20 perc múlva lesz csupán, addig pedig a szó budapesti.
5: Béla, csak egy gyors kérdés még enged meg, kérlek, az érdeklődés így 20 perccel a kezdés előtt, mit látsz, mekkora érdeklődés övezi a meccset?
7: Elég sok széksor még üres, azt hiszem, hogy a büfében vannak azért a szurkolók. Én úgy értesültem, hogy a mérkőzést megelőző órákban, tehát olyan 2-3 órával a meccs előtt még voltak eladó jegyek, elsősorban ott a sorokban a D1-es, D2-es szektorba és a VIP szektorba, egyébként pedig teltház várható, az 8000 nézőt jelentene itt, hogyha még tényleg a maradék jegyeket is el tudták adni, akkor az valóban teltház is 8000 néző. Most még 20 perc alatt találkozót megelőzően nincsen mérkőzés hangulat.
5: Köszönöm szépen Tóth Bélának, hát a Ferencvárosra nagyon sokan kíváncsiak ezek szerint a Nyírségi megye székhelyen. Mindjárt megbeszéljük a kezdő csapatokat, de csak azért menjünk gyorsan a Soroksár-Tiszakécske mérkőzés helyszínére, mert hogy divatos szóval élve spoilerezek, van változás az eredményben, de a részleteket már Szabó Bence mondja el.
6: Nagyon jól tudott Kornél, mert ugye a 11. percben járunk a mérkőzésen, és a vendégcsapat megszerezte a vezetést már a 7. percben. Egy beadása volt Szekérnek a pályának a jobb oldaláról, és ezt követően pedig a kezdőcsapatba bekerülő Sós Bence bal lábbal 8 méterről kapásból a hálóba tudta lőni a labdát, úgyhogy ezzel megvan a vezetés tehát a vendégegyüttesnek. Viszont egy lehetőség a másik oldalról, mert hogy egy szabálytalanság történt egy jó olyan 22 méterről, és az akár egy jó lövő pozíció lehet, hogyha van még idő, akkor ezt a szabadrugást megvárnám, és utána visszaadnám nektek a szót a stúdióba. Nos, a Soroksár előtt egy egyenlítési lehetőség, a találkozó 11. most már 12. percébe érünk. Köböl a labda mögött, ő az, aki elcsavarhatja majd jobb lábbal, és a játékvezető Sívszoba pedig most harsan föl. Köböl fut neki tehát a labdának, és a kapu fölé lövi. Ez egy lehetőség volt, amely a Soroksár előtt kínálkozott, azonban nem tudott vele élni a hazai csapat. Úgyhogy marad az 1-0-ás vendégvezetés, úgyhogy ezzel adom vissza a szót nektek a stúdióba.
5: Köszönjük szépen, Bence! Megyünk majd természetesen Soroksárra és Nyíregyházára is, de egy kicsit stoppoljuk a szót és tartjuk itt Budapesten a stúdióban. Na, hát beszélünk mindjárt a Sori Tiszakécske meccsről is, de először Borbély Balázs, én azt hiszem, hogy a Paks elleni meccsen megtanulta a leckét rögtön az első fordulóban, ugye ott 9 helyen változtatott az akkor még Európa Liga selejtezőt játszó csapathoz képest, bár jól indult a meccs, végül 4-2-es vereséget szenvedett. Ez az 5 változás most mit jelent számodra, mit olvasol ki ebből az 5 változtatásból, És mit jelent Boldog Tamás visszatérése? Ugye itt volt olyan nyilatkozat a meccs előtt, valamelyik nyíregyházi játékos mondta, hogy 1-2-3 ponttal is akár többet szereztek volna szerinte, hogyha az edzőjük ott ült volna a kispadon. Nyilván a volna meg a ha nem játszik, de hogy akkor nézzük Borbély Balázs változtatását egyrészt, másrészt a Boldog mágia mit jelenthet a csapatnak?
1: Gondolom, hogy a mérések is nagyon sokat jelentenek. Megnézték, hogy ki milyen állapotban van, kitből mennyit vett ki ez a mérkőzés. Meg nagyon sokat jelent, már sokszor beszéltünk, hogy legközelebbi forduló október 10-én lesz, tehát 3 hét szünet van, és szerintem úgy gondolkozik Borbély Balázs, hogy most inkább fussák ki magukat a játékosok, játszon az alapcsapatból minél több ember, aki olyan állapotban van, mert van idejük kipihenni. Én azt gondolom, hogy itt premizálás gyanánt, ahogy említettük a Messi-nél, már Bappénél még a szabadidő is, meg a szabadnapok nagyon sokat jelent. Én azt gondolom, hogy 3-4 napot is simán adna Borbély Balázs, szerintem az is föl van rakva a prémium mellé, hogy akkor nyerjük meg, gyerekek, fussátok ki magatokat, van idő kipihenni, tényleg 3 hét múlva játszunk, de azok a játékosok, akik ott vannak a csapatban, biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy hatással lesznek a Ferencvárosra. Viszont a másik kérdéshez kapcsolódnék a Nyíregyházához és a Boldog Tamáshoz, hogy ezt Temesvári Attila nyilatkozta egyébként, amit mondtál, a belső védője a Nyíregyházának, hogy a Boldog jelenléte a kispadon, ugye hát ennek köszönhette az eltiltását is, az a vehemencia, amivel belehajtja a játékosokat, az a jó értelembe vett agresszivitás, amivel játszanak a csapatai, de hát ezt megszoktuk, ezt a Boldog stílust, látványos erőfutball elől olyan csatárék vannak, tavaly Tizsáni, aki most már az Újpestben van, most Kvasiná, leigazolták Regzát, tehát a Fradinak lesznek sok olyan beadás, ami fejpárbajok. Érdekesség, hogy a középhátvéd, tehát a belső védő pozícióba is bemerte rakni Borbély Balázs a fiatal Lakatos, tehát Lakatos Ramakers lesz középen, ami rejt kockázatokat, de belegondolunk, hogy Európa Ligába ugyanúgy bemerte rakni Bagi Ádámot, bemerte rakni Nagy Olivért, és sikeresen szerepelt a csapat. Tehát Borbély Balázs nem ijed meg attól, hogy most fiatalokat kell berakni, látja őket a mindennapi edzéseken, és akkor visszakanyarodnék még a Fradihoz, hogy egyre jobban kezdi megismerni egymást a csapat, és Borbély Balázs, és az a játékstílus, amit ő játszati szeretne, a Robi Kínféle 3-5-2-vel szembe, ugye Borbély Balázs a 4-2-3-1-et játszatja, nagyon jól megtalálta a pozíciókat, gondolok itt Kadu balhátvédi játékára, vagy Jusufot, mindenki azt gondolta, hogy csak csatárba tud játszani, kivitte a szélre, ahol akkor rendkívül hatékony, talán a legjobb meccsét játszotta most Glasgow-ba a Celtic ellen, gólpasszokat ad, nagyon hasznos, és Zakariaszt ne hagyjuk ki, aki...
5: Hát ő egy, tehát őre valami jelzőt mondj, kérlek, külön is.
1: Hát évek óta tényleg Dibuszhoz tudnám hasonlítani, aki mindig hozta a Fradinak, ugye 8 éve sorozatban már valamilyen kupába a főtábla. Zakariaszt, ha visszagondolunk, vagy a kedves hallgatók csak visszanéznek, vagy olvasnak dolgokat, Zakariaszt rendkívül fontos gólokat lőtt olyan mérkőzéseken, amik sorsdöntőek voltak, és itt nem csak a gólokról beszélek, a futómennyiség, a csapatban eltöltött szerep, a labdaszerzés, tehát ő egy rendkívül jó mentalitású, jó figura, hogy így mondjam, futballnyelven, akit nagyon szeretnek a csapattársak, mert egy szerény, alázatos futballista, aki nagyon nagy hasznára van, és egy öltöző mindig leveszi azt, hogy ki az, aki segíteni tud.
5: 5. éve lesz ugye hamarosan, hogy itt van Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy akár, Bárkó Rossi figyelmét felkeltheti, Christopher Zakariaszt? Hát, olyan pozícióban van, vagy olyan a pályának azban a szegletében, a középpályán, ahol így is túltöltés van a magyar válogatottnál?
1: Hát, ha úgy kérdezed, hogyha behívható lenne, akkor behívná Marco Rossi természetesen. Ugye 2022-ben játszott a finnek ellen 2 meccset, meg 21-ben egyet, de ezek nem EB vagy VB-s rejtezők voltak, és ezért van lehetőség, ezek a jogi háttere az egésznek, 3-szoros norvég válogatott egyébként, ahova szintén nem semmi bekerülni, azért Norvégiában tudjuk, hogy milyen futballisták vannak.
5: Bizony.
1: És visszatérve az alapkérdésre, hát itt egyedül a kor, ugye, hogy 32 éves, a kapusnál azért jobban ki lehet tolni az életkort, mondjuk Zakariaszt nem látnám, hogy nagyon megviselni a
5: hát Varga Barna jut hirtelen eszembe, úgyhogy a kor az egy adottság,
1: az egy adottság, igen, mindenkinek ki meddig tudja kitolni, hát nézzük meg Böde Dánielt, aki most élete első sérülését szenvedte 39 évesen, de hát nézzük meg, hogy micsoda hasznára van a Paksnak. Ez majd a jövő zenéje, hogy most Zakariaszt lesz magyar állampolgár, be lehet-e hívni egyetlen, stb. De az biztos, hogyha lehetne, akkor ő ott lenne.
5: Szabó Bencéhez kapcsolunk egy rövid helyzetjelentésre. Bence, változott az eredmény a Soroksár Tiszakécske MB2-es rangodón?
6: 17. percben járunk, és nem változott az állás. A Tisza Kécske többet birtokolja a labdát, ezt el tudom mondani, és egy-egy veszélyesebb beadásra is jelentkeztek, azonban újabb gól nem született azóta, amióta itt voltunk nálam Soroksáron, úgyhogy adom vissza a szót a stúdióba.
5: Tehát ez azt jelenti, hogy 0-1, na a veretlenek csatájában megint nem szeretnének kiadni, de most egy picit azért hadd adjanak ki. Azzal azt mondtad nekem itt délután, amikor kérdeztem, hogy na mi lesz ez a Sori Tisza Kécske, hogy szerinted nem nyer a Sori. Én bevallom őszintén meglepődtem, amikor ezt mondtad, na ehhez képest látszik, hogy kettőnk közül nem én voltam gólkirály, megdöntöttem el bajnoki címet annak idején.
1: Hát de még nincs vége a mérkőzésnek, még simán megfordíthatja a Soroksár. De mondjuk a kis Kuznyecov, ugye én a nagypapájával játszottam együtt, a fiát ismerjük, hogy a edző volt Diósgyőrben sok helyen, stb.
5: Legkisebb Kuznyecov,
1: óriási tehetség, de hát nincs benne a keretben, ez azt jelenti, hogy sérült szegény, ami egy hátrányt jelent a Soroksárnak. A Tisza Kécskét én azért gondoltam, mert nagyon rutinos játékosokból áll, főleg a volt debreceniekre épül a csapat. Ugye pont egy olyan debreceni szerezte meg a vezetést, Sós Bence révén. Nem látjuk a mérkőzést, csak halljuk Szabó Bence kollégánk helyzetjelentését. Vezet ugye egy gól a Tisza Kécske. De a Soroksára kitérve, hát fantasztikusan kezdték a szezont, és Korolovszki Gábor az edző, akivel szintén fociztam együtt, még fiatal, ő még csak 18 éves volt. De
5: tegezhetett?
1: Hát lehetett a párom is akkor már, igen, nagyon boldog volt, de utána válogatott futballista lett, és most nagyon jól indult el az edzői pályán, ugye volt a Ferencváros NB3-as csapatánál is, és most Soroksáron, de én nem gondolnám, hogy azért Soroksáron a feljutásba gondolkoznak, hanem egy futballista úgy van vele, hogy minden mérkőzést jön, most ez egy sablonnak hangzik, amit a riporterek utálnak, hogy jön a következő mérkőzés, meg szeretnénk nyerni, stb.
5: Ki is kapcsoljuk mindjárt mikrofonulat, hogyha ilyeneket kufogtatsz.
1: De ez van tényleg, hogy jön a meccs, és a futballista az adott meccset akarja mindig megnyerni, ami játszik. Aztán, hogy az a pontszám mire lesz elég, az a végén kiderül.
5: Megszerezte a vezetést a Dunaszerdahelye nagy szombat ellen a szlovák bajnokságban, 1-0 találkozó állása. 19 óra 30 perckor jön majd a Nyíregyháza Fradi mérkőzés. Egy picit szusszanunk, tegyenek önök is így. Ed Sheeran és az Azizem itt a folytatásban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
0: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 19 óra 26 perc a pontos idő, meg tudjuk hamarosan, hogy kivezeti a mérkőzést, én bevallom őszintén nem néztem, de mindjárt megnézzük egyébként, de gyorsan mielőtt ezt kiderítjük, kapcsolunk Soroksára Szabó Bencéhez, aki összefoglalja bő egy percben szűk kettőben, hogy mi történt az elmúlt időszakban az NB2-es meccsen.
3: 24. percben járunk a Soroksár-Tisza-Kecske mérkőzésen, és továbbra is a vendégcsapat vezet 1-0-ra. Voltak soroksári lehetőségek az elmúlt percekben, amíg nem volt itt a szó. A 19. percben Lovrencsics lőtt 11 méterről szinte üresen, azonban a kaput nem talált el, laposan a lövés a jobb kapufa mellett ment el, majd ezt követően rögtön egy percen belül Szász is próbálkozott, azonban a lövését blokkolták, úgyhogy a Soroksár jelentkezik egy-egy próbálkozással, azonban még nem sikerült bevenni a vendégeknek a kapuját. A kapusnak egyébként különösebb dolga nem volt, azt a blokkolt lövés könnyű volt fognia, azonban most Lovrencsics elindulhatna, sőt egy nagyon nagy labdát kap a soroksári támadó, elesik, és ott van a 11-es, szerintem a játékvezető nyúl a hátsó zsebéhez és megadja a 11-es bizony, mert hogy elindult a Halmai Ádám, és az éppen érkező kapus az na most a játékvezetőnek a nem volt teljesen egyértelmű a kézmozdulata, de úgy nézem, hogy talán a kapus kapott sárga lapot, ami biztos, hogy Halmai a földön fekszik, és lassan most fog felkelni, de mindjárt kiderül, hogy akkor mi lesz a végkimenetele ennek a szituációnak. Igen, a kapus kapta a sárga lapot, és akkor kérdezlek, Kornél, hogy maradjon el szó.
2: Maradhat, igen, megvárjuk a büntetőt, és aztán utána kérem, majd visszaköszönöm.
3: Rendben. Nos, ugye ez egy nagy indítás volt, amelyet Halmai kapott, és hát gyakorlatilag nem is csapattársától kapta, hanem a Tisza-Kecske játékosától, talán Szekér volt az, akinek az elmúlt percekben a játékvezető felmutatott egy sárgalapot, de Köbölnek is volt egy sárgalapja az előbbiekben némi durvaságért. Egyébként ugye a játékvezetőt nem említettem, ő Bana Gergely, most pedig a kapussal beszéli meg éppen, hogy a gólvonalon kellene majd maradni a 11-esnek az elvégzésekor. A 11-es pont mögött, a labda mögött pedig Köböl Krisztián, ő futhat majd neki, tehát ennek a 11-esnek, amelyet a találkozó 27. percében végezhet el a Soroksár, és ezzel lehet meg az egyenlítés. Köbölnek eddig 3 gólja van a bajnokságban, és 6 gólpassza. Na nézzük, Köböl a labda mögött. És belövi Köböl a kapunak a jobb oldalába vágja a labdát, nagyon erősen a kapus Dezseri a másik oldalra indult el, úgyhogy egyenlít a Soroksár, Köböl Krisztiánnak pedig megvan a 4. gólja a Soroksár csapatában, úgyhogy ezzel adom vissza a szót nektek a stúdióba, hogy Soroksár Tisza-Kecske a 27. percben 1-1.
2: 19 óra 29 perc, Bencének köszönjük szépen, végeredménye férfi kézilabda a bajnokságból, az első osztályú bajnokságból, Szeged Balatonfüred 38-28, a második fél időben a Balatonfüred 3 góllal tudott nyerni, de hát ez így is csak a 10 gólos vereséghez volt elég. Az utolsó percben Eger Dabas 28-33 az újoncok csatájában. A Dabas áll jobban a női bajnokságban, 3 perccel a vége előtt 3 góllal, 36-33-ra vezet a Debrecen a hölgyeknél, a Vác vendégeként. Na és akkor innentől a körkapcsolás igazi körkapcsolássá alakul, hiszen megyünk Nyíregyházára, a Spartacus Ferencváros mérkőzés kommentátora Tóth Béla, aki majd passzolja a labdát Soroksárra, a Sori Tisza-Kecske mérkőzés kommentátorának, Szabó Bencének.
4: Glasgow után Nyíregyházán szerepel a Ferencváros, és szeretné folytatni azt a veretlen szériát, azt a győzelmi szériát, amit Borbé Balázs együttes az elmúlt hetekben építgetett. Megkezdődött a mérkőzés, ebben a pillanatban a házigazda Nyíregyháza indította útjára a labdát, hagyományos színösszeállításában piros-kékben a hazai együttes, míg teljesen fehérben a vendég Ferencváros. A mérkőzés játékvezetője Bognár Tamás, az ő munkáját a vonalak mentén Kóbor Péter és Rózsa Dávid segíti, míg a tartadik Katona Balázs, a varkocsiban pedig a főnök Berke Balázs. Szabad rúgáshoz jut a Ferencváros, a saját térfelének jobb oldaláról végezheti majd el a vendégegyüttes, méghozzá Ramekers az, aki a labda mögé lép és ívelhet majd. Az FTC-nél a kapuban maradt tehát Varga, Osvát, Lakatos, Ramekers, Audoda összetételben a hátvédsor, a középpályán Yusuf, Zakarias,

0: Eriksen, Korbu és Árzáni, valamint a csapatkapitány Naby Keita, elől pedig Liszt és Krisztián, most Osvát teszi hátra a labdát, egészen Varga Ádámig, aki az Európa Liga mérkőzésen és a Magyar Kupa találkozón is lehetőséget kapott a golvonal előtt. Mint tudjuk, a válogatottba azért sem kapott meghívót Dibusz Dénes, mert kisebb sérüléssel bajlódik. Jusuf a labdával a jobb oldalon, ferencvárosi akció, Jusuf törne be ott Katona Mátyás mellett a 16-oson belülre, elveszítette egyensúlyát Jusuf, jöhet majd egy kirúgással a Nyíregyháza, mert nem bántották a nigériait, és a labda kicsorgott az alafonalon túlra. Tóth a kapuban a hazaiaknál, Jovanov, Temesvári, Katona Levent és Katona Mátyás a védelemben, a középpályán Manner, Hős, Kovács és Toma, elől pedig Regzsa és Kvasina a nyíregyháziaknál. Teljesen hátulról építkezik most a hazai együttes, a Ferencváros pedig magasan meghúzza már a védelmi vonalat, és megpróbálja a saját térfelén, vagyis a Nyíregyháza térfelén megzavarni a házigazda labda kihozatalát. Most egy bedobással következik Katona Mátyás, hosszan előre dobja, Ramekers fejéről pattan tovább, a felező vonal közelében a belga megfordul, aztán szerelik őt, Regzsa választott el a labdától, Kvasina, mellette Hős, Hős sprintel, már a 16-os csücskénén a fiatal középpályás, Hős fordul Mannerhez, lesz ebből beadás, Manner lágyan alányul, aztán pedig mellé fejeli a labdát, Kvasina, talán lesgyanús volt, a játékvezető kirúgást ítél, mert Kvasina fejéről a kapu mellé pattogott a labda. Eltelik a találkozóból lassan 3 perc, egyelőre helyzet nélkül a Nyíregyházi Városi Stadionban a Ferencváros vendégjátékán. Van-e változás Soroksáron?
1: 31. percben járunk, Soroksár 12-ke 1-1, egy kicsit talán felélénkült a mérkőzés a 11-es elvégzése és a gól megszerzése óta. Most Soroksár térfelén próbálkozik a 12-ke egy labdaszerzéssel. Úgy nézem, hogy Lukász az, aki a labdát megpróbálná szerezni. Lovrencsicsnak volt egyébként lehetősége a gólszerzésre. Közvetlen közelről belelőtte a kapusba a labdát. Közben Halma elindul egy labdával, és egy az egyben a védővel. Azt mutatja, hogy kézzel ért bele ott a Kécske védője, mégpedig Hely volt az, akit próbált a játékvezetőnél bepanaszolni, azonban a játékvezető végül is azt mutatja, hogy jöjjön a Tisza Kécske helyett a Soroksár majd egy bedobással, úgyhogy most fordult a kocka ilyen szempontból, és most a 16-osnak a vonalától jöhet majd a Soroksár csapata, már ami a Tisza Kécske térfelét illeti. Most a labda bejön, Lukács Leon egy cselt megcsinálna, és jöhet a beadás középre, Varga József védekezik ott a szélen, most jön a beadás, és akkor leszedi a kapus, eseri, és akkor indíthat. Viszont én közben a szót Nyíregyházára adom.
0: 4. perc a mérkőzésen, egy nyíregyházi a földön, Jovanovot borították fel, szabadrugása következik majd a Spartakusz a saját térfeléről. Remek az időjárás, kellemes 24-25 fok itt Nyíregyházán, teltház teljességében nincsen, mert hogy a B1-es, B2-es szektorokat egy MLS büntetés miatt be kellett zárnia, le kellett zárnia a nyíregyháziaknak, és a vendégszektor sem telt meg teljes egészében, úgyhogy nagyjából 6500-7000 néző itt a helyszínen. Hős becsúszva megpróbálta elvinni a labdát, de eltalálta ellenfele lábát, oda-oda szedi össze nehezen magát a felező vonal közelében, onnan következik szabadrúgással a Ferencváros. Lakatos már Korbúval az összjáték, saját tér felé még az FTC, Ramekers, Osvát kinn a jobb szélen, egy fél időt kapott Glasgow-ban Osvát Attila. Jó ez az indítás, de Jusuf az égből érkező labdát túl hosszan tolja meg, így aztán Tóth Balázs már a saját büntető területén belül birtokba veszi a labdát, sőt a kezébe is megfogja, aztán indít Temesvári, a jobb szélen Jovanov, visszafelé szorul a Nyíregyháza, de azonnal elszorják a labdát, nem tudják átvinni az FTC térfelére. Zakariasse nem tudja pontosan tovább játszani Lisztes felé, Kvasina fejjel tovább, Kovács meg elszórja, úgyhogy megint csak az FTC lendülhet támadásba. Korbu vezeti a labdát ki a balszélre, Árzáni egybeadás a kapu elé, sikerült Temesvárinak átcsúsztatni a túloldalra, nem is Temesvári volt az, hanem Katona Levente, aztán Manner rúgja, hát rossz helyen a labdát meg, ezért bedobással következik A Ferencváros Osvátot szereli Katona Mátyás. Újabb partdobás. 16-ossal egy magasságban. Jusuf kapja, ellövi. Talán beadásnak szánta. Korbu veszi le, ő meg kapura küldi. De hát ez egy erőtlen próbálkozás volt 16 méterről. Tóth Balázs rádölt a labdára is. Hárítani tudott. Ugye a Nyíregyháza a bajnokság 10. helyén áll, 7 szerzett ponttal, hazai pályán gyűjtötte össze mind a 7 pontot, hazai környezetben még nem szenvedett vereséget a Spartacus. A Ferencváros pedig az 5. pozícióban, 11 pontos jelenleg a zöld-fehér együttes, és egy győzelemmel a válogatott szünetet a dobogón tölthetné. Nyíregyházi akció, Kvasina beadása felperdül, de ez így még jó lehet. Jó a csel, már a 16-oson belül adta Nyíregyházi vezetőgól. Hős Zsombor megszerzi a vezetést a mérkőzés 7. percében a Nyíregyháza Spartakusznak. De még milyen szenzációs mozdulatsor végén talál be a fiatal játékos. A 16-oson belül a védőjével szemben egy hidegvérű csel, megkerülte, ha jól láttam, Lakatost, Hős, és aztán ballal gurított a bal alsóba, 11-12 méterről, picit jobbról, a 19 esztendős, 2007-es születésű Hős Zsombor, aki a Vasas ellen is gólt szerzett már a bajnokságban, a Nyíregyháza Spartakuszban pedig másodjára eredményes összességében. Úgyhogy a mérkőzés korai fázisában előnybe kerül a Nyíregyháza Hős Zsombor találatával. Mit szól ehhez Vukovics László?
2: Oda-oda adta el a labdát, és abból gyönyörűen fordult rá a Nyíregyháza. Hős Zsombor, aki egyébként a Vasas Kubala Akadémiából igazolt a Nyíregyháza, egy remek mozdulattal, bal lábbal kötényt adott oda-odának, és 14 méterről a bal alsó sarokba bombázott. Nagyon szép góllal vezet a Nyíregyháza.
0: Előnyben tehát a Spartacus, és ez mindenképpen a Ferencváros játékát kell, hogy átalakítsa, mert azt hiszem, hogy Bódog Tamásik arra készültek, hogy majd az FTC fog fölényben játszani. Szabálytalanság Zakariasennel szemben, szabadrúgása következik majd a vendégegyüttes már a nyíregyháziak térfeléről. Nabi Keita készít el a labdát, ő fog majd tehát nem ívelni, hanem visszagurítja a félpályára. Nabi Keita a csapatkapitány az FTC-nek, úgyhogy Zakariasen is ott van a pályán. Emlékeim szerint nem volt még csapatkapitány. Keita már a 16-oson belül az FTC, Ramakers eltöri a labdát, illetve éppen, hogy elérte ezt a centerezést, aztán ez a lövés szerűség, ez kigurul bedobásra a sarokba. Jöhet majd tehát a Nyíregyháza teljesen hátulról. 9. perc a mérkőzésen, Nyíregyháza Ferencváros 1-0 Hős góljával. Menjünk Soroksára, hogy ott történt azóta valami érdemleges.
1: 37. percben járunk a Soroksár Tiszakécske mérkőzésen, és 1-1 továbbra is a mérkőzésnek az állása. Most egy Tiszakécske lehetőség, mert hogy ahogy nézem, ott Lukász ballag ki a sarokrugáshoz. Elsőre nekem úgy tűnt, hogy bedobással következik majd a vendégcsapat, de a játékvezető azt mutatja, hogy akkor a sarokból jöhet majd a vendégegyüttes. Bent természetesen nagy a helyezkedés, felteszi mindkét kezét a kapus Radnóti, és akkor most Lukász laposan teszi be a labdát, Varga Józseffel játszik össze, majd azt követően becsavarják, és ott van még a túloldalon Baranyai előtt a lehetőség, visszagurított labda, és egy gól! A 2-1-re vezet most már a Tiszakécske ezzel a gyönyörűen visszagurított labdával, amelyet Baranyai tett oda. Úgy tűnt elsőre, hogy sikerül blokkolni a soroksári védőjátékosoknak, azonban ott az érkező játékos nagyszerűen lőtte vissza a labdát. Mondhatjuk azt, hogy igazából Radnóti nem sokat látott ebből a lövésből, amely nem sokkal ment ugyan a keze mellett el a jobb felső sorokba, viszont a Tiszakécske ezzel megszerezte a vezetést. A találkozónak a 38. percében járunk, és egy kicsit kivárok, hogy ki volt pontosan a gólszerző. 17-es számú Szekér Ádám, akinek volt már egy sárga lapja a mérkőzésen, elég nagy volt ott a tömörülés, nem láttam teljesen jól a helyezkedő játékosokat. Tehát Szekér Ádám góljával megvan a Tiszakécskének a vezető gól a Soroksár ellen ismételten, úgyhogy 38. percet is elhagyva most már így adom a szót Nyíregyházára.
0: Nyíregyházi szabadrúgás következik majd a térfelének, tehát a hazai csapat térfelének nagyjából közepéről Toma került a gépre. Lisztes méltatlankodik a játékvezetőnél, aki időközben már a labda pontos helyét is kijelölte. A távolsága kapuhoz képest több mint 30 méter, egy tagú lesz a sorfal, Lisztes alkotja. Hát a labda mögött Hős, valamint Kovács, illetve nem is Kovács az, hanem Katona Mátyás, mert ebből alig, ha lesz közvetlen kapura lövés, de Katona Mátyás lehet, hogy kapura küldi. Bizony, ki kell ütnie Vargának. Nem is volt az rossz próbálkozás távolról ballal. Katona Mátyás megint csak megkísérelte, hát mint korábban Hős, a bal alsó sarkot célba venni. Ezúttal viszont Varga résen volt és kitenyerelte szögletre a labdát. A jobb oldalról következik majd a nyíregyházi sarokrúgás, 12. perc. Katona Mátyás van ott a szöglet zászló mellett, ballalível majd elől Temesvárjék az ötösön belül a hosszú kapufánál. Katona kapu elé közvetlenül Jusszuf fejeltek, ott van még Hős, belelövi egy blokkba, Jovanov dől rá, ez meg lecsorogott a lábakról, a sarokba még Kovács begyűjtheti. Sikerült Zakariassennek előre vágni, Kejta nagyon szép csellel elvinni Toma mellett, aztán a túlerő valahogy elveszi a labdát Kejtától, úgyhogy marad a nyíregyháza ellenfele térfelén. Befelé húz Kvasina, tovább teszi aztán Mannernek, Manner Kvasinához pattan, elvállalja, Kvasina a lécet találja el! 22 méterről jobban lőtt Márko Kvasina, és a léc tetején csattant a labda, onnan pattant ki a játéktéren túlra. Volt már három helyzete a nyíregyházának, egyből sikerült gólt elérni, Kvasina a lécet találta el, Katona Mátyás pedig megtornáztatta Vargát, úgyhogy nagy elánnal kezdi a mérkőzést a házigazda, és a Ferencváros megpróbál most felgyorsulni. Jusszuf tartogatja a labdát és viszi át a bal oldalra. Árzánival az összjáték. Jusszuf már a 16-oson belülre érkezne, bele a blokkba. Hős, elől van Regzsa, valamint Kvasina. Létszámban megvannak a vendégek. Regzsa elvinni Kejta mellett, szerelte végül is a keresztező Korbu a nyíregyházi csatárt, aztán Korbu nagyon szépen lefordul ellenfeléről, és tisztára játsza magát. Ramakers, kin a jobb szélen már Osvát kéri el a felező vonal közelében, belelövi a közelítő Mannerbe, úgyhogy bedobásra következik majd az FTC. 14. perc a mérkőzésen, Hős góljával vezet a Spartacus, de hát egyelőre ez az 1-0-ás állás a vendégekre nézve hízelgő. A bal oldalon most a ferencvárosi támadási építés, Árzáni cserélt pozíciót Audadával. Lakatos saját 16-osának előterében átgurítja a túloldalra, méghozzá Ramakershez. Ramakers hosszan ível, Lisztes pörgeti tovább, Katona Mátyás jobban helyezkedik, mint Jusszuf, hazagurítja Tóthoz, Tóth pedig megtalálja végül is Jovanovot, úgyhogy a nyíregyháza nyugtatja meg most a játékot. Kiváló a hangulat, mind a két szurkoló tábor hangos szóval buzdítja a csapatát, miközben Tóth Balázs mit csinál a saját 16-osán belül, majdnem elveszíti a labdát a rátámadó Lisztessel szemben. Végül is Tóth menteni tudott, és legalább bedobásra kivágta a labdát. Itt most ez nagy botorság volt nyíregyházi kapustól. Bedobással az FTC, Korbu Hős mellett megtartja, befelé fordulna, még mindig Korbunál a labda, vissza Ramakershez, Ramakers a kezdőkörben, és akkor így nem emel előre, de végül is laposan tovább játsza Lisztershez. Lisztes a bal szélen, Árzánihoz továbbít, Árzáni befelé tör, sarokkal tovább Lisztes, Árzáni megfordul, a 16-os csücskénél, visszagorítja Korbuhoz, Kejta kéri el, a jobb oldal teljesen szabad, Jusszuf 16-os előterében megkaparintja a labdát, aztán valahogy Katona Mátyás megpróbálja szerelni őt, megtorpan így az FTC támadás építése, pedig ott már volt egy pillanat, amikor Jusszuf majdnem szemben állt a kapuval. Korbu vissza Jusszufhoz, Megint Katona Mátyás körülötte, levakarhatatlan a nyíregyházi szélső hátvéd. Keita vissza, Ramakers meg nagyon suta mozdulattal találja el a labdát. Egy indítási kísérlet, Kvasina ezek szerint nem volt lesen, és ezzel megint indulhat a nyíregyházi együttes. Kiváló a mérkőzés tempója. Kovács Milán vissza Hőshöz, és akkor most megnyugszanak a kedélyek ismételten. 16. perc a mérkőzésen Spartakusz Ferencváros 1-0 hősgoljával. A végéhez, az első félidő végéhez közelít a soroksári mérkőzés. Megyünk oda.
1: Jól mondod, Béla, 44. percben járunk, és Soroksár Tisza Kécske 1-3, mert hogy a 41. percben Sós Bence szerzett egy újabb gólt, be közvetlen közelről, a kapu előteréből 5 méterről lőtt, gyakorlatilag Radnótival szemben nem volt más dolga, amit elgurítani a kapus mellett a labdát, nagyon jól kapta a beadást. Rögtön azt követően, hogy megkapta a Soroksár a második gólját, egy kicsit megzavarodott a védelem, és ezt használta ki a Tisza Kécske, úgyhogy ezzel van meg a vezető. Most már nem is egy vezető, hanem hogy most már a harmadik gólja a Tisza Kécske együttesének, és hogyha rátekintünk a tabellára, akkor ez azt jelenti, hogy feljött a vendégcsapat a második helyre. 18 ponttal állna, hogyha ezt a mérkőzést be tudnák húzni, és a Soroksár pedig a veresége ellenére is vezetné a tabellát 19 ponttal. Az előbbiekben Lovrencsics próbálkozott, mert most a soroksáriak próbálnának egy gólt szerezni, szöglet is volt, majd ezt követően pedig most a pályának a bal oldalán a támadás. Halmai az, aki befelé tolhatja a labdát, jobbal tekeri be a labdát középre, ott lehet a lehetőség. Sós Bence elindul, viszont még Lukács Dániel beadhatja a pályának a másik oldaláról, meghúzza a cselt Lukács Sóssal szemben, vagy ezt követően egy kicsit kivár, most adhatná be. Érkezik a labda középre, és Baranyai ki tudta fejelni, az Újpestnek a kölcsönjátékosa elég magasra ugrott fel. 2 perc lesz itt a mérkőzés első játék részének a végén. A hosszabbítás, közben elindul a Tisza Kécske a másik oldalon, ott Ramosz előtt a lehetőség. Ramosz egy cselt csinál, majd begurít középre, ott van Lukasz előtt a labda, de nem ő fog lőni, hanem, ahogy néztem, Szekér vállalt el, és sikerült blokkolni. Majd ezt követően Baranyai is meghúzna egy cselt, Varga József előtt a labda, és visszafordul Varga József. Szépen kicselezte végül is a támadó soroksári játékost, és még továbbra is maradt támadásban a vendégcsapat. Eléggé felpörgött most a mérkőzés, meg az egyébként alapvetően elmondható, hogy az első játékrész egészen izgalmas volt, így a másodosztályú mércével is nézve. Most a pályának a bal oldaláról jöhet majd a Tisza Kécske, kihúzódik oda a szélre Lukász, majd egy hosszú indítás, most már a 16-osnak az előterében járhat a soroksári védekezés, mert hogy sikerült közben labdát szerezni Lovrencsics elől, és talán ott ki is megy a labda a kapus kezébe, egészen biztosan bekerülhet, viszont bedobással következhet majd a vendégcsapat, és talán most nyugszanak meg a kedélyek egy kicsit, úgyhogy én a szót visszaadom Tóth Bélának.
0: 19. perc, Nyíregyháza FTC továbbra is 1-0 Hős korai góljával. Bedobással következik majd a házigazda a jobb oldalról, a felezővonal közeléből. Jovanov végezheti majd el. Az észak-macedón jobb hátvéd kényelmesen oda ballagott a labdához, és ő hajíthatja be. Egyébként egyik annak az öt játékosnak, aki eddig minden bajnokin a kezdőcsapatban találta magát, ilyen mi Katona Levente, Kovács Milán, Toma György és Márkó Kvasina. Újabb ferencvárosi szabálytalanság, Korbut figyelmezteti szóban a játékvezető, szabadrúgása a hazaiaknak, már az FTC térfeléről következik mindez. És felküldik Temesvárit, valamint Katona Leventét is ehhez. A 16-os előterében várakoznak ők, Katona Mátyás pedig majd ballal ívelhet. Bognár Tamás jelt adott a szabadrúgás elvégzésére. Lágyan érkezik a labda a büntető területen belülre, Kvasina begyűjti az alafonal előtt. Aztán egy beadás laposan, Yusuf tud tisztázni. Aztán Zakaria Szentsele a sarokban, ő megtartja a labdát, majd előre bombázza, Lisztes pedig beáll Toma elé, és kiharcol egy szabadrúgást a fiatal ferencvárosi. Jöhet tehát az FTC, aztán Osvát belerúgja Tomába. Itt most csillapítani kéne a kedélyeket Bognár Tamásnak, de végül is mehet a mérkőzés. Szabályosan elvégezte ezt a szabadrúgást Osvát, annak ellenére, hogy Toma nem tudta megadni neki a 9 métert. 21. perc, tehát a félidő derekánál járunk, Hős 9. illetve 8. percben elért góljával 1-0 a házigazdának, a Ferencváros ellen, miközben FTC hiba, ebből nem lesz baj, mert Keita megmenti a csapatát. Korbu pedig gyorsít, és most már a nyíregyházi térfélre ér, Toma viszont szereli őt, gyorsan elvégzi a berobást, viszont Auda-Oda, így viszont visszakerül a félpályára a labda. Fél idei eredmény talán már van Soroksáron, úgyhogy Szabó Bence.
1: Igen, nagyon röviden 3-1-re vezette át a vendég Tisza Kécske a Soroksár otthonában. Tóth Béla.
0: A jobb oldalon Ramakers húzza meg, belép Katona Levente, és ő az, aki tovább viszi, majd Csarokkal hátra gurítja a labdát. Kovács, Katona Mátyás egészen a kapusához, Tóth Balázshoz. Ő meg belepüföl egy jó nagyot. Ramakers a földre terül. Hát nagyon ütemtelenül ugrott fel a belga hátvéd. Regzsa is a földön, méghozzá Osváttal. Itt most, mint a tekebábuk, dőltek a játékosok. A játékvezető végül is Ramakerszel szembeni faltot látott, ezért állította meg a játékot. Osvátnak pedig talán vérzik az arca, vagy a halántékánál van egy kisebb vérzése, miatt leküldi a pályáról őt Bognár Tamás, és most a partvonalon túl részesítik gyors segélyben Osváth Attilát. Ramaker szabadrúgás, Árzáni felé száll a nyíregyházi 16-oson belőre, Jovanov csúsztatja haza Tóth Balázshoz. Katona Levente már jönne előre a Spartacus, Kovács, Tomával egy összjáték, Kovács ismételten visszagurítja Temesvárihoz. Ria-ria Hungária kiáltása a rigmussal mind a két szurkolótábor. A bal szélen pedig már lohol előre Manner. Manner lassan lövőhelyzetben elgurítja is. Varga véd. Varga dőlt rá a labdára, fogta meg Mannernek a próbálkozását, Osváth pedig visszatért a pályára, miután elállították a vérzését. Ramakers, Yusuf fordul le, aztán szöktetné Lisztest, Temesvári megelőzi Lisztest. Tóth visszakapja most már a labdát, Katona Levente, őt meg szorongatja a sarokba Zakariasen. Megoldja végül Katona Levente, a játéktéren kívülre továbbít. Belobása következik az FTC, Osváth Attila hajítja be a labdát. Ramakers szépen megtartja, aztán Keitához gurít. Keita talál-e vajon lövőhelyzetet, nem is azt keresett, hanem passz opciót. Szerelték Keitát. Marad a labda a Ferencvárosnál, egy újabb bedobás követően Ramakers, de már a felező vonal közelében Lakatos. Kivár Lakatos, a bal oldal irányába terelgeti a labdát. Árzáni odagurítja Lisztenshez, visszakapja az ausztrál, Glasgow-ban gólt szerzett, nem is akár miért. Oda-oda, középre, Tóth Balázs tenyérel bele, a túloldalon begyűjti Osváth. Maradt támadásban az FTC, Osváth egy csel visszafelé, aztán a beadás, kifejeli Temesvári, még mindig a büntető területen belül, Zakariasen nem tud kapu felé fordulni, tovább gurítja, Árzáni 16 méteren egy csel befelé, ellövi, megpattan, mellé pattan. Szöglete következik majd a Ferencváros, és kell egy orvosi segítség hamarjában, mert hát ha minden igaz, akkor Lisztes maradt ott guggoló pozícióban a 11-es pont környékén. Lehet, hogy egy ütközésnél ő kapott egyet. Szöglettel jön majd a folytatás, az egészen biztos, és Temesvárinak az arca vérzik, úgyhogy újabb vérző játékos, ezúttal nyíregyházi, Temesvárit kell ápolni. Ennél a szögletnél létszám hátrányban lesz tehát a Spartacus, a kapu mögötti részen ápolják Temesvárit, itt egy korábbi ütközésnél lehet, hogy valakinek a fejével találkozott. Baloldali szögletrúgás, Árzáni a sorokban, 25. perc. Át a hosszúra Osváthoz, Osváth leveszi, ellövi, ez is felperdül, méghozzá Kvasinán, aztán Kvasina a levegőből érkező labdát azt nem tudja megszelídíteni. A bedobás követően Yusuf, mögötte Mannerrel, visszafelé gurult Yusuf. Egy beadás a Ramakerstől, kapu felé Zakariasen, Lisztes, ellövi Tóth mellett keresztbe, Árzáni a túloldalon a labdával befelé cselez, belelövi Tomába, sarkozás követően oda-oda, őt meg Jovanov előzi meg. Ezt most megúszta a nyíregyháza, pedig elég nagy a nyomás most a hazaiak kapuján. Bognár Tamás játékvezető pedig jelzett, hogy már nem érte el a labdát a vonal előtt Jovanov, ezért Ferencvárosi bedobása 16-ossal egy magasságban. Temesvár még mindig a játéktéren kívül, létszám hátrányban tehát a Nyíregyháza, Toma pedig rárúgja Lisztesre, jöhet majd egy bedobással a Spartacus a mérkőzés 26. percében. 1-0-ra vezet a hazai együttes hős 8. percben elért góljával. Ferencváros az utóbbi percekben viszont leginkább a nyíregyházi 16-os környékén tábort vert, úgyhogy nagy a nyomás most a hazaiak kapuján. Régzsa estében tovább kanalazza még, de ellenfélhez. Árzáni pörgeti fel teljesen feleslegesen, Kovács pedig hazagurítja Tóthoz. Tóth ballal előre. Vasina meg a labdáért, Ramakerc testéről pattan le. Korbu pedig megfordulhat, de ő is visszafelé gurít inkább Lakatos irányába. Lakatos, oda-oda, meg ismételten Lakatos a labdával, saját tér felén az FTC. Az Európa Ligában a Glasgow-ban a Celtic ellen elért 3-1-es győzelemmel rajtolt az FTC, a bajnokságban pedig július vége óta veretlen, tehát most már 12 tétmérkőzés óta tart a ferencvárosiak veretlen szériája. Ez időszak alatt 8 győzelem, 4 döntetlen a zöldfehérek mutatója. Temesvárit nem engedi vissza a játékvezető, emiatt a fixó, miközben a bal oldalon Árzáni futna el az alapvonal felé, őt meg Jovanov akasztja meg, szabadrugás befelé a Ferencváros javára. Jelentem, Temesvári most visszatért, úgyhogy már kiegészült a nyíregyházi együttes, és készülhetnek erre az FTC pontrúgásra. 15 méterre az alapvonaltól, bal oldalról következik majd ez a minden jel szerint ívelés, alig ha lehet onnan azonnal kapura tekerni. Árzáni készítgeti a labdát, tehát jobblábas játékos fog majd a kapu elé tekerni. Ektogó a sorfal, annak a helyét is kijelöli Bognár, és Manner mellé csatlakozik a másik apró termetű játékos hős, úgyhogy végül is két tagú lesz az a bizonyos sorfal. Mindenki más a mezőnyjátékosok közül a Nyíregyházánál a saját büntető területén belül. A labda mögött pedig Manner, illetve Árzáni. Árzáni lágyan ível, Tóth öklöz, Kejt elől elfejeli a labdát, aztán egy nyíregyházi, méghozzá Toma. Toma kanyarodik a bal oldal irányába, Zakariás szem mellett. Kovács, egy labdavesztés Katona Leventétől, Kejtával ütközött, a sorokban megmenti Kovács a labdát, Kejta és Katona Levente is a földön, Zakariás szem viszont lecsap a labdára is, kis híján benne is tartja, bedobással jön majd a folytatás, Kejta még Sántit, Katona Levente már talpon, hát itt most csatatérré változott az egész játéktér. 29. perc, Nyíregyház FTC 1-0, fél órához közelítve, hogy látod az erőviszonyokat, Laci?
2: A Nyíregyháza nagyon jó kezdte a mérkőzést, bátran letámadta a hazai pályához méltóan akár a Ferencváros az ellenfele, tehát nem tisztelte nagy nevű ellenfelét. A Fradi most kezdi átvenni a játék irányítását, egyre többet tartózkodnak a nyíregyházi térfélen, Árzáni révén volt egy veszélyes szabadrugó pozíció, most már több szögletet ívelnek be, de azért ne felejtsük, hogy a Nyíregyháza az egyik legmagasabb csapat, tehát pontrugásban nehéz lesz őket megverni, és terület most nem nagyon van, hogy tudjon kontrázni a Fradi, ami a legerősebb fegyvere.
0: Jovanov a földön, Árzáni mellett terült el az észak-macedón játékos a nyíregyháziaknak, szabadrúgás tehát a hazaiak javára. Csütörtökön még Glasgow-ban játszott tehát egy nagyon fontos tétmérkőzést az FTC, és nem utaztak vissza aznap a zöldfehérek Magyarországra, hanem még pénteken edzettek egyet a skót csapat otthonában. Fáradtságot vagy fásultságot te érzel-e a Ferencvároson, Laci?
2: Nem, akik játszanak és játszottak Glasgow-ba is, nem érzem, hogy fáradtak lennének, ugyanúgy teszik a dolgukat. Azt te is elmondtad, hogy 5 helyen kicserélődött az a csapat, de hát ott ülnek a kispadon abból a csapatból a játékosok, aki a mérések rendelkezésre állnak a stábnak, hogyha megfelelő állapotban vannak bevethetők, de ez egy teljesen más mérkőzés, mert a Fradinak nagyon fekszik az Európa Liga, ahol főleg tud kontrázni. Itt a hazai mezőnybe irányítani kéne, ez annyira nem fekszik a Ferencvárosnak.
0: Varga ível Josváthoz, saját tér felén az FTC, Josváth a földön, Manner lépett hozzá, elég határozottan közel, ráadásul ellenfele testépségét sem kímélve, de les miatt, hát érdekes ez az ítélet most, Bognár Tamás nyíregyházi szabadrúgást ítél. Hát semmiképpen sem lehetett, de arra azért következtettem arra, mert feltartotta a kezét Bognár Tamás. Ezek szerint hát Osvát kezezését fújhatta le a játékvezető, mert itt végül is már négy kézláb állva könnyen lehet, hogy a kezével megérintette a labdát Osvát. Manner a labda mögött, ő elfut, Katona Mátyásével ballal a bal oldalról a kapu elé, kifejelik a ferencvárosi, akkor butette bele a fejét, Jovanovhoz pattan, Jovanov meg lekészíti Hősnek, Hős beadása, Kvasina előtt, ott a labda magasra perdült, nem tudta jól átvenni az osztrák. Aztán pedig már egy felszabadítás Audaudától, Tóth Balázshoz kerül hátra, nyíregyházi kapushoz, miközben Lisztes mellett elterül egy nyíregyházi a gyepen, ezt is lefújja a játékvezető. Egyre több az ilyen apró falt, a játék szellemiségéhez nem igazán illő szabálytalanság. Ez is olyan történés most Lisztes és Katona Levente között, hogy a közvetlen környezetben nem volt labda, mégis valahogy Lisztes nagyon nagy sérelmet követett el Katona Leventén. Most már a játékvezető is ott van, békebíró gyanánt, és végül is nem is Katonát távolította el maga mellett Lisztes, hanem Jovanovot, így van. Jovanov tehát az, aki a földre terült. Bognár figyelmezteti a ferencvárosi Lisztest, és akkor most a szabadrúgás a nyíregyháziaktól. Az utóbbi időszakban nem a játék szépsége domborodik ki, tényleg töredezi a ritmust, a ritmusát a találkozónak a rengeteg szabálytalanság. Manner a védelem mögé ível, túlságosan mély ez az indítás. Varga Ádámhoz pattant a labda, 33. perc a mérkőzésen. Lakatos a labdával, lágy emelés Ramakershez, most a ferencváros labda kihozatalát nehezíti ellenfele, olyannyira, hogy Kvasina földre teremti Ramakers. Nagyon harcias a hazai együttes. Jusuf visszafelé Osvát, Kvasina rugdossa őt, Osvát megtartja a labdát, most Jusuf a földön. Nyíregyházi megrúghatta Jusufot, mert most már az utóbbi percek tanulság alapján egyre több az ilyen alattomos szabálytalanság. Temesvári rárúgja Arzánira, Jusuf most már talpon, aztán magyaráz itt a partjelzőnek, ezen az oldalon Kóbor Péternek, hogy hát miért nem látott szabálytalanságot vele szemben. Borbély Balázs ezt az alkalmat kihasználva szól néhány szót Jusufhoz. Egy gól, két gólpassz a Celtic elleni teljesítménye Jusufnak, aki most a labdát megkaparintva lódul előre. Korbu már, Korbu 20 méterre a kaputól, Árzánit választja, Árzáni. Egy szöktetési kísérlet, oda-oda centerezése laposan, onnan kiválják a labdát Jusuf elől, üggyel bajjal a nyíregyházi hátvédek. Dobhat majd tehát a vendég együttes, és a VAR most vizsgálódik, mert valóban az volt érzékelhető, hogy mintha kezet is érintett volna a hazai védőknél az előbbi centerezés. Jusuf estében próbálta meg valahogy kapu felé terelni a labdát. Végül is nem történt szabálytalanság a 16-oson belül, jöhet a bedobással a ferencvárosi együttes. Sarokban most a vendégek, Korbu tovább tudja még valahogy tolni a labdát, többen vannak ott a nyíregyháziak, Arzáni teljesen a vonal mellett, ez így pedig les volt, erre most nem figyeltek a vendégek. 10 perc van még az első félidőből, Nyíregyháza FTC 1-0. Hazai pályán az Újpestet a nyitófordulóban 2-1-re verte meg a Spartakusz, aztán a Kisvárdát is legyőzte ugyanilyen arányban, és legutóbb, amikor hazai környezetben játszott a Bódog csapat, akkor 1-1-es döntetlent ért el a Pakssal szemben. Idegenben viszont az eddigi 4 mérkőzésen csupa vereség a nyíregyháziak teljesítménye. Lisztes felé Kósza indítás, ezt most elhárítják a nyíregyházi belső védők. Manner a földön, nem volt szabálytalanság. Jusuf a labdával a jobb szélen. Jusuf mellett zárkózik Osvát. Osvátot szökteti a nigériai. Egybeadás, Tóth Balázs húzza magához. Elől pedig most nincsen indítható játékos, úgyhogy Tóth Balázs magánál tartja a labdát. Nagyon sok továbbra is a szabálytalanság a mérkőzésen, és érzésem szerint Bognár Tamás azért elég magasan húzta meg a falt határt. Nem lenne jó, hogyha ez a mérkőzés a rossz irányba menne el. Újabb indítás, Lisztes volt Lesen, és akkor megint szólítom Vukovics Lászlót, hogy hogy látod, hogy mi az ok annak, hogy egyre több a néhányszor alattomos belépő a játékosoktól. Duróság még talán nem volt a találkozón, viszont nagyon töredezetté vált a játék.
2: Nagyon jól fogalmaztad meg, hogy a játékvezető magasan húzta meg a falt határt. A játékosok feszegetik ennek a végét, hogy meddig lehet elmenni. Hát a Nyíregyházánál érthető, mert valahogy ellensúlyozni szeretnék a tudásbeli különbséget, és mindig több futással, keménységgel, nyilván nem durvasággal tudja ezt megtenni egy kisebb tudású csapat. Tehát itt a játékos állományok közti különbségről beszélek. Ezzel tudod ezt eltüntetni, de jó lenne, ha nem lenne sérülés, és a játékvezető kordába tudna tartani a mérkőzést.
0: Oda-oda indul befelé a bal szélről, aztán visszagurítja a védelem tengelyébe Ramakerszhez. Ramakersz továbbít Korbuhoz. Korbu megtartja, Zakariasen lépett vissza a mélységbe, és pörgetik ki a bal szélre. Ez kiváló észrevétel a norvégtól. Arzani vissza Zakariasenhez. Tényleg ragyogó gólt szerzette a Celtic ellen. Most hát bebőrözi Jovanovot. Fennakad aztán ellenfelén Zakariasen. 37. perc a mérkőzésen. FTC szabadrúgás jön majd a bal oldalról, közvetlenül az oldalvonal mellől. 16-os a legmagasságban a letett labda. Ez is egy olyan pozíció, ahonnan közvetlenül a kapu elé lehet ívelni. Arzani maradott. Kapu elé centerez, aztán Regzsa szabadít föl. Visszament tehát a lett középcsatár is tisztázni a saját 16-osán kívülre. Visszanyújtja a labdát Korbu, Jusufot kereste volna, Katona Mátyás fejjeli el, Kovács felemeli, Kvasina csúsztatja meg, Kvasina vissza Kovács felé, aztán Kejta szakad meg a labdáért, hát szinte szó szerint kap egy sárgalapot Kovács Milán. Ez az első sárgalapos figyelmeztetés a mérkőzésen, tehát itt a játékvezető ítélete szerint Kejtát megrúgta Kovács Milán, ezért a 38. percben a sárga kártya előkerült. Szabad rúgással a folytatás, Ramakersz gurítja oda Lakatoshoz. Leandro az, aki a ferencvárosi kispadról felszökkenve reklamált valamit a negyedik játékvezetőnél. Borbé Balázs és Bódog Tamás is állva, de egyelőre nyugodtan kémleli a pályán történteket. Egy indítási kísérlet Arzánitól, oda-oda befutja, aztán majdnem középre tette Temesvári áltóútját ennek a centerezésnek. De újabb szöglet következik az FTC-től. Ez pedig a bal oldalról majd Korbu ívelheti be a kapu elé. Megszaporodott a száma a ferencvárosi szögleteknek. Így összességében ez már a hát második ferencvárosi szöglet, hogyha hinni lehet annak a statisztikának, amit követek. Osváth lövése, hatalmas léc! Osváth jó 20 méterről jobbal tüzelt, a keresztlécet találta telébe, úgyhogy van már kapufája a vendégeknek is. De még ott a helyzet, oda-oda a fejbe lövi Temesvárit, igaz, közben egy pattanás követően lelassult a labda, és oda-oda visszaszerzi Manner mellett, úgyhogy marad az FTC-nél. Korbu megint beszorult a hazai csapat. Arzani a bal szélen felveszi a labdát, aztán befelé tör, visszagurítja Korbuhoz, Korbut Keitához, akár lőhet Keita fölé. 25 méterről próbálkozott Nabi Keita, a kaput nem találta el, de hát közelebb járt a gólhoz, az egyenlítő találathoz Osváth, aki a keresztlécre tüzelt. Úgyhogy 40. perc, Nyíregyháza Ferencváros továbbra is 1-0, megkezdődötte már a második félidő Soroksáron.
1: Mi az, hogy megkezdődött? A 47. percben járunk, és a Soroksár csapata szépít, Lovrencsics Balázs talált be, a kapunak a bal oldalába lőtte a labdát egy jó 5 méterről, volt egy jó beadása Lukács Dánielnek, nagyon jól kezdte át a második játékrészt a Soroksár csapata. Korolovszki Gábor egyébként változtatott a második játékrészre vonatkozóan, mert azért pont itt a mérkőzés előtt beszélgettük kollégákkal, hogyha a középpályára tekintünk, akkor Szász, illetve Vatai nagy nagyon fiatalok, ugye ők mondhatjuk azt, hogy úgymond védekező középpályás szerepét betöltő játékosok. Na most érkezett a rutinos Vas Ádám Vatai helyére, Szász Roland helyére pedig egy fiatal játékos, Gólik Benjamin érkezett, valószínűleg előrébb fog játszani, Köböl pedig visszahúzódik a középpályára, úgyhogy stabilizálta a középpályát Korolovszki Gábor, és rögtön meglett az eredménye, tehát Lovrencsicsnek a góljával megvolt a gól, és ott a másik oldalon egy lehetőség, amelyet sikerült védeni Radnótinak, rögtön jöhetett volna a válasz, és hát Sós rögtön mondhatni, hogy mesterhármas is szerezhetett volna. Egy jó 20 méterre kapta meg a labdát a kaputól, teljesen üresen vezette egy kicsit a kapu irányába, majd ellőtte egyből, és Radnótinak a bal keze volt az, ami megakadályozta azt, hogy a Tisza Kécske megszerezze a negyedik gólját a mérkőzésen, úgyhogy ezután szöglettel következik majd a vendégcsapat, Varga József a labda mögött, hát nagyon jól bekezdett a Soroksár, de rögtön jöhetett volna rá a válasz, most a labda száll középre, de inkább laposa a beadás, és ott van még a lehetőség a Tisza Kécskei játékosok előtt, Baranyai védekezhet, mert elindulhat Gólig a labdával, és akkor a Soroksár kontrázhat, ott a labda megmarad még a soroksári játékosok lába előtt, érkezik a kapus a kapujából, végül is egy kicsit megnyugszik a játék, Baranyai pedig előre vágja. 49. percet elhagyjuk, Soroksár Tisza Kécske 2-3, és én a szót Nyíregyházára adom.
0: Kovács Milán szöktették, és ott a sarokban nem tudta utolérni a labdát, úgyhogy Ferencvárosi kirúgás következik majd. Hátra van még az első félidőben a rendes játékidőből 3 perc. 1-0-ra vezet a házigazda a Ferencvárossal szemben. Ramekers a labdával előre durrantja, Zakariasen szerelik, aztán Toma a labdával, Manner már a földön, Zakariasen mellett egy pillanatra a földre került, kicsiben a játék, Hős tovább, Rekzsa belelövi a blokkba, aztán elmegy ezzel a labdával most Zakariasen, aki kiugratja Árzánit a bal szélen. Ketten Árzánival szemben, Árzáni már a 16-oson belül a centerezés, Katona Levente tisztázott. Ben volt középen egyébként Lisztes is, valamint Yusuf is, mind a ketten futva várták a beadást. Árzáni végül is a védelem mögé kanyarította a labdát. Most már Keita bedobást követően. Ramekers csatlakozik az akcióhoz, a jobb szélen Osvát, Manner mellett egy csel csinál visszafelé. Ismételten Ramekers, Zakariasen, illetve Korbu az, aki ilyenkor mélységbe visszalép. Most éppen Korbu gyűjtötte be a labdát Osvát. Újabb beadását a hosszú kapufához, ott meg sikerül Jovanovnak kicsúsztatni. Ezek szerint szögletre, úgyhogy a bal oldalról következik majd egy újabb ferencvárosi sarokrúgás. Mindenki megy előre a védelemből, Lakatos ugye a Deac ellen egy jobboldali beadás követően volt eredményes fejjel, és azért Ramakersznek a fejét is lehet keresni. Most kicsiben a szöglet Árzánitól, Korbu közelebb lép, rávezeti Rejsára, a 16-os csücskénél visszagurítja Osvátnak, Osvát ő is ellövi mellé. Korábban ugye a kapufát is eltalálta Osvát, most ez a kísérlet, ez halovány volt, Tóth igazából nem is kellett, hogy emiatt aggódjon. 44. perc a mérkőzésen, Nyíregyháza FTC 1-0 továbbra is, van még hátra egy perc a félidő rendes játék idejéből. Soroksár.
1: 52. percben járunk a Soroksár-Tiszakécske mérkőzésen, és az állás nem változott, 2-3, tehát a vendégcsapat javára. Most a pályának a jobb oldaláról egy Tiszakécske próbálkozás, jöhet a labda a beközépre, a 16-oson belül már a lehetőség, kijött ott Radnótinak a kezéből a labda, mert a beadás után nem tudta jól fogni a kapus, és ezt követően pedig a védők ki tudták vágni, talán Hidi volt az, aki kirúgta a labdát oldalra. Hát nagyon izgalmasan indult itt a második játékrész Soroksáron, de az első játékrészre sem lehet kifejezett panasz. Egyébként jó hangulatban zajlik ez a találkozó is, kilátogattak szép számmal a hazai nézők is, és ahogy én számolom, a vendégszektor is egészen szépen megtelt, vagy hát mondjuk azt, hogy félig van tele, de én megmondom őszintén, kevesebb nézőre számítottam Tiszakécskei részről. Egy jó 50-60-an eljöhettek a vendégcsapat otthonából is. Most egy kirúgással következik majd a Soroksár csapata, én pedig ezt a pillanatnyi szünetet kihasználva adom a szót vissza Tóth Bélának.
0: egy perc a hosszabbítás, ami ebben a pillanatban megkezdődött. Katona Mátyás berobását Katona Levente előre éveli, és ezzel most megindulhat a nyíregyházi jobb oldal. Toma hőshöz, hős kapja. Jön egy beadás a jobb oldalról, Kvasina a kapu felé terelni, kimegy a labda a kapu mögé. Nem maradt a földön Toma, aki kapott egy bodycheket ellenfelétől. Ezért a miattatlankodása nézőtérről, Bognár pedig ellenőrzi a nyíregyházi játékosnak az állapotát, elég ha nem azért össze tudja majd szedni magát Toma György. Varga pedig már a kirúgásra készülődik, lassan le is telik akkor az a jelzett ráadás. Egy évelés előre, Jusuf mellől fejeli el Temesvár, illetve Katona Levente. Temesvári már egyébként egy, hát végül is majdnem turbánnal, fél turbánnal a homlokán. Arzani, jön egy beadás, illetve jött volna egy beadás, de ebbe is belelép egy nyíregyházi, méghozzá Katona Levente, és akkor itt vett véget az első félidőnek a játékvezető. Hős a mérkőzés 8. percében ballal talált a bal alsóba. Ezzel a gollal vezet a nyíregyháza Spartakusz az FTC-vel szemben. Kvasina a kapufát találta el. Volt egy távoli kísérlete Katona Mátyásnak, ott Vargát megtornáztatta, míg a legközelebb az egyenlítéshez az FTC Osvát távoli kísérleténél járt, ott a ferencvárosi szélső hátvéd a lécet talált a telibe. Úgyhogy 1-0 a mérkőzés állása a fél időben, a látottak alapján, főleg az első negyed óra lendületes játéka miatt a nyíregyháza megérdemelten vezet 1-0-ra. Minden további a Szamosi Mihály Sportközpontból.
1: 25. percben járunk a Soroksár Tisza-Kécske mérkőzésen, a labdarúgó másodosztálynak ez a 8. fordulója, és egyben a záró mérkőzése. Egy szabadrugáshoz készülődik most a vendégcsapat, és a labda mögött pedig Lukasz. Egyébként ez a 12. mérkőzése a két félnek egymás ellen, eddig 5 Soroksár győzelem, 2 döntetlen és 4 Tisza-Kécske siker született. Egy nagyon érdekes dolog, amelyet majd elmondok, de közben egy beadás, amelyet ugye Lukasz végzett el azt követően, hogy a szabadrugásnál a labda elmozdult, és ezt követően pedig most a Soroksár végezhet el majd egy szabadrugás a saját térfeléről. Hidi az, aki leteszi most a labdát. Szóval egyébként a két edző először találkozott egymással még februárban, akkor 3-2-re nyert a Tisza-Kécske, és ugye jelenleg is ez a mérkőzésnek az állása. Korolovszki Gábor, illetve Pintér Csaba akkor mérkőztek meg egymással februárban, és akkor is betalált egyébként Lovrencsics, úgyhogy ilyen szempontból tudok egy párhuzamot vonni azzal a mérkőzéssel is. Egy bedobás után pedig most jöhet a Tisza-Kécske, viszont úgy nézem, hogy a soroksárjak labdát tudnak szerezni, és elindulhat ebből egy kontratámadás. Bizony ott Köböl Krisztián egy az egyben a védőjével, és egy kicsit visszahúzza, majd ellövi, és a kapu mellett megy el, a bal kapufa mellett elcsavarta a labdát, 16 méterről Köböl. Ez egy szép kontratámadás volt, amelyet a Soroksár végig vezetett. Hát lehetne itt akár 5-5-ös mérkőzés állás is, mert van annyi helyzet, hogy izgalmasnak mondható ez a mérkőzés. 57. percben járunk, és akkor most ezt követően a Tisza-Kécske részéről Eseri az, aki a labdát előre rúghatja. Most száll a labda oda a támadó játékosok irányába. Ott Ramos az, aki le tudta venni, ugye neki van jó pár NB1-es mérkőzés a lábában, de megfordult az Egyesült Arab Emirátusokban is, az első osztályban is lejátszott jó pár bajnoki mérkőzést. Most hátra kerül a labda egészen Polgárig, neki ugye Diósgyőri múltja is van, és ő pedig hátra teszi a kapushoz, Eserihez. Egy kicsit megnyugszik a mérkőzés, 57. percben járunk, Soroksár, Tisza-Kécske 2-3, és adom a szót a stúdióba.
3: Köszönjük szépen Bencének, köszönjük szépen Tóth Bélának. Hát elképesztő gólfesztivál Soroksáron. Kevesebb gól, annál nagyobb meglepetés Nyíregyházán. Kezdjük előbb az első osztályú mérkőzéssel. Mi történik a Ferencvárossal, és mi történik a Nyíregyházával?
2: Hát ha valaki most kapcsolja be a rádiót, vagy nem hallgatta az első fél időt, és azt hallja, hogy vezet a Nyíregyháza a Ferencváros ellen, akkor meglepődik. Hát nagyon meglepő az eredmény, de az első 10 percet a hazai csapat nagyon bátran és nagyon agresszíven kezdte. Hátul egy eladott ferencvárosi labda volt 35 méter a saját kapujuktól, Hős Zsombor megszerezte, és egyéni akcióval rávitta a védelemre, kicselezte, és 14 méterről bevágta. Ebben vezet a Nyíregyháza, de hát ebben nem lehet lezárni az első fél időt, hogy a Ferencváros próbálta átvenni az irányítást, próbált kezdeményezni, többször ott volt a Nyíregyháza kapuja előtt, de mindig felvetődik a kérdés, hogy mi a különbség a nemzetközi szint és a magyar bajnokság között. Talán úgy lehetne jellemezni, hogy a Fradinak a legjobban, ami fekszik játék, az a kontrajáték, mert olyan játékosai vannak, akik abszolút alkalmasak arra, gondolok itt Jusufra, vagy Lenny Josephra, aki mondjuk most sérült, rendkívül gyorsak, nagyon fekszik nekik a kontra, de Árzánit is ide sorolhatom, akik remekül egyeznek, és a felállt védelem ellen nehezen találja meg a Fradi a réseket. Most két ilyen pontrugás és lepattan labda után volt helyzet, meg egy távoli osvát, kapufát tudtunk feljegyezni. A második fél idő szerintem arról fog szólni, hogy a Fradi benyomja a Nyíregyházát, rendkívül sok beadás fog jönni, de említettem, hogy a legmagasabb átlagmagasságú csapat az NB1-be a Nyíregyháza, tehát nem lesz könnyű dolga a beadásokkal a Fradinak. Szerintem gyorsan kell játni a labdát, be fogja hozni Borbély Balázs szerintem azokat az embereket, akik alapemberek, mert ugye 3 hét szünet következik, ki lehet pihenni a dolgokat, de egy izgalmas második fél idő lesz, és nagyon fontos a játékvezető, mikor kezdi el sárgázni a játékosokat, tehát hogy meddig lehet, mert a alacsonyabb költségvetésük, szerényebb játékos állománya rendelkező csapat ilyenkor próbálja eltüntetni a különbséget, és ilyenkor elővesz olyanokat, hogy túlzott agresszivitás, időhúzás, és ezt a játékvezető, ha elkezdi előbb sárgázni, akkor előbb-utóbb az piros lap, és akkor ha forba tud jutni mondjuk a Ferencváros egy ilyen mérkőzésen, akkor könnyebb a dolga. Ezért van felelősség a játékvezetőnek, ami a sárgalap a sárgalap, ami nem, az természetesen nem.
3: Na mielőtt szusszannánk egyet, egy gyors kapcsolás egy eredményre, Soroksárra, hogy áll a Sori Tiszakécske MB2-es rangadó Szabó Bence.
1: 60. percben járunk, és nem történt változás, Soroksár Tiszakécske 2-3, stúdió.
3: Köszönjük szépen, na és akkor egy picit szusszanunk, zene, hírek, aztán innen megyünk majd tovább a körkapcsolásban.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2% körüli gazdasági növekedést vár idénre a pénzügyminiszter. Kémiai előadásokat tartanak holnap az akadémián.

0: Érzékelte a hiányt, és jelenleg is azon dolgozik, hogy átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá tegye a gazdaságot. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani, erre azonban nincs keret, mondta a közlekedési és beruházási miniszter egy interjúban. Vitézy Dávid az uniós pénzek hazahozataláról közölte, hogy a tényleges utalásra decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy a napokban megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot holnap az Akadémián. A többi közt a globális fenntarthatóságról, a nanotechnológiával végzett környezeti kármentesítésről, a Kárpát-medence felszín alatti vízpótlásáról, valamint a környezeti kockázatok és az emberi betegségek kapcsolatáról hallhatnak érdekességeket a résztvevők. Közlekedés. Motorossal ütközött egy autó a 7-es főúton Balatonszemes belterületén, az érintett szakaszon a forgalom félpályán halad. Csőtörés miatt korlátozzák a forgalmat a 11-es főúton Tahitót falu belterületén. A 30-as kilométernél váltakozó irányban csak egy sávon engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Este egy hideg front vonul át az országon, emiatt sokfelé beborul az ég, majd holnap a változó felhőzet mellett ismét sok lesz a napsütés. Főként csak az északi, északkeleti országrészben lehet eső, zápor, helyenként zivatar. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 29 perccel járunk este 8 után. Kellemes vasárnap esti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, a stúdióban Vukovics László. Hamarosan jön a második játékrész, úgyhogy gyorsan kérdezem, Laci, szerinted lesz-e csere, és ha igen, milyen poszton kellene változtatni egyik másik oldalon?
4: Szerintem az alapjátékosok, akik a Ferencvárosnál most a kispadon ülnek, elképzelhető, hogy mondjuk Lakatos helyett bejön Gomez a belső védőnek, ugye Ramakers mellé. Ott van Levi, aki kevesebbet játszott, de meghatározó tud lenni, vagy Kadu, egy fél időt, vagy 30 percet biztos, hogy lejátszhatnak, vagy akár Nagy Ádám. Én ezekbe gondolkozom.
3: Na meglátjuk, hogy ebből már mi megvalósul-e, vagy sem, mert hogy jön a második játékrész a Nyírségi megyeszékhelyen, továbbra is a kommentátor Tóth Béla, Soroksáron pedig Szabó Bence, folytatjuk a körkapcsolást.
5: Mariano Gomez érkezett a Ferencvárosba csereként, még hozzá Lakatos Csongor helyére. Ugye az erre az idényre vonatkozó fiatal ajánlás szerint minden egyes bajnokin legalább egy fél időt kell játszania egy 2006. január 1-e után született játékosnak. Azon felül viszont ugye a fiatal percekkel szabadon lehet gazdálkodni, meg garázdálkodni, ahogyan a Ferencváros a nemzetközi kupában igyekszik is a másfeles szorszóval élni. Tehát a nemzetközi porondon teljesített fiatal percek azok az összképbe, ha jól tudom, másfélszeres szorszóval számítanak bele, így aztán a hétközben Nagy Olivér vagy éppen Bagi az gyűjtögette szorgosan a fiatal ajánlásnak megfelelő perceket, ma pedig Lakatos Csongor egy fél időt játszott az FTC-ben. A Nyíregyházánál változatlan összetételben tértek vissza a játékosok a szünetből, és a második játékrészt a Fehérmezes FTC fogja kezdeni. Várunk még egyelőre a játékvezető Sípszavára, de hát Eddig tartott a várakozás, Zakaria Szengurítja vissza Korbuhoz.

0: És akkor megkezdődik a második félidő. Egy Nurra vezet Hős találatával a Nyíregyháza a labdarúgó NBA 8. fordulójának záró mérkőzésén. Ezt követően a válogatott szünet miatt 3 héten át nem pörög majd, nem gurul a labda a magyar élvonalban. Korbunak a lábáról csúszik le, és Gomeznek az első labda érintése is megvannak. Ő gurítja haza Varga Ádámhoz. De akkor tekintsünk át a Szamosi Mihály sporttelepre. Van-e ott változás Soroksáron?
1: 70. percben járunk, és Soroksár 10-2, 2-3, tehát nincsen változás, ellenben azért cserék voltak, mert hogy még a pályáról, azt említettem talán korábban, hogy 2 csere is volt a fél időben, viszont lejött a pályáról még Lukács Leon is, és Kálnoki kis Zsombor a folytatásban a Soroksár csapatában. A vendégcsapat még nem cserélt, de amit még mindenképpen el lehet mondani, hogy voltak lehetőségei a Soroksárnak az egyenlítése. Rolvencsicsnek, illetve Kékesinek is volt egy olyan fejese, amely igen veszélyes volt a Tica Kécske kapujára, azonban gól nem született belőlük, pont ahogy egyébként Béla említette, Lakatos Csongort így felvetődött bennem, hogy hát simán játszhatna ő itt ebben a soroksári csapatban, de most a Fradiban kapta meg a lehetőséget az első csapatban, mert ugye volt már neki fejes gólja itt a labdarúgó másodosztályban már ebben a szezonban is, tehát ilyen szempontból ő egy eredményesebb védőnek is mondható. Közben a Tisza Kécske támad Varga József részéről, jön most a labda a pályának a jobb oldalára, Baranyai egy kicsit kivár, majd visszagurít, és én azt mondom, hogy most van a megfelelő pillanat arra, hogy Nyíregyházára menjünk.
0: A jobb oldalon Yusuf tartogatja a labdát, és kiharcol egy berobást a csapata javára. Márko Rékzsa besárgult időközben, úgyhogy a második nyíregyházi játékos kapott most már sárgalapos figyelmeztetést. Kovács korábban szintén ilyen büntetésben részesült a játékvezetőtől. Most a saját tér felén az FTC. Korbu húzza meg, aztán eladja a labdát. Hős megszerzi. Hős vezetné befelé Korbu mellett a jobb oldalon. A 16-oson belőre szépen lefordul Hős. Aztán viszont Korbu csak el sodorja a lábával a labdát. Oda-oda pedig most már szöknetni próbálja Korbut. Kemény belépő, de tiszta szerelés. Árzáni visszafelé, és akkor így Gomez most már a labdával biztosan. A jobb oldalon pedig felfejlődhet az FTC. Yusuf kéri el, mellette zárkózik Osvát az akcióhoz. Yusuf bal lábán a labda befelé vezeti, begurítja a 16-oson belőre, Lisztest megelőzik, Katona Levente vágta ki onnan a veszélyzónából, Kejta pedig becsúszva megmenti Rekzse elől. Úgyhogy marad az FTC támadásban, és továbbra is ellenfelük tér felén a zöldfehérek. Korbu kéri el, aztán visszafelé kénytelen gurítani Ramakershez, Gomez mutatja magát, illetve itt a bal szélen Arzani. Hát végül is egy szólóba kezd Ton Ramakers. 2 nyíregyházit átfőzött, az első Rekzse az odarúgott neki, ezt fújta vissza Bognár Tamás. Egyébként engedhette volna előnyszabállyal a játékvezető, mert Ramakers védő létére nagyon szépen tisztára játszotta magát. Yusuf már a jobb oldalon, vele szemben Manner, a sarokba szorul vissza Yusuf, visszafelé kénytelen mozogni, aztán egy beadás ballal, felperdül Kovácson, ott a kapu előtt, egy rossz megoldás követően Lisztest lőtte bele a kapusba, szöglet következik. Kovács Milán csúsztatta a kapu felé, na ez volt egy badarság, mert végül is így került helyzetbe Lisztest. A jobb oldali centerezés követően ugye Yusuf adta be ballal, felperdült a labda, és abból lett a veszély végül, hogy Kovács ilyen setes utamozdulattal próbált fejelni. A jobb oldalról a ferencvárosiak szabadrúgása, Korbu ívelhet majd a kapu elé. Korbu jön a rövid kapufához, kifejelte Rekzsa, nem is volt igazából a lett játékos közelében ellenfél, Yusuf pedig bedobhatja. Megint tanyát ver a nyíregyházi 16-os előtt az FTC. Yusuf beadása, Temesvári kibólintja, Hős is beleteszi a fejét, és most nyíregyházihoz pattan, Rekzse gurítja vissza, megint egy vaktában előre vágott labda, és így pillanatokig van csupán a játékszer a hazaiaknál. Azonnal visszakerül ugyanis az FTC-hez, és saját térfeléről építené már az akcióját a vendégegyüttes. Árzáni kapja meg a bal szélen Gomeztől, 2 Árzánival szemben. Középen Korbu, Árzáni, bokapaszból megjátsza Gomezt, Lisztes fordulna, túl hosszan szöktette magát Lisztes, azért még utolírja a labdát, a jobb oldalra tolja ki Osvát, jön egy beadás, Zakariasen fejjel, és másodjára Tóth Balázs már magához öleli. Zakariasennek volt egy remek fejjelő mozdulata, ugye egyrészt azért volt nehéz ez a helyzet a norvég szempontjából, mert Osvát labdájára visszafelé kellett mozogni, de végül is erővel megbólintotta, és Tóth Balázs, akinek ugye volt egy több mint egy évig tartó súlyos sérülése, keresztalak szakadásba lépült föl, ő másodjára tudta csupán birtokba venni a labdát, néha azért bizonytalanság érezhető Tóth Balázs játékán. A jobb oldalon Kovács elhúzna, Gomez szerelte, nyíregyházi bedobás következik majd. Pörög a mérkőzés, folyamatosan a csapatok valamelyik kapu előtt próbálkoznak helyzetet kialakítani. Most Katona Levente kér labdát, hogy hát katapultszerűen majd behajítsa a kapu elé bedobásból a labdát. 52. perc tehát. Katona nekifut, jön a hajításba a kapu elé, Gomez fejeli ki, és akkor ismételten partdobással következhet Katona Levente. Még a játékvezető sürgeti őt, számolja a másodperceket Bognár Tamás. Katona ismételten beágyúzza a 16-oson belőre, és jöhet harmadjára. Szép sorozatban a touch, mert most Temesvári mellől fejelték ki. Úgyhogy Katona Levente harmadjára is bedobja a 16-oson belőre, ezt meg most Árzáni bólintja ki. Hős csap le a lecsorgóra, Hős. Rárugja oda-odára. Szöglet, és ennek a szögletnek is nagyon tud örülni Hős Zsombor, meg a nyíregyházi közönség. Katona Mátyás érkezik majd a sarokzászlóhoz, ő ívelhet. Leandro az, aki a ferencvárosi kispadról felszökkenve mutatja Árzáninak, hogy maradjon fönn. Legalább két nyíregyházit kizár így a 16-oson belüli történésekből. Katona szöglete át a hosszúhoz, ott már valaki a földre került, oda-oda, szabadrúgás kifelé. 53. perc a mérkőzésen, Nyíregyháza FTC 1-0, Hős korai góljával. Gólzápor van Soroksáron, de megszületette azóta a 6. találat. Válaszol Szabó Bence.
1: Nem született még meg a 6. gól, továbbra is 3-2 a Tiszakécske javára itt Soroksáron. A 77. percben járunk, és egy cseréről tudok beszámolni, lejött a pályáról az a Halmai, aki a Soroksárnak az első gólja előtt a 11-es kiharcolta, az ő helyén pedig Bence Márka folytatásban, és egy szabálytalanság történt ott a pályának a jobb oldalán, a Soroksár tér felén, és azért villant is egy sárga lap, ahogy nézem ott a tiszakécskei játékos még mindig a földön fekszik, és lassan némi ápolás után fel is kell majd, és akkor onnan érkezhet majd gyakorlatilag a vonal mellől, és talán közelebb van ez a kezdő körhöz, vagy kezdő, vagy felező vonalhoz, és akkor onnan jöhet majd a beadása a vendég együttesnek. A játékvezető is odafut, ahol a többi játékos helyezkedik a 16-osnak a vonalán, és akkor ez egy Tiszakécske lehetőség a 4. gólnak a megszerzésére. Jöhet majd természetesen akkor ebben a pillanatban a beadás. Mosszál be a labda a középre, ott Lovrencsicsnak a fejéről kerül ki, és egészen vissza a feladóig, Sós Bencéig. Viszont ő, mivel látta, hogy Lovrencsics ért a labdába, nem tervezett hozzáérni, így egy bedobást váltott gyakorlatilag, egy szabadrugást váltott bedobásra gyakorlatilag a Tiszakécske együttese. Majd azt követte a Lukasz beadása, jön középre, és a másik brazil-magyart nem találta meg, Ramoszt. Jöhet ez követően a Soroksár. A 79. percben járunk, és a szót visszaadom Tóth Bélának Nyíregyházára.
0: Itt viszont könnyen lehet, hogy ápolásban kell részesíteni Hős Zsombort. Gomezzel csúszott össze, Gomez lehet, hogy itt a futtában megtaposta ellenfelét a gólszerzőt, végül is Hőst nem kell ápolni szögletet követően, mert ha egy szögletet végezhetett el a Nyíregyháza a bal oldalról, az követően találkozott a két játékos. Korbumára bedobás követően, mert hogy az FTC a saját tér feléről törekedne előre, de mivel Korbu körül ketten is voltak a hazaiak közül, kénytelen volt rárugni egy riválisra a labdát Korbu. Bedobás, Adóda hajítja előre, Árzáni csúsztatja meg, Temesvári visszaemeli a levegőbe, Bódog venné le a labdát külsővel, oda dobhat. Ugye Bódog Tamás, a nyíregyháziak szakvezetője már játéktéren kívül ért a labdába. Újabb ferencvárosi hiba, Korbu most nem értett egyet Adaodával, aki nem számított rá, hogy azonnal visszakapja a bedobás követően a labdát. Jovanov partdobással a kispadok közül. Borbé Balázs pedig egyre többször vakargatja a tarkóját, a feje búbját. Nehéz helyzetben az FTC, és a második félidőre sem szaporodtak meg a zöld-fehér lehetőségek. Elfejeli a labdát most Katona Mátyás, a kezdőkörből Kovács hozná el, viszont ott most Zakariasen kap az arcához. A norvégot találták telébe, tényleg rengeteg a szabálytalanság a mérkőzésen, és hát nagyon kemény a mérkőzés ebből a szegmensből nézve, ráadásul most egy újabb összecsúszás, Manner volt nagyon határozott Osvát mellett, végül is a játékvezető döntése alapján a labdát sodorta el Manner, de megint az FTC-nél a játékszer és a támadás lehetősége. A jobb oldalon Osvát megkapja Yusuf, háttal egyébként a kapunak Yusuf, Hős került egy pillanatra a földre, egybeadás Yusuftól, Lisztes nem ér hozzá. Lisztes nagyon hatástalan ott a Ferencváros ég pozíciójában. Kevés labdát kap, nem igazán tudja megtartani a rá megjátszott labdákat, és úgy minden téren azért hiányzik egy hatékony center most az FTC játékából. Temesvári emeli vissza az égbe. Lepattan Gomezről, Gomez körül ketten megoldja az argentin, de végül is Toma megelőzte Zakariasent. Keita hozza ki onnan a sűrűből, és a jobb oldal felé terelgeti a labdát, Kvasina követi őt. Keita Korbuhoz, a bal szélen mutatja magát Árzáni, Gomeztől kapja meg a labdát az ausztrál. Árzáni futtában megy el a bal szélen, Kovács zár oda, visszafelé játsza Árzáni, oda-oda átívelni, illetve oldalt vált a Ferencváros ennél a keresztpassznál, amit Korbu eresztett meg. A jobb oldalon már befelétől Rosvát, ballal kanyarítja át a hosszúra, Audoda középre fejeli, Lisztes testéről vágódott le. Ott van még a labda, Árzáni, 20 méterre a kaputól, kigurítja Audodának. Audoda középre is, egy óriási lehetőséget szalaszt el Lisztes. Hát 3 méterről belelőtte a bevetődő védőbe, de meg lehet úgy is közelíteni ezt az eseménysort, hogy hősies Spartacus védekezés. Keita beközépre a kapu elé, Zakariasen felpörgeti, Tóth öklözni tud csupán, ott van még a labda 16-oson belül, visszagurítja Korbu, Lisztes eltekeri bele a védőbe Tomába, visszapattan Árzánihoz. Nagy most a nyomás a nyíregyháziakon, oda-oda Lisztes, lövőhelyzetet keres Lisztes, a bal oldalról tör befelé, és végül is kiharcol egy szögletet, jöhet az 5. ferencvárosi sarokrúgás a mérkőzésen. Megúszta ezt egyelőre a nyíregyházi csapat, de hát ismétlem magamat, egyre nagyobb a nyomás a hazaiak vállán. Lisztesnek itt egy közeli lehetősége volt, hogy a szögletet megelőzően abban a védők belevetették magukat. Osvát begurítja Keitának, Keita lágyan alábök a 16-oson belülre, Zakariasen felé újabb szöglet. A rövid időn belül tehát új rázhat a sarokrúgással az FTC, megint a bal oldalról végezheti el Korbu. Árzánival kicsiben, Árzáni az alafonallal párhuzamosan indul meg befelé középre, szerelik őt, aztán Osváthoz pattan, Osvát a kapu elé, ott a lehetőség, és a kapuban köt ki a labda. Hát valahogy Gomez csak a gólvonal mögé tudta szuszakolni, pöckölni a labdát, Gomeznek nagyon megy a nyíregyházával szemben, mert a két csapat korábbi mérkőzésén is ünnepelhetett már gólt. A nyíregyháziak pedig reklamálnak, hogy hát itt a hatalmas tömegjelenetben, mert Gomez körül több nyíregyházi védő is ott volt az ötösön belül, egy szabálytalanság történt Tóth Balázzsal szemben. Úgyhogy ezt a gólt mindenképpen megnézi a VAR, és megnézi majd a stúdióban állandó szakértőnk Vukovics László is. Még egyszer a történéseket érdemes fellapozni. Osvát beadása a bal oldalról, több játékos is belért a 16-oson belül, és a hosszú kapufánál Gomezhez került, aki hát védőkkel a nyakában, a kapussal mag előtt, csak a gólvonal mögé tudta valahogy tolni a labdát, és hogy szabályos volt ez a találat, kérdezem Vukovics Lászlót.
2: Les biztos, hogy nem volt a tovább pörgetett labdánál. Tóth Balázs úgy pillanatra megfogta a labdát, de olyan, mintha elengedte volna, és úgy tolja be Gomez a labdát. Itt azt fogják vizsgálni, hogy a kapus kezébe volt, vagy sem a labda, amikor Gomez berúgta. Nagyon határeset, mert pillanatra fogta. Ezt mindjárt meglátjuk több kamerálásból, és akkor eldönti. A VAR-szoba ezt vizsgálja.
0: A VAR-kocsiban a főnök Berke Balázs. Ő nézi meg tehát ezt az esetet, de Bognár Tamás azt jelzi, hogy tessék felállni a középkezdéshez mindenkinek. Úgyhogy egalizál a mérkőzés 60. percében a Ferencváros ezzel a Gomez találattal, és ilyen a villámcsere, illetve a jól elsült csere, hogy negyed óra alatt a becserélt játékos a kapuba talál. Kettős csere most a Nyíregyházánál. Batum érkezik, valamint Ingolić, tehát az az osztrák játékos, akit nemrégen szerzett meg az átigazolási időszak végén a Nyíregyháza, miközben lemarad a földön Tóth Balázs is. Könnyen lehet, hogy őt is le kell cserélni a kapusát Bódog Tamásnak, úgyhogy itt most mindenképpen a nyíregyházi szakvezetőségnek kell valamelyest döntéskényszerben a megfelelő döntéseket meghozni, addig pedig, amíg áll a játék, addig a szó a stúdiói.
3: Már csak azért is, mert hogy láttunk mi egy közeli képet, ahol Tóth Balázs jelezte, hogy cserét kér. Hát nem egy szerencsés helyzet ez, ugye, Laci?
2: Egy szegény egy évet kihagyott tércsérüléssel, komoly operációk, fölépült, visszatért, jól is védett, és most jön ez a szituáció, hogy nem elég, hogy gólt is kap, de ennél a szituációnál úgy láttam, hogy a térde maga alá szorult, de hát majd kiderül, hogy milyen sérülés, reméljük, hogy nem a sérült térdére sérült rá újra, de sajnos azt jegelik.
3: Igen. Tehát, viszont egy gyors kérdés, Laci, bocsáss meg, azt látjuk az összes lassításon, amik az egészen közeli képek is, hogy a jobb kezével rátenyerel egy pillanatra a labdára, de a labda lent van a földön, és a kapus ráteszi fölülről a tenyerét, de csak egy tized másodperce, vagy egy másodperce. Az olyankor birtokolja a labdát, vagy sem?
2: Igen, most visszanéztem több kamerálásból, azért volt szabályos a gól, mert valóban megfogta egy pillanatra, de utána kiejtette, és abba a pillanatban rúgta be Gomez a labdát, tehát szabályos a gól, akkor nem birtokolta a kapus abba a pillanatban.
3: Na, megyünk vissza Tóth Bélához Nyíregyházára.
0: Befejeződött a mérkőzés Márkó Rejzsa számára, tehát csatárposzton változtat Bódog Tamás, a helyén Jean-Florent Batum, és Hős Zsomborta a gólszerző játékosát is lehozza a nyíregyházi szakvezető, a helyén tehát Sandro Ingolić, aki legutóbb az osztrák Bundesligában szereplő Áltak együttesében játszott. Tóthot pedig végül is segítséggel kísérik le a gyepről, és hát ebben az esetben ugye Molnár Mátyás, valamint Dala Martin van ott a kispadon, mint cserekapus a nyíregyháziaknál. Kémlelem azért a kispad környékét, Dala Martin látszódik, az ő sziluettje rajzolódik ki, ő készülődik cserére, és megint egy kényszerű változtatás. Tóth Balázsnak pedig ugye említettem korábban, hogy volt egy súlyos térdsérülése, könnyen lehet, hogy arra a térdre kapott most egy ütést, rúgást, úgyhogy kényszerű a változtatás. Tóth Balázs pedig nem is ül le a kispadra, hanem azonnal kísérik be az öltözőbe. Itt most egy füst alatt három csere a Nyíregyházánál. Dala Martin pedig hát hidegen kénytelen beszállni, mert nem volt lehetősége melegíteni, tehát egyáltalán nem tudott még csak bemelegítő mozdulatokat sem elvégezni, ráadásul kapott gólt követően kényszerül beszállni. Itt most ezzel a közjátékkal 4 perc eltelt a gól óta a mérkőzésből, 65. perc, Nyíregyház FTC 1-1, Gomez egyenlített tehát, és időközben azt hiszem, hogy valójában a véghajrájánál tart a soroksári MB2-es mérkőzés.
1: Nagyon jól mondott Béla, 88. percben járunk, Soroksár Tiszakécske nem változott az állás, 2-3, és a játékvezető látott egy szabálytalanságot a 16-osnak a vonalán, és akkor ebből jöhet majd természetesen egy soroksári szabadrugás, amely igen veszélyes lehet. Köböl Krisztián továbbra is a pályán, az ő pontrugásai nagyon veszélyesek szoktak lenni. Egy változás volt egyébként, amióta a legutóbb a szó nálam volt. Ramos lejött a pályáról, és Wirth Dániel érkezett, a Tiszakécskének a játékosa. Ugye Ramosnak van már 4 gólya a bajnokságban, Wirthnek 1 találata van, és ő a harmadik kerület együttesétől igazolta Tisza Kécskéhez még ezen a nyáron, a 89. percben járunk közben, és akkor majd érkezhet a szabadrugás köböl Krisztián a labda mögött, és készülődik egyébként egy csere Tisza Kécskei részről, azonban még a játékvezetőnek kell némi rendet tenni középen, mert Varga József és Lovrencsics Balázs egy kicsit ott összevesztek, és kicsit megnyugtatja a részvevő feleket. Két csapatkapitány, velük beszélget természetesen a játékvezető, Bana Gergely, és azt hiszem, hogy lassan most már el lehet végezni ezt a szabadrugást, amely igen veszélyes helyről jár a pályának a bal oldaláról, a 16-osnak a csücske közel van ehhez a ponthoz, ahova lehelyezte a labdát köböl Krisztián, a játékvezető pedig úgy tűnik, hogy most már sikerült a helyzetet rendeznie, és akkor köböl lesz szerintem akár rá is lőheti. Van olyan pozícióban ez a lehetőség. 90. percben járunk. Most fut neki köböl a labdának, megpattan, és a kapu fölött száll el a labda, de szöglettel folytatódik a játék. Köböl fut természetesen a labdához. Egyébként azt el lehet mondani, hogy Eseri többször azért próbálta az időt húzni, de a játékvezető gyakorlatilag a mai trendeknek megfelelően mindig mutatta neki, hogy azért számolt vissza a kezével, és hogy mennyi ideje van még kirúgni a labdát. A kirúgásoknál 4 perc a hosszabbítás, köböl most teszi fel a kezét, és tekeri be a labdát középre. Ott érkezik a kapus Eseri, kipattan a labda, ott lehet még a lehetőség a Soroksár előtt. Vasárdám begyűjti a labdát, majd ezt követően egészen hátra kerül a labda Radnóti kapusig, és innen kell majd a Soroksárnak újra felépítenie a támadást, de azt hiszem, hogy addig menjünk vissza Nyíregyházára.
0: 67. perc, Nyíregyháza Ferencváros 1-1. Kvasina többször is lőhetett kapura, a ferencvárosi védők viszont mindannyiszor blokkolni tudtak, úgyhogy némi tűzi játékot most átélhetett a ferencvárosi védelem a kapuja előtt, viszont nem sikerült abból gólt elérnie Kvasinának, miközben Kovács cselekkel a félpályán végül is bebőrözte Lisztest, és a Nyíregyháza kapusához, Dalához kerül egészen hátra a labda. Dalaival hosszan, Manner tűnik el Osmát mellett, hát a nyíregyházi szurkolóknak a véleménye egyöntetű, hogy Manner kitolt a labda alól ellenfele. A jobb oldalon jönne most előre az FTC, Jusuf fejelte végül is üres területre, ez így a Nyíregyházáé, Katona Mátyás emelte Mannerhez, Kovács Temesvárihoz tovább, itt saját tér felé még Temesvári, de már a jobb oldalon Jovanov áthozza a Ferencváros tér felére. Jovanov befelé indul, Batum nem ér hozzá, aztán egy visszalabda Kvasinától Jovanovhoz, és Jovanov lábáról csenik el a labdát a vendégvédők. Kér némi buzdítást a lelátóról Manner Balázs. 7100-an itt a Városi Stadionban, a Nyíregyháza otthonában. A vendégszurkolók több mint 400-an, úgyhogy több mint 6600-an most szinte minden nyíregyházi szurkoló próbálta biztatni a saját csapatát. Még mindig a Spartakusznál a labda, Ferencváros tér felén a hazaiak. Katona Mátyás tör előre a bal oldalon, Toma, miközben kettős cserére készülődik Borbé Balázs, érkezik majd Kovácsevics is többi között. A bal szélen a nyíregyházi próbálkozás, Manner egy cselt követően megtalálja Katonát, ott a centerezés, és kivágja Gomez. No, hova hullik a labda? Vissza a nyíregyháziakhoz, viszont Tomát leütközi a csapattársa, úgyhogy bedobásra jön majd az FTC, addig pedig Soroksár.
1: Egyenlét a Soroksár a 92. percben, Bence Márk fejelt a kapuba, úgyhogy ezzel a Soroksár valószínűleg megmenti az egyik pontot a mérkőzésen, és maradhat mind a két csapat veretlen, egy 3-3-as döntetlen jelenleg a mérkőzésnek az állása. Érződött már, folyamatosan jöttek a beadások a Soroksár részéről, a pályának a bal oldalán szedte fel a labdát, köböl ő tekerte be középre a labdát, és teljesen üresen, meglepően üresen érkezett középen Bence Márk, aki csereként lépett pályára a mérkőzésen. Lovrencsics volt az, aki köbölnek tovább csúsztatta a labdát, úgyhogy lehet, hogy ezért is maradtak le a védők az érkező Bencéről, mert hogy Lovrencsics hátrébb helyezkedett. Minden esetre egyenlít át a Soroksár. 3-3, és van még hátra a mérkőzésben legalább 2 perc. A Sós Bencét fölrúgják, szerintem egy sárgalap lesz. és akkor jöhet majd egy szabadrugás, és a Tisza Kicskének egy lehetőség arra, hogy a vezetőgólt ismételten megszerezze, bár egyébként ez szinte szöglettel felérő szabadrugás lehet majd. Minden esetre egyébként azt látom a játékosokon, már a vendégjátékosokon, hogy meglepő módon nem sietnek, úgyhogy én megragadnám a lehetőséget, hogy odaadjam a szót Tóth Bélának.
0: Itt pedig nyíregyházi helyzeteket, illetve nyíregyházi veszélyeztetést élt túl az FTC. Katona Mátyás éles szögből próbálkozott, Varga tenyerelte oldalra a labdát, és most az FTC-nél a labda, még a saját tér felén a vendégcsapat, Varga Mannerhez éve rossz helyre, Kovács a 16-os előterében, Kovács benyési a labdát Passina felé, kifejeli Gomez, rá lehet lőni, de fölé száll a labda. Hát bizony, itt volt most a lehetőség Ingolics előtt, tehát a frissen szerződtetett osztrák játékos tudott próbálkozni jobbal 11-12 méterről, de nem találta el a kaput Ingolics. Kettős csere az FTC-nél, Kovacevic érkezik, valamint Birmancevic, lejön Lisztes és Árzáni, amíg mindez megtörténik, addig a szó Soroksári.
1: Az utolsó percekben járunk a mérkőzésen, és most előre ívelt labda után Köböl levette, majd ott van még a lehetőség, Bence már teszi ki neki a pályának a bal oldalára, összejátszottak egymással, megint be a labda középre, és ott a fejes, és majdnem, hogy a Soroksár az utolsó pillanatokban megnyeri ezt a mérkőzést, de nem nyeri meg. Döntetlen a veretlen csapatok mérkőzésén Soroksár, Tiszakécske a labdarúgó másodosztály 8. fordulójában 3-3, már rögtön a 7. percben megszületett az első gól a mérkőzésen. Szekérnek a beadása után a korábbi debreceni játékos Sós Bence ballal kapásból 8 méterről a kapuba lőtt. Erre jött a válasz a Soroksár részéről a 27. percben, amikor Halmait buktatta a kapus, Köböl pedig a 11-est, amelyet megítélt a játékvezető, értékesített, ezzel volt 1-1. Majd ezt követően jött az újabb gól, Szekér visszagurítása után lőtt a kapuba, mert Baranyai gyönyörű gólpaszt adott neki, ez volt Szekérnek egyébként a második gólja a bajnokságban, ezzel volt 1-2, de még a játék részben született egy újabb Tiszakécske gól, Sós pedig megszerezte saját maga második gólját a 41. percben, egy begurítás után 5 méterről lőtt gyakorlatilag az üres kapuba, mert hogy Radnóti állt vele szemben. A fordulás után változott egy kicsit a játék képe, mert hogy Lovrencsics a 46. percben rögtön betalált, mert hogy egy gyönyörű beadás érkezett Lukács részéről, amelyet 5 méterről a kapuba fejelt, és hát fejesekből nem volt hiány itt a második játék részben, mert a Soroksár folyamatosan lőtte be a labdákat oldalról, Lovrencsicsnek megvoltak a lehetőségei, azonban végül a 92. percben Bence Márk fejelt a kapuba 6 méterről, miután Köböl balról beadta a labdát. Úgyhogy egy izgalmas mérkőzésen végül is mindkét csapat veretlen maradt, és a tabellát továbbra is a Soroksár vezeti a Tiszakécskét megelőzve. A végeredmény még egyszer, tehát Soroksár, Tiszakécske 3-3, Nyíregyháza, Tóth Béla.
0: Birmancevic próbálja birtokba venni a labdát, bedobással következik majd a Spartakusz. Bő negyed óra van még hátra a találkozóból, Nyíregyháza Ferencváros 1-1 a labdarúgó NB1 8. fordulójában. Hős szerzett vezetést a hazaiaknak, egyenlített Gomez a 60. percben. Ezzel tehát egyelőre döntetlen az állás, bedobásra jön majd az FTC, de nem tudom, hogy Vukovics László a stúdióban mit érzékel, hogy egy-egynél melyik együttes áll közelebb a második gólhoz.
2: Ami ki nem egyenlített a Ferencváros, nagyon nagy energiákat mozgósított, megérdemelten is egyenlített ki a fővárosi csapat. Azóta, mintha a Nyíregyháza meglepetésre átvette volna az irányítást, és több lehetősége van a zöldfehérek 16-osán belül. A Fradi azóta nem tudott igazán sem kontrát vezetni, sem tartósan birtokolni a labdát, de természetesen olyan minőségi játékosai vannak a Ferencvárosnak, hogy bármikor tud valaki egyénileg villanni, de most a mérkőzés ezen periódusában jobban néz ki a Nyíregyháza.
0: A Odóda hozza előre a bal szélen, üldözi őt Ingolics, megállítja végül is Jovanov. Ingolicshoz perdül a labda, ő meg megtalálja Kovácsot, aki mélységben indítja Batumot, de hát Batum nem tudja átvenni a labdát. Meg kellett fordulnia a saját tengelyek körül Batumnak, de hát azért ezt illet volna legalább lekezelni ezt az ívelést. Birmancevic már a bal szélen a 16-os mellett jön egy beadás a kapu elé, Dala kitolja valahogy. Ezek szerint nem is ér bele, mert a játékvezető asszisztense kirúgást ítél. Volt egy olyan mozdulat Dala Martintól, mintha megszerette volna fogni a labdát, de akkor ezek szerint nem ért hozzá kifelé a kirúgás természetesen, és hát Kovacevic terült előtt a földön, úgyhogy neki kellett most néhány másodperc, amíg összeszedte magát. Mind a két oldalon melegítenek cserejátékosok a sarokban. A Ferencvárosnál próbálgatja saját lábait Levi, valamint Kadu is. Nyíregyházánál pedig hát leginkább tétlenül figyelik a cserejátékosok a pályán történteket, tehát ott nem olyan intenzív a mozgás. Megint a Ferencvárosnál a labda. Zakariasen mellel teszi maga elé. Jusufa jobb oldalon kapja. Jön egy beadás ballal Birmančević felé. Birmančević átveszi szépen, aztán belelővi a védőbe, és akkor így a szöglet. Jovanov volt ott a közelében Birmančevićnek, és szöglet nem lesz, mert a játékvezető azon oldali asszisztense, Rózsa Dávid beintette a lest. Tehát a szerb játékos már a védelem mögött helyezkedett minden bizonnyal. Hát akkor ezek szerint nem is les, nem is szöglet, hanem kirúgás, mert visszapattan Birmančevićre. Így van, mert ez a helyes ítélet. Előreivel Dala, fölfejeli a labdát Kvasina, Kovács tovább, Jusuf veszi le mellel, aztán felborítja őt Kovács, nincsen sípszó, illetve volt sípszó, csak nem harsant olyan jót, hogy az teljesen hallható legyen itt a stadionban. Elvégezte a szabadrúgást a Spartakusz ellenfele, miközben egy újabb ütközés, Jovanov taszajtja Arri Birmančevićet. Birmančević, amióta beállt, azért kap rendesen Jovanovtól. Adóda pedig a labda mögött várja, hogy elvégezhesse a pontrúgást. Visszagurítja Gomeznek. Ramakers a saját tér felén. Ő viszi át most már a nyíregyházi térfélre. Keita a jobb oldalra mozog, és ilyenkor visszazár a teljes nyíregyházi csapat. Kvasina is a saját tér felén védekezik. Birmančević a bal szélen, vele szemben Jovanov, Birmančević váltás a Zakariasennel. Zakariasen fordulhat a kapu felé, őt most a keresztező Ingolić választott el a labdától. Újabb bedobás, nem igazán talál most labdát, oda-oda. Végül is, mivel egy labdaszerő segít neki, elvégezhette a touchot. Visszakapja oda-oda Birmančevićtől, 16-os irányába indul az ír. Aztán Korbucsele Kovácssal szemben nem tudja lerázni magáról Kovácsot Korbu. Keita fordul, megpróbálja Zakariasenhez gurítani. Zakariasent rendre megkettőzik a nyíregyháziak, úgyhogy ezúttal sem tudott a labdához férni a norvég játékos. Varga gyűjti be. Most egyértelmű ferencvárosi labdabirtoklási fölény. Osvát, védekezni kényszerül a nyíregyháza. Osvát, őt megszereli Toma, elől Batum, valamint Kvasina. Toma megtartja, majd aztán elveszíti a labdát, visszaszerezte Zakariasen tőle. A jobb oldalon megint Osvát, egy beadás. Sikerül mellen letenni Kovacevicnek, egy lövés ballal. Hát ez olyan lövés volt, hogy egy pillanatra aggódtam, hogy bedobás lesz belőle. Még ő kicsorgott az alafonalon turra ez a kísérlet Zakariasentől. Nyíregyháziaknál pedig Katona Bálint készülődik cserére. Úgyhogy most itt némiképp nyugvó pontjára jut a mérkőzés, és ezt megunva Bódog Tamás nyúl bele a csapatába másodjára. Ez a második játék megszakítás, amivel él, és cserére használja fel Bódog Tamás szakvezető, és Manner Balázs kapja le a pályáról a helyén, tehát Katona Bálint friss lábakkal a nyíregyházi szélső támadó. Ebben bízhat talán Bódog Tamás, hogy valamelyest tud lendületet hozni csapata játékába a harmadik katona. Korbu a labdával megkészíti Birmančevićnek, aki megfordul, hát Jovanov sárgalapért cserébe ráncigálja hosszú métereken át a szerbet. Kap is egy sárgát Jovanov. Ez most egy hatalmas szakító próba volt Birmančević mezén. Tesztelte a tűrő képességét a felszerelésnek az észak-macedón. Elvégzi a szabadrúgás Korbu. Lassan belépünk a mérkőzés utolsó 10 percébe. Nyíregyháza FTC 1-1. Birmancevic szökteti Adódát, Adóda középre a labdával, laposan Zakariasen lőni nem tud, Keita fölé. Jobban lőtt Keita, 20 méterről nem találta el a labdát, illetve a labdát azt eltalálta, a kaput már nem. Nem igazán tudta leszorítani ezt a lövést most Naby Keita. Dala Martin készülődik a kirúgáshoz. Ott van a Ferencvárosnál a kispadon, ugye a csatár lehetőségek közül Bagi, Matus Beró, akár ő is bevethető, de hát több más opciója nagyon nincsen egyelőre Borbély Balázsnak, akit a támadósorba tudna behozni. Most labdát szed a ferencvárosi szakvezető, a bedobás követően már Kovacevic, a 16-os mellett Kovacevic cselezni próbál. Visszagurítja most Birmancevicnek, Birmancevic vele szemben egy nyíregyházi. Nincsen beadás, visszagurítja Gomeznek Birmancevic, Gomez Ramakershez, minden mezőn játékos a nyíregyháziak oldalán. Keita, Yusuf tolja ki a jobb oldalra a labdát Osváthoz, Osváth ballalível a kapu elé, ezt meg Toma fejelte ki. Batum valahogy megkaparintja a labdát a csapata javára, Katona Levente meg belelövi Keitába. Végül is sikerül Katona Leventének fedezni a labdát és kiengedni, hogy a csapata jöhessen majd kirúgással. Nézem továbbra is a csere játékosokat, de most egyik szakvezető sem akar változtatni. Dala Martin pedig eközben letette a labdát az ötösön belülre, és ívelhet majd. Elsősorban a pálya jobb oldalán gyülekeznek a játékosok. Gomez nem tudott ugrani Kvasina mellett, Ódóda veszi át, és hosszan előre íveli. Temesvári fejeli el a középpályán, aztán Kovács veszi le, de visszaemeli szintén a levegőbe. Batumnak ki fogja megszelídíteni a labdát. Na most már ott a földön, Korbu ballal kanyarítja a jobb oldalra Yusufhoz. Leveszi a nigériai magának, aztán kiugratás. Kovacevic vissza második hullámba, ott meg nincsen érkező csapattárs. Ingolics elhozhatja a Spartakus, de ez is egy honvába holt indítási kísérlet Batum felé. Mind a két csapatnak a játéka kapkodó és csapkodó. Most Birmancevic a bal színen tör befelé, Birmancevic újabb csel, Korbu lőni nem tud, tőle is elsodorják a labdát, a visszazáró Kovács volt az, Toma visszagurítja, előre emeli Dala, Gomez, illetve Ramakers vissza a mezőnybe, leveszi onnan Kvasina, na el tudja hozni most a nyíregyháza a labdát ki a saját térfeléről, de maradnak ott a saját oldalukon, mert Yusuf veszi most birtokba a labdát a jobb oldalon mellette Osváth, lebirkózza ellenfelét Yusuf, szabadrúgás kifelé a nyíregyháza javára. Ezek most a Ferencváros percei voltak, mert elsősorban a fehér felszerelésben játszó vendégek törtek kapura, de helyzetet kialakítani ők sem tudtak. Nyíregyházánál most elsősorban a védekezésen volt a hangsúly. Kiegyenlítettebbé vált egyébként a játék a második félidőre, és vannak bizonyos periódusai a mérkőzésnek, amikor hát a hazai csapat van fölényben, de egyre inkább az a jellemző, hogy a vendégcsapat akarata érvényesül. A labdával most Kovács, Batumot megtalálja, Batum visszagurítja Tomának mélységbe. Kvasina 20 méterre, Yusuf közbe pöckölt még, és elvette a labdát ellenfelétől. Megint ketten ugranak erre a levegőből érkező labdáért, Adóda gyorsíthat a bal szélen. Most nincsen körülötte rivális, Adóda, mellette Birmancevic jelentkezik a labdáért, már a 16-oson belül egy rossz csel a szerbtől, aki mellett most törne előre nyíregyháziak részéről Ingolics. Kovács, ő vezeti a labdát, Kvasina egy kényszerítő végén, Kovács kapná vissza, Osváth hozza el. Sok a hiba mind a két együttes játékában, Kvasina rántja le Osváthat a mezénél fogva, újabb sárga lap, ezt Márko Kvasina kapja, a hazaiak 9-ese. 85. perc már a mérkőzésen, és most a ferencvárosi kettős csere. A középpályán frissít most Borbély Balázs, Matus Beró érkezik, valamint Nagy Ádám. És akkor nézem, hogy kik a lecserélendő játékosok. 8-asra befejeződött a mérkőzés Naby Keita számára. Ő fog leballagni, és akkor ki helyett jön Beró. az a játékos pedig nem más, mint Bamidele Yusuf, úgyhogy ezekre a cserékre tudsz reagálni, Laci.
2: Yusuf pedig nagyon jól játszott, de szerintem elfáradhatott nagyon. Nagy Ádámot azért hozza be, hát ha egy utolsó pasztot gyorsan meg tud forgatni, hátul gyorsabban jár a labda. Itt valahogy gólt kell találni, ugye Beró a kupameccsen jó, az egy más színvonal, ugye a Deac NB3-as csapat, ott rúgott 3 gólt, hát ha most is betalál. Hát a Ferencváros csak a győzelemmel lenne elégedett, de azt gondolom, hogy Bódog Tamás se lenne boldog a döntetlennel, most már mind a két csapat nyerni szeretne.
0: Ferencvárosi akciócseréket követően a jobb oldalon Zakariasszel, most már csapatkapitányként, ugye ő kapta meg a karszalagot Keitától. Nagy Ádám a két belső védő helyén veszi át a labdát, elől van már egyébként Gomez és Ramakers is, Ramakers most jön vissza a védelem tengelyében, Nagy Ádám közben a jobb oldalon szédíti a védőket, Beró tőle pattan el a labda, visszakészíti Kovácsevics mellel neki, Birmancsevics a 16-oson belül elővi keresztbe, ebbe meg Temesvári lépett bele. Birmancsevicshez visszahullik a labda, megint a szerb a bal szélen, megfordulna ott a nyíregyházi védő Toma mellett. Kvasina tisztázott onnan, de hát Kvasinának sem volt más a szándéka, mint hogy előre bikázza. Nincsen most center játékos a nyíregyháziaknak, mert Kvasina is teljesen mélyen hátul védekezik. Nagy Ádám, őt meg Batum próbálja lefutni, Nagy Ádám szabálytalankodik, ez is sárga lap, viszont az első sárga, amit ferencvárosi játékos kap, ugye korábban Kvasina, Kovács, Regzsa és Jovanov kapott ilyen figyelmeztetést. Nagy Ádámnak alig 2 játékperc kellett ahhoz, hogy begyűjtsön egy sárgát. 87. perc már a mérkőzésen, Nyíregyháza FTC 1-1 az első osztályú bajnokságban. Jovanov szabad rúgást követően ível, Batum testéről vágódik le, 3-an voltak, Batum körül nem tudta megtartani a labdát. Aztán visszafejeli Katona Levente, ebből sem lesz nyíregyházi helyzet, Varga Ádám gyűjti be az FTC hálóőre. Ramakers már, na melyik együttesben maradt még energiatartalék, és melyik csapat tud még kellő erőt mozgósítani a győztes gólért? Mert itt mindenféleképpen úgy alakul a mérkőzés vége, hogy egy gól eldönteni a 3 pont sorsát. És az a 3 pont, illetve az a plusz 2 pont ebben a helyzetben a 3 hetes válogatott szünetet megelőzően tényleg mint egy falat kenyér úgy kelhet mind a két oldalon. Egy keresztlabdát fejel ki Jovanov, jöhet majd a bal oldalról a nyíregyházi védelemnek a jobb oldalán a ferencvárosi bedobás. Lefordul Korbu, Kvasina veszi el tőle a labdát, aztán Kvasina a földön szabálytalanság miatt. Szabad rúgás kifelé, a Spartakusz javára. A tabellán az 5. az FTC, hogyha így maradna, akkor maradna is az 5. pozícióban a Magyar Kupa győztes 3 pontra az Élovas Puskás Akadémiától. Ugye egy mérkőzése kevesebbet teljesített a Ferencváros, amely majd a Kispest Honvéd elleni elhalasztott találkozóját azt december elején pótolja. A Spari pedig maradna ott a veszélyzónában, 8 pontos lenne a 10. helyen, de hát 2 pontra már 2 vonal alatt lévő együttestől, az osztályozós Zalaegerszegtől és a kieső pozícióban lévő Kispest Honvédtól a nyíregyháziak, hogyha így marad, marad 1-1. Rako Zsikovics érkezik még a pályára, Bódog Tamás utolsó csere lehetősége, Toma Györgyöt viszi le. Zsikovics pedig egy egyértelműen védekező felfogású játékos, ő elsősorban belső védő, azt hiszem, hogy egyértelmű a szándék a Bódog Tamásnak, védekező középpályás helyett egy plusz védő, meg kell valahogy őrizni ezt az 1-1-et. Elsősorban a 70. és a 80. perc között volt 1-1-nél egy olyan periódusa a Nyíregyházának, amikor tudott a veszélyzónába, támadó harmadba kerülni, viszont azóta a Ferencváros egyértelműen fölényben játszik, és most már a mérkőzés szakaszait figyelembe véve döntően az FTC akarata érvényesül a 2. félidőben. Bedobása jön a Spartakusz a bal oldalról. A rendes játékidő utolsó percében járunk. Állt a játék sokat a kapus cserénél is, a ferencvárosi egyenlítő gólnál. Legalább 5 perc hosszabbítás mindenképpen lesz. Katona Mátyás dobhatja be. felezővonal közelében a Spartacus, de nem igazán tudnak előrébb törni. Katona Bálint mellől hozzák el az FTC játékosok, Kovacevic fejjel visz a Zakariasenhez, a bal szélen pedig most már tolja előre a labdát, oda-oda. Mellette Virmáncsevics, most a beadás a 16-oson belülre, Temesvári fejelte ki. 6 perc a hosszabbítás, ebben a pillanatban meg is kezdődött ez a ráadás. Katona Bálint küzd a labdáért, saját 16-osa előterében, Kovács roppattan le Osváthoz, Osvát beadása, ezt is kifejelik a hazaiak, Kovács rúgja ki onnan a labdát. Eddig minden hazai bajnoki mérkőzésén a 85. perc után ért el gólt a Spari, kétszer is Kvasina, egyszer pedig Batum volt eredményes, mind a két csatár ott van a pályán. Hát nagyon heroikus lenne, hogyha itt a végén még Batum vagy Kvasina betalálna, de most Korbu hozza helyzetbe a labdát, egy centerezés Birmancsevics-től, és a Ferencváros megszerzi a vezetést Zakariasen találatával. Megint a norvég érkezik a hosszú kapufánál kiváló helyzetben, de lestint a játékvezető. Úgyhogy hiába ünnepelnek a ferencvárosi játékosok, meg a ferencvárosi szurkolók, ők nem látták még a partjelző jelzését és Bognár Tamás karját, ami emelkedett a magasba. A bal oldalról jött Birmáncsevics beadás, és a hosszú kapufánál az ötösön belülre berobbanó Zakariasen mindenkit megelőzött, biztosan nem ő volt lesen, hanem hát érzésem szerint ott középen talán Kovacevics lehetett, akkor ezek szerint les helyzetben. A VAR vizsgálja mindezt, és kérdezem Vukovics Lászlót, hogy valóban les volt-e.
2: Pontosan Kovacevics lehetett les helyzetben, nem lehetett, ő volt les helyzetben. Tehát a kitett labda balra az nem volt les, Zakariasen nem volt lesen, Kovacevics volt lesen, ezért nem adja meg a játékvezető a gólt.
0: A VAR pedig helyben hagyta ezt a döntést, úgyhogy hát nem Zakariasen lesz, illetve egyelőre még nem ő lesz a hős. Marad egy-egy. És a hosszabbításból ezzel egy perc el is telt. Osváth a labdával. Vágja előre hosszan. Kovacevicet birkózza le egy nyíregyházi Katona Levente. Ez is les volt. Illetve még egy korábbi nyíregyházi lestintett vissza a partjelző. Ezért ez jókora spéttel történt. A földön most Birmáncsevics, Katona Bálint, illetve Ingolics mellett került a földre. Aztán Ingolicssal összeakad oda-oda. Szent a béke. A labdával pedig már a Ferencváros. Osváth. Tényleg nagy erőket mozgósít a győztes gólért az FTC. És a mérkőzés záró szakaszában egyértelműen fölényben a vendégek. A jobb oldalról egy bedobás. Ramekerc. Most a hazai közönség kezd rá. Korbu a bal szélen begyűjti a labdát. Mellette egyébként Birmáncsevics visszafelé gurítja Beróhoz. Beró megpróbálja megkerülni Kovácsot, nem olyan könnyű az. Visszafelező van a közelébe Gomezhez, az egyenlítő gól szerzőjéhez. Nagy Ádám. Kinn a jobb oldalon kéri el Osváth, illetve Zakariasen van ott. Osváth viszi befelé a labdát. Megint csak Ramekerc elcsípi még a vonal előtt. Nem sikerült már neki. Berobása jön a Nyíregyháza, és most fellélegezhetnek a hazai játékosok. Tényleg erejük nagy részét most abba ölik bele a Spartacus játékosai, hogy kivédekezzék a még hátra lévő perceket. A jelzett 6 perces ráadás fele ugyanis lepörgött. Újabb bedobás néhány méterrel előrébről következik a Spartacus, most már a felezővonal közeléből, az FTC oldaláról. Elől van most már Batum és Kvasina is, Ingolics szintén ott tartózkodik velük egy vonalban, Batum fordulna meg a bal szélen. Hárman vették őt körül a vendégek és szerelték szabályosan. Hiába reklamál Batum és a nyíregyházi közönség. Nem volt szabálytalanság ferencvárosi részről, sőt, nyíregyházi csatár volt az, aki faltolt. Osváth hosszan előre nyújtja. Kovacevicsről pattan le Birmáncsevics, oda pattan Kovacevics elő, tisztázott Ingolics. Ezzel meg megfordulhatna Katona Bálint a bal szélen. Kiemeli a jobb oldalra, Ingolics szögdel előre, de jobb helyzetben oda-oda. Engedi a labdát a vonalon túlra gurulni. Aztán bedobja egyenesen Gomezhez. olyan nagy rösse, most már nem jönnek előre a vendégek. Fejjel nem rohannak a falnak. Némi fükszó. A hosszabbítás nem telt még le. A saját órám szerint bő egy perc még hátra van a ráadásból. Ramaker szívelése, ez sem jó. A bal oldalról jöhet majd egy nyíregyházi bedobás. Dalának amióta csereként lépett a pályára, ugye a nyíregyházi kapus, hát pörgetek azért a memóriámban, de védésére nem emlékszem. Bedobással most a Spartacus, a felezővonal közelébe Kvasinához sikerül hajítani Katona Mátyásnak. Még egy indítás Batum felé, Ramaker szólja meg Batum mellett. Kvasina közbelépne, nem tudja elsodorni a labdát az osztrák. Audoda gyújtja be a rakétákat. Nagy a sprint most az írtől. Kitolja a bal oldalra Birmancevichez, az alafonal közeléből a szerb. Rávezeti Jovanovra, kiharcol egy szögletet Birmancevich. Ez még belefér a játékidőbe. A ráadás lassan letelik, sőt talán már le is telt. A 6 perces hosszabbítás. Lehet, hogy ez a szöglet az utolsó momentum. A bal oldalról Birmancevichével. A kapu elé közvetlenül Dala kiöklözi. Ingolic tol bele fejjel, visszanyesi Osvát, aztán egy fejes Gomez mellé. Itt a végén akár Gomez még duplázhatott volna. Osvát jobban emelte be a jobb oldalról lágyan, és a visszafelé mozgó argentin védő tudta elbólintani. A bal felső sarok mellé szállt a labda. A kirugására is van idő. Vala húzza a másodperceket. Átrúgja a másik oldalra a labdát. Batum viszont Zakariasenhez továbbít. Zakariasen a földön. Ezt lefújt a Bognár, úgyhogy szabad rúgása jön a félpályáról az FTC. Nyíregyházi szurkolók már meg vannak győződve róla, hogy jócskán túljárunk a jelzett hosszabbításon. De engedi még Bognár. Korbó a labdával. Kiemeli a bal oldalra Birmancevichhez. Birmancevich be a kapu elé át a hosszú kapufához. Zakariasen mellől fejeli ki Katona Mátyás szögletre. De nincsen idő a szögletre. Letelt. Azt hiszem, hogy a hosszabbítás minden perce talán több is, és ezt a sarokrúgást Bognár Tamás játékvezető már nem engedi. Pontosztoszkodás. És ezzel most, hát így körülnézve a gyepen, sokkal-sokkal elégedettebbek a nyíregyházi játékosok. Pontosztoszkodás a nyírségben, Nyíregyháza FTC 1-1 a labdarúgó NB1 8. fordulójának záró mérkőzésén. Bódog Tamás a hazai szakvezető letöltötte a négy mérkőzésre szóló eltiltását, ezért ma már a kispadról irányíthatott, és onnan figyelhette, hogy a mérkőzés 8. percében Hős Zsombor révén vezetést szerez a csapata. Adód a labdavesztését követően Hős fűzte át magát a hibázó Ferencvárosin, és 11 méterről Hős picit jobbról ballal lőtt a bal alsóba. Ezzel szerzett vezetés tehát a 8. percben a Spartacus, amely ezt követően további helyzeteket dolgozott ki. Kvasina a lécet találta el, Katona Mátyás pedig távoli lövéssel tornáztatta meg Varga Ádámot. Borbé Balázs 5-5 változtatott a glasgowi kezdőcsapaton, ugye csütörtökön a Ferencváros az Európa Ligában 3-1-re nyert a Celtic otthonában. A mérkőzés 40. percében az azon a mérkőzésen csereként egy fél időt játszó Osvát volt a főszereplő, ő a nyíregyházi kapufát találta telibe. Elmaradt az egyenlítés tehát az első fél idő végén ferencvárosi részről, ám a második játékrész első negyed órája viszont egy egyenítő gollal zárult. A csereként pályára lépő Mariano Gomez Osvát baloldali beadását követően nagy kavarodást használt ki, harciasan a labdát Tóth és a védő között a kapuba gyötörte, ezzel tehát egy órányi játék után 1-1 állt az eredményjelzőn. A folytatásban a Nyíregyháza került fölénybe, Katona Mátyás balról kísérletezett, Varga hárított, viszont az utolsó negyed óra szűk 20 perc már a ferencvárosé volt. Rendre jöttek a zöldfehérek, nagy nyomást helyeztek a nyíregyházi kapura, a végén Osvát beadását követően Gomez fejelt mellé, Zakariasennek pedig egy les miatt meg nem adott gólja is adódott. A végeredmény végül is 1-1, így a Ferencváros tovább nyújtja veretlen szériáját, ezzel már 13 kétmérkőzés óta a zöldfehérek nem találtak legyőzőre, a Nyíregyháza pedig a bajnokságban hazai pályán továbbra is veretlen. Még egyszer a végeredmény, Nyíregyháza FTC 1-1. Farkas Bálint kollégám nevében is búcsúzom a Nyírségből, a szó a stúdiójé.
3: Tóth Bélának köszönjük szépen, jó utat nektek hazafelé, vigyázzatok majd magatokra, és akkor Vukovics Lászlóhoz fordulok, 21 óra 26 perckor.

0: Utána még volt 80 perc, amit a Fradi kezdte átvenni az irányítás. Az első fél időben a Ferencváros még nem pörgött azon a hőfokon, ahogy kellett volna szerintem ezen a mérkőzésen, hogy hamarabb fárasszon a Nyíregyházát, több sárga lapot kapjon az ellenfél.
1: Mondjuk ez Bognáspori is kellett volna, hogy egyáltalán megtalálja a zsebébe a lapot.
0: Ez igaz, de a második fél idő teljesen másképp nézett ki. Az elsőben is volt egy-két lehetősége a Ferencvárosnak. A második fél időt úgy kezdte a Fradi, hogy lehetett érezni, hogy mindenképpen meg szeretné fordítani a találkozót.
1: Itt volt ugye Osváth kapufája.
0: Az még az első fél idő végén volt,
1: hát,
0: igen.
1: De gyakorlatilag igen.
0: Igen, időben. De a második fél időben remekül kezdte a Ferencváros. Jöttek is a lehetőségek, aztán egy kavarodás után a fél időben beállt Gomez tudott gólt szerezni. Hát itt kívánjunk jobbulást a Nyíregyháza kapusának, ugye Tóth Balázsnak, aki súlyos sérülés szenvedett, le kellett cserélni. Beállt Dala. De érdekes, hogy amikor Dala beállt a Fradi egyenlítő gólja után...
1: A Nyíregyházának voltak helyzetei.
0: Igen, volt egy olyan 10 perc, a 70-től 80-dik percig, amikor a Nyíregyháza nagyon komoly nyomást gyakorolt a Ferencvárosra. Tényleg voltak lövőhelyzetek, ott Kvasina kétszer blokkolták, utolsó passzos szituáció, ott azt megúszta a Ferencváros, és utána, mivel 7 perces hosszabbítás lett, tehát a 80-től a 97-dik percig, óriási ritmust váltott a Fradi, fölkapcsolt tényleg ötösbe, és ott játszott jól abban a 17 percben a Ferencváros, hogy az egész mérkőzésen kellett volna, akkor biztos, hogy megnyeri a találkozót, akkor tényleg Birmančević révén a bal szélen állandóan egyeseket megnyerték, jöttek a beadások, tényleg ott rettentő sok olyan lehetőség volt, viszont érdekes, hogy a nyíregyházi kapusnak nem kellett bravúrt bemutatnia Dalának, csak a lehetősége kig jutott el a Ferencváros, de ezt nem tudta már, hát gólra azt tudjuk, hogy nem tudta váltani, de kapura lövésre sem. Végül is a nagy nyomást megúszta a Nyíregyháza, és így kérdezett, hogy ki örül jobban, hát a testbeszédekből meccs végén a Nyíregyháza örült jobban az egy pontnak. A Ferencvárosnak ez mindenképpen vesztett két pont, hát akárhogy is a Fradinak nagyon erős a játékos kerete, most 3 hetes szünet, sokszor beszéltük már itt az adás alatt is, most ezt viszed magaddal a 3 hétre, nincs nagy lemaradása a Ferencvárosnak, mert ebben 12 pontos, ugye az első helyezett 15 pontos, van a Fradinak egy elmaradt meccse a Honvéd ellen. Csak ez nem jó így a 3 hetes szünetbe úgy elmenni, hogy nem nyertél. A Nyíregyházának azért persze szomorúak lesznek, hogy nem nyertek, de azért a Ferencvárostól attól, aki a Glasgow-ba legyőzte a Celticet, az Európa Ligába így szerepel, tényleg az első Paks elleni vereség óta veretlen 13 meccs óta, tehát vége, most 3 hetes szünet, jön a válogatott szünet.
1: Vukovics László, maratoni nap volt ez. Ilyen se volt még, hogy egy teljes körkapcsolást együtt nyomjunk végig. Együtt kezdtünk, és nagyjából együtt is fogjuk zárni a boltot, viszont téged most már a hírek előtt el tudlak engedni. 21 óra 30 perc ugyanis a pontos idő. Köszi, hogy itt voltál, mint 3 mérkőzésen, köszi a szakértelmet.
0: Én
1: szóval a legfrissebb hírek után pedig innen megyünk majd és zárjuk a mai körkapcsolást.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Pontot veszített a Ferencváros Nyíregyházán a labdarúgó NB1-ben. A kormánypárt szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Csípősek lesztek a hajnalok, versenyei már fogyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Egy egyes döntetlent játszott a Ferencváros Nyíregyházán a labdarúgó NB1 8. fordulójában. Az Újpest hátrányból fordított, 2-1-re nyert, hazai pályán, a Zalaegerszeg ellen, és szintén 2-1-re győzött a címvédő Győr az MTK Budapest vendégeként. A Tisza-Kécske 3-3-as döntetlent játszott Soroksáron a labdarúgó NB2-ben. A Szent Lőrinc 10 emberrel futballozva is otthon tartotta a 3 pontot a BVSC ellen. A hazai csapat 2-1-re nyert, Karcag, Kozármisleny 1-1. Simán nyert a 3. fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. A Szeged 38-28-ra legyőzte a Balatonfüredet a férfi kézilabda NB1-ben. A Dabas 33-28-ra nyert Egerben. A női kézilabda NB1-ben a Debrecen Vácon győzött 37-33-ra. Szétlövés után nyert 2-1-re a magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia a vendég Dunaújváros ellen a Jégkorong Erste Ligában. Az Újpest 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát, a Gyergyó pedig megszerezte idénybeli első győzelmét, miután 5-2-re múlta felül a Feha 19 csapatát. Pupréka megnyerte a szkopjai Cselgáncs Európa Kupa női 52 kg-os súlycsoportját. A kétszeres olimpiai ötödik helyezett a döntőben, hosszabbítás után Jukóval győzött.

0: szerb ellenfele ellen. Majer Gréta gerendán 5. talajon 8., míg Nagy Márk Dávid korláton 6. lett a szombathelyi torna Challenge világkupa döntőjének 2. napján.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% köré várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt, és jelenleg is azon dolgozik, hogy átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá tegye a gazdaságot. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz a megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy a napokban megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezárt. A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. A felmérések szerint a választók több mint 49%-a szavazott a párt listájára. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 14, az Oroszország Liberális Demokrata Pártja 10, az Új Emberek 9, az Igazságos Oroszország pedig 6%-ot kapott. A részvételi arány 56,6% volt. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU párt szövetség Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét, Friedrich Merz kancellár. A felmérések szerint az Észak-Kelet-Németországban a szélsőjobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával, a szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet, a voksok csak nem 25%-ával. A CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták pedig 12%-ra számíthatnak. Agyonlőtt egy autójában ülő izraelit egy palesztin fegyveres Cisjordánia középső részén. A merénylőt megsebesítették, majd elfogták. Közben egy másik palesztin férfi katonákat akart elgázolni a megszállt terület északi részén. Az izraeli biztonsági erők azonban még a merénylet előtt ártalmatlanították.
1: Közlekedés.
0: Csőtörés miatt korlátozzák a forgalmat a 11-es főúton Tahitót falu belterületén. A 30-as kilométernél váltakozó irányban csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Este egy hideg front vonul át az országon, emiatt sokfelé beborul az ég, majd holnap a változó felhőzet mellett ismét sok lesz a napsütés. Főként csak az északi északkeleti tájakon lehet eső, zápor, helyenként zivatar. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 13-19, napközben általában 18-24 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 21 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes vasárnap esti rádiózást mindenkinek. Egy kis időutazásra invitálom a kedves hallgatókat. Na, nem megyünk nagyon-nagyon vissza az időben, a történelem könyveket elő se kell venni, hiszen a ma reggeli műsorig ugrunk vissza. Kolozsi Lázár Ildikó volt a Sport reggel vendége, aki egy kicsit a háttérbe kalauzolta a hallgatókat egy-egy világesemény sajtóközpontjában szervezési oldalát tekintve. Mik történnek, ugyanből a hallgatók, az olvasók, a nézők nem sok mindent érzékelnek, vagy leginkább semmit nem érzékelnek. Szóval ebbe a világba engedért egy kis betekintést. Ildikó, idézzük most fel ezt a beszélgetést. Kovács Erikával, Szabó Szilviával, Gyurta Gergellyel és Erdei Márkkal.
4: Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtóiroda, a média központ működése is. Díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kis súlyból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkájára volt szükség?
5: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat. És köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Vagy ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy... Szogd meg te is.
4: Így van,
5: tehát szogd meg te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobile Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív médiavezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem az kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
4: Terepmunka?
5: Terepmunka. Uh-huh. Tehát hogy az, hogy én a szöktől a csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezetés ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt, tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész LOC-t, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogy ha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
4: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
5: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a Vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt, adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. Összesen már
4: 30 év.
5: Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne?
6: Egyébként ez a 2017-es budapesti vizes világbajnokság.
4: De hogyha a Füredet is tegyük bele, így, mert abszolút, amit Ildi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát több, ugye?
6: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondhatjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Aquatics is folyamatosan azt mondja, hogy az a 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
5: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dőlt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, hanem valahol érzed.
4: Mi a junior sumo Európa bajnokságban, és ugyanolyan lelkesen beszélgettünk, ugye már múlt héten vizes VB-ről, ez a helyes.
5: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfba a VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül
4: vagy bridge-ezni.
5: Nem tudom ezt most éppen, hogy kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval... Folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, hogy mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a Párizsira kijelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, hogy neki ez a csapat kell. Ez a vizesebb, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta és elment. És az első nap után írta, hogy ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na az külföldön nem lesz meg.
4: 1995-ben volt az első fontos világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg nagy,
5: és volt
4: fontos,
5: egy olyan, évente három.
4: És évente három.
5: Egyszerre három.
4: Egyszerre három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
5: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon, nagyon ismert, és régen, hát régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy...
4: Ki?
5: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda kapus.
4: Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
5: Igen, a zseniális rác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában. Igen. Már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. ezek jönnek. Tehát, hogy hát igen. Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol, hogy tényleg most is úgy futottunk neki, hogy egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, ne, hogy nézd, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert azt se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
6: Bocsánat, van tagfelvétel?
5: Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem hát ez óriás, szuper. És sőt a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, ők zárjuk ki, zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla. Szóval és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos ez nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 éves, én is egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén
7: mondjuk az volt az atlétikai világbajnokság,
5: így van,
7: most
5: így van.
7: Pedig, ugye, igen.
5: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a duplán tisz előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
8: kell nem engedi ugrani.
7: De énekel, igen.
5: De nem az, hanem érted, nem kell lesz, persze. És egyszer csak duplán tisza csinálja, 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem, egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy te...
8: Ezért van ilyen jó kedved. Ezt megbeszéljük.
5: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
7: De miatt... azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
6: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jön, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
5: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyónak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogyha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. Mm. És attól te, én azt szoktam mindig
7: szoktál
5: mondani...
7: Szoktál dicsérni? Mert sok vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
5: Ne viccelj, hát én dicsérek, én rugdosok emberek. Gyere, menjünk, nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Tehát, hogy, de hát nem emlékszel, szoktam szerintem. Meg a másik az, hogy megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak, az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogyha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadász területnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális, tényleg az a mondásom mindig, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Monteverestnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez igen, ilyen egyszerű. Igen. És tényleg nincsenek itt óriási nagy dolgok. Az István könyvében sincsenek nagy dolgok. Vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás, nem? És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, igen, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
7: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
5: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer megfertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
7: És Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. Kell ez az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
5: Abszolút egyébként, mert jobban van nem, hogy kell, hanem ugye kinek milyen? Mert mindannyian másak vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a Mobile Pressnél, csupa egyenként. De nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt. Tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és feltette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hete tanítottam meg nekik, erre fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik, az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, hogy senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem ma, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából őnek mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szó viselgatjál, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, hogy főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vestel Pressnek, amikor bementem, hogy hát, de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen bal szélen kiment el, és hogy lőtt a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
7: Igen.
5: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodperc alatt elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalja, aki nézi, Jenő, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű nője sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
7: mondd el azért, melyiket
5: a Gyergyó Szent Miklóson. Uh-huh. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület, uh-huh, itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, hogy Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi benn maradt, meghallgatta, és utána, aha, nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én nem, se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített, a Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben. Tehát, hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő, ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Dubi István vagyok, jó reggelt kívánok. A BVST kezdő csapatát kérem sorolni. Ha háromra nem kezd, ilyen leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros. Nekem így sorolni kellett a BVST kezdő csapatán. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni. Pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, de szép szeme van, biztos azért, uh-huh, került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként Pekingben is beszélgettünk, azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és persze, nem másért.
7: Mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy lesz egy iskola is, ami vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
5: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem, mert sport akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsi Ildinél fölveszik azonnal. Valami biztonságot ad a...
7: Van már, szerintem.
5: De hogy az, hogy tényleg biztos. Megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
7: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
5: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitma nem illnek, ajánlottam be egyszerre 4 embert, hogy majd az egyik fönt marad a uh-huh. rostán. És írtam minden ki az jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen mások vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről. Az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. Mm. És ebben leírtam a többinél, mm-hmm. hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg mm-hmm. ilyenek. Hát ezt egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
8: Ez neked is volt, Gege, hogy ha te jövőre készülsz a Masters-re, akkor nem lehet mellette.
6: Jó, így lesz. Vasárnap reggel figyelek, abszolút.
5: Sőt, a hátadon vissza valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát az egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg, az sokat tud nektek adni, hiába vagy a kórumban egyedül.
7: Igen. Szóval az iskola.
5: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy hát, miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, 2 percen fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem. És
8: akkor eddig volt Komlós oktatási stúdió, most már lesz Kolozsi oktatási stúdió?
5: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott tért véget az én pályafutásom, mert csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, Kolozsi oktatási stúdió. De igazából örülnie kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kell bejárnia, tehát hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni
7: hát
5: mindenkinek.
7: Kalap.
5: Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefont. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, már nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, amikor hány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiában, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen. Tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, hazamegyek, mit nem mondtam el? Akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla. Hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerősöm, mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe. És mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen. És hogyha változni kell, változni. És én szívesen ülök. Én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kell keckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindent az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval mindegy, és két év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvastam, mondtam, nem, hogy olvastad, színolvastam. Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hangjuk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukba, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem 3 kérdést az órán Vicrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a Szabadságtérre, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé elől, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, hát én együtt vezettem műsort a Komlósi belökött oda is, hogy a Vicrai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csókom, nagyon szép volt, nagyon meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki. Szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni, adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az.
3: Kolozs Ildikóval beszélgetett a Sportreggelben Szőke Viktória, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely és Erdei Márk, ezt a beszélgetést idéztük most föl az elmúlt fél órában. Ez volt már a Körkapcsolás, minden jónak vége szakad, egyszer nincs ez másként a mai műsorral sem, amelynek szerkesztője Olasz Gergő volt, a technikáért Antal Richárd felelt. Hamarosan jön a Sportvilág Szilágyi Dórával, érdemes tehát velünk maradni a folytatásban is. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek, Németh Kornélt hallották.
1: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Veszített a Ferencváros Nyíregyházán a labdarúgó NB1-ben, megint 10-zel győzött a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában, és már biztosan érmes Szira Zsófia a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Zárásként Nyíregyháza-Ferencváros mérkőzést rendeztek a labdarúgó NB1 8. fordulójában, részletek a kommentátortól Tóth Bélától.
3: Pontosztoszkodás a nyírségben, Nyíregyháza FTC 1-1 a labdarúgó NB1 8. fordulójának záró mérkőzésén. Bódog Tamás a hazai szakvezető letöltötte a négy mérkőzésre szóló eltiltását, ezért ma már a kispadról irányíthatott, és onnan figyelhette, hogy a mérkőzés 8. percében Hős Zsombor révén vezetést szerez a csapata. Adód a labdavesztését követően Hős fűzte át magát a hibázó Ferencvárosin, és 11 méterről Hős picit jobbról ballal lőtt a bal alsóba. Ezzel szerzett vezetés tehát a 8. percben a Spartacus, amely ezt követően további helyzeteket dolgozott ki. Kvasina a lécet találta el, Katona Mátyás pedig távoli lövéssel tornáztatta meg Varga Ádámot. Gorbé Balázs 5-5 változtatott a glasgowi kezdőcsapaton, ugye csütörtökön a Ferencváros az Európa Ligában 3-1-re nyert a Celtic otthonában. A mérkőzés 40. percében az azon a mérkőzésen csereként egy fél időt játszó Osváth volt a főszereplő, ő a nyíregyházi kapufát találta telibe. Elmaradt az egyenlítés tehát az első fél idő végén ferencvárosi részről, ám a második játékrész első negyed órája viszont egy egyenítő gollal zárult. A csereként pályára lépő Mariano Gomez Osváth bololdali beadását követően nagy kavarodást használt ki, harciasan a labdát Tóth és a védő között a kapuba gyötörte, ezzel tehát egy órányi játék után 1-1 állt az eredményjelzőn. A folytatásban a Nyíregyháza került fölénybe, Katona Mátyás balról kísérletezett, Varga hárított, viszont az utolsó negyed óra szűk 20 perc már a ferencvárosé volt. Rendre jöttek a zöldfehérek, nagy nyomást helyeztek a nyíregyházi kapura, a végén Osváth beadását követően Gomez fejelt mellé, Zakariasennek pedig egy les miatt meg nem adott gólja is adódott. A végeredmény végül is 1-1, így a Ferencváros tovább nyújtja a veretlen szériáját, ezzel már 13 tétmérkőzés óta a zöldfehérek nem találtak legyőzőre, a Nyíregyháza pedig a bajnokságban hazai pályán továbbra is veretlen. Még egyszer a végeredmény, Nyíregyháza FTC 1-1.
2: Az FTC magyar válogatott játékosa Osmát Attila Korsós Kristófnak adott interjút a meccs után.
4: Egy euforikus hétközi győzelem után milyen volt ez a mérkőzés, mit gondolsz erre?
5: Igen, az elején kaptunk egy gólt, onnantól stabil volt a Nyíregyháza, jól védekeztek. 60. perc körül sikerült kiegyenlíteni. Biztunk benne, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Szerintem a meccs nagy részében azért mi nyomtunk. Egyszer-kétszer próbáltak elni kontrával, azt jól tudtuk semlegesíteni. Talán egy-egy lehetőség volt nekik, de nekünk több helyzetünk volt, rúgtunk egy lesgolt is. Nyilván keserű, de nem tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést a hétközi után. Fontos lett volna ez a 3 pont a bajnokságban nagyon.
4: Azt tudtuk, hogy a Nyíregyháza ezt a magas letámadást szereti alkalmazni, viszont így a középpen tulajdonképpen egymást oltották ki a csapatok folyamatosan. Mennyire ölte ez meg a játékot ott egy picit?
5: Nem gondolom, hogy megölte volna, szerintem azért tudtuk kontrollálni a mérkőzést középen is, amikor úgy volt, tudtuk járatni a labdát, ki tudtuk hozni. Nem tudom, ez a meccs sajnos így alakult. Nyernünk kellett volna, nyerni szerettünk volna, szerettünk volna lépegetni előre a tabellán. Most lesz egy válogatott szünet, utána új erővel bevágunk neki a bajnokságnak.
4: Mi arról beszélünk, hogy ott a fél idő hajrájában neked is jobban megjött a lövőkedved, volt is egy kapufád, viszont ez mennyire annak a következménye volt, hogy azért nehéz volt a kaphoz közel kerülni?
5: Gyakoroltunk szöget variációkat, ez így jött ki, be volt gyakorolva, meg volt beszélve. Tudtuk, hogy ők mélyebben védekeznek pontrugásoknál, így kihasználtuk a kipattanózónát, vagy onnan kicsit távolabbra a helyzeteket lőni. Volt egy jó lövése, pár tízével lejjebb egy akkor volt, de sajnos kapufa lett.
2: A Nyíregyháza gólszerzője Hős Zsombor következik, a riporter Korsós Kristóf.
6: Nagyon intenzív mérkőzést játszottunk, örülünk ennek az egy pontnak is, de úgy gondolom, hogy lehetett volna ebbe több is.
4: Ez a meccs azért megmutatja, hogy ha lendületesen sikerül elkezdeni egy találkozót, az mennyit jelenthet?
6: Hát természetesen, hogyha 1-0 megyünk már a 15. percbe, akkor az ad egy csapatnak egy olyan fajta önbizalmat, amit végig tudunk vinni. Egy jó csapat volt ez a Ferencváros.
4: Ebben az erős kezdésben, mert tényleg a Nyíregyháza elég nagy akarattal kezdte el az egészet, akkor ez benne volt az, hogy esetleg a Ferencváros picit fáradtabb lehet, és erre játszotok rá?
6: Benne volt, persze. Utaztak, mi nekik mentünk, pressingeltünk, végig nagyon-nagyon nagy nyomást tettünk rájuk. Örülünk ennek.
4: Na és azt mondd még el, hogy téged a lendület mennyire vitt el ott az elején, mert ez a gól, ez nagyon higgadt szalomozás volt ott a védők között, és hát ugye az előző fordulóban is betaláltál, szóval egyre jobb.
6: Egyre jobb, így van, remélem, hogy majd a következő fordulóban is betalálok.
2: Újpesten játszott a Zalaegerszeg a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól, Jó Andrástól hallják.
7: Megőrzi veretlenségét a hazai pályán az Újpest, sőt, meg is nyeri a mérkőzést. Újpest Zalaegerszeg 2-1. Jobb ütemben kezdte a mérkőzés az Újpest, amelyedül a komoly lehetőség is akadt, de Gundel Takács védeni tudta a kísérletet. A 19. percben komoly vendég lehetőség, a 20 méterről érkező szabadrugás a kapufát csattant. Ezt követően teljesen más arcát mutatta az Újpest, az ETL pedig elkezdett komolyabban támadni. A 35. percben pedig meg is szerezte a vezetést. Káderon beadása után Maxwell még helytorva lőtt, a labda Krevsun elé pattant, aki higgadtan elfektette Szappanost, majd közelről a kapuba lőtt. A második fél időt pedig az Újpest kezdte jól, jobban. A 60. percben Zeka beadása után Matko közelről a hálóba sodorta a labdát, az asszisztens intett a videóbíró, végül hosszas ellenőrzés után megerősítette az ítéletet. Kérdés, hogy Matko melyik testrészéről került a kapuba a labda, illetve a válla belóghatott, emiatt les volt. A 75. percben egyenlítés, Slajter remek beadását Krajcsovic közelről helyezte a kapuba, egykori csapat ellen volt eredményes 1-1. Aztán pedig a végén 90 plusz második percben egy hatalmas zalaegerszegi hiba. Rosszul hátatett labda, Gundel Takács hiába jött a kapujából, nem ért oda időben, Mátko megcsúszott a sarokkal, aztán pedig a labda a kapuban kötött ki, hiába ment érte penálba, Matko megszerezte az 5. gólját és a szezonban, ezzel pedig megnyerte a mérkőzést az Újpest 2-1-re az Zalaegerszeg ellen, így tehát megőrizte a hazai veretlenségét a Szosza Ferenc stadionban a Lilafehér együttes. A mérkőzés végelményével tehát búcsúzom, Újpest-Zalaegerszeg 2-1.
2: A Lilafehérek vezetőedzője Szélesi Zoltán Farkas Mártonnak értékelt a mérkőzés után.
8: Van egy pici deja vu, mert megint hátrányba került a csapat, és aztán a második fél időben is sikerült bedarálni az aktuális ellenfelet.
9: Van deja vu, valahogy ez most a csapatra ez a jellemző, hogy el kell nevezzem őket ilyen Vissza a jövőbe című filmsorozat alapján, hogy jövünk a múltunkba, próbálunk előre minél följebb menni. Nem könnyű feladat megfejteni, bevallom ezt, hogy miért kezdik a srácok egyes találkozókat így, hogy hátrányba kerülünk, és utána viszont parádés módon jönnek vissza a találkozóba, jellemzően ezget megnyertük, úgyhogy ezen még mindig keresgélni kell, dolgozni kell, hogy ne így legyen, de hogyha ez a forgatókönyv idénre megvan írva, akkor ám legyen, nekem hajam nem lesz, hangom se lesz, meg nem tudom a szívem meddig bírja, de ameddig így nyerünk fordításból, ám legyen.
8: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyiszer lehet ezt megcsinálni, mennyire kell gyorsan megtalálni erre a választ, hogy valahogy a kezdése is jobb legyen a csapatnak, túl azon, hogy ma az első 10-12 percben szinte csak nátok volt a labda, de aztán a kapott góllal nagyon nagyot fordult a meccs.
9: Nézd, ez így van, ahogy mondod, viszont ahogy sokan látták, gondolom itt is a tévé előtt, jól kezdtük a találkozót, nálunk volt a labda, meg voltak a helyzeteink, a Matkónak, ott volt a Szendreinek, ott a 20. percben 2-0-ra kellett volna, hogy vezessünk. Egy védekezés elcsúszott, abból kaptunk egy olyan szerencsétlen gólt, hogy éppen a helytől Rábár oda pattant az ellenfél elé, berúgták. Ez nem könnyű, tehát aki játszott, futballozott, azt tudja, hogy ennek van lélektana, tolod, jön a helyzet, nem rúgott be, és egy ilyenből kapunk egyet. Nyilván ez elnyomta a bélyegét, ettől függetlenül próbáltuk ezt ugye stabilizálni, igazság szerint fél időben volt erre a lehetőség, ahol megint csak föl kellett emelni hangot, igazság szerint a védekezésünk, a belső védőnk nem lépkedtek ki emberezéssel, ezáltal át tudták ezeket játszani, illetve a cserék is jót tettek a csapatnak, ahogy ezt egyébként jellemzően teszik.
8: Meg a jobb oldali védekezés is abszolút sikerült rendbe tenni, ha már említed a cseréket, azért az, hogy most már Tijanit is be tudod dobni, Krajcsovics is most góllal hálálta meg a bizalmat, Flighter is ugye abszolút főszereplő volt abban az egyenlítő gólban. Mennyit számít, hogy a támadó négyest ennyire tudod variálni, és akkor a dinamizmus sebességet tudsz belerakni.
9: Nagyon fontos ebben a játékban, ugye próbálunk játszani, presszingelni, letámadni, labdaszerzés után kontrázni, ehhez nagyon sok energia kell, és jellemző, ugye most ezzel nőtt megint a támadó szekciónk, a palettemből válogathatok, ez azt gondolom így volt idáig is, most a Tijivel említetted, ővele nőtt ez a lehetőség, azt gondolom, hogy aki beszállt ma is, és korábban is, jól tettek hozzá a csapatjátékhoz, és jobb energiák lettek, attól, hogy cseréltek, megjött a szünet, meg volt egy kis korrekció, most ez kell, ilyen formában vagyunk, de azt gondolom, hogy most, ami jön folyamatosan, azt a korábban nem kaptuk meg. Gondolok esetleg az előző fél évre, most ezek jönnek, sokat teszünk érte, azért örülök, hogy sikerül fordítani, és ezeket a találkozókat így behúzzuk, bár mondom, egy kicsit azért karcos.
2: Az a legerszeg kapusa, Gundel Takács Bence következik.
8: Azt hiszem, hogy kifejezetten jó meccsetek volt ma itt, de ez az utolsó percekben történt, nagyon szerencsétlen kapott gól, ez most mennyire vágta agyon ezt az egészet?
10: Hát, nyilván tönkre vágta, hiszen kikaptunk. Ez sajnos a futball része ugyanúgy, mi is emberek vagyunk, hibázunk, ez előfordul. Azt gondolom, hogy a Diogo is előtte kiválóan megoldotta a védekező munkáját. Ez benne van sajnos, hogy belehibázunk egy ilyet. Hát majd legközelebb talán nem így alakul. Azt gondolom, hogy jól játszottunk. Az első fél időben akár el is dönthettük volna a meccset. Ott a gól után nagyon benyomtuk őket. A végére meg sajnos ők felőröltek minket, ott már nagyon nyomtak minket. Necces volt, hogy fogjuk kihúzni. Hát sajnos nem sikerült.
2: A labdarúgó NB1 8. fordulójában a mai játéknap első mérkőzésén az MTK a címvédő Győrt fogadta. Részletek a mérkőzés a rádiós kommentátorától, Katona Lászlótól.
11: Elhozza a 3 pontot az Újhidegkúti Nándor stadionból a bajnoki címvédő. MTK Győr 1-2. Rögtön a 3. percben zicserbe került az Eto. Stefuj átadásából Kulenovics 8 méterre a kaputól szemben Demjénnek gólt is lőhetett volna, de az MTK hálóőre a jobb sarokba tartó lövést nagy bravúrral védte. 4 óra után Stefuj szöglete után Umatum fejelhetett 5 méterre a kaputól, fölé bólintott. A 20. percben a fővárosi Komáromi 30

0: belőle gól. Aztán egy baloldali akciónál Djukanovic egészen az alapvonalig vitte a labdát a találkozó 53. percében. Éles szögből leadott lövése kijött a kapufáról, az érkező Szép pedig közelről a hálóba passzolta a labdát, Szép Márton első gólja a labdarúgó élvonalban. A 64. percben egy jobboldali beadást Keresi középről 7 méterről balla félmagasan a jobb kapufára küldött, a kipattanott Bognár 11 méterről kissé balról jobbal félmagasan a jobb sarokba vágta. A 84. percben aztán Sejem labdaszerzése után Agma 20 méterről szemben a kapuval csavart egyet a bal lábával, mármint a labdán, és a felső lécről vágódott a gólvonal mögé, ezzel megszerezve a vezetést a győri csapat. Majd aztán jött a 91. perc, szinte az utolsó utáni pillanat és lehetőség, amelynek következtében egy újabb kapufa, mégpedig Jurek 16 méterről lőhetett a baloldali létszet találta el, aztán az ismétlést már Petrás védeni tudta. Győzelmével a győri csapat a második helyre lépett fel a tabellán, az MTK pedig a Kisvárda után a Győrrel szemben is kikap az Újhidegkúti Nándor stadionban. MTK Győr 1-2.
1: Hamarosan majd hallgathatunk interjúkat is, addig néhány hír az egyéni sportágakról, hiszen a legjobb négy közé jutott Szira Zsófia a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női plusz 80 kg-os súlycsoportjában, miután a negyed döntőben egyhangú pontozással legyőzte Örmény ellenfelét. Megnyerte a szkopjai Cságáncs Európa-kupa női 52 kg-os súlycsoportját Pupréka. A kétszeres olimpiai ötödik helyezett a döntőben hosszabbítás után Jukóval győzött a szerb Mina Gacsics ellen. Remekül sikerült Losonczi Dávid visszatérése. A világ és Európa bajnok magyar birkózó a Porecsi Valamar kupán aranyérmet szerzett. Rajta kívül Lévai Zoltán állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, Vánca Istvánnak ezüst, Vitek Dáriusznak és Szabados Noéminek pedig bronzérem került a nyakába. Majer Gréta Gernán 5., Talajon 8., míg Nagy Márk Dávid korláton 6. lett a szombathelyi világkupán. És akkor most hallgassuk meg majd az interjúkat az MTK Eto találkozó után. Szép Márton, a győriek játékosa Demjén Balázsnak nyilatkozott.
2: Szép Mártonnak első NB1-es góljához gratulálunk. Nagyszerűen érkeztél és pontosan is fejezted be az akciót. Így látszott kívülről, de te hogyan élted meg ezt a gólt?
3: Először is köszönöm szépen. Nyilván első gól az mindig nagyon nagy dolog, örülök neki nagyon. Én csak mentem a kapu felé, tudtam, hogy érkezni fog a labda, az, hogy hogyan, az nekem mindegy volt, ott akartam lenni és befejezni az akciót, szerencsére sikerült, szerencsére gólra tudtam váltani, így meg lett az első gólom is, örülök, megyünk tovább.
2: Volt még néhány fordulat a meccsben, de sikerült ugyanúgy egy gól előnyben zárnotok a találkozót, mint amikor te betaláltál. Minek köszönhető ez a győzelem?
3: Az első félidő az nehezen indult számunkra, fél időben összekaptuk kicsit magunkat, és a másik fél időre úgy mentünk ki, hogy mindenképp meg szeretnénk nyerni ezt a meccset. Igen, voltak fordulatok, de végig ott maradtunk fejbe a meccsen, és ez látszott is, és szerencsére sikerült behúzni.
2: Tavaly télen érkeztél vissza, akkor még csak perceket kaptál, de ebben az új alakuló csapatban egyértelműen alapember vagy, hogyan látod a szerepet az együttesen belül?
3: Igen, új pozícióban játszok, ugye ez kicsit szokatlan a védekező középpályás, nyilván tanulom, próbál fejlődni, másik félidőben szerencsére feljebb is mehettem a eredeti posztomhoz, sokkal jobban tetszett, élveztem a játékot, dolgozok tovább és egyre jobb lesz.
2: Te esetedben tényleg fontos a türelem, hiszen mostanra jött el, azt hiszem, igazán a te időd. Mi az, amit hazahoztál magaddal Németországból, a Leverkusenben töltött évekből?
3: Egyébként a mentalitás, a beletett kemény munka, hiszen minden párharc számít, minden labda számít. Ezt próbálom itt is továbbvinni, és ennyi.
1: Most pedig hallgassuk meg a győriek mexikói vezetőedzőjét, Efraín Juárez-t.
2: Második félidőben egy sokkal intenzívebben játszó Eto jött ki a pályára, pedig csak egyet cserélt az együttes, és azt hiszem, hogy Bumbát is inkább a sárga lapja helyett hozhatta le az edző, mint sem feltétlenül taktikai okokból. Mégis mi változott a szünetben?
4: No, I think it's how we prepare the game. We know that of course we come to a
5: nagyon kemény mérkőzés volt, nehéz meccsre számítottunk, egyrészt az MTK-nak a játékát is ismertük, tudtuk azt, hogy nem lesz sok területünk, de az ő területeket is szerettük volna lezárni. Ott volt az első percben nagy lehetőségünk Ulanovic előtt, ez most nem úgy sikerült, más lett volna talán a meccsképe, hogyha még kevesebb teret tudunk nekik engedni. Itt azért egy hosszú meccsre készültünk abban a tekintetben, hogyha a helyzeteket veszük alapul, megvoltak a momentumok, hogy előre hogyan tudunk lépni, területet hogyan tudunk újra nyerni, és nyilván ez a második fél.

0: jött ki igazán, amikor labdával is egy kicsit jobban tudtunk játszani, illetve egy kicsit szervezettek is voltunk védekezésben, és a védekezésből támadásból átmenetekben is itt voltunk élesebbek. Nyilván az eredmény a legfontosabb, de azért az fontos megjegyezni, hogy az az új 12 játékos, aki érkezett a keretbe, hogy nem azért jöttek, hogy most csak így itt legyenek, hanem hogy all-in, mindent bele kell adniuk, és mindent meg kell tenniük azért, hogy hétről hétre jobbak legyenek, és az Eto'o is jobb legyen. Itt saját nézőink előtt képviseljük a győri színeket, a hazai pályán is saját magunkat képviseljük, láthattuk az előző bajnoki meccsen, ahol az utolsó pillanatig küzdöttünk, láthattuk a kupa meccsen, ahol az utolsó pillanatig küzdöttünk, és jó meccset is játszottunk. Összességében ez az Eto'o, hogy ha az all-in van, és mindent bele tudunk adni a mérkőzésekbe, akkor abból néha jó, néha rossz eredmény jön ki, néha jó, néha rossz teljesítmény jön ki, de összességében ez az Eto'o.
1: Every single game, and sometimes it's good, sometimes it's not, but we need to accept and need to improve.
2: Láthattuk, hogy a szünetben sikerült változtatni, viszont kellett az MTK egyenlítő gólja után is módosítani valamin, és ha igen, akkor min?
1: Yeah, of course. This is no magic, you know. You know what the players can do individually. I know that my players in different positions, you know.
0: Én azt gondolom, hogy itt nem igazán van, nem igazán kell beszélni varázslatról. Nem arról szólnak, hogy egyénileg megoldunk helyzeteket, hanem arról szól, hogy csapat szinten tudunk megoldani helyzeteket. Itt a mai mérkőzésen is középső védő játszott, szélső védő pozíció. Szélső játszott szélső védő pozícióban, center játszott tízes pozícióban, tehát összességében olyan pozícióban is bizonyítottak ezek a játékosok, ami nem feltétlenül a komfortzónájukon belül van. Néha ezek a győzelmek egy kicsit zajosabbak, néha a vereségek egy kicsit zajosabbak, de azt nem szabad elvenni az eredmények tekintetében, hogy ott vagyunk a tabella elején. Az a 15 pont, minden pont, amit szereztünk ebben a bajnokságban, az mind megérdemelt pont, és a játékosoknak köszönhető ez a megérdemelt pontmennyiség. Kritikus helyzetekből jöttünk ki győztesen, kritikus helyzetekben voltunk sokkal jobb pozícióban, mint ahova akár azt mondhatjuk, hogy megérdemeltük ezeket a helyzeteket. Tehát összességében azt kell mondani, hogy ezek a helyzetek ezek jönnek, és nem kell hozzá nagy varázslat, hogy ezek
1: létrejöttek.
3: A 64. percben Bognár István révén egyenlített az MTK. A hazai csapat egyetlen gólszerzője következik, a riporter Demjén Balázs.
2: Csereként beállt Bognár Istvánon nem múlott semmi, hiszen egy nagyon szép és erős lövéssel egyenlítettél, és már úgy tűnt, hogy rendezhetitek végleg a sorokat, amikor azonban újabb bombagóllal jelentkezett az ellenfél. Miért alakult így ez a találkozó?
4: Lehetett volna fordítva is akár, már gratulunk a Győrnek. Több gólt rúgtak, úgyhogy nyilván megérdemelten nyertek. Több volt nyilván benne a részünkről. Sajnos ez most így alakult. Most kicsit feszült vagyok, de nyilván majd higgadtabban jövő héten, otthon, holnap, nem tudom. Majd biztos jobban át tudom gondolni, de hát sokkal több volt benne. Egyénileg is, csapatszinten is, és ezt elrontottuk.
2: Annak ellenére mondod, hogy ugye több volt benne, hogy gólt szereztél csereként, mindaztán 45 percet volt a bizonyítás, és ezt is kihasználtad, miben maradt benned hiányérzet?
4: Lehetett volna még egy gólt rúgni akár, vagy kettőt is, meg voltak nem a helyzeteim, de azok a lehetőségek, amiket jobban szoktam megoldani általában, úgyhogy nyilván első a önreflexió, nyilván egyénileg csapatszinten is úgy gondolom, hogy sokkal több helyzetet ki kellett volna alakítanunk. Elég sok rágyorsításunk volt. Talán sokat egyénieskedtünk elő szerintem. Magam nevében is beszélek, úgyhogy nyilván majd megbeszéljük, de szerintem itt nem egy pontot hagytunk itt, hanem hármat is akár. Ettől függetlenül a Győr is megérdemelte a meccset, úgyhogy gratulálok nekik. Tényleg három esélyes volt, meg a mérkőzés képe alapján akár több gól is lehetett volna. Megyünk tovább.
2: Akárhogy is nézzük, azért 8 forduló alatt 2 góllal és 4 asszisztal visszatérni, úgyhogy nem is mindig kezdőként játszottál, mindenképpen meggyőző teljesítmény. Hogy látod a saját szerepedet ebből a szempontból ebben az idényben, illetve milyen volt maga a visszatérés ezekben a hetekben, mérkőzéseken?
4: Az eleje az elég fárasztó volt, azért nyilván kellett egy pár hét, akár egy-két hónap, mire visszatudtam fizikálisan jönni. Elején azért sokszor az életemért küzdöttem a bajnokság elején, de nyilván ez normális, nagyon hosszú volt a kiagyás. Alapvetően szerintem jól sikerült a visszatérésem, olyan szeretnék majd minél több meccset eldönteni, ez ma nem sikerült, pedig meg lett volna a lehetőség. Nyilván ezt pozitívra értékelem, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy csapatszinten is több pontunk kellene, hogy legyen. Ez a realitás, hiszen nem szereztük meg ezeket a pontokat, tehát félreértés ne essék, nem úgy gondolom, hogy nekünk bajnokságot kéne vezetni, hanem egyszerűen sok mindenért magunkat okolhatjuk szerintem, hogy nincsen több pontunk. Ezzel mindenképp változtattunk el ugye a hosszú válogatott szünet után, mert ez abszolút tényleg hónapok óta így van, hogy több van mérkőzésekben, és nyilván ez a realitás, tehát még egyszer mondom, nem nem is adják ingyen, meg nem is azt mondom, hanem egyszerűen ezen át kell kattannunk és változtatnunk.
3: Az MTK vezetőedzője Pinezics Máté is értékelt Demjén Balázsnak.
2: A győriek egyik sérült játékosa a saját szempontjukból humorosan azt jegyezte meg, hogy hazavinnék szívesen mindkét kaput, hiszen a kapufa segítette többször is az Etót. Egyszer Jurek lövésénél, egyszer Komárominál pattant kifele a labda, majd szép gólya előtt és Agba találatánál is befele, illetve a győriek számára megfelelő helyre érkezett a labda. Ugyanakkor ezen kívül mi jelenthette ma a különbséget még a két csapat között?
5: Hát most ilyen frappánsra nem tudok válaszolni, mint amit az ellenfélnek a játékosa mondott. Amúgy nem kettő, hanem négy kapufánk volt, hogyha jól emlékszem. Mondanám azt, hogy kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy a forduló kapusa az majd az ellenfél kapusa lesz, a forduló gólját az ellenfél rúgja, meg rúgunk százat, meg rúgunk négy kapufát, de értelemszerűen azon dolgozunk, hogy ez a felfogás ez továbbiakban is megmaradjon, és ez a felfogás ez beforduljon oda, hogy igenis ez nem szokunk hozzá.
2: Nyilván ahhoz, hogy minél több olyan mérkőzés legyen, ahol tud mondjuk annyi nyomást gyakorolni a csapat, mint az első fél időben az ellenfélre, mi billentheti át ezt a pontot, hogy pozitívan alakul az ilyen mérkőzések a csapat számára?
5: Hát értelemszerűen minden mérkőzés más. Tehát hogy azért azt látni kell, hogy mi most a tavalyi bajnokkal játszottunk, amit mondhatjuk, hogy kicserélődtek, de hát azért megállás nélkül igazolják a jobbnál jobb játékosokat. Tehát azért egy bivaly erős csapat ellen tudtunk ilyen felfogást úgymond ráerőltetni az ellenfélre. Továbbra is azt mondom, hogy ezt a részt ezt nekünk vinni kell tovább, mert hogyha ekkora, vagy én inkább úgy mondom, hogy többször vagy sokszor ekkora dominanciát tudunk csinálni, akármilyen felfogású, vagy akármilyen ellenfél ellen, ezt menni kell, vinni kell tovább, és be kell forgatni. Tehát, hogy itt mondom azt, hogy itt csak azért is van. Tehát, hogy itt nincs, nem szomorkodni kell, meg nem azt mondani, hogy igen, hát a kapufáról kifele, meg befele pattant, hanem állhatatosan csinálni ugyanígy tovább a dolgunkat, és ugyanezt a játékot beforgatni, és nem pedig megváltoztatni a felfogást.
2: A meccs előtt az érkezőkről, távozókról beszéltünk, zárjuk is ezzel, pont egy olyan labdarúgó került be, akik az előző szezonban még nem voltak a csapat tagjai a kezdőbe. Zubor és Mikolai személyében ugye két fiatal kapott lehetőséget, illetve ott volt még Radics és Komárom is. Az ő teljesítményüket hogyan lehet értékelni, hogyan épülnek be a csapatba hétről hétre?
5: Hát egyénileg nem nagyon szeretnék most itt senkit sem kiemelni, de hogyha így rákérdeztél, akkor azt gondolom, hogy mind a négyen amúgy teljesen rendben voltak és megállták a helyüket. A Zubit sem azért cseréltük le a fél időbe, mert elégedetlenek voltunk vele, hanem úgymond akartunk egy pici plusz effektivitást hozni a játékba. Értelemszerűen itt ez a Bogez góljánál plusz egy-két olyan helyzetnél, ami ebből kialakult. Ez sikerült is, de azt gondolom, hogy a Timó is szenzációsan megoldotta a ráeső feladatot. De még egyszer mondom, tehát azt gondolom, hogy bárki bekerül a csapatba, hétről hétre azért ez már megérdemli, úgyhogy ez a továbbiakban is így fog maradni.
3: Rangadót rendeztek az NB2-ben Soroksáron, amely a Tisza Kécskét fogadta a 8. fordulóban. Tudósítás a helyszínről Szabó Bencétől.
6: Már rögtön a 7. percben megszületett az első gól a mérkőzésen. Szekérnek a beadása után a korábbi debreceni játékos Sós Bence ballal kapásból 8 méterről a kapuba lőtt. Erre jött a válasz a Soroksár részéről a 27. percben, amikor Halmait buktatta a kapus, Köböl pedig a 11-est, amelyet megítélt a játékvezető, értékesített, ezzel volt 1-1. Majd ezt követően jött az újabb gól. Szekér visszabújítás után lőtt a kapuba, mert Baranyai gyönyörű gólpaszt adott neki. Ez volt Szekérnek egyébként a második gólja a bajnokságban. Ezzel volt 1-2, de még a játék részben született egy újabb Tiszakécske gól. Sós pedig megszerezte saját maga második gólját a 41. percben egy begurítás után 5 méterről lőtt gyakorlatilag az üres kapuba, mert hogy Radnóti állt vele szemben. A fordulás után változott egy kicsit a játék képe, mert hogy Lovrencsics a 46. percben rögtön betalált, mert hogy egy gyönyörű beadás érkezett Lukács részéről, amelyet 5 méterről a kapuba fejelt, és hát fejesekből nem volt hiány itt a második játék részben, mert a Soroksár folyamatosan lőtte be a labdákat oldalról, Lovrencsicsnek megvoltak a lehetőségei, azonban végül a 92. percben Bence már fejelt a kapuba 6 méterről, miután Köböl balról beadta a labdát. Úgyhogy egy izgalmas mérkőzésen végül is mindkét csapat veretlen maradt, és a tabellát továbbra is a Soroksár vezeti a Tiszakécskét megelőzve. A végeredmény még egyszer, tehát Soroksár Tiszakécske 3-3.
3: A Szent Lőrinc 10 emberrel futballozva is otthon tartotta 3 pontot a BVSC ellen a labdarúgó NB2 8. fordulójában. A hazai csapat 2-1-re nyert, és ezen kívül még Karcak, Kozár Mislány 1-1. Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretében. Erről a szövetség számolt be közösségi oldalán. A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában pénteken Ukrajnát fogadja, majd Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. 1-0-ra nyert a Liverpool a Bournemouth otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság magyaros mérkőzésén. A győztes csapatban Szoboszlai Dominik kapott egy sárga lapot, 81 percet lejátszott, míg Kerkez Milos végig a pályán volt. A hazaiaknál Tóth Alex a 89. percben állt be. Ezen kívül pedig még az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban három eredmény a mai játéknapról. Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 5-3 és Fulham Manchester United 1-1. 2-0-ra nyerte a Leverkusen hazai pályán az RB Leipzig ellen a német élvonalbeli labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában. A vendégeknél Willi Orbán végigjátszotta a találkozót. Ezen kívül még két meccset rendeztek ma Németországban az élvonalban, Schalke Elversberg 0-0 és Paderborn Hoffenheim 3-1. Gulácsi Péterrel a kapuban megszerezte második győzelmét a Villarreal, amely a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság hetedik fordulójában 3-1-re múlta felül a Levantét. Az Atletico Madrid hazai pályán 2-1-re legyőzte a városi rivális Real Madridot. A Betis 1-1-es döntetlent játszott a Deportivo de la Coruña vendégeként, és a Hetafe 1-0-ra nyert a Malaga ellen. Ezen kívül a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban épp ebben a pillanatban egyenlített a Valencia Real Sociedad ellen, valószínűleg 2-2 most az állás a 85. percben, de természetesen majd várjuk meg, hogy megadják ezt a találkozót. Tehát a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban Valencia Real Sociedad 2-2 varvizsgálat a 85. percben. És akkor nézzük, mi történt Olaszországban az élvonalban. Fiorentina Napoli 1-1, Frosinone Como 2-0, Parma Genova 2-1, Juventus Atalanta 2-0, és AC Milan Lecce 3-0. És akkor még a francia bajnokságot nem mondtam el. Most ért véget egyébként az elmúlt percekben az Olympique Marseille PSG találkozó, amelyet a Paris Saint-Germain 2-1-re megnyert idegenben az Olympique Marseille otthonában. Egyébként a hazaiak emberhátrányban játszottak. Ezen kívül két mérkőzést rendeztek még Franciaországban az élvonalban. Auxerre-Brest 2-1 és Nice-Lille szintén 2-1. Kézilabdával folytatjuk, hiszen simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. A dán Nyköping megszerezte első győzelmét a sorozatban, 31-26-ra nyert hazai pályán a német Blomberg Lippe ellen. Szintén győztesen hagyta el a pályát a román Gloria Bistrica, valamint a francia Brest-Bretagne is. Bistrica Odense 29-27 és Budućnost-Brest 22-27. 10 gólos szegedi győzelem a férfi kézilabda NB1-ben. A kékek 38-28-ra verték a Balatonfüredet hazai pályán. A Dabas 33-28-ra nyert Egerben. A dabasiak kapusa Pintér Bulcsú 11 védéssel és egy góllal is hozzájárult a sikerhez, ezt követően pedig nyilatkozott is.
7: Nem mondanám azt, hogy az eredmény tükrözni azt, amit ott átettünk a pályán. Nagyon nehéz hajtós mérkőzés volt, főleg a egri szurkolókkal. Első 10-15 percben akadozott játékunk volt, kicsit megilletődve játszottunk, és ott volt egy töréspont ott a 10-15. Percben, ahol kicsit több önbizalmat kaptunk, és szerintem ott volt az a pont, amikor úgy meg tudta fordítani mi a munkra, és hogy a védekezés, illetve a támadást is tudtuk irányítani, és ott onnantól kezdve már csak a gólok különbsége megtartása volt a cél, hogy se tudjuk azt növeljük, vagy lássuk meg.
3: Az, hogy 28 gólt kaptatok az Egertől, ez mit jelent, mit mutat mondjuk a védekezésről? Te mennyire voltál elégedett az előtted álló fallal?
7: Talán még a 25. percig egy kicsit azért ingadozó volt, nagyon sok betörés, illetve zicser gólokat tudtak vagy lövésük tudtak végrehajtani. Viszont a másik fél időben az abszolút jó volt szerintem, de ott már egy másik tempó volt. Szerintem azért jól össze tudott állni a védelem.
3: A ti szempontotokból, a Dabas szempontjából nem volt egy szerencsés mondjuk a sorsolás. Az, hogy a Ferencváros otthonában kezdtetek, majd egyébként Veszprémbe utaztatok, tehát így két vereséggel és papírforma alapján alakuló vereséggel kezdődött az idény. Ennek tudatában mennyit jelent, mennyi önbizalmat ad, mit változtat egyébként a csapat hangulatán az, hogy megvan az idény első győzelme?
7: Hát én úgy gondolom, hogy a Fradinál ki lehet kapni, nyilván nem olyan játék, amit ott játszottunk, viszont az egy inkább ilyen korai pofonnak tudtuk felvenni, és hogy tudtuk, hogy ezt hol kell javítani. Ez most nyilván remélem most azért ad egy kis löketet majd ez a két pont, viszont fontos, hogy ugyanúgy dolgozunk tovább, de már legalább meg tudtuk szerezni az első fontos két pontot.
3: Te különösen jól védtél ma a kapuban, mit gondolsz, ez minek köszönhető? És azt jól láttam, hogy gólt is sikerült lőni?
7: Igen, az nálam azért nem gyakran szokott előfordulni, viszont szerencsére pont jó időzítés volt. Sok munkára köszönhető, nagyon sok munkát tettünk bele a nyári alapozásba a csapat együtt. Reménykedünk, illetve reménykedtünk, hogy ez ki fog jönni majd meccseken.
3: A női kézilabda NB1-ben a Debrecen Vácon győzött 37-33-ra. A DVSC vezetőedzője Szilágyi Zoltán így értékelt.
8: Tudtuk, hogy egy komoly hőfokú találkozó vár ránk, és ez be is igazolódott. Az első perctől kezdve a Vác is, mi is nagyon komoly tempót diktáltunk, és egy nagyon kemény, feszített találkozó alakult ki, és szerencsénkre tudtunk mindig egy 3-4 góllal elhúzni, viszont a Vác nagyon szívósan kapaszkodott, és mindig visszajött, és akár esélyük is volt a fordításra, de szerencsénkre mindig voltak aztán játékosaink, akik átremíteni a nehézségeken. Egy nagyon küzdelmes, kemény mérkőzésem vagyunk túl, ugyebár azért elég kevés játékossal vágtunk neki ennek a találkozónak, hiszen a hét során Ines Iváncsok is megsérült, nem számíthattunk rá sem, és a két hosszú távon hiányzónk sem állt ugyanúgy még a rendelkezésünkre, Szabó Nina és Jovanna Jovovics, úgyhogy eléggé tartalékosak voltunk a belső pozíciókban. Viszont nagyon tudom dicsérni a csapatomat, hiszen a sorsdöntő szituációban, kiéletett helyzetekben higgadtak tudtunk maradni, és jó döntéseket hoztak, főleg a rutinosabb játékosaink, elég jól megoldottuk a Vásznak a nyitott védekezését, abból sok lehetőségünk adódott, azért nem véletlenül a 37 gól, azzal nagyon elégedett vagyok. Hát a 33 kapott gól, az mindenféleképpen azt mondom, hogy sok. Ez elsősorban azért a Vásznak a támadójátékát dicséri. Volt némi problémák védekezésben, bár voltak időszakaink, amikor azt mondom, kifejezetten jó védekeztünk. A kapusok talán nem találták úgy a fonalat a mérkőzés nagy részében, bár hozzá kell tennem, hogy aztán Jessica Reedének nagyon fontos védései voltak a végjátékban. Úgyhogy egy kiélezett, kemény találkozó volt, és az a függően, hogy ez régólos győzelem, ez egy végletekig kiélezett találkozó volt, és egy szoros, komoly hőfokú mérkőzés, aminek örülök, mert ezzel az ilyen szintű meccsekkel tudunk aztán épülni, építkezni, ebből tudunk építkezni, és ez mindenképpen fontos az, hogy fejlődjünk, úgyhogy örülök ennek, hogy ez így alakult, és annak természetesen főleg, hogy sikerült elhoznunk a Vác otthonából, nem is könnyen, de sikerült elhoznunk a 2 pontot.
3: Sipos Adrián és Palasics Kristóf csapata a Melsungen házigazdaként 37-34-re legyőzte a címvédő Magdeburgot a német férfi kézilabda bajnokságban. Illis Zonán egyszer volt eredményes a Wisla Płockban, amely otthon 37-24-re nyerte a Legionovo ellen a lengyel bajnokságban. Tóth Rajmund pedig 4 góljával a Cuenca 35-32-re nyerte az Ademar otthonában a spanyol bajnokságban. Aztán nézzük, a fejlemények vannak egyébként Spanyolországban, a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságból, hiszen az előbb azt mondtam, hogy várjuk meg a varvizsgálatot, hogy megadják-e a Valencia találatát. Azóta ezt megadták, tehát kiegyenlített a Valencia 2-2, majd néhány perccel ezelőtt egyébként a Real Sociedad rúgott még egy gólt, tehát a vendégcsapat, a Real Sociedad 3-2-re vezet a Valencia otthonában a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, a találkozó a 93. percben jár. Szétlövés után nyert 2-1-re a magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia a vendég Dunaújváros ellen a Jégkorong Erste ligában. Az ember előnyeivel remekül gazdálkodó Újpest 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát. A lilafehérektől Szabó Rácz Maxim adott interjút Szekeres Péternek.
9: És ha az újpesti szurkolók ránéznek a kivetítőre, akkor nagyon-nagyon jó érzéssel tölti el őket. Mi volt ennek a mérkőzésnek az oka? Hogy láttad, valóban ennyiben jobbak voltatok?
10: Én szerintem igen, áthoztuk a jó dolgokat a gyergyói meccsről. Úgy gondolom, hogy ki tudtuk küszöbölni a hibákat valamennyire, és az volt a kulcs szerintem, hogy végig nyomtunk, hogy nem álltunk meg, bármennyi is volt a különbség, mi nem álltunk meg.
9: Említetted a szezonnyitót, ott is betaláltál, most is volt egy találatod, két gólpasszod, asszisztod is volt, szóval nagyon jól kezdődik ez a szezon számodra is.
10: Igen, szerencsére nagyon jól kezdődik, de ezt legfőképp a csapattársaimnak köszönhetem, illetve a stábnak, hogy bizalmat ad nekem.
9: Azt már hallottam többször, igaz, hogy még csak két mérkőzésen vagytok túl, hogy a szív nagyon erősen együtt dobban ennél a csapatnál. Érzitek ezt az öltözőben és a jégen is?
10: Igen, már egy ideje ugye itt játszom Újpesten, de eddig nem nagyon éreztem ezt, amit idén érzek. Én tényleg nagyon összeállt a brigád, és ugyanaz a célunk mindannyiunknak. És igen, ezért szerintem.
9: Nyilván hosszú a szezon, sokan még az alapszakaszból, de ez egy álomkezdés?
10: Nem tudom. Szerintem igen, álomkezdés, de nem lehetünk ezzel megelégedve, és nyomnunk kell tovább ugyanígy, és akkor jó lesz az egész szezon, reméljük.
3: A Csíkszereda részéről Bece Tihamért hallják.
9: Mi volt az oka ennek a mostani vereségnek, mert az bizony egy nagyon-nagyon csúfos vereség lett.
11: Igazából nehéz ez most értékelni. Amit értékelni tudok, az az első harmad, a többit hagyjuk. Van 10 plusz fiatalunk, akik egy utánpótlás csapatból érkeztek hozzánk. Új edzővel, légiósaink épp, hogy beléptek az ajtón, tehát kereshetnék kifogásokat, de úgy, ahogy mondtad, ez csúnya volt.
9: Akkor össze kell szokni a csapatnak, tehát türelem kell?
11: Igen, volt egy román kupánk is, azután is azt mondtam, hogy türelem kell, van a csapatban anyag, csak idő kell és türelem ahhoz, hogy ezekkel a gyerekekkel, fiatal játékossal eredményt lehessen elérni.
9: Egy ilyen mérkőzés után csapatkapitányként mennyire kell foglalkoznod a játékosokkal, a fiatalokkal pont emiatt?
11: Elég nagy a feladatom, úgy gondolom, hogy átadjak olyan dolgokat nekik, nem csak én, hanem a többi idősebb játékos, átadjak neki olyan dolgokat, amik majd a jövőben hasznossá válnak nekik, és persze egy-két hónapon belül ez a jégen is látszódjon.
9: Akkor nem lehet egyszerűen rövidzárlattól beszélni a mostani mérkőzésen?
11: Nem, úgy gondolom, ez nem egy katasztrófa, mindegy, hogy egy góllal kapsz ki, vagy öttel, igazából tanulni kell a hibákon, másik meccsünk a szezonba, itt egy pozitív edző, építi a csapatot, jönnek még légiósok, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy csúnya nap volt, csúnya vereség, de ebből lehet építkezni, ebből jól ki lehet jönni majd a szezon végére.
3: És megszerezte idénybeli első győzelmét a Gyergyó. A címvédő, már mint az Erste Liga címvédője, 5-2-re múlta felül a FEHA 19 csapatát. Megdőlt a női félmaraton világcsúcsa. A kenyai Agnes Engetich 1 óra 5 perc 15 másodperccel nyerte meg a koppenhágai utcai futó világbajnokságot, és ezzel 1 másodpercet faragott az eddigi rekordból. A férfiaknál András Almgren 58 perc 6 másodperces Európa csúccsal győzött. A belga Remco Evenepoel sorozatban negyedszer diadalmaskodott a férfi időfutamban az országúti kerékpárosok montreali világbajnokságán. Pelikán János a 38. Pák Barnabás a 41. időt tekerte. A születésnapos svájci Marlene Reusser győzött a női futamban. Kulissza, titkok és érdekességek a budapesti atlétikai világdöntőről és a 2023-as világbajnokságról a Nemzeti Sportrádióban. Kolozsi Lázár Irdikó operatív igazgató volt a Sportreggelben ma reggel, Szabó Szévia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely és Erdei Márk vendége. A beszélgetésből hallhatnak egy részletet.
12: Nagy büszkeségem volt, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta hangossággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek. Tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lacy visszanézett a Zámbó Istvánt, hogy ilyen kérdést neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez az Ámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is küzdősportosból megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott lehettünk két ilyen szenzációs eseményen, én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni, és még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
13: Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
12: Abszolút, nem. Abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá. És ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni. Tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzorcég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, az felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, ilyenből voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy... Hát.
3: Még több izgalmas történetért a Kolozsi Ildikóval készült beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán lehet teljes egészében meghallgatni. A magyar férfi válogatott 4-0-ra kikapott a házigazda üzbék csapattól a sakkolimpia 5. fordulójában, a nők pedig 3-1-re győzték le a brazilokat. A férfiaknál Kárpáti Ákos, a nőktél pedig Kulcsár Amira Zsóka győzött Ajkán a rövidtávú duatlon országos bajnokságon. És a tékvándos Márton Luana ezüstérmet nyert a G1-es besorolású German Open-en. Én pedig a sportvilág végén köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
14: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés és kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtóiroda, a média központ működése is díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kis súlyból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkájára volt szükség?
2: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy... Szogd meg te is.
1: Így van,
2: tehát szogd meg te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobile Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív média vezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem azt kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
1: Terepmunka.
2: Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezet is ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt, tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész LOC-t, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
1: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
2: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a Vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt, adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. Összesen már
1: 30 év.
2: Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát, hát hogyha eljött az ideje, ha én alábbadok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
1: Neked, amit mondtál, nagy ez a terep. Hát pontosan. Nem elveszi tőled pontosan. A munkát, hanem esetleg melletted.
2: Igen, igen. Úgyhogy most például hát nagy büszkeségem volt, hogy az atlétikai szövetség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta angolsággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lyce visszanézett a Zámbó Istire, hogy hú, ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Ezt most látjátok. Igen, tehát, hogy egyrészt a fejem, másrészt azt, hogy a fogalmazásgátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. Te sose bánom egyébként. Hát, tehát tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt sem tudtam, hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott tehettünk két ilyen szenzációs eseményen. Én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni. És még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
3: Egyébként ez a 2017-es budapesti vízes világbajnokság.
1: De hogyha a Füredet is tegyük bele, mert abszolút, amit Ildi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát több, ugye?
3: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondhatjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Aquatics is folyamatosan azt mondja, az 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
2: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dölt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, hanem valahol érzed.
1: Mi a junior szumó Európa bajnoksága, és ugyanolyan lelkesen beszélgettünk, ugye már múlt héten? Ez a helyes.
2: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfbal VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül
1: ez is bridge-ezni.
2: Nem tudom ezt most éppen, hogyha kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jól sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a párizsira kijelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, neki ez a csapat kell, ez a vizesebb, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment, és az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak ezt szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na, az külföldön nem lesz meg. Szóval... az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több, egy idő után mi már tehát, hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk fel kell érni. De ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Marculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meglegyen, az meglegyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka. És egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, ahelyett meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártyáját, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az atlétikai szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok 22-ben. Ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán. Hát ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
4: Igen.
5: Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátfáj?
2: Abszolút nem, abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte, hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hideg ráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá. És ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni. Tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzorcég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, az felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, ilyenből voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy hát kinek nem kell, igen, ez a technika.
4: Áldás. Ez fantasztikus egyébként.
2: Abszolút. Tehát, hogy ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy mivel lehet újítani. Én pedig ilyen vagyok. Tehát én, amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy...
4: Hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos,
2: igen, lány vagyok
6: én is. Fiú, a két fiú minden telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút...
7: Hát ez a generációs különbség.
5: Annyiba javítanám Szilvit, hogy mivel Gege sem használja a telefonját, nálunk fejben van.
6: Ja, igen, gondoltam.
2: Na, hát akkor vizsgázzunk.
7: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg
2: és
7: nagy
2: volt
7: fontos,
2: egy olyan,
7: és évente három.
2: Egyszerre három.
7: Egyszerre három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
2: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon ismert, és régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy...
6: Ki?
2: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda
7: kapus. Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
2: Igen, a zseniális srác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában. Igen. Már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy
7: hát igen.
2: Na, ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol, hogy tényleg most is úgy futottunk neki, egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, hogy ne Ildi, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az úgy, egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akkreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert azt se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
3: Bocsánat, van tagfelvétel?
2: Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem óriás, és sőt a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, ők zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla. Szóval... és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos ez nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 évesen, és egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén...
6: Mondjuk az volt az atlétikai világbajnokság.
2: Így van, így van.
6: Most pedig ugye, igen.
2: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash Tap csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a duplán tisz előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
5: és kellett... És nem engedi ugrani.
6: De énekel, igen.
2: De nem az, hanem érted, nem kell lesz, persze. És egyszer csak duplán tisza csinálja, 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy te...
5: Ezért van ilyen jó kedved, ezt megbeszéljük.
2: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
6: Azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
3: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jönne, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
2: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyúnak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érez magad, megtisztelve érez magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogy ha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. Mm. És attól te, én azt szoktam mindig
6: szoktál
2: mondani...
6: Szoktál dicsérni? Mert sok vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
2: Ne viccelj, hát én dicsérek, én rugdosok emberek, gyere, menjünk, nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Tehát, hogy de hát nem emlékszel, szoktam de, szerintem.
6: De.
2: Meg a másik az, hogy megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogyha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadász területnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális. Tényleg az a mondásom mindig, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Mount Everestnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez ilyen egyszerű. És tényleg nincsenek itt óriási nagy dolgok. Az István könyvében sincsenek nagy dolgok. Vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Mekkora mondás, nem? És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
6: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
2: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer meg fertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
1: Vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak

0: így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt. Tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és feltette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hete tanítottam meg nekik, erre fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik. Az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, és senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából őnek ki mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sokszor is elgatjál, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, hogy főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vesztel Pressznek, amikor bementem, hogy de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen balszélen kiment el, és hogy lőtt a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
1: Igen.
0: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodperc alatt elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalja, aki nézi, Jánő, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű női sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
1: mondd el azért, melyik az
0: Gyergyó Szentmiklóson. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi benn maradt, meghallgatta, és utána nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített a Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben, tehát hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő, ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Hajdu B. István vagyok, jó reggelt kívánok, a BVST kezdő csapatát kérem sorolni, ha 3-ra nem kezdi, el leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdő csapatát. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni, pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, te szép szeme van, biztos azért került ide. És így jutottam el oda is, hogy Mindig

0: munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, hogy valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydney-ben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként a Pekingben is beszélgettünk. Azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és persze, nem másért.
1: Bocsánat, kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltad. Na, ezt meséltem.
2: Meg hogy miért szívet, lelket melengető volt a pekingi, amit a közösségi oldaladon olvastam.
0: Óriási. Tehát valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valami engem ott Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy négy magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-be, én nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy. Az egyik volt az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, a Kovács Kati megnyerte a harmadik aranyát, Balogh Gabi leesett a lóról, és ez mekkora nagy dolog volt, és Kolozs Ildi. Tehát, hogy valamiért ott ők is megérezték, és állandóan kérdeztek engem, interjú tévének, interjú újságban, mindenhova, a kínai nagyfalnál történt az, hogy tényleg jobbnál jobb, szőkébb, magasabb nők jöttek, mentek ott a környéken, mindenki fotó. Jó, okay.
3: Kollégám, Szalai Péter, Ildi, azért ennyire nem vagy jó nő.
0: Szóval igazából... Tehát ilyenek, valamiért ők is valahogy összerázódtunk ott a Kínával, és hát nekem fő célom az volt, ahogy például Sydneyben az volt, hogy ausztrál kalapot vegyek. Na, ezt muszáj, bocsánat, ez nem Peking, de ezt muszáj elmondanom. Már ugye Csurka Gergő mondta, hogy Ildi, azért itt zajlik egy olimpia, nem bánod?
1: Mert hogy nem zavar,
0: hogy neked annyira kalap kell, mert ugye mi kint voltunk elszállásóval, és akkor menjünk be a hardboardba, nekem minden olyan csapat kellett, például a judó, vívás, minden, ami a hardboardban volt, hogy én tudjak kalapot venni, mindegy. Lényeg az, hogy megnyitó, de még akkor nem volt kalapom, ötödik sorban ülünk, imádták a magyarokat, jó helyre adták, bejönnek a katonák a megnyitón. Még az a képen megvan, ahogy az előttem álló katona így leszúrta a zászlót a földbe, majd utána ő egyedül lekapta a kalapját, és az ölembe dobta. Nem nekem szánta, csak oda esett. Gergői felállt. Nem mondom az elejét.
3: 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni. Szóval, na, ilyen eseteim voltak ott.
4: Magyarul akkor a Csurka Gergő is vágyott egy kalapra.
0: Igen, csak na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én Pekingben egy másik ilyen hatalmas célra, persze, azért ez most vicce, nagy, valaki komolyan vegye, azért én ott végeztem a munkámat. Úgy képzeljétek el, hogy míg a Nemzeti Sportos, vagy bármelyik médium képviselője megírta a kis cikkét, vagy megcsinálta a kis interjúját, és elment a városban nézelődni, addig Ildi a következő médiumok, ha fel lehet sorolni. Danubius, Schlager, Juventus, ebben mind tudósítottam, és mind háromban mást, mert nem lehetett ugyanazt mondani. Írtam valami két újságnak, HVG, Origo, és így tovább. Tehát Ildi, az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célra mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
1: Egy kis elérhető szállás.
0: Abszolút, és Federer. Na hát Federerre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatót, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
1: Bocs, az volt a missziót, hogy
0: tőlük... neki tőlük valamit szerezek a Viktornak, okay, mindenképpen. Na most a Federer elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Ildiset, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor így sok szakmai kérdés között egyszer csak Ildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szüli napjára ekkora felhajtást fognak rá. Annyira örült nekünk még kétszer. Mert ugye az van ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjú van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt, Kobiékat Isten nyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ tehát hogy így föl, meg hogy fel kell emelnem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje. Mert hogy ilyettem, úgy izgultam, hogy nem mertem. Mm. És az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom, thank you so much. Most hálálkodok egész. Ennyi van rajta videó. Na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar. A másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagy sztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 pontó újság. Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. A Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, hogyne, pedig persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két isten, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, és egyszer csak ott álltam magam a busz mellett, és akkor megvan egy képsorozatom, hogy kokezálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Lehet a vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban,
5: ezt tegyük hozzá gyorsan,
0: és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órákért, tehát ezt tudnatok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyeszónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatat, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt, tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így lépegetett tovább. Az egyik a Mixzona menedzserem, Kukla René, elrohant és hozott neki egy sütit a médiacenterből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a hátra meg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, akkor ebből baj lehetne, a dopping.
2: Így van.
0: Meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen. Tehát, hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy-egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
2: Persze.
0: Szóval... hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások. Hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam, tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük, egyszerűen a Ferszel lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstjét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg, és tulajdonképpen mindig úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a Mixzónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a boltra felem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
2: És Betlehem Dávidnak is segített.
0: Igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
2: nagyon helyesek voltak.
0: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem, tehát ő a Góliát, mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
2: hajatok hasonló, úgyhogy segítettél picit.
0: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tudja, és az infodeszkben ülő kollégám észreveszi, a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy, és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hogy hol ülne föl, oké, elkísérjük, és ezek tök jók. Tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úriember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszkben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, aha, hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
4: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
0: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jó belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
1: Mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy lesz egy iskola is, ami a, vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
0: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem, mert sport akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozs Ildinél, fölveszik azonnal. Valamiért, valami biztonságot ad a... De
1: nem,
0: hogy az,
1: nem
0: hogy tényleg biztonság. Megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
1: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
0: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitman Emilnek ajánlottam be egyszerre 4 embert, hogy majd az egyik fönn marad a uh-huh. rostán. És írtam minden ki az jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen mások vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről, az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. És már leírtam a többinél, hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg ilyenek. Hát ez egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
4: Ez neked is volt, Gege, hogy ha te jövőre készülsz a Masters-re, akkor nem lehet mellette.
6: Tehát ja, jó, így lesz. Figyelek majd vasárnap reggel, figyelek a szó.
0: Sőt, a hátadon viszel valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát ez egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg az sokat tud nektek adni, hiába vagy a kórumban egyedül.
1: Igen. Szóval az iskola.
0: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy hát, miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, 2 percben fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem. És
4: úgyhogy eddig volt Komlósi Oktatási Stúdió, most már lesz Kolozsi Oktatási Stúdió?
0: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott tért véget az én pályafutásom, mert a csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, Kolozsi Oktatási Stúdió. De igazából örülnie kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kell bejárnia. Tehát, hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van, ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni
1: hát
0: mindenkinek. Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefon. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, hány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiába, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen. Tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, hazamegyek, mit nem mondtam el, akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell megírni nekik, hogy tudjanak róla. Hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni. Mert volt egyszer egy ismerősöm, mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe. És mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen. És hogyha változni kell, változni. És én szívesen ülök. Én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kekeckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye a csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval mindegy. És két év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvasta. Mondtam, de hogy olvastad? Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hangjuk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukban, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem három kérdést az órán Vicrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a szabadságtér, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé előtt, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, tehát én együtt vezettem műsort a Komlósi Belökött oda is, hogy a Vicrai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csokom, nagyon szép volt, nagyon meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki. Szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni, adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az. Uh-huh.
1: Ildi, ez már sajnos a végszó.
2: Hát sok sikert kívánok.
1: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ilyen kevés kérdéssel, ilyen élvezetet. Nem volt itt a rádióban, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezerben, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúzásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltó a világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
3: Edzés.
2: Fedett pálya vagy szabadtér?
3: Fedett.
2: Verseny itthon vagy külföldön?
3: Itthon.
2: 43-99 vagy olimpiai döntő?
3: 43-99.
2: Egyéni vagy váltó?
3: Váltó.
2: Esős idő vagy hőség?
3: Esős.
2: Reflektorfény vagy nyugalom?
3: Nyugalom.
2: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
3: Balaton.
2: Vitorlázás vagy gokárt?
3: Vitorlázás.
2: Kanapé vagy kirándulás?
3: Most kanapé.
2: Most kanapé. Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
3: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltem, úgyhogy ez nem az volt.
2: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
3: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
2: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
3: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4Q közül valamelyiket elvigyem, és nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte a szezon a mezőnyből. Én az összes gondolatom a körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
2: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van, mennyire számítanak ezek a dolgok?
3: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad. És tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről elesett volna a fókusz. És ez így jó.
2: Kötelező rituálé az van?
3: Nem, nincsen.
2: Nem foglalkozom énekkel.
3: Nem, mert hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekben, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanaz a rutinhoz.
2: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
3: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert ez Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira, én ezt akartam annyira.
2: Érezted magadon a fáradtságot azért?
3: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van 2 darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, vagy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
2: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
3: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogyan lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se az, hogy ez mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolóként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülről mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha gála verseny.
2: Hát az olyan atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok,
3: úgy gondoljátok. Én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégsem fogja meg a figyelmet, főleg nem 3 napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
2: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
3: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Tehát én azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és szerintem ez a színes pont kellett ebbe. És nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
2: Egy versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban. Ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért egyáltalán nincs szükség.
3: A kommunikációját még a World Athletics-nek nem értettük abból a szempontból, hogy például tehát a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk 3 nappal a verseny előttig. Hát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákuma voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
2: Wow.
3: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül a sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a nulladik nap, ami ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
2: kiöltözős.
3: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvény, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg, több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, hát most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a nulladik napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
2: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dresscode egyébként?
3: Nem, és senki nem tudta, mi az.
2: Oh.
3: Nem viccelek, mi is így gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
2: Az is jó lehet valamivel.
3: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dresscode-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. De azt mondom, alulöltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenkit buszokkal vittek be oda, ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
2: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
3: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
2: Mitől lehet?
3: Ha ez mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért az elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsiak erre a szurkolók, most ezt a szurkoló én nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a Premier Plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
2: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ki, de hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
3: Nem is kell neki.
2: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
3: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiai egy márkagyártó tud adni. mert az olimpiáját maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak, és az olimpiai bajnoki cím az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni, abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet, nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
2: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
3: Sokan kérdés. Ez most nem másfél órás adás. Hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés lenne.
2: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon.
3: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem ez minél hamarabb eljön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 380 az úgy megvan. Az első 20 hiányzik.
2: Aha. Nagyon komolyan tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
3: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
2: Nem, futás közben, bocsánat.
3: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem gyorsabban, mint a másodperc, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogyha az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a cél van előtt, az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
2: Itt a legelején beszéltünk az időjárásról, mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
3: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid, és az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez vesz el, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
2: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
3: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
2: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
3: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézzünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemmel nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszitek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
2: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
3: igen,
2: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Rio olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, a számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
3: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs. És ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok. És nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan az nem jó.
2: Uh-huh. Amióta Hollandiában Lauer Movely,
3: igen,
2: jól van, köszönöm, igen. Csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Ból is edz. Mennyiben változott meg az életed?
3: Ez meg egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abban, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint az most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
2: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
3: Az étrendemet. Már hogy edzettünk eddig is, tesek?
2: Megvisel?
3: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
2: Aha.
3: Az elején megviseltem úgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan
2: és miért. Jó, és röviden mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
3: ezeket
2: embernek.
3: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
2: Oh.
3: Sajnos.
2: Hát ezt szörnyen sajnálom.
3: Szomorú.
2: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
3: Uh-huh. Nagyon befogadó volt a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mix váltó után vagyunk most 3-4 nappal az ultimate után, amikor egy mix váltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséggel, de az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének-e engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Nem, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam, és egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
2: Pont ezért van a kérdésem. A tényleg abszolút várod?
3: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként ne haragudjatok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
2: Latyakos idő.
3: Undorító,
2: igen.
3: De valahol meg az meg most már így belém, és ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom, és szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
2: Pörög az agyad este, és akkor...
3: Nem, ott nem tud pörögni.
2: Nem tud pörögni.
3: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újra legyek. De bírom. És és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem, ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azon már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsem magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
2: Még egy kérdés itt a hollandiai történetek kapcsolatban, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
3: Nem, hát ez... Na, de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Ma meg ma van, és nem az olimpia aranyán ül, vagy nem a nem tudom, a világcsúcsán, fedett pályás világcsúcsán ül rajta, vagy a 26 darab gyémántliga győzelmén, az ott nem fog segíteni, hidd el.
2: Mikrofonnál továbbra is jó, András, a stúdióban pedig Molnár Attila továbbra is, és ott fejeztük be, hogy Hollandiában nagyon-nagyon jól érzed magad, szeretnél majd visszamenni, és a gyors kérdésetét pedig már válaszoltál, de most fejtsd is kikérlek, hogy fedett pálya vagy szabadtér?
3: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
2: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
3: Hát ezért a fedett pálya.
2: Hol van nálad a célok teteje?
3: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
2: Csak egy világbajnok.

0: és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasságokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fog tudni mondani.
1: Te amúgy munkamániásra gondolod magad, így a sporton belül, így azt mondtad, hogy nagyon várom már a napi 2000-es, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
0: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen el, amit szeret csinálni. Mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adja a munkába, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
1: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
0: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. És amikor így beszélgettük, hú, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy így mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak hollandok vagyunk.
1: Tehát semmi szarkazmus? Tehát
0: semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
1: Ugye 400 méteren rajtad és Enyingi Patrikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
0: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami töri a jeget elől. Legyen az most Bence, vagy az atlétikának a korábbi csillaga, én úgy gondolom. Egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítő, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, de amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És ez tök, nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlennek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges. Úgyhogy hálás vagyok mindenkinek. De megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogyha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
1: Akkor arra kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ezt teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
0: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy érve milyen sorrendben, akkor azt a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
1: De erre tudsz példát mondani?
0: Nem szeretnék.
1: Okay,
0: nem, de néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk neki fut a rúddal a hát minek lécnek? Nem tudom, nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek, addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És már volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátossal, nem csak gátossal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még

0: népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
1: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
0: Én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok irigy egy bemelegítésre. Vedd át, ami át szeretnél. Egyébként nem az fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt te most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom én, beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 9 és 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
1: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven, szóval trash talkba, vagy azért erről szó sincs?
0: Az amerikaiaknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trash talk, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktust lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
1: És neked erről mi a véleményed?
0: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Tehát az nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, akkor nem lennek ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de... Visz szint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, és ki, hogy doppingol, és ez tök jó. Az doppingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbe kapott tökleteket, ameddig, mert hitélét veszti. Tehát én nem gondolom. Ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a WADA, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni. De amikor ez a trash, te most a trash talkot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ezt nem pártolom.
1: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorvény, fény vagy nyugalom.
0: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
1: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
0: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
1: Ez szeretem az embereket. Nem látszik.
0: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és nem is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejemben, amit így végigpörgetek, és...
1: Jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az ők egy picit.
0: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta, mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az a séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromba, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
1: Ezt teljesen érthető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és ezt egy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövete, egy 4-5-6 fős.
0: Az más, az nem buli. Jó, az teljesen más.
1: Na, ezért gondoltam
0: jó, de ez nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az italomba. Persze, ez megint az antidoppingnak a hatása, hogy
1: Érdekezem
0: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
1: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
0: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset azt, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni, szó szerint, megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró, meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
1: És ez nem csak neked lenne sok, ez teljesen
0: egyértelmű. Az egy sportoló halála, de már csak ha a két év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az az állítás, hogy jó, hát ő dopping volt, és innentől már ez
1: nem tud elmosni magadról.
0: Nem tudod.
1: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfüreden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
0: Volt.
1: Volt?
0: Igen.
1: Mit jelent? Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-etnek hívni ezt?
0: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirúgdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy két órára. Mert le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
1: És onnan mit hozol a vitorlázásból?
0: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Uh-huh. Mi van? Hát te vagy, meg a gondolataid van, meg a kivasolt víz melletted, és semmi nincs, és ott most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam a gondolataimmal. De megtanultam a gondolataimmal így ellenni. És ez nem ilyen bezártság, mint belső elfogultság, hanem csak így az is, akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
1: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
0: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként két napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom, mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat, mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
1: Beszélgettünk itt korábban is, most is említetted, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
0: Igen.
1: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
0: Paks 3-nak hívom.
1: Paks 3-nak hívod, igen. Ez mikor készült el egyébként?
0: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
1: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egy-más év után mindig elavulnak, vagy avulnak egy picit.
0: Persze,
1: az
0: mindig, mert ugye már, hogy belerakod a legutolsó, legfelettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor már ugye megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát abba kapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt, de egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt a stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezgetett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Ha én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
1: Jézusom.
0: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
1: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted, akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki.
0: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenki nek ez lefordítható lesz, de
1: egy nyugati western stílusú játékkal játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
0: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától 120 óráig valami, amit úgy szórakoztatni, ha valaki fogékony rá. És legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
1: és jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk untatni, mert...
0: Nem, de tudja, így, de talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újra éled, meg meghal, meg újra éled. Nem. Ez egy 60 eurós játék, az 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a... nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
1: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként. Abszolút. A játékokból.
0: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, meg, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
1: Ilyen kérdés egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport mint olyan.
0: Fú, te amúgy jó lennék benne szerintem.
1: Na, ezért kérdezem. Csak ugye azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
0: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, azt hiszem, egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Az irodai munkos helyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportban azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy az nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem azért, mert a munkám.
1: Egyébként focistaként kezdted.
0: Aha.
1: Miért pont a futball?
0: Nagy szívó ereje volt ennek első, második, harmadik osztályban, tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézikép, nem, hát lehetett volna kézizni is, azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meglevetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam. És akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebbe úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
1: Ugye a futballcsapatsport, a 400 méter egyéni, viszont egyéni szám, neked melyik mentalitás fekszik jobban?
0: Mind a kettőt magamével tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy ilyen mellékszála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük el, nek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem, magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, odarúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebben jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert hát elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt, na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy, de levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy ne várjál. Hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra. Az első három évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, egy 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy 4x-es. Szerintem 4x-es. Annak ellenére, hogy 4-en csináljuk. Mert nem csak magamért felelek. És ezt nem 4-en visszük azt a botot, bár 4-en visszük azt a botot, de én amikor az én kezemben van, akkor mind a 4 embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
1: Te, tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást? Kedvenc csapat, kedvenc játékos?
0: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
1: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombos, hogy lerakjuk még mondjuk Európában máshova, akkor az hol köt neki, mi a kedvenc?
0: Most PSV. Bocs. Hát Holland.
1: Aha. Fel kell dolgozni, hogy PSV-t mondasz tényleg. Jó, hát
0: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Blablabla, igen, kifogás.
1: Hát nagyon, hát szurkolok, hogy ki tudja odajutni majd. Még egy gyors kérdés, itt a végére, egyszer. Bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő egy-két hónapod?
0: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
1: Nyugalom vagy, igen, nem.
0: Valami kanapé volt.
1: Kanapé vagy kirándulás, igen.
0: Az, hát most kanapé, aztán majd elmegyünk kirándulni, de azért, mert ez az egy hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd két hónap múlva meg már... Igazából egy hónap, egy nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide bevált, ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de az is egy új dolog. Remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
1: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag két napi kétezéses időszakot kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban vendégünk Kársás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa-bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert bajnokok ligáját legalább kétszer, Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa-kupáját.
3: Így van.
2: Ami viszont sokkal fontosabb, hogy szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, úgyhogy jó egészséget kívánunk.
3: Köszönöm szépen.
2: Ezért különleges, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert hát ilyenkor az ember, bár azt mondtad, már nem nagyon ünnepelsz, de hát egy picit, hogy számvetést csinál családjával, elmegy egy étterembe, hogy otthon főznek, megbontanak egy pezsgőt, beszélgetnek, esetleg barátok látogatnak el, és mégis eljöttél hozzánk a stúdióba. Köszönöm, lesz valamilyen program egyébként?
3: Hát nagyon sok SMS-t kaptam, és különböző üzeneteket, úgyhogy a régi barátoktól, régi játékosoktól, volt játékosaimtól. Hát a program az tulajdonképpen annyi, hogy egy közös vacsora szűk családi körbe.
2: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértődsz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
3: Igen, ez így van, hiszen én Alpáron születtem, bár ma már Tisza Alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel, Tiszaújfaluval, de én valóban alpári vagyok.
2: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
3: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ban születtem. És hát ott Alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
2: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydney-ben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
3: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti dózsa, hanem budapesti dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan, hogy mit látott bennem, nem tudom. Az iskolával mentünk le a Szigeti Fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
2: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
3: Felkaival,
2: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
3: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
2: Azt hiszem, hogy az első edződ Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kásás Zolit, mert az a legjobb pasi.
3: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az úszodában, és ott éltük az életünket, de ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve, ő volt az úszóedző. Tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
2: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
3: Hát, ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem, egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszonként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpati Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
2: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
3: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok mindenbe változott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, és pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsult.
2: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
3: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt erre én akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában, amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából tehát próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flóri arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
2: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltéréssel, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
3: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda mérkőzésre, bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubba focistákkal találkoztunk, más sporták beliekkel is, persze nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakosztálya volt. Úgyhogy ez a Fradi szellem is még hozzájárult ahhoz valahogy, hogy ez engem ott tartott az úszodában.
2: Kássás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját. És ha már beszéltünk 68-ról, beszélünk 72-ről is, mert ugye Münchenben olimpiai ezüstérmes lett a csapat, úgyhogy az utolsó fordulóban az oroszok ellen vezettünk 3-1-re, és 3-3 lett, és pont az volt jó nekik. De az én véleményem az, hogy ez az olimpiai aranyérem, ez szerintem az NSK elleni meccsen ment el.
3: Hát igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt két döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az egy pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy de érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
2: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltuk Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre,
3: Csapó Dudi,
2: igen, elképesztő, ezt neked is adom ezt a fotót. Bizonyára
3: köszönöm szépen.
2: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportákból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
3: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
2: Így volt.
3: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság, Hvar szigetén, ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk, és hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész, és hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
2: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
3: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem. És hát külön megemlíteném a Sárosi Lacit, aki egy fantasztikus játékos volt. Még mindig körmérkőzéses rendszerben, tehát mint az olimpián, ahol ugye nem volt elődöntő döntő, és két döntetlen voltunk ezüstérmesek, a bécsi EB-t 3 pont előnyen nyertük a Szovjetunió előtt. Tehát a csapat, ha lehet, még tovább érett.
2: 1976 következik a felsorolásban, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd. Ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
3: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. a győztesnek pedig igaza van mindig. És végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
2: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
3: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, aki kimaradt. De hát én egy elég nehéz időszakban voltam szövetségkapitány, tehát én a szeuli olimpián voltam. Ott ugye az előbb említetted, hát az amerikaiakkal és a jugoszlávokkal, a döntő két későbbi részvevőjével voltunk egy csoportban, és mind a két csapattól egy góllal kaptunk ki. De ez a csapat, ez a magyar csapat, ez nem volt annyira klasszis, nem volt igazán nagy egyéniség. Alakult, de hát végül is
2: nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
3: 30 éves lettem 76-ban.
2: Megszületett Tamás?
3: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közrejátszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatamányai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát ő is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem, a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
2: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
4: Az egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem volt a mindennapunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, nyilván azért köszönjük, van egy masszív korkülönbség, legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és Tatabányára kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékostársak lettünk, ráadásul az Oli, ha jól emlékszem, abban az első évenben Tatabányán játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. és hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
5: Egyébként ez a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
4: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Olivia elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem

0: Hogyha van ilyen az első élmény, ami ilyenkor beugrik, amikor szóba kerül ez a barátság. Van-e ilyen egyáltalán?
1: Igen, Tatabányán volt az erőműnek egy tava, ami a jellegénél fogva műten egy hűtőtó. Én oda lejártam horgászni szabadidőmben, ami nem túl sok volt ugye a edzések meg a állatorvosi munka mellett, és arra emlékszem, hogy abban a lakásban, ami a Zolinak a szolgálati lakása volt, a Tomi lehetett 2-3 éves, halászlét főztünk, és valami probléma kerekedett, vagy nem tudom, beesett még 2-3 vendég, vagy nem tudom, sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el sem készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
2: Kemény Dénessel berelmesebb beszélgetett, emlékszel a sztorira?
3: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk 1-2 évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a Faragó Tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
2: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
3: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
2: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát?
3: Igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a Magyar Kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akar dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
2: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában volt a borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
3: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
2: Mit érzékeltetek belőle?
3: Tehát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
2: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
3: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak a játékok, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy

0: Folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az az olimpia, ahol a faluba a kapun kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyinek az ellenőrzése, ez innen datálódik.
1: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se?
0: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
1: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
0: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet, tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erőségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
1: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogy ha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
0: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián, megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen 3-szor vezettünk 3 góllal, olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
1: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
0: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez egy akár egy vígjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget? Ki adja? Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor a az olasz válogatott edzője az Zsolyomi Endre volt, a franciák meg pedig Lemhényi Dezső. Két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye Lemhényi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Bugyko Buginak nevezték. Tehát ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
1: Van a születésnapod, és ennek kapcsán Bera Emese kolléganőnk fölhívta Faragó Tamást is. Most hallgassuk meg őt.
2: A Zoli először is egy jó ember, tehát ott kezdődik, jó ember. Nem is tudom, hogy ha bár ne legyen erre büszke, szerintem mindenki szereti, de hát milyen ember az, akit mindenki szeret. De hát pontosan egy ilyen jó ember, aki ráadásul még értelmes is, intuitív is, és hát valóban nagyon sok időt együtt eltöltöttünk, sok-sok viccet meséltünk egymásnak, sok-sok sztori történt velünk, és én azt hiszem, hogy a Zoli egy olyan karizmatikus személyisége a magyar vízilabda sportnak, aki mindenki szeretettel és megbecsüléssel gondol rá.
3: Úgy fogalmazott, hogy történik, vagy történt, melyik az igaz? Inkább a múltban volt ez erősebb kapcsolat, vagy ezért a mai napig fennáll?
2: Hát a Zoli egy olyan ember, legalábbis nekem egy olyan ember, aki a múltban is, és a jelenben is, tehát most is, amikor találkozunk, tényleg nagy-nagy szeretettel öleljük meg egymást, és úgy gondolom, hogy minden úgy kezdődik, illetve úgy folytatódik, mintha a fiatal korunkban valami beszélgetés abba hagytuk volna.
3: Sokan mondják róla, hogy nagyon jó a humora. Ez is egy olyan tulajdonság, ami miatt mindenki szereti?
2: Hát a humor, én azt gondolom az uszodában azért úgy emlékszünk azokra a játékosokra, akik nagy játékosok voltak, vagy jó játékosok, azok nagyon jó humoruk volt. Tehát aki nem értette a humort, ott már kicsit hogy gyanakodva néztünk rá, hogy akkor hát nem biztos, hogy azért jól tud vízilabdázni. Tehát ez egy alapfeltétel a humor, mert a humor az egyben azt is jelenti, hogy érti a szavak értelmét.
3: A mai napig, hogyha találkoznak, mert említette, hogy ez azért megtörténik, akkor vízilabdás történetek jönnek elő elsősorban, vagy vannak olyan egyéb történések, amiket ilyenkor mindig szívesen felidéznek?
2: Hát az Oliban az is jó, hogy nem kell feltétlenül vízilabdás történetekről beszélni. Tehát általában a sportolóknak mindig az a legnagyobb probléma, hogy nekiállnak nosztalgiázni, vagy sírni, hogy akkor miért nem sikerült, vagy panaszkodnak. Tehát az Olival pedig az ember, amikor találkozik, akkor a napi szinten egyszer csak minden, ami az eszébe jut, ami foglalkoztatja, vagy ami örömet adott neki.
1: Faragó Tamást hallottuk.
0: Hát Tono egy különleges figura volt a magyar vízilabdában, és Rajki Béla bácsi nagyon fiatalon bevette őt a válogatottba. Ugye nekem egyik kedvenc történetem a Tono, már a Rajki Béla nevezte őt Tonónak, tehát azóta tonozzák. És egy edzés közben a Béla bácsi egy kicsit idegesen rákiabált a Tonóra, hogy Tonó, nem tudom, ezt ne csinál, azt csinál, és a Faragó elkezdett úszni ki a medencéből, a medence partjára, és ismertük, hogy hát egy ilyen nagyon fura személyiség, ő már fiatalon is az volt, hogy Jézusom, hát meg fogja a Béla bácsit ütni. Kiugrott a vízből, letérdelt a Rajki Béla elé, és azt mondta, Béla bácsi, üssön csak, ne utáljon. Tehát a Tonó ilyen volt.
1: Kása Zoltánnal beszélgetünk, aki ma ünnepli 80. születésnapját, és valahogy ezután a szövetségkapitányi lemondás után elkezdődött neked egy világpolgárság. Ha minden igaz, akkor Olaszország volt az első állomás, Szirakúza, innen nézve nem rossz hely.
0: Szirakúza, imádom Szicíliát. Ami a vízilabdát illeti, az nem volt egy nagy siker. Akkor az Ortigia Szirakúza az egyetlen első osztály csapat volt Szicíliába, tehát állandóan repülővel utaztunk föl Olaszországba. Liguriába már úgy vártak bennünket transzparesekkel, hogy Isten hozott benneteket Olaszországba. Nem volt sikeres. sokat tanultam közbe, többet kellett volna edzenünk, csak nem kaptam elég edzésidőt, mert volt egy másodosztályú csapat is. Játékosaimmal egyébként később is nagyon jó volt a kapcsolatom, már amikor eljöttem, hívtak telefonon, és mondtam nekik, turistaként bármikor edzőként soha többet.
1: Visszatértél Magyarországra, és Szegeden fogadtál el egy edzői állást.
0: Hát igen, ez egy nagyon rövid, az talán 92, nem tudom. Akkor egy szezont voltam Szegeden, hát akkor egy ilyen középcsapat volt a Szeged, de azt tudom mondani, hogy minden munkánál, minden csapatnál az ember tanul valamit. Elkövet egy csomó hibát, amit önmagának be kell vallani, hát itt nem kell mea culpázni persze, de hát ez is egy mozzanata volt tulajdonképpen az edzői pályafutásomnak.
1: Aztán visszakerültél a Fradiba, ahol felnőtt, kicsit ifi, aztán megint felnőtt. Ez a fradizmus, ez az emberből soha nem múlik el, ugye? Tehát, hogyha valaki annyi időt eltölt játékosként egy klubban, akár Ferencvárosban, pláne, akkor edzőként, amikor visszatér, akkor minden újra előjön, nem?
0: Hát én több mint 20 évet töltöttem a Fradiba játékosként, edzőként. A legvégén még itt egy pár éve még az öreg fiúk megkértek, még egy évet velük is dolgoztam, ez már csak természetesen úgy hobbiból, de hát így velük is nagyon jó a kapcsolatom. Igen, a Fradi az valóban szokták mondani egy nagy család, hát a klubon belül más sportágbeliekkel is nagyon sokat találkoztunk, és ez mindig a közösség, az nagyon fontos. És hát a Fradi az meg egy intézmény volt. Ugye ebben az is benne volt, hogy nem is tudom, a Rákosi időszakban még a színét és a nevét is elvették a Fradinek, hiszen budapesti Kinizsi lett fehér-piros színnel, de hát aztán visszaküzdötte magát a klub, és valóban... továbbra is én úgy gondolom, hogy vannak őrült fradisták. Én nem őrült fradista voltam, én csak mindig szerettem ott lenni és oda tartozni.
1: A Fradi követte egy Jadran Spliti munka, majd 2000-ben az Óbecséhez kerültél, és ott fantasztikus sikereket értél el. Itt lettél ugye Bajnokok Ligája győztes először.
0: Igen, nagyon érdekes volt a Spliti kirándulás. A Jadran Split akkor arról volt híres, hogy 3 év alatt 5 edzője volt. Amikor oda mentem, akkor az előző 2 évben 5. voltak. Amikor engem kirúgtak, akkor 1 ponttal álltunk az első helyezett Mladost Zágráb mögött, tehát akár bajnokságot is lehetett volna nyerni.
1: De hát
0: volt egy grémium, egy 5-tagú grémium, akik kicsit többet szóltak bele a vízilabdába, mint kellett volna. De akkor, mikor elküldtek, mondtam, hogy én nagyon büszke vagyok, hogy az itt töltöttem, tudom én 9-10 hónappal csúcstartó vagyok.
1: És következett az Óbecse, és 2000-ben kezdtél itt dolgozni, és Bajnokok Ligáját nyert veled a csapat. Ilyenkor hogy kezdi az ember a munkát? Oda megy, tök idegenek, akár több országból is jöttek. Egyáltalán milyen nyelven megy a kommunikáció?
0: Az a helyzet, hogyha az ember benne van a vérkeringésbe, a vízbe, ismertem a Becsei csapatot, jó csapat volt, erős csapat volt, hiszen Becsejen van, talán még ott van a szójaprotein, az egyik legnagyobb szójafeldolgozó üzem Európában, és az vezérigazgató vízilabda őrült volt. Tehát jó játékosokat szedett össze. Ugye én 99. szeptemberébe mentem, azért is érdekes, mert tavasszal volt az, amikor a NATO bombázta. Akkor még Jugoszlávia, aztán egy picit később meg Szerbia-Montenegro. Tehát én még úgy mentem oda, hogy amikor bajnokságot játszottunk, akkor a Montenegro is ugyanúgy a bajnokságban volt, tehát akkor még Jugoszláviáról beszéltünk, vagy Szerbia-Montenegról, már nem emlékszem. Tehát a játékosokat ismertem, tudtam, hogy nagyon jó játékosok, és korábban említettem, hogy az ember tanul minden. Mindenhol, akár sikeres, akár sikertelen. És azt láttam, hogy ez egy olyan csapat, ahol nem magyarázni kell meg, hogy úgy oda menni, hogy majd én megmondom, hogy milyen a vízilabda, mert ezek a játékosok tudták. Csak nemzetközileg nem sikerült az élre kerülni. És egy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, talán azért, mert nem kezdtem el a főnököt játszani. És emlékszem, hogy az első nemzetközi mérkőzés a Bajnokok Ligájába, akkor jött a Mladosz Zágráb, ott még akadozott a gépezet, de már győztünk. És attól kezdve beindult a Verkli, és 84 mérkőzést nyertünk zsinórba, hazai és nemzetközi. Fantasztikus csapat volt.
1: Azt megfigyeltem, hogy a hideget valószínűleg nem szereted, mert a következő állomásod az Görögország és az olimpiákhoz, ami nem változott, hogy velük is Bajnokok Ligáját nyertél.
0: Hát, a probléma az volt, hogy a második becsei évemben szétesett. Mindig bizonytalan volt, hogy honnan jön a fizetés. Nagyon sok pénzzel maradtak adósak. A második évet úgy csináltuk, hogy nem kaptunk egy fillért se. Én már a szezon közepén a játékosokat megkérdeztem, hogy hagyjuk abba, vagy csináljuk végig a bajnokságot. A vicc az, hogy még így is bekerültünk a Final Four-ba még egyszer, csak ott már nem sikert. Ha az a becsei egybe maradhat, és az anyagi háttér rendes, az én nem tudom, 1-2-3 BL-t is nyerhetett volna, az olyan fantasztikus csapat volt. Az első évben a Vince Balázs és a Tóth Laci volt a két magyar, a két idegen légiós, a második évben a Biros Peti és a Molnár Tamás, csak hát ott meg probléma volt a pénzzel. Nem csak én, a játékosok sem kaptak, tehát. És én úgy tudom, hogy ők adták meg a telefonszámomat az olimpiákosznak, a becseiek.
1: És ott milyen időszakot töltöttél?
0: Hát, nagyon érdekeset, és mindig vissza kell utalnom arra, hogy az ember mindig tanul, és én nem jól kezdtem az olimpiákosznál. Aztán rájöttem, hogy nekik annyira erős az egójuk, hogy ezt el kell fogadni, és ügyesen kell lavírozni egy kicsit. De nagyon jó játékosok voltak. Az olimpiákosz is az előző évben is bent volt a Final Four-ba, de ők sem tudtak nyerni. Tehát az az igazság, hogy minden csapatnál másmilyen edzői munkát kell végezni. Föl kell mérni a játékosok tudását, a csapat egységét, milyen a hangulat a játékosok között, és ehhez kell igazítani a munkát. És nagyon örültem, hogy Becseyen is, és az olimpiákosznál is sikerült ezt megalkotni, mert jó csapatokról volt szó. Csak éppen a végén nem tudtak győzni. Úgyhogy nagy élmény volt, jó játékosokkal mindig jó dolgozni, hát van, amikor össze kell rakni a csapatot. Persze közben akkor is kemény munka van.
1: Talán az olimpiákhoz volt az, amely csapattal magyar együttes ellen is, talán a Vasas ellen is játszottál, vagy ez egy másik csapatod volt?
0: Nem, hát egyébként is játszottam én a Fradi ellen is valahogy összekerültünk, még a Komjádiba. A Vasas ellen úgy játszottunk, hogy ugye nyáron volt, ez a Final Four, ez itt volt Budapesten. A Jadran Split, a Posilipo, a Honvéd, ahol már akkor három olimpiai bajnok játszott, és az olimpiákos volt. Az elődöntőben megvertük az egyébként nagyon jó Dubrovnikot, és a döntőben a Honvéddal kerültünk össze, és hát nagyon jó meccset játszottunk, olyan 2,5 perccel a vége előtt 4 góllal vezettünk. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt.
1: Akkor hogy állítja át az ember az agyát, hogy most egy görög csapatot vezet, egy magyar csapat ellen magyarként?
0: Igen, csak hát te azzal a csapattal akarsz győzni, amelyiknek az edzője vagy. Tehát én arra koncentráltam, hogy egy ilyen jó Honvédot hogy tudunk megverni. És a Vasas úgy jött a képbe, hogy az ősz végén, tél elején visszajöttünk Budapestre, és az Európai Szuperkupát is megnyertük.
1: Később aztán a Vasasnál is voltál.
0: Igen, volt, egy szezonom volt a Vasasnál, az egy nagyon jó csapat volt, egy egészen döbbenetes hiba miatt nem kerültünk be a Final Four-ba, és így másodikok voltunk. Hát ugye a Honvéd már akkor 6 éve együtt volt, rutinosabbak voltak. Az mindent eldöntő mérkőzésen az utolsó negyedbe 3 góllal vezettünk ellenük, és döntetlen lett. Ezek a döntetlenek elkísérnek engem, úgy látszik.
1: Tamásról csak keveset beszéltünk, fiadról, aki ugye 1976-ban született. Szerintem most hallgassuk meg őt.
4: Egyáltalán nem erőltette, abszolút támogatta mindig is. Nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy egy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
5: Játékost akart belőled faragni, vagy bele akart húzni magába a sportágba?
4: Hát, mint a fiát, úgy nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát, hogy biztos, hogy szakmai szemmel is nézte. Pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk. Aztán utána évvége mellett, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. De mindig, de mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
1: Gergely István beszélgetett Kásás Tamással.
0: Gergely Pista.
1: Ismerős volt a hang, gondolom. Szóval, hogy ugye Tamás nem szerette, hogyha te ott vagy az uszodában, amikor ő játszik. És nagyon sokszor elhangzott, hogy soha semmilyen közegben nem próbáltad őt tolni, nem próbáltad előnyükhöz juttatni, aminek azért van jelentősége, mert hosszú-hosszú időn keresztül együtt dolgoztál Kemény Dénessel, abban az időszakban, amikor a válogatottja 3-szor is megnyerte az olimpiát, és a válogatottban játszott Tamás.
0: Hát igen, ez egy nagyon ilyen értelemben egy nagyon érdekes kapcsolat volt. Ő már kiskorában ugye a KSI-be játszott, és oda mentem a partra, akkor is mutatta, hogy menj el, tehát és ezt én elfogadtam, sőt, örültem neki, mert aztán később mondtam, hogy nem foglak téged nyomni vagy segíteni, mert nem fognak szeretni az uszodába, hát én ismertem az uszoda hangulatát, apuka persze nyomja a kisfiát, és hál' Istennek nem volt rá szükség.
1: Eleinte ugye Kásás Zoli fia volt.
0: Így van.
1: Aztán te lettél Kásás Tamás apukája.
0: Pontosan, így fordult meg ez az egész dolog.
1: Ez egy nagyon megejtő kapcsolat és helyzet, de hogy láttad, hogy követted, hogy értékelted ennek a csapatnak az egyetfejlődését ezen a 3 olimpián keresztül?
0: Hát az az igazság, hogy azt elmondhatjuk, hogy egy ilyen társaság nagyon ritkán jön össze. Sajnos a Benedek Tibi, aki már nincs közöttünk, neki volt egy mondása, és igazából megfogalmazta a csapattitkát. Mert mondták a Tibinek, ugye mint csapatkapitánynak, hogy más játékosok is jól játszanak együtt, meg jó csapatot alkotnak, és erre mondta a Benedek Tibi, hogy nem, mert mi szeretjük is egymást. És nekem ez volt a véleményem erről a csapatról, hogy ez a csapat nem csak a vízbe, hanem a vízen kívül is megnyerte az olimpiákat. Tehát én a 12 év alatt nem hallottam diszonáns hangot. Soha nem mentek túl, persze, hogy cikizték egymást, meg szórakoztak. Soha nem lépték túl azt a határt, ami sértő lenne. És ez egy óriási dolog. Tehát és a Dénes is jól kezelte őket, ez egy nagyon nagy titok volt, és ez volt az egyik titka a csapatnak, és a fejlődésben, hát ugye Sydneybe úgy mentünk ki, hogy Jézusom, mióta nem nyert magyar csapatbajnokságot, és 2 zakóval indítottunk. Tehát Sydneybe volt 2 vereségünk. Aztán jött az olasz meccs, ami eldőlt, hogy 5. helyre játszunk, vagy megyünk tovább. és már ennek a csapatnak akkor olyan tartása volt, hogy amikor a legnagyobb szükség volt rá, akkor a Rudics, aki hát ugye másik ilyen világ hírű edző volt, gyerek. Aki ellen én még 73-ban játszottam az első világbajnokságon, a Rudics volt az olasz válogatott edzője, és nyertünk simán az olaszok ellen, és mentünk tovább. Hát azt hiszem akkor volt a Dénesnek és a Tamásnak az a beszélget, már Dénes is ideges volt értelemszerűen, hiszen két zakó volt, tehát két vereség volt, és akkor Tamás, aki eléggé póker arccal játszott mindig, annyit mondott a Dénesnek, hogy nyugi, most kezdődik az olimpia.
1: Kemény Dénes azt mondta, hogy rád bármit rá lehetett bízni. Tehát ha kellett, akkor a konditermi edzést, ha kellett, akkor medencés edzést, hogy az ember hogy állítja át magát, hogy hát korábban én voltam a szövetségi kapitány, azért csak nyertem két BL-t csapatokkal, és akkor most olyan típusú munkát kell elvégeznem, amit mondanak nekem, hogy végezzem el. Te soha semmit nem szóltál vissza, elvégezted a munkát magas színvonalon.
0: Hát egyébként ez nagyon egyszerű. Annyit kell tudni, ahogy megyünk előre az időben, egyre nagyobb a stáb. De mindenki a vezetőedző keze alá dolgozik. Valami akkor működik, ha egy főnök van, de jó a stáb. És nekem ez semmi, hát a Dénes semmi, olyan régóta ismertük egymást, és rengeteg dologban egyformán gondolkodtunk a vízilabdáról, hogyha ő azt mondta, hogy azt a négy embert vidd el, és ezt gyakoroljátok, akkor nem nézett oda, mert tudta, hogy úgyis értjük egymást, tehát azt fogom csinálni, ami kell a csapatnak, aztán ezt ő összerakta a csapaton belül. Tehát nekem igazából eszembe se jutott, az volt az élmény, hogy ezzel a csapattal én dolgozhattam, ezekkel a játékosokkal, tehát mindig egy főnök van, és ugyanis, hogyha a csapat győz, akkor őt ünneplik, de ha csak csapat kikap, akkor őt rúgják ki, nem a masszőrt.
1: Beszéltünk ugye a keretszűkítésről, ami mindig fájdalmas. Itt is több alkalommal előfordult. Dénes mindig azt mondta, hogy ő meghallgatott mindenkit, de végül is ő döntött. Ezeken a megbeszéléseken milyen volt a hangulat, anélkül, hogy bármilyen titkot elárulná?
0: Azért nem tudok titkot elárulni, mert a Dénes ezt igyekezett nagyon szűk körben az adott játékosokkal megbeszélni. Tehát olyan volt, hogy nem volt itt kiteregetve, hogy most te ezért vagy azért. Volt olyan játékos, aki szinte úgy vett mindenki, hogy bekerül, aztán mégsem. És akkor a Dénes azt mondta, hogy én úgy éreztem, hogy ez a döntés a jó. És mint tudjuk, a győztesnek mindig igaza van.
1: Beszéltünk Sydneyről, ugye azt mondják, hogy megnyerni egy olimpiai bajnoki címet nagyon nehéz. Ennél sokkal nehezebb megvédeni. Hogy volt az négy évvel később?
0: Hát ugye a legérdekesebb dolog az, hogy mind a három olimpiai döntő másmilyen volt. Sydneybe a csapat, ahogy haladtunk előre, egyre jobban játszott. Hát a döntő az mámoros volt.
1: Ott voltam.
0: Az igazi döntő az elődöntő volt a szerbek ellen. Ami egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Az egy hatalmas győzelem volt. És ugyanazon a napon az orosz csapat a spanyolokkal egy iszonyú hosszabbításos meccset játszott, és hát kikészültek, nem tudtak cserélni. És a Fodor Rajmi mondta, hogy én olyan nyugodtan aludtam, tudtam, hogy győzni fogunk. Hát persze, nem, de hát végül is az ott egy fölényes, nem is nyertek olimpiát ilyen fölénnyel. Szerintem a csapat a csúcson Athénbe volt. Ott értek el korban, érettségben, fantasztikusan játszottak, az átlag magasság a legmagasabb volt a magyar csapatnak az összes csapat közül, ami óriási előny. Hát a tudásról nem is beszélve, van nekem egy nagyon régi ausztrál ismerősöm, a Tom Hód, aki az ausztrál vízilabdázás atya. annak idején ő segített engem, hogy kimehettem Ausztráliába. És ugye az olimpia közepén az találkoztunk a faluba, és mondta, hogy tehát ti simán nyeritek ezt az olimpiát. Mondtam, hogy a jó Isten beszélne belőled. Azért én reszketek mindig. Én nekem kétszeresen szorult össze a gyomrom minden meccsen. Tamás jó játszik-e, és hogy győze a csapat.